Most nagyon aranyos vagy, hogy itt a zöldekből eljutunk majd azért oda, hogy végül is mi inspirálta arra, hogy szakrális jellegű mintáid is, illetve figuráid legyenek.

0: Kedves hallgató, és folytatjuk tovább Kamarás Katalinnal beszélgetést, aki népművészet mestereként. Pont odáig jutottunk az első részbe, hogy megkapta a népművészet mesterét. Azért az már ebbe a szakmába valami. Ugye az ifjú hát mester,
1: ez egyike a legnagyobb kormánykitüntetésnek a mi szempontunkból, vagy a mi szakmánkban, mesterségünkben, a hivatásunkban. És hát most azzal tudnám tovább folytatni, hogy borzasztó súllyal nehezedett rám ez a kitüntetés, mert úgy éreztem, hogy vajon meg tudok-e én ennek a címnek felelni. Hát és hát igen. Azért próbálkoztam továbbá is csinálni a munkáimat. Az idei évben volt egy nagy kiállításom a Népiparművészet Múzeumában, amit András Falvi Beltaran nyitott meg, és hát ő azt mesélt el, hogyha valaki illetve arról beszélt a megnyitón, hogy ha valaki gyerekkori álmát meg tudja valósítani, annál szebb dolog nincs a világon, ezzel nagyon egyet kell értsek, és igen, köszönhetem a Jóistennek azt, hogy idáig eljuttatott, mert valóban azt csinálhatom, amit gyerekkoromban megálmodtam.
0: Nagyon aranyos vagy, és eljutunk majd idáig is, hogy végül is ez a nagy gyűjteményes tárlat, de azért neked azért az, hogy odáig most egy nagy gyűjteményes tárlatot csinálj, azért voltak bizonyos állomások, ami nem csak Magyarországon, hanem egészen Vatikánig is eljutott. Úgyhogy mi inspirált arra, hogy végül is mondjuk az Ószövetség mintáit látva a kazettás mennyezeteken eljutni az Új Szövetség is, természetesen a Betlehem és minden olyan bibliai jelenetnek a megformálása, sőt, ugye agyakban nem csak formálni kell, hanem át is kell érezni azt, hogy mit is csinálok. Ez mikor indult meg benned ez a...
1: Gyakorlatilag miután 78-ban lettem népművészet ifjú mestere, onnantól kezdve már jogos volt, hogy én kiállíthatok, mert akkoriban nem úgy volt, mint most, hogy bárki bárhol kiállíthat, hanem ennek voltak feltételei. És ennek a feltételnek, miután megkaptam a ifjúmester címet, már megvolt ez a feltétel, és hát ez annyit jelentett, hogy én két évenként körülbelül készítettem kiállítási anyagot, ami mindig témakörökhöz csoportosult. Évünnepei, akkor az életeseményei, és balladák, népmesék, stb. És így természetesen a hitemhez is vissza kellett nyúlni, és hát legelőször már még korongozni nem is tudtam tulajdonképpen, de már három királyokat készítettem.
0: Uh-huh. Ez mikor volt?
1: Ez 70-ben, 69-ben valamikor.
0: Időszámításunk
1: előtt.
0: Igen, tegnap előtt lehetett, igen. Igen, hát ez természetesen ez a munkaidban.
1: És akkor ehhez mindig hozzá lehet nyúlni, mert meg az embernek a hite is változik valamennyire olyan szempontból, hogy többet lát, jobban belegondol, jobban gondolkodik, jobban utána néztem dolgoknak, mert ezeknek a témaköröknek mindig utána kellett nyúlni, hogy keressek hozzá olyan megerősítő irodalmi vagy egyéb szöveget, képi anyagot, stb., ami ezt előre viszi. A kiállítások kapcsán pedig mindig visszatartottam azokat a darabokat, amik a következő kiállításhoz hozzásegítettek. Uh-huh. És akkor így kiegészültek ezek a dolgok nagyon szépen, és hát Betlehemet azt hiszem valamikor 83-84-ben csináltam először, és akkor kerültem ki Belgiumba, Louvain-la-Neuve-be volt egy önálló kiállításom, ami 3 hétig tartott, és ott óriási sikere volt a Betlehememnek, és hát ennek kapcsán aztán a Betlehem és a Betlehemet követő dolgok folyamatosan születtek, úgyhogy valamikor 88-ban zsűriztettem feszületet először, amit A kategóriásnak minősítettek abban az időben, ez nem volt olyan egyszerű, és hát abban az időben zsűriztettem például magyar címeres butellát is, ami szintén nem volt elfogadott előtte, és Hát így tovább az összes, ahogy születik, akkor voltak, amikor saját életemből adódóan készült az ószövetségi témakörben egy-két munkám, aztán így tovább.
0: És tulajdonképpen arra emlékszel, hogy összesen hány betlehemet csináltál életedben?
1: Nem. Arra emlékszem, hogy a legelső, mikor legelőször zsűriztettem, akkor a népművészeti vállalat volt még a Váci utcai népművészeti bolt, és akkor rendeltek tőlem 20 betlehemet. És én elkészítettem a 20 betlehemet, és a 20 betlehemnek a figuráit bele akartam égetni a betlehembe rögtön, aminek az lett a következménye, hogy már a kemencébe hűléskor a köpenye hűlt, a belső apró figurák viszont nem annyira, ezért aztán azok teljes mértékig szétvetették a betlehemeket, úgyhogy így a 20 betlehemből megmaradt 2. És akkor utána elkezdtem gondolkodni rajta, hogy kéne ezt készíteni, meg mit kéne csinálni, és akkor kitaláltam, hogy úgy tudom ezt kiküszöbölni, és a mai napig is így készülnek ezek a betlehemek, hogy utólag stabil ragasztóval beleragasztom a figurát.
0: Tehát külön égeted ki a figurákat.
1: Külön égetem ki a figurákat, és ez ugyan, ha fazekasnak mesélem, nem biztos, hogy tetszik neki, sőt a fiúknak abszolút nem tetszett soha. Már az se tetszik nekik, hogy lányok egyáltalán fazekaskodni akarnak, és hát nagyon sokszor kaptunk mi nők olyan véleményezést a férfi kollégáktól, hogyha nem tud egy fazekas 50 centis edényt korongozni, akkor az nem is fazekas. Hát erre tudok mondani megint egy nevet, Bíró Anna Mária, kedves kolléganőnk, igen, hamar meghalt szegény, felszólalt, mikor ezt a véleményt hallott, hogy én mögkorongozom, de mögvisel.
0: Mögvisel.
1: Szexárdi volt a lányzó, aha, és igen jól korongozott, és megviselte ugyan, de tudott akkor át is korongozni. Hát én nem tudtam 50 centi tányért korongozni, sose nem volt annyi fizikai.
0: Neked lábbal hajtható korongozó volt?
1: Lábhajtós korongon tanultam, de aztán síbaleset, és akkor mind a két lábam sérült, és akkor átértem azóta motoros korongon dolgozom. Van nagyméretű munkám, például 80 centis madonnám is van, nem is egy több is, és hát van Szent Erzsébet figurám is, ami Gyimes felsőlokon van a gimnáziumban éppen. Tavaly előtt adományoztuk a budafoki önkormányzattal közösen a ott lévő gimnázium részére, de azt én 3 darabból korongoztam össze. Jó, hogy maga a kompozíció is olyan, hogy igényli a több darabból való összerakás, de én nekem minden figurám korongozva van, és minden figurám részletei is korongozva vannak. Tehát én kitalálok egy figurát, akkor azt is ki kell találnom hozzá, hogy milyen elemekből fogom összerakni. Ennek van fazekas eleme is, meg nem teljesen fazekas eleme is, és aztán utána ugyanúgy összerakom, mintha a varrónő a szabás minta után kiszabja és összerakja a ruhát.
0: Tehát tulajdonképpen szobrászkodsz is, meg korongozol is.
1: Hát én azt gondolom, hogy a szobrász munkája mindig kibontja a kőből a szobrot, én meg fölépítem.
0: Igen. Nagyon általában van, aki gipszel meg agyaggal, és utána önti ki. Igen. Mondjuk te nem öntöd ki bronzba a tejeidet, mert...
1: Hát még gipszből sem, mert gipsz mintát nem használok.
0: Igen.
1: Illetve hát most az utóbbi időben használtam gipszformát, de akkor se gipszformát készítek, hanem készítek egy terakotta negatívot, és abba préselek. Ha a mézes kalács formákat használtam föl az utóbbi időben fali képeimhez, montázsolom ezeket a figurákat, és nem hagyom meg egybe az egészet, hanem szabdalom és részletek kerülnek egymás közelébe, és úgy születik a kompozíció.
0: Említettem azt, hogy tulajdonképpen kint keresztül ismertelek meg, úgy emlékszem, hogy a nádudvari Fazekas Lajos.
1: Fazekas Lajos volt a közvetítőnk, mert engem úgy hívott föl Lajos, hogy te keresel egy olyan embert, aki figurális munkákat csinál, és ő engem javasolt. Nagyon jó kapcsolatban vagyok a mai napig is Lajossal, és nagyon azt hiszem, legalább annyira szereti ő is az én munkáimat, mint én az övét.
0: Ez pontosan, mert mi szoktunk találkozni, hiszen Szentendrén időnként megjelenik, ott van nekik egy kis nyaralójuk, és akkor ilyenkor összejövünk. Hát van, amikor Nádudvaron, és van, amikor természetesen. Mm, én nyitottam is neki egy-két kiállítását annak idején. Hát Fekete Kerámiának mondhatnám azt, hogy atya. Igen. Hát az édes apja már nem él ebből adódon, az ifjú Fazekas Lajosból már mondhatnám azt, hogy idős Fazekas Lajos lett, de hát azért maradjunk.
1: És hát most az utóbbi időben a Fazekas testvérek közötti nézeteltérések is úgy látszik elcsitultak, mert nagyon szép testvéri kapcsolat van most közöttük.
0: Igen, a Feri is, meg István is. Tehát tulajdonképpen édesapját is ismertem, az egész családot, tehát hiszen, ha jól emlékszem, 73-tól van ez a kapcsolat. Na, de visszatérünk, tehát ugye ő is nagyon érdekes, hogy áttért egy kicsit már a feketéről a színesre, és borzasztó büszke az, hogy milyen étkészleteket csinál, tulajdonképpen egy igazán jól használható más égetési és egyéb formát is jelentő dolgokat. És hát az egyetlen egy, hogy is mondjam, szövetkezet, amelyik a népművészettel foglalkozik, ez a Hevesi, ezekkel egy jó kapcsolata van, és ott azért gondolom neked is megjelentek figuráid.
1: Hát nem, hogy megjelentek, hanem jelen pillanatban a Hevesi Szövetkezet épületeiben, illetve a Csillagvirág Egyesületnek tagja is vagyok. Körülbelül 160 darabjuk van tőlem. Most készülünk menni a hétvégén Vajdaságba egy kiállításra, ahol szintén lesznek munkáim valószínűleg, meg Báder Vere, aki a szövetkezetnek az elnöke volt, és most a Csillagvirág ügyvivője. Neki nagyon sokat köszönhetek, de nagyon sokat pályáztam együtt a Hevesi Szövetkezettel. Most utoljára a Mennyegző című kézműves pályázaton pályáztunk így közösen, és nyertünk vele díjat.
0: Már különben Báder Verát szintén régóta ismerem, és örülök neki, hogy egy ilyen megszállott hölgy megtartotta azt a valamikor Magyarországon, hát több ilyen háziipari népművészeti szövetkezet volt, és az egyetlen egy megmaradt azért valamikor arra
1: egész járok. Kislánykorától volt ő a szövetkezetnek a tagja, és úgy kinőtt elnökké, és annyira jól csinálja a szervezést, és olyan jó ember a Vera, hogy igazán megérdemelne mindenféle kitüntetés címet és egyebet. Most próbáltunk az idén a Prima Primissimára őt felterjeszteni, de nem, valamiért nem sikerült, nem tudom miért.
0: Hát ahhoz ugye az kellene, hogy a politikában is a népművészet, a hagyományápolás, a magyar kultúrának, az alapjainak az ismerete azért jó lenne, hogyha megjelenne az oktatásba is.
1: Hát nézd, Iván, miután az általános iskolába évente van 3-4 népművészet óra, mit várunk akkor tulajdonképpen?
0: Hát igen, ez...
1: Elfelejtettük a tárgyi anyanyelvünket, az az igazság. Egy csomó olyan tárgyunk van, amit mi még, a mi generációnk még tudja, hogy mi az, hogy csanak. Igen. Meg egy csomó olyan tárgyról tudjuk, gereben, stb., amiről tudjuk, hogy micsoda, és a gyerekek még nem, fogalmuk sincs, igen, hogy mi az.
0: Hát aranyos vagy, hogy ezt felhozott, mert
1: és ez... Én nagyon szeretném, hogyha egy kicsit több lenne a rajzórából is, de a népművészettel foglalkozó órából is. Mert úgy, ahogy a nagyszüleink még tanultak motivumokat, és könyveik voltak ehhez, ugyanúgy ezt a mostani gyerekek kezébe is oda lehetne adni.
0: Igen, hát ez egy érdekes, amit mondasz, hogy te mondod Palócföldet. Palócföldnek a színvilága, kézművessége elvész, hogyha nem adjuk tovább a következő nemzedéknek azt az örökséget, amiben ő, ha annak vallja magát, akkor annak ismerete szükséges.
1: András Falvi professzor szinte minden előadásában a hagyományra hivatkozik, és azt mondja, hogy ezt nem feleleveníteni kell, hanem benne kell élni.
0: Igen.
1: És meg kell tanítani, hogy milyen ünnep, mikor van, miért van, hogy van, mik a szokások hozzá. És ezeket tudni kéne gyerekeknek is, de a szülők sem tudják már.
0: Igen, hát ez a baj. Most nem ide tartozik, de ha már említetted, András vagy Bertalan volt miniszteremet, édesapámnak is régi jó barátja. Mi az öcsémmel, aki szintén rajztanár is, mi az ő szellemi örökségét szeretnénk, éppen a te általad elmondt hiátusnak a esetleges csökkentése érdekében, és most már harmadik olyan konferenciát szervezünk november 4 és 5-én, aminek az a címe, hogy a népművészet a vizuális nevelésben, Platti György emlékkonferencia, és hát ennek az elnöke most már a harmadik ilyen konferencia, András Fali Bertalan, és hát jönnek népművészet mestere, és így tovább Kossuth Díjas festőművész, és sok olyan fellelhető még megszállott ember, aki próbálja az oktatásba is, amiről te beszélsz, ezt valahogy meghonosítani, és hát erre kíváncsi vagyok, mert ezek pedagógusok, itt a pedagógus képzésben lehet, mint ahogy annak idején édesapám a rajz tanároknak a képzésének a népművészet tankönyvet meg is írta. Azért írta meg, hogy ne felejtsük el, hogy hol élünk, és ennek a kultúrának közvetítése szükséges. Úgyhogy, na de itt beszéltünk arról, hogy Vatikán. Azt is említetted, hogy amikor én kérdeztem a Lajostól, hogy kit javasolsz, mert hogy megyek Rómába, és szeretnék ajándékba vinni 12 apostolt.
1: Az, én úgy hallottam, hogy 12-en mentetek, és 12-en vittétek a 12 apostolt.
0: Ez így igaz. És akkor mondta, hogy kamaráskat, és megadta a telefonszámot, és akkor összejöttünk, és neked akkor megvolt, ha jól emlékszem.
1: Igen, abban az évben pályáztam a Prokultúra Hungarika pályázaton, névre szólóan adták ki a felkéréseket, és akkor azt én az apostolt készítettem, a 12 apostolt, és 13-ként egy Nepomuki Szent Jánost. És hát ezek elkészültek, és akkor ezt vásárolta meg a Művelődési Minisztérium.
0: Ez így igaz, azzal, hogy Vatikánban volt akkor a ciszterci rendgenerális, az Zakar Polikár magyar származású volt, és ő meghívta a főosztályt, én meg azt kértem az egyházaktól, hogy kísérjenek el, ha úgy gondolják, hogy tiszteletüket adják. És itt ugye természetesen egy szentatyával való találkozás is benne volt a javaslatban, meghívásban, és tulajdonképpen 7 egyház képvisel benne, 2 ortodox, sőt, még ortodox püspök is volt, és így mentünk a 12 apostollal, és az audienciás terembe, a Szentatya mellett lévő asztalra elsősorban ültettek bennünket, és a 12 apostolt letettük ajándékként, és Keszthely Ferenc püspök ura, aki ciszterci volt, és hát a Kováci püspök köszöntöttük a Szentatyát. Erre a mai napig is emlékeznek, nem csak a résztvevők, hát itt protestánsoktól kezdve különböző egyházak önköltséges alapon vállalták ezt a missziót és ezt a találkozást, és ennek főképpen te voltál a lényege az, hogy a te szobraidat vittük és adtuk oda, úgyhogy ez egy öröm volt számomra is. És Keszthely Feri bácsi utána azt mondja, hogy de hát ez nekem is jó lenne.
1: Megkeresett engem, mert aztán volt a Bocskai galériában egy kiállításom, és akkor ő megkeresett engem, hogy ő szeretné megrendelni tőlem ezt a 12 apostol, de ne készítsem el olyan nagy méretben.
0: Kisebben.
1: Ezek körülbelül a 60 centisek voltak, amiket
0: igen.
1: Vittetek. És kisebb méretben, maximum 30 centis legyen, kérte ő ezt. És akkor én ezt el is készítettem a számára, aztán fiammal együtt vittük el neki Vácra, és hát megmutatta a könyvtárszobába a helyét, hogy hol lesz. És kérdeztem, hogy ez hogyan van, és ő elmesélte azt, hogy ő addig, ameddig él, addig ezek itt lesznek, és addig az ővé. De aztán, hogyha ő elmegy a vadászmezőkre, akkor pedig az egyházé marad.
0: Meg is marad.
1: És hát többen kérdezték már egyházi személyiségek tőlem, hogy az most akkor hogy van, és akkor ezt el kellett mesélni, hogy ez bizony a keszthelyi püspök úrnak a jóvoltából van ott.
0: Arról való beszélgetésnél ő kérdezte, hogy itt van ez a 12 apostol, de ő nem tudja, hogy hogy került ide, és akkor én elmondtam neki, hogy hogy került, és ez a díszteremben ott van, 6 plusz 6 külön van, külön, de...
1: Pedig nem kéne őket szétválasztani szerintem, de...
0: Igen, de így fér el, közben egy ablak is van, aha, és ezek a vitrinek, ezek végül is itt törzik. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy Marás Katalinnak azért Vatikánba is, azért erről beszél, hogy Vatikánba egy Betlehem kiállítása azért mégiscsak vittél egy gyönyörű szép alkotás.
1: De aztán valamilyen közösség vitt még Betlehemet tőlem a pápa részére, egy Madonnát meg ti vittetek a nem is tudom kivel.
0: Hát igen, az pedig én akkor már nyugdíjas voltam, és akkor szintén II. János pápának kézbe adtuk Lóránt Zoltánnal, és aztán Lóránt Zoli, aki nekem
1: rendszeres vásárlom volt jó ideig.
0: Igen.
1: Vendelt mindenfélét.
0: De hát ezek megvannak, amikor átadjuk éppen a Szent Atyának.
1: Na most hát végül is, mikor az apostolokat készítettem, akkor elolvastam ugye a szentek életét, illetve az apostolok életét, aztán következett a szentek élete, a szentek élete azt eredményezte, hogy anyukám is, én is Szent Ferenc kedvenceink közé tartozik, és nekem csodálatos élményem van Assisiből, amikor a vörös iszap katasztrófa volt, abban az évben voltam éppen Ferenc napon, ami azt hiszem tegnap volt éppen.
0: Ez pontosan.
1: És hát olyan óriási élményem volt Assisiben, amilyet mindenkinek kívánok, aki hívő, meg aki nem hívő, annak is. Nagyon-nagyon szép volt az Assisi. Már eleve, ahogy megközelítettük Assisit, a várfalon körülbelül méterenként voltak lámpáknak tűnt, de olyan volt, mint amikor a kisgyerekkorunkban igazi gyertyák égtek a karácsonyfán. Aztán, amikor odaértünk, és közelről is meg lehetett nézni, akkor kiderült, hogy ilyen körülbelül 15 centi átmérőjű mécsesek voltak méterenként kirakva, és azok adták ezt a vibráló csodafényt végig-végig az egész városban. És hát megnézni ott a múltat, a Szent Ferenc relikviákat, a Klára emlékeket, mindenfélét, az óriási élmény volt. Ráadásul építésszel és fiával voltam ott, akik természetesen tájékoztattak mindenféléről, amit megkérdeztem. És hát a visszajövetel, a szintén búcsúzás is olyan volt, hogy felejthetetlen, mert hát ezek a mécsesek, ezek teljesen jelezték a számomra, hogy a Szentlélek jelen van.
0: Máskülönben, ha én most Rómába mennék, és a Ferenc pápával találkoznék, akkor természetesen egy Assisi Szent Ferenc szobrot vinnék Kamarás Katalin készítésébe.
1: Hát, ha mész, szívesen.
0: De hát végül is ez most egyelőre csak inkább azt mondom.
1: Na, és akkor hát így lett aztán, illetve hát, hogy befejezzem az Assisi élményt, egy eső, nagy eső volt az utolsó, azt hiszem negyedik vagy ötödik napon, és az eső után egy olyan szivárvány vette körül Assisit, hogy kezdettől az egész települést beborította ez a csodálatos szivárvány, ami szintén jelezte, hogy a Szentlélek jelen van.
0: Nagyon jó.
1: És hát itt utána aztán születtek a Szent Ferencek, a Szent Antal, aztán apám emlékére Szent Miklós, nevelő apám emlékére Szent Mihály, és így tovább mindenféle szentek. A római látogatás után pedig, miután itt Magyarországon is megcsináltuk a 100 Betlehem kiállítást, illetve Betlehemi Jászol címmel indult el ez a pályázat, most már 22. éve vagy 23. éve lesz, hogy működik, és hát minden évben igyekeztem pályázni, díjaztak, és minden évben az idén már kicsit bajba vagyok, hogy mit fogok én most csinálni, mert már szerintem mindent megcsináltam, de az nem létezik, mert biztos, hogy
0: egy
1: van
0: egy Kamarás Katalinnak mindig olyan ötletei vannak, biztos, hogy erre a nagy Betlehem kiállítása, ami korábban a Vajdahunyad várában volt, igen, most nem tudom, hol lesz majd, arra azért fogsz csinálni, és hát ehhez kívánok neked jó alkotást, és nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehettünk, és elmondtuk.
1: És még egy dologban akartam veled egy mondatnyit beszélni, hogy voltam Hévízen, és a hévízi kék templomban láttam azt az ablakot, ami a te támogatásoddal van ott.
0: Köszönöm szépen.
1: És hát nagyon büszke voltam arra, hogy ismerlek.
0: Köszönöm szépen. Aranyos vagy, hogy elfogadtad a meghívást, és végig beszélgetettünk a te életedről, és megszállott munkásságodról. Köszönöm szépen.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, tisztelettel és szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Bevezetésként igét a 103. Zsoltárból olvasom, ahogy azt írva találjuk a 8. verstől a 12. versig terjedően a következőképpen. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el a vétkeinket.

0: Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat is, akik bármilyen formában hallanak bennünket, akár országhatáron belül, vagy országhatáron kívül. A mostani Biblia tanulmányunknak a címe a szeretet háborúja. Igen, mert a szeretettel szemben is lehet háborút folytatni, és a szeretet is egyfajta szeretet háborúvá alakul, hogy megváltoztatja az emberek gondolkodását. És nekem nagyon tetszik ez a bevezető gondolat, ami a szombat délutáni szakaszunkban van, hogy Lincolnban egy zsidó kántort és a feleségét rendszeresen zaklatták telefonon. Aztán megpróbálták kinyomozni, hogy ki az, aki zaklatja, és kiderült, hogy egy tiltott csoporthoz, a Ku Klux Klan egyik tagjához vezetnek a telefonhívások. És ez a zsidó kántor, ugye a zsidó kántor az, aki az imádságokat vezeti a zsinagógába, és énekel az Isten tisztelet alkalmával. Szóval ez a zsidó kántor és a felesége meglátogatta ezt a telefonon zaklatót, aki nagyon csúnya, illetlen, trágár szavakkal illette őket, mint zsidó embereket, és megdöbbenéssel tapasztalták, hogy ez egy mozgássérült ember, aki nagyon nehezen tud gondoskodni magáról. Ételt vittek, és étellel együtt szeretetet is vittek, és igazi mély barátság alakult ki közöttük. Annyira, hogy ez a volt Ku Klux Klan tag még azon is gondolkozott, hogy betér a zsidókhoz, a zsidósághoz. Ez mi volt, ha nem a szeretet háborúja? Mert nagyon sokszor az a probléma, hogy figyeljük meg, hogyha gyűlöletet kapunk, akkor gyűlölettel válaszolunk. Mennyivel könnyebb lett volna fölhívni a 112-es számot ott kint, és azt mondani, hogy uraim, ez egy vallási fenyegetés, legyenek szívesek, nyomozzák ki, és büntessék meg a tettest. De nem, ők a szeretethez fordultak. És a mi életünkben is vannak számtalanszor ilyen helyzetek, amikor a szeretet, amikor a gyűlöletre szeretettel tudunk válaszolni, és ez meg fogja tudni változtatni az emberek gondolkodását. Én azt hiszem, hogy ez az igazi misszió. Amikor Jézus is hányszor az Új Szövetségben azt olvassuk, hogy gyűlölettel, indulattal fordultak irányába, és ő mindig nyugodt tudott maradni, szeretettel tudott válaszolni. Én azt hiszem, úgy gondolom, hogy erről fogunk tanulni most a Biblia tanulmányozásunk során. Ez lesz most itt az elmélet, amit átveszünk az elkövetkezendő 40-43 percben, és majd amikor vége is megyünk haza, akkor lesz majd a gyakorlat. Parancsolj, Jakó Gyula.
1: Mennyire szinkronban van a történet a jézusi önfeláldozással? Hisz Lucifernek nem úgy válaszolta, hogy kellett volna, hanem a szeretettel. És hát a szeretet diadala, ez a mi üdvösségünk.
0: Így van, köszönöm szépen. Ézsaiás 55. fejezetének az első 5 verse elgondolkoztató Biblia szöveget tartalmaz, és üzenetet számunkra. Hallgassuk csak meg, mit mond.
2: Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek, és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért, és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám, és finomat ehettek. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenednek, az Úrnak dicsőségére, Izrael szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged.
0: Köszönöm szépen. Azt látjuk, hogy ez a szakasz szintén a szeretetről szól. Az Úr szeretettel hívja népét, aki más értékek után megy, és visszamegy az alapértékhez, és azt mondja, gyertek, vigyetek vizet ingyen. Ingyen adok szeretetet. És úgy gondolom, hogy ez a mai napig, ez a kútforrás, ez a forrás adja a vizet, méghozzá az örök életnek vizét, amely után nem fogunk megszomjúhozni. Tibor?
3: Egy barátom járt Izraelben néhány évvel ezelőtt, és nagyon megdöbbent, amikor útközben fölhívták a figyelmüket, ők zenekarral mentek ki, hogy el ne felejtsék, hogy naponta 4-5 liter vizet mindenképpen fogyasztaniuk kell, ha nem, inniuk kell, mert ezen az éghajlaton, aki nem szokott hozzá, pillanatok alatt kiszárad. És amikor ezt az igét olvasom, azóta ez sokszor eszembe jut, mert hogy úgy szólítja meg a hallgatóit a próféta, mint aki ennek a kiszáradásnak van kitéve. És hogyha nem figyel, vagy mindenféle lélőttyöt iszik az éltető víz helyett, akkor pórul fog járni. És itt föl is teszi ezt a kérdést, hogy miért adnátok oda a ti fizetségeteket azért, amivel nem lehet jól lakni, meg ami nem is víz. És hogyha belegondolunk, egy olyan világban élünk, amikor az emberek iszonytató pénzeket, és konkrétan iszonytató pénzeket elköltenek arra, hogy mindenféle dolgot a spirituális szomjúságukra elfogyasszanak. Annyiféle lelki kóla, meg minden, bocsánat, most nem a kólát akarom bántani, de szóval mindenféle olyan dolgok vannak, amitől inkább még inkább szomjas lesz az ember, meg még inkább szomjas, és azt mondja itt Isten igéje, hogy ezt abba kéne hagyni, oda kéne menni, ami valóban életet adó, a lelki szomjúságot oltó tiszta élő víz.
0: Köszönöm szépen, Kulcsár Anikó. És aztán István.
4: Egy középiskolai tanárral beszélgettem egy pár évvel ezelőtt. Egy jól szituált gimnáziumban tanít, jól szituált környéken. Ezt szeretném előre bocsátani. És ő mondta, hogy nem az a fő feladata ma egy pedagógusnak, hogy az adott szaktantárgyat nagyon hitelesen átadja. Ez csak az egyik rész. A másik rész, ami azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy majdnem fontosabb, hogy törődjön a diákok lelkével,

0: be. Valahogy úgy éreztem, hogy valami piaci nyelven kifejezett képeket használ itt az apostol. Egy gyere, vegyél, legyél. Ehhez mi nagyon-nagyon hozzá vagyunk szokt, hogy gyere vele, legyél. Csak nem értéktelen dologra van szó, tehát nem arról van szó, hogy rá akar erőltetni, mint a mai környezetünk ezdiktálja, hogy mindenről milyen, csak vegyél, legyél és gyere, hanem tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon értékes dolog, aminek a fókuszában a bűnbocsánat van, és ezt ingyen kínálja nekünk. Ennek ellenére, hogy nagyon-nagyon nagy árat fizetett ért a kereszten, tehát ennek ellenére nekik ingyen kínálja. És tulajdonképpen a tanulmányunk központjában az is szerepel, hogy mindenféle úton próbálnak eljutni az üdvösségre az emberek. De ennek nagyon-nagyon fontos, hogy két nagyon-nagyon fontos feltétele az, hogy egyrészt az, hogy tudni kell Jézusról. Tehát ha nem tudok Jézusról, akkor ezek csak ilyen beszédek lennek, és másikról azt sem szabadna elfelejteni, hogy mit értünk a kereszten. Tehát ez a két nagyon-nagyon fontos feltétele annak, hogy te ingyen juthassuk a bűnbocsánathoz, a megváltáshoz.
1: Köszönöm szépen. Székely Marika.
2: Nekem olyan gondolataim támadtak, hogy ugye az élethez enni kell, inni kell. És amikor Jézus a keresztsége után a pusztában ott van, akkor 40 napig nem vesz magához semmit. És ő is ember, és megéhezik. És akkor jön a kísértés, és azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hogy nekünk manapság nagyon fontos az, hogy nagyon sok helyen tényleg nem az a szituáció van, hogy a falat kenyeret is meg kell gondolni, hanem miután éhezünk, és szomjazzuk mi az Isten igéjét, és ki az, aki úgy akar adni valamit a mai világba, hogy nem kér érte semmit, se az önköltségi dolgot, pláne azt, hogy ugye valami pluszt rá tegyen, hanem ingyen szeretetből kínálja az Úr azt, ami tőle jön. És a másik, hogy a mindennapi kenyerünknek azt kéne, hogy legyen, hogy reménységünk van az Úrban, és bízunk az Úrba. Tehát a mindennapi kenyér nem csak az élelmiszert jelenti, hanem a lelki kenyeret és a reménységet.
1: És a lelki italt. Így van, köszönöm szépen. Van egy nagyon szép szigeti idézetünk Tokics Marikától. Honnan is van ez az idézet?
3: Dr. Szigeti Jenő, Jézus megy elől az úton című könyvéből, a 89. oldalról olvasom. Meg kellene tanulnunk azt, hogy Isten nélkülünk is cselekszik. Ki kell ábrándulnunk abból a tévtanításból, hogy Isten bennünket cselekedeteinkért üdvözít. Az üdvösség nem az igaz tanítás diadala, hanem a Krisztusra talált emberek célba érkezése. Természetesen Pál apostol írásainak ismeretében nem hiszünk üdvözítő cselekedeteinkben. Ezt tudva, mégis abba a frázisba csomagoljuk be saját erőfeszítéseink izzadmányait, hogy én nem magamért, hanem hálából az Úrért cselekszem. Saját jó cselekedeteim szennyes ruháját akarom a lélek gyümölcseként eladni. Az alany az énem maradt, a hála meg a ködösítő álca lett. Ez sátán kábítószere. Emellett persze elfér a Biblia összes fontos tanítása,

0: Csak a megváltás lényege tűnik el, az, hogy az első lépés mindig Istené. Ő tesz értem valamit, mégpedig a maga munkájához felekezeti, vallási, világi nézeti különbség nélkül hív engem munkatársául. Nem azért, mert nincs nálam tehetségesebb, vagy mert az igazság ismeretében én jutottam a legtöbbre, vagy mert egy jó vallási közösségbe keresztelkedtem, hanem meg akarja osztani velem a megváltás örömét, hogy életem ne legyen céltalan és értelmetlen. Ezért lehetett a bálványimádó Círus is Isten szolgája, mint ahogyan sok más mai ember is, aki a néki adott hatalommal Isten akarata szerint él.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább a következő gondolatsorhoz. Isten gondolatai és útjai. Ézsaiás 56. fejezet 6. versétől Székely Marika.
2: Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál.
1: Köszönöm szépen. Nem olyan rég hallgattam Kulcsár Tibor egyik prédikációját a rádióban, és akkor volt egy nagyon jó gondolata Tibornak, hogy azt mondtad, hogy úgy gondoljuk el a jó Istent, hogy ő egy kicsit erősebb és nagyobb, mint mi, pedig Isten abszolút más, és Isten az abszolút végtelen, és mi vagyunk a véges, és a véges még elgondolni sem tudja a végtelent, és nagyon sokszor a véges azt gondolja, hogy Isten egy kicsit nagyobb, mint a véges. Nem, abszolút, azt mondja. Hogy olvastad, Marika? Az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Szóval ez, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál. És úgy gondolom, hogy ezt soha nem szabad elfelejtsük. István?
3: Csak egyetlen mondatot akarnék mondani, hogy ez számomra nem azt jelenti, hogy Isten gondolatai, szándékai, elképzelései átláthatatlanok lennének a számunkra, hanem azt jelenti, hogy Isten tervei és lehetőségei messze meghaladják az emberi képzeleterőt.
1: Ez így van, és amire mi úgy gondoljuk, hogy talán hát ezt még az Úr is meg tudja csinálni, hát ez nála ugye a szájának lehelete is erősebb és nagy. Szóval egyszerűen nála nincs lehetetlen. Miért? Mert ő a törvényt ő alkotta. A biológiát ő alkotta, az embert ő alkotta. Hát nehogy azt gondoljuk már. Ugye nagyon érdekes, amikor Ford legyártotta az első Ford kocsijait, akkor ugye kezdtek az utakon Fordok menni, és ott volt lerobbanva egy autó, és akkor hát nem ismerte föl a tulajdonosa, hogy itt most a Ford állt meg, és azt mondja, mi van, nem megy az autó, azt mondja, hát nem tudom, mi lehet a baja. És akkor oda ment a Ford, hát ugye ő szerkesztette. Picit valamit tett, vett, hozott valamit, kicserélt valamit, és abban a pillanatban ment. És megkérdez, hát ki miért, ki maga? Azt mondja, hát én szerkesztettem ezt az autót. Na most, ha Ford ennyire értett a Fordjához, ugye az ő autójához, hát akkor a jó Isten mennyivel gazdagabb? Hát hogy ne ismerne? Betegség, nála nem lehetetlen, szóval minden lehetséges. Anikó?
4: Igen, és ennek ellenére sokszor esünk abba a hibába, hogy kivetítjük a saját gondolatainkat Istenre, mint ahogy erről szó is esett az előbb. Például, ami ingyen van, ahogy az előbb beszéltük, azt sokan úgy gondolják, hogy az nagyon drága. mert valamikor egyszer úgyis be fogják nyújtani a számlát, és az nagyon drága lesz. Mi emberek ezt megcsináljuk sajnos sokszor, tehát úgymond ingyen van, aztán kiderül egy idő után, hogy hát az nagyon drága volt az az ingyen. Isten nem csap be minket. Ő valóban ingyen adja a kegyelmet. Ez volt az egyik gondolat. A másik pedig, nekem tetszik ez a kép, hogy ahogy az eső és a hó lehull, és termővé teszi a földet, és magot ad, és termést ad, de ez nem történik mindig abban a pillanatban meg. Hát például az elvetett magnak mennyi idő kell arra, hogy kicsirázzon, hogy szárba szökkenjen, hogy kalász legyen, és hogyha nem lett volna eső, akkor a csírázás sem indul meg. Tehát Isten munkálkodik. Nem mindig látjuk azt, vagy legalábbis mi szeretnénk sietetni, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, hogy azonnal megtörténnek az események. Nem mindig látjuk. Még az is lehet, hogy bizonyos dolgokat a saját életemben nem fogok meglátni. De hogy ő munkálkodik és elvégzi a munkáját, ebben biztos lehetek.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
5: Engem ez az amíg foglalkoztat, lehet, hogy pontosan azért, mert elég sokszor állok emberek előtt beszélve az Úr Jézusról, és sokszor látom, és azt hiszem, hogy akik már hirdettek igét, nagyon hamar tudják majd, hogy miről beszéltem, lehet, hogy más nem fogja egészen érteni, ezért elnézést kérek, de hogy milyen az, amikor falba prédikál az ember, úgy visszajön, úgy érzi az ember, hogy hiába mondom, azt ott nincsenek fülek. És ez az amíg eszembe juttat egy férfit, én nagyon pici gyerek voltam, 2-3 éves, amikor rendszeresen találkoztam vele. Hát ő akkor volt a 40-es éveiben, és hát hogy szokták ezt mondani, az aranyifjú. Rokon volt, távoli rokon a családban, és ő volt az, aki mindig azt mondta a hívő részről, hogy ó, olyan buták vagytok. Ahelyett, hogy örülnétek és élveznétek az életet, állandóan templomba, meg imaházba mászkálás, minek? Ő tudja, hogy ezt hogy kell csinálni. Mert most kiélvezi az életet, hát tudott élni, ahogy szokták mondani, bár ezt ugye hívő szempontból nem egészen ugyanazt jelenti. Igen, de szóval ismerték a cigány prímásoktól kezdve a szép lányok, mindenki ismerte a környéken, mert tudott élni. De ő elhatározta, hogy majd mielőtt ő úgy gondolja, hogy meg fog halni, majd előtte gyorsan megtér, és ezzel besöpörte magának a világot is, meg besöpörte magának a mennyet is, úgyhogy ezt ő megoldja. Igen ám, de agyvérzést kapott 70-es éveiben, és teljesen váratlanul, nem volt leépülési szakasza, tehát mint egy kaszasuhintás, egyszer csak agyvérzést kapott, és azt mondták el a kórházban a társai, hogy borzalmas volt. Tehát lehetett látni, hogy ő valamit mindenképpen, mintha el akarna rendezni, mintha mondani akarna. És egy szörnyű néhány napos kínlódása volt, de nem adatott meg neki, hogy beszélni tudjon. Nem jött vissza ez a képesség. Azaz amíg, az úgy tűnik, hogy elmúlt, mint esély. Természetesen minden jogosítvány Istené, tehát mi nem vehetjük át az ítéletet, de a mi oldalunkról nézve, emberi oldalról nézve ez rettenetes, hogy az amíg elmúlt. És ezzel nem szoktunk számolni, hogy egyszer csak kiszaladhat alólunk az idő.
1: Köszönöm szépen. Székely Marika, úgy látom, hogy te is hoztál valami szép idézetet. Honnan?
2: Szigeti Jenő, még egy esély, hogy a rosszat jóvá tegyük című kis füzetéből, a 15. oldalról olvasom. A kegyelem arra szolgál, hogy a bűn csapdájából, mely tönkreteszi életünket, szabadulni tudjunk. A bűn földi következménye visszatart sok rossztól, de magunktól képtelenek vagyunk legyőzni a bűn abszolút következményét. Nem tudunk saját erőnkből hidat építeni a bűn szakadéka fölött. Kegyelemre szorulunk, hogy még egy esélyünk legyen arra, hogy emberek legyünk, emberek maradjunk. Szeretetből szeretetre teremtettünk. A kegyelem az az út, amin visszatalálhatunk az Istennel, a másik emberrel és a teremtett világgal való harmóniához. De a kegyelem megtalálásához kell a világban egy archimédeszi pont. Ez Jézus keresztje.
1: Köszönjük szépen. A következő gondolatsort a bőjt foglalja össze. És van egy nagyon szép Biblia szövegünk, Ézsaiás 58. fejezet 3. versétől. Anikót megkérjük, hogy mondd el számunkra.
4: Miért bőjtölünk, kérdik, ha te meg sem látod? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a bőti napokon is megtaláljátok kefteléseiteket, és az embereiteket mind munkára hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve bőjtöltök, sőt, bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy bőjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a bőjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri, ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákruhát ölt és hamut szór maga alá, azt nevezett bőjtnek és az Úr kedves napjának.
1: Köszönöm szépen. Szóval ne felejtsük el, hogy a bőjt és a koplalás nem ugyanaz. Az orvos elő tud írni koplalást, és azt mondja, hogy kérem szépen, most nem szabad ennie 2 napig. Az Úr pedig bőjtött. Az egyik és a másiknak is teljesen más a célja. Van bennük közös, nem veszek táplálékot. De én a bőjtöt mindig úgy szoktam a diákjaimnak fogalmazni, hogy bőjt az, amikor az Úr által adott és elrendelt dolgokról, tehát jó dologról lemondok, egy még nagyobb jó dolog miatt, annak következtében, hogy azt megkapjam. Ugye, mert úgy teremtett bennünket a Jóisten, hogy ennünk kell, és ez egy jó dolog, mert hozzátartozik az életünkhöz, a mindennapunkhoz. De vannak időszakok, amikor letesszük az ennivalót, és azt mondjuk, hogy ezt sem engedjük, hogy elirányítson, mert most egy dologra koncentrálunk, az Úrra, az ünnepre, ugye a nagy engesztelési napra, most ha az Ószövetséget nézzük, és mit mond? Itt azt mondja, hogy ököllel verekedtek bőjt napon. Hát ez azt jelentette, hogy mindenre figyeltek, csak az Úrra nem. Ez koplalás volt, ez nem bőjt. És nagyon vigyázunk, hogy ez ma is fenyeget bennünket. Szoktuk mondani, hogy most bőjtölünk, de azért nagyokat nevetünk, jól érezzük magunkat keresztény társaságban, nem csinálunk mi bűnt, tehát nem rosszat csinálunk, csak a bőjt az azt jelenti, hogy az Úrra figyelek, és az Úrra hallgatok. Mit mond az Úr? Anikó?
4: Egy pár évvel ezelőtt egy fiatal lányzó újságolta, vagy mesélte, hogy mi a véleményem arról, hogy az ő gyülekezetében meghirdettek egy hétvégi tábort, de az volt a kikötés, hogy senki semmiféle kütyüt nem vihet magával. Tehát ez volt az alapfeltétel, és azt mondták, hogy tekintsétek úgy, mint egyfajta technikai bőjt. Magyarul nem netezhet, nem Facebookozhat, és semmit nem csinálhat. És azt mondja, hogy nagyon meglepődtek, és többen hát úgy meg is sziszentek, hogy te 3 napot kibírni, hát azt nem lehet. A kefteléseiteket űzitek. Ha én megtalálom azt, hogy mivel töltöm az időt, akkor lehet, hogy nem eszek, de ha egész idő alatt csetelek mondjuk, akkor
1: az nem bőt.
4: Az koplalás. Igen. Tehát figyeljünk, hogy mit csinálunk, mert különben becsap minket az ördög.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
5: Talán meg fogod neked bocsátani, hogy az udvariasságotól én el szeretnék tekinteni. Szóval tisztázzuk, hogy éjségsztrájkról van szó, vagy pedig bőtről. Tudnélik, ha megfigyelitek, nem szoktuk ezt mi bevallani magunk között keresztények, mert azért ennél mégiscsak hívőbbek vagyunk, hogy van, amiért fohászkodunk, van, amiért kitartóbban imádkozunk, és hogyha az Úr nem válaszol, könyörögni kezdünk, és hogyha a könyörgésünkre sem válaszol, akkor a következő fokozat az a bőjt lesz. Na jó, csak hogy itt ez miről is szól? Addig fogok imádkozni, amíg Isten be nem látja, hogy jobb, ha azt teszi, amit én kérek tőle. Egyébként a szöveg erre utal is, miért bőjtölünk, ha te nem látod meg? Ami azt jelenti, hogy azért csinálom, hogy csodálkozzon már rá Isten, hogy micsoda embere van. A bőjtnek pedig az lenne a lényege, hogy csodálkozzak már rá, hogy micsoda Istenem van, és ez a kettő kibékíthetetlen egymással. Tehát amíg a bőjtömnek én magam vagyok a centrumában, és az is rólam szól, és a végeredménye is rólam szól, addig igazából nem véletlen, hogy ilyen cinikus válasz van. A mennyből nem szeretjük ezt a szót használni, de itt a mennyből cinikus válasz jön. Tessék csak nézni, azt mondja, hogy hát olyan az a bőjt, amikor az ember lehajtja fejét, mint a káka, hamut szór maga alá, meg zsákot húz magára. Hát ez azt jelenti, hogy azt üzeni az Isten, hogy ez nevetséges, ez színjáték. És még egy dologra hadd irányítsam a figyelmet. Én nagyon természetesnek tartom egyébként, hogy aki éhségsztrájkba kezdett, egy idő után nem ura magának, hiszen stressz helyzetet teremt a teljes szervezetének. És a stresszből adódóan még az is előfordul, hogy addig bőjtöltem, míg nyakon vágtam a gyereket. Hát miért beszél úgy, ahogy? Máskor lehet, hogy nem csináltam volna. De hát én ideges voltam. Persze, hogy ideges voltam a szervezetemnek, én teremtettem egy stressz helyzetet. Ha igazán az Úrral vagyok, imádkozva vagyok, akkor megbékülni fogok. Akkor is, hogyha esetleg a szervezetem éhes lenne.
1: Köszönöm szépen, István.
3: Én csak egy gondolatot ehhez hozzáfűznék. A Tibor azt mondta, ezt az én centrikusságot szeretném egy kicsit megvilágítani, mert az az igen nagyon-nagyon mai és mai emberhez szólal mondja ezt. Ugye a cselekedetek látszata tökéletesen rendben van. Ugye, mert azt olvasta Anikó, hogy úgy tesz, mintha igaz módon élne, nem hagytad el az Isten törvénye. Tehát én rendben vagyok. A látszat ezt mutatja. És nagyon érdekes a reagálás is, mert a reagálás az, hogy felháborodás, hogy azt mondja az ige, hogy miért bőjtölünk, meg sem látod, hogy gyötörjük magunkat, meg észre sem veszed, nem akarsz tudni róla. És itt benne van egy ilyen emberi momentum, és ezt akarnám még aláhozni, hogy ugye azt várja, hogy megdicsérje őket a kegyességükért, hogy Isten jóléttel jutalmazza vallásos fáradtságokat. Tehát ez az én centrikusság benne van, de ez nem az a bőjt lényeg, amit Tibor nagyon jól kifejtette, hogy nem ezt kéne a fókuszba tenni, de Ézsaiás nagyon-nagyon mai módon emberileg mond nekünk is ezeket a jéket. Ez a jelenség, hogy a látszat cselekedete, meg a felháborodás, ez egy szokásos emberi magatartásra vált.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Sokszor van, hogy mi nem az Úrnak akarunk bőjtölni, hanem a másiknak, hogy lássák, hogy mi milyen keresztények vagyunk, milyen hívők vagyunk, szomorúak, savanyúak, és hogy még ráteszünk két lapáttal, hogy lám mi mit meg tudunk csinálni. És ugye az Úr nem ilyen bőjtöt szeretne. És mire való a bőjt? Hogy egy kicsit elszakadjunk a hétköznapok valóságától, és az a bőjti nap, vagy bőjti időszak más legyen az életemben, mint az egyébkénti hétköznapok. És nagyon fontos az, hogy nem csak testi, hanem lelki bőjtöt is tartani. Mert hogyha mi megtisztítanánk gondolatainkat attól a sok rárakódott szennytől, akkor az tetsző, és azt meghallgatja az Úr.
1: Köszönöm szépen, Kulcsár Tibor.
5: Csak röviden annyira hadd emlékeztessek minden velünk levőt, hogy amikor az Úr Jézus kiment a pusztába, akkor ő nem azért ment ki, hogy 40 napig bőjtöljön, hanem azért, hogy az Úrral legyen. És 40 nap után egyszer csak megéhezett, úgy rátört az éhség. De nem számolta az Úr Jézus, hogy már csak 3 nap, ugye, már csak 2.
1: Már egy hét eltelt.
5: Mert az Úrral volt, és egyszer csak kiderült, hogy hoppá, hát én nem ettem, mióta is. Na most az olyan bőjt, amikor az Úrral vagyok, minden mást kitakarít, még a gondolataimból is.
1: Köszönöm szépen. Menjünk a következő gondolathoz. Megfelelő bőjt, és most látsuk ezt, az Ézsaiás 58. fejezet 6. versétől, Jakó Rózsika.
6: Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármót. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant. Ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkozz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a seb. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted.
1: Köszönöm szépen. Olyan szépen mondja itt a bevezető gondolat, hogy a trombita szó arra emlékeztette, ami nem is trombita szó volt, hanem sofár. Tehát a trombita szó arra emlékeztette Isten népét, hogy 10 nap múlva az engesztelés napján az Urat nyilvánítják a királyuknak, és alázatos önmegtakadásukkal megerősítik iránt a hűségüket. Tehát úgy gondolom, hogy a böjt ma is erről szól, hogy az Urat egy más szemszögből látom, sok mindent, ami a hétköznaphoz hozzátartozik, el tudok vonatkoztatni. Nem kell fölállni, nem kell ebédet melegíteni, nem kell mosogatni, mert ezek mind kizökkentenek az Úrral való kapcsolatom mélységéből, hanem, és természetesen nem azt mondom, hogy ezt minden nap így kell csinálni, mert sajnos úgy vagyunk teremtve, hogy ennünk kell, de amikor valami fontos dolgok történnek az életünkben, és nem másoknak böjtölünk, nem mások előtt, nem azért, hogy lássanak bennünket, hanem az Úr előtt, és a böjtnek mindig van egy változtató, az ember gondolkodását, az ember jellemét, az Istenhez való odafordulást más szemszögből, más oldalról látom az Urat. Köszönöm szépen, Marika.
2: Felmerült bennem az a gondolat, hogy különbség van a vallásosság és a hívőség között. Hogy bárki lehet vallásos, vallási szertartásokon vehet részt, akár helyes szertartásokon is, jó időben, mindig megfelelő alkotóelemmel. Az Úr viszont nem csak ezt akarja. Ahogy az ő élete mutatja, hogy gyógyította a betegeket, szükségleteikről gondoskodott, és mellette ő is hűséges volt a szertartásokhoz. Tehát a kettőnek együtt kell lenni, mert ha csak az egyik van, és templomba járunk, akkor csak vallásosak vagyunk, de nincs bennünk a hívő tudat.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
5: Azt hiszem, hogy itt egy olyan sort olvasunk, amire Isten azt mondja, hogy nekem az olyan böjt tetszik, ami mellett nem mehetünk el, mert ez kapcsolati böjt. Nincs az a, bocsánat, de istentelen ember, aki ha nagyon megacélozza a maga erejét, egy néhány napot ne tudna eltölteni úgy, hogy nem eszik. És nincs az a vallásos ember, aki ezt kibírja. Mert hogy ide miről van szó? Hogy tudatosan tagadja meg azokat az előnyöket, amit lehet, hogy hosszasan szereztem meg magamnak, ide az van írva, leoldod a járom köteleit, ami azt jelenti, hogy a rabszolgáidat nem kínoszhatod. Hát ő vette a saját pénzéből. Most a korba megyünk vissza. Azt mondod, hogy a jogtalanul fölrakott bilincseket. Magyarul lehet, hogy megnyertem pereket korábban, és ennek súlyos következményei lettek, de hát én itt visszaéltem dolgokkal. Le kell lepleznem magam. Aztán azt mondja, hogy törj össze minden gyármot. Ha pedig nem ilyenekről van szó, oszd meg a kenyeredet az éhezőkkel. Hát keresem magának, nem? És egy csomó, ha mesztelent látsz, ruházd föl, majd az én ruhásszekrényemből. Ha pedig ezeket komolyan veszem, akkor egyszer csak, mintha Lukács evangélium a 9. fejezetével találnám magam szembe, csak Ézsaiásul van írva, azt mondja az Úr Jézus, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Ez tulajdonképpen az ézsaiási megfogalmazása a Krisztus követő kereszthordozásnak.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
4: Én ezt a gondolatot szeretném folytatni, mert nagyon sokan viszont ebből azt vonják le, hogy hát az a kereszténység, hogy jótékonykodok. Ez a kettő körülbelül szinonim kifejezés. Nem. Az, hogy én mondjuk éhezőnek enni adok, ettől én még nem vagyok keresztény, ettől én még jó ember vagyok. Akkor vagyok keresztény, ha Krisztus él bennem. És utána lehet, hogy ha meglátom az éhezőt, akkor fogok rajta segíteni, azért, mert Isten szeretetével fordulok felé. Viszont van egy olyan terület, amiről kevesebbet beszélünk, mégpedig a szellemi rabigák, vagy lelki bilincsek, amit nagyon könnyen rárakunk egymásra. Mondjuk olyan meggondolatlan kijelentésekből, hogy te soha nem fogsz megváltozni, vagy te mindig is ilyen ember voltál, és még sorolhatnám, tudjuk, hogy ezek milyen sebeket okozhatnak akár a gyerekekben. Ha ezeket Isten jelenlétében, amikor elmélyülünk előtte, felismerjük, ezeket a bilincseket se olyan könnyű leoldani, mert akkor oda kell menni és azt mondani, hogy bocsáss meg. Én olyanokat mondtam, amit nem lett volna szabad. És ezzel én megterheltelek, megbélyegeztelek. Ehhez is nagy alázat és Isten ereje kell.
1: Köszönöm szépen. Jakó Gyula.
7: Múlt héten a statikus jött, hogy megnézze, hogy a vasalást jól megcsináltuk, és egy katolikus hittestvér, és hát megpróbálták ott a fiúk megkínálni, hogy fogadjon-e valamit, és azt mondja, hogy elkezdte a 40 napos bőjtet. És eszembe jutott ez a tanulmány.
1: És katolikus egyházban 40 napos bőjt.
7: Amikor a szokás és a tradíció fölülire mindent, ilyen kérdőjelet tettem föl, vagy szót fogadok, mert ha meglátjuk itt az előző nap, amikor felolvastuk az igét, hát Istent kérik számon, hogy rájuk se figyel, nem is hallgatja meg, pedig ők tényleg jó szándékból és őszintén ragaszkodnak és kiabálnak a mindenhatóhoz, és mégis nincs eredmény. De a Jóistennek teljesen más az elvárása, a kívánalmai, és amit Kulcsár testvér most felolvastál, tehát rámutat, én úgy értékelem azt, az Isten rámutat, hogy mindaz a hiányosság, ami hiányzik, hát azt kéne rendbe tenni, és akkor ha nem is eszel, vagy ha minden nap eszel, de ha ezeket a hiányosságokat rendbe tetted, akkor minden rendbe lesz.
1: Köszönöm szépen, István.
3: Amit a Tibor mondott, nagyon meragadt bennem, mert én azt úgy fordítanám le magamra, hogy tulajdonképpen ebbe egyetértünk, hogy nem annyira a eledeltől való tartózkodásnak van a fókuszban, hanem a szeretetnek a gyakorlása. És az önző önsanyargatás helyére egy olyan áldozatnak kéne kerülni, igaz bőjként, ami hasznára válik a szűkölködő fele barátnak. Tehát a bőjtnek célja van, tehát hasznára váljon a másik ember javára. Nem, csak az önsanyargatáson múlik itt a dolog.
1: Köszönöm szépen, és menjünk tovább a nekünk adott idő. Ézsaiás 58. fejezet 13. versétől Anikót kérem. Légy oly kedves, mondd el számunkra, mit mond az ige.
4: Ha nem járkálsz a nyugalom napján, kefteléseid után az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kefteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban. Én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt.
1: Köszönöm szépen. Néhány évvel ezelőtt, pont amikor megérkeztem Izraelbe, akkor volt a nagy engesztelési nap. Én ilyet nem tudtam volna elképzelni. Képzeljétek el, hogy a busz, amivel Tel Avivból Jeruzsálembe mentünk, egyetlen autóval sem találkoztunk az autópályán, egyetlen embert sem láttunk Jeruzsálembe, tehát mintha egy kihalt szellemvárosba vagy szellemországba érkeztünk volna, és ez nekem azért nagyon tetszett. Ez nekem nagyon tetszett. Miért? Mert ez a nekünk adott idő. És a nekünk adott időben ne mászkáljunk, ne császkáljunk, ne menjünk el a szép területeket megnézni, ne kiránduljunk, menjünk máskor. De amikor az Úrral kell lenni, akkor legyünk az Úrral. Egy nagyon szép Szigeti Jenő gondolatot hallgassunk meg Rózsikától. Honnan van ez a idézet?
6: Dr. Szigeti Jenő megtalált kincsünk a Nyugalom nap című könyvéből a 135. oldalról. A szombatünneplés nem vallásos kérdés. Többről van benne szó, mint arról, hogy melyik napot tartjuk ünnepnek, hogy mit csinálunk és mit nem csinálunk ezen a napon. Az önmaga elől menekülő 21. századi embernek létkérdése lett a szombat. Ez az ünnep találkozás Istennel, világgal, a másikkal és önmagammal kiteljesedik.
1: Köszönöm szépen, és az hajtsuk meg fejünket egy csendes imára. Urunk, köszönjük azt, hogy a szeretet harcában mi is részt vehetünk, és a szeretet oldalán nem a szeretet ellen harcolunk. Áld meg életünket, szolgálatunkat, és olyan kis dolgok azok, amiket mi tehetünk a te nagy műved értekében. Add, Urunk, hogy ezt a picit megtegyük. Ha böjtölésről, ha szeretetről, ha imádságról van szó, ha arról van szó, hogy elfogadjuk tőled az örök életnek vizét, akkor ezt megtegyük és észrevegyük a jó alkalmat. Áld meg mindenhol a te népedet, a hozzád kiáltókat, a nyomorúságban, a szenvedésben lévőeket. Urunk, várjuk a te eljöveteledet, minél előbb gyere el, és vegyél magadhoz bennünket. Jézus nevében. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Egy egészen fantasztikus műsort fogunk ma lejátszani önöknek. Helyszínen vagyunk, szokásunkhoz képest helyszíni felvételeket csinálunk, és egy erdei méhészetet fogunk bemutatni vizuálisan a kedves hallgatóknak. Két beszélgető partnerom van, és de a két beszélgető partner a méheknek a tulajdonosával fogjuk lefolytatni ezt a műsorunkat. Bemutatkoznál kedves hallgatóknak egy pár mondatot?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kovács Andris vagyok, a Mézerdő méhészet megálmodója és társtulajdonosa, és méhésze.
0: Te is bemutatkoznál?
2: Szervusztok, Varsanyi Zoltán vagyok, szintén a Mézerdő méhészet megálmodója, társtulajdonosa és méhésze.
0: Hát, nem illik háttal kezdeni a mondatot, de teljesen el vagyok ámulva és teljesen elérzékenyültem, hogy fiatalok, tehetségesek megálmodtak valamit és megcsinálták. Hány kaptárral gazdálkodtok jelen pillanatban?
1: Jelen pillanatban 54 családunk van itt a méhészetünkben. Legelőször három családdal kezdtük, és úgy szépen így három év alatt fölfejlesztettük 53 az összes családunk, ugye Zoli?
2: 53. Igen, 53 van most.
0: Mióta foglalkoztok ezzel tulajdonképpen, és mi volt a inspiráció, hogy méhekkel kezdtek el foglalkozni?
2: Inspirációnk nem volt. Három éve foglalkozunk a méhekkel. Egy véletlen során, a Covid alatt elkezdtünk terepfutni, és Andris befutott egy méhészetbe. Kipróbálta, szerelemet első látásra, nagyon megtetszett neki, aztán lelkesen felhívott engem is, hogy ez valami olyan, amit lehet, hogy ki kéne próbálni. Azonnal rácsaptam én is, úgyhogy pillanatokon belül már ott találtuk magunkat egy OK-es méhész tanfolyamon, és aztán tett, követett, és hirtelen már vettünk is egy méhészetet, és neki is kezdtünk, be is ugrattunk a mélyvízbe egyből.
1: Igen, azt kell tudni, hogy Zolival mind a ketten az online világban dolgozunk marketing területen, és már nagyon régóta hiányzott valami kézzel fogható produktum. Ugye a munkánkban az eredményeink azok nem kézzel foghatóak, kapunk egy riportot, hogy jól dolgoztunk vagy nem, de hogy nem látjuk így a munkánknak az eredményét. És régóta gondolkoztunk már azon, hogy valami természetközeli állatokkal kapcsolatos hobbink vagy szerelemprojektünk legyen, de egy az életmódunk se volt arra alkalmas, hogy állatokat tartsunk, mondjuk birkákat vagy teheneket, meg egyikünk se az a nagyon korán kerül alkat úgy alapból. Úgyhogy tényleg jártuk nagyon a természetet, ilyen hosszú távú futásokat, terep kirándulásokat csináltunk, és akkor ez a csoda szembe jött, tehát két méhésszel találkoztam az erdőbe, a Pilisbe, beöltöztettek, megmutatták, hogy mi van a kaptáron belül, addig életemben nem láttam, hogy mi van a kaptáron belül, és nagyon megtetszett, hogy itt a szép levegőn, egy erdő közepén méhekkel együtt dolgozni, hát lehet ennél jobb, és hát azóta kiderült, hogy nincs ennél jobb. Úgyhogy hát 4 évvel ezelőtt kezdtük el így az egészet, hogy egyáltalán tanulni a méhekről. De elvégeztük az OKE tanfolyamot, de az inkább egy ilyen elméleti tudást ad, az még jobban kedvet csinálta a méhészet, ezt gyakoroljuk. És akkor szerencsénkre találkoztunk egy nagyon kedves méhész házaspárral a Bakonyba, akik a szárnyaik alá vettek minket, türelmesen tanítottak minket. És akkor amit ott csináltunk a bakonyi méhesbe, azt itt elkezdtük létrehozni itt Budapest határába, a Budai Egységbe. Azt vettük észre, hogy ahogy mi rákattantunk a méhekre, bevonzott ez a csodálatos világ, és ahogy beszéltünk másoknak erről, egyre jobban érdekelte a többieket is körülöttünk, a családtagjainkat, barátainkat. Úgyhogy így született meg végül is a Facebook oldalunk is, ami egy ilyen edukációs oldal a méhek méhészet világáról. És hát így kezdtük el itt megcsinálni a Budaiba méhesünket, hogy ide másokat is be tudjunk hívni, meg tudjuk mutatni másoknak, mert azt vettük, hogy mindenki ismeri a mézet, vagy tudja, hogy készül a méz, de aztán mégse tudja, mert mi se tudtuk. És hogyha ezt tényleg látják, átérik itt családok együtt, vagy iskolák, akkor az egy életre szóló élmény, hogy kiveszünk egy kaptárból egy keret mézet, azt együtt feldolgozzuk, és akár már kóstoljuk, üvegezzük. És közben szerintem az, hogy egy kis állatot így bemutatunk másoknak, mert tényleg egy apró kis rovarról beszélünk, mi bogárnak hívjuk, de biológia ugye rovar, de hát bogárkának becézzük a méheket, Tehát, hogy egy ilyen pici állatra oda tudunk figyelni, és másoknak a figyelmét is rá tudjuk világítani, akkor a többi állatra is, meg a növényre is jobban fognak figyelni. Ezt magamon vettem észre, hogy én nagyon nagy pecás voltam, és amiatt a méhészkedek, igazából nem horgáztam, mert úgy már sajnálom a halakat is úgy kifogni. Úgyhogy ez például egy ilyen, amit észrevettem, hogy amiatt a méhészkedek máshogy, még jobban máshogy állok az állatokhoz.
0: A család mit szól ehhez a...
2: Nagyon támogatóak. Abszolút támogatóak. Nekem szokott is kijárni a családom ide segíteni, pergetni. Andrisnak is volt már kinn a családja, illetve neki a kedvese is nagyon aktívan segít nekünk. Ő egy író, ír nekünk mesekönyveket, úgyhogy megnyitottuk így a gyerekek irányába a Mézerdő lakói mesesorozatot is. Tehát
1: elején jól megmosolyogtak minket, pozitív, szerintem. Hogy
2: elején nem hitték el, hogy mi ezt komolyan gondoljuk, és tényleg csinálni fogjuk.
1: Tehát városi most gyerekek már... vagyunk, tehát tényleg a mezőgazdasághoz így nekem a nagyapám, talán ő az egyetlen kapcsolatom, hogy neki voltak állatai, és gondozta őket, de hogy tényleg mi nem ebben nőttünk föl. Talán ezért is ilyen csodálatos nekünk, hogy ezért tudjuk ennyire lelkesen élvezni azokkal szemben, akik mondjuk egy több generációs méhészetben nőttek föl. De minden héten van valami új, amit tanulunk róluk, vagy megfigyelünk, nagyon sokat figyeljük őket, ugye próbáljuk bemutatni az embereknek is egy nagyon közeli videókon keresztül a méheket is, hogy ez egy nagyon cuki állat, egy nagyon okos állat, egy nagyon összetett világban, a családban élnek. Úgyhogy a család inkább azt mondja, hogy most már a hobbi helyett ők azt mondanak talán, hogy megszállottság, így jó értelemben, de tényleg mind a kettőnknek nagyon támogatóak mindenki, bármiben kell segítség, akkor mind a két oldalról tudunk.
0: Hát pár vonalban akkor én rátérnék arra, hogy a méhek milyen termékeket állítanak elő. A méhészetben ezt úgy emlegetik, hogy kaptártermékek, és az volna a kérdésem majd, miután elmondtam a ide tartozó kis történetemet, hogy akkor ti ezeket a kaptártermékeket minőségi formátumban tudjátok előállítani, illetve tudjátok értékesíteni, és a kedves hallgatókat ez érdekelni, akkor erdei méhészet?
1: Mézerdő méhészet.
0: Bocsánat, Mézerdő méhészet,
1: igen.
0: Így keressenek
1: így rá a Facebookon. Mézerdő.hu. Megtalálnak minket, tényleg nagy közösségünk
0: Mézerdő
1: van már így.
0: Méhészet. Hát a kaptártermékek, ugye a méz a legelső, amit mindenki ismer és mindenki tud. Mézet kizárólag csak a méhek tudnak előállítani, meg a kínaiak.
1: Meg a hangyák, van egy mézelő hangyafaj is egyébként.
0: Van egy mézelő hangyafaj is, így van. Hát a következő, ami kaptártermék, az a méhviasz, a virágpor, a méhméreg,
1: propolisz,
0: és a propolisz.
1: Illetve még a méhpempő.
0: Ezek mind az összes terméket lehet tőletek rendelni?
1: Rendelni lehet, nem mindegyiket gyűjtjük csak mi, tehát főleg mi mézzel és méhviasszal foglalkozunk, ugye 50 család az inkább azt mondom, az egy ilyen közepes kisméretű méhészet, tehát hogy mi nem ezek a nagyon nagyok vagyunk. Ezért virágport mi külön nem gyűjtünk be a méhektől, be tudnánk, de hagyjuk nekik szépen, mert virágport úgy lehet begyűjteni egyébként, hogy bejárathoz raknak a méhészek egy ilyen szűkített bejárót, ahol ugye hozzák a méhecskék a két kis lábukon ezeket a virágporos batyukat, és ha szűkebb a bejáró, akkor az egyik batyú leesik a lábáról, ahogy ő beérkezik, és egy ilyen virágporgyűjtő tárolóba pottyan. És ezt minden nap begyűjtik a méhészek, mert ugye ezt be kell gyűjteni, mert vizet is tartalmaz, tehát ne romoljon meg. Viszont ez nagyon fontos elessége a méhecskéknek, meg az új generációnak. Úgyhogy ezt azt szokták, hogy egy napig fölrakják az egyik kaptár, aztán szépen cserélik, és akkor így hagynak is elég virágport a méheknek, de el is tudnak menni, úgyhogy mi ezt itt helyben nem gyűjtjük, de gyűjthetnénk. Virágport mi más méhésztől szerzünk be, és akkor úgy elérhető az is a weboldalunkon. Saját mézeink vannak, tehát itt a vegyes virágmézzel kezdjük a tavasz, kétfajta tavaszi vegyes virágmézzel vagyunk, az egyik ugye itt a környékünkön rengeteg a gyümölcsfa is, úgyhogy most tavasszal minden ráadásul egyre nyírt, úgyhogy két hét eltéréssel pergettünk, és két teljesen más ízvilágú és más textúrájú mézet is kaptunk. A kora tavaszi az egy ilyen sötétebb igazi erdei méz lett, az még viszonylag folyékony is. Amit nem régen pergettünk, az akáciát, az meg egy jó sűrű, már gyorsan kristályosodó igazi ilyen tömény méz lett, és akkor hát ugye most az akác. Lesz még hársmézünk, mert nem sokára itt ugye körbevesznek minket, egy nagyon sok hárserdő van. hersmézzünk, és lesz még egy nyári vegyes virágmézzünk itt, és az évet mi a napra forgó mézzel zárjuk. Ugye még a repceméz, amit kihagytam, az még itt a koratavaszi.
2: Igen, de az nekünk most nem volt, mert itt a környéken nincsenek olyan nagy repcetáblák, úgyhogy egy nagyon kevés repcemézünk jön csak össze. Igen.
1: Propoliszt ugye még lehet gyűjteni, ugye a méhek a propolisztás két dologra használják, az első az, hogy szigetelnek vele, tehát ők minden kis lyukat betömnek a propoliszra, mindent össze propoliszoznak, hogy ne jöjjön be szellő a kaptárba, ne borítsa fel a hőháztartásukat, nem szeretik a szelet, illetve fertőtlenítésre használják a propoliszt, és ezért izgalmas az emberek számára is a propoliszt. Ha bármi bekerül a kaptárba, most mondok egy nagyon durva példát, például télen bemegy egy egér, hogy megdizsmálja a kaptárat, azt a méhek mondjuk esetleg elpusztítják benne, de ugye kivinni nem tudják a tetemet, és hogy az ott ne rohadjon el, ne fertőzze be a méheknek a levegőjét, illetve a kaptárt, szépen az egész tetemet bevonják propolisszal, és akkor az itt teljesen steril marad.
0: Tehát egy szarkofágot csinál.
1: Pontosan. Így van, végülis egy szarkofág, és ez a természetben megtalált egyik legerősebb antibiotikum is egyébként. Ugye a propoliszt azt mindenképpen ajánljuk mindenkinek fogyasztásra. Kevésbé ismerik Magyarországon még, de már egyre többen. Leginkább ebbe a propolisz tinktúra formátumban lehet vele találkozni, alkoholos vagy alkoholmentes változatban. Ők is kaphatóak a shopunkban, de ezt is olyan méhészettől szerezzük be, akik erre rá vannak specializálódva. Úgyhogy itt a mi méheinktől mi csak saját felhasználásra gyűjtünk propoliszt. Lehet nyersen is fogyasztani, ez ilyen kis barna, sötét, barna, sárgás, ilyen kis gyurmaszerű anyag. Nagyon ragad, úgyhogy azt szoktuk, hogy a nyelv alá be, és akkor el lehet
2: szopogatni. Igen, véletlenül se kezdjék el rágni, de soha többet nem szedik ki a fogukba.
1: Nehezen. És az nem néz ki jól a fogon, egy barna kis trutyi. Úgyhogy a propoliszt meg a virágporról beszéltünk, mi nagyon fontos termékek. Ezen kívül még ugye a méhviasz, és azzal foglalkozunk, ugye mindent újrahasznosítunk a méhesbe, és a régi kereteket, amik benn vannak a kaptárokban, azokat is cseréljük folyamatosan, illetve hát amikor fedelezzük le a mézet, akkor is nagyon sok viasz ugye bontunk le a keretekről, és ezeket szépen leolvasztjuk, és akkor ilyen nagy viasz korongokat csinálunk belőle, úgy néz ki, mint egy ilyen nagy kerek sajt, és akkor azokból vagy gyertyát öntünk, illetve most már van egy nagyon kedves viaszművész pártoló barátja a mézerdőnknek, aki meg segít nekünk csinálni rendes szép gyertyákat belőle, illetve az új kereteket magát ebből a viaszból újra tudjuk hasznosítani, és akkor nyomnak belőle ilyen viaszlapokat, amit berakunk a keretbe, és akkor méhecskék azt építik ki szépen, és kezdik el gyűjteni a mézet bele. Még a méhpempő van, amiről szerintem nem beszéltünk, talán az a legkevésbé ismert méhészeti termék. Nagyon sok kutatás folyik most róla, mert rengeteg mindent tud. Ugye ilyen tökéletes élelmiszer, ilyen superfoodnak ismeri most már az emberiség. Leginkább a gyerekáldásnál terápiaként szokták használni nőknek, mert nagyon erős ilyen női hormonokra való hatása van, és nagyon nagy sikerrel. De illetve most én például immunerősítésnek szoktam néha ilyen kúraszerűen az ősszel egy-egy ilyen 100 g-os adagot enni.
0: Igen, ezek így vannak, de csak óvatosan a méhpempővel, mert a méhpempő az egy totipotens őssejt kategóriába tartozó, tehát az emberi szervezet például előállít őssejtet, nanopotens és totipotens, ez mondjuk két fő terület. A nanopotens az kifejezetten csontra, csontvelőre, májra, vesére, tehát egy bizonyos szerveknek a regenerálására állít elő a szervezetünk ősejtet, a totipotens, az pedig nevében is benne van, totálisan mindenre alkalmas. Most a bölcsöt, amikor megcsinálják a méhek, beleraknak egy petét, és elkezdenek királynőt nevelni. A királynő nevelés a bölcsőbe gyűjtik össze a méhpempőt, és a királynő a bőrén keresztül átdiffundálódik a méhpempő, és így tudja magát felépíteni. Ez mit jelent, hogy totálisan mindenre alkalmas. Itt, amit említettél, hogy csak kúraszerűen szabad használni, nagyon helyes, csak kúraszerűen, egyszerűen azért, mert bármilyen emberi szervezetben vagy testben, hogyha a sejtbúrjánzást elősegítő anyagok vannak, szépen óvatosan fogalmaztam meg, mondjuk egy mióma nagyon könnyen be lehet durrantani, nagyon könnyen bedurrantja, és nagyon könnyen akár még rossz indulatúvá is válhat ez a sejtbúrjánzásos történetünk. A méhek esetében egészen másképpen zajlik le. A propolisznak a gyógyhatása francia kutatások alapján történt, hogy a húgyutakra van nagyon jótékony hatással, ezt a franciák fedezték fel valamikor a 10-20-as években. Méhméreg, és esetleg mi az, amit még meg tudtok osztani a hallgatókkal?
1: A méhméreg, most pont jókat kérdezem, mert teljesen másképp reagálunk mind a ketten a méheknek a szúrására. Én abszolút immunis vagyok, nem zavar, nem dagad be, semmi nem fáj annyira. Zoli meg valószínűleg egy kisebb allergiája is van, mert ő be kell neki úgy öltözni, mert ha megszúrja a méhecske, akkor elég szépen belegal meg napokig, azért érzi. A méhméreg, aki nem allergiás rá, annak ez egy nagyon egészséges

0: kiszakad a potroha, ezért elpusztul. Úgyhogy ezért most már mémérget kifejlesztettek olyan, hát ilyen kis szerkezetet, amivel úgy lehet gyűjteni, hogy a méhecske nem pusztul el. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kapter bejáratához leraknak egy ilyen kis hártyaszerű anyagot, amiben elektromos pulzusokat lüktetnek. Ez idegesíti a méheket, hogy a bejáratnál van ez elektromos pulzus, és elkezdik megszúrni ezt a kis hártyát. Viszont ebből a hártyából ki tudják húzni a fullánkjukat, így akkor be lehet gyűjteni viszonylag gyorsan és hatékony módon a méhmérget. Immunerősítő hatása is van a méméregnek, most már azt is tudjuk, hogy a rákutatásban is elkezdték sokkal nagyobb dózisban alkalmazni, és vannak jó kutatások, meg pozitív eredmények, reméljük, hogy egyre több. Hát aki allergiás, ott annak azért ez egy nagyon komoly dolog, úgyhogy ott egyből aki a szúrás kapott kórházba, vagy mentő is viszi el őket, vagy igyekezni is kell, hogy eljussanak a megfelelő helyre, mivel egy fulladásos, allergiás reakciót tud kiváltani. De egyébként, aki meg nem allergiás, és megszúrja a méhecske, az ne bánkódjon, mert tényleg egy nagyon jó bőrre is nagyon jó hatása van. Zoli,
1: igen, kollagén tartalmaz, ugyebár rengeteg bőrgyógyászati terméknek az alapja a méhméreg, kisimítja a ráncokat. Vannak egyes országok, ahol ezt kúraszerűen is csinálják, hogy a homlokukat és a szemük mögött följebb szokták megszuratni a nők, mert gyakorlatilag ez olyan, mint egy biobotox kúra, szépen elsimítja a ráncokat.
0: Igen, azt tudjuk még, hogy körülbelül a kobra mérgével egy ilyen értékű, vagy talán még erősebb is, de ugye hát nagyon kis dózisban található meg a méhecskében ez az anyag. De ezzel is most nagyon izgalmas kutatások folynak még, úgyhogy mi is várjuk, de én azt tudom kb. Mondani, hogy aki méhészkedik, elég sokáig él, tehát nagyon sok idős méhészt látunk, meg méhészsel beszélünk, de tényleg ilyen 80 fölött is a 20-30 kilós mézes kereteket, mézes dobozokat úgy hordják, mint a 40 vagy 30 éves férfiak. Úgyhogy biztos vagy benne, hogy számít az, hogy azért kapunk mészúrást, méhészeti termékeket eszünk, mézet, propolisz, mert én például miatt a mézkedünk, szerintem is voltam beteg egyáltalán.
2: Méhnek a gyógyító hatásáról még nem beszéltetek, illetve nem beszéltünk.
0: Fú, rengeteg
2: van. Ki mit tud hozzátenni ez a témakörhöz?
0: Hát én abból imádom a mézet, tehát ez az egy, ami a mézet, ez szerintem megvolt, hogy mindig is gyerekkorom óta nagyon szerettem. Családunkban mindig volt méz, szüleim mindig méhésztől vettek jófajta mézeket. Úgyhogy nálunk igazából mindent, amit cukorral édesítenek mások, az mézzel volt édesítve, tehát a kávé, a tea, limonádék, tehát a legtöbb dolgot mi mézzel ettük. Hát az immunerősítése mindenképpen, tehát nagyon sok antioxidáns van, ásványi anyagok vannak a mézben, és ugye maga a méz az egy jó minőségű cukor, gyümölcscukor és szőlőcukornak a keveréke.
1: De nem is tipikus cukor egyébként, mert ez egy hosszan felszívódó cukor, tehát ez az úgynevezett, vagy hát ha lehet ilyet mondani, hogy egészségesebb cukrokba tartozó fajta. Diétákhoz is alkalmas egyébként, mivel a méz az terítettségérzetet küld egyből az agyba, és mivel lassan felszívódó, ezért abszolút alkalmas különböző ilyen diétás kúrák.
0: Igen, például az esti nasit szerintem nagyon jó kiváltja, ezt személyes tapasztalatként tudom mondani, hogy ha van ilyen rám, én azt, hogy olyan csokizhatnék, vagy
1: hajnali kettes csokizás, igen, ez kiváltja a méz.
0: Akkor tényleg elég egy két kanál méz, és megszűnik ez a vágyam. Úgyhogy erre is nagyon jó, de visszatérve az összes légúti problémára kifejezetten jó hatása van a méznek. És akkor azért nehéz szerintem erre a kérdésre még úgy válaszolni, mert ugye sokfajta méz van, és mindig, hogyha mézről beszélünk, az emberek fejében az ilyen egy mézről, mint hogyha lenne egy méz. Közben inkább mi a borokhoz szeretnénk pozícionálni a mézeket is. De nagyon sokfajta méz van, ízvilágban is teljesen mások a mézek, színbe, textúrába, hatásba is. Tehát, hogy például melyik mézet mire használjuk. Hogyha én beteg kezdek lenni, vagy érzem, hogy kezdek megfázni, akkor tudja, hogy a hársméz az első, amihez nyúlok. Mert az a legjobb az összes ilyen légúti torok problémára. Hogyha például gyomor bajom van, akkor a repceméz az első, amihez nyúlok, mert az egy lugos méz, az a refluxra, meg a gyomorsav túltengésre kiváló. Ha nem tudok aludni, akkor például este akácmézet eszem egy pár

0: szakács mész be, segíti az alvást. Úgyhogy nagyon-nagyon sok fajta...
1: Télen meg vegyes virágmézzel érdemes erősíteni a szervezetünket, mert ugyebár abban van a legtöbb vitamin, különböző aminósav, tehát ásványi anyag, tehát...
0: Igen, amikor kérdezik, hogy melyik mézet ajánljuk, akkor ezért nehéz. Tehát, hogyha most ajánlhatnánk mézet, hogy mire, akkor meg lenne, hogy mire. De hogyha tényleg az lenne a kérdés, hogy csak egy mézet kell kiválasztanunk, akkor melyik lenne az, akkor mindenképpen mi a vegyes virágmézet szoktuk ajánlani.
1: Csak ott is ugyebár a vegyes virág és vegyes virág között is rengeteg különbség van, mert nincs két ugyanolyan vegyes virágméz két méhészetből, ami ugyanazt tartalmazná. Tehát ez nagyon függ attól, hogy milyen tájegységen vagyunk, milyen időszakban vagyunk, amikor a méhek gyűjtötték a mézet.
0: Mikor lett lepergetve. De náluk is van. Tavasszal két fantasztikus vízvilágú, de teljesen különböző tavaszi virág, vegyes virágmézünk lett. Úgyhogy minél több virág van benne, annál több, annál jobban hasznosulhatnak a virágokból szerzett nektárba lévő anyagok.
2: A méznek a tartósító tulajdonságáról csak két gondolatot szeretnék elmondani. Egy tanulmányban olvastam, hogy 2000 évvel ezelőtti a mumiák, fáraóknak a sírkamrájába előkerültek edények, adagedények mézzel. És kedves hallgatóim, most kapaszkodjanak meg, a 2000 éves méznek volt még aminosav és vitamin tartalma. Miről beszélek pontosan? Egy tál gyümölcsöt kirakunk az asztalra, annak a gyümölcsnek van vitamin és aminosav tartalma. Egy-két hét múlva ez szépen lebomlik a gyümölcsökbe, és elbomlanak ezek az anyagok. A méz ez nem ilyen, ez meg tudja tartani a vitamin és aminosav tartalmát 2000 év után is. Egy kínai hercegnőnek a történetét mondanám el nagyon-nagyon gyorsan. Eltemették a hölgyet, de úgy temették el, hogy a koporsót feltöltötték langyos mézzel, tehát a teljesen fölvette a struktúráit. Több mint 2500 évvel ezelőtt történt ez a temetési szertartás, és az arcának a bőrének a struktúráját, illetve az arcvonásait tökéletesen megőrződtek, és teljes mértékben felismerhető volt a kínai hölgy. Hát ennyit röviden a mézről, illetve még csak annyit tennék hozzá, hogy honnan lehet megismerni, hogy hamisított mézet.
1: Több módszer is van. Az egyik a vízteszt, ugyanis hogyha egyszerűen elkezdjük csorgatni a mézet egy pohár vízbe, akkor a hamis méz az egyből fel fog oldódni, az igazi méz az pedig szépen elkezd lecsorogni az aljára, és ugyanúgy ott elkezd egy ilyen gyűrű formában felgyűrűződni. Ez az egyik. Andris?
0: Van ugyanebb vízzel, még lehet azt is, hogy egy üres pohárba mézet rakunk, egy kis vizet ráöntünk, és elkezdjük lögybölni. A cukrozott víz, meg cukrozott szirup, az szét fog esni. A méz meg elkezd ilyen kis formák kirajzolódni rajta, mint hogy ilyen hadszögletek, de nem jön ki teljesen hadszög. De sajnos azt kell mondanom, hogy ma már nagyon nehéz, mert ezeket a hamis mézeket ne úgy képzeljük el, hogy a méhész otthon összerak valamit, hanem ezeket már laboratóriumokba, gyárakba állítják elő. Úgyhogy tartalmaznak, tehát ezt úgy csinálják, hogy ilyen kukoricaszirupokat előállítanak hatalmas mennyiségbe, ezeket behozzák mondjuk az Európai Unióba, itt hozzáöntenek egy kis igazi finom kelet-európai vagy akár magyar mézet, ezt egybe melegítik, hogy egybeálljon, és akkor utána nagyon nehéz megmondani, hogy ez most igazi méz, vagy nem igazi méz, tartalmaz mézet. Ugye laborban lehetne kimutatni, hogy milyen cukor van benne, hogy akkor nem csak gyümölcscukor és szőlőcukor, hanem szaharóz.
2: Összegezve, akkor végül is honnan lehet tudni azt, hogy hamisított mézről beszélünk, vagy nem hamisított mézről? Mit tudtok javasolni a kedves hallgatóknak?
1: Mindenképpen olyan, nézzék meg a származási helyet, ami fel van tüntetve a méz címkéjén, ezt most már kötelező feltüntetni, és ami EU-n kívüli, vagy részben EU-n kívüli, az semmiképpen nem javasoljuk.
0: Mármint az, hogyha az van feltüntetve a címkén, hogy EU-n belül és EU-n kívüli méz keveréke, mert most minek kell keverni egy üveg mézbe EU-n belül és EU-n kívül, tehát ott az egy gyanús, hogy valami más is van benne. A legjobb tippünk az, hogy méhésztől direktbe vegyenek mézet az emberek, igen, illetve piacon. méhészsel együttműködő termelőtől vagy üvegezőtől, mert 22 ezer méhész van körülbelül Magyarországon, tehát szinte mindenhol az országban felelhető a közelben méhész. Az internet segítségével meg nagyon könnyen el is lehet most már őket érni. Tehát online is lehet vásárolni, de piacokon is. Hogyha méhésztől vesz az ember mézet, akkor 99,9%-ban az méz lesz.
2: És ha kedves hallgatók virágport szeretnének vásárolni tőletek, akkor ebbe tudtok segíteni?
1: Tudunk segíteni. Igen, van 200 g-os és 500 g-os kiszerelésben is kapható nálunk a webshopon, úgyhogy
0: szárított,
1: szárított virágport meg tudják.
0: Ugye kétfajta virágport lehet vásárolni. A szárított, amit így nagyon sokáig el lehet rakni, szobahőmérsékleten is lehet őrizni, illetve néhány méhészetbe lehet venni friss virágport, de azt mélyütőbe kell tárolni, úgyhogy annak egy kicsit bonyodalmasabb. A kettő között a különbség természetesen a nyersabb, azért még több a tápanyag, de a szárított virágpor, én azt például azt használom minden nap, bárhol tudom tárolni, nagyon jó fehérje tartalma van a virágpornak, mi multivitamin mellett helyett is használjuk, úgyhogy nagyon jó ilyen étrend kiegészítő.
2: Az egyetlen fehérje forrás a méheknek a virágpor, és amilyen tudjuk javasolni a kedves hallgatóknak, de évente kétszerű virágpor kúrát. Hát a virágpor az tulajdonképpen a mennyelev táblázat van benne, kivéve az uránszurokért, az ólom és az ilyen szennyező anyagok nincsenek benne, de a réz, a kobalt, a vas, a mangán, minden benne tartalmaz a virágpor. Tehát én javaslom a kedves hallgatóknak, hogy évente kétszer, ősszel és tavasszal egy-egy ilyen virágpor kúrát mindenképpen. Ami még nagyon fontos a virágpor kúra megelőzése előtt, hogy egy szem virágport szét kell törniük, és a csuklónak a belső részéhez este ragasszák le, ez az allergiateszt. Hogy allergiás, vagy nem allergiás. Ha valaki bepirosodik a virágpor helyén a bőr, akkor bőrpir keletkezik, akkor allergiás. Az allergiás emberek nem ehetnek virágport. Ez nagyon-nagyon ritka, de nagyon gonosz betegség a virágpor allergia. Tehát aki nem allergiás, az feltétlenül keresse meg a...
0: Sőt, egy nagyon jó reggeli kiegészítő, tehát ilyen reggeli kásába szoktam, vagy a joghurtotba öntök egy kis szárított virágport felkeverve, és akkor egy nagyon jó kis gazdaggá teszem.
2: Kaptáraknak a típusai azok, milyen ez a 54 kaptár, ez mind ti csináltátok?
1: Vagy? Igen, többfajta kaptárunk is van, a legtöbbet egyébként vásároltuk, vagy különböző helyekről gyűjtöttük. Mi most kettő mérettel dolgozunk, van a Dadant, ez egy nemzetközi standard méret, mi ezt szeretjük a legjobban, illetve vannak félbocsonádi méretű kaptáraink is.
0: Ezek a, mi a, ugye a rakodó típusú kaptárak mellett tettük le a voksunkat, ugye kétfajta kaptárrendszert használnak a méhések, az egyik a rakodó, amikor egymásra rakodjuk a különböző plusz métereket, tehát mint egy felhőkarcoló, így növelgetni tudjuk az emeletet, és van a fekvő, az a nagy bocsonádi általában, ott meg egymás mellett vízszintesen vannak csak a keretek egymás mellett. Úgyhogy mi a rakodót szoktuk használni, mert könnyebben tudjuk kezelni, könnyebbek ugye a keretek, kisebbek, igen. Tehát meg ha ne hagy Isten, szeretnénk egyszer valahova vándorolni a méhekkel, akkor sokkal egyszerűbb így őket mozgatni.
2: Tehát akkor ti vándoroltok is? Ami...
1: Nem vándorlunk. Kétfajta méhészet van. Van, aki tájegységek szerint folyamatosan követi azt, hogy hol mi nyílik, és vándorol és viszi a méheit. Illetve van, aki egy helyben, ez az úgynevezett álló méhészet, nekünk mi az utóbbi vagyunk. A vándorlás egyébként megéri, mert sokszorosát gyűjtött be mézmennyiségben ahhoz képest, amit egy álló méhészetből begyűjtesz, akár háromszorosát, négyszeresét is, viszont elképesztő munka. Hát azt folyamatosan, ilyen 2-3 hetente költöznöd kell, és minden méhedet átvinni. Este lehet a méheket vinni, nem lehet napközben, mert ugyebár a legtöbb, a kaptárnak a nagy része az kirepül és folyamatosan gyűjt, estére gyűlnek vissza, tehát ez egy...
0: Ez egy más világ. Van az ilyen kis romantikus vágy, hogy el akarunk kísérni méhezeket vándorolni, mert igen, ki akarjuk próbálni. Mert azért az is tetszik, hogy egy pár napra kiszabadulni a természetbe méhészekkel méhészkedni, az biztos, hogy egy jó kis táborszerű buli is egybe. De nálunk is például, hogyha pergetés van, hívunk ismerősöket, tehát mint egy kicsit úgy kezeljük, mint a szüretet, ugye nyílt napokat is szoktunk tartani, itt a MES-be jönnek iskolák, családok, örökbefogadóink, és akkor együtt szoktuk itt a mézet elvenni és lepergetni, megkóstolni.
2: Fantasztikus, amiket hallok. A méheknek a betegségei, illetve a méheknek a jelentősége jelenleg a emberiség számára, ugye a nem létező kemtrécsikok, ugye a teljesen ártalmatlan 5G rádiófrekvenciás sugárzások, legalábbis ezt állítják bizonyos médiumok. Éreztettek-e valamilyen, van-e tapasztalatotok erre?
1: Hát nekünk van itt egy adótorony mellettünk, hogyha megnézted a mellettünk lévő teákát, de nem érezzük azt, hogy zavarná a méheket, ugyanakkor nem tudom, hogy az adótorony ez 5G-s.
0: Nem, ez egy átjátszó.
1: Ez egy átjátszó csak.
0: Hát ugye az elektromosságot a méhek teljesen jól érzékelik, úgyhogy ők ezt használják is a navigációjukba. Tehát ők látják ezeket az elektromos tereket, úgyhogy itt például ez a torony valószínű, hogy nekik segít abban, hogy könnyebben hazatalálnak messziről, de nem mintha nekik nagyon kéne. De visszatérve a kérdésedre, azt látjuk, hogy van egy nagyon felelőtlen hozzáállása szerintem így az embereknek a kisebb rovarok, vagy bogarak, vagy ilyen pici állatok felé. Minél nagyobb egy állat, annál jobban szeretjük, vagy annál cukibb. Tehát mondjuk egy zsiráfot, vagy egy elefántot nagyon szeretnek, de egy méhecskét ők nem tartanak olyan szinten még, ezen dolgozunk. Ugyanígy ez látszik is mondjuk a mezőgazdaságunkon, hogy nincsen egy igazából együttműködés a méhész és a termelők, földművelők között, pedig lehetne egy nagyon jó szinergia. Amerikában, Ausztráliában, egy-két nyugat-európai országban már rájöttek arra, hogy mennyire fontos a méhész, illetve a méhek szerepe. A méhész már ott nem abból él, hogy mézet termel, az neki a bónuszt, ő abból él, hogy beporozza a területeket, tehát mondjuk egy méhész kb. $100 kap kaptáranként beporzásra per virágzás. Hogy mert rájöttek arra, hogy 30-40%-kal jobb a terméshozam, hogyha megfelelő módon van beporozva az adott terület. Viszont itt is, ugye itt meg a posztméheket akarom behozni, hogyha viszont rossz idő van, a méhecskék nem mennek ki dolgozni, tehát hiába vannak kirakva a méhek mondjuk egy mandula mezőre, ami ugye kora tavasszal virágzik, ha hideg van, a méhek nem mennek ki. Ezért használják most már a dongókat, a posztméheket is, ugyanilyen kis kaptárakba kirakják őket. Ők rosszabb időben is kimennek, tehát akár hidegebben, vagy esőben, vagy szelesebb időben is elvégzik a beporzást. Ugye ami a legnagyobb hír, meg most már szerintem sok emberhez is eljutott, hogy a méhek veszélyben vannak. Ugye van egy ilyen fals Einsteinnek tulajdonított mondás is, hogyha nem lennének a méhek, akkor 4 éven, vagy ha kipusztulnak a méhek, akkor 4 éven belül az emberiség is követi. Ezt egyébként nem mondta Einstein, de nagyon jól leírja azt, hogy milyen helyzetben vagyunk most. Nem a mézelő méhek azok, akik kihalásban vannak, mert hála Istennek őket a méhészek karban tudják tartani, szaporítani tudjuk őket, vigyázni tudunk rájuk, látjuk hányan vannak, gyógyítani tudjuk, hogyha baj van, olyan helyre tudjuk őket vinni, hogy ahol jó nekik, viszont a beporzás 60-70%-ára vadméhek is felelnek. Róluk semmit nem tudunk, senki nem regisztrál őket, hányan vannak, ők azok, amikor azt mondjuk, hogy kipusztulás fenyegeti a méheket, elsősorban rájuk gondolunk. Csak Magyarországon 6-700 fajta vadméhet tartunk számon, ami szerintem egy hatalmas szám. Világon meg olyan 16-18 ezer vadméhet tartunk nyilván.
1: Hát méhet.
0: Méhet.
1: Ebből nagyjából olyan 8-10 az, ami a házi méh, a mézelő méhnek a fajtája. Az összes többi az vadon élő méh, ami nem feltétlenül kolóniában él.
0: Így van.
1: A legtöbb méh, ez is például ez is egy tévhit, a legtöbb méh, az vadon élő és nem kolóniában
0: magányos
1: élő,
0: méhek.
1: Magányos méhecske.
0: Ki azért szoktuk igazából az embereknek azt, mit tehet a mindennapi ember a méhekért vagy a környezetért. Mi 3 dolgot szoktunk kérni, hogy ültessünk minél több virágot adó növényt, ha tehetjük, akkor akár gyümölcsfákat, mert az még gyümölcsöt is, hát még több állatnak, élőlénynek ad jót. Rakjunk ki itatókat, itató lehet bármilyen edény, csak víz legyen benne, tiszta, friss víz, nem kell belerakni semmit, csak fadarabot, köveket, hogy le tudjanak rá szállni a rovarok, bogarak, beporzók, és ne fulladjanak bele. Illetve a harmadik az pedig az, hogy ilyen bogárhoteleket hozzanak létre. Bogárhotel is lehet bármi, amiben lyukak, rések vannak, le tudod elköltözni a vadmély be tudnak húzódni rossz idő esetén, illetve az utódjaikat is oda rejtik el. Úgyhogy ez a három, ami szerintem egy bárki, egy átlagos ember, ha már megtesz, akkor több száz, több ezer kis élőlénynek tesz jót.
2: Igen, hát ez így van, de sajnos a második világháború óta 10 olyan betegség, még betegség ütötte fel a fejét, amire nagyon nincsenek felkészülve ezek a kis szerencsétlen jurtágok. A legutolsó valószínűleg ez is egy laboratóriumi termék, a kaptárbogár. A simán, mint a kleptoparazita méhek be tud sétálni, széteszi az egészet úgy, ahogy az elejétől a végéig, és megeszi az álcákat, kieszi a királynőnek a petéit, ha nincsen szerencsé, akkor még a királynőt is megeszik. Tehát ezek ilyen minden fogyasztó bogarak, egyelőre senki nem tud tenni ellenük semmit. Városi méhészet, az városi legenda, vagy tud működni szerintetek?
0: Sőt,
1: működik túl. Bizonyítottan, mi van. Bizonyítottuk is. Van jelenleg 2 darab olyan kaptárunk, ami a városban van kihelyezve, az egyik a Szabadság térnél van, a másik az pedig a Robert Károly körútnál.
0: Nem, a Váci Dózsa.
1: Igen, Váci Dózsa. Igen,
0: két irodaháztetén van egy-egy méh családunk, a városi hozzá. Beporzás program keretében. Működünk együtt egy ilyen ingatlan fenntartó céggel, a Colliers-szel, akiknek fontos volt, hogy így a környezet védelem is megjelenjen, úgyhogy nem azért raktuk ki őket, hogy mézet termeljenek, úgy gondoltuk, meg persze úgy raktuk, hogy átnéztük a területet, körbejártuk, Google Maps-el, mindenhol megnéztük, hogy van elég kaja. Úgyhogy abban biztosak voltunk, hogy magunknak elég élelmet tudnak gyűjteni, de azt már nem gondoltuk volna, hogy még elvehető mézet is. De most ott tartunk, hogy most van május, és már 23 kiló mézet el is vettünk tőlük, és még megyünk majd begyűjteni, tehát eszméletlen sok mézet gyűjtöttek. Nagyon
1: tegyük hozzá a statisztikához, hogy tehát átlag olyan 20-25 kiló mézet hoz le egy állóméhészetben egy család.
0: Mármint úgy, amit elvehető tőle.
1: Ami elvehető, igen. Összesen 60 és 85 kg közötti mézet termelnek a méhek, és ebből 20-25 kg az, ami elvehető. Átlagosan. A többi az. Többi az.
0: Úgyhogy például ez a két család most messze átlagon felül teljesít, tehát eszméletlen sok mézet gyűjtöttek, nagyon szép, egészségesek, nagyok.
1: És finom a mézet.
0: Úgyhogy nagyon. És nagyon finom.
2: Kedves hallgatók, tudnátok-e olyanba segíteni, hogyha megkeresnek, hogy a városi méhészetet, tehát mondjuk a Kertesövedet, tehát nem egészen arra gondoltam, hogy a Kelet-Pályaudvar és a környékéről bejelentkeznek, hanem mondjuk Budafok, Tétény környékéről, hogyha bejelentkeznek, hogy tudtuk-e segíteni ebbe, segítséget nyújtani?
0: Mármint, hogy elkezdenének méhészkedni? Aha. Vagy szeretném méheket adni? Hát azt szoktuk először mondani, hogy attól függ, mi a pontos igény, tehát hogyha ő beporzókat szeretne, tehát szeretné, hogy a környezete be legyen porozva, de nem a mézért méhészkedne, akkor nekik elsősorban a dongó családokat szoktuk ajánlani. Velük nincsen semmi teendő, őket ki kell rakni egy ilyen dongó kaptárat, a kertbe ők végzik a dolgukat, ők nem termelnek elvehető mézet, ők nem is házi méhek, tehát ők 2-3 hónap múlva kiköltöznek a fészekből, de valahol a közelbe fog az anya föld alatti kis fészket kialakítani a télire. Ha viszont mézet szeretnének termelni, az egy kicsit komolyabb dolog, és a kicsit most itt idézőjelben, tehát sokkal komolyabb, mert ott már méhészkedni is kell, tehát ott már azért el kell sajátítani a méhészeti teendőknek a tudását. Azt szoktuk ajánlani, hogy kezdjék azzal, hogy keresnek egy közeli méhészt, és ajánlják fel, hogy segítenek szívesen, vagy kijárnának segíteni. Mindig van bőven feladat a méhesbe, általában nem sokan vannak a méhészek, tehát jól jön egy fizikai munka, segítség is, és akkor ha végigcsinál valaki egy szezont, akkor azt mondom, hogy utána már nyugodtan elkezdett méhekkel foglalkozni, mert akkor látja, hogy mi az, amit egy méhész mellett végigcsinált, van kit keresnie, hogyha esetleg szakmai kérdése van, mi is így csináltuk az elején, tehát mindig volt telefonos segítségünk, ha elakadtunk esetleg valahol. De egyébként a szabályozás azt mondja, hogy mindenki tarthat méheket, tehát ugyanúgy, mint csirkét. Be kell jelenteni a helyi kerületi jegyzőnél azt, hogy hány családot tart az ember, de ő igazából ezt elfogadja, nem engedélyezi. Szabály viszont vonatkozik rá, belterületen a szomszédtól 4 méter távolságra kell a kerítéstől, és kell biztosítani egy olyan, mint nálunk is látjátok, egy ilyen gyékényt, hogy a röpmagassága a méheknek fölötte legyen, tehát hogy ne a szomszéd szemmagasságába kezdjenek el repülni. El kell fordítani ugye a kaptárat a másik irányba, hogy a nyílás az ne a szomszéd felé legyen. Sok vizet kell biztosítani, mert leginkább azt látjuk, hogy a probléma a méhészek és nem méhészek között abból szokott lenni, hogy a méheknek nem raknak ki elég ittatót, így a méhek átjárnak mondjuk a szomszédnak a kutya tálkájából.
1: Vagy a medencéből.
0: Vagy a medencéből, ami okozhat itt problémát, de egyébként úttól 10 méter, turista úttól 100 méterre kell lennie a méhkaptárnak.
2: Állatorvosnál bejelenteni?
0: Állatorvos, ugye van a hatósági állatorvos is, akivel kapcsolatban vagyunk, illetve van egy mély egészségügyi felelős, és ő ki jön évente egyszer vagy kétszer, jegyzőkönyvezi, átnézi a mély állományt, ugye itt a betegségeket nézi át elsősorban, amit te is mondtál, hogy azért van egy-kettő, de nálunk igazából Magyarországon azt mondom, két dologra kell nagyon figyelnünk, így a mélyekkel kapcsolatban, az egyik az ugye az atka, a varóatka. Ez egy ilyen kis parazitaszerű kis élőlény, ami a méhekre megy, főleg a fiasítás, tehát a lárvákat támadja meg. Ezt úgy kell elképzelni az atkát, mint hogyha rajtunk lenne egy ilyen cipónyi kullancs, és az így szívna ki az életünket. Úgyhogy ezt az atkát kell nekünk így éríteni, illetve nem engedni, hogy elszaporodjanak. Úgy kell hozzáállni, mert a méhészek azt mondják, hogy sajnos minden családban van atka, csak nem mindegy, hogy mennyi, tehát nem szabad, hogy elbúrjanzom, mert akkor legyengül egy család, és összeomlik a népessége, és el tudnak pusztulni. A másik, ami hála Istennek, az nagyon ritka, de végzetes, ez a költés a rothadásnak hívják. Ez egy gomba spóra alapú betegség, ami hát igazából elkezd rohadni a fiasításra a kaptárba, és ilyenkor nincs is erre semmilyen gyógyszer, az egész állományt azt el szokták égetni, hogyha ez előfordul.
2: A városi méhészet, akkor tudtok segíteni a rádióhallgatóknak, aki jelentkezik, hogy valamilyen formációban egy kerten belüli méhészetet be tudjon indítani?
0: Abszolút tudunk segíteni az elindulásban, inkább ilyen iránytűként, hogy merre, hova forduljon, mert szerintem a legelején ez volt nekünk is a legnehezebb, hogy összeszedni, hogy akkor milyen szabályozásoknak, mit kell megfelelni, hogyan kell az adminisztrációt, mert ebbe így nagyon nem segített senki, meg nem voltak ilyen iránytűk, úgyhogy ezekbe is abszolút tudunk. Nagyon jó irodalma van a magyar méhészetnek, tehát a magyar méhész kultúra egy nagyon régi, nagyon jól dokumentált, tehát rendkívül jó könyvek is vannak, ahonnan lehet tanulni. Illetve hát mindenképpen azért azt ajánljuk, hogy vagy akár a mi méhészetünkbe, vagy egy közeli méhészetbe kimenni, gyakorolni, segíteni.
2: Adásidőnk lassan lejár, azért még három mondatot mondanák a méhekről. A geológiai kialakulása a méheknek, ez a hangyákból kezdődött el a kialakulás, egy olyan 60-65 millió évvel ezelőtt. A legöregebb méh az gyantába, borostyánba behozott méhekkel találkozhatunk.
0: 120 millió
2: olyan 60 millió éves borostyáról beszélünk. A méheknek a túlélési képessége. Földtörténetünk úgy néz ki, hogy kambrium, szilúr, devon, karbon, perma. Devoni kihalás volt a legnagyobb kihalás a földtörténetünk korában. Egy több mint 1 millió éven keresztül nem volt semmi. A méhek túlélték, és azért tudták túlélni, mert létezik egy olyan, hogy megakolónia. Ezt Mexikóban találták az első megakolóniát. A templomtorony, harangtoronyból kezdődött el építeni a méh család. De 750 kiló méhet lapátoltak ki. Sajnos nem volt szakember, aki el tudja dönteni, hogy most ez egy család, vagy két család, vagy hány család csinálta. De ha abból indulunk ki, hogy egy kaptárad úgy néz ki, hogy van a királynő és a lányai. 5 lány, azért ki tud szolgálni egy királynőt. Most ugye 500 kiló méhről beszélünk csak. Hát az biztos, hogy egy millió éven keresztül kellő mennyiségű táplálékot tudott nyújtani annak a mini családnak. Hát kedves hallgatóink, műsorunk lassan-lassan lejár. Azt szeretném még megkérdezni, hogy van-e olyan történetetek a méhészekkel kapcsolatban, vagy méhészkedéssel kapcsolatban, hogy szívesen megosztanátok a hallgatókkal, vagy megosztanál a hallgatókkal?
0: Talán most nem is tudnék egyet kiemelni, de azt szoktam így még a méhészetről, hogy az emberek még jobban megértsék, hogy talán ez az egyetlen olyan állattartás, ahol ugye az a cél, hogy minél tovább, minél egészségesebben legyen az állat. És szerintem ez filozófiájában teljesen más, mint az összes többi állattartás, és talán emiatt is nagyon tetszik. Illetve az, hogy kerestük az Olival tényleg egy olyan dolgot, ahol a környezetre is jó hatással lehetünk, és azzal, hogy méheket tartunk, ezzel tényleg jó hatással vagyunk a környezetünkre, ugye ők millió-millió virágot beporoznak, amiből gyümölcs lesz, zöldség lesz, vagy csak továbbfejlődik a növény, további millió élőlénynek ezzel biztosítanak túlélést, vagy megfelelő életkörülményt. Úgyhogy tényleg egy ilyen varázslatos világ, így a méhek világa, és mindenkinek ajánlom, hogy próbálja meg ezt minél közelebbről megismerni, mert tényleg egy csoda, ami ott van a szemünk előtt, de mivel olyan kis picik, ezért nem feltételezzük róluk ezt a csodát.
2: Hát, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kedves Zoltán, a műsoridőnk lassan lejár, de még egy-két percünk van. Van-e olyan története a méhészkedéssel kapcsolatban, amit szívesen megosztana a rádió hallgatókkal?
1: Gyakran csinálunk nyílt napokat. Ilyenkor a leginkább családokat szoktunk várni, olyan 5 és 15 éves gyermekekkel, és egyszer egy olyan család jött ki, egy 4 fős család, ahol volt még egy karonülő gyerek, Csabika. Csabika végig a lányra koncentráltak, mert a lány nagyon félt a méhektől, és egész úton őt puhították, hogy az mennyire jó lesz. A szülők nagyon szerettek volna méhészkedni, és végül itt már mindenki beöltözött, amikor ránéztek Csabikára, hogy na, akkor mehetünk? Nem. Apuka teljesen összeomlott, hogy ő most nem méhészkedhet, másfél órát utaztak, puhították a lányt, a lány az már teljes ruhába volt, és Csabikát végül sikerült rávenni, de úgy, hogy először odaadtuk neki a füstölőt, hogy nem akarja kipróbálni, milyen füstölni, aztán jött, hogy nem akarja füstölni, esetleg méheket füstölni, de, azt nagyon szeretne, de ahhoz be kell öltözni, Csabika, nem baj. És onnantól kezdve Csabika beöltözött, és jött velünk méhészkedni, úgyhogy itt a füstölő volt a nagy kulcs a történetben, és a végén egy nagyon boldog élménnyel távozott a család.
2: És akkor ez a család, ez családi méhészetet csinál?
1: Nem, ők csak feljöttek. Vannak nyílt napjaink, ahol ki lehet jönni, és ki lehet próbálni a méhészkedést. Van egy ilyen 2 órás túránk, ahol végigvezetjük az összes részén a méhészetnek, és meg lehet tapasztalni, persze kicsiben, hogy milyen méhészkedni, illetve hogy hogyan kerül a keretről az üvegbe a méz, és ezen a túrán vettek részt.
2: Fantasztikus. Kedves hallgatóink, keressék a mézerdő méhészetet, keressenek egy nyílt napos időpontot, és jöjjenek el, látogassák meg azt a kis mézes világot, és barátkozzanak össze a gondolattal, akit ez érdekelne, hogy odahaza méhészkedjen. Még odaadom a mikrofont 3 mondat erejéig egy búcsúzkodásra.
0: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy segítesz megismertetni a méhek csodálatos világát az emberekkel. Úgyhogy mindenkit arra buzdítunk, hogy kóstoljanak meg minél több fajta mézet, kicsit gondoljanak rá úgy, mint a borra, hogy sok fajta méz van, sok fajta ízzel, ráadásul ez egy jótékony hatású finomság, úgyhogy amellett, hogy finom, egészséges is, és vigyük fel a magyarok méz átlagfogyasztását, duplázzuk meg, mert nagyon keveset fogyasztunk.
1: Nekem egy záró gondolatom lenne, talán még ennyit át tudok adni, hogy szeressétek a kristályos mézet. Magyarországon nem szereti, mindenki fél a kristályos méztől, de az egy jó dolog. Először is az mutatja, hogy biztos, hogy igazi a méz, mert a hamis méz nem kristályosodik. Másodszor is ez egy teljesen természetes állapot, nem lesz benne kevesebb vitamin, nyomelem, semmi. Tehát a kristályosodás az egyedül az állag változik, de ha nagyon zavar, akkor tegyük bele kézmeleg vízbe, hagyjuk benne egy órát, és már is nem kristályos. Semmiképp ne forraljuk fel. Jó? Maradjatok velünk, és szeressétek ti is a méheket. Sziasztok!
2: Kedves hallgatói, műsoridő lejárt. Jövő héten találkozunk. Isten áldja önöket!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk, visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük, atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég, ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áítat címe: Megpróbált emberek. A mai ige: Ézsaiás 48:10. Megpróbáltalak a nyomorúság kohójában. Gondolatok az igéről. Ez az igevers már régóta jelmondatként van felírva hálószobánk falára, és sokféleképpen be van írva a szívünkbe is. Nem kis dolog, ha Isten megpróbálja az embert. Akit Isten kiválaszt magának, azt megpróbálja, és akit megpróbál, az kipróbált ember lesz. Jobb Isten kiválasztottjának lenni, mintha egy egész ország választana bennünket vezetőjeként. Olyan nagy kiváltság ez, hogy örömmel elfogadhatjuk a vele járó hátrányt. Ahogy a zsidók is megették a keserű füveket a páska bárány kedvéért. 2 Mózes 12:8. Nekünk is el kell fogadnunk a nyomorúság kohóját, mert Isten abban próbálja meg a választottait. Kiválasztásának eszköze a nyomorúság, nem a bőség és a jólét, a helye pedig tüzes kemence, és nem a palota. A tüzes kemencében szépségünk eltorzul, erőnk felemésztődik, dicsőségünk megolvad. De csak itt nyilatkoztatja ki az örökkévaló szeretet számunkra titkait, és itt jelenti ki Isten, hogy választottai vagyunk. Ezt mi is így tapasztaltuk meg. A legsúlyosabb próbák idején tette Isten világossá számunkra, hogy választottai vagyunk, és tedd bizonyossá a szolgálatra nézve. Amikor így tudatosan is az Urat választottuk Istenünknek, ő is megmutatta, hogy kétségtelenül választottai vagyunk. Ezért, ha ma a kemence 7-szeresen is van befűtve, nem akarunk félni tőle, mert Isten dicsőséges fia jár kell velünk az izzó parázs között. Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek augusztus 31-én 10 órakor a debreceni református nagytemplomban. Az Isten tiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyház kerület püspöke hirdeti az igét. Ne csak a lelki pásztorok hordozzák a cigány misszió felelősségét. Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a nyírségi református egyházmegyében. Kis Réka, missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. A debreceni református hittudományi egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók, és ez is hasznosnak bizonyult Kis Réka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a nyírségi cigánymisszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérek felé, de szükségük van segítségre, olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigányság felé. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma csütörtökön derült, napos az idő, kevés felhővel, eső sem várható. Délre fordul a szél, és 29-34 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

reggeli csendesség. A szív bőségéből szól a száj.

Minden fát gyümölcséről ismerünk meg. Tövisbokorról nem szednek fügét, sem a csipkebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember jót hoz elő szívének jó kincséből, és a gonosz ember a gonoszból gonoszat hoz elő, mert a szív bőségéből szól a száj.

A Szentírás szerint közvetlen kapcsolat van a szívünk és a szájunk között. Amit mondunk, az tükrözi a szívünk állapotát. Így például, ha valakinek a káromkodással van problémája, vagy hajlik arra, hogy másokat kritizáljon, akkor elsősorban nem a beszédével, hanem a szívével nincs rendben valami. Ami megtölti a szívedet, az fog megmutatkozni a beszédedben. Ha a szívedet harag vagy lehangoltság uralja, az a beszédeden is meg fog látszani. Viszont ha a szíved tele van örömmel, akkor ez a szavaidon is tükröződni fog. Az Ószövetségben ezt olvashatjuk. Amikor szitálnak, fennakad a szemét. Ha valaki beszél, kiderül a gyengéje. A fák gyümölcse szerint becsülik meg a kertet. Az embert szavai alapján ítélik meg. Mi az, ami a te beszédedből fennakad? Mi szűrődik le a szavaidból, abból, ahogyan a szeretteiddel, az embertársaiddal beszélsz? Milyen hangnemben szoktál beszélni? Nem vagy-e goromba, követelőző, parancsoló vagy kioktató?

Ha meg akarod tudni, hogy te milyen fa vagy, nézz a szíved mélyére. Ha gonoszságot látsz benne, ne fertítsd el az igazságot. Hiszen csak akkor van esélyed a változásra, ha tisztában vagy ezzel, és őszintén beismered. Ha megengeded, hogy a Szentlélek által Jézus uralkodjék a szívedben, sikerülni fog egyre inkább bíztató, vigasztaló, szeretetteljes stílusban szólnod, és szavaid Isten szeretetének örömhírével lesznek tele.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 27-e. Galatákhoz írt levél 4. fejezet 16-tól 20. versig. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Nem jó szándékkal buzgolkodnak értetek, hanem el akarnak titeket tőlem szakítani, hogy aztán értük buzgolkodjatok. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek, gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek Krisztus. Szeretnék azonban most ott lenni nálatok, és más hangon beszélni veletek, mert bizonytalanságban vagyok felőletek. Harcaink közepette van, amikor nem a hízelgő szavak segítenek, hanem a szeretetteljes és határozott helyretétel. Ezek nem esnek jól. Jobban szeretjük, ha simogatnak és kényeztetnek, nem pedig azt, amikor még nagyobb fájdalmat okoznak. Pedig, ha a testi gyógyítás során ezeket a kezeléseket elfogadjuk, például a fogfúrást azért, hogy betömjék a rossz fogat, és ezzel megszüntessék a nyilalló fájdalmat, akkor ez nincs másképpen a lelki gyógyítás és helyreállítás során sem. Nem könnyű a helyzete sem a helyreigazítónak, sem a helyretetnek. Ha mi vagyunk a helyreigazítók, tegyük alázattal, szeretetteljesen, az Úrra figyelve. Tegyük félre a saját vélt igazunkat, és csakis a Biblia igazságát tartsuk a szemünk előtt azért, hogy elkerüljük a saját énünk vakságát. Ha mi vagyunk a helyretettek, akkor fogadjuk alázattal és szeretetteljesen. Vizsgáljuk meg a helyretevő álláspontját a Biblia tükrében. Legyünk hittel, hogy értünk történnek a dolgok, és ami most pillanatnyilag fájdalmas, az később a javunkra lesz. Mindkét fél tartsa szem előtt a legfontosabb célt, Isten országát. Oda tartunk, és oda szeretnénk megérkezni. Ehhez Isten megad minden segítséget, a helyreigazítást és a helyreállást is. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot John D. Brown írta Minnesotából, az Egyesült Államokból. Útmutató az életre. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Zsoltárok könyvének 119. fejezetének 105. verse. A lelkészünk szabadságon volt, így én kaptam a lehetőséget, hogy a vasárnapi istentiszteleten a gyermekeknek szóló üzenetet átadjam. Felmutattam egy ismert társasjáték játékszabályát a gyerekeknek, és megkérdeztem, tudják-e, hogy mi ez. Az egyik gyerek azt mondta, hogy ezzel tudjuk meg, hogyan kell játszani a játékot. Ezután felmutattam a képet a fűnyíróról, és a hozzátartozó használati utasítást is megmutattam nekik. Itt is föltettem a kérdést. Egy másik gyermek azt válaszolta, hogy ez mondja meg, hogyan javítsuk meg a fűnyírót, ha nem működik. Az utolsó képem a Biblia volt. Mind tudták, mi ez, így megkérdeztem, vajon ez is így működik, mint a többi? Kis szünet után egy gyermek válaszolt, igen, mert megmondja, hogyan kell élnünk. A gyerekek helyesen válaszoltak. A Biblia tartalmazza Isten útmutatását egy tartalmas és gazdag élethez. Ez nem csak egy könyv Istenről. Ez könyv Istenről, ami megváltoztatja az életünket. Azért olvassuk, hogy megismerjük Istent, közelebb kerüljünk Istenhez, és megtaláljuk életünk értelmét rajta keresztül. Milyen csodálatos ajándék mindez. Éljünk vele. Drága Istenünk, köszönjük a Biblia ajándékát. Segíts nekünk olvasni, érteni és követni a te igédet. Amen. Napi gondolat. Isten írott szava teljes életre vezet minket Jézus Krisztusban. Imádkozzunk a gyermek misszióért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Amado Nervo, eredeti nevén Juan Ruiz de Crisóstomo Nervo, mexikói író, költő és diplomata, 1870. augusztus 27-én született, 49 évet élt. Foglalkozott a futurizmus elméletével. Költészetére mindvégig a szerelem és az istenkeresés földi, égi kettőssége nyomta rá bélyegét. Igen népszerűek dalai is. Jellemző gondolata, ha hiányt érzel az életedben, töltsd meg szeretettel.

Amado Nervo, békesség. Gáspár Endre fordítása. Most, alkony közelettén, hadd áldjalak meg, élet, ki sosem adtál nékem reményt, amely semmivé lett, s érdemtelenül rám a bajt, s a kint sosem mérted. Mert most, nehéz utamnak végén veszem csak észre, magam voltam a földön, sorsomnak építésze. És ha italom üröm volt, vagy színméz volt a részem, az üröm és a méz is magamból jött egészen. S ha rózsafát neveltem, tudtam virága lészen. Igaz, nagy lázaimra fagyot hoz a hideg tél, de örök májusokkal te sosem hitegettél. Volt, hogy hosszúra nyúltak a bánat terhes éjek, de te sohasem mondtad, hogy csupa jót reméljek. S derűsek is akadtak, és révülettel mélyek. Szerettem, és szerettek. Nap csókolgatta arcom. Nem vagy adósom, élet. Váljunk el, nem haragszom.

0: Nagy szükség van a segítségedre.
1: Jézus nyomában járva. A vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. Jób könyve 29.15. Gondolatok az ígéről. Nagy szükség van rád, hogy Isten segítő keze legyél a szegények és szerencsétlenek érdekében. A legbarátságtalanabb embereknek van a legnagyobb szükségük a figyelmünkre, kedvességünkre. Használd fel idődet és erődet annak megtanulására, hogy lélekben buzgó légy, igazságosan járj el, szeresd az irgalmasságot, és szolgálj az Úrnak. Gondolj arra, amit Krisztus mond. Amit megcselekedtetek egyel az én legkisebb testvéreim közül, velem cselekedtétek meg. Isten azt kívánja, hogy népe sokkal együttérzőbb és tapintatosabb legyen a szerencsétlenek iránt. Teremtőnk azt kéri tőlünk, hogy ugyanolyan figyelemmel forduljunk a vakok és más szenvedők felé, mint ahogyan az özvegyeket és árvákat kell segítenünk. Az önzetlen segítőkészség nagyon ritka korunkban. Isten felelőssé tett bennünket a szerencsétlenek, vakok, nyomorékok, özvegyek és árvák gondozásáért. Nagy munkát kell elvégeznünk, és amint közeledünk a földi történelem végéhez, nem lesz kevesebb feladatunk. Ha szívünket Isten tökéletes szeretete tölti be, csodálatos dolgok fognak történni az Úr kegyelméből.

0: A szolgálat gyümölcse.
1: Micsoda az ember, hogy így nagyra tartod, és hogy így törődsz vele. Jób könyve 7. fejezet, 17. vers. Kezdetben az ember nemes erőkkel és kiegyensúlyozott elmével volt felruházva. Lényként tökéletes volt és teljes harmóniában volt Istennel. Gondolatai tiszták voltak és céljai szentek, de az engedetlenség miatt erői elferdültek és a szeretet helyét az önzés vette át. A bűn által olyan gyengévé vált, hogy saját erejéből képtelen volt ellenállni a gonosz hatalmának. A sátán szolgájává vált, és örökre az is maradt volna, ha Isten nem avatkozik közbe. A kísértő célja az volt, hogy az ember megteremtésével meghiúsítsa az isteni tervet, és a földet nyomorúsággal és pusztulással töltse meg, majd mindezekre a gonoszságokra rámutatva úgy állítsa be azokat, mint annak következményét, hogy Isten megteremtette az embert. Krisztusnak mindig a szeme előtt volt küldetésének eredménye. Földi életét, amely oly sok fáradtsággal és önfeláldozással volt tele, az a gondolat éltette, hogy mindez a munkája nem lesz hiába való. Azáltal, hogy életét az emberi életért adta, visszaállította volna az emberben az Isten képmását. Fel akart minket emelni a porból, hogy jellemünket saját jellemének mintájára formálja, és saját dicsőségével szépítse meg. Isten célja az, hogy népe eszköze legyen kegyelme közlésének, hogy az ő világossága által világítsanak a világ sötétségében. Ez a szolgálat nem mindig látványos vagy jutalmazott az emberek előtt, de mennyei mércével mérve örök értékkel bír. Nincs olyan önzetlen tett, nincs olyan áldozat, amelyet Krisztus nevében hoztak, amely figyelmen kívül maradna. Isten célja nem csupán az ember bűnből való megváltása, hanem annak helyreállítása az isteni képmásra. Isten nem hagy bennünket a lelki nyomorúság, a bűn vagy az önvád porában. Irgalma és kegyelme felemel, megtisztít és olyan folyamatba von be, amelyben jellemünk napról napra formálódik az isteni mintára. Amikor Isten népe szorgalmasan, alázatosan és önfeláldozóan dolgozik, gazdag jutalomban részesül. A jó cselekedetek áldása örökké követi azokat, akik megtagadják magukat megváltójukért. Amikor a megváltottak Isten trónja körül ülnek majd, a bűntől és gonoszságtól megmenekültek hálaadó szavakkal fordulnak majd azokhoz, akik értük fáradoztak, mondván, a megváltottak a bűn és a gonoszságtól megmenekültek. Isten nélkül voltunk és reménység nélkül a világban. Elpusztultunk a gonoszságban és a bűnben. Éheztem a test és a lélek táplálékára. Te szeretettel és könyörületességgel jöttél hozzám. Tápláltál és felöltöztettél. Megmutattam neked az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűnét. Mi az ember? Isten gyermeke, akit szeretetből teremtett, és az Úr Jézus Krisztus teljes áldozata által megváltott az ő dicsőségére. Gondolkodjunk egész nap az ember értékéről, Isten szemében.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

augusztus 27-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség igét Jeremiás próféta könyvének 31. fejezetének 14. verséből olvasom. Népem pedig jól lakik szavaimmal, így szól az Úr. Az új szövetségi igét a Filippiekhez írt levél 4. fejezetének 19. verséből olvasom. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Luther Márton a kis kártéban, a mi atyánk magyarázatában úgy érti a mindennapi kenyér fogalmát, hogy mindaz hozzátartozik, ami az élethez, a fizikai létezéshez szükséges. Az ételtől, italtól, a ruhától, a cipőtől, a háztól és a vagyontól kezdve, a jó időjáráson és az emberi kapcsolatokon keresztül az egészségig, a jó rendig és a becsületig sok mindent ide sorol. Ezek alapján akár tekinthetünk a hiányainkra is, vagy éppen ellenkezőleg. A levelét a börtönből fogalmazó Pál apostollal és a Filippi beliekkel együtt felfedezhetjük, hogy akár még a külsőleg szorongató helyzetekben is mennyi mindennel vagyunk megajándékozottak. Hiszen Jézus azért érkezett közénk, hogy a legalapvetőbb, legfontosabb hiányunkat betöltse. Isten kapcsolatunkat, az élet teljességét akarja visszaállítani. Önmagát adta, hogy ne csak csodakenyérre, gazdasági megoldásokra, a jogosnak tetsző megélhetésre, hanem az emberi élet gyökeres megújulására legyen esélyünk. Ő valóban a legalapvetőbb szükségünket, életészségünket akarja csillapítani. Nem véletlenül szerepel az evangéliumban visszatérő motivumként a kenyér képe, hiszen éppen úgy vagyunk urunkva utalva, mint egy falat kenyérre. Az pedig a lehető legegyszerűbb módon, sokak számára hozzáférhető és elérhető, mégpedig úgy, hogy az életünk részévé válik, belénk épül, szétválaszthatatlanul a miénk lesz, és életerővé alakul át, hogy megtartson. Imádkozzunk! Uram, Reményik Sándor mindennapi kenyér című versének részletével én is mondom. Amit én álmodom, nem fényűzés, nem fűszer, csemege, amit én álmodom, egy nép szájában betevő falat. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki asztalán. Ámen. Az áhítatot Smidélius Gábor írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Népem pedig jól lakik szavaimmal, így szól az Úr. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban.

Egy poros, szélfutta kisvárosban élt egy idős asszony, Amélia néni, akinek szívét hosszú évek keserűsége és magányossága acélossá tette. Soha senkire nem mosolygott, és háza körüli kertje is olyan volt, mint ő maga. Elhanyagolt, szürke, csupa gyom. A város felnőtt lakói messziről elkerülték, suttogtak róla, és a boszorkány néven emlegették a háta mögött. Félték a szigorú tekintetét, maró szavait, ha valaki véletlenül túl közel merészkedett a kerítéséhez. Nem messze Amélia néni házától élt egy Léna nevű kislány, akinek tekintete tiszta volt, mint a forrásvíz, és szíve tele volt feltétel nélküli szeretettel. Léna nem értette a felnőttek haragját, és nem értette a keserűségüket sem. Ő csak azt látta, hogy Amélia néni kertje szomorú, és hogy senki sem ültet virágot a háza köré. Szüleitől gyakran hallotta, hogy Amélia néni gonosz, és jobb távol maradni tőle, de Léna szívében valami mást érzett.

Egy nap édesanyjával a piacra ment. Egy csodálatos, élénk piros muskátlit látott, amely épp olyan élénk volt, mint az ő kicsi szíve. Megkérte anyukáját, hogy vegyék meg. De édesem, hova tennénk? Kérdezte az édesanyja. Léna habozás nélkül így szólt. Amélia néninek adnám. Az ő kertje olyan szomorú. Egy kis virág talán örömet szerezne neki. Édesanyja meglepődött, és egy kissé zavarba is jött, hiszen ő maga sosem gondolt volna ilyesmire, sőt, inkább óvta Lénát a mogorva szomszédtól. Mégis a kislány ártatlan jósága olyan erős volt, hogy nem tudott ellenállni. Megvették a virágot. Másnap reggel, mikor a nap első sugarai aranyra festették a város háztetőit, Léna a piros kis muskátlival a kezében oda sétált Amélia néni kertjéhez. A felnőttek, akik látták, ahogy közeledik a boszorkány házához, hitetlenkedve rázták a fejüket. Voltak, akik

Amélia néni ajtaja lassan kinyílt, és az idős asszony szigorú arca jelent meg a résen. Szeme villámlott, ahogy Lénát meglátta. Mit akarsz, kislány? Kérdezte rekettes hangon, amelyben egy cseppnyi melegség sem volt. Léna azonban nem ijedt meg. Tiszta, őszinte tekintetével felnézett az asszonyra, és ezt mondta. Jó reggelt, Amélia néni! Hoztam önnek virágot. Gondoltam, talán feldobná a kertjét. Olyan szép a piros színe, nem? Amélia néni megdermett. Lassan, mereven lenézett a virágra, majd vissza Lénára. A kislány arcán nem volt rossz indulat, csak feltétlen jóság és egy csipetnyi aggodalom is, hogy vajon örömet szerez-e. A környék felnőttei, akik kukucskáltak a függönyök mögül, alig hittek a szemüknek. Amélia néni arcán, ami oly régóta kőkemény volt, mintha egy apró ránc simult volna ki, ott a szája szélén. A tekintete megenyhült. Hosszú másodpercekig állt mozdulatlanul, kezében a virággal. Aztán szinte észrevétlenül elmosolyodott. Először csak egy halvány árnyék volt, majd egyre szélesebb lett, amíg egy valódi, igazi, szívből jövő mosoly jelent meg az arcán. Köszönöm, kislányom, mondta Amélia néni, és a hangja szelídebb volt, mint gondolták volna. Ez a legszebb ajándék, amit valaha is kaptam. A felnőttek elszégyelték magukat. Ők, akik ítélkeztek, akik féltek, akik elkerülték, most látták, hogyan tette egy kisgyermek ártatlan jósága azt, amit ők sosem mertek volna. Áttörte a mogorva külsőt, és felszínre hozta a rég elfeledett jóságot. Amélia néni attól a naptól kezdve nem lett hirtelen a város legvidámabb lakója, de a szíve meglágyult. A muskátlit elültette a kertjébe, és apró, színes virágok kezdték el díszíteni a korábban elhanyagolt területet. Néha, amikor Léna elhaladt mellette, Amélia néni egy halvány mosollyal köszöntötte, és Léna tudta, hogy a piros virág nem csak a kertet, de nem ám, hanem egy idős asszony szívét is felvirágoztatta. A gyermek ártatlan jósága nem csak megszégyenítette a felnőttek ítélkezését és félelmét, hanem egyben meg is mutatta nekik az igazi szeretet erejét.

A gyermekeknek gyakran van egy különleges lelki érzékenységük, ami révén meglátják a jót ott is, ahol mi, felnőttek, csak a rosszat látjuk. Egyetlen, önzetlen, de kedves cselekedet is hatalmas átalakító erővel bírhat. Léna egy

Egyszerű virággal közeledett Amelia nénihez, de ez az apró gesztus olyan mélyen érintette az idős asszonyt, amire semmilyen szigorú szó vagy ítélkezés nem lett volna képes. A néni mosolya és az a tény, hogy elültette a virágot, majd maga is gondozni kezdte a kertjét, azt mutatja, hogy Léna jósága egy lavinaszerű változást indított el benne. A kedvesség nem csak a pillanatot tette jobbá, hanem az egész életét is befolyásolta, megmutatva, hogy a szeretet ereje képes felolvasztani a legfagyosabb szíveket is. Bár a megszégyenítés szó elsőre negatívnak tűnhet, a történetben ez nem büntetést jelent, hanem egy ráébresztő, pozitív szégyent. A többi felnőtt, aki félt és ítélkezett Amelia néni felett, elszégyelte magát Léna tette láttán. Ez a szégyen azonban nem pusztító, hanem inkább egy lelki ismeret ébresztő szégyen volt. Arra kényszerítette őket, hogy újra értékeljék saját viselkedésüket, előítéleteiket és a szeretet hiányukat. A gyermek ártatlansága és bátorsága rávilágított a felnőttek hiányosságaira, és felkínálta nekik a lehetőséget a fejlődésre és a helyes útra térésre. Mennyire erőteljes a gyermeki tisztaság és szeretet. Arra buzdít bennünket, hogy ne ítéljünk első látásra, merjünk bátrak lenni a kedvességben, és sose becsüljük alá egy apró, jószívű cselekedet erejét.

ne győzzön le téged a gonosz, hanem te győzz le a gonoszt jóval. Róma beliekhez írott levél, 12. fejezet, 21. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk, visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük, atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég, ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Félreértett Biblia. 37. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Biblikus Konferenciát Szegeden. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására. A kedden, augusztus 25-én kezdődött, és ma, 27-én záródó 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azt vizsgálta, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése. Hogyan válhat egy szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé. Erre az évszázadokon átívelő, napjainkban is nyugtalanítóan aktuális kérdésre kereste a választ a 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Augusztus 25-e és 27-e között 32. előadás hangzott el a szegedi Gál Ferenc Egyetemen. 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. Az előadásokat szakmai vita követte. A megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztjén Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazta meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda 14-16. A helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell még holnapig, augusztus 28-áig, pénteken délig. Több mint 220 ezeren vettek részt a 17. Kolozsvári Magyar Napok programjain. A vasárnap esti zárógálával és a Kolozsvári Magyar Opera Valahol Európában című főtéri előadásával véget ért a 17. Kolozsvári Magyar Napok egyhetes rendezvénysorozata, amelyen az összesített részvétel meghaladta a tavalyi 220 ezres adatot, közölték hétfőn a szervezők. A kincses Kolozsvári Egyesület sajtóirodája tudatta a következőket. Az augusztus 16-a és 23-a között tárt kapukkal, jelmondattal 67 helyszínen megszervezett rendezvénysorozat több mint 600 programot kínált a kolozsváriaknak és a kincses városba látogató turistáknak. Szabó Lilla, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatója kiemelte, a magyarság nem azért vette birtokba a várost, hogy elzárkózzék, hanem azért, hogy megmutassa és megossza mindazt, ami számára érték. A rendezvénysorozat sikerét pedig nem csak a megtelt rendezvényhelyszínek mutatják, hanem az is, hogy a résztvevők újra otthon érezhették magukat Kolozsváron. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma csütörtökön derült, napos az idő, kevés felhővel, eső sem várható. Délre fordul a szél, és 29-34 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó ígéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint új szülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Péter első levele, első fejezet 22-től a második fejezet 3-ig.

0: ez így nem megy.
1: Igazán próbálom őszintén szeretni az egyik testvéremet az Úrban. Amikor csak meglátom, mindig ezt ismételgetem magamban, mint egy elakadt lemez. Úgy kell szeretnem őt, mint Krisztust. Úgy kell szeretnem őt, mint Krisztust, úgy kell szeretnem. De az az igazság, hogy hosszú távon ez egyszerűen nem működik. Amikor csak meglátom az állandóan hordott borzalmas pulóverét, vagy meghallom a lehetetlen megjegyzéseit, kibillenek az egyensúlyomból. Szinte félek attól, hogy egy óvatlan pillanatban valami rémes dolgot mondok vagy teszek ellene. Lehet, hogy nekünk sem egészen ismeretlenek az ilyen és ehhez hasonló ki nem mondott gondolatok. De ki vállalná ezt felszívesen? Melyik jó keresztény? Én is csak azért merem takargatás nélkül kimondani, mert ismeretlen marad a nevem. Péter is a testvér szeretet nehézségeivel foglalkozik. Érdekes módon mégsem azt írja, hogy próbáljunk másokról pozitívan gondolkodni, vagy ha ez nem megy, akkor kerüljük el az illetőt, vagy vegyünk be nyugtató pirulákat. Sőt, arról sem beszél, hogy betanult udvariasságunk elegendő tartalék lesz az ilyen helyzetekben. Ellenben azt várja, hogy őszintén, képmutatás nélkül szeressük testvéreinket. De vajon hogy történjen ez a valóságban? Semmiképpen sem a saját erőnkből. Így lehetetlen lenne, hiszen ha belegondolok, az a rémes pulcsi, na nem. Ez csak is maga Isten végezheti el bennünk. Igéjével, ha az ő szavára hallgatunk a Bibliában, imádság által, vagy az ehhez a témához kapcsolódó testvéri beszélgetéseken keresztül. Tegyük le Isten elé, ha hiányzik a szívünkből a testvérszeretet, és engedjük, hogy megtanítson minket az ő szemével látni.

0: Most csöndesítsük el az elménket. Így imádkozva járuljunk bizalommal és odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé.
1: Imádkozzunk!

Hálát adok Istenemnek, ki oltalmazott engem, és új erőt öntött belém ennek az új napnak kezdetén. Kéréseim, Istenem, feléd hangzanak. Maradj velem, és vigyázz rám a mai nap folyamán is. Kérlek, oltalmazd meg a lelkemet a bűntől, hogy ne bántsalak meg, hogy hűséges lehessek hozzád. Legyen velem szent kegyelmed, hogy e napot méltón tölthessem téged szerető, hűséges gyermekedhez illőn. Adj, kérlek, erőt és egészséget, hogy ma is sok jót tehessek szeretteim és embertársaim javára, téged látva személyükben. Mindenható jó Istenem, kérlek, szálljon áldásod az egész földre, adj békét a lelkünkbe. Amen.

0: közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 27-e.
2: Luther Mártont is megbabonázta az 1521-es születésű Jacquin de Prez, francia zeneszerző. A hangok mestere ő, engedelmeskednek is akaratának, míg más mesterek a hangok akaratának kénytelenek engedelmeskedni. Ifjan 12. Lajos francia király udvari zeneszerzője, az 1500-as évek legelején a magyar királyi udvarban tartózkodott. Itáliában írta meg a Mizerérét, a Virgo Saluti Feri című virtuóz motettát és a Herkules misét. További munkássága Párizsban bontakozott ki, ott lett finom, többszólamú műveinek sorával a zene fejedelme.
1: Madridban 1635-ben halt meg Lope de Vega, a spanyol nemzeti színjátszás atya. Darabjaira a népiesség, az események mozgalmassága és a komikum jellemző. Vega több mint 1500 művében az intrikákat és a királyság iránti hűséget, a szerelmet és a féltékenységet, a becsületet, valamint a racionális és irracionális viszonyát ábrázolta. Híresebb színművei: a Kertész kutyája, a Magyarországi fenevad, a Korsós lány, valamint Sevilla csillaga.
2: 1786-ban e napon szentelték föl az óbudai református egyház község templomát, mely a legkorábbi, máig fönnálló kőtemplom Budapest területén. Kós Károly első megvalósult építészeti alkotása a hozzátartozó 1908-9-ben épült parókia. E legrégebbi egyházközség kiadványa a szegletkő.
1: A Tisza az alföldi síkságon folydogálva rengeteg kanyart és mellékágat alakított ki, így gyakoriak voltak az áradások, ahogy Petőfi írta, vágtatott a Tisza a Rónán át, zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyelni a világot. Több kisebb, sikertelen próbálkozás után gróf Széchenyi István szervezte meg a folyó szabályozását, ami 1846. augusztus 27-én vette kezdetét Tiszadobnál és Szederkénynél. 1905-re fejeződött be, mostanra pedig árvízi víztükre Szegednél mindössze 350 méter széles, Tiszadorogmánál viszont eléri a 6,7 kilométert.
2: Szemere Bertalan 1812-ben e napon született. Jogászként diplomázott, sokat utazott. Élményeit papírra vetette, az utazás külföldön sikert hozott. A Magyar Tudományos Akadémia is tagjává emelte. Az 1848-as Batthyány kormányban belügyminiszter, ő indította el a kormány hivatalos lapját, a Közlönyt. Az Országos Honvédelmi Bizottmányban az igazságügyért felelős pozíciót töltötte be. Kinyilatkoztatta: a mi forradalmunknak három alapeszméje van. Az első eszme: a kormányformának megigazítása. A második: az egyéni jogok biztosítása. El kellett törölni királyságokat, ki kellett mondani a jog és a kötelességbeli egyenlőséget. A harmadik nagy alapeszme a nemzetiségek és a népiségek szabad kifejlődése. Emigrálni kényszerült, 1851-ben távollétében halálra ítélték. ez idő alatt írta az Utazás keleten című útirajzát. Amnestiával 1865-ben Pestre érkezett, de már beteg volt. Szemere Bertalan az avasi református temetőben nyugszik.
1: 2002-ben érte a halál e napon Guillaume Nándor József Attila díjas vajdasági írót. Az Újvidéki Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán szerzett diplomát, 1969-től az Új Szimpózion szerkesztőségének tagja, 73-ban jelent meg Híddíjas, igen sikeres Virágos katona című regénye. A Káró katonák még nem jöttek vissza című gyermekregénye kötelező olvasmány lett a vajdasági iskolákban. Film is készült belőle, ahogyan folytatásából a Sortűz egy fekete bivaért címűből is. Egy tipikus gondolata. A gyerekek, akármilyen szomorúan is hangzik ez, felnőtté válnak. A szemük megromlik, és többé már nem vesznek észre bizonyos, egészen fontos dolgokat. Legfeljebb időnként hiányolják őket. Családtörténeti tetralógiája a Latroknak is játszott, közös címet kapta.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Így jár minden haszonleső, tulajdon életét veszi el. Példabeszédek könyve első fejezete, 19. vers.

Valaki egyszer azt mondta, hogy aki gyors, látványos eredménnyel kecsegtető munkát szeretne, az mosogasson. Ez bár tréfásan hangzik, de nagyon igaz. Étkezés után pár perc alatt csillogó tányérok figyelnek a csöpögtetőben, ha elmosogattuk őket. Egyre divatosabb az a felfogás, hogy minél hamarabb szerzed meg, amit szeretnél. Minden arra csábít, hogy azonnal elégítsd ki a vágyaidat. Ehhez a reklámok is hozzásegítenek, mert megérdemled. Csak most, csak neked, adj szabad utat a vágyaidnak. Azonban a többi feladathoz vagy dolog megszerzéséhez többnyire sok kitartás, idő, szorgalom és lelkiismeretesen befektetett munka szükséges. Különben az élet benyújtja a számlát.

0: Jártál már úgy, hogy a kedvenc ételedből vagy sütitből mérték nélkül mohón befaltál, utána pedig rosszul lettél, napokig egy fogásra sem tudtál ránézni. Esetleg viszont láttad, amit ettél. Nem valami jó érzés, igaz? Salamon szerint így jár, aki mohón rabolva gyűjt vagyont. Annak a zsákmánya saját gazdáját pusztítja. Ne menj a tömeg után, és ne vegyél részt a fogyasztói társadalom szerzési lázában, mert annak súlyos ára van. Pál apostol szerint minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít.
1: Az útra valót írta a Motáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Felvesszük a keresztet, és megtagadjuk magunkat.
1: A mai ige Máté evangéliuma 10. fejezet 38. verse. Aki nem veszi föl az ő keresztjét, és nem úgy követ engem, nem méltó hozzám. Gondolatok az igéről. Csak két osztály maradhat, és mindazok, akik hűtlenek oldalát választják, Sátán fekete lobogója alá állnak. Az a vád ellenük, hogy megvetik, és rossz indulatúan kihasználják Krisztust. Szánt szándékkal megfeszítik az élet és dicsőség urát. Aki nem vállalja a keresztet, nem nyerheti el a hűségeseknek ígért jutalmat sem. Tekints a Kálváriára addig, amíg szíved meg nem olvad Isten fiának csodálatos szeretete láttán. Mindent megtett azért, hogy a bukott ember újból felemelkedjék és megtisztuljék. Lehetséges az, hogy ne valljuk meg őt? Vajon Krisztus vallása megalázza-e annak elfogadóját? Nem. Nem alacsonyít le az, ha valaki a Golgota férfiának nyomdokaiba lép. Üljünk le nap mint nap Jézus lábaihoz, és tanuljunk tőle, hogy beszélgetéseinkben, viselkedésünkben, ruházkodásunkban és minden dolgunkban az a tény legyen nyilvánvalóvá, hogy Jézus irányít bennünket és uralkodik felettünk. Isten arra hív el minket, hogy ne a világban járjunk, hanem azon az ösvényen, mely az Úr megváltottai részére van fenntartva. Teljesen át kell adnunk magunkat Istennek, és megvallanunk Krisztust az emberek előtt. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Máté 10:38-39. Minden nap meg kell tagadnunk önmagunkat, fel kell vennünk keresztünket, és követnünk kell Mesterünk lábnyomát. Örülök, hogy a megpróbáltatás ideje még nem járt le. A názáreti Jézus Krisztus nevében essünk a kősziklára, és törjünk össze szelídséggel, szeretettel, szent párbeszédben, együttérző lélekkel, valljuk meg Krisztust másoknak. Vaj, ha olyan helyzetbe kerülnénk, hogy Isten kinyilváníthatja dicsőségét, amint Jeruzsálemben is tette, amikor a Szentlélek kiárat népére. A kereszt számunkra az örök élet záloga.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Tölts időt velem, annak tiszta gyönyörűségéért, hogy társaságomban lehetsz. Én képes vagyok ragyogóvá tenni a legunalmasabb szürke napokat is. Pezsgést tudok vinni hétköznapi teendőid egyhangúságába. Olyan sok feladatod van, amit napról napra ismételned kell. Ettől a monotóniától úgy el tud tompulni a gondolkodásod, hogy az elméd üresbe kapcsol. A szétszórt elme sebezhetővé válik a világ, a test és az ördög számára, amelyek mind lefelé húzzák a gondolataidat. Ahogy gondolkodásmódod degenerálódik, egyre zavartabb és összekuszáltabb leszel. A legjobb ellenszer, ha újra rám, állandó útitársadra összpontosítod elmédet és szívedet. Még a legzavarosabb nap is kitisztul előtted, ahogy lépésről lépésre velem haladsz. Jelenlétem veled tart, bárhová mész, és ösvényednek világosságot nyújt.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Hatvanharmadik Zsoltár, 8.-9. vers. 119. Zsoltár, 105. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 23. rész. Példázat a két házasságtörő asszonyról. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, volt két asszony, egy anyalányai. Paráznasságból éltek Egyiptomban, már ifjúkorukban paráznák voltak. Ott tapogatták a mellüket, ott szorongatták szűzies keblüket. Az idősebbik neve Oholá volt, a hugái Oholíbá. Aztán az enyém lettek, fiakat és leányokat szültek. A nevük így értendő, Oholá Samária, Oholíbá pedig Jeruzsálem. Oholá azonban ismét parázna lett, noha már a feleségem volt. Vágyra gerjedt szeretői az asszírok iránt, akik eljöttek hozzá kék bíborba öltözve, helytartók és előjárók, kívánatos ifjak mindnyájan, lovasok, harci kocsin járók. Paráználkodott velük, Asszíria válogatott ifjaival, és mindazokkal, akik iránt vágyra gerjedt, és tisztátalanná tette magát bálványaikkal. De az egyiptomiakkal sem hagyta abba a paráználkodást, hiszen azok háltak vele fiatal korában. Ők is tapogatták szűzies kebleit, és sokat paráználkodtak vele. Ezért a szeretői kezébe adtam, az asszírok kezébe, akik iránt vágyra gerjedt. Azok kitakarták szemérmét, elvették fiait és leányait, őt magát pedig megölték fegyverrel, és hírhetté lett az asszonyok között, amikor végrehajtották rajta az ítéletet. Amikor látta ezt a húga Oholíbá, romlottabb lett nála, mert fölgerjedt a vágya, és még a nővérén is túltett a paráználkodásban. Vágyra gerjedt az asszírok iránt, a helytartók és az előjárók iránt, akik gyönyörű ruhákban jöttek el hozzá, meg a lovasok és a harci kocsin járók iránt, akik mindnyájan kívánatos ifjak. Láttam, hogy tisztátalan lett, egyformák ők mind a ketten. De ez még tovább ment a paráználkodásban, mert látott férfi alakokat a falra vésve, a káldeusok képmását vörös festékkel rajzolva. Ezek övet viselnek a derekukon, kendős turbánt a fejükön, látszik minnyájukról, hogy tisztek, hasonlók a babilóniaiakhoz, akiknek Káldea a szülőföldje. Amint megpillantotta ezeket, fölgerjedt a vágya irántuk, és követeket küldött hozzájuk Káldeába. El is jöttek hozzá a babilóniaiak, hogy szeretkezzenek vele, és tisztátalanná tették paráznaságukkal. Amikor tisztátalanná lett miattuk, megundorodott tőlük. Mivel nyíltan paráználkodott, és szemérmetlenül viselkedett, megundorodtam tőle, ahogyan megundorodtam nővérétől is. De ő egyre többet paráználkodott, emlékezve fiatalkorára, amikor Egyiptomban paráználkodott. Olyan szeretők iránt gerjedt vágyra, akiknek a teste feltüzelve olyan, mint a szamaraké, és akkora a hímtagjuk, akár a lovaké. Vágyódott fiatalkori fajtalankodására, amikor még Egyiptomban tapogatták kebleit, szorongatták fiatal melleit. A hűtlenség büntetése. Ezért Oholíbá, így szól az én uram az Úr, én majd ellened uszítom a szeretőidet, akiktől megundorodtál, és elhozom őket ellened mindenfelől, a babilóniaiakat, az összes káldeust, a Pekútból, Sóából és Kóából valókat, meg az összes asszírt velük együtt, a kívánatos ifjakat, a helytartókat és előjárókat mind, a tiszteket, a kiváló vitézeket, meg az összes harci kocsin járót. Fölvonulnak ellened kerekeken gördülő harci kocsikkal, népek tömegével, felszerelve nehéz és könnyű pajzsal, sisakban, és körülvesznek téged. Én majd eléjük tárom az ügyedet, és ők saját törvényeik szerint tartanak ítéletet fölötted. Rádzódítom féltékenységemet, és haragjukban elbánnak veled. Orrodat, füledet levágják, ami pedig megmarad belőled, az fegyvertől pusztul el. Elviszik fiaidat és leányaidat, akik pedig megmaradnak, azokat tűzemészti meg. Lehúzzák rólad a ruhát, és elveszik ékszereidet. Véget vetek fajtalankodásodnak, és Egyiptomban elkezdett paráználkodásodnak. Nem tekingetsz rájuk, és Egyiptomra sem gondolsz többé. Bizony ezt mondja az én uram az Úr. Azoknak a kezébe adlak, akiket meggyűlöltél, akiktől megundorodtál. Gyűlöletükben elbánnak veled, elvesznek tőled mindent, amit megszereztél, azután ott hagynak csupaszon, mesztelenül, kitakarva parázna szemérmedet és fajtalan paráznaságodat. Így bánnak veled, mert paráználkodtál a népekkel, és tisztátalanná tetted magadat bálványaikkal. Nővéred útján jártál, ezért az ő poharát adom a kezedbe. A harag pohara. Ezt mondja az én uram, az Úr. Ki kell innod a nővéred poharát, a méhet és öblöset, kinevetnek és kigúnyolnak, mert sok fér bele. Részeg leszel, gyötrelemmel tele, szörnyű borzalom pohara nővérednek, Samáriának a pohara. Ki kell innod, ki kell ürítened. Még a cserepeit is összerágod, és felhasítod vele a melledet. Megmondtam, így szól az én uram, az Úr. Azért ezt mondja az én uram, az Úr, mivel te elfelejtettél és hátat fordítottál nekem, viselt hát fajtalan paráznaságot következményét. Vád és ítélet. Ezt mondta nekem az Úr, emberfia, akarsz-e ítéletet mondani Oholá és Oholíbán fölött, akkor szembesítsd őket utálatos tetteikkel, mert házasságtörők vértapad a kezükhöz, bálványaikkal követték el a házasságtörést, azoknak áldozták oda eledelül még a fiaikat is, akiket nekem szültek. Azt is megtették velem, hogy ugyanazon a napon tisztátalanná tették szentélyemet, és meggyalázták szombatjaimat, mert levágták fiaikat bálványaiknak, és még aznap elmentek szentélyembe, meggyalázva azt. Ezt tették az én házammal. Sőt, emberekért küldtek, akik messze laknak tőlük, követet küldtek hozzájuk, és azok el is jöttek. A kedvükért megmosakodtál, kifestetted a szemedet, és ékszerekkel ékesítetted fel magad. Vetett ágyra ültél, előtte terített asztal volt, és az én tömjénemet és olajomat tetted arra. Vidám lárma hallatszott ott. Az embertömeghez még ivócimborákat is hoztak a pusztából. Ezek karperecet adtak a nők kezére, díszes koszorút a fejükre. Akkor ezt mondtam. Még a kivénült asszony is házasságtörő. Már egy ilyen paráznával is paráználkodnak. Úgy jártak hozzá, ahogy a parázna nőhöz szokás. Úgy jártak Oholához és Oholíbához, ezekhez a fajtalan nőkhöz. De majd igaz férfiak ítélkeznek fölöttük a házasságtörők és a vérontók törvénye szerint, mert házasságtörők és vértapad a kezükhöz. Ezt mondja az én uram, az Úr. Hívjanak össze ügyükben népgyűlést, és elrettentő példaként vessék őket prédára. Kövezze meg őket a népgyűlés, és mágják őket a kardjukkal darabokra. Fiaikat és leányaikat gyilkolják le, házaikat pedig perzseljék föl. Véget vetek a fajtalankodásnak az országban, hogy okuljon belőle minden asszony, és ne kövessen el olyan fajtalanságot, mint amilyet ti. Így róják ki rátok fajtalankodásotok büntetését, és viselni fogjátok bálványozásotok vétkének következményeit. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

0: Mai szakasz, Ezékiel, 23. rész. Jeruzsálem, mint parázna, alig merünk még rá gondolni is. Melyik önbecsüléssel rendelkező férj akar egyáltalán belegondolni is, ahogy a felesége magát más férfiaknak adja el? Ez azonban nem az első alkalom, amikor Ezékiel így beszélt Jeruzsálemről, gondoljunk a 16. fejezetre. Most még sötétebb a kép, mivel a történet mellett itt áll párhuzamként a testvér Samária esete, és arra jövünk rá, hogy e két testvér paráznasága nem új dolog. Egészen Egyiptomig nyúlik vissza. Jávénak két felesége volt, akik nővérek voltak. A törvényhozás már rég megértette Ráhel és Leá történetének példaértékét, és megtiltotta a férfiaknak, hogy egyidejűleg nővéreket vegyenek el. Áll a Mózes 3. könyve 18-18-ban. Nos, ez egy metafora, és ha túl tudunk lépni a metaforának ezen a részén, észrevehetjük, mennyire hatásos az ábrázolt kép. A testi vágy, ha külső emberre irányul, az élet és a család pusztítója. De azok az asszírok mégis olyan jól mulattak a ragyogó egyenruhájukban, ahogy a babiloniak is. Hát melyik nő tudna nekik ellenállni? S miért is állnának ellen, ha egy ilyen vonzó, gyors megoldás kéznél van? Még ha a vágy nem is szexuális, arra a biztonságra való vágyakozás, amit ez a hadsereg képes biztosítani, igencsak csábító. Vajon mostanra föladták-e már a keresztény országok a hatalom utáni sóvárgásukat? Aligha. Amnon és Támár története mégis arra emlékeztet, hogy a tiltott szexuális kapcsolat átfordulhat vágyból undorba, sőt gyűlöletbe. Sámuel 2. könyve 13-15. Ha a bizalmunkat a világba vetjük, az egy napon ellenünk fordul, és fölfal. Ha azonban Jáve áll az oldalunkon, akkor a küzdelem napján nem győznek le, és nem szolgáltatnak ki. Az abszolút mélypontot elérni nem feltétlenül rossz. Akkor értjük meg, hogy egyedül Isten tud fölemelni. És azt a bűnöst, aki hozzá kiált segítségért, sosem utasítja el.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Én vagyok a jó pásztor. Ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. János evangélium a 10. fejezet, 14. vers. Az isteni pásztor ismeri nyája minden egyes tagját az egész világon. Az üdvözítő személyesen ismer minket. Részvétet ébresztenek benne gyengeségeink. Rendelkezik, hogy segítséget kapjunk, valahányszor csak könyörgünk ezért. Oly értékes az Úr előtt minden egyes lélek, mintha egyedüli volna, akiért ő feláldozta az életét. Minden szenvedés megindítja a szívét, minden segélykiáltás a füléhez hatol. Azért jött, hogy mindenkit megmentsen. Ezt kiáltja, kövess engem! Szent lelke által indítja a szíveket, hogy önzetlen követői sorába lépjenek. Tudja, hogy ki az ellensége, és ugyanígy ismeri az engedelmes lelkeket is. Így szól, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Gondot visel híven minden egyes lélekről. Soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. János evangéliuma 10. fejezet 28. vers. Az a lélek, aki az Úr Jézus védelme alá helyezi magát, nagyobb érték az ő számára, mint a világ minden gazdagsága. Minden fájdalmat és szenvedést eltűrt a Golgotán azért, hogy akár csak egyetlen lelket is megmentsen az ő országa számára. Soha sem hagy el egyetlen lelket sem, kivéve, ha az ember hagyja el őt. Krisztus minden kísértésünkben és próbánkban segítünk. Soha sem hagy cserben bennünket. Mellettünk áll a bűn elleni harcainkban. Ha a szemünkkel nem is látjuk őt, hitáltal halljuk a hangját, megnyugtató szavait. Ne félj, veled vagyok.

Megváltozott világ. Ha szeretsz, más szemmel nézel a világra. Nagy lelkű leszel, megbocsájtó, jószívű, pedig korábban esetleg kemény és rideg voltál. Az emberek óhatatlanul is hasonlóan viszonyulnak majd hozzád, és hamarosan abban a szeretetteljes világban élsz, amit te magad teremtettél. Anthony de Melo.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Isten oltalma. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Zsoltárok könyve 91. fejezet első vers. A második világháború idején Nagy-Britannia óvóhelyeket épített, egy utcába gyakran többet is. Egy lelkész elmesélte, hogy épp egy ilyen óvóhelyen volt, amikor körös körül hullottak a bombák. Odafordult a mellette álló emberhez is, ezt kérdezte tőle. Hogy lehet, hogy ez az óvóhely mindig zsúfolásig tömve van, miközben a többi üres? Az így válaszolt. Nos, mindannyian tudjuk, tiszteletes, hogy maga Isten embere. Ha valakit meg akar menteni az Úr, az valószínűleg ön lesz. Ezért vagyunk mi is ezen az óvóhelyen. A lelkész később visszaemlékezve így fogalmazott. Az ott lévők közül sokan nem jártak templomba, Jézus nevét pedig csak szitkozódásra használták. Az oltalmát akarták, de az uralmát nem. Te ne akarj így élni. Add át az életedet Istennek, és élvezd oltalmazó gondviselését a nap 24 órájában, a hét minden napján, az év mind az 52 hetében, egész életeden át. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, mert ő ment meg téged, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, tízezren jobbot felől, téged akkor sem ér el. Zsoltárok könyve 91. fejezet, első verstől a 7. versig.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A 20 éve elhunyt Jánosi István emlékezete. Jánosi István nem sorolható be egyetlen iskolába, szétveszít minden keretet, csak Istenhez kötött szabad ember. Kosztolányi valószínűleg a lángelmék közé sorolná őt. Írta az idén 20 éve, 2006. augusztus 19-én elhunyt evangélikus lelkészről, költőről, íróról, műfordítóról. 2004-ben Haffenscher Károly lelkész. A mester 85. születésnapjára mindössze 100 számozott példányban megjelent könyvecskében kortársak és tanítványok osztották meg élményeiket és gondolataikat. A fenti idézetben használt lángész megnevezést nem csak a kolléga iránti elfogultság diktálta. A kötetben található írások szerzői az ezredforduló szellemi életének kiválóságai voltak, akik az elismerés hangján méltatták a jeles évfordulót ünneplő alkotót, aki küzdelmes élete dacára a 20. század két kiemelkedő evangélikus szerzőjével, Hambas Bélával és Vörös Sándorral összemérhető jelentőségű életművet hagyott hátra. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10-e, csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármelyik pontjáról. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp, Hajdú Dorogi érsek, metropolita és Szocska Ábel, nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görögkatolikus metropolita adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görögkatolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek gyengesztelődéséért és a békéért. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma csütörtökön derült, napos az idő, kevés felhővel, eső sem várható. Délre fordul a szél, és 29-34 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. A szív bőségéből szól a száj.

Minden fát gyümölcséről ismerünk meg. Tövisbokorról nem szednek fügét, sem a csipkebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember jót hoz elő szívének jó kincséből, és a gonosz ember a gonoszból gonoszat hoz elő, mert a szív bőségéből szól a száj.

Szentírás szerint közvetlen kapcsolat van a szívünk és a szájunk között. Amit mondunk, az tükrözi a szívünk állapotát. Így például, ha valakinek a káromkodással van problémája, vagy hajlik arra, hogy másokat kritizáljon, akkor elsősorban nem a beszédével, hanem a szívével nincs rendben valami. Ami megtölti a szívedet, az fog megmutatkozni a beszédedben. Ha a szívedet harag vagy lehangoltság uralja, az a beszédeden is meg fog látszani. Viszont ha a szíved tele van örömmel, akkor ez a szavaidon is tükröződni fog. Az Ószövetségben ezt olvashatjuk. Amikor szitálnak, fennakad a szemét. Ha valaki beszél, kiderül a gyengéje. A fák gyümölcse szerint becsülik meg a kertet. Az embert szavai alapján ítélik meg. Mi az, ami a te beszédedből fennakad? Mi szűrődik le a szavaidból, abból, ahogyan a szeretteiddel, az embertársaiddal beszélsz? Milyen hangnemben szoktál beszélni? Nem vagy-e goromba, követelőző, parancsoló vagy kioktató?

Ha meg akarod tudni, hogy te milyen fa vagy, nézz a szíved mélyére. Ha gonoszságot látsz benne, ne fertítsd el az igazságot. Hiszen csak akkor van esélyed a változásra, ha tisztában vagy ezzel, és őszintén beismered. Ha megengeded, hogy a Szentlélek által Jézus uralkodjék a szívedben, sikerülni fog egyre inkább bíztató, vigasztaló, szeretetteljes stílusban szólnod, és szavaid Isten szeretetének örömhírével lesznek tele.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 27-e. Galatákhoz írt levél 4. fejezet 16-tól 20. versig. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Nem jó szándékkal buzgolkodnak értetek, hanem el akarnak titeket tőlem szakítani, hogy aztán értük buzgolkodjatok. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek, gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek Krisztus. Szeretnék azonban most ott lenni nálatok, és más hangon beszélni veletek, mert bizonytalanságban vagyok felőletek. Harcaink közepette van, amikor nem a hízelgő szavak segítenek, hanem a szeretetteljes és határozott helyretétel. Ezek nem esnek jól. Jobban szeretjük, ha simogatnak és kényeztetnek, nem pedig azt, amikor még nagyobb fájdalmat okoznak. Pedig, ha a testi gyógyítás során ezeket a kezeléseket elfogadjuk, például a fogfúrást azért, hogy betömjék a rossz fogat, és ezzel megszüntessék a nyilalló fájdalmat, akkor ez nincs másképpen a lelki gyógyítás és helyreállítás során sem. Nem könnyű a helyzete sem a helyreigazítónak, sem a helyretetnek. Ha mi vagyunk a helyreigazítók, tegyük alázattal, szeretetteljesen, az Úrra figyelve. Tegyük félre a saját vélt igazunkat, és csak is a Biblia igazságát tartsuk a szemünk előtt azért, hogy elkerüljük a saját énünk vakságát. Ha mi vagyunk a helyretettek, akkor fogadjuk alázattal és szeretetteljesen. Vizsgáljuk meg a helyretevő álláspontját a Biblia tükrében. Legyünk hittel, hogy értünk történnek a dolgok, és ami most pillanatnyilag fájdalmas, az később a javunkra lesz. Mindkét fél tartsa szem előtt a legfontosabb célt, Isten országát. Oda tartunk, és oda szeretnénk megérkezni. Ehhez Isten megad minden segítséget, a helyreigazítást és a helyreállást is. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot John D. Brown írta Minnesotából, az Egyesült Államokból. Útmutató az életre. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Zsoltárok könyvének 119. fejezetének 105. verse. A lelkészünk szabadságon volt, így én kaptam a lehetőséget, hogy a vasárnapi istentiszteleten a gyermekeknek szóló üzenetet átadjam. Felmutattam egy ismert társasjáték játékszabályát a gyerekeknek, és megkérdeztem, tudják-e, hogy mi ez. Az egyik gyerek azt mondta, hogy ezzel tudjuk meg, hogyan kell játszani a játékot. Ezután felmutattam a képet a fűnyíróról, és a hozzátartozó használati utasítást is megmutattam nekik. Itt is föltettem a kérdést. Egy másik gyermek azt válaszolta, hogy ez mondja meg, hogyan javítsuk meg a fűnyírót, ha nem működik. Az utolsó képem a Biblia volt. Mind tudták, mi ez, így megkérdeztem, vajon ez is így működik, mint a többi? Kis szünet után egy gyermek válaszolt, igen, mert megmondja, hogyan kell élnünk. A gyerekek helyesen válaszoltak. A Biblia tartalmazza Isten útmutatását egy tartalmas és gazdag élethez. Ez nem csak egy könyv Istenről. Ez könyv Istenről, ami megváltoztatja az életünket. Azért olvassuk, hogy megismerjük Istent, közelebb kerüljünk Istenhez, és megtaláljuk életünk értelmét rajta keresztül. Milyen csodálatos ajándék mindez. Éljünk vele. Drága Istenünk, köszönjük a Biblia ajándékát. Segíts nekünk olvasni, érteni és követni a te igédet. Amen. Napi gondolat. Isten írott szava teljes életre vezet minket Jézus Krisztusban. Imádkozzunk a gyermek misszióért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Amado Nervo, eredeti nevén Juan Ruiz de Crisóstomo Nervo, mexikói író, költő és diplomata, 1870. augusztus 27-én született, 49 évet élt. Foglalkozott a futurizmus elméletével. Költészetére mindvégig a szerelem és az istenkeresés földi, égi kettőssége nyomta rá bélyegét. Igen népszerűek dalai is. Jellemző gondolata, ha hiányt érzel az életedben, töltsd meg szeretettel.

Amado Nervo, békesség. Gáspár Endre fordítása. Most, alkony közelettén, hadd áldjalak meg, élet, ki sosem adtál nékem reményt, amely semmivé lett, s érdemtelenül rám a bajt, s a kint sosem mérted. Mert most, nehéz utamnak végén veszem csak észre, magam voltam a földön, sorsomnak építésze. És ha italom üröm volt, vagy színméz volt a részem, az üröm és a méz is magamból jött egészen. S ha rózsafát neveltem, tudtam virága lészen. Igaz, nagy lázaimra fagyot hoz a hideg tél, de örök májusokkal te sosem hitegettél. Volt, hogy hosszúra nyúltak a bánatterhes éjek, de te sohasem mondtad, hogy csupa jót reméljek, s derűsek is akadtak, és révülettel mélyek. Szerettem, és szerettek. Nap csókolgatta arcom. Nem vagy adósom, élet. Váljunk el, nem haragszom.

0: Nagy szükség van a segítségedre.
1: Jézus nyomában járva. A vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. Jób könyve 29.15. Gondolatok az ígéről. Nagy szükség van rád, hogy Isten segítő keze legyél a szegények és szerencsétlenek érdekében. A legbarátságtalanabb embereknek van a legnagyobb szükségük a figyelmünkre, kedvességünkre. Használd fel idődet és erődet annak megtanulására, hogy lélekben buzgó légy, igazságosan járj el, szeresd az irgalmasságot, és szolgálj az Úrnak. Gondolj arra, amit Krisztus mond. Amit megcselekedtetek egyel az én legkisebb testvéreim közül, velem cselekedtétek meg. Isten azt kívánja, hogy népe sokkal együttérzőbb és tapintatosabb legyen a szerencsétlenek iránt. Teremtőnk azt kéri tőlünk, hogy ugyanolyan figyelemmel forduljunk a vakok és más szenvedők felé, mint ahogyan az özvegyeket és árvákat kell segítenünk. Az önzetlen segítőkészség nagyon ritka korunkban. Isten felelőssé tett bennünket a szerencsétlenek, vakok, nyomorékok, özvegyek és árvák gondozásáért. Nagy munkát kell elvégeznünk, és amint közeledünk a földi történelem végéhez, nem lesz kevesebb feladatunk. Ha szívünket Isten tökéletes szeretete tölti be, csodálatos dolgok fognak történni az Úr kegyelméből.

0: A szolgálat gyümölcse.
1: Micsoda az ember, hogy így nagyra tartod, és hogy így törődsz vele. Jób könyve 7. fejezet, 17. vers. Kezdetben az ember nemes erőkkel és kiegyensúlyozott elmével volt felruházva. Lényként tökéletes volt és teljes harmóniában volt Istennel. Gondolatai tiszták voltak és céljai szentek, de az engedetlenség miatt erői elferdültek és a szeretet helyét az önzés vette át. A bűn által olyan gyengévé vált, hogy saját erejéből képtelen volt ellenállni a gonosz hatalmának. A sátán szolgájává vált, és örökre az is maradt volna, ha Isten nem avatkozik közbe. A kísértő célja az volt, hogy az ember megteremtésével meghiúsítsa az isteni tervet, és a földet nyomorúsággal és pusztulással töltse meg, majd mindezekre a gonoszságokra rámutatva úgy állítsa be azokat, mint annak következményét, hogy Isten megteremtette az embert. Krisztusnak mindig a szeme előtt volt küldetésének eredménye. Földi életét, amely oly sok fáradtsággal és önfeláldozással volt tele, az a gondolat éltette, hogy mindez a munkája nem lesz hiába való. Azáltal, hogy életét az emberi életért adta, visszaállította volna az emberben az Isten képmását. Fel akart minket emelni a porból, hogy jellemünket saját jellemének mintájára formálja, és saját dicsőségével szépítse meg. Isten célja az, hogy népe eszköze legyen kegyelme közlésének, hogy az ő világossága által világítsanak a világ sötétségében. Ez a szolgálat nem mindig látványos vagy jutalmazott az emberek előtt, de mennyei mércével mérve, örök értékkel bír. Nincs olyan önzetlen tett, nincs olyan áldozat, amelyet Krisztus nevében hoztak, amely figyelmen kívül maradna. Isten célja nem csupán az ember bűnből való megváltása, hanem annak helyreállítása az isteni képmásra. Isten nem hagy bennünket a lelki nyomorúság, a bűn vagy az önvád porában. Irgalma és kegyelme felemel, megtisztít és olyan folyamatba von be, amelyben jellemünk napról napra formálódik az isteni mintára. Amikor Isten népe szorgalmasan, alázatosan és önfeláldozóan dolgozik, gazdag jutalomban részesül. A jó cselekedetek áldása örökké követi azokat, akik megtagadják magukat megváltójukért. Amikor a megváltottak Isten trónja körül ülnek majd, a bűntől és gonoszságtól megmenekültek hálaadó szavakkal fordulnak majd azokhoz, akik értük fáradoztak, mondván, a megváltottak a bűn és a gonoszságtól megmenekültek. Isten nélkül voltunk és reménység nélkül a világban. Elpusztultunk a gonoszságban és a bűnben. Éheztem a test és a lélek táplálékára. Te szeretettel és könyörületességgel jöttél hozzám. Tápláltál és felöltöztettél. Megmutattam neked az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűnét. Mi az ember? Isten gyermeke, akit szeretetből teremtett, és az Úr Jézus Krisztus teljes áldozata által megváltott az ő dicsőségére. Gondolkodjunk egész nap az ember értékéről, Isten szemében.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 27-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Jeremiás próféta könyvének 31. fejezetének 14. verséből olvasom. Népem pedig jól lakik szavaimmal, így szól az Úr. Az Újszövetségi igét a Filippiekhez írt levél 4. fejezetének 19. verséből olvasom. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Luther Márton a Kis Kártéban, a Mi Atyánk magyarázatában úgy érti a mindennapi kenyér fogalmát, hogy mindaz hozzátartozik, ami az élethez, a fizikai létezéshez szükséges. Az ételtől, italtól, a ruhától, a cipőtől, a háztól és a vagyontól kezdve, a jó időjáráson és az emberi kapcsolatokon keresztül az egészségig, a jó rendig és a becsületig sok mindent ide sorol. Ezek alapján akár tekinthetünk a hiányainkra is, vagy éppen ellenkezőleg. A levelét a börtönből fogalmazó Pál apostollal és a Filippi beliekkel együtt felfedezhetjük, hogy akár még a külsőleg szorongató helyzetekben is mennyi mindennel vagyunk megajándékozottak. Hiszen Jézus azért érkezett közénk, hogy a legalapvetőbb, legfontosabb hiányunkat betöltse. Isten kapcsolatunkat, az élet teljességét akarja visszaállítani. Önmagát adta, hogy ne csak csodakenyérre, gazdasági megoldásokra, a jogosnak tetsző megélhetésre, hanem az emberi élet gyökeres megújulására legyen esélyünk. Ő valóban a legalapvetőbb szükségünket, életéhségünket akarja csillapítani. Nem véletlenül szerepel az evangéliumban visszatérő motivumként a kenyér képe, hiszen éppen úgy vagyunk urunkva utalva, mint egy falat kenyérre. Az pedig a lehető legegyszerűbb módon, sokak számára hozzáférhető és elérhető, mégpedig úgy, hogy az életünk részévé válik, belénk épül, szétválaszthatatlanul a miénk lesz, és életerővé alakul át, hogy megtartson. Imádkozzunk! Uram, Reményik Sándor mindennapi kenyér című versének részletével én is mondom. Amit én álmodom, nem fényűzés, nem fűszer, csemege, amit én álmodom, egy nép szájában betevő falat. Kenyér vagyok. Mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki asztalán. Ámen. Az áhítatot Smidélius Gábor írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Népem pedig jól lakik szavaimmal, így szól az Úr. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban.

Egy poros, szélfutta kisvárosban élt egy idős asszony, Amélia néni, akinek szívét hosszú évek keserűsége és magányossága acélossá tette. Soha senkire nem mosolygott, és háza körüli kertje is olyan volt, mint ő maga. Elhanyagolt, szürke, csupa gyom. A város felnőtt lakói messziről elkerülték, suttogtak róla, és a boszorkány néven emlegették a háta mögött. Félték a szigorú tekintetét, maró szavait, ha valaki véletlenül túl közel merészkedett a kerítéséhez. Nem messze Amélia néni házától élt egy Léna nevű kislány, akinek tekintete tiszta volt, mint a forrásvíz, és szíve tele volt feltétel nélküli szeretettel. Léna nem értette a felnőttek haragját, és nem értette a keserűségüket sem. Ő csak azt látta, hogy Amélia néni kertje szomorú, és hogy senki sem ültet virágot a háza köré. Szüleitől gyakran hallotta, hogy Amélia néni gonosz, és jobb távol maradni tőle, de Léna szívében valami mást érzett.

Egy nap édesanyjával a piacra ment. Egy csodálatos, élénk piros muskátlit látott, amely épp olyan élénk volt, mint az ő kicsi szíve. Megkérte anyukáját, hogy vegyék meg. De édesem, hova tennénk? Kérdezte az édesanyja. Léna habozás nélkül így szólt. Amélia néninek adnám. Az ő kertje olyan szomorú. Egy kis virág talán örömet szerezne neki. Édesanyja meglepődött, és egy kissé zavarba is jött, hiszen ő maga sosem gondolt volna ilyesmire, sőt, inkább óvta Lénát a mogorva szomszédtól. Mégis a kislány ártatlan jósága olyan erős volt, hogy nem tudott ellenállni. Megvették a virágot. Másnap reggel, mikor a nap első sugarai aranyra festették a város háztetőit, Léna a piros kis muskátlival a kezében oda sétált Amélia néni kertjéhez. A felnőttek, akik látták, ahogy közeledik a boszorkány házához, hitetlenkedve rázták a fejüket. Voltak, akik ezt suttogták. Nézd, milyen vakmerő! Mindjárt

kislány? Kérdezte rekettes hangon, amelyben egy cseppnyi melegség sem volt. Léna azonban nem ijedt meg. Tiszta, őszinte tekintetével felnézett az asszonyra, és ezt mondta. Jó reggelt, Amélia néni! Hoztam önnek virágot. Gondoltam, talán feldobná a kertjét. Olyan szép a piros színe, nem? Amélia néni megdermett. Lassan, mereven lenézett a virágra, majd vissza Lénára. A kislány arcán nem volt rossz indulat, csak feltétlen jóság és egy csipetnyi aggodalom is, hogy vajon örömet szerez-e. A környék felnőttei, akik kukucskáltak a függönyök mögül, alig hittek a szemüknek. Amélia néni arcán, ami oly régóta kőkemény volt, mintha egy apró ránc simult volna ki, ott a szája szélén. A tekintete megenyhült. Hosszú másodpercekig állt mozdulatlanul, kezében a virággal. Aztán szinte észrevétlenül elmosolyodott. Először csak egy halvány árnyék volt, majd egyre szélesebb lett, amíg egy valódi, igazi, szívből jövő mosoly jelent meg az arcán. Köszönöm, kislányom, mondta Amélia néni, és a hangja szelídebb volt, mint gondolták volna. Ez a legszebb ajándék, amit valaha is kaptam. A felnőttek elszégyelték magukat. Ők, akik ítélkeztek, akik féltek, akik elkerülték, most látták, hogyan tette egy kisgyermek ártatlan jósága azt, amit ők sosem mertek volna. Áttörte a mogorva külsőt, és felszínre hozta a rég elfeledett jóságot. Amélia néni attól a naptól kezdve nem lett hirtelen a város legvidámabb lakója, de a szíve meglágyult. A muskátlit elültette a kertjébe, és apró, színes virágok kezdték el díszíteni a korábban elhanyagolt területet. Néha, amikor Léna elhaladt mellette, Amélia néni egy halvány mosollyal köszöntötte, és Léna tudta, hogy a piros virág nem csak a kertet, de nem ám, hanem egy idős asszony szívét is felvirágoztatta. A gyermek ártatlan jósága nem csak megszégyenítette a felnőttek ítélkezését és félelmét, hanem egyben meg is mutatta nekik az igazi szeretet erejét.

A gyermekeknek gyakran van egy különleges lelki érzékenységük, ami révén meglátják a jót ott is, ahol mi, felnőttek, csak a rosszat látjuk. Egyetlen, önzetlen, de kedves cselekedet is hatalmas átalakító erővel bírhat. Léna egy egyszerű virággal közeledett Amélia nénihez, de ez az apró gesztus olyan mélyen érintette az idős asszonyt, amire semmilyen szigorú szó vagy ítélkezés nem lett volna kép.

A néni mosolya és az a tény, hogy elültette a virágot, majd maga is gondozni kezdte a kertjét, azt mutatja, hogy Léna jósága egy lavinaszerű változást indított el benne. A kedvesség nem csak a pillanatot tette jobbá, hanem az egész életét is befolyásolta, megmutatva, hogy a szeretet ereje képes felolvasztani a legfagyosabb szíveket is. Bár a megszégyenítés szó elsőre negatívnak tűnhet, a történetben ez nem büntetést jelent, hanem egy ráébresztő, pozitív szégyent. A többi felnőtt, aki félt és ítélkezett Amélia néni felett, elszégyelte magát Léna tette láttán. Ez a szégyen azonban nem pusztító, hanem inkább egy lelki ismeret ébresztő szégyen volt. Arra kényszerítette őket, hogy újra értékeljék saját viselkedésüket, előítéleteiket és a szeretet hiányukat. A gyermek ártatlansága és bátorsága rávilágított a felnőttek hiányosságaira, és felkínálta nekik a lehetőséget a fejlődésre és a helyes útra térésre. Mennyire erőteljes a gyermeki tisztaság és szeretet. Arra buzdít bennünket, hogy ne ítéljünk első látásra, merjünk bátrak lenni a kedvességben, és sose becsüljük alá egy apró, jószívű cselekedet erejét.

ne győzzön le téged a gonosz, hanem te győzz le a gonoszt jóval. Róma beliekhez írott levél, 12. fejezet, 21. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretett Szolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt. Több száz épület omlott össze, rengetegen elvesztették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyjuk a szenvedőket magukra, rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Nem fél szívvel, hanem egész élettel. Gyalogos zarándoklat Csíksomlyóra a béke ösvényén. 13. alkalommal rendezte meg a romániai Mária út egyesület az egy úton zarándoklatot augusztus 27-én. A központi eseménynek idén is a csíksomlyói kegyhely adott otthont. Kerekes László, gyulafehérvári segédpüspök áldásával a résztvevők a perzselő augusztusi hőség ellenére egy emberként közös szándékkal zarándokoltak és imádkoztak önmaguk, családjaik és a világ békéért. A zarándoklatot igazi forró nyári időjárás határozta meg. A Csiki medence különböző pontjairól induló zarándokoknak a tűző napon kellett megtenniük a kilométereket. A fizikai fáradtságot és az augusztusi hőséget azonban gyorsan felülírta a lelki élmény. A szervezők idén is hangsúlyozták. A zarándoklat nem egy egyszerű sportteljesítmény. A gyaloglás igazi értéke a hétköznapokból való kilépésben rejlik. A poros utakon és az erdei ösvényeken a telefonok a táskák mélyén maradtak, helyüket pedig átvette a mély ima, a közös énekek és az Istennel való kapcsolat elmélyülése. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel két évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. Idén szeptember 22-e és 30-a között rendezi meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kisrigó László, Szeged-Csanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvényei gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és mára a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma csütörtökön derült, napos az idő, kevés felhővel, eső sem várható. Délre fordul a szél, és 29-34 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű.
0: Íreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Mózes első könyve, 37. rész, 12-től 36. versig. Egyszer a testvérek elmentek Sikembe apjuk nyáját legeltetni. Izrael ezt mondta Józsefnek: testvéreid Sikemben legeltetnek, gyere csak, elküldelek hozzájuk. József azt mondta neki: kész vagyok rá. Apja azt mondta neki: menj és nézd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid és a nyáj. Azután számolj be nekem. Elküldte tehát Hebron völgyéből, és ő elment Sikembe. Amikor a mezőn bajongott, találkozott egy emberrel, aki megkérdezte tőle: mit keresel? József ezt felelte: testvéreimet keresem. Mondd meg nekem, hol legeltetnek. Az az ember így felelt: elmentek innen, és hallottam is, amikor ezt mondták: menjünk el Dótánban. Elment tehát József a testvérei után, és megtalálta őket Dótánban. Amikor távolról meglátták, még mielőtt a közelükbe ért, összebeszéltek, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak: nézzétek, ott jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg. Dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt Rúbán meghallotta, meg akarta menteni a kezükből, és ezt mondta: ne üssük agyon. Majd ezt mondta Rúbán: ne ontsatok vért. Dobjátok bele ebbe a kútba itt a pusztában, de kezeteket ne emeljétek rá. Így akarta megmenteni a kezükből, és visszajutatni apjához. Amikor odaért József a testvéreihez, lehúzták róla a ruhát, a tarka ruhát. Azután fogták és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Ezután leültek enni. Föltekintve látták, hogy éppen egy izmáli karaván közeledik Gileát felől. Tevéi gyógyfűvel, barzsammal és mirhával voltak megrakva, amit Egyiptomba szállítottak. Ekkor ezt mondta Júda testvéreinek: mi haszna, ha megöljük testvérünket és elföldeljük a vérét? Gyertek, adjuk el az izmálieknek, ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testvérünk és vérünk ő. A testvérei pedig hallgattak rá. Közben azonban midiáni kereskedők mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmálieknek 20 ezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. Amikor Rúben visszatért a kúthoz, József már nem volt a kútban. Akkor megszaggatta a ruháját, visszatért testvéreihez, és ezt mondta: nincs meg a gyerek, jaj nekem, hol a gyerek? Akkor fogták József ruháit, levágtak egy kecskebakot, és belemártották a ruhát a vérbe. Azután elküldték a tarka ruhát, elvitték apjukhoz ezzel az üzenettel: ezt találtuk, nézd meg jól, a fiad ruhája ez vagy sem? Ő felismert, és azt mondta: az én fiam ruhája ez. Vadállat ette meg, biztosan széttépte Józsefet, és megszaggatta Jákob a felső ruháján, zsákruhát tekert a derekára, és sokáig gyászolta a fiát. Fiai és leányai mind vigasztalni igyekeztek, de nem akart vigasztalodni, hanem ezt mondta: gyászolva megyek el fiamhoz a halottak hazájába. Így síratta őt az apja. A midiániak pedig eladták Józsefet Egyiptomban Potifárnak, a fáraó főemberének és testőrparancsnokának.
0: Szép kis család az, ugye, kedves hallgatóm, ahol odáig jutnak a felnőtt gyerekek, hogy az egyik testvérüket meg akarják ölni, aztán arra gondolnak, hogy mégis inkább eladják rabszolgának. Aztán hazudoznak össze-vissza, és vadállat tépte, testvérről mesélnek otthon. Hát ez szörnyű. Azt hiszem, kedves hallgatóm, jó, ha tudod, nem akarok ezzel vitatkozni. De egy dologra a figyelmedet szeretném ráirányítani. A Bibliának, a Szentírásnak a főhőse és a főszereplői nem ugyanazok. Az egyetlen könyv a világon, ahol ez a kettő nem esik egybe. A Szentírásnak a főhőse Isten. A főszereplői ugyanolyan emberek, mint mi. És ebből adódik, a Szentírás megengedi magának, és meg is engedheti magának, hogy a főhőséről is, és a főszereplőjéről is teljesen nyíltan és őszintén beszél. Milyen családból származtak ezek a fiúk? Ahol a nagypapát elhívta Isten személyesen. Nagyon ismerős ez a történet. Hány templomba ülnek ma olyan emberek, akiknek a szülei, nagyszülei, dédszülei valamikor bizonyságot tettek arról, hogy személyes elhívást kaptak Istentől. Úgy szokták ezt mondani sok helyen, hogy találkozásuk volt az Úr Jézus Krisztussal. Nagy megtérés élmény, nagy felébredés a bűnből. Igen ám, de attól, hogy valaki egy olyan családba születik, ahol a szülő, a nagyszülő, a dédszülő átélte a személyes közösséget Istennel, ez nem garancia arra, hogy ő vele is ez történik. Egyszer valaki azt mondta, hogy tudatában kell lennünk, Istennek nincsenek se unokái, se dédunokái, csak gyermekei vannak. Ami azt jelenti, hogy nincs másodgenerációs hívő, és nincs harmadgenerációs hívő. Ha valaki hitre jut, az csak első generációsként élheti át. Tudom, lesznek olyanok, akik ezzel most vitatkoznak. De szeretném a vitatkozás helyett arra irányítani a figyelmedet, hogy nézd csak körül. Hányszor mondják azt az emberek, milyenek a mai keresztények? És az emberek sokszor joggal mondják ezt, pedig nem a kereszténységről alkotnak képet, csak úgynevezett második, harmadik generációs keresztényekről, akiknek nem személyes megtapasztalásuk volt az Istennel való közösség, csak olyan családban születtek, ahol ez lett a hagyomány. Ábrahám unokái nem az elhívást örökölték. Ábrahám unokái az emberi természetet örökölték. Azt mondja a Szentírás, János evangéliuma, ami testtől született, az test. És ez rettenetes, de igaz. Éppen ezért, attól, hogy valaki úgynevezett vallásos, keresztény családba született, a testet örökölte. És mivel testet örökölt, a test működik. Azt mondja Péter apostol, hogy azért jött az Úr Jézus, hogy megszabadítson bennünket atyáinktól örökölt hiába való életmódunkból. Mit látunk itt? Azokat a dolgokat látjuk, amit a Galácia levél 5. fejezetében tételesen sorol fel Pál apostol, mint a testnek a cselekedeteit. Féltékenység, harag, önzés, pártoskodás, széthúzás. Ugye nem is kell folytatni? Mi vitte arra Jákob gyermekeit, hogy legkisebb testvér, akkor még legkisebb testvérüket gyilkos szándékkal fárják? A féltékenység, a harag, az önzés, az irigység. Nem akartak tudni apjuk kedvenc gyermekéről. Nem szerették azért, mert az apjuk jobban szerette. Bár zárójelben meg kell, hogy jegyezzem, hogy talán Jákobnál is kellene keresnünk kis problémákat, mert ez a jobban szeretés alapvetően aláásta a családban a testvéri közösséget. De mégis igaz, mindenki felelős a saját életében lezajló eseményekért. Mindenki felelős a saját bűneiért. Az irigységre nem mondhatom az indokokat, bár a legtöbb ember nem megtérni szeretne, hanem mentséget találni. Jákob fiainak számos mentséget lehet találni. Az űrös családi hátteret. A 4 egy atyával, de mégis 4 különböző családként élő családot. Az űrös körülményeket. A keszekusza élethelyzeteket, amin keresztül Jákob elmulasztotta a gyermekeit tanítani Isten igazságára, Istennek a követésére. Ám a valóság valóság. Ez történt. Ilyenkor az ember azt kérdezi, na de hogyan engedhette meg Isten? Hogyan engedhette meg Isten azt, hogy József ilyen kegyetlenül pórul járjon? Hogy eladják a saját testvérei? Legalábbis ez a szándék legyen a testvérekben. Hogy aztán majd rabszolgaként éljen Potifár udvarában. Azt hiszem, ami ismeretünk néha nem elégséges. Ha néhány évtizedet előreugrunk a történetben, József, amikor már Egyiptom második embereként megismerteti magát a gabonáért kenyérszűkében érkező testvéreivel, ezt fogja mondani. Most már ne bánkódjatok. Isten küldött engem itt el előttetek. Nagyon megdöbbentő Józsefnek ezt a bizonyságtételét hallgatni. Mert testvéreinek a kegyetlenségét, testvéreinek a szeretetlenségét, haragját, gőgjét, büszkeségét József életében Isten jóra fordította. És nem csak József életében, hanem még azok érdekében is, akik ezt a nagy gonoszságot elkövették. Amikor ezt a látszólag érthetetlen történetet vizsgáljuk, nem kerülhetjük ki, hogy fölemlegessük a római levélnek a híres igéjét. Azokat pedig, akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. József életében az a történet, amit elolvastunk, az egyik legnagyobb mélypont. De amikor József megtanult az Úrral járni, megértette az Urat, és szerette az Urat, ez a mélypont dobbantóvá vált. Talán ennek az ige hirdetésnek a végén egy kérdést azért föl lehet tenni. Nem lehet, hogy sok mélypontján az életünknek nem keseregnünk kéne, hanem megérteni és megtalálni azt, hogy hogyan lehet ez Isten kezében áldott erőforrássá.

0: Mózes második könyve, második rész, 1-től 15. versig. Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leány utódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, 3 hónapig rejtegette. De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékénykosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyereket, és kitette a Nílus partján a sás közé. A gyermek nénye pedig ott áll távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. A fáraó leánya éppen oda ment, hogy megfürödjék a Nílusban, szolgálói meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, oda küldte a cselédjét, és kihozatta azt. Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket, hát egy síró fiú volt. Megszánta, és ezt mondta: a héberek gyerekei közül való ez. A kisfiú nénye pedig ezt mondta a fáraó leányának: ne menjek és ne hívjak egy szoptatós asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja a gyermeket? A fáraó leánya így felelt: eredj! A leány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó leánya, és szoptasd. Megadom a jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert ezt mondta: a vízből húztam ki. Abban az időben történt, amikor már Mózes felnőtt, hogy kiment atya fiaihoz, és látta kényszer munkájukat, és meglátta, hogy egy egyiptomi férfi egy héber férfit ver az ő atya fiai közül. Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyon ütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. Másnap is kiment, akkor meg 2 héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, aki a hibás volt: miért fered a fele barátodat? Az így szólt: ki tett téged előjáróvá és bíróvá közöttünk? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogy az egyiptomit megölted? Mózes megijedt, és ezt mondta: bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra keresztette Mózest. De Mózes elmenekült a fáraó elől, Midian földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál.
1: Azt hiszem, kedves hallgató, egy néhány kérdést föl kell vetni ennél a történetnél. Ilyen kérdést például, hogy hogy engedhette meg Isten, hogy az ő saját választott népével ilyen szörnyűségek történjenek? Aztán a következő kérdés, amit föl kell vetni, hogy ha már kiválasztotta Mózest, akkor hogy engedhette meg Isten, hogy Mózes akkor, amikor már végre alkalmassá vált volna a szolgálatra, egyszerűen nullázza a saját életét? Nem is olyan könnyű ezekre a kérdésekre válaszolni, és nem is szeretném azt állítani, hogy minden tekintetben teljes értékű választ fogok ma adni. Sokkal inkább arra szeretném irányítani kedves hallgatóim figyelmét, hogy ezek mögé, a kérdések mögé is néha érdemes benéznünk. Mi is történt Izrael népével az egyiptomi fogságban? Az történt, hogy miközben egy nagy családként érkezett Izrael Egyiptomba, az eltelt évszázadok során egy egészen nagy néppé növekedett, fejlődött, gyarapodott. Természetes, mondom én, hogy természetes, egyébként egyáltalán nem természetes, csak a történelmet ismerve sajnos természetes, hogy amikor gyarapszik egy nép, akkor feszültségeket támaszt. Azok között, az emberek között, akik között él. Nem szeretnék a történelemből sok példát hozni, de tessenek csak arra gondolni, hogyha egy nemzet egységesen él egy országban, és oda beköltözik egy kicsi nép, ám de egyre nagyobb létszámban jelenik meg, mikor volt olyan a történelemben, hogy ez nem okozott komoly feszültséget? Hazudnánk, ha letagadnánk, hogy ma a magyar társadalomban ugyanez a folyamat zajlik, és a feszültségeit, problémáit, nehézségeit mi is átéljük és érezzük, ugye, kedves hallgatóim? Abban az időben Egyiptomban Egyiptom királya egy emberileg elmagyarázható, de rettenetes és kegyetlen döntést hozott. Úgy gondolta, egy népet úgy lehet a legjobban asszimilálni, ha nem engedjük, hogy ez a nép saját nemzeti tudatát a saját férfi generációján keresztül kialakítsa. Nem Isten hibáztatható ezért a döntésért. Ezt a döntést a fáraó hozta. Isten ebben a körülményben azonnal lépett. Nem úgy, ahogy mi várnánk. Mi természetesen azt várnánk, hogy Isten ilyenkor úgy avatkozik be, hogy küld egy angyallégiót, elpusztít mindenkit, aki ilyen szörnyűségeket akar tenni, és aztán a saját népének a javára fordítja a dolgokat. Bár zárójelben megjegyzem, hogy amikor Isten küld egy néhány angyalt mondjuk Sodomába és Gomorába, és elpusztítja azokat, akik az egész környék számára iszonyatos veszélyt jelentettek már az erkölcstelenségükkel, de az erkölcstelenségükből fakadó sok-sok betegséggel is, és annak a terjesztésével is, akkor ugyanazt kérdezzük, hogy engedheti meg Isten? A fáraó nem gondolhatott arra, hogy a szabadítót, a leendő szabadítót saját lánya fogja majd a saját családjába hozni. Sokkal inkább azt kellene itt megfigyelnünk, hogy Isten milyen hatalmas, és milyen fantasztikusan precíz tud lenni. Hiszen azzal, hogy Mózes megszületik, és a fáraó családjába kerül, onnantól kezdve Isten elkezdi előkészíteni ennek az embernek a jövőjét. Milyen jövőt? Ennek az embernek egy új népet kell majd vezetnie. Egy új társadalom alapjait kell majd leraknia. Meg kell tanítani őket népként élni. Meg kell tanítani őket majd társadalomba szerveződni. Meg kell értetni velük Istennek a törvényét. Hogyan tehetné ezt Mózes, ha korának legnagyobb képzettségét nem adná oda Isten neki? És megteszi. Erre egy mód van. Úgy kell fölnőnie, mint az akkor ismert világ legmodernebb társadalmának, legkorszerűbb társadalmának egyik várható trónörököse. Mert hogy Mózesből, akár tetszik hinni, akár nem, lehetséges fáraó utód lett ezzel. Ilyenkor, amikor az ember ezt végig gondolja, nagyon megdöbben Isten bölcsességén. De hát ezzel már el is érkezünk a következő kérdésünkhöz. És ha Isten ezt ilyen jól előkészítette, hogyan engedte azt, hogy Mózes egy szalmaszálon elbukjon? Hiszen Mózes gyilkossá lett, mert nem tudott parancsolni saját indulatainak, túlhevült benne a nemzeti öntudat, vagy hogy kell ezt mondani, és odasújtott az öklével, és megölt egy egyiptomit. Hát szabad ilyet tenni? Hát nem figyelmeztethette volna Isten? Nem akadályozhatta volna valahogy meg? Isten, amikor eszközöket választ magának, és amikor embereket hív a saját munkájába, nem robotokat szokott keresni, és nem robotokat választ. Megdöbbentő, amit a zsidókhoz írt levél az Úr Jézus Krisztusról, Isten egyszülött fiáról ír. Tetszik emlékezni? Jól lehet fiú, megtanulta azokból a dolgokból, amiket szenvednie kellett, az engedelmességet. Isten még saját fiánál se alkalmazta azt a módszert, hogy tehetetlen bábként éljen ezen a világon. Aki programozva van valamire, és ha akarja, ha nem, azt kell tennie. Mit mondott az Úr Jézus a Gecsemánéban? Tetten érhető a belső vajudása. Azt mondta, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te, atyám. Az Úr Jézus folyamatos engedelmességi döntéseket hozott egész életében, hogy Isten számára hűséges és engedelmes eszköz legyen. Isten Mózessel sem akart mást, velem sem akar mást, és hogyha döntést kell hoznunk, akár hirtelen, akár jól megfontolva, mindig az forog kockán, hogy vajon megértettem-e Isten akaratát, és aszerint döntök-e. Amikor Mózes öklöt emelt, akkor elfutotta az agyát az indulat, és a saját vélt igazsága alapján hozott egy döntést. Nem Isten döntése volt. És hiába kérdezem azt, hogy miért engedte Isten, mert erre egyszerű a válasz. Azért, mert Mózes önálló akarattal rendelkező ember volt. Nem ezt a kérdést kell kérdeznem. Azt kell megkérdeznem, miért nem figyelt ez az ember Istenre? Ugye egészen más hatása van így ennek a kérdésnek. Mert ez már visszahat a saját életemre. Mózes mindössze 40 év hátrányba hozta magát és a népét ezzel a döntésével. Istennek volt ideje kivárni azt a 40 évet, volt ideje munkálkodni Mózesen ez alatt a 40 év alatt a pusztában, és alkalmas vezetőt faragott belőle. De a másik oldalon tudnom kell, Istennek velem is van ideje. Csak az a kérdés, hogy nekem van-e időm? Az Úr Jézus sose ért el azt az életkort, mint Mózes. Jó döntéseket hozott, Istenre figyelő döntéseket hozott, és Isten el tudta végezni rajta keresztül, amit vele akart elvégeztetni. Az elmúlt időben találkoztam valakivel. Könnyes volt a szeme, és azt kérdezte, miért engedte Isten, hogy majd 60 éves koromig úgy éljek, ahogy éltem? Mindent elrontottam, mindent tönkretettem. Most kezdek Istennel járni. Nem lehetett volna 20 éves koromban? És amikor visszakérdeztem a 20 éves korára, pirulva mondta, tudtam én akkor is, hogy szólongat az Isten. De másként döntöttem. Ez az igazság. De nem kell így lenni, kedves hallgatóm. A döntés a te kezedben van, meg az én kezemben van. Dönthetünk jól is. Riasztó példaként álljon előttünk Mózes. És biztató példaként ott lehet előttünk Jézus, aki megtanulta az engedelmességet.

Bódás János. Imádság Szentlélekért. Zúgó szél, mennyei vihar, jöjj a lélek lángjaival. Isten erő van te nálad, tégy vele most nagy, szép csodákat. Erőddel a szíveken zúgj át, és szellőztesd ki minden zugát, szellőztesd ki országot, népet, az egész nagy földkerekséget. Söpörd el a bűnt, a gyanakvást, s tedd, hogy végre szeressük egymást. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember. Rajtunk hatalmat te vehetsz, újjá, tisztává te tehetsz, bevetheted a szíveket égi maggal, hogy szeretet, igazság, szépség, dús virága illatozzon szét a világba. A föld ne gyilkos atombomba dühére, de szent viharodra rendüljön boldog félelemmel. Te légy mennyei mentő fegyver, földrengés, mely nem ront, de épít, pusztítás, mely tisztít és szépít, vihar, mely alkot, tűz, mely éltet, embert, családot, földet, népet. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember. S milliók kérnek, mert belátják, nem segít más, csak az imádság, a könyörgés. Jöjj, szent vihar, ég tisztító lángjaival. Söpörd el a bűnt, a gyanakvást, add, hogy végre szeressük egymást, s mint a táj, ha elállt a zápor, ragyogjon föl a föld orcája, a béke tiszta sugarától.

0: Egészségpercek.
1: A zöldborsó őshazája Közép-Ázsia, Észak-Indiától egészen a mai Afganisztán területéig. A mai zöldborsó a 16. századtól vonult be az étkezés történetébe, eleinte mint drága különlegesség. Egy 1696-os feljegyzés szerint a divatos és őrült hölgyek nagy lakomák végén titokban csipegették. Az ehető héjú borsót, illetve cukorborsó, francia leírások említik először. A régi időkben szokás volt halottak mellé borsót helyezni, halotti torba fogyasztani. A termékenység egyik jelképe volt. Mendel a 19. század közepén borsóval végezte kísérleteit. A hüvelyek és szemek megfigyelése vezette a mai genetika tudományba mendeli törvények néven ismert szabályszerűségek felismeréséhez. A borsócukor, fehérje és vitamin tartalma, A-vitamin, B-vitamin csoport, folsav, C-vitamin, E-vitamin igen magas. Hatóanyagai erősítik érrendszerünket, segítik a zsírok és fehérjék lebontását. Ásványi anyagai közül kiemelkedő a vas, kálium, foszfor, kalcium, magnézium, cink és mangán. Különösen magas a kalcium felszívódását és beüpülését, valamint a csontok és izmok erősítését, gyógyítását elősegítő magnézium tartalma. Szabályozza a vérnyomást és emésztési rendellenességeket. Vas tartalma révén segít fáradékonyság, vérszegénység, immunrendszerünk átmeneti gyengesége, tanulási nehézségek esetén. A zöld borsót éretlenül fogyasztjuk. Amikor megérik, az úgynevezett száraz vagy feles borsót kapjuk, amely lehet sárga vagy zöld színű is. Különféle ételkülönlegességek készíthetők belőle. Fogyasszuk bátran, mert finom és egészséges.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve 13. rész. A bölcs fiú megfogadja az apai intést, de a csúfolódó nem hallgat a dorgálásra. Amit mond az ember, annak a gyümölcsével lakik jól, a hűtlenek mégis erőszakra vágynak. Aki vigyáz a szájára, megtartja életét, aki feltátja száját, arra romlás vár. Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik. Gyűlöli az igaz a hazug beszédet, a bűnös pedig szégyent és gyalázatot okoz. Az igazság megtartja a fedhetetlenül élőt, a bűn pedig elbuktatja a vétkest. Van, aki gazdagnak mutatja magát, pedig semmije sincs, van, aki szegénynek, pedig nagy a vagyona. A gazdagság az ember életének váltságdíja lehet, a szegény pedig fenyegetést sem hall. Az igazak világossága vígan ég, de a bűnösök lámpása kialszik. A kevésségből csak civódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség van. A könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki kezemunkájával gyűjt, az gyarapodik. A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a beteljesült kívánság az élet fája. Aki megveti az igét, eladósodik miatta, de aki tiszteli a parancsolatokat, elnyeri jutalmát. A bölcs tanítás az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére. A jó indulat kedvessé tesz, de a hűtlenek útja saját romlásukat okozza. Minden eszes ember okosan cselekszik, de az esztelen bolondságot terjeszt. A gonosz küldött romlásba dönt, de a megbízható követ gyógyulást szerez. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti az intést, de tisztelik azt, aki megfogadja a feddést. A beteljesült kívánság jól esik az embernek, az ostobának pedig utálatos eltérni a rossztól. Aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz, az ostobák barátja pedig romlottá lesz. A vétkeseket üldözi a baj, az igazaknak pedig szép jutalmuk lesz. A jó ember örökséget hagy még unokáinak is, a vétkes vagyona pedig az igazra vár. Sok eledelt terem a szegények szántóföldje, de van, akit tönkretesz a törvénytelenség. Aki kíméli botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti. Az igaz jól lakásig ehet, de a bűnösök hasa éhen marad.

0: Mai szakasz, példabeszédek, 13. A példabeszédek könyvének 13. fejezete Salamon bölcs mondásainak újabb gyűjteményét tartalmazza, amely tulajdonképpen a példabeszédek első fejezetének 8. versétől kezdődött el. Salamonnak valahogy meg kellett örökítenie bölcs gondolatai sokaságát, amelyekhez hozzájutott. A példabeszédek könyvét a Szentlélek ihletése által írta. Ezek az írások sokféle témát tartalmaznak, beleértve a szorgalmat, a bölcsességet, a gyermeknevelést, az engedelmességet, a pénzkezelést, a becsületességet, az igazságosságot, a kommunikációt és még sok egyéb tárgykört. A szavakkal gondolatokat fejezünk ki. A szavaknak hihetetlen hatalmuk van, sebezhetnek, de gyógyíthatnak is. Építhetnek, vagy rombolhatnak. Igen, a meggondolatlan beszéd sokféle kapcsolatot juttathat zátonyra. Salamon mondásaiban többször is megjelenik a gondolat, hogy az ember beszédét Isten kell, hogy uralja. Salamon számára ez nem volt új. Bizonyára apjától, Dávidtól tanulta, hiszen már ő is följegyezte ezt az elvet a Zsoltárok 141.3-ban. A 39. Zsoltár második versében pedig zabláról beszél, amivel meg kell fékezni a nyelvet. Jób is utal a beszéd hatalmára, és arra, mennyire fontos uralkodnunk a szavainkon. Az Új Szövetség is többször tesz említést arról, milyen lényeges vigyáznunk a nyelvünkre. Jakab levelének 3. fejezete szerint a nyelv hatalmáról és arról, hogy Isten elvárja gyermekeitől, vigyázzanak beszédükre, és mások javára szóljanak. Könyörögjünk mi is, hogy szavainkat vezesse a Szentlélek mindazok javára, akik körülöttünk élnek.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

valóságot. Isten szeretet törvényét Sátán úgy tünteti fel, mintha az önzés törvénye volna. Azt állítja, hogy lehetetlen engedelmeskednünk a törvény előírásainak. Ősszüleink bukásáért és az abból származó minden nyomorúságért a Teremtőt vádolja, s ráveszi az embereket, hogy Isten tartsák a bűn, a szenvedés és a halál szerzőjének. Jézusnak le kellett lepleznie ezt a csalást. Közülünk valóként kellett példát adnia az engedelmességre. Ezért vette magára a mi természetünket, ezért osztozott tapasztalatainkban. Mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz. Ha bármi olyat kellene elviselnünk, amiben Jézusnak nem volt része, akkor Sátán azt állíthatná, hogy Isten ereje nem elegendő számunkra. Ezért Jézus megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Kiállt minden olyan próbát, amely minket is érhet. Emberként került szembe a kísértéssel, és az Istentől kapott erő által diadalmaskodott felette. Megváltónk így szólt, hogy teljesítsem akaratodat, ezt kedvelem én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Amint meggyógyította mindazokat, akiket Sátán meggyötört, világossá tette Isten törvényének és saját szolgálatának lényegét. Krisztus élete azt tanúsítja, hogy mi is engedelmeskedhetünk Isten törvényének. Természetünket felvéve Jézus az emberi család tagja lett. Isteni mi volta pedig Isten trónjához kapcsolja. Emberfiaként példát adott az engedelmességre, és Isten fiaként erőt ad, hogy engedelmeskedhessünk.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Isten oltalma. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Zsoltárok könyve 91. fejezet első vers. A második világháború idején Nagy-Britannia óvóhelyeket épített, egy utcába gyakran többet is. Egy lelkész elmesélte, hogy épp egy ilyen óvóhelyen volt, amikor körös körül hullottak a bombák. Odafordult a mellette álló emberhez is, ezt kérdezte tőle. Hogy lehet, hogy ez az óvóhely mindig zsúfolásig tömve van, miközben a többi üres? Az így válaszolt. Nos, mindannyian tudjuk, tiszteletes, hogy maga Isten embere. Ha valakit meg akar menteni az Úr, az valószínűleg ön lesz. Ezért vagyunk mi is ezen az óvóhelyen. A lelkész később visszaemlékezve így fogalmazott. Az ott lévők közül sokan nem jártak templomba, Jézus nevét pedig csak szitkozódásra használták. Az oltalmát akarták, de az uralmát nem. Te ne akarj így élni. Add át az életedet Istennek, és élvezd oltalmazó gondviselését a nap 24 órájában, a hét minden napján, az év mind az 52 hetében, egész életeden át. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, mert ő ment meg téged, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, tízezren jobbot felől, téged akkor sem ér el. Zsoltárok könyve 91. fejezet, első verstől a 7. versig.

reformáció története. A svájci reformátor, 5. rész. Jól lehet, Zwingli munkája először nagy lelkesedést keltett, egy idő után azonban támadások érték. A szerzetesek, kifogásolva tanításait, zavarták munkáját. Sokan csúfolták, és gúnyos megjegyzéseket tettek rá. Mások sértegették és fenyegették, de Zwingli mindent türelmesen elviselt. Ezt mondta: ha meg akarjuk nyerni Jézus Krisztusnak a gonoszokat, akkor sok dolog előtt be kell csukni a szemünket. Ez időtájt új segítség érkezett a reform munkájának előmozdítására. A reformált vallás egyik híve egy Lucián nevű embert küldött Bázelből Zürichbe, Luther néhány írásával, aki szerint e könyvek árusításával hathatósan lehet a világosságot terjeszteni. Győződj meg arról, írta Zwinglinek, hogy vajon ez az ember elég megfontolt és ügyes-e. Ha igen, vigye városról városra, faluról falura, sőt házról házra a svájciak között Luther munkáit, különösen pedig a mi atyánkról készített magyarázatát, amelyet egyháztagoknak írt. Minél jobban megismerik őket, annál több vevőre találnak. Így terjedt a világosság. Amikor Isten széttöri a tudatlanság és a babona békjóit, Sátán mindent megtesz, hogy az embereket sötétségbe borítsa, és még szorosabbra fogja bilincseiket. Amikor különböző országokban hirdetni kezdték, hogy Krisztus vére által az ember bűnbocsánatban részesül és megigazul, Róma még hangosabban kínálta pénzért a bűnbocsánatot az egész keresztény világnak. Minden bűnnek megvolt a tarifája, és ha az emberek az egyház kincstárát megtöltötték, nyugodtan vétkezhettek. Így dolgozott-e két mozgalom. Az egyik pénzért kínált bűnbocsánatot, a másik Krisztus vére által. Róma engedélyt adott a vétkezésre, és hasznot húzott belőle. A reformátorok pedig elítélték a bűnt, és hirdették Krisztust, az engesztelő áldozatot és szabadítót. Németországban a bűnbocsátó cédulákat a hírhedt Tetzel irányításával a dominikánus szerzetesek árusították. Svájcban a ferencrendi szerzeteseket bízta meg az egyház ezzel az üzlettel, irányításával pedig az olasz szerzetest, Samsont, aki már addig is jó szolgálatokat tett az egyháznak. Németországból és Svájcból szerzett hatalmas összegekkel töltötte meg a pápai kincstárat. Most Svájcot bejárva nagy tömegeket vont bűvkörébe. Kicsalta a szegény parasztok szűkös keresményét, a gazdagoktól pedig gazdag adományokat követelt. De a reformáció már éreztette hatását, és megnyírbálta ezt az űzérkedést. Megállítani azonban nem tudta. Zwingli még Einsiedelnben volt, amikor Satuson, nem sokkal Svájcba jövetele után, portékáival a szomszédvárosba érkezett. Amikor a reformátor értesült Satuson küldetéséről, azonnal föllépett ellene. A két ember nem találkozott egymással, de Zwingli olyan eredményesen leplezte le a szerzetes igényeinek jogtalanságát, hogy az kénytelen volt máshová menni. Zwingli Zürichben is nagy hével prédikált a bocsánat árusok ellen. Amikor Satuson a városhoz közeledett, a városi tanács egy futárt küldött elé azzal az üzenettel, hogy kerülje el a várost. Mégis sikerült csellel bejutni a városba, de minden üzlet nélkül kellett távoznia, ezután nem sokára elhagyta Svájcot is.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Megpróbált emberek. A mai ige: Ézsaiás 48:10. Megpróbáltalak a nyomorúság kohójában. Gondolatok az igéről. Ez az igevers már régóta jelmondatként van felírva hálószobánk falára, és sokféleképpen be van írva a szívünkbe is. Nem kis dolog, ha Isten megpróbálja az embert. Akit Isten kiválaszt magának, azt megpróbálja, és akit megpróbál, az kipróbált ember lesz. Jobb Isten kiválasztottjának lenni, mintha egy egész ország választana bennünket vezetőjeként. Olyan nagy kiváltság ez, hogy örömmel elfogadhatjuk a vele járó hátrányt. Ahogy a zsidók is megették a keserű füveket a páska bárány kedvéért. 2 Mózes 12:8. Nekünk is el kell fogadnunk a nyomorúság kohóját, mert Isten abban próbálja meg a választottait. Kiválasztásának eszköze a nyomorúság, nem a bőség és a jólét, a helye pedig tüzes kemence, és nem a palota. A tüzes kemencében szépségünk eltorzul, erőnk felemésztődik, dicsőségünk megolvad. De csak itt nyilatkoztatja ki az örökkévaló szeretet számunkra titkait, és itt jelenti ki Isten, hogy választottai vagyunk. Ezt mi is így tapasztaltuk meg. A legsúlyosabb próbák idején tette Isten világossá számunkra, hogy választottai vagyunk, és tedd bizonyossá a szolgálatra nézve. Amikor így tudatosan is az Urat választottuk Istenünknek, ő is megmutatta, hogy kétségtelenül választottai vagyunk. Ezért, ha ma a kemence 7-szeresen is van befűtve, nem akarunk félni tőle, mert Isten dicsőséges fia jár kell velünk az izzó parázs között. Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek augusztus 31-én 10 órakor a debreceni református nagytemplomban. Az Isten tiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke hirdeti az igét. Ne csak a lelki pásztorok hordozzák a cigány misszió felelősségét. Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a nyírségi református egyházmegyében. Kis Réka, missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók, és ez is hasznosnak bizonyult Kis Réka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a nyírségi cigánymisszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérek felé, de szükségük van segítségre, olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigányság felé. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma csütörtökön derült, napos az idő, kevés felhővel, eső sem várható. Délre fordul a szél, és 29-34 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Tokics Imre főiskolai tanár előadását hallgathatjuk meg Ámosz és Abdiás próféta könyvéről.
3: Mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök. Ámosz próféta könyvéről kell néhány szót szóljunk. Bevezetőleg hadd mondjam el, hogy ez a görög kifejezés, hogy profétész, azt jelenti, hogy előre mondani, szóvívő, beszélő, hírnök. A proféta nem csupán a vallásos életben, hanem a nem vallásos életben is létezett. Ővelük most nem foglalkoznánk, csupán azokkal a profétai tevékenységekkel, amely a vallás területére koncentrálódik. A héber nyelvben is ismert volt több kifejezés is a profétára. Az egyik ilyen a nábi kifejezés, amely az akkád, nabú szógyökkel hozható össze. Ennek az alapjelentése hirdetni, hívni. Vagyis a proféta az az ember volt az Ószövetségben, akit az Isten elhívott, hogy hirdessen a népnek. A proféta az az ember, akit az Isten meghívott, és itt szeretném a passzív szerkezetre felhívni a figyelmet, hiszen a proféta az passzív alakban van, mert az Isten az aktív, ő, aki meghívja, és a proféta az, aki meghívott. A bibliai profétizmusnak már a Szentírásban, a Bibliában is nagyon hosszú előtörténete van, és úgy is mondhatnám, hogy jóval az állam kialakulása előtt, már a királyság létrejötte előtt ismert volt ez a profétai tevékenység, és a Krisztus előtt 11. században, sőt, ha jól megnézzük, akkor Mózesről azt mondja a Tóra, hogy olyan proféta nem támadt Izraelben, mint amilyen nagy profétának tekinthető Mózes. Ha Mózest is a profétákhoz, a Tóra alapelvei szerint a profétákhoz soroljuk, akkor jóval korábbra visszamegy a profétai tevékenység, ugye már a 13. századra, 14. századra Krisztus előtt. Kik voltak a proféták? Hiszen Ámosz egy rendkívül jelentős profétai személyiség volt, vele valami alapvető változás következik be a profétaságra való tekintettel. Tehát Ámosztól valami más a profétaság. El kell mondjuk azt, hogy Ámosz az első író proféta. Miért a korábbi proféták nem voltak író proféták? Nem. Korábbi proféták, ismerjük az életüket, de ők nem írtak, hanem róluk megírták a történetet, de nem ők. Ámosz lesz az első, aki leírja a saját proféciáit, legalábbis rendkívül röviden, hiszen Ámosz néhány fejezetből áll, egy Ézsaiás, egy Jeremiás, vagy egy Ezékiel könyvéhez képest, de óriási változás, hogy elkezdenek a proféták írni. És a proféták nem csupán Ámosztól, hanem korábbiaktól, korábbi időszakoktól már teljesen világosan látható, hogy a hit védelmezői voltak. A Jahve hit védbástyái voltak. Ha bármi a jahvizmusban negatív tendenciát öltött, és azt szeretném mondani, hogy bármi, a proféták voltak az elsők, akik felemelték ezzel szemben a szavukat, és az Isten tekintélyére hivatkozva próbálták meggyőzni a királyt, a törzsi vezetőt, a papot, a főpapot, az átlagembert, az Amha Árecet, az átlagembert, ugye a föld népét, hogy valamiben eltér a vallásos gyakorlatuk az ideálistól. A proféták voltak azok, akik elméletileg megvesztegethetetlenek voltak, de itt ezért kiemelném azt, hogy elméletileg, hogy miért később még vissza fogunk rátérni. Egy biztos, ahol egy proféta megjelent, ott mindig közösség alakult ki. A profétákat mi már, különösen az Új Szövetség fókuszán keresztül, egy kicsit a glóriájában látjuk. De azért az ókorban profétának lenni, hát először is rendkívül jó hanggal kellett az illetőnek bírni. Miért? Nem voltak még technikai feltételek adottak, és ezek a proféták bizony elmentek az élet forgatagába. Elmentek az ókori piacokra, a piacok bejáratához, elmentek a karavánutak pihenőhelyeire, ahol nagy létszámú ember volt, és ezeknek az embereknek elmondták azt, amit az Isten számukra üzent, amit az Isten mondott, hogy mondjon el, e proféta. És így, hát most gondoljuk el, hogy az élet forgatagába, ha valaki megállt, és szépen csak halkan beszélt, azt nem igen értette, legfeljebb néhány méterre a proféta környezetében sürgő forgó ember. Ahhoz, hogy a proféták elérjék a távolabb mozgó, lakó, élő embereket is, a távolabb található embereket is, ezért a profétáknak hangosan kellett beszélni. Rendkívül hangosan. Minél hangosabban beszéltek, annál több ember hallotta. Minél halkamban beszéltek, annál kevesebb ember hallotta. És a profétáknak ezzel a szóval mondanám, hogy volt egy placuk, egy területük. Ezt a területet éveken, évtizedeken keresztül őrizték, védelmezték, és ők ott minden nap megtalálhatóak voltak. Voltak emberek, akik ezt a profétát szerették hallgatni, azt a profétát kevésbé. Minél nagyobb volt a hallgatóság, annál népszerűbbé vált a proféta. Igen ám, de egyre inkább nem fértek el a nagy számú hallgatók egymás mellett, ezért feljebb ment ugye az imidzse a hallgatók létszámával együtt, és az volt a profétának a legmagasabb megbecsülése, ha a templom udvarához eljuthatott. Miért? Hát ott kérem szépen éjjel-nappal emberek voltak, a vallásos emberek voltak, és ha eljutott a templom kapujához, a bejárathoz, hát ott százak és ezrek hallgathatták. Tehát a profétának is úgymond volt szakmai előmenetele, és voltak olyan proféták, amelyik kies területekre mentek, ahol még a madár se jár, de mégis ha egy ember jött, akkor annak az egy embernek profétáltak. És ez az egy ember elmondta a többieknek. Keresztelő János elmegy a pusztába, ahol tényleg ember nem jár, és azt olvassuk, hogy az egész Jeruzsálem kiment, hogy hallgassák Keresztelő Jánost. Tehát, ha a profétán keresztül az Isten szólt, és az emberek ezt megérezték, akkor akárhol volt, akármilyen jó vagy kevésbé jó helyen prédikált, mert a proféták profétai prédikációkat mondtak, orákulumokat mondtak, jövendöléseket, ítéletet, üdvösséget. Szóval elég széles a kelléktára a profétai retorikának, igehirdetésnek, és elsősorban a proféták a beszédükön, az igehirdetésükön, a proféciájukon keresztül voltak népszerűek. De később, ahogy népszerűvé váltak a proféták, egyre inkább növendékek vették körül őket. A növendékeket így mondja a Héber, hogy talmudím. Ebből van a talmud kifejezés, azt jelenti, hogy tanulni. Ebből van a tanuló kifejezés. Tehát a talmudimok azok a növendékek voltak, akik egy-egy nagy profétai egyéniség mellett ott voltak, és nem csupán a reggeli, déli vagy délutáni proféciáit, prédikációit hallgatták meg, hanem egész nap együtt voltak. Tanulmányozták a Tórát, tanulmányozták más proféták írásait, meghallgatták, jövendöléseket, tanulmányozták az írásokat, és ismeretekkel növekedtek, gazdagodtak, lejegyezték a mesternek egy-egy jobban sikerült prédikációit. Utána megmutatták a mesternek, a mester kijavította, hozzáírt, szerkesztette, míg végül elnyerte a végső formáját. És amikor a próféta meghalt, a tanítványok nem mentek el más prófétának növendékei közé, hanem a prófétának tiszteletet adtak halála után is. Gondozták az írásait, amit a próféta leírt. Ezeket már szinte mondhatnám úgy, hogy szentírási tisztelettel gondozták. Sem hozzá nem tettek, sem el nem vettek. Bár ezt azért későbbiekben alakul ki ennek a teljes, szigorú, következetes törvénye, mert néha kiegészítették, mivel egészítették ki. Hát kérem szépen, egy-egy prédikációval mondjuk azt mondta, hogy majd amikor Asszíriát látjátok összedőlni, majd amikor Asszíriát el fogja foglalni Babilon, sosem lesz az, gondolták a hallgatók. Igen ám, de amikor ez bekövetkezett, akkor a prédikációjába a prófétai írásoknak bizonyos részét akkor aktualizálták, és a próféta mondásainak, gyűjteményeinek beteljesedését látták, érezték saját történetükben. Az író próféták közül, ahogy említettem, az első volt Ámosz. Korábbiakban még nem volt író próféta. Volt Elizeus, volt Illés, volt Sámuel, hatalmas nagy prófétai egyéniségek, tekintélyek, de nem írtak. Róluk kialakultak szájhagyományok, és ezeket a szájhagyományokat majd később bedolgozzák a királyok könyvébe, a krónikák könyvébe, de ők maguk nem írtak, legalábbis nem maradt fenn. Aztán voltak olyan próféták, akik csak a nevüket ismerjük, azt is tudjuk, mert elmondja az Ószövetség, hogy írtak prófétai könyvet, Gád próféta. De nem ismerjük, számunkra elveszett az ő munkásságok. Ámosz második Jeroboám királysága idején tevékenykedett Izraelben. El kell mondani azt, hogy az író próféták, amikor Isten elhívja őket, későbbiekben már a polgári foglalkozásukat nem űzték. De lehet, hogy a polgári foglalkozásuk gyümölcseiből, idézőjelbe, tudták fenntartani nem csak önmagukat, hanem azt a tanítványi kört, 10, 20, 30, 50, 60, 100 ember, amerre mentek, azoknak az embereknek enni kellett adni, inni kellett adni, stb. Stb. Így például tudjuk azt, hogy Ámosz próféta barompásztor volt, és tudjuk, hogy önálló vállalkozó, tehát nem munkás, nem egy gazdag embernek besegített, és ezért havi fizetést kapott, hanem gyakorlatilag önálló vállalkozó volt, illetve füge termelést, termesztést folytatott. Ma már a régészeti leletek hozzá segítenek bennünket, hiszen van egy héber szakszó, amely talán azt mondhatnám, hogy körbeírva, hogy a fügefán egy éles késsel, egy meghatározott helyen a fán egy sebet ejtettek, és később ezen a seben nőtt ki a gyümölcs. Ez nagyon nagy szaktudást igényelt. Ez egyrészt a határozott mozdulat, és hogy az ágak elrendezésében és a fa elrendezésében hol és hány ilyen sebet ejtsen, mert ez adja meg a későbbi füge termést. És ezt általában az emberek nem ismerték. Nem adták tovább. Mindenki a saját, ezt a titkot saját magának őrizte meg. És ez a mozdulat nemrég került napfényre, régészeti emlékeken keresztül, hogy kérem szépen, ez egy ilyen nem természetes mozdulat, hanem egy szaktudással és egy éles késsel elvégzett mozdulat volt, ezt kiválóan ismerte Ámosz proféta. Akit Isten elhívott, ki ragadta abból a polgári civil foglalkozásából, amiből korábbiakban megélt, és a proféta, mint profétaként élt meg. Voltak gazdag emberek, ilyen volt például Jeremiás. Nagyon nagy családi birtokai voltak. Persze ez a nagyon nagy családi birtok, ez azért idézőjelbe van, az akkori viszonyokhoz képest nagy családi birtokok voltak. Ezeket kiadta a testvéreinek, és a testvérei ezért, mint egy járadékot fizettek, ugye földbérként járadékot fizettek a prófétának. Ezért a proféta igazából meg tudott élni, mert neki volt a földjeiből egy biztos bevétele. Így volt Ámosz is, mert Ámosz a korábbiakban ugye az állatait maga legeltette, és azt mondta valakinek, engem elhívott az Isten, itt vannak az állataim, ezért én ennyit, ennyit és ennyit kérek minden évbe. Az állatok az enyém, a gyümölcs, ugye, az állat termesztésének, különböző termékeinek az eladásának egy része a tied, mert te foglalkozol vele, egy része az enyém, és ezt én kérem. És ebből a proféta meg tudott élni. Miért? Nagyon fontos volt, hogy ne függjön a proféta megélhetésében egyrészt senkitől. Mert ha függő helyzetbe kerül, és mondjuk a király azt mondja neki, hogy hát kedves Ámosz, akkor én meghívlak téged, legyél az én udvari profétám. Igen, királyom. Ebben a pillanatban a proféta elveszítette a függetlenségét. Miért? Hát ő nem az igazságot kellett, hogy mondja ettől a pillanattól. Nem is mondhatta. Nem mondhatta azt, amit az Isten mondott, hogy mondjon, hanem csak azt mondhatta, amit majd a király kancellárja minden reggel a fülébe súg, vagyis, hogy a király napi politikáját legitimizálja a nép előtt, a főurak előtt, a papok előtt. És voltak ilyen kultuszproféták, akik a király asztaláról étkeztek, nagy tekintélyűek voltak, bizonyára emlékeznek Jeremiás könyvéről az előadásunkra, és ott volt Hananiás, Hananya proféta, ő is egy ilyen kultuszi proféta volt, a király asztaláról étkezett. A király nagy életjáradékot adott neki. Gazdag ember volt, tekintélyes ember volt, de a tekintélyével és a gazdagságával elveszítette önállóságát és függetlenségét. Ámosz könyvének néhány történeti hátterére próbáljunk rávilágítani. Ez az időszak, az ő prófétaságának időszaka, első részben azt látjuk, ugye II. Jeroboám Krisztus előtt 783-tól 743-ig uralkodott, tehát 40 esztendeig uralkodik a király, és ennek a 40 esztendőnek az első fele az általános jólét, a gazdagság, a fejlődés, ma így mondanánk a fenntartható fejlődés időszaka volt. Két nagy hatalom próbálja egymást legyűrni, a szíriai Damaszkusz és az asszír hatalom. Azt is mondhatnánk, hogy Hárán és Damaszkusz. Hárán Ninive és Damaszkusz. És ezek az emberek, ezek a profétai emberek nem csupán a vallásos tanítást, üzenetet adták tovább az embereknek, hanem el kell mondani, hogy a napi aktuál politikát is behozták a prédikációikba. Abban a pillanatban, amikor azt mondták, hogy Damaszkusz el fog esni, mert majd Hárán le fogja győzni, hát mi volt ez más, hanem, mint annak az időnek az aktuál politikai kérdése. És az embereket nagyon érdekelte. Érdekelte, hogy milyen körülmények között fognak a holnap és a holnap után napjai megtörténni. Mi lesz az egyik világbirodalommal, mi lesz a másikkal, bár igazából az izraelitákat nem annyira a pogány világbirodalmak érdekelték, hanem az ebből fakadó következmény, hogy rájuk milyen hatással fog jelentkezni, hogy elesik Szíria, és Asszíria pedig feltámad. Virágzott a kereskedelem. Tehát ebben az időszakban virágzott a kereskedelem. És az embereknek a jólétet mindig a kereskedelem biztosította. Korábbiakban stagnált, ebben az időben pedig a kereskedelem megélénkült. Egyre inkább Izraelen keresztül akartak a kereskedők eljutni más országokba. Egyrészt tranzitország volt Izrael a kereskedelem szempontjából, északról és keletről, ugye a mezopotámiai gazdag területekről Egyiptomba kívántak lejutni, de ha Izraelben megtalálták a megfelelő csere-arány kereskedelmét, akkor ők miért menjenek még 500 kilométerrel tovább? Akkor sokkal egyszerűbb, ha itt eladunk mindent, veszünk valami más árut, és megyünk vissza Damaszkuszba, megyünk vissza Babilonba, megyünk vissza Háránba és Ninivébe. És egyre inkább ez a kereskedelem az ország gazdasági helyzetét felélénkítette, egyre inkább a szociális olló kinyílt, aki a gazdasági élet előnyeit le tudta aratni, az gazdag ember lett, az pillanatok alatt új gazdaggá vált, szolgák, arany, minden, hatalmas palotákat építettek. Viszont azok, akik csak fizetésért dolgoztak, ébérért, azok egyre inkább szegényedtek. A gazdagok gazdagsága nőtt, és a szegények szegénysége is egyre inkább nőtt. És egyre inkább a szociális olló ketté nyílt. És ezt látja a próféta. És amennyiben betekintünk a függöny mögé, azt látjuk, hogy a gazdagok és a szegények, ugyanahhoz az izraelita közösséghez tartozók, nem tudták szívlelni egymást. A szegények gyűlölték a gazdagokat, azért, mert ők gazdagok, a gazdagok pedig gyűlölték a szegényeket azért, mert ők szegények. És azt látta Ámosz, hogy azok az ősi erkölcsi értékek, amelyekre ráépült Izrael az elmúlt 500 esztendőben, a honfoglalás, az államalapítás és a királyság után, ezek a klasszikus erkölcsi értékek eltűntek. Milyen erkölcsi értékek tűntek el? Hát kérem szépen, azok az erkölcsi értékek, amelyeket a Tóra, Mózes 5 könyve felsorolt. És ebben nagyon sok olyan értéket látunk, ami a szolgáról, a rabszolgáról, a munkásról, a parasztról, a gazdagról, különböző szabályrendszereken keresztül, törvényeken keresztül szabályozta. Például még azt is megmondja a Tóra, hogy a szegény embernek zálogba vett ruháját estig vissza kellett adni. Miért? Hát kérem szépen, mert a szegény embernek már takarója nem volt. A ruhája volt a takarója. És Ámosz azt látta, hogy sok ember meghal. Miért? Tüdőgyulladást kaptak. Éjszaka nem volt, mivel takarózzanak. Abban az időben is volt ám tél, hideg, szeles, még hó is eshetett. Nem volt központi fűtés, nem volt finom takaró, paplan és egyéb takaró, és a szegény emberek meghaltak. És Ámosz felemeli a szavát. És ha jól megnézzük, Ámosz nem is annyira a vallásos tanításokért, természetesen ebben az időben a vallás és a szociális tanítás az egybefonódott, mint ahogy ma is nagyon sokszor egybefonódik. Mert az, hogy valakinek vissza kell adjam a felső ruháját naplementére, ez nem egy vallásos tanítás. De abban a szempontból igen vallásos tanítás, hogy felelős vagyok én, a gazdag ember, a másik embernek az életéért. És a gazdagoknak pedig csak egyetlen nagy problémájuk volt, hogy hát az elefántcsont házakba és a minden díszítést már felvonultató szobákba milyen színű damasztot rendeljenek Damaszkuszból. Ugye? A damaszt szó az a Damaszkuszból származik. Hogy most az égszín kék piros menne ehhez a bútorhoz, vagy talán a barna. És ezzel a gazdagok napokat, heteket el tudtak törődni. És nem vették észre, hogy a környezetükben emberek halnak éhen, szomjan, ruhátlanul, és amikor kellett menni szombaton, akkor mentek, énekelték a csodálatos dávidi zsoltárokat és énekeket, és azt mondja Ámosz, hogy ez így nincs jól. Ez így csalás, lopás, hazugság. Ki irányában? Az Isten irányában, és az emberek irányában is. És el kell mondani azt, hogy Izrael területei, anélkül, hogy nagyon-nagyon erőlködött volna katonailag, mind északon, mind délen kiterjedtek, egészen a dávidi birodalom határait feszegették. És úgy néz ki, hogy a szekér nagyon jól gurul, gazdaságilag. Soha még ilyen jól Izraelbe nem ment a dolog. Igaz, hogy nagyon sok szegény volt, de nagyon sok gazdag is, akik megcsinálták a szerencséjüket. Viszont Mózes törvényében volt egy olyan parancsolat, hogy 7 évenként a szolgákat vagy a rabszolgákat szabadon kellett engedni. És Ámosz, ugyanúgy, ahogy a többi vallásos ember végigolvasta a Tórát, és azt látta, hogy ezt a törvényt az izraeliták nem tartják be. Azokat a törvényeket, amelyek a gazdagoknak stabilizálták és biztosították a jövőjüket, azokat betartották. Azokat a törvényeket, amelyek a legkisebb módon az elszegényedett embernek szociális felemelkedését biztosította volna, azokat a törvényeket ismerték, használták, idézték, de a gyakorlati életben nem tartották be. És Ámosz rendkívül módon felemelte a szavát. Azt is mondhatnám, hogy ő egy szociális érzékenységgel bíró próféta volt. Minden próféta közül a legérzékenyebb szociális jellemmel Ámosz próféta bírt. Az ősi törzsi törvényeket is félretették. Azért el kell mondani azt, hogy kérem szépen, miközben egy királyság kialakult Izraelben, és miközben egy monarchia volt, tehát Izraelnek volt egy állami vezetője, akit királynak nevezünk, egy csúcsvezetője, azért nem feledkezhetünk el arról sem, hogy kérem szépen, a törzsi szervezetek, törvények, azok is megmaradtak a királyság mellett. Nem mondok talán újdonságod, de például a magyarság, amikor ugye a honfoglalást végrehajtja, utána Szent István királyunk kialakítja az államiságot, például el kell mondjam, hogy a törzsi területek, a törzsi birtokok, amit a magyarok így hívtak és így neveztek, hogy szállásbirtokok. A szállásbirtokok azok a közös törzsi legelők, vízvevő helyek voltak, források, folyók, amelyek nem idegeníthetők el, illetve azok mindig törzsi kezelésben maradnak. Most gondoljuk el, hogy a honfoglalás, ugye, valamikor a 8.-9. századnak a végén zajlik, 1700-ban még vannak szállás területről feljegyzett írásaink a magyar kultúrába. 300 évvel ezelőtt még ért a törzsi gondolkodás. Hol van ma már Magyarországon? Hát ha valaki fölállna ma, és elkezdene, hogy a magyar törzsek, meg stb., hát akkor valahol azt hinnénk, hogy valami szélsőségről van szó. Igen, 1000 esztendőn keresztül majdnem fönn volt, és 2-300 év alatt teljes mértékben eltűnt, ma már múzeális kelléktár, és csupán irodalom vagy történelem tudományi hivatkozás lehet. Ez így volt Izraelben is. És azt látja Ámosz, hogy a nagyon jól működő, prosperáló törzsi törvények háttérbe szorulnak. És a király minden bajnak a problémáját a proféták úgy látták, hogy a királyság okozta. Miért? Mert kérem szépen, a királyok azok elvitték jobbra, elvitték balra. A királyok háborúkat indítottak egymással szemben, a királyok békét kötöttek, ennek a békekötésnek óriási adóvonzatai voltak, a királyok nagy építkezéseket hajtottak végre, adókat vetettek ki a szegény emberekre, a gazdagok nevetve kifizették az adót, a szegények nem tudták. És mit csináltak a, mit csináltak a szegényekkel, akik nem tudták az adót kifizetni? Kérem szépen, mindenüket elszedték, elszegényedtek, nélkülözésben élték le az életüket. És azt látjuk, hogy a vallás továbbra is megvan. Az a vallás, ami a 12 törzs szövetségére épül, ami a jahvizmusnak az alapjait jelentette. És azt látja, hogy ezek az alapok teljesen eltűntek. Van egy felépítmény, de ez a felépítmény nincs erkölcsi alapra helyezve. Azt látja Ámosz, hogy minden, amiből pénzt lehet csinálni Izraelben, az jó és etikus. Egyetlen mércéje volt egy dolog jó vagy rossz voltának, mennyi pénzt fog hozni az embereknek. És Ámosz óriási veszélyt lát ebben. Ámosz Júdeából származik, de kérem szépen nem Júdeába prófétál. Hát akkor hol? Izraelben. Bizonyára emlékszünk arra, hogy az ország ketté szakadt. A 10 törzs Izrael néven, a 2 törzs Júda néven. Tehát Júdából származik, és elmegy északra az izraelitákhoz. Izraelben pedig 2 nagyon híres királyi szentély föl van állítva, föl van építve, azért, hogy az emberek ne Jeruzsálembe menjenek a fő ünnepek alkalmával, ugye a 3 fő ünnep alkalmával, hanem Bételbe és Dánba menjenek, mind a 2 északi királyságban, az egyik az északi királyság déli részén, nem olyan messze Jeruzsálemtől, a másik az északi királyság északi részén volt található. Ellensúlyozni akarták az izraeli királyok Júdát és Jeruzsálemet. És Jeroboám a Nébát fia felállítatott mind a 2 szentélyben egy-egy arany borjút. És erre mit tudott mondani Ámosz? Kérem szépen, azt mondta a prófét, hogy ez bálványimádás. A Mózes törvényében ilyet sehol nem olvasunk. Mert nem lehet aranyborjút felállítani és Istennek nevezni. Kérem szépen, amikor meghallja a bételi főpap, lefogadtatja a templom szolgáival, azt is mondhatnám, hogy a karhatalommal. Ezek fegyverrel ellátott katonai, rendészeti tevékenységet végeztek. És bárki, aki olyat tett, olyat mondott a szentély ellen, oda mentek, abban a pillanatban megbilincselték, hátrakötözték, kicsavarták a kezét, és vitték a bíróságra. És a bíróságon ki volt az ellene felhozó vád képviselője? Hát kérem szépen a főpap. És a főpap azzal indítja a beszélgetést, hogy 2 hatalmas pofont ad Ámosznak. És megkérdezi, hogy Ámosz proféta vagy? Ámosz azt mondja, hogy nem. Nem vagyok sem proféta, sem prófétának a fia, de elhívott engem az Úr. És azért, mert pofon ütöttél, te meg fogsz halni. Ezt az egész szentélyt, ami a királyi szentély, jön az ellenség és el fogja pusztítani. Ezt és ezt mondja az Úr. Kalodába záratja, kirakja a napra, nem ad neki inni, és utána, amikor már-már szinte haldoklik, akkor elengedi, és azt mondja, na menj, próféta, menj Júdába, és ott egyed a kenyeredet, a prófétai kenyeredet. Ide többet ne gyere prófétálni, ha kedves az életed. Ámosz Tékoa városából származik, ez körülbelül Jeruzsálemtől 20 kilométerre volt található, és abban volt még érdekes az összes többi prófétától, hogy a korábbi próféták, miután elhívja az Isten prófétának. Nagyon jól tudjuk, hogy mondjuk Jeremiást 20 éves korába hívja el Isten prófétának. Tehát egy 20 éves fiatal emberként. És innentől fogva ő addig próféta volt, amíg meg nem halt. Ámosz ebben is eltér a többi prófétától. Mert Ámosz egy meghatározott, ma így mondanánk, isteni projektre kapta a meghívását. Ez pontosan 20 esztendeig tartott. Krisztus előtt 760-tól 740-ig volt próféta. Későbbiekben nem. Letette a prófétai lantot, nem azért, mert megijedt, mert félt. Egyszerűen az Isten azt mondta, erre a feladatra elhívtalak, ha elvégezted, visszamehetsz, és végezheted tovább a dolgaidat. Ámosz egy hihetetlen szimpatikus ember. És ha összehasonlítjuk a többi próféták írásaival, akkor azt tudjuk mondani, hogy egy rendkívül egyszerű ember. Ámosz könyve áll a legkevesebb szóból. Azt hiszem, az egész könyvben nincs 500 szó. Persze nem úgy, ha megszámoljuk a szavakat, akkor lehet, hogy több lesz, mint 500, de ha 500 héber szót ismerünk, akkor tökéletesen le tudjuk Ámosz könyvét fordítani. Ez Ézsaiásnál még a Hapax Legomenokra sem elég. Hapax Legomenon az, amelyik a Bibliában csak egyetlen egyszer fordul elő. Ézsaiásnál több ilyen ritkaság, ilyen hiszen Ézsaiás a legnagyobb műveltséggel rendelkező próféták egyike. Ézsaiás, Ezékiel, Jeremiás. Ők a csúcsok. De talán Ézsaiás kiemelkedik, hiszen lehet látni, hogy gyerekkorától egy hihetetlen tanult, egy zseni, akit még az Isten elhívott a Szent Lelke által, felhatalmazott a prófétai tevékenységre. Ámosz, kérem szépen, olyan volt, mintha lemennénk a tanyavilágba, visszamennénk, visszaforgatnánk a történelem kerekét 100 évvel, és egy egyszerű parasztbácsit kiemelnénk 100 évvel ezelőtt, aki nem sokat beszél. De Ámosznál egy sor annyi üzenettel, olyan tömör jelleggel bír, mint Ézsaiásnál, vagy Ezékielnél egy egész fejezet. És el kell mondani azt, hogy azért csodálatos és számomra tetszik Ámosz könyve, mert Ámosz nem akar más lenni, mint aki. Ő elfogadja önmagát, azt az egyszerű embert. Ő nem akar olyan lenni, mint a többiek. Ő nem hasonlítgatja magát. Engem elhívott az Isten, azt mondta, hogy ezt mondjam, ezt mondom hűségesen. Nem hasonlítja össze magát a nagyokkal. Persze Ézsaiás még nem is élt, hiszen amikor ő leteszi a prófétai szolgálatot, abban az időben kezd Ézsaiás 740-ben prédikálni, prófétálni. Ezékiel, Jeremiás még meg sem született, még még több mint 100 esztendőt várni kell, mire ezek az emberek megszületnek. De akkor is, azzal az egyszerűséggel, azzal a csodálatos, egyszerű jellemmel, és amit ő mondott, Ámosz, az be is teljesedett. Nagyon szereti, azért van neki egy ilyen irodalmi kerete, amikor azt mondja, 3, sőt 4 bűne miatt Júdának. Szóval ez egy ilyen irodalmi forma, amelyben a mondani valóját közli. El kell mondani, hogy Ámosz könyvének tanításai a következő alapdolgokra vezethető vissza, amit idáig beszéltünk, a szociális igazságtalanságok. Ezt nem tudja szó nélkül hagyni. Az igazságtalan jogrend és az igazságtalan bíráskodás nem tudja szó nélkül hagyni. Vagyis a gazdagoknak mindig igazuk van, a szegényeknek sosincs igazuk. A helytelen vallásgyakorlat, a formaságok. Izrael megérett az ítéletre, és meghirdeti a pusztulást, és néhány éven belül ez be is következik. Ige hirdetésének az alaphangja az ítélet, hiszen a proféták az ítéletben voltak igazán proféták. Persze el kell mondani, hogy a végső szó ezeknél a profétáknál mégsem az ítélet, hanem a remény és a kegyelem, amely felcsillantja a túlélési lehetőséget. Következő könyv, amiről beszélnünk kell, Abdiás proféta könyve. Abdiás könyve a legrövidebb könyv az Ószövetségben, és mindössze 21 versből áll, ennek ellenére egy összetett alkotás. Az egysége a szakembereket eléggé megosztja, hiszen el kell mondjuk azt, hogy az első 14 vers szinte szó szerint Jeremiás könyvének 49. fejezetének 7. versétől 22. terjedő verseikig előfordul. Tehát Abdiás könyvének az első 14 verse Jeremiás könyvében megtalálható. De kérem szépen, hát attól, hogy megtalálható, ez nem azt jelenti, hogy egyik függ a másiktól, vagy a másik függ az egyiktől, hanem valószínű az van, hogy mind a kettő egy közös forrásból meríti. Abdiás, héberül Obadja, azt jelenti, hogy Jahve szolgálja. Tehát a proféta nevének a jelentése Isten szolgálja. Ezen kívül Abdiásról semmit nem tudunk, csak a nevét. Kutatók megállapodnak mégis abban, hogy Abdiás és ez a 21 vers szétszakíthatatlanul összetartoznak. Tehát ez az irodalmi alkotás Abdiástól származik. És ha össze akarnánk foglalni ennek a 21 versnek az üzenetét, akkor azt tudnánk mondani azt, hogy az Úr napja Edomnak ítélet, Sionnak pedig üdvösséget fog jelenteni. Edom. Az edomiták Izrael környezetében élő népek, akik épp úgy királyságot hoztak létre, mint ahogy az izraeliták. Kik voltak az edomiták? Kérem szépen, Ézsau leszármazottai. Ők voltak az edomiták. El kell mondani azt,

harmadik azt jelenti, hogy vörös. Miért volt vörös Ádám? Hát kérem szépen azért, mert ahol az Éden kertje volt, a Tigris és Eufrátesz folyó környékén, ott a föld csodálatos szép vörös. És Edom azt jelenti, hogy vörös. Persze senki ne, ugye az oroszok által hangoztatott vörösekre gondoljon, mert itt nem ez a vörös van, de nagyon érdekes, hogy később különböző proféciákban nemrég hallottam egy disszertációt, amit csodálatosan levezette, hogy Rómát és Edomot a proféták hogy hozzák össze, hiszen a római katonák is vörösbe voltak öltözve, és ez volt az a vörös, amelyik egy közös értelmezési alapot hozhatott. Volt egy nagyon híres városuk, és ennek a városnak a pusztulását profétája jövendőli meg Abdiás. És kérem szépen, erről a városról biztos vagyok, hogy akik itt vagyunk, mindannyian hallottunk. Sőt, én jól tudom, hogy néhányan már jártunk is ebben a városban. Ha meg nem, jó néhányan tervezik, hogy elmenjenek majd ebbe a városba. Nos, nem akarom tovább csigázni az érdeklődést, Petra városáról van szó, hiszen ez volt az ő fővárosuk, és ennek a fővárosnak a pusztulását jövendölte meg Abdiás proféta. És valóban azt mondja, hogy úgy el fog tűnni a történelembe, hogy senki nem fog megemlékezni róla. Kérem szépen, Petra városa úgy eltűnt a történelemben, hogy senki nem tudott róla. Néhány írás szólt, és egy angol kutató beállt, felvette magának a muszlim vallást, beállt a különböző pusztai muszlimok közé, akik elárulták, hogy a hegyek között van egy régi titokzatos város. Indiana Jones itt forgatta a leghíresebb filmjeit. Láthattuk, ugye? Csodálatos, sziklatömbökből kivésett, ilyen hatalmas nagy paloták, épületek vannak. Tehát nem a köveket rakták egymásra, és ebből építették ki a házaikat, hanem voltak a hatalmas kőtömbök, és addig vésték, és úgy alakították ki a szobákat, falakat, ajtókat, ablakokat, és amikor az ember elmegy oda, akkor áll és csodálkozik, és eszünkbe juthat Biblia forgató és olvasó embereknek Abdiás. Azt mondja, hogy el fog tűnni ez a város. És valamikor a 17. század, 18. században fedezték fel. És ha elmegy az ember Petra városába, és összehasonlítja azt, amit Abdiás mondott, akkor valami csodálatos egybehangzást, valami csodálatos szimfóniát tud észrevenni. Nagyon rövid szeretnék lenni. Miért haragudtak az edomiták az izraelitákra, és miért haragudtak az izraeliták az edomitákra? Nos, én csak egy történetet szeretnék elmondani. Valószínűleg, hogy ez tette föl a pontot az ő elpusztulásuknak a történetére. Amikor Nabukodonozor 586-ban már harmadszor elfoglalja a Jeruzsálemet. Egyszer 605-ben, egyszer 598-ban, és egyszer 586-ba tette ezt. Akkor a bevonuló ellenség mellé önkéntesnek felajánlották az edomiták, és azt is mondhatjuk, lényegében a testvéreik, ugye? Mert Ézsau és Jákob vértestvérek voltak, ugyanúgy egy atyától, Ábrahámtól, Izsáktól származtathatják le, ugye, az ő múltjukat. És beállnak a káld seregek pusztításai közepette, és jó néhány izraelita, különösen katonák, elmenekülnek a hegyekbe. És az edomita katonák, az önkéntesek, semmi pénzt nem kérnek a babiloniaktól, és azt mondják, hogy nem kérünk a kincsekből,

0: Ből, a hadizsákmányból se, az nekünk a kincs, ha pusztíthatjuk a zsidókat. Pedig hát saját fajtájuk volt. És akkor elmenekülnek a hegyekbe a zsidók, na de hát a hegyekbe kik laknak? Hát az edomiták. Kérem szépen, minden barlangot ismertek, minden búvóhelyet, hiszen ez az ő földjük volt. Minden zsidót előhoztak. Azt mondja a Káldeus történetírás, egyetlen zsidó sem tudott elmenekülni a hegyekbe, mert az edomiták mindegyiket kihozták. Ugye ez olyan, mint amikor a rókát, a különleges tenyésztésű kutya egyenként fogja kihozni a maga barlangjából. És akkor, amikor ezt megtették, abban a pillanatban az ő pusztulásuk történetére oda tették a pontot. Néhány száz év múlva eltűnik Edom, megszűnik. Pedig azért hadd mondjak csak még egy mondatot hozzá. Amikor Dávid, emlékszünk a bűnére, amikor összeírja az országot, hogy mennyi ember áll, mennyi ember található Izraelben. Amikor Dávid ezt csinálja, az edomitákat is beleszámolja. Vagy amikor a honfoglalásnál Józsué azt kérdezi az izraelitáktól, hogy átmenjünk és elfoglaljuk az edomiták területét? És az izraeliták azt mondják, igen, tegyük ezt! És Isten azt mondja, nem. Az edomiták területére be nem tehetitek a lábatokat. Ha igen, csak vendégként. Azt a földet nem adtam nektek. Tehát hosszú időn keresztül az edomiták és az izraeliták jó viszonyban voltak. Az edomiták elszakadtak Izraeltől Salamon idejében. Boldogok voltak a függetlenségüknek. Aztán néhány évtized múlva visszakönyörögték magukat a salamoni birodalomba, hiszen a függetlenségükkel nem tudtak mit kezdeni, mert olyan szegények voltak. De valahol az edomiták és az izraeliták soha nem értettek egyet. Ma, ha azt mondom, hogy edomita, egy történelmi fikcióról beszélek, mert igazából már nincs. Valamikor Jézus idejében teljesen eltűnt Edom. Földrengések, a görögség, majd a római birodalom teljes mértékben elsöpörte. Ők úgy gondolták, hogy soha többé nem lesz Izrael, amikor Nabukodonozor elpusztította Izraelt. Úgy gondolták, soha többé nem lesz Jeruzsálem. Soha többé nem lesz templom. De mindez újra helyreállítatott, mert az Isten úgy gondolta, Edom pedig véglegesen eltűnt. Abdiás könyvének keletkezési ideje valamikor 586 és 560 közötti időben kell keresni. És el kell tudni mondani azt, hogy például Izraelnek az egyik leggonoszabb uralkodója Heródes. Edomita származású volt. Az Új Szövetség csak azt mondja, hogy Idómeus. De az edomita volt. És Jeruzsálemmel együtt Krisztus után 70-ben a rómaiak teljes mértékben elpusztítják Edomot is, és Edom soha többé nem áll helyre. Az könyvön, ezen a 21 versen átsut az a gondolat, hogy kérem szépen, Izraelnek van jövője, a pusztulás ellenére is, mert Izrael megalázza magát, az viszont, aki nem alázza meg magát, annak lehet, hogy az Isten nem ad új sanszot, új lehetőséget. Köszönöm a figyelmet, Isten áldjon Önöket, viszontlátásra!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Félreértett Biblia. 37. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Biblikus Konferenciát Szegeden. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására. A kedden, augusztus 25-én kezdődött, és ma, 27-én záródó 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azt vizsgálta, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése. Hogyan válhat egy szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé. Erre az évszázadokon átívelő, napjainkban is nyugtalanítóan aktuális kérdésre kereste a választ a 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Augusztus 25-e és 27-e között 32. előadás hangzott el a szegedi Gál Ferenc Egyetemen. 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. Az előadásokat szakmai vita követte. A megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztjén Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazta meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda 14-16. A helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell még holnapig, augusztus 28-áig, pénteken délig. Több mint 220 ezeren vettek részt a 17. Kolozsvári Magyar Napok programjain. A vasárnap esti zárógálával és a Kolozsvári Magyar Opera Valahol Európában című főtéri előadásával véget ért a 17. Kolozsvári Magyar Napok egyhetes rendezvénysorozata, amelyen az összesített részvétel meghaladta a tavalyi 220 ezres adatot, közölték hétfőn a szervezők. A kincses Kolozsvári Egyesület sajtóirodája tudatta a következőket. Az augusztus 16-a és 23-a között tárt kapukkal, jelmondattal 67 helyszínen megszervezett rendezvénysorozat több mint 600 programot kínált a kolozsváriaknak és a kincses városba látogató turistáknak. Szabó Lilla, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatója kiemelte, a magyarság nem azért vette birtokba a várost, hogy elzárkózzék, hanem azért, hogy megmutassa és megossza mindazt, ami számára érték. A rendezvénysorozat sikerét pedig nem csak a megtelt rendezvényhelyszínek mutatják, hanem az is, hogy a résztvevők újra otthon érezhették magukat Kolozsváron. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma csütörtökön derült, napos az idő, kevés felhővel, eső sem várható. Délre fordul a szél, és 29-34 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot John D. Brown írta Minnesotából, az Egyesült Államokból. Útmutató az életre. Lábam előtt mécses a te ikéd, ösvényem világossága. Zsoltárok könyvének 119. fejezetének 105. verse. A lelkészünk szabadságon volt, így én kaptam a lehetőséget, hogy a vasárnapi istentiszteleten a gyermekeknek szóló üzenetet átadjam. Felmutattam egy ismert társasjáték játékszabályát a gyerekeknek, és megkérdeztem, tudják-e, hogy mi ez. Az egyik gyerek azt mondta, hogy ezzel tudjuk meg, hogyan kell játszani a játékot. Ezután felmutattam a képet a fűnyíróról, és a hozzátartozó használati utasítást is megmutattam nekik. Itt is föltettem a kérdést. Egy másik gyermek azt válaszolta, hogy ez mondja meg, hogyan javítsuk meg a fűnyírót, ha nem működik. Az utolsó képem a Biblia volt. Mind tudták, mi ez, így megkérdeztem, vajon ez is így működik, mint a többi? Kis szünet után egy gyermek válaszolt, igen, mert megmondja, hogyan kell élnünk. A gyerekek helyesen válaszoltak. A Biblia tartalmazza Isten útmutatását egy tartalmas és gazdag élethez. Ez nem csak egy könyv Istenről. Ez könyv Istenről, ami megváltoztatja az életünket. Azért olvassuk, hogy megismerjük Istent, közelebb kerüljünk Istenhez, és megtaláljuk életünk értelmét rajta keresztül. Milyen csodálatos ajándék mindez. Éljünk vele. Drága Istenünk, köszönjük a Biblia ajándékát. Segíts nekünk olvasni, érteni és követni a te ígédet. Amen. Napi gondolat. Isten írott szava teljes életre vezet minket Jézus Krisztusban. Imádkozzunk a gyermek misszióért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: figyelmeztető jelzések nélkül.
1: Többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Efézus beliekhez írott levél, 4. fejezet, 14. és 15. vers.

nem kell különösebben figyelmeztessenek arra, hogy nem ihatod meg a csatorna tisztító vegyszert. Az iskolai étkezdében senki sem hoz neked etetőszéket és nem etetnek kiskanállal. A szüleid nem pórázon vezetnek végig a bevásárló központon, és már nem hívnak babysittert, valahányszor magadra hagynak odahaza. Már nem vagy kis pufók arcú csecsemő, és nem alszol bölcsőben. Mindehhez már túl nagy lettél. Vagyis nem maradtál kisgyerek. Nos, éppen ilyen természetellenes dolog lelki szempontból gyermeknek maradni.

hogyan növekednek a keresztények. Kiskorodban nem te törölted le a nyálat az arcodról, és nem te cseréltél magadnak pelenkát. Így van ez a lelki életben is. Külső segítség nélkül sosem fogsz lelkileg növekedni. Sőt, mások sem fognak növekedni a te segítséged nélkül. Megtörténhet, hogy a felnőttek, látva azt, hogy te és a barátaid megpróbáltok hozzájárulni mások növekedéséhez, vagyis pásztorolni akarjátok őket, úgy néznek majd rátok, mint a szülészetet irányítani akaró újszülöttekre. Isten azonban egyáltalán nem így tekint rátok. Ő a Szent Lelke által téged és minden hívőt ellátott olyan ajándékokkal, amely segítségül szolgálhat a testnek, vagyis az egyháznak, az Isten családját alkotó hívők seregének szerte a világon. Talán nem ismered fel magadban az Efézusi levélben leírt ajándékok valamelyikét. De íme, itt van néhány sajátságos ajándék. Lehet, hogy Isten felruházott, hogy kisebb gyerekekért dolgozhass, hogy rövid jelenetekkel, esetleg a zenéddel beszélj az embereknek Krisztusról és a Biblia tanításairól. Talán képes vagy levezetni egy imaórát, remekül értesz a tálaláshoz, tudod bátorítani a nehézségben lévő barátaidat, képes vagy elérni, hogy az idegenek jól érezzék magukat, vagy talán képes vagy házat építeni a szegényeknek. Meg lehet, hogy vannak gyerekek, de akár felnőttek is, akik követendő példának tartanak. Egy bizonyos ajándékkal rendelkezni azonban még nem jelenti azt, hogy abban te vagy a legjobb. Csupán annyit jelent, hogy megteszel minden tőled telhetőt Istenért.

0: amikor minden hívő felhasználja a kapott ajándékát, akkor együtt még jobban megismerik Istent, és egyre inkább úgy gondolkodnak, éreznek és cselekednek, mint Krisztus. Ha nem ezt teszik, akkor lelki értelemben újszülöttek maradtak, akiket ide-oda dobálnak a viharos tenger hamis értékrendjeinek hullámai. Ennek az állapotnak az lesz a következménye, hogy a lelki újszülöttek egyszerűen elmerülnek a vízben. Tehát növekedned kell, és meg kell tanulnod úszni.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Péter első levele 3. fejezetének címe: Cselekedjétek a jót álhatatosan. Iccés István evangélikus lelkipásztor ennek alapján tanítja hallgatóinkat a krisztusi életre és viselkedésre.
2: Kedves testvéreim, az a különös, hogy akár Pál apostolt, Jakabot, akár itt Pétert nézzük, mindig aprólékosan kitérnek az élet apró cseprő dolgaira. És ezek az apró cseprő dolgok sokszor úgy tűnik a hívő ember számára, nem érdemes ezzel foglalkozni, nagy vonalúan átlépünk rajta, hiszen a hívő ember ezen már rég túl van. És az a különös, egyáltalán nem vagyunk túl rajta. Az Isten igéje, az Úr Jézus maga igenis az apró cseprő dolgokat teszi a mi figyelmünkbe. És arra figyelmeztet bennünket, hogy figyeljünk oda. Nézzük meg, hogy ezeken az apró dolgokon milyen nagy dolgok múlnak. Mert a fejezet már maga ilyenekkel foglalkozik, hogyan öltözködjünk, hogyan viselkedjünk, hát figyelmeztetni kell erre egy hívő embert. Sajnos igen. Úgy tűnik, hogy igen, mert az ember könnyen átlép ezeken az apró cseprő dolgokon, pedig micsoda bukások oka lehet, vagy milyen tragédiák oka lehet, akár egy öltözködés is. Tessék gondolkozni, hogy jutott Dávid, Isten embere, abba a szörnyű bukásba, amibe jutott. Mert egy nő a szabadba mezítelenül fürdőzött. Ezzel provokálta ki az egyébként unatkozó királyt. Kész a bukás. Apró cseprő dolgok. Azt akarja az apostol, ne segítsük egymást a bűnre, hanem éppen óvjuk, védjük a másikat a bűnbe eséstől. De valahogy a mai ember ezt nem akarja érteni, de tessék elhinni, még a keresztény ember se. Én se akarom érteni, a másik se akarja érteni, átlépjük rajtunk. Tessék ezeket a szavakat megfigyelni, nem is vesszük észre, mikor olvassuk. Azt mondja, hogy legyetek együtt érzők, aztán legyetek egyetértők. Hát fontos ez. De tessék belehallgatni a rádióba, vagy a szomszédok beszélgetésébe, vagy a rokonság hangjába, és akkor meg lehet látni, hogy milyen óriási dolog, hogy egyetértünk, vagy nem értünk egyet. Hogy mi múlik azon, hogy egyetért vajon egy család, egyetérte egy férfi, egy nő, egyetérte a apa a fiával, egyetérte a párton belül, vagy a kormány az ellenzékkel. Micsoda dolgok múlnak ezen. Háborúk, emberek élete múlhat azon, hogy együtt értünk, vagy nem értünk egyet a másik emberrel. Hogy együtt tudunk-e érezni azzal az emberrel, aki ott hever előttünk a porba. Egyet tudunk-e érezni azokkal, akik megaláztatásba kerülnek, akik betegek, akik nyomorultak. Azt mondja az apostol, ne fizessünk a gonosznak gonossággal, vagy gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg, mondjatok áldást. Mivel fizetsz? Ugye milyen különös dolog ez? Mivel fizet az ember? A kiválasztottaknak, a hívőknek, a gyülekezet tagjainak írta az apostol. Tudnilik, az embernek van valutája, a hívő embernek van valutája. Így is mondhatnám mai modern nyelven, kap az Istentől egy bankkártyát, amivel igenis felvehet pénzt. Mivel fizetsz? A bankkártyádat elteszed a fiók aljába, vagy használsz egy másikat? Jó pénzzel fizetsz, vagy rossz pénzzel fizetsz? Ez a nagy kérdés, hogy mivel fizetsz? Gonoszért, gonosszal? Gyalázkodásért, gyalázkodással? És akkor Isten igéje azt mondja, ne azzal fizess, hanem áldással. Mert neked van. Tudnék, áldást csak az adhat, aki kapott. Akinek van Istentől igazi áldása, az tovább adhatja, megkapta a bankkártyát, fizethet vele. Van áldás. De neked van-e, testvér? Érzed-e az életedben, hogy te egy áldott ember vagy? Olyan sokszor beszélgetek hasonló témákban, mint amit az előbb fölhoztam emberekkel. Teljesen átérzem, hogy igazuk van. Emberileg tökéletesen igazuk van. És mikor említem, hogy Jézus nekünk hívőknek mit javasol, tartsuk oda a másik arcunkat, hogy imádkozzunk és könyörögjünk azokért, akik gyaláznak minket, megmerevednek. De hát ez lehetetlen. Hát ezt nem lehet megtenni. Testvér, nem is. A saját erőnkből nem is, de te áldást kapta. Az áldást tovább adhatod, ha hiszed, hogy tényleg áldást kaptál. Ha hiszed, hogy Jézus Krisztus a szívedben van. Azt mondja az apostol mindezek végén ellenben, Krisztus tartsátok szentnek a szívetekbe, az Urat, a Krisztust. Van nektek igazi áldásotok, a Krisztus. Miért kellene nektek a világ harcmodorát, a világ fizető eszközét használni? Miért nem az Isten valutáját használjuk? Miért nem az ő bankkártyáját használjuk? Miért nem az ő harcmodorával harcolunk? Jézus úgy harcolt, hogy oda tartotta az arcát a gyalázkodóknak, ahogy az ige mondja, nem szólt, amikor, mint a bárány, némán tűrte, amikor nyírják. Jézus Krisztus elénk élte, és elvárja tőlünk. Hát testvérek, ez egy nagyon nehéz pont. Hadd mondjam egész világosan, elvárja. Jézus tőled és tőlem elvárja. A világi embertől nem várja el. Neki nincs mivel megtenni. Neki nincs valutája, Istentől kapott hatalma, nincs fizetőeszköze, ő csak azzal tud fizetni, ami neki van. De neked van egy másik bankkártyád, arról leveheted azt a valutát, amivel fizethetsz, áldással, könyörgéssel, szeretettel, a gonosz helyett áldással. De testvérek, én megvallom, az én szívemet is sokszor ez teljesen fölháborítja. Mikor átérzem egy-egy embernek a teljes igazságát, és akkor ne toroljuk meg, hagyjuk a gonoszt. Jézus nem akarja, hogy mi hagyjuk a gonoszt, mert a gonosz ellen a leghatalmasabb fegyver az áldás, a szeretet, a jó, az engedelmesség. Ez a legnagyobb fegyver. Nem merjük kipróbálni. Nem hisszük, hogy ez működik. Mindig azt gondoljuk, hogy ezzel csúnyán befüldünk. Azt mondja itt az ige, hogy mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót. Testvér, ez lelki törvényszerűség. Elmondom, hogy hogy élem át én ezt sokszor. Nem tartom meg a nyelvemet. Gonoszt szólok valakiről. Én nem tudom, ti hogy vagytok testvérek, de én nekem napokon keresztül súlyos gyötrelmet okoz. Úgyhogy szinte ég bennem a pokol. Nincs békességem. Oda vannak a jó napjaim. Lelki törvényszerűség. Miért? Mert megszóltam valakit. Ilyen egyszerű a dolog. Megszóltam valakit. Rossz indulatú voltam valakivel. Rosszal viszonoztam esetleg a rosszat. És nincs békességem. Mert tessék elhinni, a jó nap nem csak attól van, hogy sok a pénz. Tudom, hogy valamennyi kell, Isten meg is adja az övéjének, ami kell, de a jó napok nem attól vannak. Sok józan ember is mondja, nem keresztény józan ember is mondja, én ezt nem teszem, mert én szeretnék nyugodtan aludni. Igaza van. Tessék elhinni, nincs a lelkiismeretnek nyugta, nincs az embernek jó napja, ha olyan dolgokat tesz, amik felkavarják, amelyik nyugtalanítják, mert ez lelki törvényszerűség. Ó, persze vannak gátlástalan emberek, akiknek már nem szól a lelkiismerete, akik nem lesznek a gonosztól nyugtalanok, de a becsületes ember még nyugtalan lesz a gonoszságától, a saját gonoszságától. Én nagyon tudok tőle szenvedni. Forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Tessék megnézni, milyen ígéretek fűződnek ehhez. A jó napok, aki akar az szép napokat látni az életbe, tessék meggondolni. Milyen ígéretek vannak. Milyen hatalmas ígéretei fűződnek ehhez az Istennek. Ha vállalod az ő harcmodorát, ha vállalod Krisztus harcmodorát, és úgy élsz, és úgy cselekszel, akkor lesznek jó napjaid, szép napjaid, gyönyörű napjaid, és boldog leszel. Ha pedig nem, oda a jó nap. Forduljon el a gonosztól. Mondja ezt az apostol a választottaknak, nekünk. nem megalázó. Én már nem érzem annak. Volt, amikor annak éreztem, ma már nem érzem annak, én tudom, hogy újra és újra rászorulok erre. Testvér, arra szorul rá a hívő ember, hogy a kezébe legyen az Isten igéje, a szívébe pedig Krisztus. Erre szorulunk rá. Hogy naponként megtanulhassam, hogy is kell élnem, mert mindig elfelejtjük. Mert mindig újra és újra elfelejtenénk, hogy hogyan kell élnünk. Pedig lehet. Ha áldott ember vagy, ha választottja vagy az Úrnak, ha elfogadtad őt, akkor élhetsz így, és akkor az Úr szeme rajtad van, és füle a te könyörgésedre figyel. Meghallgatja az imádságunkat. Egyébként nem. Nem élhetünk mi hívő emberek akárhogy, mert akkor számolhatunk a következményekkel. Azzal, hogy nem lesznek jó napjaink, azzal, hogy nem hallgat meg az Isten, és nem gyönyörködik bennünk. Jézusra azt mondja az Úr, hogy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ugye milyen drága dolog, és ha te is Krisztusivá leszel, gyönyörködik benned az Isten. Ha azt teszed, amit az ő szeretett fia tett, ha mered hitben tenni, mert nem merjük, félünk. Egyszerűen logikátlannak tartjuk, persze a világi értelemben teljesen logikátlan, azért imádkozni, annak áldást mondani, aki valóban igazi gonoszt, kárt okozott nekem. Valóban logikátlan a világ szerint. De próbáljuk ki egyszer. Próbáljuk meg, működik-e az, amit az Isten ajánl nekünk? Működik-e? Hát bizony működik. És ahányszor merem hitben kipróbálni, mindig átélem azt, hogy megdicsér az Isten. És nincs annál nagyobb gyönyörűség, mikor az Isten az ő szeretetével, személynek szeretetével megsimogat téged. És aztán itt van a másik ige, hogy az Úr arca pedig azok ellen fordul, akik a gonoszt cselekszik. És ezt megint nekünk mondja az ige. Nem azért írja meg nekünk ezt az Úr, hogy mi ezt úgy a hátunk mögé dobáljuk, hanem értsük meg. Drága szeretetével fordul azok felé, akik akarják és használják azt a csodálatos erőt, amit Krisztusban te megkaphatsz. Komolyan megkaphatsz. De amikor nem is akarjuk használni, mert félünk, akkor nem is kapjuk meg, vagy nem is nyúlunk hozzá. És Péter itt újra azt mondja, ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekbe. Ott van a szívetekbe a Szent, a Krisztus, aki megszentelheti egész gondolkodásunkat, aki megfékezheti a nyelvünket, aki megfékezheti a gondolatainkat. Azt mondja itt Péter, Krisztus tartsátok szentnek a szívetekbe, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szeliden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek.
1: Egy olyan életprogramra kell tehát törekednünk, amire csak az Úr Jézusnak átadott életű ember lehet képes, amikor már Jézus cselekszik általa. Hát reménységem nekem is, meg gondolom hallgatóinknak is, hogy ezt a hitharcot Jézus segítségével, erejével mi is végig tudjuk vinni. Ehhez kívánunk sok áldást és életükre megtartó szeretetét a mi drága Urunknak. Most búcsúzunk, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán voltak a műsorszerkesztői. Viszont hallásra!

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Hogyha hozzá tartozunk, akkor egy másik világ állampolgárai is vagyunk. És akkor ott már rögtön nem lesz lényeges, hogy most akkor örök fiatal legyél, hanem hogy azt, amiért idejöttél, azt elvégezd, és utána visszamehess hozzá.
2: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Kreatív eszköztárat tett szert Isten szolgálatában, amikor már fiatalon nemzetközi és belföldi missziós csapatokban szolgált. Innen ered a nyelvek, köztük a keleti nyelvek szeretete, és ebből is következett számára a nemzetközi tanulmányok szak elvégzése. A Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodáján dolgozó Trifán Krisztina lesz a vendégünk. Hallgassák ma is a lélekhangolót!

0: Vendégünk a mai lélekhangolóban Trifán Krisztina lesz, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodáján dolgozik, annak a titkárságán. Egy igazán missziói lelkületű hölgyel ülök szemben. Honnan ered ez az életedben? Kezdjük ott, hogy gyermekkorodban volt-e olyan lelkészi személy, vagy egy olyan motiváló, felnőtt, hívő ember, aki téged oda vonzott Isten közelébe?
1: Az anyukám, aki ugyancsak tradícióból tartotta az evangélikusságát, mindenképpen ragaszkodott ahhoz, hogy konfirmáljak. Ami nekem akkor nem nagyon tetszett, esetenként jártunk templomba. Az sem nagyon tetszett, mert mindig arra emlékeztem, hogy olyan sötét van. Ez a rendszerváltás előtti időszakban volt, akkor ez nem volt mindennapos dolog templomba járni. Sokan kifejezetten negatívan gondoltak erre, és amikor konfirmációi alkalomra elkezdtem járni, akkor egyszer azt vettem észre, hogy az iskolából, a másik osztályból két ismerősöm is jött. És akkor onnantól kezdve nagyon jól éreztem magam a sötét templomban.
0: És hol volt ez a templom?
1: Ez Pesterzsébeten volt. Akkor Virág Gyula esperes úr volt ott a lelkész, és őnála is konfirmáltam. És utána nagyon érdekes volt, hogy kivilágosodott minden. Akkor már nem úgy láttam a templomot, amikor már egy csomó mindent megtanulhattam, meg amikor tényleg egy jó kis közösségünk alakult. Ettől függetlenül utána azért ott nem volt sajnos semmiféle ifjúsági óra, gyerekóra, csak vasárnaponként mentem istentiszteletre, és akkor annak nagyon örültem, hogy vehettem már úrvacsorát. Tán akkor még annyira mélyen nem éreztem azt az igét, amit a konfirmációra kaptam, de az engem mindig valami nagyon-nagyon meghatott, mély élmény volt, amikor odállhattam úrvacsorát venni.
0: Mi volt ez az ige?
1: Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, és amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Mindenki ilyen bátorító igéket, meg ilyen abszolút Isten szeretetéről szól, és akkor nekem úgy indult, hogy harcoljunk. Az nagyon jó választott ige volt.
0: Elindult a harc, úgy érzed?
1: Igen. Tehát, hogy onnantól kezdve az egész mai napig, ez nyilván a szellemi térben, tehát nem az anyagi világban gondolom, hanem egyet, hogy harcod meg a hit nemes harcát. Mert hogy nagyon nehéz bizonyos dolgokat úgy élni, hogy te abban hiszel is. Lehet látszólag elfogadni, meg lehet látszólag megélni dolgokat, és akkor teljesen úgy tűnik, hogy az minden jó, de amikor szívedből jön, amikor hiteles vagy, ez nagyon fontosnak tartottam, és ez a mai napig tart, ez a harc. Bár ezt nem harcnak veszem már, inkább egy fejlődésnek.
0: Akkor kamaszként elindult ez a harc az életedben, vagy ez az Istennel járás. Észlelted ezt a változást, vagy lassan világosodott ki a templom, ahogy te mondod?
1: Hát konfirmáltam 13 éves koromban, ugye akkor még általánosban jártam, és maradt az, hogy jártam a templomba, ami nekem nagyon fontos volt. Már a szüleim akkor mondták, hogy hát vigyázz, mert hogy azért annyira sűrű nem kell járni. És akkor utána, hát talán 86 körül lelkészváltás volt Pesterzsébeten, akkor került oda Pintérné Nagy Erzsébet. És ő viszont, aki benne volt az anyakönyvben, mindenkit véglátogatott, és nagyon sok gyereket összeszedett. És akkor hívott engem is, és akkor mondta, hogy csinálunk akkor szombaton egy olyan alkalmat, ahol idősebbek is lesznek. És egy amerikai házas pár, illetve a férfi volt amerikai, bekopogtatott Erzsike nénihez, és mondták, hogy ők szívesen segítenének így az ifjúsági munkában, és ők kezdték el ezt a szombati alkalmat Erzsike nénivel. Én akkor már gimnáziumba jártam, és akkor mondtam az osztálytársaimnak, hogy fú, nagyon jó alkalom angol tanulásra. És akkor elkezdtek úgy jönni velem, és növekedett így a csapat, és tulajdonképpen ott alakult ki egy nagyon-nagyon jó kis kör. Óriási unócsaták voltak, és mindenféle olyan játék, ami összetud fogni egy fiatal csapatot, és ugyanakkor mellette az igéből elkezdtünk tanulni, ami nekem például új volt. Tehát, hogy az egy dolog, hogy volt itt Bibliám, de az, hogy rendszeresen tanuljunk belőle, az már kevésbé. Hiszen akkor még se hittan, se ilyen jellegű oktatás nem volt az iskolában, az csak a templomban, ha éppen tartottak. És az Erzsénél nagyon-nagyon fontosnak tartotta, hogy legyen kvázi hitoktatás, és ami a, igazán a színvonalat jelenti még mellé, hogy férje, Pintér Károly, ő a Deák téren volt lelkész, és ő nagyon sokszor átjárt hozzánk, és olyan történelmi hátterű előadásokat tartott, hogy egyszerűen elállt a szánk. Egyébként én nagyon szeretem a történelmet, innentől kezdve az amikor Karcsi bácsi jött, vagy akkor diákat vetített, tudod, amikor még be kellett tenni a gépbe, és az asszír kortól kezdve nagyon büszke volt, amikor az iskolába azt vissza tudtam mondani. Nagyon-nagyon-nagyon szerettük ott a szombati alkalmakat.

0: Tehát mondhatjuk, hogy itt egy ilyen holisztikus megragadása volt a tinédzser léleknek mindenféle szinten és minden módon, amiből ma is láthatunk példákat gyülekezetekben. Mikor vált számodra úgy fontossá, hogy ne csak élvezd ezt az egész helyzetet, itt lubickolj benne, hanem hogy neked küldetésed van, és hogy kiket tudsz elérni, és hogy mit jelent Krisztus üzenetének a továbbítása?
1: Hát az akkor, amikor ezt megtudtam. Olvastam rendszeresen a Bibliát, és Erzsényi nagyon-nagyon arra figyelt, hogy ezt adja át nekünk, hogy nem csak el kell olvasni, hanem tovább is kell adni. És közben az amerikai házaspár elment tőlünk, viszont érkezett egy fiatal pár, akik viszont nagyon komolyan vették a hitet, és ők segítettek tovább az ifjúsági alkalmakban, ahol viszont a missziói lelkület mindennapos volt. Egyszerűen így belenőttünk ebbe. Tehát, hogy nem volt kérdés, hogy ha te valamit átértél, ugye bizonyságot tettünk egymásnak, elmondtuk, mi történt, nagyon figyeltünk egymásra, tanultunk egymástól, és ez azért mondhatnám azt, hogy úgy sikerült, hogy nálunk a gimis osztályban nagyon sokan kezdtek járni oda a gyülekezetbe. És Pesezsébeten az evangélikus templom mellett van nem messze a református templom, és onnan több tanár is volt, akik a gimnáziumban tanítottak, és nagyon jó volt az, hogy oda is mehettünk. És ott is maga a missziói gondolkodás az egy alap volt. És akkor én azt éreztem, hogy itt akkor most kinyílik a világ.
0: Mi számodra a misszió, vagy mi az üzenete, ugye a misszió küldetést jelent, de hogyan fogalmaznád meg három mondatban, hogy mi ez, amiről beszélünk, hogy missziói, misszió, misszió?
1: Egyrészt az, hogy továbbadom azt, amit én megéltem. Nekem ez volt a fontos, és mivel én gyakorlatban is csináltam a missziót, tehát elsősorban utca misszióban segítettem, ott nagyon konkretizálni kell, hogy ez mit jelent. Én is tanultam nagyon sok technikát, hogy kell elmondani egy mondatban, hogy mit tett Jézus értünk. Én inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen folyamatszerűen kell, vagy nem is az, hogy kell, hanem az első, hogy te, aki odamész, és szeretnél valamit mondani, vagy szeretnél valamit átadni, neked legyen egy olyan kisugárzásod. Sok esetben nem is kell beszélni. Én most már jutottam erre a szintre, tehát most már kevésbé szoktam úgy, míg mondjuk fiatalként az ember buzog, és akkor amit tanul, azt csinálja, megy, mondja. Úgy idősebbként én azt látom, hogy inkább, ha csöndesebben csinálod a dolgodat, akkor jönnek hozzád, megkeresnek. Ha így mondjuk magát a missziót kellene megfogalmazni, akkor inkább én azt mondjuk oda teszem, oda élem valahogy azt, amit a másiknak szüksége van. Mert hogy azt én hiszem, hogy az Isten itt van a szívünkben, mélyen elrejtve. Ha én nekem vele kapcsolatom van, az meg kell, hogy látszódjon. Olyan nincsen, hogy a másik azt nem veszi észre. És akkor maximum megkérdezi, hogy akkor te ezt miért így csinálod, miért úgy csinálod? Nekem több ilyen élményem volt. Tehát számomra inkább a missziónak ez a jelentése. Valószínűleg minden korban egy kicsikét más. Nyilván Jézus korában az nagyon fontos volt, hogy eljusson sok helyre. Gyakorlatból ugye mi is ezt követtük le az ifjúsági csapattal. Konkrétan én voltam egy OM misszióba is.
0: Erről majd akkor külön szólsz is, mert tényleg ez a te egyik küldetésed volt, vagy egyik ilyen elhivatásod. Azon gondolkodtam, hogy az nem mindig egyszerű, hogy a szívedbe fogadod Jézust, vagy tényleg az életedben szeretnéd, hogy ott legyen, és ő jön, akkor ez meglátszon, tehát hogy úgy átformálja az életedet, hogy kérdezzenek aztán. Nem voltak olyan kísértések, vagy kihívások, ahol akár a saját tehetetlenségedbe ütköztél, vagy olyasmibe, amit nem volt könnyű így letenni, vagy megváltoztatni?
1: Én azt úgy fogalmaznám, hogy ahogy fejlődtem, akár személyiségben is, úgy változott a Krisztus képem is. Tehát, hogy ami mondjuk nyilván tínédzser korban kicsit másképp láttam, azt ma már nem feltétlenül úgy látom, tehát inkább azt mondom, hogy mélyült. Ahogy idősödik az ember, nyilván több tapasztalata van. Próbálok bölcsebb lenni, vagy legalábbis szeretném ezt hinni, de én azt tapasztaltam, hogy ahogy a gondolkodásod is fejlődik, a környezetedben kivel kerülsz kapcsolatba, az is nagyon formálja. Nyilván van egy dolog, amitől nem térsz el, az Isten szeretetébe bekerültél, próbálod úgy élni az életedet, hogy az neki is tetszen. Tehát, hogy saját szempontból tudom ezt fölfogni, hogy nálam ez úgy van, hogy akit én szeretek, azt elfogadom, hogy megpróbálom azt úgy terelgetni, hogy akkor, na erre. És akkor valahogy én így értelmeztem, az Isten is így terelget engem. Ez olyan jó volt, tehát megnyugtató volt nekem. Annak ellenére, hogy én betartottam mindent, amit lehetett, és akkor kicsit ilyen farizeussá váltam. Szüleimmel látom, ugye nyilván az embernek a saját családja a legjobb visszajelzés, és akkor mondták, hogy hát már ne haragudjál, de hogy van ez? Hol a tisztelet? Mert hogy ugye az az első, hogy a Krisztushoz kell tartozni, az egy lényeges. Csak ugye nem mindegy, hogy hogyan adjuk ezt tovább.

0: a Lélekhangoló evangélikus műsor szól Trifán Krisztinával, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájának munkatársával beszélgetek. Egyet ugrunk, meséld el nekünk, hogy hogy kerültél az OM misszióba, mit jelentett ez a te hívő érésed kapcsán?
1: Az érettségi után történt, és akkor Magyarországon azért elég sok keresztény szervezet, akár külföldi is megjelent, jöttek missziózni, és akkor találkoztam én az OM-mel. Volt egy ilyen alkalmuk, ahol lehetett jelentkezni, és akkor mondtuk, hogy ez egy nagyon buli, mert hogy az volt a jutalom esetlegesen, hogy neki két hajójuk volt, ami járta körbe a világot, a Dulos meg a Logos, hogy esetleg eljutni a hajóra, de hát ahhoz el kell menni előtte egy ilyen utcamissziós nyári alkalomra, és akkor Belgiumban volt egy kéthetes felkészítő, és akkor utána Magyarországra jöttünk vissza, és itt egy hónapot misszióztunk. Zseniális hajótechnikákat mutattak, és én voltam a sketchboardos. Az nem tudom, hogy mennyire ismerős manapság. Egy ilyen nagy papírra kell tulajdonképpen különféle kockákat rajzolni, és ezeknek a kockáknak, de egy adott képen, mit tudom, egy barabás történetet el akarod mondani, akkor van négy kocka középen, megvan a háttér, és akkor ez a négy kocka, annak az a jelentősége, hogy azokból betűk lesznek. Mondod a történetet, közben rajzolgatsz, és akkor a kulcsszót azt középre rakod, és az lesz a, tulajdonképpen a festés alapján, majd kijön egy kulcsszó. De az volt a lényeg, hogy akkor arra kellett összpontosítani a mondani valónkat. Tehát, hogy ott nagyon pragmatikusan meg kellett tanulni, hogy amikor egy bibliai történetet elmondtál, hogy ott a lényeg jöjjön át. És akkor ez a tábla tulajdonképpen ez azt mutatta, hogy, tehát abban segített, hogy tudják memorizálni a rajz segítségével. Nagyon jó volt, akkor pantomim is volt, amit még előtte nem láttam, hogy bibliai történetet hogy lehet előadni, és egyéb más ilyen, amit így utcán lehet használni. Nagyon jó csapattal voltunk, egy nemzetközi csapattal, és hát ott volt az első koreai élményem. A csapatban négy koreai került. Hát először nagyon-nagyon nehezen viseltük, mint magyarok, mert azt hittük, amerikai, holland, svéd, ők is voltak egyébként, angolok lesznek, mert ugye hát akkor nyelvet akartuk gyakorolni, és akkor megtudtuk, hogy négy koreai, hát olyan, meg nem is nagyon, akkor az ember nem találkozott még keletiekkel, és koreai volt egyébként a csapatvezető, végül is sajnos megbetegedett a felesége, és nem tudta folytatni, így maradt két koreai, és kaptunk még két amerikait. És életemnek a legnagyobb megszégyenülése, a két koreai srác, még életemben nem láttam annyira komoly hívő fiúkat. Tehát, hogy egy keleti kultúrában akkor értettem meg, hogy mennyire mélyen befogadják, és én akkor kezdtem el gondolkodni, mert hogy én azért addig úgy éltem a kereszténységemet, hogy inkább így kifele, kevesebb volt akkor az imádság, és őnekik viszont ez egy alap volt. Azt soha nem felejtem el, amikor a csódoncse leült, hogy na, akkor most imádkozunk. Hát de most minek? Hát megyünk most, muszáj most a sketchboardra kell képzelni meg egyébként. Nem, akkor most imádkozunk. És nem úgy imádkozgattunk, hanem szépen leültünk, és akkor ott tényleg nagyon-nagyon komolyan, tehát lehetett érezni a léleknek a jelenlétét. Ez volt számomra az, amikor azt mondtam, na akkor ezt az oldalt még hozzá kell venni a dolgokhoz. Onnantól nekem az egy nagyon fontos volt, hogy mielőtt bármiféle szolgálatra megyek, akkor ne csak fölkészüljek elméletileg, meg gyakorlatban tudjuk, mit kell, hanem az imádság az egy alap legyen. És igazán akkor ugrott be, hogy tulajdonképpen Erzsike néni is azért erre nevelt minket, meg az ifjúsági vezetőnknél is ez egy fontos volt, de valahogy ez úgy nem jött át. És az ott jött át gyakorlatban nekem.
0: Bekapcsolódott az életedbe az Evangélikus Külmissziói Egyesületben való szolgálat. Ott is elkezdtél besegíteni valamit. Itt kapcsolódik hozzá tényleg a nyelvek szeretete, a külmisszió és a missziói gondolkodás. Ez milyen volt akkor?
1: Akkor, amikor én bekapcsolódtam a külmisszióba, ugye akkor egybe volt még a rádiómisszióval, és ugye Gáncs Péter volt, aki a motorja az egésznek, rengeteg konferenciák, nagyon-nagyon jó programok voltak. A külmissziónál ott Bence Ágri néninek a szárnyai alatt tulajdonképpen ott kezdtem el az ismerkedést a külmisszióval. Ugye a külmisszió is akkor azért sok irányba nyitott. Ahogy a rádiómisszióval együtt volt, ugye a finn kapcsolatok, a norvég kapcsolatok, és onnantól kezdve azért elég sok irány. hogy a Bálint házas párt lehet említeni, akik kint voltak Afrikába, több alkalommal, Pápua Új-Guineába, nagyon sok információ jött, és Ági néni mondta, hogy hát akkor legyen fiataloknak külön tábor, tudom, hogy annyira szorgalmasan csinált,

0: A mai fiatalokat mennyiben látod másnak, illetve a lehetőségeket, akár egy külmissziónak a lehetőségeit, és hogy ez mennyire érdekelheti a fiatalokat most, hogy kinyílt a világ?
1: Ugye a világ nagyon-nagyon megváltozott az elmúlt 10 évben különösen, de hogy a közösségre szükségük van, az biztos. Hogyha értelmes dolgot tudsz nekik adni, ha értelmes feladatot, szerintem a fiatalok nagy része nyitott, ha valami olyan dolgot talál, ami számára is fontos. Az emberben egy Isten alakú űr van, és amíg az az űr be nem töltődik, addig keres. A világ felajánl egy rakat dolgot, pláne manapság, és én biztos vagyok benne, hogy tehát a mai fiatalok is ugyanezt keresik, csak hát most már sokkal nehezebb, hogy egyáltalán kiszűrd az, ami hasznos lehet neked, ami nem unalmas még mellette, ugye, mert hogy az is fontos a fiataloknál, meg az, hogy egyáltalán tudjanak közösségben lenni. Én szerintem az nem pótolhatja semmi. És az, hogy a mai misszióknál ez hogy lehet, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ettől függetlenül azért vannak, akik a lehetetlent is megpróbálják, adott esetben például egy városban. Tehát egy városi missziónál nehezem nincsen. De én azért azt hiszem a mai napig, hogy az Istennek a lelke igenis működik, de az csak emberen keresztül tud, tehát hogy rajtad keresztül. Ha te működteted, akkor működ, ha nem, akkor meg, vagy ha nem úgy állsz hozzá a dolgokhoz, akkor bizony sikerül lanyhább lenni. Ugye az imádság nagyon fontos volt mindig, de aztán utána annyi dolgom volt, hogy így nem csináltam, úgy nem csináltam, de most egyszer rá kellett vennem magam, hogy reggel úgy indulok, hogy imádkozom, és elmélyedek. Mert hogy onnantól kezdve kevésbé izgat az, hogy mi történik a buszon, meg az adott közlekedésben. Én ennyit tudok tenni ahhoz, hogy tulajdonképpen a minden napi dolgaimban tudjam az Istent továbbadni, azt a krisztusi lelkületet, amit én megtapasztaltam.
0: Ezt mondtad el az elején is, hogy ezt szeretnéd, és hogy ezért küzdesz. Mennyiben érzed ezt személyesen nehéznek, ha az egyházra tekintesz, az egész egyházra, vagy az evangélikus egyházra, ebben a digitalizált korszakban?
1: Én inkább az esélyekre koncentrálnék, hogy ezek a digitális technológiákkal nagyon sok mindent lehet egyszerűsíteni. A munkának inkább a kreatív részét lehet végeztetni akkor nyilván a kollégákkal, hogyha automatizálsz bizonyos dolgokat. Én ebben látok nagyon nagy lehetőséget, viszont nagyon gyorsnak tartom ezt a fejlődést, mert hogy egyszerűen nem tudod követni. Tehát az, hogy a ChatGPT-nél havonként jönnek ki új dolgok, de akkor már van egy másik, jogilag sincsenek lekövetve.
0: Adatvédelmi tanulmányokat is végeztél, és most a mesterséges intelligenciával foglalkozol, szintén tanulsz erről, azért is mondod ezeket.
1: Igen, és hát például az adatvédelmileg a mesterséges intelligenciát be sem nagyon tudod határolni. Tehát egyszerűen kis részeket tudsz belőle megfogni, és akkor utána viszont, ahogy fejlődik, ott azt nem látod el. Tehát hogy én erre mondtam, hogy nagyon-nagyon gyorsan fejlődik, amit nem követünk le, és onnantól kezdve, hát nyilván itt ebben van egy veszély is. És az emberek nagyon szeretett, hogy fú, tök jó, mindent meg lehet csinálni, meg ide rakom, oda rakom, a leveleimet megválaszolja, de ugyanakkor azon tanul is, meg nagyon komfortossá teszi az életedet, mint ahogy minden okos dolog, ugyanakkor egy áramszünet elég ahhoz, hogy akkor megálljon az élet. Ráadásul nem emberléptékű az egész, ezen azért el lehet gondolkodni. A Google-nek a fejlesztő mérnöke volt Ray Kurzweil, és őnek van egy

0: könyve, a 2000-es évek elején jelent meg a szingularitás világa. Számomra az volt egy döbbenet. Ugye ő azért ennek a nagy motorja ezeknek a fejlesztéseknek, és azt mondta, hogy az emberi evolúciónak a következő lépése az ember és a gép összeolvadása. És akkor a következő mondat, és meghódítjuk az univerzumot. És akkor mondtam, én ezt nem akarok, én nem akarok univerzumot, nem akarok semmiféle gépet, nekem teljesen jó, hogyha itt rajtam van, adott esetben a telefon ki vagy egy okos óra, de hogy ez nem, tehát hogy ez én nem szeretném. Sok esetben nem is tudod, hogy most akkor mi történik körülötted. A másik, amikor megkérdezték tőle, hogy és ön szerint létezik Isten? És akkor azt mondta, hogy még nem. Hoppá, ha még nem, akkor majd mi megalkotjuk.
1: Te hogyan fogalmaznád meg, hogy mit hiszünk mi keresztény emberként akkor az örökké valóságról és az Istenről, és hogy ő mit gondolhat a Biblia alapján arról, hogy hol van az embernek a helye, szerepe?
0: Én úgy kezdeném, hogy az Isten részei vagyunk. Mindannyian. Ő benne, ő belőle vagyunk. Tehát az élet az, amit ő adott, az egy örök lét. Tehát, hogy most én itt vagyok ebben a testben, és ez egy nagyon fontos szerintem mindenkinek az életében, hogy ezt meghatároz, hogy minek. Tehát mi a feladatod itt? Valami olyan irány, amit csak te hozhatsz ide, amivel te tudod a közösséget erősíteni. És ha meghalunk is, a lélek az tovább él. Nyilván ebből nincsenek tapasztalataink, hogy ez hogy működik, de én azt gondolom, hogy aki az Istennel kapcsolatba került, akkor mi már onnantól kezdve, hogyha őhozzá tartozunk, akkor egy másik világ állampolgárai is vagyunk. És akkor ott már rögtön nem lesz lényeges, hogy most akkor örök fiatal legyél, hanem hogy azt, amiért idejöttél, azt elvégezd, és utána visszamehes hozzá. És sokkal inkább nekem az a fontos, hogy az ember a lelkét őrizze meg, és ebben a testben azt tudja továbbadni, amiért idejött.
1: Úgy érzem, hogy beszélgetésünk végén újra visszatértünk a kezdethez, az origóhoz. Megismételnéd nekünk a már hallott konfirmációi igédet?
0: Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, és amelyről vallást tettél szép hitvallásra sok tanú előtt.
1: Trifán Krisztina számára ismerős terep az utca misszió, amelyben az Operation Mobilization, az OM önkénteseként vett részt. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület szolgálatát hosszú ideje kíséri. Mostanában pedig a mesterséges intelligencia használatáról tanul, ami szerinte akár az egyházi munkát is megkönnyítheti. A Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájának titkárságán dolgozó Trifán Krisztina volt a mai vendégünk. Interjúink továbbra is megtalálhatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen. Keressék a lélekhangolót a Spotify-on is, kövessék az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáját. Rádiómissziónknak üzenhetnek a következő e-mail címen evmis@lutheran.hu. Szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!

0: Ír összeállításunk következik.
1: A 20 éve elhunyt Jánosi István emlékezete. Jánosi István nem sorolható be egyetlen iskolába, szétveszít minden keretet, csak Istenhez kötött szabad ember. Kosztolányi valószínűleg a lángelmék közé sorolná őt. Írta az idén 20 éve, 2006. augusztus 19-én elhunyt evangélikus lelkészről, költőről, íróról, műfordítóról. 2004-ben Haffenscher Károly lelkész. A mester 85. születésnapjára mindössze 100 számozott példányban megjelent könyvecskében kortársak és tanítványok osztották meg élményeiket és gondolataikat. A fenti idézetben használt lángész megnevezést nem csak a kolléga iránti elfogultság diktálta. A kötetben található írások szerzői az ezredforduló szellemi életének kiválóságai voltak, akik az elismerés hangján méltatták a jeles évfordulót ünneplő alkotót, aki küzdelmes élete dacára a 20. század két kiemelkedő evangélikus szerzőjével, Hambas Bélával és Vörös Sándorral összemérhető jelentőségű életművet hagyott hátra. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10-e, csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármelyik pontjáról. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp, Hajdú Dorogi érsek, metropolita és Szocska Ábel, nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görögkatolikus metropolita adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görögkatolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek gyengesztelődéséért és a békéért. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma csütörtökön derült, napos az idő, kevés felhővel, eső sem várható. Délre fordul a szél, és 29-34 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A jó Isten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat, engem Gondolik Györgynek hívnak. Jelen pillanatban szokás szerint helyszíni felvételt fogunk fölvenni. A Tiszta Energia Kft. Telephelyén vagyunk, ahol csoda dolgok vannak kirakva, és a műsor meghívott vendégét szeretném, hogyha bemutatkozna pár mondatban a hallgatóknak.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én Pavuk Attila vagyok, a Tiszta Energia Kft. E-mobilitás üzletágának a vezetője. Mi 2019-ben indítottuk ezt az üzletágunkat, ami kifejezetten csak elektromos meghajtású járművekkel foglalkozik. Nálunk megtalálhatók a terepmotorok, városi motorok, gyerekmotorok és a mikrologisztikai eszközök.
0: Hát akkor kezdjük szépen sorjába. Mit jelent az, hogy mikrologisztikai eszközök?
1: A mikrologisztikát alatt azt értjük, amikor egy jármű a város és az agglomerációs területen belül szállít.
0: Akkor itt szállító járművekről beszélünk.
1: Igen, vannak ugye szállítóeszközök, illetve vannak a személyszállító eszközök, ezek ugye a városi elektromos motorok. A szállítóeszközök azok olyan járművek, hát többnyire háromkerekű járművek, ami igazából egy rizskához hasonlítanak. Minden előnye megvan, ami egy elektromos motorkerékpárnak, szóval használhatja a buszsávot, parkolhat járdán, illetve sokkal gyorsabb vele és egyszerűbb vele a manőverezés. Míg ugye az elektromos városi motorkerékpároknak a nagy előnye, hogy kényelmes, alacsony a fenntartási költségük, és élvezetes velük a közlekedés.
0: Ez egészen pontosan így van. A elejénél kezdjük a gyerekek. Mit tud ajánlani a Kft., Tiszta Energia Kft. A gyerekeknek?
1: A gyerekek motoroknál is ugye megvan ez az előny, hiszen a gyerekek tekintetében a legfontosabb biztonság. A biztonság az elektromos járműveknél azt akarja, hogy nincsenek átmelegedő alkatrészek, így nincs, ami megégesse a gyereknek a lábát, nincsen kipufogó, nincsen motor, nincsen olyan, ami bekaphatná a gyereknek a lábát, a nadrágját, hiszen ezekbe a hátsó kerékbe épített motor található, illetve a súlyuk is körülbelül fele annyi, mint egy belső égésű motornak.
0: Igen. Itt látok a falon biztonsági ruházatot, tehát akkor a gyerekeknek tudnak ajánlani egy biztonságos motorkerékpárt, kis termetű, gondolom többféle méretben van, de ezt majd kérem szépen mondja el a hallgatóknak, és bukósisakot, illetve biztonsági ruhát is.
1: Igen, amikor elindítottuk az üzletágunkat, akkor az egy cél volt, hogy közvetlen gyártói kapcsolatokkal rendelkezzünk, illetve teljes körű szolgáltatást tudjunk nyújtani ügyfeleinknek. Ez ugye azt jelenti, hogy nem csak a járműveket áruljuk, hanem azokhoz tartozó kiegészítőket, alkatrészeket, ruházatot, és ugye szakértelemmel segítjük a vásárlókat az eligazodásban, hogy melyik termék az, ami nekik a legideálisabb.
0: Most mondom a kedves hallgatóknak, hogyha valaki azon gondolkozik, hogy unokájának kis elektromos motort vásárol, az csak úgy tegye, hogyha biztonsági öltözéket is vesz hozzá. Tehát egy olyan jacky, ami védi a gerincet a kerescsonttól a atlasz csigolyáig, ezek általában kevlár ötvözet anyagok, könyökvédő, térdvédő, csizma, illetve kobak, sisak. Miért fontos a csizma a motoros gyerekeknek? Miért fontos a kevlár öltözék a gyerekeknek?
1: Alapvetően ugye a motorozásnál azt szoktuk mondani, hogy az olyanok, mint a Terminátor, hogy a vason mi vagyunk az ember a szövet. És ezért, hogyha egy esetleges baleset, vagy egy dőlés, vagy egy kisebb sérülés, vagy egy esés van, akkor ugye megvédi a gyereket, de úgy általánosságban a motorost ezektől a sérülésektől. Mivel egy nagyobb tempót is lehet velük menni, mint egy gyaloglás vagy egy futás, ezért célszerű ugye a prevenció, a megelőzése ezeknek a sérüléseknek.
0: Nagyon helyes. Motoros körökben, öreg motoros körökben azt mondják, hogy aki rendszeresen motorozik, az egy évben egyszer biztos, hogy elesik. Na most az a nem mindegy, hogy hogyan esik el. És az a legnagyobb baj a motorosokkal, főleg a fiatalokkal, egy másfél év motorozás után úgy képzeli, hogy ő már mindent tud. Na akkor lépjünk tovább, ez volt a gyerek kategória. Felnőtteknek milyen motorokat tudnak ajánlani, illetve a nagyon-nagyon régen volt olyan, amit úgy hívtak, hogy Panni robogó.
1: Igen.
0: Nagyon-nagyon a Pannira hajazó robogók vannak. Mit tudnak ezek a robogók?
1: Igen. Fontos leszögezni, hogy a technológia hol tart most. Jelenleg ugye nálunk csak lítium-ion akkumulátorral szerelt járművek találhatók, és azból is a legjobb minőséget áruljuk. Ezek garantálják azt, hogy több tízezer kilométer megtétele után is megfelelő hatótávval, megfelelő dinamikával lehet közlekedni a motorkerékpárokkal. A technológia ott tart most, hogy egy elektromos jármű, vagy egy elektromos motorkerékpár a város és agglomerációs közlekedésre a legalkalmasabb. Ez azt jelenti, hogy ökölszabály szerint olyan 100 km hatótávot 100 km per órás végsebességgel meg tudnak tenni. Ez tökéletesen alkalmas Magyarországon, hiszen még Budapesten is, ugye, hogyha ezeket a távokat vesszük alapul, akkor még egy futár, aki rendszeresen munkaeszközként használja, annak is megfelelő ez a hatótáv. Ez a városi motorok. Ezen felül vannak a hobbi és a terep járművek, amiknél külön kategóriát alkotott az elektromos, hiszen az instant nyomaték, ami egyből rendelkezésre áll a motorosnak, ez egy nagyon kis tömegbe, egy nagyon egyszerű kezelhetőség mellett óriási élményfaktor tud nyújtani.
0: Egy gondolat ezzel a témakörrel kapcsolatban, hogyha jól megnézzük, amikor reggel sorválnak az autók, hogy mennek befelé a városba, vagy délután mennek hazafelé a városból, 10 autóból 8-ba csak egy ember ül.
1: Abszolút ez így van, és mentál higiénia szempontból sem mindegy, hogy a dugóba ülünk, és ott pacsolkoljuk el az időnket, azt az értékes időt, amiből ugye nagyon kevés van egy nap, ahelyett, hogy minőségi időt tudjunk tölteni otthon, családdal, és haladnánk. A másik nagy előnye ugye a motoroknak, hogy ezáltal egy út az tervezhetővé válik. Tudjuk azt, hogy A-ból B-be mennyi időt tudunk eljutni, hiszen a forgalommal, a torlódásokkal sokkal kevesebb mértékbe kell számolni.
0: Ezek a Panni robogóra emlékeztető kis motorok, ezek egy vagy két személyesek?
1: Két személyesek, többnyire az elektromos robogóknál, meg a motorkerékpároknál vagy B kategóriás jogosítvánnyal vezethetőek, vagy A1 kategóriásba tartoznak, és B125-ös jogosítvánnyal vezethetőek, ami azt jelenti, hogy egy különbözeti vizsgával akár két személlyel is utazhatunk az elektromos motorokkal.
0: Milyen karbantartási igénye van egy ilyen motorkerékpárnak? Tehát olajat kell benne cserélni, mert tankolni azt nem kell, az nagyon jó. Egy feltöltés, az mennyibe kerül?
1: Ezt ahhoz szoktam leginkább hasonlítani a feltöltést, mint a telefonunkat, hogy este felrakjuk tölteni, és reggel, mire indulunk, addigra 100%-on le tudjuk venni az akkumulátort, vagy az akkumulátorokat. Egy feltöltés az ilyen 3-400 forintba kerül, ez ökölszabály szerint energiavesztességgel, töltési veszteséggel együtt 2-3 forint per kilométerre jön ki. Ezen felül ugye a karbantartás a másik nagy előnye, hogy mivel egyszerű szerkezetekről van szó, nagyon fontos, ugye 4 alapvető részből áll egy elektromos motor. Van a mechanikai rész, ugye ide értjük a futóművet, az idomokat, a fékeket, a kapcsolókat. Utána ugye van az akkumulátor, ami minden esetben jó minőségűnek kell lenni, és egy vásárlás előtt ez a legfontosabb, hogy a tudatos vásárló nézze meg, hogy ki gyártja azt az akkumulátort, milyen akkumulátorcálla van benne, és mekkora a tényleges kapacitása. Az akkumulátor után jön a motor, a hajtás, amit összeköt a vezérlő. Szóval sorba haladva így épül fel egy elektromos motor összetétele, van a mechanikai szerkezet, van az akkumulátor, van a vezérlő, ami összeköti a motort az akkumulátorral, és van maga a hajtásrendszer.
0: Ezek az elektromotorok visszatermelnek? Fékezésnél, illetve lejtőn gurulásnál?
1: Igen, természetesen. Van rekuperációs rendszer, hogyha szépen akarunk fogalmazni. Ezek a legtöbb modellnél állíthatóak, és ezáltal ugye a fékbetétet is védik, vagy hát nem terhelik annyira, így kevesebb a smog terhelés is a városban.
0: A fékezés. Akkor fékezek jól, hogyha a piros lámpa előtt rálépek a fékre, és nem nyomom a féket, hanem pont akkor állok meg, amikor a startvonalhoz beérkezek. Mostani autókereskedők szokták volt mesélni, hogyha a gépjárművet nézegetek a szalonban, hogy milyen dinamikus ez az autó, amit éppen kínálnak. Felteszem a kérdést a hallgatóknak, hogy hova, minek. Az egyik piros lámpától a másik piros lámpáig. Mi az emberiség jelen pillanatban gázolajat használ el, illetve fűtőolajat, egészen pontosan nyersolajat használunk el. Ebből lesznek a fett palackok, és ebből lesznek a műanyagok. Kérem szépen, annak idején, egy olyan 10-15 évvel a Citroën megépítette az első energiatakarékos villanyautóját, majdnem papírból volt az egész, 500 kiló körül volt az egész autó úgy, ahogy van, A pontból B pontba el lehetett menni három embernek. És most mit csinálnak a gyártóművek? 2,5-3 tonnás járműveket gyártanak, zöld rendszámmal, elektromos meghajtással. De felteszem a kérdést, hogy ez mitől környezetbarát és mitől környezet kímélő. Annak a 2,5 tonnás autónak a belső építészete, illetve a belső szerkezete az műanyag, az ugyanúgy kőolaj származik. A cipő, amiből a kedves hallgató hallgatja a rádiót, meg a nadrág, ami van rajta, az is kőolaj származik. Egy 500 kilós elektromotornak a környezeti felhasználása, illetve lényegesen kevesebb és könnyebb, mert kisebb az akkumulátora, mindenne kevesebb. Csak hogy tudják a kedves hallgatók, Németországban parkolóházakat azért zárnak be, mert nem bírják el az elektromos autókat. Tehát a 3 tonnás elektromos autóból fölállna 30 darab vagy 40 darab egy parkoló szintre, akkor az leszakadna. Tehát a jelenlegi gyártóművek azok nagyon-nagyon nincsenek köszönő viszonyban a környezet tudatos energiatakarékossággal. Mi az, amit még tud mondani? Itt látok egy kis csoda szerkezetet, egy hűtőláda ott a hátulján, ami
1: van. Igen, ugye még visszakapcsolva az előző mondathoz, meg az előző gondolathoz, hogy valóban ugye az elektromos motorkerékpárok a leggyorsabb és a legköltséghatékonyabb közlekedés a városba. Ezután ennél ugye már csak a kerékpározás, illetve a gyaloglás vagy a tömegközlekedés az, ami alternatíva lehet a városi közlekedésbe, de mi is azt látjuk, hogy a legmentálhigiénikusabb, legjobb közlekedés az elektromos motorozás.
0: Következő, a saromba áll egy roller. Hát amikor megjelentek Budapesten ezek a rollerek, a járdán, meg bárhol, meg nem is tudom, hogy mondjam, az semmiből egyszer csak előbukkant. Én teljesen meg voltam döbbenve, hogy emberek ilyen felelőtlen bánnak a környezetükkel. A 30-40 kilométeres tempóval a járdán könyökvédő, gerincvédő, térdvédő és mindenféle védő nélkül. Tehát egyszerűen nem tudatosodott az emberekbe, hogy ha a 30 kilométeres tempóval bárminek neki csattan, akkor ő ott marad. De nagyon keményen ott,
1: igen,
0: marad. Ott marad. A rollerral foglalkoznak, és mert amit most én elmondtam, ez most városi legenda, vagy ez valóban így van?
1: Abszolút igaza van. Ugye a roller az alapvetően nem az elektromos rollerezésre van kitalálva, az egy lábbal hajtható eszköz, ilyen 5-10 km per órás, akár még 15 km per órás sebességre alkalmas, de maga a szerkezet a kis kerekekkel, a gyér futóművel, az alapvetően vezetési pozícióval nem alkalmas arra, hogy 20-25-30 akár még gyorsabban menjünk, mert a legkisebb probléma esetén is olyan esés lesz, ami iszonyú károkat tud okozni. Ugye ez egy európai felmérés alapján 50-60-szor veszélyesebb egy elektromos rollerrel közlekedni, mint egy motorkerékpárral. Ezen kívül ugye a szabályozás az nem volt megfelelő, így tényleg a gyárdán, az autók között és mindenhol közlekedtek ezekkel az elektromos rollerekkel, ami szinte tarthatatlan.
0: kerékpár, elektromos kerékpárral fordulhatnak-e ide önökhöz?
1: Igen, foglalkozunk prémium minőségű elektromos kerékpárokkal. Úgy gondolom, hogy az is egy megfelelő alternatívája ugye a kerékpároknak. Rásegítéses kerékpárokról van szó, ahol kivehető az akkumulátor, és ez például idősebbeknek megfelelő választás, hiszen hasonló tempót tud venni, mint a fiatalok, és mégse igényel annyi energiát tőlük.
0: Akkor a kerékpár, ha jól értem, akkor először is tud lenni egy sport, és hogyha elfárad a kerékpáros, akkor rá tud segíteni.
1: Igen, ez ki tud nyitni egy kaput, és nagyobb távokat, magasabb hegyeket tud megmászni vele a kerékpáros. Szóval ez egy igazi segítség a közlekedésben és a sportban.
0: Egészen fantasztikus. Úgy gondoljunk bele, a kedves hallgatók, hogy Kína vagy Japán tömegközlekedésével mik a standard modellek, az átlag ember mivel közlekedik, kerékpárral vagy robogóval. Ha Kínába és Japánba mindenki, vagy Indiába mindenki autóval közlekedne, akkor tényleg az történik, hogy január 1-től december 31-ig dugóval ücsörögne mindenki. Mennyibe kerül tulajdonképpen egy elektromos kerékpár, amit ön tud ajánlani minden generációnak, mert a kerékpárállás azért egy öröm.
1: Igen. Még az egy érdekes adat az előző információhoz, hogy Kína és India hol tart most az elektromos motorozásban, illetve a kétfelekvő járműveknél. Éves szinten 200 millió darab elektromos motorkerékpárt értékesítenek csak Kínába. Szóval nagyon-nagyon fejlett a technológia, a kínai technológia, hiszen ezt a felvevő piacot ki kell szolgálni. Nálunk a legjobb minőségű elektromos kerékpárok, motorok találhatóak meg. Ennek az árfekvése olyan 850 ezer forinttól 2 millió forintig terjed, attól függően, hogy melyik típusról van szó, annak milyen a hatótávja, végsebessége, de ami nekünk nagy előnyünk, hogy minden érdeklődőnek meg tudjuk mutatni, hogy véleményünk szerint melyik a legjobb választás a saját felhasználására.
0: Szerviz, alkatrészellátás.
1: A szerviz, illetve az alkatrészek tekintetében nagy előnyünk, hogy közvetlen gyártói kapcsolatokkal rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy nincs egy köztes cég, akin keresztül át kell futtatni a mi rendelésünket. Mi a járműveket is a gyártótól szerezzük be, illetve minden alkatrészt, kiegészítőt raktáron tartunk, ami azt jelenti, hogy jelenleg több mint 10 000 darabból áll az alkatrészkészletünk.
0: Egészen fantasztikus. Mennyi a kihordási ideje egy akkumulátornak? Hány töltés bír el? Az előbb említette, hogy valami nagyon alacsony áron töltenek fel egy akkumulátort, de hogyha ezt megismételni a hallgatóknak, ezt nagyon megköszönném.
1: Az ökösz...
0: Mindez a sok csoda található a Tiszta Energiák Kft.-nek a bemutató helyiségében. Hol is található ez a...
1: Igen. A Tiszta Energiák Kft. Az anyacégünknek, mi vagyunk az üzletága, az Electro Rider, ami a Kunigunda útja 60 szám alatt az MTV a székház mellett található. Ugye itt vagyunk már 5 éve, és ezáltal ugye egy jól bejáratott üzletről van szó, nagyon sok ügyféllel, és tényleg magas színvonalon űzzük itt ezt a...
0: Esetleg egy weboldal címmel tudnak kedveskedni a hallgatók?
1: Igen, electrorider.hu, szóval a nevünk, és utána a .hu végződéssel ott megtekinthető az összes modell, tudnak jelentkezni tesztvezetésre. Nagyon fontos, hogy nálunk minden típus, minden motor, minden jármű ingyenesen kipróbálható, ezáltal is segítjük az ügyfeleket, meg az érdeklődőket a választásban.
0: Segítsen nekem, legyen kedves, hogy ez a minden jármű, minden típus kipróbálható, ez hány darabot jelent, mert én nem tudok odáig úgy nagy hirtelen elszámolni, ameddig van, mert mondhatnám azt is, hogy ameddig a szemmel lát, addig motorok és elektromos biciklik vannak.
1: Igen, ez 15 különböző típus jelent, ugye itt vannak színvariációk is, de 15 motor kipróbálható itt a bemutató termünkben.
0: Egészen fantasztikus volt. És akkor térjünk rá még egyszer arra a kis fehér csodára, amit a sarkon van, hogy ő ott tulajdonképpen hátul micsoda.
1: Igen, ezt így a hallgatóknak nehéz elképzelni, de ez egy elektromos siriska, egy olyan háromkerekű teherhordó jármű, ami valós megoldást jelent a városi logisztikában, a kiszállításokban. Nyugat-Európában már 5-6 ezer darab fut belőle az utakon, olyan nagy cégek, mint a GLS, az Amazon, a DHL, ezek használják ezeket a járműveket, és ezekkel a kiszállítás 45%-kal hatékonyabb, mint egy nagy furgonnal. Képzeljük el azt, hogy teljesen mindegy, hogy belső égésű motorról, vagy furgonról beszélünk, vagy elektromos furgonról, ugyanúgy kell neki parkolnia, és ugyanúgy kell neki közlekednie. Magyarán ugyanúgy áll a torlódásba, a dugókba, a városba, nem lesz gyorsabb ettől a kiszállítás. Ezek a járművek pontosan ezt hidalják át, hiszen használhatják a buszsávot, alacsony kilométerköltsége mennek, hiszen 5-6-7 forintba kerül ezekkel egy kilométer megtétele, könnyű velük parkolni, és nagyon agilisan alkalmazkodnak a városi közlekedéshez.
0: Arról meg nem is beszélve, hogy amit én láttam idáig, ilyen TNT, meg DHL nagy furgonokat, hogy hoztak nekem árut, kinyitotta az oldalát, és hát bizony az egész be volt nagyjából fél köbméter
1: levegő.
0: A többi az levegőt szállított. Mit lehet tudni erről a kis csodajárműről? Van-e ez hűtött változatot, tehát hűtő?
1: Igen, nagyon jó a kérdés, mert jelenleg az Ice Cube cég használja, ugye, aki jégkockákat szállítanak Budapesten, most a Sziget Fesztiválon, ők használják azt a járművet, ami ennek olyan felépítmény van rajta, ami mínusz 40 fokig tudja lehűteni a kabint, ezáltal gyorsan, költséghatékonyan lehet vele fagyasztott árut is szállítani.
0: Egészen fantasztikus. Mi a hatótávolsága ennek a kis fehér csodának?
1: 70-100 kilométeres hatótáv, a töltése a sima hálózati töltőről történik, 3 óra alatt fel tud tölteni, a végsebessége az olyan 80 km/h, B-kategóriás jogosítványjal vezethető, szóval egy nagyon kifinomult, összetett járműről van szó, amit tényleg élvezetes vezetni, és nem csak élvezetes, de nagyon előremutató is.
0: Mit lehet még tudni a GPS? Milyen üzembeállítási költsége van egy ilyennek? Van-e egyáltalán ugye rendszámot azt
1: Igen.
0: meg kell venni? A biztosítás az hogy néz ki?
1: Igen, ennek az üzembehelyezési költsége olyan 70 ezer forint, ami tartalmazza a biztosítást, a rendszámozást, a műszaki vizsgát, és mi úgy adjuk át, hogy ez a jármű a forgalomba abszolút használható, szóval előkészítve, átnézve és felkészítve a forgalom közlekedéshez.
0: Mielőtt a riportot elkezdtük volna felvenni, én kicsit rohantam egy kört ezzel a témakörrel, és bizony megjelentek a piacon más cégek, 3, illetve 4 kerekű, de zárt kabinos kivitelű kis mini elektromos autókkal, 3-üléses, 2-üléses variációval. Ezeknek van egy hátrányuk, hogy nem töltenek vissza, szóval van egy kis hátrányuk. Ez a cég, akik ezt a kabinos, puttonyos szerkezetet csinálják, tervezi-e, illetve önök terveznek-e zárt kabinos kivitelű, mondjuk 4 kerekű, mert a 4 kerék azért az kicsit stabilabb, mint a 3.
1: Igen, ugye ezek azokkal a gyártókkal, akikkel mi dolgozunk, azok több évre előre mutató fejlesztésekkel rendelkeznek. Szóval ők már tudják, hogy mit fognak fejleszteni a következő évbe, az azt következő évbe, és határozottan az az irány, hogy a 2-3 személyes járművek is elérjék a piacot. Most jelenleg nem tartott a technológia. Egy-egy katalógusban szerepelnek, de a katalógus motor az teljesen más, mint a valóságban megkapható. Szóval én úgy gondolom, egy 2-3 év kell ezeknek, hogy elérjék azt a szintet, hogy ezek megbízhatóan tudjanak teljesíteni.
0: Műsorunk másik meghívott vendége, aki kicsit később érkezett a kis műsorunkhoz. Vége Ferenc úr, energetikus. Egy jelentős részét hallotta ennek a beszélgetésünknek. Vég úr, ha bemutatkozna kedves hallgatóknak pár mondatban.
2: Jó napot kívánok, Vég Ferenc vagyok. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én megújuló energiával foglalkozom, villamosmérnök vagyok, és Csodálatos volt ez a kis bemutató, amit itt láttunk ezekről az elektromos járművekről, és nekem is lenne néhány kérdésem a Tiszta Energia Kft.-hez, hogy milyen teljesítményűek ezek a járművek, illetve ez a dobozos jármű, szállító jármű hány köbméter szállítására alkalmas, illetve milyen hűtésen kívül, milyen szállításokra alkalmas még?
1: Nagyon jó kérdés, köszönöm. A teljesítménynél, ugye a motor teljesítménynél két fő adatot különböztetünk meg, van a névleges teljesítmény, és van a csúcs teljesítmény. Az elektromos motoroknál a névleges teljesítmény az minimum ilyen 1,5 kW, és onnan fölfele egészen a 15 kW-os teljesítményig terjed. Az elektromos furgonoknál ez olyan 10 kW a csúcs teljesítmény, és olyan 7 kW a névleges teljesítmény. A felépítmény az hasonlóan, mint a 3,5 tonnás magasított hátfalú a furgonoknál, többféle lehet. Alapvetően két kivitel van. Van a rövidebb kivitel, aminek a tárolókapacitása az a maximum ilyen 500 liter, illetve ezeket Olaszországban például kis szemétszállításra is használják. Míg a nagyobb kivitel az egy hosszított kivitel, annak van 1,6 köbméter kapacitású tárolókapacitása, illetve valamelyik Hollandiában a Heineken hordószállításra használja, ami azt jelenti, hogy ilyen rácsos felépítmény van rajta, ezáltal könnyebb belepakolni. Van, Japánban használják olyan felépítménynek, aminek az oldalán LED falak vannak, szóval extra reklámfelületként használják, illetve zárójelben megjegyzem, hogy Magyarországon is nem sokára lesznek ilyen járművek, amik oldal LED falakkal fognak rendelkezni, és egy igazán előremutató kezdeményezés lesz. Ennek a fejlesztésében is mi részt veszünk, úgyhogy egy nagyon izgalmas projektről van szó. Szóval igen, itt a leginkább a képzelet szab határt, hogy mit szeretne a kedves ügyfél ezekre a felépítményekre felépíteni, hiszen bármi megoldható.
0: Ha már ilyen jól összejöttünk, úgy van egy energetikus és a csapatban, hogy én feltenném a kérdést, hogy a panni robogót véve alapul, vagy egy belső égési motort vegyünk alapul, mennyivel egyszerűbb egy elektromotoros motorkerékpár, mint egy belső égési? Ugye tudjuk, hogy kuplung, akkumulátor az van mind a kettőben, igen, de hengerek, szívó szelepek, kipufogó, tehát mennyivel egyszerűbb?
2: Egy belső égési motor sokkal komplikáltabb, sokkal több alkatrészből áll, mint egy elektromos motor. Az elektromos motor áll egy álló részből, meg egy forgó részből, a forgó részen mágnesek, az álló részben meg tekercsek vannak, tehát gyakorlatilag egy egyszerű berendezés, ami két elemből áll, plusz a kétoldali tárcsa. Ehhez képest egy benzinmotor több száz alkatrészből áll, de nem csak ez a lényeg, egy elektromos motornak a hatásfoka úgy 88 és 92% között van valahol, tehát 90% fölött vannak a modernek, és ehhez képest egy benzinmotor, hát benzinnel olyan 18%-ot el szoktak érni, gázzal 24% egyébként, de abba is a kétütemű motorok, amik egyszerűbb felépítésűek és könnyebbek, azoknak sokkal rosszabb a hatásfoka.
1: Ezt úgy tudnám szemléltetni a kedves hallgatóknak, hogy egy liter benzinbe körülbelül 10 kWh-nyi energia van. És megtenni ezzel körülbelül, hát ha jó esetben egy 20 kilométert meg lehet tenni. Amíg egy elektromos motorkerékpár akkumulátora 2-3 kWh-s, amivel 100 kilométert meg tudunk tenni. Szóval amennyit mi megteszünk a benzinessel, az a 5-10-szer hatékonyabb a elektromos. És hozzátesszük, hogy mivel egyszerűbb az összetétele, kisebb a fenntartási költsége is.
0: Fenntartási költsége. Rögtön kérdezném, hogy egy elektromos szerkezetnek az akkumulátora, az hány töltést is bír ki?
1: Igen, erről nem változtatom az előbb elnézést. Ökölszabály az, hogy mivel kémiai folyamatok mennek végbe, 800 töltési ciklus alatt után is teljesíteni kell a 80%-os hatékonyságot. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatban egy töltési ciklus a nullától, vagy 100-ról a nullára merítés jelenti, és ezután is legalább 80%-osnak kell lennie. Mivel mi az Electrorider-nél kizárólag minőségi elektromos akkumulátorokkal dolgozunk, ezek a gyakorlatban azt jelentik, hogy ilyen 70-80 ezer kilométer után is 90% fölöttiek ezeknek az akkumulátoroknak a hatásuk.
0: Ezek az elektromos eszközök, tehát itt hozzátartozik a kerékpár, a motor, meg az a csoda kis fehér autó. Van-e monitorozása az akkumulátornak az állapotáról? Tehát van egy duda, vagy valami, ami szól a kedves felhasználónak, hogy öcsi, 80% alá esett a eset, és akkor fáradjál be, így olyan kedves a Tiszta Energiák Kft.-hez, de vigyed magaddal be az elhasznált akkumulátort, és kicserélik, és mennyiért cserélik ki?
1: Akkor megint egy kis technikai dolog, ugye akkumulátorról beszélünk. Így akkumulátor ismételten három fő részből áll. Van az akkumulátorház, amiben benne vannak az akkumulátor cellák. Ezek az akkumulátor cellák azok, ezek a kicsi cellák, amik sorba vannak kötve, és adják a teljesítményt. És a harmadik nagyon fontos része ennek az akkumulátornak a akkumulátor felügyeleti rendszer, ami bele van építve az akkumulátorba. Ez szabályozza, hogy meddig töltsön, meddig merítsen, hogy adjon ki áramot, és nagyon-nagyon sok mindent tárol. Ezeket mi a kötelező szerviz alkalmával tudjuk ellenőrizni. Ilyenkor látjuk azt, hogy hányszor volt feltöltve az akkumulátor, milyen hőmérsékleten lett feltöltve, milyen állapotban van az egyes cellák, ugye ezekben több száz darab ilyen cella van, milyen a mikro a volt feszültségük, és mi a legnagyobb különbség közöttük. Szóval minden információ kinyerhető az akkumulátorból.
2: Tehát ez az akkumulátor ellenőrző berendezés, ami folyamatosan monitorozza az akkumulátort, számolja a töltéseket, és visszajelez a végén, hogy most már az akkumulátort illene cserélni, vagy ha van benne egy zárlatos cella, akkor jelzi, hogy egy zárlatos cella miatt leesett az akkumulátor feszültség, tehát javításra van szükség.
1: Pontosan, pontosan. És azt is mutatja, hogy melyik cella az, úgyhogy tudjuk cserélni. Leginkább ezek a 5 éve vagyunk a piacon, több mint 1000 motorkerékpárt, illetve járművet adtunk el, és szerintem 5 alatt van azoknak az akkumulátoroknak a száma, amit cserélnünk kellett. Szóval ismételten hangsúlyozom, hogy az elektromos motoroknak, meg a járműveknek az árának körülbelül 50-70%-a az akkumulátor teszi ki. És ezért kell nagyon-nagyon odafigyelni, hogy megfelelő minőségű akkumulátorral szerelt járművet vásároljunk. Mert hogyha így teszünk, akkor nem lehet probléma. Mert a motor az egy egyszerű szerkezet, azt tudja, és az akkumulátor, amikor a legnagyobb kárt tudja okozni magába a rendszer működésébe.
0: Itt elhangzott több kérdésem lenne, úgy nagy hirtelen, szépen sorjába. Itt említetted a karbantartás szervizelés. Ezek szerint van egy ajánlott szervizelés időszak, mondjuk 10-20-30 ezer, és ennek mi a költségvonzata, illetve egy akkumulátor cserének mi a költségvonzata?
1: Igen, megvan, vagy kilométer, vagy időhöz szoktuk kötni a szerviz. Nekünk van, nagyon fontos, hogy külön szervizünk van, dedikált szerviz csapatunk van, ahol van mechanikai szerviz és elektronikai szerviz. Ennek általános költsége 16 ezer forint egy ilyen szerviznek. Ilyenkor mechanikusan átnézzük a járművet, a diagnosztikát, az akkumulátor diagnosztikát elkészítjük, erről adunk az ügyfélnek egy tájékoztatást, és ha cserélni kell az akkumulátort, ennek költsége olyan 200 és 1 millió forint között tud lenni, attól függően, hogy mekkora kapacitású akkumulátorról van szó, de szeretném jelezni megint csak, hogy ilyenre nagyon-nagyon ritkán van precedens, hogy valakinek az akkumulátorát cserélni kelljen idő előtt. Most a gyakorlat azt mutatja, hogy a futárok, akik a legtöbbet, legnagyobb terhelés alatt használják ezeket a járműveket, 70-80 ezer kilométer megtétele után is 90%+ akkumulátorral rendelkeznek.
0: Igen, ebben az esetben már kicsit más lesz a költségvonzat, mert előbb ugye elhangzott az, hogy egy töltés, nem tudom, 30 forint egy kilométer?
1: Ja, hát 3-4 forint egy kilométer.
0: 3-4 forint egy kilométer. És ha 100 ezer kilométerenként ki kell cserélnem nekem az akkumulátort, mondjuk 300 ezer forintért most mondtam valamit, akkor az a 300 ezeret el kell osztani 100 ezerrel, és ezt a költséget ezt hozzá kell adni minden egyes kilométerhez.
1: Ez nem feltétlen így van, mert ugye attól, hogy egy akkumulátor kapacitása csökken, az nem azt jelenti, hogy használhatatlan, hanem azt jelenti, hogy eddig mondjuk egy motorkerékpár meg tud tenni 100 kilométert, amikor 100%-os volt az akkumulátora, és 800 töltési ciklus után meg tud tenni 80 kilométert. Szóval ezek nem kukak, ezek az akkumulátorok, nem szemetek, hanem csak a hatótávjuk fog csökkenni. Ezért szoktuk azt mondani, hogy amikor valaki egy új motorkerékpárt vásárol, és tudja azt, hogy neki a napi használata az 50-60 kilométer, akkor tervezzen túl, és vegyem körülbelül kétszeres hatótávval rendelkező járművet, mert az biztosan fogja teljesíteni 100 ezer kilométer után is a szükséges hatótávot.
0: Akkor, ha jól értem, itt kinézem ezt a kis nagyon aranyos piros panni jellegű robogót, ehhez tudok vásárolni nagyobb teljesítményű akkumulátort?
1: Lehet nagyobb akkumulátor teljesítményt vásárolni, de alapvetően ez olyan 110 kilométeres hatótávra alkalmas, és ezért szoktuk azt mondani, hogy úgy tervezzen, hogy 80 kilométert biztosan megtesz, mert akkor neki több év múlva is meg fogja tudni tenni ezt a kilométert. Nem mellesleg arról beszélünk, hogy ha meg javítani kell a cellákat, vagy az akkumulátor teljesítményt, akkor egy pár év múlva, ugye, hogyha növelnek az energiasűrűsége ezeknek az egyes celláknak, akkor azoknak a cseréjével is lehet javítani a hatásfokon és a hatótávon.
0: Ha jól értem, akkor most arról beszélünk, hogy van nekem egy valamilyen elektromos járművem, ebben van egy akkumulátor, 100% volt, amikor megvettem, leesett 80-70%-ra mondjuk a kapacitása, elhozom ide, és önök képesek feljavítani úgy, hogy cellákat cserélnek benne, nem tudom én, mit cserélnek, és akkor megint 100%-os lesz.
1: Igen, kifejezetten mi csak saját márkás, meg a saját általunk importált járművekkel foglalkozunk, azért, mert ezekhez értünk, és ezeket tudjuk biztonságosan szerelni, és foglalkozunk velük. Szóval az általunk nálunk vásárolt járműveknél minden tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy az ügyfél a lehető legtöbbet ki tudja hozni a járműből.
0: Teljesen világos és egyértelmű. A Tiszta Energiák a Kft.-nek a szervizét javaslom akkor mindenkinek. A energetikus kollega úrhoz lenne egy kérdése, amit említette a elektromotort, hogy mennyivel egyszerűbb a benzinesnél az itt látható motorkerékpárok, illetve biciklik. Az álló rész és a forgó rész. Itt a forgó részbe vannak a permanens mágneses.
2: Így van. Állandó mágneses forgó részeket alkalmaznak, illetve a álló részbe vannak a tekercsek, így nem kell semmit kivezetni a forgó részből, mert a régi villanymotoroknak az volt a különbség, hogy ott volt egy kommutátor, tehát tekercselt volt a forgó rész, tekercselt volt az álló rész, de ezen a korszakon már túlléptünk, azoknak a motoroknak természetesen rosszabb volt a hatásfokuk is, de a mágneses forgó résznél tulajdonképpen elektronikus kommutátort használnak. Ez az elektronikus kommutátor gyakorlatilag vagy egy hall generátor, vagy egy LED optikai megszakító, és ezzel, mintha kommutátor lenne, állandóan kapcsolgatják az álló résztekercseket. És ez vette át a kommutátor szerepét.
0: Az, hogy álló mágnes ezek a neomédium mágnesekről beszélünk most?
2: Igen, igen. Na most az, hogy a villanymotorok ilyen jó hatásfokúak lettek, az egyik dolog az volt, hogy a mágneseknek a minősége a régi ferromágnesekhez képest jöttek a ritka földfém mágnesek, és ezeknek sokkal nagyobb a mágneses ereje, kisebb motort lehet vele építeni, ugyanakkor a teljesítménnyel.
0: Mennyi az élettartama egy ilyen neomédium mágneses motornak? Tehát a mágnesességét elveszíti valamikor, vagy hát lehet ezt monitorozni valahogy?
2: Elvileg nem veszíti el. Gyakorlatilag akkor van probléma, ha túl melegszik, tehát itt melegedésnél olyan 110 fok fölött, 110-180 foknál eléri a kűri pontját, és ilyenkor a motor nem fog működni, ha lehűl, viszont visszakapja a mágnesességét.
1: Igen, bocsánat, még itt annyira egészítem ki, hogy mivel ugye ezeket közúton használják, meg a víz a legnagyobb ellenség, ami tud lenni, ugye, hogyha bejut egy ilyen mágnes motorba víz, rozsdásodik, akkor az tud problémát okozni. A gyakorlat tapasztalat az, hogy most már az összeszerelési technika az egész gyártás technológia ott tart, hogy egyre kisebbek az elektromotorok, és egyre magasabb, nagyobb hatékony fokon vannak. Most körülbelül egy ilyen 3-4 kilós rendszerből 14-15 kilowatt teljesítményt ki tudnak hozni, és ezek sorozatgyártású termékek. Szóval nagyon, nagyon hasznos információkat mondott el ön is, és tényleg mi is azt látjuk, hogy iszonyatosan fejlődik a technológia. Szóval amíg a belső égésű motoroknál 10-20 év alatt értek el 4-5%-os fejlődést, itt éves szinten a sorozatgyártásban gyártott járműveknek a hatékonysága, a minősége az majd, hogy duplázódik.
0: Egészen fantasztikus. És az alkatrészeknek a minősége azért egy vendéges belső égésűnél nem mindegy, hogy a dugó, a gyűrű, a Szimerinő. Hajtókar, a kipufogó milyen anyagokból van összerakva, milyen technológiával van összerakva. Igen, hát ez. Végferenc úr, van-e kérdése még az akkumulátorokkal kapcsolatban annak a kis fehér csoda szerkezetnek, hogy abban hány akkumulátor van? És
2: hát igen, azt szeretném én is tudni, de van egy jó hírem, hogy most már a lítium-ion akkumulátorok mintájára elkészült a nátrium-ion akkumulátor, és 2 éven belül beindul a gyártása annak is. Egy különbség van, hogy 2,5-szer olcsóbb a nátrium akkumulátor, és jóval több ciklust bír ki, mint a lítium-ion akkumulátor, tehát gyakorlatilag a nátrium akkumulátoré lesz a jövő.
1: Igen, most ezekben a járművekben, ugye ez a háromkerekű járművekben vasfoszfátos lítium-ion akkumulátor van, ami kicsit nehezebb, de sokkal strapabíróbb. Ugye azt azért tudni kell,
2: hogy
1: igen, több ciklust bír, és tényleg itt nagyon fontos az, hogy mi az, amit sorozatgyártásban tudnak termelni. Mert akkor lehet elérhetővé tenni a nagy közönség számára, hogyha mennyiség van belőle. Most nézzünk meg az elektromos autózást, hogy megalkotta a Tesla a Model 3-at, ugye azzal fentről elindította az elektromos autózásnak a terjedését, míg az elektromos motoroknál ugye a savas akkumulátorokról lentről építkezik ez az iparág, és most elérkezett oda, hogy már megfizethető áron lehet jó minőségű akkumulátorral, jó minőségű motorkerékpárokat venni. És az akkumulátor, ahogy ön is mondta, egy kulcsfontosságú kérdés, hiszen egy elektromos motornak az árát 50-70%-ba az akkumulátor típusa és a miensége határozza meg.
0: Itt azért szeretnék hozzászólni, ugye az előbb említetted volt, hogy a Tesla föntről kezdett el építkezni lefelé, meg a Mercedes, meg a BMW, meg a hagyne soroljam. Miért föntről? Azért ezek a gépjárművek 20-22 millió, illetve 10-14 millió között van a kikiáltási ára. Miért is? Állami támogatás volt a megújuló energia, addig, ameddig volt állami támogatás. A műsornak az elején említettem volt, hogy a Citroën megépítette jó 10-15 évvel ezelőtt papírból szinte, vagy papírhoz hasonló minőségben kis 4 személyes

0: átjutni. Miért kellett bezárni Németországba parkolóházakat? Azért, mert hogyha 30 darab, az előbb említett márkájú, 2,5-3 tonnás autó megszállta egy emeletet, akkor bizony az már életveszélyessé kezdett válni. Ezek olyan gondolkoztató kérdések a hallgatók számára. Mindenki gondolja végig a lehetőségeit és a elképzeléseit. Mi jelen pillanatban a Tiszta Energiák Kft.-nek a bemutató helységében vagyunk. Műsoridőnk sajnos lassan lejár, de azért még egy kérdést a Vég Ferenc úrnak, hogy annak a kis fehér csodának az akkumulátorai után érdeklődött, és van-e még kérdése, hogy az mit tud?
1: Hát tulajdonképpen arról a kis fehér csodáról már esett szó, hogy a motorok az kerékagymotor, ugye?
2: Ez középmotoros.
1: Középmotoros?
2: Aminek az az előnye, ugye, hogy az agymotor, ott van egy tehetetlen tömeg a hátsó kerékben, és így nehézé válik, így a komfortérzet az csökken. Hogyha középmotor van, akkor meg a sokkal kisebb a terhelés a kerekeken, hogy a magyar minőségi utakon egy sokkal jobban közlekedhető jármű lesz belőle.
1: Igen, és a gördülő ellenállása is sokkal kisebb lesz.
2: Pontosan.
0: És akkor most tudjuk már meg a kedves hallgatók, hogy hány darab akkumulátor van benne?
2: Ebbe egy darab 8 kWh-s akkumulátor van.
0: És az egy darab 8 kWh-s terhelten tud 100 km-es sebességgel, 100 km-t megtenni.
2: 80 km/h sebességgel olyan 100 km-t megtenni, de ahogy mondtam, ez nagyon sok mindentől függ, mert az energia, a felhasznált energia jóval kisebb, mint egy belső égésű motornál, ezért sokkal több mindentől függ, hogy mi a hatótáv.
0: Fantasztikus. Még egy olyan utolsó kérdésem lenne, hogy pótkerék ellátás. Ugye, mert a gumikerék felfújható, az előbb-utóbb kidurran.
2: Minden van. Minden van hozzánk, ahogy mondtam, több tízezer alkatrész van a járművekhez. Az évek során nem nagyon tudunk most már olyannal találkozni, hogy meglepne minket. Szoktunk, de nagyon, nagyon kevés az, amikor olyan problémával szemessünk, amit nem tudunk megoldani. Hiszen Magyarországon tényleg arra törekszünk, hogy minél nagyobb hozzáadott értékkel működjön a cégünk, és minél több elégedett ügyfél legyen, aki tényleg egy megbízható.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, műsoridőnk lassan lejár. Átadnám a mikrofont Vég Ferenc úrnak, hogy búcsúzom el a kedves hallgatóktól, illetve ha van még kérdés, akkor gyorsan tegye fel.
1: Hát tulajdonképpen még néhány kérdésem lenne, de arra nem lenne elég a műsoridő, úgyhogy elbúcsúzom a kedves hallgatóktól.
0: Kedves hallgatóim, odaadom a mikrofont a Tiszta Energiák Kft.-nek a értékesítési csoportvezetőjének, hogy búcsúzkodjon el.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, meglátogattak minket a bemutatótermünkben. Bárminek bármilyen kérdése van, itt vagyunk ugye a Kunigunda útja 60 szám alatt, vagy az online az electrorider.hu oldalon megtalál minket. Jöjjenek el, próbálják ki az elektromos kétkerekűek világát, és örülök, hogy itt voltak. Köszönöm szépen a hallgatóságnak is, és a viszonthallásra.
0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt, búcsúzom Önöktől, de előtte egy rendkívül bejelentésem van. A Vég Ferenc úrral, meg személyen a minimum 5 darab ilyen szerkezetet, elektromos csodát ki fogunk próbálni, és remélem, hogy be fogok tudni számolni Önöknek erről. Isten áldja Önöket, jövő héten találkozunk.
3: Ladies and gentlemen, this is Roman Dream Usin.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áítat címe: Megpróbált emberek. A mai ige: Ézsaiás 48:10. Megpróbáltalak a nyomorúság kohójában. Gondolatok az igéről. Ez az igevers már régóta jelmondatként van felírva hálószobánk falára, és sokféleképpen be van írva a szívünkbe is. Nem kis dolog, ha Isten megpróbálja az embert. Akit Isten kiválaszt magának, azt megpróbálja, és akit megpróbál, az kipróbált ember lesz. Jobb Isten kiválasztottjának lenni, mintha egy egész ország választana bennünket vezetőjeként. Olyan nagy kiváltság ez, hogy örömmel elfogadhatjuk a vele járó hátrányt. Ahogy a zsidók is megették a keserű füveket a páska bárány kedvéért. 2 Mózes 12:8. Nekünk is el kell fogadnunk a nyomorúság kohóját, mert Isten abban próbálja meg a választottait. Kiválasztásának eszköze a nyomorúság, nem a bőség és a jólét, a helye pedig tüzes kemence, és nem a palota. A tüzes kemencében szépségünk eltorzul, erőnk felemésztődik, dicsőségünk megolvad. De csak itt nyilatkoztatja ki az örökkévaló szeretet számunkra titkait, és itt jelenti ki Isten, hogy választottai vagyunk. Ezt mi is így tapasztaltuk meg. A legsúlyosabb próbák idején tette Isten világossá számunkra, hogy választottai vagyunk, és tedd bizonyossá a szolgálatra nézve. Amikor így tudatosan is az Urat választottuk Istenünknek, ő is megmutatta, hogy kétségtelenül választottai vagyunk. Ezért, ha ma a kemence 7-szeresen is van befűtve, nem akarunk félni tőle, mert Isten dicsőséges fia jár kell velünk az izzó parázs között. Félreérted Biblia. 37. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Biblikus Konferenciát Szegeden. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására. A kedden, augusztus 25-én kezdődött, és ma, 27-én záródó 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azt vizsgálta, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése. Hogyan válhat egy szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé. Erre az évszázadokon átívelő, napjainkban is nyugtalanítóan aktuális kérdésre kereste a választ a 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Augusztus 25-e és 27-e között 32. előadás hangzott el a szegedi Gál Ferenc Egyetemen. 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. Az előadásokat szakmai vita követte. A megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztjén Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazta meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda 14-16. A helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell még holnapig, augusztus 28-áig, pénteken délig. Több mint 220 ezeren vettek részt a 17. kolozsvári Magyar Napok programjain. A vasárnap esti zárógálával és a kolozsvári Magyar Opera Valahol Európában című főtéri előadásával véget ért a 17. kolozsvári Magyar Napok egyhetes rendezvénysorozata, amelyen az összesített részvétel meghaladta a tavalyi 220 ezres adatot, közölték hétfőn a szervezők. A kincses Kolozsvári Egyesület sajtóirodája tudatta a következőket. Az augusztus 16-a és 23-a között tárt kapukkal, jelmondattal 67 helyszínen megszervezett rendezvénysorozat több mint 600 programot kínált a kolozsváriaknak és a kincses városba látogató turistáknak. Szabó Lilla, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatója kiemelte, a magyarság nem azért vette birtokba a várost, hogy elzárkózzék, hanem azért, hogy megmutassa és megossza mindazt, ami számára érték. A rendezvénysorozat sikerét pedig nem csak a megtelt rendezvényhelyszínek mutatják, hanem az is, hogy a résztvevők újra otthon érezhették magukat Kolozsváron.
1: Kulturális programajánló.
2: Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel 2 évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. Idén szeptember 22-e és 30-a között rendezi meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kisrigó László, Szeged Csanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvényei gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és mára a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10-e, csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármelyik pontjáról. Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek augusztus 31-én 10 órakor a debreceni református nagytemplomban. Az istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke hirdeti az igét.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Nem fél szívvel, hanem egész élettel. Gyalogos zarándoklat Csíksomlyóra a béke ösvényén. 13. alkalommal rendezte meg a romániai Mária út egyesület az Egy úton zarándoklatot augusztus 27-én. A központi eseménynek idén is a csíksomlyói kegyhely adott otthont. Kerekes László, gyulafehérvári segédpüspök áldásával a résztvevők a perzselő augusztusi hőség ellenére egy emberként közös szándékkal zarándokoltak és imádkoztak önmaguk, családjaik és a világ békéért. A zarándoklatot igazi forró nyári időjárás határozta meg. A Csiki medence különböző pontjairól induló zarándokoknak a tűző napon kellett megtenniük a kilométereket. A fizikai fáradtságot és az augusztusi hőséget azonban gyorsan felülírta a lelki élmény. A szervezők idén is hangsúlyozták. A zarándoklat nem egy egyszerű sportteljesítmény. A gyaloglás igazi értéke a hétköznapokból való kilépésben rejlik. A poros utakon és az erdei ösvényeken a telefonok a táskák mélyén maradtak, helyüket pedig átvette a mély ima, a közös énekek és az Istennel való kapcsolat elmélyülése. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek, metropolita és Szocska Ábel, nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görög-katolikus metropolita adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar-görög-katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek gyengesztelődéséért és a békéért. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Visszatért a meleg és a száraz idő. Ma csütörtökön derült, napos az idő, kevés felhővel, eső sem várható. Délre fordul a szél, és 29-34 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű. Majd vasárnaptól szelesnek ígérkezik az idő. De a változó felhőzet mellett sok napsütés várható, és 25-30 fok közé melegszik a levegő a délutáni órákban.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretett Szolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt. Több száz épület omlott össze, rengetegen elvesztették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyjuk a szenvedőket magukra, rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Nem fél szívvel, hanem egész élettel. Gyalogos zarándoklat Csíksomlyóra a béke ösvényén. 13. alkalommal rendezte meg a Romániai Mária út egyesület az Egy úton zarándoklatot augusztus 27-én. A központi eseménynek idén is a csíksomlyói kegyhely adott otthont. Kerekes László, gyulafehérvári segédpüspök áldásával a résztvevők a perzselő augusztusi hőség ellenére egy emberként közös szándékkal zarándokoltak és imádkoztak önmaguk, családjaik és a világ békéért. A zarándoklatot igazi forró nyári időjárás határozta meg. A Csiki medence különböző pontjairól induló zarándokoknak a tűző napon kellett megtenniük a kilométereket. A fizikai fáradtságot és az augusztusi hőséget azonban gyorsan felülírta a lelki élmény. A szervezők idén is hangsúlyozták. A zarándoklat nem egy egyszerű sportteljesítmény. A gyaloglás igazi értéke a hétköznapokból való kilépésben rejlik. A poros utakon és az erdei ösvényeken a telefonok a táskák mélyén maradtak, helyüket pedig átvette a mély ima, a közös énekek és az Istennel való kapcsolat elmélyülése. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel két évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. Idén szeptember 22-e és 30-a között rendezi meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kisrigó László, Szeged Csanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvényei gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és mára a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma csütörtökön derült, napos az idő, kevés felhővel, eső sem várható. Délre fordul a szél, és 29-34 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként ígét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Máté evangéliumának 7. fejezetébe, és ott a 21. verstől a 23. versig terjedően a következőképpen. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedbe profétáltunk-e? Nem a te nevedbe üztünk-e ördögöket? És nem a te nevedbe tettünk sok csodát? És ekkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

0: Kedves Úrunk, Te tudod, hogy milyen könnyű rád hivatkozni az életünk dolgaiban, milyen könnyű kegyes képet vágni és kegyes látszatot mutatni, de amikor azt mondod, hogy nem mindenki megy be a Te országodba, aki azt mondogatja, hogy Uram, Uram, akkor ez nagyon kijózanító. De köszönjük, hogy megmondtad a feltételt is, hogy az, aki cselekszi a Te mennyei Atyád akaratát. Segíts, Uram, hogy miközben hallgatjuk az igét, közben ne abból valamit ragadjunk ki, ne csak a felszínen, a látszat szerint akarjunk keresztény képet mutatni magunkról, hanem valóban azok legyünk, elkötelezve neked. És segíts, hogy miközben a Biblia tanulmányt végig gondoljuk együtt, ez segítsen elmélyülni a hitben, és a mindennapi élet gyakorlatát pedig segíts megélni a Te lelked vezetésével. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket ismételten, a harmadik Biblia tanulmányt vesszük át, a prológus. A prológus az a János evangéliumának a bevezető gondolata, néhány sora, ami egy különleges minőséget ad. Hiszen János, amikor megírja az evangéliumát, mindenféleképpen visszatekint a Biblia kezdetére. A Biblia úgy kezdődik, hogy kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Ennek a kezdetben kifejezésnek a görög megfelelőjét, ez héberül úgy hangzik, hogy brésit, görögül en arché, nem véletlen, hogy János evangéliuma ugyanazzal a gondolatsorral kezdődik, mint a Tóra. És amikor ezt valaki olvasta vagy hallotta, rögtön megértette a párhuzamot. És itt a párhuzam egyfajta isteni természetnek a bemutatásáról. Itt is rámutat majd Jézusra, a messiásra, és a messiás preexisztens voltára, tehát a születése előtti időszakban való létezésére. De ennyi kis bevezető után nézzük a vasárnapi gondolatsort. Kezdetben az isteni logosz, János evangélium első fejezetének az első 5 verse. Székely Marika.
2: Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.
1: Azt is mondhatnám, hogy már ez egy ilyen nagy keret. Jézus történetének egy ilyen keretbe foglalása. Kinek milyen gondolata van? Gyula?
3: Én még annyit a bevezetésethez, hogy ha megfigyeljük Jánosnak a evangéliumát és az írásait, akkor aranyszálként vonja össze az Ó és az Új Szövetséget. Talán mondhatnánk azt is, hogy ő teszi teljesen értelmezhetővé ezt az egészet.
1: Köszönöm szépen. Amikor János megírja az evangéliumát, akkor nem gondolta arra, hogy ez valaha a választott kanonikus írásnak, az új szövetségi evangéliumoknak egy nagyon jelentős része lesz, mert ő ezt egy ismertetőként és nem szentírásként fogalmazta meg, de később úgy gondolta a Jóisten, a Szentlélek és az őskereszténység, hogy ez hiteles, kanonikus írat, és az új szövetségnek az egyik nagyon fontos írásává tette. László.
4: Elnézést, egy picit hosszabb leszek. Ugye mi készpénznek vesszük, hogy az ige alatt Jézus Krisztust kell érteni. Ez keresztények számára evidens. De miért mondjuk azt? Miből következik ez? Mert ha csak szimplán a szöveget olvassuk, akkor ebből ez nem derül ki. Mi magyarázzuk, de magából a szövegből nem derül ki. Ugyanis az a kifejezés, amit görögből igének fordítunk, az a logosz volt. És ez egy olyan kifejezés volt, amit nem csak a görögök ismertek, meg a zsidók is, de nem teljesen ugyanazt értették alatta. Ugye a görögök a logosz alatt az a transzcendens, a természet fölötti és az anyagi világ közötti kapcsolatot értették. Nem fogalmazták meg pontosan, hogy micsoda, csak valami közvetítőt láttak a logoszban. Összeköti a természet felettit az anyagival. A zsidók ennél konkrétabbak voltak, mert a zsidók a logosz alatt Isten akaratának a kifejezését értették. Isten akaratának a közvetítőjét. Megegyezik a két fogalom annyiban, hogy mind a kettő közvetítőt lát a logoszban. De a zsidóknál kifejezetten Isten akaratának a közvetítője. János apostol két szempontból lép tovább a zsidó logosz fogalmon. Egyrészt megszemélyesíti a logoszt, másrészt azt mondja, hogy ez a logosz kifejezetten Isten. Ugye a Kolosszi levélben van, hogy benne jelent meg az Isten teljessége testileg. Tehát ezekből következik az, hogy a logosz valójában egy személy, egy teremtő valaki, méghozzá nem csak személy, hanem maga Isten, mert benne testesült meg az Isten a maga teljességében.
1: Köszönöm szépen. Ha egy jobb szótárt fölütünk, és megkeressük a logoszt, akkor legalább 5 oldalon keresztül a különböző árnyalatok fordítási lehetőségét biztosítja, és ez úgy van, ahogy László testvérem mondtad, hihetetlenül gazdag fogalom. Ugye legelőször a Platonnál jelenik meg, ő beszél egy logos spermatikosról, az igen, az Istentől jövő, tanítás, az Istentől jövő eszme, megtermékenyítő eszme, így gondolták a görögök, de valóban így van, hogy a zsidók azért ezt sajátosan a zsidó kultúrában és vallásban egy más színezettel fordították vagy értékelték. Tibor?
0: Mert hogy a zsidók azt mondták, hogy az ige, ahogy ők mondták a dábár, az az isteni szó, ami azt mondta például, hogy legyen. És akkor lett. És gyakorlatilag ezt fogalmazza meg fantasztikusan János, amikor azt mondja, hogy minden általa lett, és nélküle semmi nem lett, ami létrejött. Egyébként az, hogy maga Isten, hát tessék csak arra gondolni, hogy az a szó, amit Isten mond, amivel mozgásba hoz mindent, az Istenhez tartozik, az nem lényének a része. És itt annyit is megtudunk, hogy ráadásul úgy a lényének a része, egy néhány versszakkal majd később jön, hogy az ige testé lett, itt lakott köztünk, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Tehát azt akarja János érzékeltetni, hogy lehet, hogy a filozófusok, okos emberek úgy valahol tapogatóztak ezen a területen. Erre jött Isten, és kinyilatkozta magát az ő fiában, és ez döbbenetes, mert ez a kinyilatkoztatás szó egyébként azt is jelenti az eredeti szöveg, hogy lelepleződés. Tehát, mint amikor a kiállítás megnyitón lehúzzák a leplet a szoborról, és egyszer csak mindenki előtt ott van és látszik. Tehát, hogy Isten leleplezte, hogy mi is van az ő tervében, ki is van az ő tervében, és ez hogy fog hozzánk jönni. Szóval, amit itt János mond, ebben a csodálatos bevezetőben, az elképesztően foglalja össze a mi hitünk alappilléreit egyszerre.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: És azt is mondja, hogy benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Tehát mi a sötétséget sokszor jobban szeretjük, de az élethez hozzátartozik a fény, a világosság, hogy mindenki lássa, hogy ki, hogy él, mit mond, mit cselekszik. Aki a sötétséget szereti, az a bűnös énjét szereti, és aki Istenhez akar menni, annak az ő világossága kell, hogy az útját mutassa.
1: Köszönöm szépen, Tokics Marika.
5: A Jézus élete című könyvben Ellen White olyan szépen fogalmaz Jézusról. Azt mondja, hogy eljött, hogy közöttünk lakozzék, s kinyilatkoztassa az atyát mind az emberek, mind az angyalok előtt. Ő Isten igéje volt, Isten gondolatait tette lehetővé.
1: Köszönöm szépen, Drábik testvér.
4: A Marika mondta az előbb, hogy mi jobban szeretjük a sötétséget, mint a világosságot. A mai tudomány szerint ilyen, hogy sötétség nincs. Mert amit mi sötétségnek tartunk, az semmi más, mint a fény hiánya.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Az ige testté lett. János evangélium első fejezet 14. verse. Hogy is mondja ezt a gondolatot Tokics Marika?
5: Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
1: Nagyon érdekes, amikor itt azt mondja az ige, hogy közöttünk lakozott, az eredeti görög szövegben az van, hogy közöttünk sátorozott. Mert megjelenik ugye a sátor szolgálatnak a képe, a salamoni szentélynek az előképe, és a messiás is sátorozni fog, és a sátor az egy idillikus kapcsolat Isten és a népe között, és Isten nem lakozik, hanem sátorozik közöttünk. Úgyhogy csodálatos gazdagságban van ez a gondolat.
6: Ezt kicsit folytatom, azaz Isten nem helyhez kötött, nem lehet bezárni egy templomba már, bocsánat, hanem ő mozgásban van, mindig ott van, ahol szükség van rá. Ott állítja föl az ő sátrát már, ahol ő akarja. Még ezt az igeverset szeretném folytatni, hogy láttuk az ő dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Hát én akárhányszor tinikkel beszéltem erről, ezt mindig ellentmondásnak érzékelik. Mert vagy valami igazságos, vagy kegyelmes. Ezt a kettőt olyan, mint hogyha ellentmondás lenne. És sokszor próbáltam magyarázni nekik, hogy Isten igazsága nem tűri a bűnt. Ezért jött ide Jézus, és halt megértünk a kereszten, hogy ki legyen fizetve a bűneink büntetésének az ára. De Isten kegyelmes, mert vállalta ezt Jézus helyettünk, hogy nekünk ne kelljen elszenvedni. És sokat gondolkodtam, hogy hogy lehetne ezt szemléltetni nekik, és hát lehet, hogy egy kicsit bugyuta a kép, de azért sokszor megértették, hogyha veszünk egy edényt, és az teli van nagy kövekkel, akkor az edény tele van. De azért abban még rengeteg vizet tudunk önteni.
1: Meg rengeteg kis követ.
6: Meg rengeteg, meg homokot, stb. Ezt lehet játszani a végtelenségig. Tehát Isten igazság azok ilyen mozdíthatatlan, szilárd, nagy kövek, de nem akarja a bűnös ember halálát. Ez is az igében van, hanem azt akarja, hogy mindenki megtérjen és éljen. És itt jön a kegyelem. Ez egy csodálatos dolog, mert így ki van fizetve, úgymond a bűn büntetésé, de ott van a kegyelem is, a kimenekedési útvonal.
1: Én pedig úgy tudnám ezt fölfogni, hogy az igazság itt nem jogi értelemben használatos, és mi mindig a kegyelemnek az ellenpólusaként valami jogi, jogszolgáltatásség, igen, valahogy így fogadjuk el, pedig az igazság itt talán az erkölcsi dolgoknak az érvényesülése, az erkölcsi dolgok létrehozása, és ennek a lehetőségének a biztosítása. De ha itt még nem érti meg bárki, akkor jön a kegyelem. Tehát, és a kegyelem sem feltétlenül, ugye, hát a mai világban ez már elég disszonáns, a kegyelmi, a szónak maga most az értelmezése, hanem a kegyelem pedig valami, azt jelenti valami jó indulat, valami kedvesség, és ebben lehet bízni, az Isten jó indulatában, kedvességében, türelmében. Tibor?
0: Bocsánat, de kénytelen vagyok hozzáfűzni, hogy a demokráciánk ez a hatalmas, kiírtja a kegyelemnek a megértési lehetőségét. Igen. Is. Ugyanis azt gondoljuk, hogy kegyelmet az kap, aki rászolgált. Tehát ez
1: aki méltó rá.
0: Totál képtelenség. Tehát megérteni azt, hogy valamikor a kegyelem az úgy nézett ki, hogy a királyhoz folyamodott valaki, és úgy döntött a király. Miért? Csak. A király maga döntötte el, hogy dönte így. És nem kellett magyarázatot adnia arra nézve, hogy most ő kegyelmet miért ad. Annak adott kegyelmet, akivel kapcsolatban ő így döntött. És Istennel kapcsolatban megérteni azt, hogy ez nem egy jogi fogalom, mint ahogy az igazság, hogy ő majd kisakkozza valahogy, hogy mennyire szolgáltunk rá az ő kegyelmére. Ő kegyelmet ad, aztán utána kérdés lesz, hogy méltóan élünk-e ehhez a kegyelemhez, de ez egy másik kérdés.
1: Parancsolj, László!
4: Mi a kegyelem alatt általában a büntetéssel engedését értjük, és a jog is nagyjából körülbelül ezt érti, elengedés vagy enyítés. Istennél is nagy szerepet játszik, de ő nem törli el a bűnt. Akinek kegyelmet adott, annak a bűnét nem számítja be. Nem emlegeti fel többé, nem rója föl. De az elkövetett bűn hatása alól nem mentesít. A következményeket viselni kell, annak ellenére, hogy Isten többet nem fogja fölemlegetni.
1: Van egy régi énekünk, Kegyes Jézus. És itt is a kegy, a kegyelem ebből a szóból, és ez nem feltétlenül igazságszolgáltatást jelent, a magyar nyelvben a kegy egy jó indulatot, hétköznapi, egy ajándékot, szóval egy nagyon kedves, kedvező helyzetet jelent a fogadtatásban.
3: Mindannyit, hogy az igazság fogalmaz, hogy Jézus azt mondja, én vagyok az igazság, az út és az élet, hogy ő önmagát határozza meg, és hát valóban ez is milyen el kell gondolkoztatjan bennünket.
1: Köszönöm szépen, Marika.
7: És az örökké való Isten belép a mi idő és tér korlátaink közé, és cselekszik, és személyesen kapcsolatot tart az emberekkel. Az örök Isten emberré lett egy közülünk, és ő a közvetítő a menny és a föld között. Ő az, aki lehetővé teszi, hogy a mennyei otthonba is helyünk lehessen. És Jézus átélte, amit az emberek átélnek. És csak itt a földön tudta legyőzni a gonoszt, hogy nekünk példát mutasson az ő szeretetéről, és ezt a szeretetet nem úgy mutatja be, hogy ez kötelező, hogy ez mindenképpen el kell fogadni, hanem felajánlja az ő szeretetét, kegyelmét, hogy mi élhessünk.
1: Köszönöm, Sziget István testvér.
8: Igen, Marika azt fejtegette, hogy az örök Isten ebben illet is egy közülünk. És azt is szoktuk mondani, hogy hasonlóval lett hozzánk. Itt azt hozzám valahogy nem azonossá. Hasonlóval lett hozzá, ez nagyon fontos megkülönböztetés, mert ugye, hogy együtt érezhessen velünk és megváltasson bennünket, ezért megalázta magát és emberré lett. Nagyon fontos, hogy teljesen Isten és teljesen ember lett. Ez nagyon fontos, aki mindennek a szerzője és alkotója, nem pedig teremtmény. Ezt is nagyon aláhúznám.
1: Ez az őskeresztény időszakban, vagy az azt követő időszakban óriási vitákat generált. Egy lényegű vagy hasonló lényegű emlékeztek. És a nikeai zsinaton voltak azok, akik Jézusban elkülöníthetőnek tartották az emberi tulajdonságokat az istenitől. És amikor azt mondta, hogy amikor Jézus Jeruzsálem felett sírt, akkor az ember Jézus sírt. Amikor gyógyított, az Isten Jézus gyógyított. És össze volt keverve kétféle gabona. És akkor a bemutató elnök, a levezető elnök ezt a két gabonát összekevert, és azt mondta, hogy Jézusban az isteni természet így egyesül. Szünetet rendelt, oda ment az ellenzék, és az egyik gabonát, az árpát, meg a nem tudom én milyen búzát most mondjuk elkülönített, és amikor visszajött, akkor volt egy külön kupac, volt egy másik kupac, az ő tanításoknak megfelelő. A levezető elnök ebből gondolt egyet, rendelt egy kupak bort, és az előtte lévő kancsóba beletöltötte a vizet, és azt mondta, hogy így elegyedik Jézusban az isteni, meg az emberi, és azóta ezt a kifejezést használjuk, hogy ez a két természet, ez nem keveredik, hanem elegyedik. Nyilván ma már ezt ma is külön lehet választani, de ott akkor, a harmadik században ez lehetetlen volt, lehetetlen lett volna. Menjünk tovább akkor a következő gondolatsorhoz. Meghalljuk vagy nem halljuk meg az igét. János evangélium első fejezet 9. versétől 13. verséig. Tokics Marika.
5: Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
1: Milyen mély gondolatok, Tibor?
0: Az az igazság, hogy itt az előbb fölemlegettük az Úr Jézusnak az Istenhez hasonló, vagy az Istennel egyenlő voltát. Igen. És itt most egy nagyon különös párhuzamot látunk. Tudnilik, ő ember lett, és nekünk azt üzente, hogy ő föl akar emelni önmagához. Akik befogadták őt, hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek, de mi soha nem leszünk úgy Isten fiaivá, mint Jézus, aki egy lényegű az atyával, hanem mi Istennek a gyermekeivé úgy leszünk, mint akiket Isten befogadott. Majdnem úgy mondta, igen, itt Anikó már mondja is, hogy adoptált. Uh-huh. És ez egy óriási ajándék, és óriási kegyelem, és egy egészen más szint. Mert hogy itt azt mondja, hogy nem vér, nem test akarat, nem férfi akarat, hanem újjá születtek, azaz a Szentlélek által fogantattak és születtek. De azért az egy fontos kérdés, hogy megelégszünk ennél kevesebbel, vajon akik a mai kereszténységet megélik, vagy képviselik ebben a világban, azok elmondhatják magukról, hogy ők Isten gyermekeivé lettek, és újjá születtek, vagy pedig azt tudják elmondani, hogy már a nagypapám nagypapájának az ükapja is valamelyik valláshoz tartozott, kegyes gyakorlatokat átvettünk, szép ez, igaznak tűnik, érdemes így élni, van egy keresztény kultúránk, rengeteg kifejezésünk van, ezek mind gyönyörűen hangzanak, de enélkül, majdnem azt mondtam, hogy nem ér a nevünk, de tényleg nem ér, mert akkor mellé mentünk valahol.
1: Köszönöm szépen. Tokics Marika.
5: Arra gondoltam, hogy milyen csodálatos cselekedet volt Isten részéről, és hatalmas írgalom, hogy leereszkedett az ember, és emberré lett.
1: Igen. Jakó testvér.
3: Még azt szeretném kiemelni, hogy az ígének a hangsúlya, a súlya mekkora szerepet játszik itt a Szentírásban. És hát az ige az az eligazító, ami eligazít az egész életünk során bennünket. Ige nélkül nem élhetünk, ige nélkül nincsen mérce, ami szerint élnénk, és még lehetne sorolni, hogy milyen hangsúlyos az ige maga.
1: Marika, aztán László.
7: Ugye mindenki kap világosságot a Szentlélektől. Vagy elfogadja, vagy nem. És a mi világunkban meg hát ugye mindenféle trükkel olyan fényerőt áraszt a gonosz, hogy azt hisszük, hogy az az igazi világosság, pedig az a sötétségbe fog vezetni. És amikor a lélek bennünket indít, minden napra egy kis lépést mutat meg előre, az fog igazán abba a világosságba eljutatni bennünket, ami az Isten világossága.
1: Köszönöm szépen, László.
4: A Tibor az Isten gyermekségről, az Isten fiúságról beszélt. Ezek nagyon szívet melengető gondolatok, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. De belegondoltunk abba, hogy ez mivel jár. A szülő a gyermekétől mit kíván meg alapvetően? Engedelmességet. Isten az ő gyermekeitől ugyanezt kívánja meg. Tehát jó dolog, hogy mi boldogok vagyunk attól, hogy Isten gyermekei vagyunk, de nem szabad elfelejteni, hogy ez azzal jár, hogy engedelmeskedni kell Istennek.
1: Felelősséget is jelent.
6: Igen, ezt a felelősséget szeretném mondani, mert hogyha egy gyermek úgy viselkedik itt a földi viszonylatban, hogy hát komoly szégyent hoz a szüleire, komoly kérdések merülnek föl a viselkedését és sok mindent illetően, akkor még nagyon sokszor megjegyzik úgymond pedagógusok is, hogy na, milyen családból jöhet ez a gyerek. Na most, bocsánat, ha mi úgy viselkedünk, ami nem méltó a mi mennyei édesatyánkhoz, akkor igazából véve nagyon sokszor azzal akadályozzuk a környezetünket, hogy Istenre találjon, hogy ahogy élünk, amilyen képet mutatunk a mi mennyei atyánkról. Nem vagyunk méltók, ezt a szót még szeretném hangsúlyozni, hogy méltóknak kell lennünk ahhoz, hogy mi Isten gyermekei vagyunk.
1: Válasz mondja, miattunk káromoltatik Isten
6: pontosan,
1: neve.
6: Pontosan, pontosan.
1: Parancsolj Tibor,
0: aztán menjünk tovább. Hadd tanácsolja mindenkinek, tessék megnézni, amikor Isten törvényt ad. Mózes harmadik könyve minden egyes fejezetben többször azt mondja, szentek legyetek, én szent vagyok. És az új szövetségbe is átjön ez. Ugye nem felejtjük el, hogy Péter apostol is fölemlegeti, tehát ez nem olyan, ami elévült, ez a családra jellemző.
1: Köszönöm szépen. Újból felbukkanó témák, a hit és a hitetlenség. János evangélium a 3. fejezet 16. versétől 21. terjedő versek. Varga Gyöngyike.
9: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak, mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.
1: Köszönöm szépen, nagyon szép gondolatok. Tehát egy a lényeg, Istentől távol valami mindig baj következik, Istentől közel mindig valami áldás lopakodik ránk, valami olyan, amit ami nem számítható ki, ami nem prognosztizálható, és Isten mindig ilyen váratlan áldásokat ad. De mit kell ezért tennünk? Hűségesnek lenni, vagy ahogy megfogalmazza a Biblia egyik aranyszövege, hogy tisztelnünk, szeretnünk kell, hogy hinnünk kell a fiába, hogy el ne vesszünk. Tibor?
0: Bocsánat, csak én az isteni ha feltételekre szeretném fölhívni a figyelmet. Mi a János 3.16-ot is gyerekkorunk óta tudjuk a legtöbben, de mégis a mai világban még a keresztények is úgy szeretnék, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ilyen Biblia vers nincs. Ha valaki hisz ő benne, mint hogyha valaki befogadta őt, és ezt nem lehet megúszni, mert hogy Isten nem akarja a bűnös ember halálát, és itt sem úgy folytatódik, hanem hogy éljen, hanem hogy megtérjen, és éljen. És ezek az isteni ha, azaz az isteni feltételek kikerülhetetlenek.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
3: Még talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy János evangéliumában, hogy a hit ez kulcs szó az egész evangéliumában, és talán ő idézi, meg használja a hit szót a legtöbbet.
1: Igen. Nyilván ez ma már egy kicsit másképpen megy, mert ott Jézus, mint a messiás, ez egy botránykő volt. Aki elfogadta és hitte, hogy ő, az valamit kapott, aki pedig visszautasította, hogy ő a messiás, az is valamit kapott. Nyilván az egyik pozitív, a másik negatív előjellel. Ma pedig már olyan közönössé vált a világ. Hát igen, Jézus, hát igen, ő a megváltó, és akkor, szóval, tehát egy más a társadalmunk, más a döntési szituáció. A Bibliában a hit döntése az nagyon nyomatékos, és nyilván ma is nyomatékos, de ez a hit kifejezés, ez már egy ilyen puszta ész játékká válik, egy logikai döntésé válik, a Jézus idejében pedig egy életelvé vált. És ez ma hiányzik a mi hitünkből nagyon sokszor. Marika.
7: Az csodálatos, hogy Isten a bűneink ellenére is a szeretetét kínálja fel. Mert ugye, aki hisz, és ez nem azt jelenti, hogy ismerek bibliai fogalmat, ismerem az Istent, ismerem az igéket, mert az elvi és a gyakorlati kereszténység között különbség van, mert aki hisz, az aszerint él. Aki csak ismeretet sajátít el, abban nincsen hit. És az, hogy Jézusban hiszünk, az meghatározza a jövőnket. Hogy üdvösséget kaphatunk, vagy elkárhozunk.
1: Drábik László testvér.
4: Többször szóba került az üdvösség fogalma. Én csak azt szeretném elmondani, hogy mindenki tudja, mert használjuk a fogalmat, de nem mindig gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Az üdvösség lényegében nem más, mint az Istennel való közvetlen kapcsolat. Megszakítatlanul. És ezért a kárhozat nem az örök halál jelenti igazából, hanem az Istentől való örök elszakítottságot.
1: Ahol nincs visszaút.
4: Igen.
1: Igen, köszönöm szépen. Anikót talán még láttam.
6: Igen, egy fél mondat, hogy arról még nem beszéltünk, hogy aki a rosszat cselekszi, az nem megy a világosságra. Nekem rögtön eszembe jutott az első bűneset története, Ádám és Éva. Amikor megtették, amit nem lett volna szabad, elbújtak Isten ellen. És ezt ma is látjuk. A gyerek elbújik, amikor rosszat csinált. Ha nincs szem előtt, akkor már a szülő keres, hogy vajon mi történhetett. És ez így van a lelki életben is. Aki jót cselekszik, az vidám, az világos. Az emelt fővel megy. És Isten azt akarja, hogy ilyenek legyünk. Ne depressziósak, ne leterheltek, hanem nyugodtan menjünk.
1: Köszönöm szépen. A csütörtöki gondolatsor újból felbukkanó témák között a dicsőség, ez a doxológia lesz. János evangélium 17. fejezet első 5 verse, Kulcsár Anikó.
6: Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőítsd meg, atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett.
1: Köszönöm szépen. Tehát az isteni dicsőség az valami többet jelent, mint valami reflektorfénybe kerülni. Az isteni dicsőség az elismerése, az egy felhatalmazás, az az Isten szeretetének a kifejeződése, valami különleges, bensőséges viszont jelent. Hiszen a Szent Háromságban nincs rivalizálás, nincs egymással, egymás ellen való, hanem csak egymásért való, egymás támogatása. És én azt hiszem, hogy a mai világunkban ezek már igazi értékek. És ha szemlélődünk, ha figyeljük a Szent Háromság tagjai között lévő viszonyt, akkor nagyon sokat tanulhatunk, akár a közösségünkre, akár a családunkra is applikálhatjuk, alkalmazhatjuk. László?
4: Jézus mindent tette az Atya megdicsőítését szolgálta. De ez még akkor is így van, amikor a haragja nyilvánult meg. Mert amikor kiűzte a kufárokat a templomból, akkor mivel indokolta, hogy az én atyámnak háza imádság háza, ti meg kalmárok házává tettétek. Kiűzlek benneteket, hogy a templom visszanyerje az eredeti funkcióját, az Atya megdicsőítését szolgálja.
1: Nagyon érdekes, itt egy jeremiási idézetet mond, szó szerint Jeremiás könyvéből idéz, különben Jézus, abban a zsidó millióban mindig valamit vagy a Tórából, vagy a Zsoltárokból, vagy a prófétákból idéz, és rögtön, akik érintve voltak ebben, tudták, hogy ez egy idézet. Úgyhogy ez egy nagyon szép gondolat. Köszönjük szépen. Tibor, akarsz valamit mondani?
0: Itt igazából csak annyi, hogy amikor valaki kínlódik ezzel az egésszel, hogy most akkor az Úr Jézus hogy is van az Atyával, meg a Szentlélek, meg a Szent Háromság, és az elején, hogyha János evangéliumát olvassuk, majdnem belecsúsztunk egy Szent Négyességbe, mert az ige Isten volt, de aztán kiderült, hogy az mégis az Úr Jézus hogy van. Borzasztóan egyszerű, hogyha rajzol magának egy papírra egy kört, és beleírja ezeket a neveket. És akkor fogja látni, hogy bocsánat ezért a furcsa szóért, de amit a Biblia egy halmazként mutat nekünk matematikai szempontból, hogy Isten a mi érdekünkben, hogy tudjuk értelmezni. Nem ő neki kell magát értelmezni, neki ezzel nincs probléma. Nekem van problémám, hogy hogy értelmezzem. Isten úgy jelenti ki magát bizonyos helyzetekben, mint az Atya, máskor, mint az Úr Jézus Krisztus, az ő fia, máskor pedig a Szentlélek, de ők, ő egy. Még akkor is, ha azt mondom, hogy ők egy.
1: Köszönöm, Marika.
7: Ez az idézett verszak a Jézus főpapi imájából származik, és azt mondja, eljött az óra. Tehát tudta, hogy most lassacskán vége van az ő szolgálatának, és dicsőítette Istent, és kérte, hogy az Isten is dicsőítse meg őt.
1: Köszönöm.
7: És Jézusnak kellett ez az atyai hozzáállás, akár a megdicsőülés helyén, hiszen nagy próba elé állította őt az emberi gonoszság, hogy úgy mondjam, és azt mondja Jézus, hogy elvégezte a munkát. Hát milyen munkát végzett? Az embereket Istenhez akarta vezetni. És mi a mi munkánk? Ugyanez. Hogy az embereket Istenhez vezessük.
1: Köszönöm, István, és aztán az összefoglalás.
8: Amit a Marika fejteget, engem is megdöbbentett ez a súlyos ellentmondás, hogy tulajdonképpen Jézus megdicsőülésének fogalma az ő órájához, a gondolatához, tehát a halálának az idejéhez kapcsolódik, mert azt mondja az ő, a kereszt az ő dicsőségének órája. És ez egy olyan súlyos ellentmondásnak tartom, hogy egy legszégyenletesebb, egy legmegalázóbb kivégzési mód lenne az ő dicsőségének órája. És érdekes ez, hogy a négy evangélista hogy tálalja, hogy ilyen csúnyán fejezem magamat, hogy Máté és Márta inkább a kereszt az ember sötét oldalát emeli ki, viszont Lukács és János leginkább a kereszt dicsőségét emeli ki. Tehát ez egy nagyon fontos megkülönböség, és számomra nagyon meglepő, hogy a Isten legnagyobb dicsősége a legmélyebb szégyenében mutatkozik meg, amikor magára vesz az egész világ bűnét. Tehát ez is egy nagyon sajátos megközelítés ennek a isteni dicsőségnek, a fogalmának. Mert általában a dicsőséget valami olyan felemelő, a jó, olyan kiemelkedő érzések köré szoktuk csoportosítani, és Jézus dicsősége a kereszthez kapcsolódik, ami a legmegalázóbb kivégzési volt abban az időszakban.
1: Köszönöm. Két mondat, egy a Drábik Lászlótól, egy meg a Gyulától.
4: Hogy Isten szemszögéből a dicsőség teljesen más jelent, mint amit mi földi fogalmakunkkal a dicsőség alatt értünk.
3: A kereszt a győzelem színpad, a győzelem helye.
1: Köszönöm szépen. Rózsika?
10: Dr. Szigeti Jenő a Hit ABC-je című könyvének a második kötetéből a 24. oldalról hozom. Csak a hálás, Isten gondviselő szeretetét felismerő hit, igaz isteni hit. Amíg csak úgy akarom elfogadni őt, hogy ő a logika vége, az a végtelen, mindenható és mindenütt jelen való, amit a filozófusok bizonygatnak, nincs közöm Istenhez. Ő nem csak a lét mélye, hanem az az örök vagyok, aki személy, beszél velem, és én is dicsőíthetem őt. Isten személyes valóságának elismerése az Isten dicsőítése.

0: Istenre hagyatkozása a bátorság lényege. Erről így tanít a Zsoltár. Háladással áldozz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Ha Isten tervében illeszkedik az életem, akkor bátran hívhatom Uramat, Istenemet segítségül, mert igazán dicsőíteni Istent a szabadulás élménye tanít.
1: Köszönöm a hozzászólásokat. Mindenkit várunk jövő héten. A következő Biblia tanulmányunk pedig arról fog szólni, hogy Krisztus, ami héberül azt jelenti, hogy messiás, tehát Krisztus a messiás, és ezeknek milyen tanúi voltak, kik azok, akik ezt felfedezték. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, megköszönjük János evangéliumának prológusát, megköszönjük, hogy te voltál az isteni ige, te voltál, aki voltál, vagy és leszel. Áld meg életünkben a veled való találkozást, a veled való kapcsolatot, és add, hogy sokakat erre tudjunk vezetni. Adj hűséget, adj kitartást a mi életünkben. Jézus nevében. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áita címe: Megpróbált emberek. A mai ige: Ézsaiás 48:10. Megpróbáltalak a nyomorúság kohójában. Gondolatok az igéről. Ez az igevers már régóta jelmondatként van felírva hálószobánk falára, és sokféleképpen be van írva a szívünkbe is. Nem kis dolog, ha Isten megpróbálja az embert. Akit Isten kiválaszt magának, azt megpróbálja, és akit megpróbál, az kipróbált ember lesz. Jobb Isten kiválasztottjának lenni, mintha egy egész ország választana bennünket vezetőjeként. Olyan nagy kiváltság ez, hogy örömmel elfogadhatjuk a vele járó hátrányt. Ahogy a zsidók is megették a keserű füveket a páska bárány kedvéért. 2 Mózes 12:8. Nekünk is el kell fogadnunk a nyomorúság kohóját, mert Isten abban próbálja meg a választottait. Kiválasztásának eszköze a nyomorúság, nem a bőség és a jólét, a helye pedig tüzes kemence, és nem a palota. A tüzes kemencében szépségünk eltorzul, erőnk felemésztődik, dicsőségünk megolvad. De csak itt nyilatkoztatja ki az örökkévaló szeretet számunkra titkait, és itt jelenti ki Isten, hogy választottai vagyunk. Ezt mi is így tapasztaltuk meg. A legsúlyosabb próbák idején tette Isten világossá számunkra, hogy választottai vagyunk, és tedd bizonyossá a szolgálatra nézve. Amikor így tudatosan is az Urat választottuk Istenünknek, ő is megmutatta, hogy kétségtelenül választottai vagyunk. Ezért, ha ma a kemence 7-szeresen is van befűtve, nem akarunk félni tőle, mert Isten dicsőséges fia jár kell velünk az izzó parázs között. Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek augusztus 31-én 10 órakor a debreceni református nagytemplomban. Az istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke hirdeti az igét. Ne csak a lelki pásztorok hordozzák a cigány misszió felelősségét. Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a nyírségi református egyházmegyében. Kis Réka, missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók, és ez is hasznosnak bizonyult Kis Réka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a nyírségi cigánymisszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérek felé, de szükségük van segítségre, olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigányság felé. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma csütörtökön derült, napos az idő, kevés felhővel, eső sem várható. Délre fordul a szél, és 29-34 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégünk, hogyha vendégnek lehet nevezni a rádióba, Szigeti Jenő professzor, történész, teológus, illetve folkutató. Az ügyben beszélünk, mint minden évben talán már eddig, hogy jönnek a téli ünnepek, karácsony, illetőleg egy csendesebb időszak, és egy kicsit átbeszéljük, hogy az embereknek ez milyen paradigmaváltás, mik ennek az előzményei. Hát legelőször is üdvözöllek a rádióban ismételten.
4: Köszönöm, én is üdvözöllek téged és a rádió hallgatókat. Örülök, hogy most a hóhért akasszák, szóval a másik fotelbe ülök, ahol kérdeznek. Igen, és nagyon szívesen, ha még tudok, beszélek.
3: Annyi titkot el is árulok, hogy amikor bejöttünk a stúdióba, automatikusan a kérdező székébe ült, mert már annyira megszoktad, hogy mindig te kérdezel.
4: Igen, hát ez a szokás hatalmas. Gyorsan azért felpattantam, és helyre ültem.
3: Semmi gond. Volt már ilyen beszélgetés köztünk, egy kicsit mindig elmélkedünk arról, hogy milyen volt ez az év, hogy állnak az emberek az ünnepekhez. Nekem nagyon sok minden jutott eszembe, meghallgattam a régi interjút is. Érdekes az, hogy vajon igény van az embereknek arra, hogy lecsendesedjenek, és elválasztják az ünnepet a hétköznapoktól. Hogy látod te ezt a dolgot?
4: Hát igen, a 21. századi embernek egész Európában, szóval nem csak magyar jelenség, az egyik legnagyobb problémája, hogy elfelejtett ünnepelni. Szóval az ünnepnek nem az a lényege, hogy kikapcsolódok, hanem az a lényege, hogy bekapcsolódok. És be kellene kapcsolódni a család közösségébe, a hívő ember az Istennel való közösségbe, azután egy kicsikét végig gondolni az életet, a saját életem közösségében, mert ugye a 21. századi embert az jellemző, hogy rohan maga elől. Tehát ez olyan, mint az árnyékunk elől futnánk. Ez egy nagyon érdekes szindróma, és ennek rengeteg pszichés kárt okozó dolga van a mi életünkben, és ezért nagyon jó volnának az ünnepek ilyenkor, amikor rövidülnek a napok, hidegebb van, jobban szeretünk otthon lenni, mint valahol éppen rohangálni az életbe. Bizony jobban kellene az ünnepeknél erre a bekapcsolódásra ügyelni, a kikapcsolódás miatt. A kikapcsolódás az csak azt jelenti, hogy valamit nem csinálok, tehát negatív előjelű, a bekapcsolódás pozitív előjelű, és én ezt a pozitív előjelt kívánom minden kedves hallgatónak.
3: Nagyon-nagyon érdekes dolgot mondtál, ugyanis ez minden téli ünnepnek az alapja, hogy a rövidülnek a napok, és eléri egyszer a mélypontot, amikor a legsötétebb van, és utána általában az emberek megünneplik a fény születését. Ki saját vallása szerint, ki egész egyszerűen csak igényli, hogy pihenjen, és utána egy picit örüljön. Milyenek az emberi igénynek az alapja szerint? Tehát hogy alakulhatott ez ki, hogy felfedezték, hogy, és most még ne vallásokról beszéljünk, hanem az emberi természetről.
4: Igen, hát az emberi természetnek ugye ez a dolga, hogy a fény az egy alapigényünk. Legalább olyan, mint a levegő, legalább olyan, mint a víz, vagy a föld, vagy bármi, amit őselemnek hívunk. És ez a fény, ez nagyon fontos, mert az ember hamar rájött arra, hogy minden ettől a fénytől függ. Ha nincs fény, akkor nincs termés, ha nincs fény, akkor nem lehet élni, a sötétség az nem élet, és ezért minden vallásban, hogy ne is a vallásokról beszélünk, de minden vallásban és minden gondolkodó embernél a sötétség az mindig negatív előjelű, valami rossz, sátáni, ördögi, Isten hiánya, stb. Lehetne mondani, a fény pedig pontosan ennek az ellenkezője. És mennél északabbra megyünk, annál inkább így van.
3: Nagyon-nagyon fontos, amit mondtál. Vajon az a kérdés, hogy a mai modern emberben mondtad, hogy egy kicsit felborultunk. Szintén igénye van még arra, hogy mondjuk december legközepén elkezdje már arra vágyni, hogy fénybe forduljon a világ, illetőleg mivel, hogy kicsit ugye a lámpák korábban élünk, ahol hogyha bemész egy bármilyen bevásárlóközpontba vagy szórakozásba, akkor megfordult egy kicsit a világ, mert mindenhol világítás van. Van, akik átálltak éjszakai életmódra. Hogy látod ezt?
4: Van egy neurológus barátom, aki pontosan azt mondta, hogy a villanylámpa áldása mellett az átkáról is kellene beszélni. Edison nem csak a nagy villanykörte feltalálója, nem csak egy nagy alak volt, aki feltalált valami nagyon fontosat, hanem akaratlanul is a rossz tevője volt az embernek. Tudnélik, az ember az nem lineárisan él, ahogy sokan gondolták, hogy mindig több és több és több és több és több és van valami fenntartható fejlődés jellemzi az ember életét, hanem ciklikusan él. És a villanylámpa például a nappalok és éjszakáknak a ritmusát tette tönkre. És a neurológus barátom azt mondta, hogy ez az egyik kórokozója annak, hogy ha Európát nézzük, az egész világon, Európában van a legtöbb neurotikus ember. Például egészségesebbek idegrendszerileg az afrikaiak, ahol rengeteg probléma van, gazdasági, társadalmi probléma, szignifikánsan egészségesebbek idegrendszerileg, mint amilyenek mondjuk az európaiak, akik jóléti társadalomban élnek, és ezt egy nyugat-európai vizsgálatok is állandóan igazolják, hogy 60% a nyugati embereknek neurotikus. És ez összefügg az ideggyógyász szerint azzal a nagyon érdekes dologgal, hogy az embernek a biológiai ritmusa, a nappalok és éjszakák rendje, az felbomlott. Ezt nagyon könnyen lehet az embernek látni, hogyha elmegy mondjuk Amerikába, és 6-7 óra különbség van közte, akkor nem, akkor éhes az ember, nem akar aludni, viszont reggel nem akar fölkelni, mert ugye a belső óránk nem áll át. Mert az emberben van egy belső óra is, és ez a belső óra nagyon fontos. Na most az évszakok rendje is ezt tükrözi, az egész világ biológiailag is tavasz, nyár, ősztél ritmusában él, és ezt a ritmust nem lehet büntetlenül felborítani. Most éppen ezért az embernek tudat alatt is pszichés alapélménye kell, hogy legyen az, ami az évszakok változása, és éppen ez a vágy, hogy vágyok a több fény után, vágyok a tavasz után, vágyok azután, hogy elmúlik a tél, és jön a nyár, és jön az ősz, a betakarítás ideje, ez benne él az emberbe tudat alatt is. És ezeknek az ünnepeknek az volna a jelentés, hogy ezt azért tudatosítsa, tartalommal töltse meg ezt a biológiai ösztönünket.
3: Akkor talán picit visszahajazva a régi riportunkra, szerinted mi lehetett, hol lehetett az első momentum, amikor ha már emberi civilizációról vagy kultúráról beszélünk, és még mindig nem a vallásokról, hanem mondjuk a természetes embereknek, hogy kezdték el ünnepelni azt, hogy igenis van egy ilyen forduló az évszakok változásában, amikor elkezd több fény jutni az embernek, vagy illetőleg pihenni akarnak, és utána újra feltöltődni. Van erről bármiféle nem emléket, hogy olvastál-e, vagy tanítottál, vagy ilyen típusú feljegyzés?
4: Természetesen van. A mezopotámiai kultúrában épp úgy, mint az egyiptomi kultúrában megvan lényegében ennek a napnak ez a tisztelete, ez a napünnep. A kereszténységen belül pedig, hát ugye a görög-római kultúrából jön ez át, ez az ünnep, hiszen Jézus születésnapját nem tudjuk, de nagyon hamar ugye szükség volt arra, hogy rendet teremtsen, a ritmust megadja a keresztény vallás is, és ezért ugye ősszel, az ősz végén, a betakarítások végén, november végén kezdték az egyházi évet. Az egyházi évet, amit ma adventnek mondunk, az 4 hetet, ez az adventi 4 hét, ez akkor bőti időszak volt. A bőt az nem koplalást jelentett akkor, mint most a fogyókúrás világban, hanem a bőt az azt jelentette, hogy oda koncentrálni arra, ami a lényeg. És ez a koncentrációs dolog, ez lényegében a kereszténység alapjaival aztán találkozott. És hát ez a 40 napos bőjt eredetileg ugye vízkeresztkor január 6-án ért véget, csak a később éppen a római, görög-római szokás szerint került át egy kicsit előbbre karácsonyra, téli napfordulóra, Jézus születésének az ünnepe, de az advent 4 hete az megmaradt.
3: Picit azt a 40 napot, miért pont 40 nap, ezt világítsuk meg, mert szerintem sokan tudják, csak nem árt összefüggéseket keresni.
4: Igen, hát ez a 40, ez egy szent szám a Bibliában, nem csak a Bibliában, keleten is. Ez az 40, vannak ilyen sarkszámok, amikkel dolgoztak, például a 7, a legkisebb törzszám, ami egyáltalán is önmagával osztható, stb. Ilyen a hétrendszer, stb., amik benne vannak az életben. Ez a 40 napos bőjt, ez abból jött, hogy Jézus is 40 napig volt a pusztában, 40 éves pusztai vándorlás volt, ugye 40 napig volt fent Mózes, hogy az Ószövetséggel is mondja a hegyen, és nem evett, nem ivott. Ez a 40 napos bőjt, ez egy alap dolog volt a keresztény zsidó, tehát az egyisten hívő vallásokban, ugyanúgy megvan ez a 40 napos bőjt az iszlámban és a ramadánban.
3: Igen, nagyon-nagyon érdekes dolgot mondtam, mert mindegyik a picit mondjuk én a laikus szemével nézem, de hogy logikusan végig gondolom, ugye 40 napos bőjt Jézus híres bőjtje, amilyen megkísértették, és utána elkezdte az útját. A zsidóságnak ez a 40 éves vándorlása, ez ott volt, hogy törzsfejlődésből majdnem, hogy komoly népi majd állammá váltak. Igen. Tehát a ramadánban is ez egy sarkalatos pont, tehát azt hiszem nem is hívő ember az, aki egyszer életében nem megy el, vagy aki nem csinálja, bocsánat, most kevertem két dolgot. Tehát mindenképpen olyan, mintha az érés meg a változás segítene le. Tehát egy minőségi változást, vagy érés segítene lesz. Nem tudom, jól látom-e.
4: Igen, jól. Éppen eszembe jutott most a ramadán kapcsán, amit ugye kicsit kevésbé ismerünk. Ramadánkor csináltam interjút egy muszlim barátommal, aki elmondta azt, hogy kérdeztem azt, hogy a ramadán, 40 napos bőjt. Ugye a ramadánban az van, hogy ez tényleges bőjt, nem esznek, nem isznak napfelkeltétől napnyugtáig. Tehát és ez, mivel holdhónapokat számolnak, változik, és amikor nyár közepén van ez a ramadán, hát bizony, akkor ez egy nagyon nehéz dolog, hogy nem esznek, nem isznak egy kortyvizet se. Kérdeztem, hogy nehéz-e. Azt mondja, az első két nap nehéz, és utána az embernek olyan érzése van, hogy visszazökkentem, megbékéltem, egész egyszerűen a ramadánban azt mondja, nem tudunk veszekedni, nincsenek feszültségek, letettem a feszültségeket, még akkor is, hogyha végzem a dolgomat, sokkal könnyebben végzem a dolgomat, úgyhogy mi vágyakozunk a ramadán után, nem félünk tőle. És ez azért van, mert azt mondja, hogy szinkronba kerültem önmagammal, és ez egy nagyon érdekes szó, ezt megjegyeztem. Szóval valahol az ünnepnek ez volna a jelentősége, és ennek a 40 napos bőtnek is, hogy szinkronba kerüljek önmagammal, hogy az legyek, aki. Mert mondom, hogy a mai ember a szalad önmaga elől, önmaga árnyéka elől, és ez nagyon fontos lenne pszichésen is, és hangulatilag is. Az egész társadalomnak az a baja, hogy ez a szinkronban vagyok önmagammal, ez nincsen meg. Sokszor ez csoportosan a társadalom nagyobb egységeiben is megmutatkozik, sőt az egész társadalomban is, és megmutatkozik ez egy egyén életében is.
3: Igen, ezt nagyon, nagyon igaznak érzem, amit mondasz, az, hogy először a társadalomban nem találjuk a helyünket, pont amiatt, hogy felgyorsultunk, utána ennek jön a kisebb szeret, a szűk környezet, a család, és utána egy napot nem tudunk magunkkal eltölteni, és mondjuk ennek az időszaknak talán persze nagyon jó, hogy ajándékot veszünk egymásnak, meg hogy
4: örömet szerzünk
3: egymásnak, de itt van egy elszámolási időszak, ami minden ünnepben benne van, mert ilyenkor szembesülünk a magányunkkal, vagy pont a társas lényünkkel, a sikereinkkel, a kudarcainkkal, és az, hogy csöndesen végig kell gondolni a dolgot, és szerintem az elnézést, egy kicsit most bátor vagyok, és megengedek magamnak egy kijelentést, az emberek 70%-a, mert jó indulatú vagyok, nem nagyon szeretné ezt.
4: Így van. Nagyon érdekes egy statisztika, ami azt igazolja, hogy neked sajnos igazad van, olyan szívesen ellent mondanék ennek a 70%-nak. Az az érdekes, hogy évtizedek óta az öngyilkossági statisztikák azt mutatják, hogy a legveszélyeztetebb időszak, amikor az emberek öngyilkosságot kísérelnek meg, vagy sikeresen öngyilkosok lesznek, az mindig az ünnepek előtt és után van. Ez nagyon érdekes, főként után és előtt így kellene mondani, előtte kevésbé, de utána igen, vagy alatta igen. És ez azt mutatja, hogy valahol nem találunk bele. Tehát rájövünk arra, hogy hoppá, eddig magunk előtt futottunk, és ezért nem találjuk magunkat, és ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. A másik, amit kiemelnék abból, amit mondtál, ez az ajándék kérdése. Ezzel is egy kicsit kellene foglalkozni. Régen még nem is olyan régen, mert ugye a szocializmus vagy a rákosizmus nyomorában, amikor én arra emlékeztem, hogy az volt a karácsony legnagyobb attrakciója, egyszer egy egész karé zsíros kenyeret tehettem, mert ez ugye a 30-dek a kenyeres időszak volt, és kamasz gyerekként akkor ehettem egy egész karé kacsazsíros kenyeret, ami óriási volt. Szóval azóta eljutottunk abba a kultúrába, a fogyasztói társadalom kultúrája, amit én egész egyszerűen cucc kultúrának hívok. Szóval azt gondoljuk, hogy lehet pótolni azt, amit éppen olyan szépen körülírtál, a cuccal. Hogyha én veszek egy cuccot valaminek, mert a cucc az micsoda? A cucc az olyan tárgy, ami tetszetős, de végsősorban haszontalan. Ugye mindenki tudja, hogy házassági évfordulóra az ember kap 40 asztali lámpát, és nem tud vele mit csinálni, legfeljebb kiárusítja, vagy egy csomó olyan tárgyat, aminek lényegében effektív haszna nincsen. Szóval valahol ez a cucc kultúra megölte az ünnepet. Ha végigmegyünk mondjuk a bazilika előtt, és ez egy nagyon látványos kép, mit találunk ott? Különböző bódékat, nagyon ízlésesen megépített bódékat. Kevésbé van szó arról, ami a bazilikában történik, tehát a vallásról kevésbé van szó. A bódékban miről van szó? Bódékban olyan tárgyakról, amik nem használati tárgyak, hanem csecsebecsék egyrészt, azután inni lehet, kajálni lehet, és semmi más. Ha ennyi az ünnep, akkor az ünnep nem tölti be azt a funkciót, amiről eddig beszéltünk. És valahol itt van a baj, hogy ehhez kellene vissza, a tartalomhoz kellene visszajutni, mert az ünnep kívülről megmarad, ami lényegében egy jó kereskedelmi eladási lehetőség, minden szemetet el lehet adni, már bocsánatot kérek a kereskedőktől, tehát minden cuccot el lehet adni.
3: Lehetne ezt is szebben és logikusabban csinálni.
4: Igen.
3: Picit hagyd provokáljalak, persze nem téged, hanem magát a témát.
4: Provokálj.
3: Hogy akiknek nincsenek ünnepeik, azoknak vannak hétköznapjaik, és akiknek tovább megyek, hétköznapjaik vannak egyáltalán, vagy nincsenek, azoknak van-e olyan életük, hogy társas kapcsolatok, hogy magukkal el tudnak lenni, mert mélyebbre tartom ezeket a problémákat, vagy a gyökereit, ha érted, hogy miről beszélek.
4: Értem, sőt. Hát egyszerű válaszom, hogy nincs. És mondok egy nagyon érdekes, nagyon érdekes és nagyon exakt dolgot. Az 1960-as évek elején az ENSZ Kulturális Bizottság elkezdett gondolkodni azon, hogy ezt a hétnapos hetet, ami hét ugye törzszám, nem lehet osztani, meg aztán a hét a napévvel, meg a holt hónappal, állandó köszönő viszonyban is szökőnap, szökőévet kell, és akkor se pontos, stb. Valahogy rendezni szerette volna a közgazdászi szemlélettel, amelyik ugye azt mondja, hogy szabály a szabály. Ezért a svéd munkapszichológusokat megbízta azzal, hogy mérjék fel az ember belső idő igényét, mert ez a belső idő igény az nagyon fontos. Tudnélik Bergson óta tudjuk azt, hogy nem csak a matematikai idő van, és nem csak az óra számlapján körbeforduló nagymutató mutatja egy órát, hanem az emberben is van egy óra, ami ketyeg. Erre van a híre Bergsoni kísérlet, röviden elmondom, egy fogorvosnál ül egy ember, és hát a fogorvos egy ki akarja húzni a zápfogát, de összetörik a fog, csipesszel szedi ki a fogorvos a fognak a maradványait, és mikor készen lesz a műtéttel, ugye akkor még érzéstelenítés nélkül ment, meg még kiderül, hogy kloroform érzékeny, az volt az egyetlen ilyen fájdalomcsillapító, ez a példabeli emberke, azt mondja, hát uram, egy óra eltelt, és körbe ment a nagymutató a falon a fogorvosi rendelőbe. Tehát tavasz van, és ki lehetett látni egy terecskére, ahol volt egy pad és egy szerelmes pár. És amikor az orvos kimondja ezt, hogy hát uram, egy óra eltelt, akkor veszi elő a zsebóráját a srác, felpattantja a tetejét, és azt mondja, jaj, drágám, egy óra eltelt. Most Bergson azt mondja, aki azt állítja, hogy az az óra, amit a szerelmes pár a padon eltöltött, és a fogorvosi székbe ez a pasas eltöltött, az egyforma időmennyiség, az vagy nem volt szerelmes, vagy nem fájt a foga. Szóval ez egyáltalán nem tekinthető egyformának. Na most ez a ritmus miatt van, és a ritmusnál, hogy visszatérjek a svéd munkapszichológusokhoz röviden, megállapították azt, hogyha egy ember 8 órát dolgozik, 8 órát szórakozik, ez nem diszkót jelent, hanem nem koncentrált tevékenységet végez, és 8 órát pihen, akkor biológiailag az energia háztartása rendben van. Viszont, hogyha a hatodik nap után a 7., 8., 9., 10. nap is ugyanazt a tevékenységet végzi, akkor felbomlik az egyensúly, és egyre csökken a teljesítménye. Tehát nem éri meg, ez volt a vizsgálat véleménye, hozzányúlni a 7-es rendszerhez, mert belénk van kódolva 6+1, tehát igaza van a Ferónak, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés és 8 óra szórakozás, ez belénk van kódolva, és ugyanúgy belénk van kódolva ez az éves rend is. Aki állandóan hajtja magát, az teljesítményben elveszti azt. Ezt mindenki tudhatja, amikor kapkodunk valamiért, sokkal kevesebbre megyünk, mint ha megfontoltan megnézünk valamit.
3: Nem tudom, úgy látszik, hogy igazán vissza saját életem, én értem le az utóbbi időben, volt egy-két érdekes történés, ami rájöttem, hogy nem annyit kell egyszerre csinálni, amit csinál az ember, koncentráljon oda, és próbálja szeretni, amit éppen csinál.
4: Így van.
3: És valahogy mégis meg lesz minden dolog, amit szeretne. Tehát ez a kapkodás és talán a koncentráció, vagy a odafigyelés közti különbség.
4: Igen. Szóval az idő az nem egy ilyen lineáris dolog, az minőségi dolog. Mert gondold végig, vannak olyan percek, amit egy életre át nem felejtek el, és vannak olyan évek, amik kiesnek teljesen. Tehát tartalmatlanok voltak. Szóval ez, az idő az nem órával mérhető. Egy emberrel való kapcsolatom is. Vannak olyan kapcsolatok, amik, tudom, egy órát beszélgettem egy életen át, és megmarad, és vannak olyan kapcsolatok, hogy éveken át ott ülünk egymás nyakán. Ezt akarjuk, hogy felejtsük el, és el is fogjuk felejteni, hogyha megszűnik ez a
3: kapcsolat. Bocsánat, hogy most egy kicsit szubjektíven a saját élményemét is behozom. A legjobb barátom, akivel majdnem 10-15 évig nem tartottam a kapcsolatot, nem azért, mert nem akartam, vagy ő nem akarta, hanem úgy alakult az élet, és kutyát sétáltattam a Városligetbe, és elment mellettem, és szóltam neki, hogy ugye csak nem megy mellettem, és 5 percen belül ott folytattuk a beszélgetést, ahogy 15 éve abba hagytuk, ugyanaz az arcézet vissza, és ugyanabban a folyamatban voltunk benne. Tehát abszolút nagyon fura az időnek ez a vonzása. Nem a saját példámat, csak egy kicsit tovább akartam ilyen szempontból.
4: Igen, ez én is, hogy hadd tegyem bele a saját példámat. A 60 éves érettségi találkozón az volt az érdekes, hogy ugyanúgy viselkedtünk, mint 60 évvel ezelőtt, amikor olyan emberekkel, aki Dél-Amerikából jött vissza, mert 56-ba ugye kiment, 55-be érettségiztünk, és azóta nem láttuk, és ugyanúgy beilleszkedett abba az egész környezetbe, ami az osztály környezete volt, mint hogyha iskolások lennénk. Lementünk focizni rongylabdával, például összecsődült minden srác, azt hitték, hogy bolondok vagyunk, pedig ez volt a gyerekkorunk, és ott folytattuk, ahol abba maradt, és tökéletesen jó barátok voltunk, pedig 60 éve nem láttuk egymást.
3: Egyébként egy picit szerintem a mi beszélgetésünk is mindig azt igazolja, olyan, mint hogyha egy nagy folyamatos beszélgetésben lennénk benne, amit néha megszakít egy riport ide vagy oda.
4: Igen, hát az élet az olyan, az élet az egy folyam. Nem véletlenül hasonlították régen úthoz, meg folyóhoz az emberi életet, mert az olyan, hogy összefügg benne minden. És ez az, amit látni kellene, de ehhez szükséges, ez ennek a ritmusnak a megtartása. Többek között például nem nagyon szoktunk beszélni az alvásról. Ez is baj a 21. századi embernek, mert kapkod, a 8 óra munka idejében nem végzi el azt, amit kellene, hanem hozzátesz, elvesz a pihenésből, és rendszerint az alvásból elvesz, a villanykörtére megint hat hívjam fel a figyelmet. A kínaiak úgy végeztek ki embereket, hogy a homlokukra, ahol az alvás központ van, csöpögtettek vizet, és nem tudott eladudni az illető, és bizony az éhezést ki lehet 40 napig is bírni, a szomjúságot is elég hosszú ideig ki lehet bírni.
3: De alvás nélkül nem.
4: Alvás nélkül 5-6 napon belül felrobban az agyad, és belehalsz.
3: Ha már alvásról meg szünetről beszélünk, mi is közeledünk lassan az első félidő végéhez. Én azt javaslom, hogy majd a második félidőben kezdjük abban, hogy a te területed a teológia, a vallás és az Isten hit, vagy maga az égiek, hogy állnak az időhöz, illetőleg mit gondolnak az ünnepekről, hogy egy picit megemeljük ezt a szintet, és közeledjünk még jobban az ünnepi körhöz. Akkor most hallgatunk egy kis zenét, és utána visszatérünk.

0: Ott tartottunk, ugye, hogy nagyon hétköznapi dolgokról beszéltünk, de szerintem ez is kötődik azért az ünnepi körhöz. Tehát egyáltalán nem véletlen, hogy ebbe az irányba ment el egy beszélgetés. Egy kicsit nézzük meg, ha már ünnepek kapcsán, hogy a Biblia, itt kifejezetten a keresztény zsidó kultúrkör, amit lehet tudni, hogy áll az időhöz, mit tart az ünnepekről, mennyiben más mondjuk egy isteni idő, az égieknek van a ünnepe, vagy hogy mit ír szabályként a Szentírás?
1: Igen, hát hétköznap nélkül nincsen ünnep, és ünnep nélkül nincsen hétköznap. Ezt kellene tudni, hogy állandóan ünnepelni, ez éppen olyan, volt egy régi buta vicc, hogy az őrmester megkérdezi a Kovács 22-t, aki éppen tercelt a menetelés közben a nótának, hogy maga mit csinál. Jelentem, alásan tercelek. Hallgatja, nagyon tetszik neki, mert jó füle van, az egész század terc. Na hát ez ostobaság, mert egész századnak nem lehet tercelni. Ugyanígy mindig ünnepelni nem lehet, és mindig dolgozni se lehet, mert mind a kettő rossz. Ezért a Biblia első lapjától kezdve arról van szó, hogy 6 napon át munkálkodjál, s végezz minden dolgodat, ez a 10 parancsolat 4. parancsolata, és a 7. nap az Úrnak, a te Istennek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se te, se fiat, se lányod, se szolgát, se szolgáló leányt, se barmut, se jövevényet, senki a te kapuidon belül van. Most ez az az érdekesség, hogy ez nem vallásos törvény. Azért nem vallásos törvény, mert a zsidó vallásban az ünnepek azok a zsidó népnek szóltak. A Jom Kipur az egy nagyon nagy ünnep volt, és a Jom Kipur a házba lévő nem zsidóknak nem volt ünnep, azok végezték a dolgukat épp úgy, ahogy. Kivételetből a 7. nap, amelyik emberi jog, így lehetne mondani, mert mindenkinek fiad, lányod, szolgált, szolgáló lányod, barmod, jövevényed, senki a te a kapuidon belül van. Ez azt mutatja, hogy a teremtés történettől kezdve ez a ritmus, ez beleépített az egész világban, és ez a minden vallásnak az alapja. Azért mondom, hogy ez nem vallásos törvény, mert ez emberi jog, mert ez egyszerűen a mi emberségünknek pszichés rendjéhez hozzátartozik. Ezen kívül természetesen már az Ószövetségben voltak különböző ünnepek. Ezek az ünnepek nagy részt a természet fordulóihoz kapcsolódtak. Nem véletlen, hogy mondjuk a Szukkót, a sátoros ünnep, az ősszel van, amikor örülhetünk a betakarított termésnek. Nem véletlen, hogy tavaszi ünnepek és őszi ünnepek sorakoznak mindenféle vallásban, nem csak a zsidóságban, a kereszténységben is. A Páskától kezdve minden. Ugyanígy a kereszténység ünnepei is kapcsolódnak az évszakokhoz, és természetesen ezeknek mindig van történeti mondani valójuk. Mondjuk a zsidó ünnepeknél a kivonulás például egy ilyen döntő valami, a kivonulásra való emlékezés. Azután ugyanilyen a kereszténységnél
0: bocsánat,
1: a húsvét.
0: Bocsánat, biztos egy csomóan értik, de ez mindig nekem pariba veszem, hogy
1: helyes,
0: hogy magyarázzuk meg, hogy a kivonulás ünnepe az melyik éjszakáról szól.
1: Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés, és örülök, hogy így kérdezel, mert tényleg az ember, ha benne van valamibe, akkor elmondja, hogy az egyiptomi kivonulás az úgy történt, a zsidó nép lényegében Egyiptomból indul el, mert az ősatyák oda menekülnek, és a 10 csapás után ott van egy nagy éjszaka, amin a fáraó nem akar elengedni a népet, és az összes elsőszülött elpusztul Egyiptomba. Egy öldöklő angyal következik, egy Biblia mondja, csak azok nem, akik a vérrel megjelölték az ajtó félfát, és ez a Jom Kippur, a tisztulás ünnepe, amikor a hitemet megvallom egy vérrel. Persze ez a kereszténységbe is átmegy, mert ugyanez Jézus Krisztus vérére való hivatkozása.
0: Bocsánat, biztos, hogy Jom Kippurt akartál mondani?
1: Ja, bocsánat, nem. Páskát akartam mondani, elnézést kérek. Két másik ünnepről, igen. Tehát ez a Páska ünnepe. Azért mondom, hogy ez Jézus is ugye a Páska ünnepen feszíteti keresztre, ez átmegy a kereszténységbe, mert a Jom Kippur az egy más ünnep, az
0: igen, ez az őszi ünnepi,
1: ez őszi ünnepi kör, amiről
0: az előbb beszéltem. És az ember teremtéséhez köthető, tudom.
1: Igen, az ember teremtéséhez köthető őszi ünnep, és régen még a zsidó naptár szerint ősszel kezdődött tulajdonképpen az év is. csak aztán volt egy tavaszi évkezdet, és volt egy őszi évkezdet, és ez a két rendszer aztán a babiloniai fogság után összemosódott, egyikből egy vallásos ünnep lett, a másikból pedig egy polgári.
0: Nagyon-nagyon érdekes dolog, egy picit hagyj emeljem még nagyobb szintre, mielőtt abszolút már a téli ünnepkörről beszélünk még jobban, hogy, mert itt az időt nagyon körbejártuk, hogy mégis az embereknek persze a mulandóság miatt nagyon fontos az idő, meg a ciklikusság, meg az, hogy újra töltödjük, de még a Biblia is úgy emlékezik meg, mintha az égbe is lenne idő, vagy fontos lenne. Tehát egyáltalán egy olyan rendszernek, aki időtől független létezik, és a szeretetből táplálkozik, mi szüksége van időre, és mondjuk ciklikusságra, és mi szüksége van ünnepekre, vagy hétköznapokra, mert végülis a Biblia is így kezdődik, hogy 6 nap alatt megteremtette a világot, 7. nap megpihentett, ez nekem egy kicsit furcsa. Egy picit ebben, hogyha van kedved, menjünk bele.
1: Hogyne. Ez azért fontos, mert ugye, ha nézzük a zsidó keresztény, tehát a 3 egyisten hívő vallás, mert a muszlimoknál is ugyanígy van, tehát a Koránban is ugyanígy van, a Korán teremtés története is hasonló párhuzamos azzal, ami a Ószövetségnek, tehát a Tanakhnak, és a keresztény Ószövetségnek a ünnepe. Például az indiai vallásban éppen az időből való kilépés, a nirvánába való belépés lenne a boldogság dolga. Nem így a zsidó-keresztény hagyományban, és ez az élethez közel van, és e szerint gondolkodunk is. Szóval amikor a héber időfogalmat nézzük, 3 szó vonatkozik az időre. Ugyanígy a görögben is ezt a 3 szót használják. Van az aion, vagy az ólám héberül, az az összidő mennyiség, amit csak Isten tud átlátni, abban élünk. Ez éppen olyan, mint hogy egy halacska van az óceán közepén, és az nem tudja az óceán partjait emlékelni, mert valahol az óceán közepén él, és neki a végtelen. Ezért ezt örökkévalónak meg végtelennek szoktuk, ezt az időfogalmat. Van az viszont az időtartam, ami 2 időpont közötti távolság. Ez viszont érdekes, mert ez ugye a mi életünknek a jellemzője. Amikor megszületünk, egy biztos, hogy meg fogunk halni. Csak nem mindegy, hogy mikor, nem mindegy, hogy hogy. És ezen az időtartamon belül, ami leszabatott, vagy a Biblia fogalmaz a mi számunkra, ebben az időtartamon belül vannak a időpontok, a kairosz, vagy pedig a zemán héberül. Ez viszont a cselekvésnek eljövő időpontja az, amikor most a szög fejére kell ütni. Az életünkben is így van, mert ugye vannak olyan dolgok, amit elmulasztunk, és ez sose jön vissza. Szóval ezzel a 3 dologgal kell állandóan számolni minden vallásban. Ezért az időpontok, ugye azok az ünnepek, és az időtartamnak pedig az a lényege, hogy mi ezeket átlássuk, és ezeknek a tanulságai alapján döntsünk, hogy amikor eljön az a pillanat, a döntés pillanat, akkor helyesen döntsünk. Tehát mi általában úgy szoktunk beszélni a múltról, hogy az mögöttünk van. A héber ember fordítva ül a vonaton, az idővonaton. A héber ember azt mondja, nem, a múlt van előttem, a jövő van mögöttem. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert azt mondja a Héber, és az egész Biblia, Új Szövetség is ez szerint gondolkodik, hogy a jelenben van a döntő pont, amikor meg kell határozni, hogy jobbra megyek, vagy balra megyek. Szóval az emberi szabadság az a döntési szabadság, az nem azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok, tehát nem szabadosság, hanem azt jelenti, hogy minden pillanatban döntenem kell, és ettől függ a jövő. Tehát a múlt az nem mögöttem van, hanem a talpam alatt van. És a múlt tanulságai alapján nyerem meg, vagy veszítem el a jövőmet. Ez egy nagyon-nagyon fontos elv a Bibliában.
0: Ebben benne van a változás és a szabadságnak is a lehetősége? Vagy...
1: Igen, benne van a döntési szabadságom. Tehát a szabad akarata az embernek nem azt jelenti, hogy hiába akarnék mondjuk kínai császár lenni, elálmodozok azon, hogy kínai császár, és semmi reális alapja nincsen. Annak van reális alapja, akkor jön a szabadság, hogy jobbra menjek, vagy balra menjek, most ez átvitt értelemben.
0: Igen, de mondjuk, hogyha ilyen szempontból foglalkoztat a kínai császárság, akkor annyit megtettek, hogy mondjuk egy kicsit érdeklődöm a kultúra iránt, tehát ennyiben megvan a szabadsága.
1: Persze, hát persze, és sőt, álmodozhatok is róla, be is képzelhetem, nem hiszem, hogy normálisnak tartanának, hogy én vagyok a kínai császár, ez zárt intézetben el.
0: Hát mondjuk én nagyon reális irányba mentem el, tehát mondjuk egy-két könyvet elolvashatok, vagy elutazhatok Kínába, vagy elkezdhetek ebbe dolgozni. Hát még nem leszek a kínai császár, csak a számomra vihető oldalát akkor
1: igen,
0: azért megteszem.
1: Tehát a szabadságnak mindig, a szabadság nem szabadosság. A szabadság és a szabadosság között azért komoly különbség van. Mert vannak gátak, vannak partok. A Dunának is van gátja, az két partja. Igaz, hogy keresztbe is lehet gátat építeni, de ez nem ajánlatos. Tehát végső soron egy folyó is a gátak között megy, mert hogy a Dunának nem volna két partja, akkor a Duna lenne mondjuk Európa legnagyobb pocsolyája, és ez nem lenne jó.
0: Hát nem. Akkor egy picit azért térjünk vissza most már a konkrét ünnepkörön, mert hogy gondolod, hogy szerinted akár egy vallásos, vagy akár csak egy hétköznapi embernek, aki egy kicsit jobban szeretné megérteni akár mint szeretetünnepet, akár mint karácsony, vagy akár a család egyik ünnepének, mi az, amire oda kell figyelni, akár vallási tradíció szempontjából, vagy akár csak együttélés szempontjából, vagy a lelke szempontjából?
1: Az ünnep, az mindig a közösség ápolás ideje. A keresztény embereknek azt mondom, hogy az embernek, és minden embernek azt mondom, hogy van négy kapcsolata az embernek, és ez a négy közösségi formában, ebben a koordináta rendszerben éljük az életünket. Minden embernek van kapcsolata önmagával, nem? Mert van egy jobbikénem, végig kell gondolnom, hogy mit csináltam rosszul, mit kell kiavítanom, mit csináltam jól, minek örülök. Azután van egy kapcsolatrendszerem, ami a környezetembe élő emberekkel, mondjuk így a társadalommal, és a társadalom alatt most nem a nagy társadalmat értem, hanem közvetlen azokat, akik körülöttem élnek. Tehát bizony-bizony a családdal, satöbbivel végig kell gondolnom az egész ünnepet, és örülnem kell nekik, mert ez mind örömforrás. Örömforrás az, hogyha én elgondolkodom azon önmagamban is, hogy hogyan éltem az életben, örömforrás ez is. Azután örömforrás az is, hogy végig kellene gondolnom azért a világgal, a természettel való kapcsolatomat. Ez megint egy borzalmas nagy dolog, az embernek biológiailag egy nagy kár, hogy nem nézek fel a napra. Azután végül, ha hívő ember vagyok, de ha nem hívő ember vagyok, akkor is van valaki felettem. Van egy nagy célom, vagy van felettem az Isten. És valakivel én párbeszédben vagyok. Tehát hogy így mondjam, a mérlegkészítés ideje az ünnep. És ezt, hogyha jól csinálom, és örömmel csinálom, akkor ez célba visz.
0: Nagyon-nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a téli ünnepkörről jöttünk le beszélni, és még hagyományokról, meg fenyőfállításról, vagy mondjuk másik oda a Hanukáról nem nagyon beszéltünk, de azt hiszem nagyon fontos és praktikus részéhez érkeztünk el a dolognak, és mindig ugyanoda lyukadunk el számvetésről, megélni az ünnepeket, meg mindent. Akkor hagyd maradjak még ennél, a pár nagyon egyszerű emberi dolog jutott még eszembe így az ünnep kapcsán, tehát amit mondta, hogy önmagunkkal elszámolás, a világgal elszámolás, a társadalommal, ebbe a család is beletartozik, és illetőleg hogyha spirituális vagyok, akkor egy felsőbb énnel vagy Istennel, hogy nagyon egyszerű dolgok, tehát az, hogy nézzünk egy egyszerű embert, aki a hétköznapjában tudja azt mondani a szeretteinek, ki tudja fejezni, hogy ezt szeretem benned, ezt nem akarom, most egy kicsit távol lennék tőled, most egy kicsit hiányzom. Négy nagyon egyszerű dolgot mondtam, ez szerinted az ünnephez hozzátartozik?
1: Hogyne. Az ünnepnek úgy tudnám elmondani, hogy az ünnep az az idő az életemben, akkor van idő önmagamra, másikra, világra, stb. Tehát van időm önmagamra. Nagyon fontos, hogy hát egy munkát nézünk, ha nincs mérlegkészítés egy munkában, hanem állandó hajtás van, akkor biztos, hogy neki megyünk a falnak. Szóval az embernek szüksége van arra, hogy értékelje önmagát. Az ember egy önértékelő lény. Ebbe különbözik minden más teremtménytől.
0: Itt még egy érdekes dolog jutott eszembe, hogy volt olyan karácsonyod, vagy olyan, de beszéljünk most azért a karácsonyról, vagy akár, hogyha ismertségedben van olyan, aki más vallásba elmentél, akár Hanukkára, vagy olyanra, ami azt mondtad, hogy nagyon emlékezetes ünnepi pillanat volt, és miért?
1: Igen, volt. Tudnék mondani nem csak Hanukkát, ami nagyon emlékezetes pillanat volt, nem csak karácsonyt, ami nagyon emlékezetes pillanat volt, hanem még muszlim ünnepet is tudnék mondani, ami emlékezetes pillanat volt.
0: Igen. Ha mindegyikből egy picit kiemelni, megköszönöm, mert lassan haladunk a riport végére.
1: Hát a karácsonynak nekem a legkedvesebb karácsony ünnep az a gyerekkoromban volt. Akkor volt ez a karácsony ünnep 1944 karácsonyán, amikor abba maradt a bombázás, és feljöttünk a pincéből, és úgy mai napig is érzem a lelkemmel, hogy kézzelfogható volt a csönd. Kézzelfogható volt, hogy nem kell rohanni, nem kell félni a légiriadótól. Azután a Hanukkával egy barátom meghívott egy Hanukkára, az az öröm. Hanukkának talán az öröm a legnagyobb tartalma, hogy egy felszabadult öröm, amikor nem valaminek örültünk, hanem az örömnek örültünk. Szóval ezt én csak így tudom mondani, az örömnek örültünk. A muszlim barátomnal pedig az, hogy ővele is egy más típusú örömet éltem meg, mégpedig az, hogy a különbözőség ellenére mi mégis tudtunk olyan dolgokról beszélni, ami összekötött a közös emberi tartalom, és felsejlett az, hogy hát végsősorban mi valahol testvérek, legfeljebb unokatestvérek vagyunk. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt, mindegyiket úgy őrzöm a szívembe.
0: Ha már ezt mondtad, akkor, és itt három, tulajdonképpen testvérvallást lehet mondani, mert igen. Ugyanis a zsidóság...
1: Ábrahám az ős mindegyiknél.
0: Igen. A zsidóság olyan 5700, most nem akarok pont butaságot mondani, ugye a kereszténység 2000 valahány éves vallás, és ha jól tudom, Mohamed meg olyan Krisztus után 600 környékén igen. kezdte a tevékenységét, igen. És hogy ehhez képest egy nagyon széles palettán vagyunk így együtt. Te mit gondolsz, miben hasonlók, és miben más ez a három irányzat, ami tulajdonképpen, ha tetszik, hanem, és ebbe az iszlámot is beleértem, meghatározza Európa kultúráját, mivel hogy az iszlám keresztény zsidó kultúrkörből nőtte ki magát.
1: Így van. Hát talán, ha vennénk az alapokban, tehát hogyha az alaptanításokat nézzük, akkor nagyon sok az egyformasága, nagyon sok a rokonság, etikai alapállásba, stb. Mindegyiknek lényegében a 10 parancsolat az alapja, a 10 parancsolatot nem lehet túlrepülni. Eszembe jut, hogy még a ánti világban volt a kezembe egy szovjet jogi szöveggyűjtemény, aminek az első része a 10 parancsolat volt, és a kovba, tehát apróbetűs felső szövegben az volt, a 10 parancsolat a legáltalánosabb etikai szabályzata minden kultúrának, és ez beigaza volt ennek az írónak. Viszont a baj az, hogy elindultak a fundamentalizmusok. A fundamentalizmusok azok tulajdonképpen a saját vallásuk alapjait tagadják meg bizonyos érzelmi indítékok alapján. Nagyon tipikus az iszlám fundamentalizmus. Egy önmagát felrobbant ember a Korán szerint, és minden hiteles mohamedán tanítás szerint nem üdvözülhet. Egész egyszerűen az öngyilkosság az nem üdvözülhet, és a fegyvertelen embert megölök, az ölésnek számít, és nincs rá bocsánat. Tehát nem kerül a paradicsomba, hogy az ő terminusuk szerint mondjak. És

0: És éppen ez zavarja talán, hogy visszatérünk a karácsonyra, hogy a karácsony ne legyen olyan felhőtlen és szép, aminek elgondoljuk. A fundamentalizmusok és a szekularizáció.
1: Picit megmagyarázod magának mind a két szónak az értelmét?
0: A fundamentalizmus az azt jelenti, hogy így mondom röviden. Fundamentalizmus a régen élt emberek megholt hite mára. A szekularizmus pedig azt jelenti, hogy én arról az alapról, arról kulturális, vallásos, lelki alapról, amiben felnőttem, amiben a kultúra felnőtt, én eltérek, és én egy kimegyek a piacra, és választok magamnak másféle ideákat, valami összevisszaságot, valami mixet, vagy egyáltalán nem választok semmit, hanem élek a magam öntörvénye szerint. Csak hát, hogy öntörvényi ember az nincsen, mert mindenki valahol a társadalomban van, és ha most gondoljunk el egy olyan, ha nem lenne kressz, és mindenki úgy hajtana az autót, hogy éppen kedve tartja, akkor milyen közlekedési krabály lenne mondjuk Budapest.
1: Nagyon érdekes dolog, amit mondtál, mert a mai ember nagyon sokat törlődik, hogy most tradíciókat kövessen, a saját hitét kövesse, hogy elválja azt a szabadságot, hogy választhat. A kettő nem áll egymástól távol, vagy rosszul látom?
0: Nem áll távol semmi. A tradíciót meg kell különböztetni a tradicionalizmustól. A tradíció az a meghalt emberek máig élő hite. Ez a tradíció, mert mindenki valakinek a vállán áll, én is az elődeim vállán állok, ők is előtte is, így vissza egész. Ez a tradíció. Tehát a meghalt emberek ma is élő hite. A tradicionalizmus az az élő emberek halott hite. Amikor már nem a hit él, hanem csak valami szokás él. Szóval már nem hiszem azt, amit, de azért csinálom, hát ha.
1: Itt egy nagyon-nagyon fontos dolog kezd kialakulni, vagy veszek le a szavaidból, hogy itt nagyon fontos, hogy van egy olyan szervező elem, ami az egésznek értelmet ad. Tehát nem mehetünk el mondjuk istenléte előtt, nem mehetünk el a hit előtt, nem mehetünk el a tisztelet előtt, és nem mehetünk el a racionalitás előtt, hogyha ez a négy dolog nem áll mögötte, akkor amúgy kiüresedett szó az egész.
0: Igen, lényegében a fundamentalizmus az egy ilyen kiüresedett hit, megvan még a szokás, amit én a tartalma ellenére is használni akarok, és agyonverem azt, aki nem úgy gondolkodik, mint én, holott az alapvető éppen toleráns gondolkodás ennek pontosan ellene mondana, aminek alapján én teszem azt. Tehát mondjuk vegyük az iszlám fundamentalizmust, ez a legjobban ismert a hallgatók előtt is. Az iszlám a békevallás, a szálemből, a békéből, a salomból, ami héberben van, jön a szó, és valóban úgy van például a zsidóság esetében, ugye a spanyol zsidóság, amikor előzte az inkvizíció, akkor ugye Egyiptom meg a kelet fogadta be, az iszlám világ fogadta be, és hát Majmundidész nem lenne a leghíresebb középkori teológus, hogyha nem fogadják be például őt Egyiptomba, sőt, ott Egyiptomban miniszteri rangig eljuthatott egy zsidó ember. Ugyanakkor most az iszlám visszafordul, és azt mondja, hogy most az iszlám fundamentalizmus ez ellen az alapvető hagyomány ellenébe kezdi értelmezni önmagát. Ugyanez megvan a kereszténységben is, hogy mit tudom én, ott volt amerikai szélsőséges fundamentalista csoport, aki ez a koresféle társaság, akik egyszerűen a CIA-jel fegyveres harcba keveredtek és leölték egymást, mert ők be akarták tartani egy kis tisztparancsot, amiben a középső parancsot az, hogy ne jöjj. Szóval ez egy teljesen ellentmondás.
1: Igen, ezek problémák. Hát tényleg most már a riportunk végén járunk, és én azt kérem, hogy egy mondatban adj egy jó tanácsot, vagy egy jó ötletet arra, hogy hogyan ünnepeljük meg a ünnepeinket, független attól, hogy vallástól, de akár hogyha vallásosak vagyunk, akkor is, vagy hogy tehetjük tartalmassá ezt a téli ünnepet mostanság.
0: Ne üzzük el a karácsonyt úgy, hogy a cuccra kerül a hangsúly, a fogyasztói társadalom cuckkultúrájára, hanem szívtől szívig találkozunk egymással, egy jó beszélgetés, egy szeretetteljes együttlét, egy jó vacsora, vagy leülni a karácsonyfa mellé, és végig gondolni az életünket az elmúlt évben. Ez többet ér mindennél, ezt ajánlom mindenkinek, és nagyon kellemes, nem kellemes, nem jól mondom, áldott karácsonyt kívánok mindenkinek, mert akkor nem csak kellemes lesz, finom lesz,

0: a halászlé vagy a beigli, hanem úgy lesz a karácsony ünnep, hogy magam is találkozom önmagammal. Jó találkozást önmagukkal.
1: Hát nagyon szépen köszönöm ezeket a mondatokat Szigeti Jenő professzornak, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Félreértett Biblia. 37. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Biblikus Konferenciát Szegeden. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására. A kedden, augusztus 25-én kezdődött, és ma, 27-én záródó 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azt vizsgálta, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése. Hogyan válhat egy szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé. Erre az évszázadokon átívelő, napjainkban is nyugtalanítóan aktuális kérdésre kereste a választ a 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Augusztus 25-e és 27-e között 32. előadás hangzott el a szegedi Gál Ferenc Egyetemen. 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. Az előadásokat szakmai vita követte. A megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztjén Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazekas Sándor, Fisl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazta meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda 14-16. A helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell még holnapig, augusztus 28-áig, pénteken délig. Több mint 220 ezeren vettek részt a 17. Kolozsvári Magyar Napok programjain. A vasárnap esti zárógálával és a Kolozsvári Magyar Opera Valahol Európában című főtéri előadásával véget ért a 17. Kolozsvári Magyar Napok egyhetes rendezvénysorozata, amelyen az összesített részvétel meghaladta a tavalyi 220 ezres adatot, közölték hétfőn a szervezők. A kincses Kolozsvári Egyesület sajtóirodája tudatta a következőket. Az augusztus 16-a és 23-a között tárt kapukkal, jelmondattal 67 helyszínen megszervezett rendezvénysorozat több mint 600 programot kínált a kolozsváriaknak és a kincses városba látogató turistáknak. Szabó Lilla, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatója kiemelte, a magyarság nem azért vette birtokba a várost, hogy elzárkózzék, hanem azért, hogy megmutassa és megossza mindazt, ami számára érték. A rendezvénysorozat sikerét pedig nem csak a megtelt rendezvényhelyszínek mutatják, hanem az is, hogy a résztvevők újra otthon érezhették magukat Kolozsváron. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma csütörtökön derült, napos az idő, kevés felhővel, eső sem várható. Délre fordul a szél, és 29-34 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az Evangélikus Rádió misszió műsorában, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. A keresztény reménység nem a semmit markolássza, hanem megragadja és belekapaszkodik Krisztusba. Ezért nem fogy el, ezért nem egyszerű optimizmus vagy pozitív életszemlélet. Győri Gábor Dávid gondolatait a legfrissebb Híd magazin szerkesztői bevezetőjéből olvastam. Horgonyról, a garak futásáról is szól a missziói lelkész, a lap főszerkesztője, a reménység miben létét körüljáró beszélgetésben. Műsorunk folytatásában egy házaspárral, Vargadi Tamással és Vargadi Réb Anikóval hallhatnak beszélgetést. Győri Gábor Dávid, evangélikus missziói lelkész a vendégünk, aki a Híd evangélikus magazint is szerkeszti, amelynek fő témája a reménység. Beszéljünk kicsit arról itt az elején, hogy számodra személyesen mit jelent a reménység, milyen kép jelenik meg előtted, vagy mire gondolsz, ha visszatekintesz az életedben?
2: Nem is olyan könnyű így konkretizálni a saját életemben ezt a kérdést, hogy akkor van-e az életemnek ilyen nagy reménysége, vagy akár a gyerekkori emlékeimnek. Mindig volt valamilyen reménységem, nyilván egy gyermeknek gyermeki reményei, elképzelései, álmai vannak az életről, ezek alakulnak. És én azt élem meg, hogy a reménységről alkotott elképzeléseim mélyülnek, tehát nem olyan sekélyesek, olyan gyermeki reménységek vannak, hogy nem tudom én, milliómos leszek, és olyan életem lesz, ahol nincsenek gondjaim, problémáim, kérdéseim, hanem azt élem meg, hogy vannak kérdéseim, gondjaim, problémáim az életben, és mégis közben egyre több mindent értek meg abból, hogy mit is jelent az igazi reménység, vagy miért fontos ez.
1: Ez egy szükséges kapaszkodó az ember életében, hogy mindig legyen valamiféle reménység előtte, ha ez változó is, hogy éppen mi az alapja?
2: Úgy vélem, hogy reménység nélkül nem lehet élni. Megegyeztünk abban, hogy ne beszéljünk hosszan arról a közhelyszerű mondásról, hogy a remény hal meg utoljára, de valójában ez azért önmagán túlmutató, mert ha nincs reménység, akkor ott nagyon rövid időn belül véget ér az élet. Én azt gondolom. És valahogy a földi életben mégiscsak azt éljük meg, hogy mindig van valami reménység. Még a legreménytelenebbnek tűnő helyzetben is azért élünk, mert azt éljük át, hogy a teremtő gondviselő Isten a kezében tart akkor is, amikor mi éppen nem érezzük azt, vagy közel van akkor is, amikor egyébként távol van. Hát ezért van életünk. Ezzel együtt nyilvánvaló, hogy vannak az életnek reményteljesebb periódusai, és vannak a reménységet nagyon is próbára tevő helyzetei. Épp most az elmúlt napokban olvastam egy ilyen tudósítást arról, hogy japán kutatók kísérletet végeztek, hogy valami mohafélét kiraktak az űrállomásnak a külső falára, aztán visszahozták ennek a maradványait 9 hónap után, és azt találták, hogy a mohának a spórái azok talán 80-90%-ban életben maradtak, és amikor visszakerült mindez a földi közegbe, akkor elkezdett növekedni és szaporodni. Olyan közegben élt túl, ami abszolút életellenes az űrben. Azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, ahol olyan, mintha vége lenne mindennek, de közben ott van valahol a mélyben mindaz, ami tovább tud vinni. Különösen az olyan helyzetekben, amelyekben nem marad más, mint a reménység, ott sokszor ez meg is erősödik.
1: Már pici gyermekkorunktól fogva életünk végéig ez egy építő eleme lesz a gondolkodásunknak és az életünknek a reménység. Mit tudunk tenni ezért, hogyha tudatosan szeretnénk, és kell is magunkban vagy másban erősíteni?
2: A reménység nem önmagában értelmezhető fogalom, hanem összekapcsolódik másokkal, és akkor itt sok-sok minden itt van, a bizalom, a hit, amik szintén alapvető fontosságok. Tehát, hogyha gyermekről beszélek, akkor benne ott van ez az alap ős bizalom, amit nyilván ki lehet ölni, ahogy a reménységet is ki lehet ölni emberekből. Nyilván a világban megjelenő gonosz erőknek ez a célja, hogy elvegyék a reménységet, elvegyék a hitet, elvegyék a bizalmat, elvegyék a szeretetet, és mindazokat a pozitív, Istentől eredő ajándékokat, amelyek az életet teljessé teszik. és tegyenek reménytelenné. Ha azt kérdezted, hogy a gyermekekben ezt lehet erősíteni, én azt gondolom, hogy igen, azzal a biztonságos közeggel, amiben átélik azt, hogy mindennek van értelme, és ezek a dolgok összekapcsolódnak. Nem állandó és újra átélt csalódás az, ami engem körülvesz, hanem biztonságban vagyok, valaki kézben tartja az életemet, gondoskodik rólam. Tehát ez az, ami nagyon segíti azt, hogy valaki olyan személyiségén növekedhessen, fejlődhessen, amiben egészséges helyén van a reménység. És másokban is azt gondolom, hogy így lehet ezt erősíteni. Azt a biztos pontot kell erősíteni, amivel ez a reménység belekapaszkodhat. Azt emelném ki, hogy a reménység nem önmagában érték, vagy önmagában létező dolog, mint sok más hasonló alapérték, hanem önmagán túlmutat, és más dolgokkal összekapcsolódva. A reménységnek az egyik legősibb szimbóluma a horgony. És ezt azért tartom nagyon jó szimbólumnak, mert a horgony az nem önmagában fontos egy hajón, hanem akkor tölti be a funkcióját, ha valamiből belekapaszkodik, valamiből beleakad. Az a funkciója, hogy megtartsa a hajót, hogy ez ne sodródjon el, de hogy tudja ez, hogy belekapaszkodik a fövenybe. Tehát a reménység az akkor ér valamit, ha belekapaszkodik valami stabil pontba, és a keresztény reménység ilyen, hogy Krisztusba kapaszkodva, Istenbe kapaszkodva érje el a célját.

0: Folytatjuk a beszélgetést Győri Gábor Dávid missziói lelkésszel, a Híd magazin szerkesztőjével a reménységről. Említetted a keresztény reménységet, mi az alapja akkor, és mivel érvelnél amellett, hogy ez nem egy illúzió?
1: A materialista gondolkodásnak is egy ilyen szólama volt annak idején, hogy a vallás a nép ópiuma, azért kellenek ezek az ilyen keresztény narkotikumok, hogy elviselhetővé tegyék az elviselhetetlen életet, meg elfogadjunk olyan dolgokat is, amik ellen egyébként lehetne forradalmat csinálni. Lehet azt mondani, hogy a reménységre, meg ezekre a szép, kegyes dolgokra azoknak van szükség, akik nem elég erősek ahhoz, hogy kézben tartsák a saját életüket. És nyilván akik sikeresek, akik igazán életre valóak, azoknak erre nincs szüksége, mert ők majd megoldják. Nyilván ez egy olyan életfilozófia, ami előbb-utóbb azért általában kifut az ember alól. Van is egyébként ezzel kapcsolatban írás a magazinban is, hogy a mai generációknak meg kell küzdeni sok-sokféle kihívással, reménytelenséggel, bizonytalansággal, és hogy a technológiai fejlődés az sokakat megrémít, sokaknak meg egyfajta reménységet ad, akár a hosszabb életreményét, vagy a könnyebb életreményét, vagy a tartalmasabb életreményét, amiben kiteljesedhetünk. Ezek fontos dolgok, de ugyanakkor ezek általában sokszor csak a földi keretekre fókuszáló reménységek. A keresztény reménység talán mindenképpen ebben más, hogy túl szeretne látni a földi kereteken, és nem egyszerűen a földi élet néhány évtizedére koncentrál, hogy ebben kell kiteljesedni, hanem a fókusz az a végtelenben van, és ilyen szempontból egészen más lesz a perspektíva is.
0: Pál apostoltól olvashatjuk azt, hogy ő kifejezte, hogy ha meg kell halnia most már, akkor számára az is egy boldogító dolog lenne, hogy Jézussal lehet, de az is, hogyha sikeresen végezheti még tovább a szolgálatát, az is vonzó számára. Ebben benne lehet ez a kettősség, amit egy keresztény ember is megél, hogy az örök életre is tekint, távolba horgonyoz, de mégis valahogy itt a mában él.
1: Igen, tehát ez a reménység, ez ami biztonságot ad, és ez a biztonság az, ami szabadságot ad, én azt gondolom. És Pálnál is ez jön át, a horgony képében is ez jön át, hogy az én életemnek a teljessége az nem mindenféle külső körülményektől függ, ha úgy tetszik, vagy belső körülményektől, nem egyszerűen az, hogy én jól érzem magam, vagy a helyemen érzem magam, hanem akár így van, akár úgy van, biztonságban vagyok, jó helyen vagyok, mert Istenhez van kötve az én életem. És akkor itt jön egy másik Páli mondat, és nagyon izgalmas, érdekes az a kis teológiai gondolatmenet, amit idézünk itt a magazinban Szalai Andrástól, aki azt az igét elemzi, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van, ami egy nagyon nehezen érthető ige, bár sokszor idézzük, amikor bajba vagyunk, hogy hát ne felejtsd el azt, hogy hát a nehézségek, a próbatételek azok is olyan dolgok, amiket Isten föl tud használni, hogy alakítsanak, formáljanak, a jellemfejlődésünket elősegítsék, vagy a hitünket erősítsék, de azért ezt sokszor félre is értjük ezt az igét, és sokszor tényleg a reménység a keresztény ember számára is, meg a nem keresztény ember számára is ilyen túlélő csomagnak az utolsó kis eleme, amikor már tényleg semmi nem marad, akkor valahogy túl kell élni, akkor ott van a reménység. De valójában Szalai András arról ír itt, hogy Pál nem mindannak a túléléséről beszél, amit az élet hozhat, hanem mindannak a megéléséről beszél, amit az élet nem hozhatott volna, csak Krisztus evangéliuma. Egy másfajta kiteljesedés van ebben benne, több, mint amit mi magunk el szoktunk képzelni. És hadd hozzam ide azt a példát, amit a reménység kapcsán sokat használtam még iskola lelkészként, és nagyon plasztikus szerintem, hogy milyen reménységeink vannak, amiket magunknak szoktunk kreálni. Ez örök emberi dolog, Csokonai is erről ír a híres versében, ugye, hogy a reménység az, amit kreál, teremt magának a boldogtalan, azért, hogy valakinek szolgálhasson, hogy valakire odafigyelhessen, mint védangyalára. Ugye, ilyen reménység, vagy erre jó példa, amit az agárfuttatásról olvastam, különleges jószágok az agarak, fantasztikus, ahogy arra vannak optimalizálva, hogy sprint futók legyenek, és hogy hát miért futnak olyan eszméletlenül gyorsan egymásra is versenyez, mert van előttük egy műnyúl, először rá is kapatják az agarakat erre a nyúlra, ezt úgy hívják szakszóval, hogy benyúszízzák őket, kicsit odaadják, hogy megcsúcsálod, de elveszik, aztán megint visszaszerzés, van egy ilyen rákapatás, hogy minden áron azt meg akarja szerezni, és úgy vezérli körbe ezen a pályán a műnyulat az agarak előtt, hogy pont ott legyen az orruk előtt, annak az illúzióját adva, hogy tényleg épp egy lépésre vannak attól, hogy elérjék, de soha ne érhessék el, és így fussák végig a pályát. És hát egy anekdóta szerint egyszer ez az elektromos rendszer, ami ezt a műnyulat vezérelte, ez meghibásodott, és az állatot kapott, és elégett a műnyul, elfüstöltött menet közben, és teljesen megzavarodott az a agár csapat, akik ott addig rohantak céltudatosan a pályán körbe, és megzavarodtak, és az egyik bambán állt a helyén, a másik nekifutott a palánknak, és összetörte magát. Egyik sem ért célba, mert eltűnt az a drive, az a motiváló erő, az a reménység, amiben ők kapaszkodtak, és amit soha nem ér hettek volna, mert persze így van kitalálva. És hát ez az a csalfa remény, amit minden áron oda teszünk magunk elő, hogy valami hajtson, valami motiváljon. De ami éppen azért nagyon veszélyes, mert zárlatot kap, és akkor ott maradunk, elveszítve a pályánkat. Isten ennél sokkal többet szeretne, olyan biztos reménységet, amivel tényleg belekapaszkodhatunk, és ami a helyünkön tart.

0: Mit kezdjünk a beteljesedett reménységekkel, amikor tényleg újra kell keresnünk ezt a drive-ot, vagy várjuk Istentől is, hogy újabb földi célt adjon, ha a távoli reménységünk fix és biztos is. Ilyen rövidebb távú reménységek is szükségesek, még a keresztény embernek is.
1: Mindig van valami, amiért lehet dolgozni, amiért lehet küzdeni, amiben nekem alakulnom, növekednem kell. Amíg Isten éltet bennünket, addig mindig van miért küzdeni, és van hova fejlődni, és a reménységnek is ott kell lenni. Hát, hogyha úgy érezzük, hogy nincs miért küzdeni, akkor lehet, hogy egy kicsit keresgélni kell, hogy lehet, hogy többre vagyunk hivatottak, mint az a kényelem, amiben élünk. És nyilván, ha egyházról, kereszténységről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy tehát az egyéni reménységeken túl közösségi reménységeink is lehetnek, erről még nem beszéltünk. Az az elkényelmesedett kereszténység, ami önmagáért él, és a saját életjelenségeinek a bebiztosításáért, az elveszíti a létjogosultságát. Ez egy nagyon veszélyes helyzet, és hogyha ez eddig eljutunk, vagy ez fenyegetne minket, akkor újra kell gondolni, hogy lehet, hogy már nem vagyunk a helyünkön. Mert a kereszténység nem erre hivatott, a Krisztus követésnek nem ez a célja, hanem az egy küldetés, amire elhivattunk a tágabb környezetünkben, lakóterületünkön, ahol bizony feladatunk van, és ezért vagyunk itt. A kérdés az, hogy megvan-e még az az igazi élő reménységem, amiből tudok adni, vagy ami mások számára is erőt adhat.
0: Sötét háttéren csillan fel a reménység. Viszont megéljük azt is, hogy és láthatjuk a Bibliában is különböző történetekben, hogy Isten nem minden esetben ment ki úgy, ahogy mi szeretnénk a mélységekből, betegségből, üldözöttségből kimenekedni. Hogyan élje meg egy keresztény ember azt, amikor küzdés vár Istenre?
1: A gyémántról tudjuk azt, hogy nagy mélységben, hosszú idő alatt, nagy nyomáson kristályosodik ki. Az igazán csillogó, értékes reménység is valahogy így születik meg, és ilyen körülmények között válik igazán plasztikussá, láthatóvá. Tehát az igazán értékes reménységért azt gondolom, hogy meg kell küzdeni. Ezért van az, hogy a magazinban is több olyan cikk is követ itt egymást, ami ilyen drámai nézőpontokat hoz. Betegség, veszteség, haláleset, gyász, a börtön mélye, tehát olyan élethelyzeteket, ahol különösen látványossá válik az, hogy van-e reménysége valakinek, vagy nincs, vagy láthatóvá válik, hogy annak ellenére van reménysége, hogy egyébként a külső okok, körülmények nem indokolnák ezt. Szép ez a horgonykép, amire utaltam az elén, kivettem, és akkor ott van, és akkor biztonság van, és minden a helyén van, de tudjuk, hogy a horgony igazán akkor fejti ki az erejét, meg a lánc, ami a horgonyt összeköti a hajóval, amikor jön az erős sodrás, az erős vihar. De közben persze a hullámok, a vihar az nem jó, hanem az igenis próbára tesz. Ezért utalok ezekre a történetekre, akár a magazin lapjairól is, ahol nagyon láthatóvá válik. Nyilván a gyászhelyzet, a halál közelsége az, ahol úgy lemesztelenedünk emberként, és elfogynak a mindenféle ilyen alibi válaszok, meg mellébeszélések, vagy hamis biztonságok, ahol a gazdag meg a szegény ugyanúgy mezítelenül állott az Isten színe előtt, vagy amikor szembe kell nézni az élet végével, végességével. De ugyanígy az ilyen egészen reménytelen helyzetek nagyon megfogott a kínai Jün testvérnek az a bíztatása, mindenféle köztörvényes, súlyos bűnözők között volt bebörtönözve, ő a hitéért keresztényként Kínában. Olyanokkal együtt volt bezárva, akik teljes reménytelenségbe voltak taszítva, mert vagy a halálos ítéletük végrehajtására vártak, vagy tényleges életfogytiglant kaptak súlyos bűnökért, és olyan dalokat énekeltek, amiben a teljes reménytelenség szólalt meg, hiszen nincsen miért küzdeni, nincsen perspektíva. Azt mondta, hogy mentek ezek a slágerek ott, és őt más szöveget írt ezekre a dallamokra, olyat, ami mégiscsak ott a föld alatti cellákba is becsempészett valami fényt, és elkezdték ezeket a dalokat énekelni, és egy lelki formálódás ment ott végbe. És nagyon megragad az a történet, és azok a nagyon őszinte sorok, amelyek evangélikus mártír, hitvalló mártírunktól, Dietrich Bonhoeffertől maradtak fent. A magazinnak a hátlapján is van egy ilyen írása, aminek ez a címe, hogy a remény megmarad. Itt nagyon mély elmélkedéshez és mély gondolatokat fogalmaz meg, de annak idején az iskolában sokszor imádkoztuk reggelre, hát ott az ő reggeli imádságát, aminek az igazi mélységét, drámáját az adja, hogy nem egy sikeres keresztjén, vagy egy nagyívű, filozófikus gondolkodónak az imádsága, hanem ott talán a börtön szellemélyén, a hitével is küszködő, a reménységért küzdő hívőnek az imádsága, amiben ilyeneket fogalmaz meg, hogy Istenem, segíts imádkozni és összeszedni a gondolataimat, mert bennem sötétség van, bennem nyugtalanság van, én csüggedő vagyok, de nálad van a világosság, nálad van a békesség, nálad van a segítség, és te ismered a helyes utat számomra. Tehát a küzdelem ezért fontos, hiszen ebben érlelődik a mi hitünk és reménységünk, és ezeken keresztül éljük át azt, hogy a reménytelen helyzetek ellenére is van reménységünk.

0: ha nem is történnek velünk ilyen nagy tragédiák, vagy nem hullámzik így az életünk, ahogy az előbbiekben beszéltünk erről, de a teljesen hétköznapi helyzetekben is megéljük a reménységnek a feltámadását és kimúlását is. Hogy látod ezt, hogy manapság hogyan érint ez minket itt a mai magyar valóságunkban?
1: Igen, magyarként úgy szoktuk magunkat definiálni, hogy milyen busongó nép vagyunk, és nyilván a történelmünkben sok-sok ilyen fordulat van, amiben talán egy szalmaszálnyi remény maradt újra, és mégis itt vagyunk 1000 év után a Kárpát-medencében, és ebben nem nacionalizmus van, vagy magunknak a értékesebbnek tartása, vagy fölé rendelése másoknak, hanem egy egészséges reménység lehet ebben, hogy élünk, vagyunk, sok-sok olyan történelmi fordulat ellenére, amiben más népek eltűntek. Nyilván ez felelősség is, hogy éljük meg mindezt. És ott van ebben a történelemben, ott van a helyzetünkben ez az állandó busongás talán, ami meg ilyen hamis reménységeket, meg elvárásokat is támaszt. Nyilván ennek politikai vetületei is vannak. Ott van a történelmünkben egyébként ez a megosztottság. Szóval, hogy mindig voltak különbözőségek közöttünk, pártoskodás is volt, különböző pártokra szakadás, és vannak, akik túlságosan is ebben a kontextusban élnek, vagy függnek ettől. Ezt látom sokszor egyfajta veszélynek, tehát, hogy a reménységünk is aztán ebbe kapaszkodik bele horgonyként, ezekbe a perspektívákba, politikai mozgalmakba, erőkbe, hatalmasságokba, pártokba, és a többi, és nem pedig ezen a földi világon túl van a kapaszkodó pontja a reménységünknek. És ez csalfa és vakreményé válhat egy idő után, és ráadásul erősíti azt a fajta megosztottságot, ami aztán pusztít sokszor, meg reménytelenné tesz. Szóval azt szeretném aláhúzni, hogy a hétköznapokban figyeljünk oda, hogy mibe kapaszkodik a reménységünk, és hol van. És hogyha azt veszük észre, hogy nagyon is ilyen földi kapaszkodó pontjaink vannak, akkor lehet, hogy veszélyben van ez a reménység, és lehet, hogy hamar csalódás ér bennünket. Keressük meg azt a kapaszkodó pontot, ami ezeken túlmegy, és politikai rendszerektől függetlenül, választásoktól függetlenül élővé teszi a reménységünket. Nagyon tetszik az a Luther idézet egy asztali beszélgetésből, tehát egy ilyen egészen hétköznapi helyzetből idézzük, ahol azt mondja a reformátor, hogy mindaz, ami az egész világon történik, reményből történik. A földműves így veti el a magot, a legény ember így házasodik, a kereskedő és a napszámos is számít, reményli a munkabérét, meg a nyereségét. Szóval, hogy a hétköznapi életünkben apró pénzre váltódik mindez, és fontos, hogy ott van, de akkor működik ez igazán, és aztán a Luther idézetekben is ott van ez, hogyha a földi kereteken túl kapaszkodik a mi reménységünk.
0: Adja magát, hogy beszéljünk kicsit az ünnepi reménykedéseinkről is, és az ünnep reménységéről, hiszen advent időszakában, karácsony előtt beszélgetünk most. A sötét órák száma növekszik, talán az is okozza, hogy vágyunk a fényre, és mintha egyre több fény venne körül minket, amikor közeledünk a karácsony felé. Mi ad mégis ennek is alapot az ünnepünknek? Mit adhat úgy a karácsony, ha nem csak erre a közvetlen szemmel felfogható csillogásra nézünk?
1: Igen, hát a keresztény ünnepek azok erre a végső reménységre utalnak, és adják a kapaszkodó pontokat. Az advent, a karácsonyra készülés, az a reménységnek az ideje, ha úgy tetszik. A biztos reménységé, az adventet általában úgy éljük meg, hogy a várakozás ideje, és a szó ugye maga ezt jelenti, az adventus domini kifejezés, az Úr érkezése. Tehát a mi várakozásunk, a mi reménységünk, az nem önmagában való, hanem pontosan azért lehetséges és azért értelmes, mert valaki érkezik, méghozzá a messiás, a megváltó, az Isten küldötte, aki becsempészi az igazi világosságot ebbe az egyébként sokszor komor, meg sötét, meg ködös világban, amiben élünk. Tehát az advent és a karácsony nyilván a fény játékaival, meg szimbólumával abszolút erre hívja fel a figyelmünket, és a kereszténység ünnepei a reménységről szólnak, és nem a magunk által kreált reménységről, hanem arról, hogy Isten az, aki a fény maga, és aki a mi életünkbe is bele tud világítani. Isten az, aki az élet maga, és ezért a mi halálra ítéltségünkbe is az örök életet tudja elhozni. Isten az, aki az út maga, és ezért a mi úton járásunknak reménysége az, hogy célba érkezünk. Szóval, hogy ezek mind ott vannak ebben az ünnepben, és nyilván erre vágyunk, ezt keressük ebben az időben, hogy valahogy átéljük ennek a meghittségét, a biztonságát. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ez, hogy reménységről így tudunk beszélni, hogy Isten az, aki önmagát adva, önmagát föláldozva, önmagát bele kényszerítve a mi kereteinkbe, valami sokkal többet hozott el számunkra, mint amiről mi bármikor tudtunk reménykedni vagy elképzelni. Tehát visszatérve az elejére, sokszor olyanok vagyunk, mint a kisgyerek, aki álmodozik arról, hogy majd milliómos lesz, és akkor nem tudom, hogy annyi gumicukrot tud venni, hogy fürdik benne. De aztán felnőttként átéljük, hogy hát ez micsoda gyermekdek dolog, és ennél sokkal mélyebb és fontosabb és nagyobb dolgok vannak az életben. Hát ugyanezt teszi Isten velünk, hogy a mi gyermekded földi fókuszú várakozásainkat és reménységeinket egy ilyen sokkal nagyobb perspektívába helyezi, és mindezt lehetővé teszi számunkra, és kinyitja az ajtót az örök élet felé. Hát ez az ajtónyitás, ez a karácsonynak az ünnepe.
0: A reménység életünkben elfoglalt helyéről és szerepéről hallhattak Győri Gábor Dávid missziói lelkésszel folytatott beszélgetésünkben. Vargadi Tamás és Vargadi Réb Anikó két különböző útról érkezett közös életükbe, de most már egy cél felé tartanak. Őket kérdezem a következő fél órában.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban a Vargadi házaspár, Anikó és Tamás, akik a Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezet tagjai három gyermekükkel együtt. Kezdjük azzal, hogy miért ezt a gyülekezetet választottátok, hogy kerültetek ide?
1: Alapvetően azért, mert a gyerekek a Sztélo Gábor iskolába járnak, tehát iskolai, egyházi alkalmak azok ebben a templomban vannak, illetve amikor az első gyerekünk itt kezdte a sulit, akkor osztálytársak ugye ide jártak páran a gyülekezetbe, tehát ide könnyebb volt gyerekekkel együtt menni, mert szívesebben jöttek úgy, hogy voltak kortársak, akikkel találkoztak. Mi Pest-Erzsébeten élünk, de oda is a gyerekek születése után költöztünk, és ott is jártunk templomba, ott nehezebb volt a gyerekeknek kapcsolódni, nyilván kisebbek is voltak még óvodásak, és ezért lett ez a váltás igazából.
0: Melyik ötök életében volt elsőként fontos az, hogy egyáltalán járjatok templomba, vagy a gyerekek hittan tanuljanak?
1: Ez inkább az enyém, sőt, határozottan az enyém. Én Ikladról származom, ami egy evangélikus falunak mondható, mert alapvetően szinte mindenki evangélikus, és én ott jártam templomba. Az is igaz, hogy főleg azután, hogy Gödöllőre, a református líceumba kerültem, én oda kötöm a megtérésem nagyjából, de ezzel párhuzamosan nyitottam igazából az egyház és Isten felé, és családilag is rendszeresebben akkor kezdtünk el templomba járni. Ikladon keresztelkedtem, Ikladon konfirmáltam.
0: Neked mit jelentett, hogy egy hívő lányt ismertél meg, és ez mikor történt?
2: Mi 2010 előtt ismertük meg egymást, és 2012-ben házasodtunk össze, és én utána kezdtem el az ő családjával templomba járni, illetve az esküvünk előtt keresztelkedtem én is ott Ikladon, az ő családjától nagyon boldog volt, és utána én velük jártam gyakorlatilag templomba, amikor ott voltunk anyósoméknál, máshol én addig nem, és talán amikor már a második gyerekünk járt ugyanide a Sztélo Gábor iskolába, akkor kezdtem el én is ezt komolyabban venni, és utána már én is többször mondtam, hogy akkor menjünk el. Így kezdődött el az én templomba járásom. Utána mondom, ez ilyen 4-5 évvel ezelőtt körülbelül, és utána kezdtem el ezzel komolyabban én is magammal így foglalkozni.
0: Amikor meghallottad, nem hívő fiúként, hogy ő neki fontos ez, kereszténység, templom, ilyen családja van, nem ijedtél meg ettől, vagy ezektől az elvárásoktól, amit halványon, de jeleztél azért?
2: Nem, mert igazából kíváncsi voltam. Ugye nekem ez egyáltalán nem volt része se a gyerekkoromnak, se az addigi felnőtt életemnek, úgyhogy ez alapvetően engem kíváncsivá tett, hogy ez pontosan milyen. Talán ez a kíváncsiság, ez a jó szó, amivel így ebbe bekapcsolódtam az elején. Nem nagyon tudtam nyilván se a szokásokat, sem amiket ők tudtak énekelni, vagy amit mondani kellett, ezeket tanulni kellett, és ez a része talán még a mai napig is hiányzik, egy csomó minden van, amiről azt gondolom, hogy mivel nekem kimaradt majdnem 35 év, ezért ezeket valahogy magamra kell szednem, és hát ezen dolgozom mostanában, hogy ezt minél jobban menjem.
0: Mi ad nektek a legtöbbet egy evangélikus istentiszteleten, egy vasárnapi alkalmon?
1: Nekem a közösség, nekem azért volt nehéz Pesten elkezdenem gyülekezetbe járni, mert amikor oda kerültem, nem nagyon ismertem senkit. Pest-Erzsébeten volt egy olyan segítség, hogy a Pest-Erzsébeti Evangélikus Gyülekezet az Ikladinak a testvérgyülekezete. Tehát én Győri János Sámuelt ismertem onnan, hogy ilyen keresztbe, kölcsön, Isten tiszteleteken találkoztam vele, meg pár ilyen ifjúsági alkalmon, és ez például egy jó kezdőlépés volt, hogy oda menjek. De ugye nehéz volt az, hogy a gyülekezeti tagokat nem ismerem, azután, hogy Ikladon a faluban ez a mindenki ismer, mindenki típusú közösség van, ami néha nem mindig olyan jó. És utána ezért is újabb lépés volt ugye Pest-Szentlőrincen a váltás, de az is utána, amikor már egyre több mindenkit megismertünk, voltak ott az iskolából ismerős szülők, osztálytársak szülei, az úgy visz utána magával. Meg úgy nyilván az egésznek, a lőrinci gyülekezetnek is én nagyon szeretem a hangulatát, a közösségét.
2: Igen, én nekem először nagyon fontos volt, hogy ilyen emberek is vannak ott, akiket már mondjuk ismerek az iskolából, és elég jó kapcsolataink vannak általában a szülőkkel, és voltak olyan szülők, akik ugye ide jártak, és ez nekem ilyen szempontból nagyon nagy segítség volt. Ugye mindig kerestem példát talán, hogy így férfiként hogy kell ezt jól csinálni, és így próbáltam velük erről beszélgetni. Talán ez az, ami nekem segített, hogy ők ott voltak. Nekem ez adott egy ilyen nyugodtságot, hogy akkor mégiscsak ott vannak, és van kihez fordulni.
0: Érdekes, amit mondtál, hogy férfiként is kapcsolódtál férfiakhoz, és kerested a válaszokat és a példákat. Mennyire vagytok beszélgetősek ott a lőrinci gyülekezetben férfiak?
2: Például a gyereknevelésről sokszor szoktunk beszélgetni, ott ugye egy elég hasonló korú gyerekeink vannak, úgyhogy ez sokszor téma. Ugye sokszor felmerül, hogy beszélünk a szolgálatról, ott többen presbiterek például, és ott segítenek a templomi szolgálatban. Megvannak ezek a közös témák, úgyhogy szerintem ez jól működik, és ez nekem fontos.

0: Hogyan él egy keresztény család? Mennyire más egyáltalán az életem?
1: Talán abban más, hogy keresztényként van egy plusz kapaszkodó, vagy egy plusz segítség, ahova az ember elsőként tud fordulni. Ez ad egy ilyen belső biztonságot, hogy Isten ott van és segít, hogy én ezt ne rontsam el nagyon, akár a gyereknevelést. És szerintem akkor, hogyha merek segítséget kérni Istentől, akkor akár könnyebben ismerem én azt, hogy nem vagyok én mindentudó, és könnyebben kérek akár mástól is segítséget. Illetve magában a gyereknevelésben is van egy ilyen plusz gondolat, hogy több szempontból felelős vagyok a gyerekeimért, és ezért is örülök nagyon, és ezért is szerettem volna, hogy ők egyházi iskolába járjanak, hogy kapjanak egy ilyen plusz támogatást. Mert azt gondolom, hogy csak szülőként a mai világban hívővé nevelni gyereket nagyon nehéz, hogyha a körülöttük, a környezetük, a kortársaik nem ugyanebben a közegben élnek.
0: Mindenképpen szerettem volna visszatérni arra, amit említettél már, hogy a Gödöllői Református Líceumhoz, a gimnazista éveidhez kötöd a megtérésedet, te nevezted így. Akkor te ezt megélted, hogy milyen olyan közegbe kerülni, ahol valahogy jelen van a hit, és nyíltan beszélnek Jézusról?
1: Azt gondolom, hogy igen, ez volt az a pont, amikor már korban tartottam ott, hogy ezzel egy kicsit már tudatosabban elgondolkodtam. Másrészt az oda kerülő gyerekek, nem volt mindenki hívő az osztályban, de nyilván a többség igen. Iskola kezdés előtt volt egy csendes nap, és a későbbi történelem tanárunk mesélte el az ő saját megtérését, hogy őt hogy szólította meg az Úr, és hogy az, hogy az ember meg van keresztelve, az egy dolog. Én addig azt gondoltam, hogy oké, én keresztény vagyok, mert meg vagyok keresztelve, de ezen akkor gondolkodtam el először, amikor ő ezt elmesélte, hogy neki volt egy pont, amikor ő ezt saját magában, a saját önszántából eldöntötte, hogy akkor ő mostantól Jézusnak adja át a saját életét, és ez engem akkor nagyon megérintett és elgondolkodtatott, és nekem az volt az a pont, amikor én ezen úgy elgondolkodtam, hogy én is ezt akarom, és akkor én is átadom az életem Jézusnak. Ott én nagyon szerettem reggel az áhítatokat, minden reggel volt áhítat, és az a 10 perc, az nagyon sokat adott minden nap.
0: Mit láttok most a gyerekeiteken? Hogyan érinti őket az, hogy egyházi iskolába járnak, az evangélikus Stélo gimibe Pest-Szentlőrincen?
2: Ad nekik egy nagyon jó értékrendet mindenféleképpen. Például a két lányon kifejezetten azt látom, hogy ők szeretik és élik ezt az egészet mindenféleképpen. Aktívan is részt vesznek benne, bár lehet, hogy ez még az életkorukból is adódik, de azt gondolom, hogy olyan gyerekekkel és olyan emberekkel vannak most körbevéve, ami segíti őket, hogy jó emberek legyenek belőlük, úgyhogy szerintem ez nagyon fontos.
1: A lányoknál van inkább az, hogy például valami történik, pont nemrég a Gergő valamelyik este rosszabbul volt, és akkor a Lili rögtön ezt mondta, hogy akkor én imádkozom érte, hogy másnapra jól legyen. Tehát, hogy neki ez már így eszébe jut. Vagy nagyon szeretnek például énekelni, és akkor amiket ugye az iskolában áhítatokon énekelnek, meg az iskolában tanulnak, ezeket szokták úgy néha énekelgetni. Nagyon szeretik a gyerekbiblia órát, hogyha megyünk templomba, akkor ők mindig az elsőként. Van, hogy ők ketten vannak gyerekbiblia órán, hogyha éppen mi vagyunk ott a templomban. Meg ezt is nagyon sokszor elmondják, hogy anya, ugye nem baj, hogy Istent egy kicsit jobban szeretem, mint téged. Ezek így beléjük nőnek, rajtuk inkább látom. A legnagyobb a fiú, ő nyilván kevésbé beszél erről, vagy kevésbé csacsogós, de ő meg már kezd megkomolyodni, és rajta azt látom, ahogy a konfirmációs előkészítőkre is járt, hogy vannak dolgok, amik úgy megérintették, és amiket úgy komolyan is tud venni ebből most már talán egy kicsit tudatosabban is.

0: Folytatjuk a beszélgetést az Evangélikus Rádiómisszió műsorában Vargadi Réb Anikóval és Vargadi Tamással. Tamás, úgy tudom rólad, hogy részt vettél az úgynevezett XCC apafia túráján is. Ezt miért gondoltad fontosnak már a tizenéves kis kamasz fiaddal megtenni, hogy együtt elmenjetek? Ami közölhető ugye az XCC-ről, mert hát ez egy titkokkal övezett férfi kihívás.
1: Nekem nagyon jót tett, hogy elhívtak egy barátom erre az XCC-re, ugye ezen csak felnőttek vehetnek részt, és ott nagyon jó volt azt látni, mint hogy előtte is mondtam, hogy ezt férfiak hogyan élik meg. Nagyon-nagyon jó példákat lát az ember, hogy ezt hogy lehet jól csinálni.
0: És mit?
1: Hogy lehet például a hitről beszélni, vagy hogyha kérdéseid vannak, hogy lehet ezt jól feltenni, kapsz rá jó válaszokat, amiket utána még elgondolkozol, és utána ezt építed magadban tovább. Ezek mind nagyon fontosak voltak nekem, mert nekem rengeteg kérdésem van és volt. Láttam azt, hogy akik ezt már régebb óta csinálják, ők hogy tudnak ebben a hitben növekedni, és hogy lehet ezt a hitet a hétköznapokban is férfiként megélni. És utána ugye volt ez az apafia kihívás, ide 12 éves kortól lehet vinni fiúkat, és a Gergő éppen betöltötte ebben az évben, és így el tudtunk menni. És én nagyon jónak gondoltam ezt az egész rendezvényt arra, hogy segítsen a Gergőnek abban, hogy ezt ő is át tudja élni, és bíztam benne, hogy ad neki egy olyan pluszt, amit én apaként nem feltétlenül tudok neki átadni. És ez egy elég bizonytalan időszak ez a tínédzserkor, úgyhogy gondoltam, hogy itt kaphat egy jó alapot. Ugye itt olyan hasonlókorú gyerekekkel van együtt, akiknek szintén ez a céljuk. Azt gondolom, hogy mondjuk 4-5 év múlva én még szívesen megismételném, amikor már túl vagyunk a kamaszkor nehézségein, de még nem felnőtt, hogy akkor ezt az egészet hogy éli meg még egyszer.
0: El tudnád mondani nekünk, ami elmondható az XCC-ről mégiscsak?
1: Igen, ez alapvetően egy fizikai és lelki utazásnak szokták hívni. A fizikai része az valóban nagyon nagy kihívás, és az először azt gondolja az ember, hogy a fizikai része nagyon nehéz, de utána rájön arra, hogy a lelki része is egy nagyon komoly munkát igényel közben az emberben. Ugye kint vagyunk az erdőben, 8-10 fős csapatokban, nem találkozunk senki mással, együtt vagyunk, nagyjából ismeretlen emberek általában, és meg kell küzdenünk először is a távval, és utána pedig magunkkal, és közben pedig mindig kapunk az erdőben gondolkodni valókat, hogy amíg átérünk a következő pontig, addig mind kell gondolkodnunk, és ezek mind nagyon fontos és súlyos kérdések, amiket utána gyakorlatilag olyan emberekkel kell megbeszélni, akiket aznap láttál először. Ez egy teljesen új szituáció, nagyon szeretik ezt a kimozdít a komfortzónából kifejezést, ez mindenféleképpen az, és nagyon jól fel van építve, nagyon jól ki van találva, hogy mindenki eljuthat addig, hogy az út végén le tudja vonni a saját életére a megfelelő konzekvenciákat, hogy mi az, amit változtatni kellene, mi az, amit eddig rosszul csinált, mi az, amiben javulhatna. Úgyhogy én ezért is voltam ott már többször.
0: Elmondható, hogy te milyen döntésekre jutottál?
1: Ma már sokszor szóba került a gyereknevelés, én például a gyerekneveléssel kapcsolatban hoztam döntéseket, hogy próbáltam a türelmetlenségemet, vagy a haragomat sokkal jobban kezelni otthon, és a gyerekekkel szemben is, illetve a saját életemen igyekeztem azzal javítani, hogy sokkal jobban megnyíltam, talán otthon is, és más előtt is, és ez nagyon sokat segített abban is, hogy utána akár a templomban járásban, vagy akár az otthoni hitéletünk az mondjuk jobb legyen. Akkor eldöntöttem, és tettem is érte utána lépéseket. Remélem látszik is, ezt majd a feleségem megválaszolja. És azt gondolom, hogy ez azóta is kitart, pedig már talán két éve voltam, igen, először.
0: Egészen addig jutottatok, hogy az Országos Evangelizáció nevű rendezvény megszervezésekor, ami az evangélikus egyházban minden ősszel megtörténik, titeket kértek fel egy szekció vezetésére. Ez volt a cím, hogy két útról egy cél felé, kihívások a vadonban, elköteleződés a gyakorlatban. A szekció címe utal erre az XCC-re is kicsit, és az Arise nevezetű nőknek szóló változatára, ahol Anikó részt vett. Hogyan történt a készülés?
2: Először nagyon berezeltünk, hogy miért nem fogunk tudni csinálni. Eleve nem vagyunk azok a szereplős típusúak, akik szeretnek mások előtt beszélni. és nem nagyon tudtuk, hogy mit tudnánk mi adni. Szóval nagyon féltünk ettől az egésztől. A felkéréskor még az Arise előtt voltunk, Tomi már túl volt az XCC-n. Nekem az Arise-on az egyik feladatom ez volt, hogy ezen gondolkodjak. És nagyon sok gondolatom lett ott ezzel kapcsolatban, és akkor így egy kicsit megnyugodtam, hogy menni fog ez, és fogunk tudni adni talán másoknak. És inkább külön készültünk rá, azt gondolom. Nagyjából megbeszéltük, hogy milyen témákat szeretnénk érinteni, hogy ugye ezt a két felől jövünk, és mégis lett egy közös házasságunk, ami azt gondolom, hogy most már Isten is megérkezett ebbe a házasságba. A Tomi pedig inkább az XCC-s túrás részre készült. De alapvetően összevonni ezt ott élesben történt először, és nekem hatalmas élmény volt az, hogy ahogy ez kikerekedett, mert azt éreztem, hogy jönnek a szavak, és Isten adja a számba a szavakat, és nagyon jól sikerült egymásra is fűzni a dolgot. Nekem az akkor ott nagyon sokat adott az a szekcióvezetés.
1: Én pedig az XCC-nek van egy ilyen íve, amit nyilván most nem lehet elmesélni, de erre próbáltam felfűzni a saját mondani valómat, hogy én hogy jutottam el egyrészt odaig, hogy egyáltalán részt vegyek egy ilyenen, és utána, hogy ez milyen döntésekre sarkalt, és hogy ez mit jelentett a családunknak. Én, be kell valljam, nekem volt papírom, volt leírt szövegem, nem vettem elő végül, mert nem kellett. Kaptunk rengeteg kérdést is, ezen is meglepődtünk, és sokkal jobban sikerült, mint amit én gondoltam.

0: Lélekhangoló.
1: Mennyire tartotok attól, hogy milyen világban nőnek bele a gyerekeitek?
2: Amikor picik voltak, akkor én ettől rettegtem. Ez volt az én legnagyobb félelmem, hogy tudok-e nekik olyan belső biztonságot adni, ami majd megvédi őket, hogy tudunk-e olyan példát mutatni, olyan hátteret biztosítani nekik, meg úgy nevelni őket, hogy amikor kamaszodnak, amikor már kevésbé van rájuk hatásunk, kevésbé látunk rá, hogy ők milyen döntéseket hoznak, hogy akkor ezekben a döntésekben mi is ott legyünk. És ahogy nőnek, amúgy azt gondolom, egyre inkább úgy érzem, hogy azért nagyon rossz munkát nem végzünk, mert nagyon sok olyan jel van, amiről azt gondolom, hogy nekik már van egy belső, hát vagy egy ilyen erkölcsi védelmi vonaluk, vagy hallják azt, hogy ott ülünk a vállukon, és néha megsúgjuk, hogy akkor most mit kéne, vagy mit nem kéne csinálni. Én azt szeretném, hogy ők tudnák azt, hogy vagy hozzánk, vagy Istenhez ők bármikor tudnak fordulni, bármilyen kétségbeesésben, hogy legyen ez a kapaszkodó. Nyilván a világtól nagyon féltem őket, mert nagyon sok minden nem rajtuk fog múlni, de azt gondolom, hogy ami rajtuk fog múlni, azzal már szerintem meg fognak tudni birkózni. Most ezt gondolom, és ebben bízom.
3: Én, amit még ebben fontosnak tartok, ugye, hogy ez a közösség, amiben vannak, szerintem az is nagyon fontos, mert hogy én, ha most visszagondolok a jelenlegi barátaimra, vagy a jelenlegi közeli kapcsolataimra, azok valahol nekem gimnázium környékén kezdődtek, és hogyha sikerül ezt a közösséget itt még az elején jól kialakítani, akkor szerintem az is ad egy olyan hátteret a gyerekeknek, amivel el tudnak indulni, és kapnak olyan kapcsolatokat, amik fontosak és értékesek lehetnek nekik. Ezért is örülök például annak, hogy egyházi iskolába járnak, és olyan dolgokat, elveket és példákat látnak, amikkel én is azonosulok, és szeretném is, hogy ez az ő életüknek is a része legyen.
1: Van-e olyan, hogy úgy igazán megfáradtok, vagy elcsüggettek, és hogyan történik egy ilyen kapaszkodjunk Istenbe, vagy forduljunk Istenhez dolog, amit a saját életetekben is megéltek, és a gyerekeiteknek is javasoltok?
2: Nagyon sokszor van olyan, amikor elfáradunk, és kilátástalan, és ezt a hétköznapi mókuskereket

0: Amikor akár az iskolában mondjuk nem úgy jön össze egy nap, akár a barátokkal vannak éppen fasírban, vagy csalódás éri őket, akkor azért próbálunk nekik segíteni abban, hogy itt vagyunk mi is, akik tudnak ebben segíteni, vagy mondom a lányoknál, mert többször láttam azt, hogy fordulnak Istenhez az ilyen kéréseikkel, megnyugvást ad nekik. A Tomi édesanyja is pár éve halt meg, és az én apukám is, tehát hogy ők már élték meg nagyszülő elvesztését. Ezek segítenek nekik az ilyen gyász folyamatokban, meg az ilyen hétköznapi problémák leküzdésében is, hogy van egy urunk, akihez ők fordulhatnak.
1: Mennyire érzed egy ilyen jó, nagy gyengék menedéke Isten, és forduljon csak hozzá, aki maga nem tudja elég jól megoldani a problémáit, megközelítésnek azt, hogy most Istenről beszélünk, és hogy tőle kérünk dolgokat, vagy benne akarunk bízni?
2: Nekem ez volt nagyon nehéz. Én ugye mérnöknek tanultam, és azt tanultam, hogy vannak problémák, amikre vannak exakt megoldások. Világéletemben így is működtem, mindig is ezt szerettem mondani, hogyha nem az lenne a névjegykártyámon, hogy vegyészmérnök, akkor probléma megoldó lennék. És emiatt is nehéz nekem személyesen azt gondolni, hogy van az életben olyan probléma, amit nem én tudok megoldani. És ez mindig volt bennem ezzel kapcsolatban egy ilyen kettősség, hogy de hát csak nekem kéne megoldani. És például ez az, amit szeretek kérdezgetni másoktól, hogy ezt ők hogy csinálják, és mindenkinek van erre más-más megoldása, én még nem találtam meg a sajátomat teljesen. Én ilyenkor általában a feleségemmel beszélgetek, hogy találjunk ki együtt megoldást a problémára, én még jelenleg itt tartok, de igen, ez bennem még egy nagyon nehéz és megoldandó probléma, hogy ezt hogy tudom elengedni, hogy nem feltétlenül nekem kell minden problémát megoldani.
1: Miben érzed azt, hogy te támogathatod Anikót leginkább úgy, mint hívő keresztény feleséget, akinek nagyon fontos a hite is, nagyon fontosak a gyerekei, a veled való kapcsolat?
2: Én ebben mindig igyekeztem nyitott lenni, én mindig támogattam bármilyen ötletet, akár most vegyük ezt az egyházi iskolát, vagy az, hogy még korábban, ugye általában ő volt az, aki szorgalmazta, hogy akkor vasárnapon menjünk el templomba, hogy mondjuk imádkozzunk ebédnél, passzív résztvevő voltam ebben. Jelenleg most már azt gondolom, hogy ebben aktív résztvevő vagyok, és ebben sokat fejlődtem, úgyhogy ez, hogy már aktív részt vettem ebben, ez szerintem szintén sokat jelent neki.
1: Te, mint férjed segítőtársa, biblikus szavakkal, hogyan gondolkodsz Tamásról és a közös jövőtökről, vagy az ő segítéséről?
0: Az volt nekem ebben az elején nehéz, hogy én nem akartam erőltetni. Azt nem lehet erőltetni, hogy ő megtérjen, hogy ő hívő legyen, hogy ő elkezdjen e felé fordulni. Én ezt így nagyon óvatosan próbáltam, hogy ne legyen ez neki túl sok, ne legyen felé elvárás. És amúgy nagyon örülök, hogy ez így végül kiteljesedett, és végül szerintem a lehető legjobban alakult, mert ez mindenképp az kell, hogy neki ez egy saját döntése legyen. És én most ebben hát nagyon könnyen tudom őt támogatni, mert nagyon örülök annak, hogy ő ezek felé egyre inkább nyit, és egyre jobban azt látom én is, hogy megéli és átéli ezeket a dolgokat. Azt gondolom, hogy ez a gyerekeinknek is egy nagyon jó példa, hogy soha nem volt ebben ellentét amúgy, tehát soha nem volt az, hogy én mondjuk szerettem volna, hogy meglegyenek keresztelve a gyerekek, és ő egyszer sem mondta azt, hogy de ne. És a gyerekeknél, ha imádkoztunk, vagy elmentünk templomba, akkor ő nem vonta ki ebből magát, hanem odaült. Az XCC előtt még nem nagyon volt olyan, hogy ő mondta velünk az imádságot, és nálam ez például egy nagyon észrevehető változás volt, és ezt a gyerekek is megjegyezték, hogy anya, apa is mondta velünk az asztalnál az imádságot, vagy a templomban a mi atyánkot. Én itt kezdtem el észrevenni, hogy valami belül megmozdult, és valami elkezdődött. És én látom ezeket a változásokat, de ketten még nehezen tudunk erről úgy beszélni. Nem jönnek még úgy ezek az alkalmak, hogy mi erről ketten beszélgessünk, vagy esetleg ketten imádkozzunk. Talán ebben kell majd még próbálkozni, hogy e felé könnyebben jussunk el.
1: Mi lenne a közös első imádságotok témája, ha most belegondoltok abba, amilyen helyzetben van a családotok, egy konfirmáció ünnep után, ilyenkorú három gyermeketekkel, házasságotokban?
2: Talán a gyerekeimért imádkoznánk közösen, én azt gondolom, mert őket tartjuk életünk központjának, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg

0: használnánk, ha valamit a gyerekeinkért imádkoznánk.
1: És a családi közösségünkért, tehát hogy öten, ahogy vagyunk, hogy abban jelentős szerepet kapjon Isten hatodikként, vagy hát igazából elsőként, hogy köré tudjuk a mi családunkat építeni.
2: Varkadi Tamás és Vargadi Réb Anikó volt a lélekhangoló vendége, akik tapasztalják családjukon, kapcsolatukon, személyes hitük alakulásán Isten kezenyomait. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.lutheran.hu rádió menüje alatt. Az Evangélikus Rádiómissziónak levelet a következő címre írhatnak: evmis@lutheran.hu, SMS számunk 0620 620 36 79. Szeretettel búcsúzunk, és kívánunk Istenben bízó hétköznapokat hallgatóinknak is. Erős vár a mi Istenünk.
3: Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió Misszió műsora. Lélekhangoló.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A 20 éve elhunyt Jánosi István emlékezete. Jánosi István nem sorolható be egyetlen iskolába, szétveszít minden keretet, csak Istenhez kötött szabad ember. Kosztolányi valószínűleg a lángelmék közé sorolná őt. Írta az idén 20 éve, 2006. augusztus 19-én elhunyt evangélikus lelkészről, költőről, íróról, műfordítóról. 2004-ben Haffenscher Károly lelkész. A mester 85. születésnapjára mindössze 100 számozott példányban megjelent könyvecskében kortársak és tanítványok osztották meg élményeiket és gondolataikat. A fenti idézetben használt lángész megnevezést nem csak a kolléga iránti elfogultság diktálta. A kötetben található írások szerzői az ezredforduló szellemi életének kiválóságai voltak, akik az elismerés hangján méltatták a jeles évfordulót ünneplő alkotót, aki küzdelmes élete dacára a 20. század két kiemelkedő evangélikus szerzőjével, Hambas Bélával és Vörös Sándorral összemérhető jelentőségű életművet hagyott hátra. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10-e, csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármelyik pontjáról. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek, metropolita és Szocska Ábel, nyíregyházi negyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görögkatolikus metropolita adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar-görög katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek gyengesztelődéséért és a békéért. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma csütörtökön derült, napos az idő, kevés felhővel, eső sem várható. Délre fordul a szél, és 29-34 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Thank you.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik. Ferenc Kuna Valéria műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Merkaba, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria. A stúdióban nagyon különleges vendégem van, egy fiatal művésznő, Kuna Kata, énekes, színésznő. Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Én is köszönöm, hogy meghívtál.
3: Nagyon örülök, hogy itt vagy, és nagyon sok témáról szeretnék veled beszélgetni. Elsősorban arról, hogy fiatal művészként milyen megélni a zsidóságot a mindennapokban, hiszen jó, azt elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy kicsit könnyű és nehéz dolgom is lesz a mai interjú során, hiszen a saját hugommal készülök interjút bemutatni. Ez rengeteg problémát felvet, és rengeteg kérdést is. Remélem, hogy még én is tudok majd rólad újakat megtudni az elkövetkezendő néhány percben. Színésznőként végeztél, és színházakban dolgozol, de énekesnőként is rengeteg munkád van. Hogy lehet ezt összeegyeztetni a mindennapokban a zsidósággal, ami köztudott, hogy igen szigorú elveket és szabályokat követ? Számodra mi a fontos a hídben? Mit jelent a vallás?
4: Hát megmondom őszintén, hogy elég nehéz összeegyeztetni, ha konkrét dolgokat nézzük, mert ugye a legtöbb premier péntek este van. És ugye péntek este jön be a sabbát, ami a zsidóságnak az egyik legfontosabb ünnepe. De nagyon-nagyon sokat gondolkodtam én is ezen, hogy hogyan lehetne ezt összeegyeztetni, és igazából arra jöttem rá, hogy nem mindig a konkrét dolgok a fontosak. Tehát pontosan a hit a lényeg, és az, hogy te hogyan éled meg a saját zsidóságodat, az a fontos, és nem az, ahogyan feltétlenül, ahogyan mások csinálják. Ez most nagyon ilyen újítónak hangzik, de nem annak szánom igazából. Szerintem mindenkinek meg kell találni azt, hogy mi az, ahogyan ő érzi jól magát. És nekem ez nagyon sok kérdést felvetett, pontosan az, hogy nekem nagyon fontos ugye a színház, meg a zene, meg a művészet, de közben a zsidóság is. Én szerintem ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni, hogy egy vallásban mi az, amiket tud vállalni, amiket meg tud tartani, és mi az, amit nem feltétlenül.
3: Ha jól értelek, a zsidóságban neked, illetve minden vallásban, ugye most a zsidóságról beszélünk elsősorban, sokkal inkább a hit és a spiritualitás a lényeg, mint az, hogy szolgaszerűen kövesd a mások által előírt szabályokat?
4: Így van, így van.
3: És ezen az úton haladva, mik azok, amiket mindenképpen megtartasz, vagy amiket a legfontosabbnak tartasz?
4: Igazából ez attól is függ, hogy hozza az élet, de mert mostanában például kevesebbet járok zsinagógába, de hogyha tehetem, akkor egyébként szerintem az egy fontos része a dolognak az, hogy járjunk közösségbe. Tehát amikor van rá az embernek ideje és igénye, akkor mindenképpen jó, hogyha egy közösségnek a része tud lenni. Illetve ez egy kicsit ellentmondás, de hogy a családban való ünneplés, tehát az is szerintem nagyon fontos, hogy otthon a családdal meg tudjuk ülni ezeket az ünnepeket, akár a sabbátot, akár a nagy ünnepeket, vagy bármelyik ilyen eseményt.
3: Szerinted mennyire van a közösségnek vallás, illetve hit megtartó ereje? Akár egy zsinagógai közösségre gondolok, vagy bármilyen más közösségre, ami egy adott témával foglalkozik a valláson belül?
4: Valószínűleg nagyon fontos szerepe van a zsinagógáknak, illetve egy vallási vezetőnek abban, hogy eleve egy útmutatást tud nyújtani. Tehát egy csomó olyan ember van, aki mondjuk tényleg nem gyakorolja a vallást, csak érdeklődik, nem tudja, hogy kezdjen neki, hogyan fogjon hozzá, mit kell tennie, mit nem, stb. És hogy azért ebben nagyon jó, hogyha van egy olyan vezető, aki esetleg tud neki irányt mutatni, hogy merre induljon el.
3: Most, hogy kevesebbet jársz zsinagógába, érzed a hiányát ennek a közösségi megtartó erőnek, vagy akár egy vallási vezetőnek, vagy úgy érzed, hogy egy bizonyos szint után már akár a család, vagy akár a saját tudásod is ideig, óráig tudja pótolni azt a spirituális töltődést, amit mondjuk egy péntek este a zsinagógában megkapunk?
4: Valamilyen szinten tudja pótolni, igen. Nekem mondjuk könnyű helyzet helyzetem, vagy könnyű helyzetben vagyok, mert ugye a család azért az nagyon fontos, de hát nem mindenkinek van ilyen összetartó családja, akik ugyanazt a vallást, ugyanabban a vallásban élnek. Sokan vannak ezzel egyedül. És szerintem valamilyen szinten tudja pótolni, de alapvetően azért egy idő után érzem a hiányát annak, hogy azért egy jó kis péntekesti sábesz a zsinagógában az úgy sokszor tud hiányozni.
3: Igazából ez egy furcsa kérdés, hiszen nehéz ezt megmondani, hogy mi volt előbb, a művészet iránti elkötelezettséged, vagy pedig a zsidóság iránti elkötelezettséged, de amikor konkrétan a színi iskolát, illetve a színészi pályát választottad, akkor mérlegelted-e, hogy mennyiben fog ez téged szolgálni, vagy hátráltatni a vallásos életben?
4: Tulajdonképpen a művészethez való elköteleződés volt előbb, hiszen ugye a család révén én nagyon beleszülettem ebbe a zenész életbe, meg igazából a színház is már nagyon-nagyon pici korom óta vonz. És abban biztos voltam, hogy művész szeretnék lenni. Tehát abban nem volt kérdés igazából, és a vallás az pedig később jött. Tehát igazából így kamaszkorom körül kezdett el ez mélyebben érdekelni. Tehát valahogy például Istenben mindig hittem, szóval ez ilyen velem született dolog volt, vagy így nem tudom. Pedig ugye, hát anyáik nem, szüleink nem neveltek igazából piciként egyik vallásra sem. De valahogy hogy Isten létezik, abban mindig biztos voltam. De konkrétan ugye a zsidósággal komolyabban csak hát ilyen kamaszkorom körül kezdtem el foglalkozni, és akkor volt is egy olyan időszak, amikor nagyon, hát, hogy fogalmazzak.
3: Tehát nagyon gyakorlatban.
4: Nagyon
3: komolyan vetted a
4: Igen, komolyan. Ezt szabályokat. Igen, tehát, hogy egy kicsit komolyan vettem, igen. És akkor volt egy olyan időszak, amikor tényleg így a sábeszt, meg mindent, meg az öltözködést, tehát szoknyába jártam, hosszú ujjú, stb. Tehát igen, de aztán pont, hogy utána ugye jelentkeztem a színiiskolába, és igazából nem mondanám azt, hogy azért, de nyilván köze is volt hozzá, egy idő után ezek így egy kicsit elkezdtek lazulni. Nem minden, tehát például a kóserság az nem, mert azt a mai napig ugyanúgy tartom, de ma már azért fölmerek venni egy nadrágot. Nem gondolom azt feltétlenül, hogy ez hú de jó, de úgy gondolom, hogy tényleg egy embernek magába kell néznie mélyen, és valahogy úgy próbálni élni, hogy jól érezze magát. És hogyha már nem érzi jól magát egy bizonyos keretek között, akkor szerintem nem kell feltétlenül abban maradni, csak azért, mert eddig azt gondoltad róla, hogy az a jó neked.
3: Tehát nem érezted úgy, hogy ez feltétlenül a fejlődésedet szolgálja?
4: Igen. Ettől függetlenül nagyon fontos még mindig számomra a zsidóság, tehát abszolút nem tagadtam meg a hitemet, vagy nem is szeretném, meg tényleg nagyon sok olyan dolog van, amit tartok, csak nem feltétlenül van már annyira lelkiismeret furdalásom attól, hogyha valamit esetleg máshogy képzelek el, mint sokan.
3: És ez a hitedet befolyásolta valamilyen szinten, vagy igazából annak az erősségéhez ennek semmi köze?
4: Szerintem nincs hozzá köze.
3: Más irányba terelődött a figyelmed, illetve a vallási elkötelezettséged?
4: Igen. Igen, úgy érzem.
3: És mik azok a dolgok, amikben ennek ellenére úgy érzed, hogy erősödtél? Az Istenbe vetett hit útján.
4: Hát most, ami először eszembe jutott, az gyakorlatilag az, hogy úgy gondolom, vagy úgy érzem, hogy úgy éreztem, hogy attól még, mert bizonyos dolgokat nem az előírások szerint csinálok, attól még valószínűleg az Isten szeret engem. És én is őt. És szerintem igazából ez az, ami egy mélyebb szintre tud vinni az, hogy érzem azt a fajta szeretetet, meg elfogadást, ami szerintem Istenből jön. Most ez ilyen nagyon misztikusan hangzott, de nem baj.
3: Innen folytatjuk egy kis rövid zene után.

0: Úgy érzed, hogy a hited nem gyöngült azáltal, hogy a művészet oltárán beáldoztál néhányat a zsidóság szigorú szabályai közül, de említetted, hogy volt olyan időszaka az életednek, amikor igenis nagyon komolyan vetted ezeket a tanításokat, ezt az utat kamaszkorod körül. Mi volt az az első élmény, amely ez irányba vitte el? Hol találkoztál először komolyan a zsidósággal?
1: Mi ugye Kecskemétről származunk, és igazából ott voltam először közösségben, illetve a nagykőrösi zsinagógában, mert nagy ünnepekkor a kecskeméti közösség oda járt. És igazándiból ez volt az első ilyen közösségi élmény, aztán utána, vagy közben, vagy szóval ez ilyen együtt jött igazából. Lekerültem ugye a szarvasi zsidó táborba, mint táborozó, és akkor ott is volt egy ilyen nagy közösségi élményem, de akkor már a családdal már ünnepeltük a sábátot otthon. Tehát akkor már voltak ilyen nagy családi vacsorák, kaláccsal, meg gyertyával, meg mindennel, ami kell. Szóval nem tudom kiemelni így az első nagy élményt igazából ebből a háromból, mert ez így valahogy így egyszerre történt.
0: És szarvason milyen élményekkel gazdagodtál, hiszen ott nem csak táborozó voltál évekig, hanem utána madrichként, azaz táboroztatóként is részt vettél éveken keresztül, sőt, mind a mai napig. Ezek szerint ez egy nagyon meghatározó és kellemes élmény lehetett a számodra.
1: Abszolút. Szarvas igazából egy fantasztikus hely, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek, akit egy kicsit is érdekel a zsidóság, meg úgy egyáltalán ez az egész, annak egy nagyon jó élmény tud lenni. Én 3 évig voltam ott táborozó, és utána 3 évig csoportvezető, utána kihagytam 2 évet, és most idén megint visszamentem, nagyon jó volt egyébként visszamenni. Szarvason nagyon sokat tanultam, konkrét dolgokat is, de leginkább tényleg a közösségi élmény az, hogy annyira sok fiatal, és hogy a pont egyébként a lazaságát tudja egy kicsit mutatni, tehát hogy a vallás az nem csak mindig arról szól, hogy szabályok, és mit nem szabad, mit szabad, hanem tényleg tud egy ilyen közös kapocs lenni, látszólag teljesen különböző emberek között is.
0: Mit értesz különböző emberek alatt? Különböző nemzetiségűek, vagy akár
1: például
0: különböző vallásúak? Hát azért a többségében zsidók vannak.
1: Többségében zsidók vannak, ez igaz, viszont mivel abszolút nem kirekesztő, és senki nem kérdezi meg, hogy zsidó vagy-e, tehát ha le akarsz menni táborozni, akkor nincsen egy ilyen
0: nem kérik
1: kérdés.
0: A papírokat.
1: Nem kérik a papírokat, így van, tehát bárki jöhet szarvasra, akár nem zsidók, keresztények, bárki, tényleg, tehát ez abszolút nem kérdés. És hát én pont egy barátnőmmel voltam lent legelőször, aki nem zsidó, és ő is iszonyatosan jól érezte magát. Szóval szerintem ez bárkinek egy jó élmény lehet, és amit mondtál, hogy ugye a nemzetiségek is, tehát ez egy nemzetközi zsidó tábor, és nagyon sok országból jönnek gyerekek táborozni.
0: Például onnan?
1: Amerikából, Izraelből, Indiából, Ukrajna, Románia, nagyon sok fajta helyről, tehát így a közelről is, de tényleg ilyen különleges, úgymond különleges vagy távolabbi országokból is, mint például India. És nagyon-nagyon jó érzés. Táborozóként is az volt, de csoportvezetőként még inkább, hát többet vagyunk együtt így nemzetközileg, tehát ugye angolul vannak a felkészítő héten, angolul vannak a foglalkozások is, meg minden, és hát akkor többet beszélgetünk igazából én, legalábbis, mint táborozóként, és ez nagyon jó élmény. Az, hogy tényleg teljesen más kultúrából, más országokból, de ide jönnek, és tudjuk, hogy van valami közös bennünk, például az, hogy szarvast szeretjük, és hogy ez egy fontos dolog a számunkra, és ez nagyon-nagyon jó érzés.
0: Ahol olyan ilyen sok nemzet vesz részt egyszerre, és ugye megünneplik a sábeszt minden alkalommal, van-e olyan, amit ott tanultál esetleg más nemzetek gyerekeitől, ugye hát gyerekekről, tinédzserekről beszélünk, hiszen ez a tábor ugye 6-tól 18 éves korig
1: Igen.
0: van gyerekeknek, És tanultál-e valami olyan újat, ami esetleg meghatározó volt, vagy akár szemléletben, akár vallásban, akár konkrét, mit tudom én, egy ételrecept, vagy bármi olyan, ami igazán megfogott a külföldiektől ott?
1: Biztos, hogy nagyon sok minden van, de most ami legelőször eszembe jutott, az pont az indiaiak, akik minden évben, akik jöttek onnan csoportvezetőként, mindegyikük iszonyatosan kedves, nagyon-nagyon kedvesek. Igazából ilyen nagyon meglepően nyitottak és kedvesek, és igazából az ő kultúrájuk, mert tehát pont azért, mert ugye hát különlegesnek számítanak, ugye itt az európai zsidósághoz képest, minden évben tartanak egy ilyen, az előkészítő héten tartanak egy ilyen indiai estet, ami pont arra való, hogy egy kicsit az ő kultúrájukat bemutassák. És én mindig ezt várom a legjobban, mert tényleg annyira jó és annyira különleges, megmutatják azokat a tradicionális ruhákat, amikben járnak, és nekik tényleg vannak ilyen ruháik. Tehát nem az van, mint mondjuk nálunk, hogy van egy népviseletünk, ugye, és akkor mondjuk van a néptáncosoknak olyan ruhája, de amúgy én nem tartok otthon magyar népviseletet. Jó, lehet, hogy valaki igen, de mondjuk én nem. És nekik megvannak ezek a ruhájuk, és hordják őket bizonyos alkalmakkor, vagy akár esküvőre, vagy egy olyan családi eseményen. És ez például nekem nagyon-nagyon érdekes volt, meg úgy az egész, ahogyan a zsidóságukat megélik. Nagyon, egyébként nagyon erős hitük van, és pont azért úgy annyira különleges, mert ugye alapvetően azért Indiában nagyon sok fajta vallás van, és ugye a több isten hit is ott megjelenik, és ő, nekik mégis ők annyira jól összetudják egyeztetni ezt az indiai kultúrát az egy isten hittel.
0: És ezt úgy képzeljem el, hogy mondjuk száriban mennek a zsinagógába péntek este, mert az az ünneplő ruhájuk?
1: Én szerintem van, aki igen.
0: Ez így nagyon izgalmas lehet, most képzeljük el magunkat, hogyha az lenne az ünnepi, vagy az lenne a díszruha, hogy felveszük a matyóhímzést, vagy igen, a kalocsai hímzett ruháinkat, és menjünk a zsinagógába, azért ez valahol nagyon szép lenne szerintem.
1: Igen, szerintem is.
0: De azért, ha valaki egy szárit adna, azt se vetném meg.
1: Az biztos. Én most próbáltam idén-nyáron, fölpróbáltam egy szárit, és de nagyon bonyolult egyébként felvenni. Tehát ez is vicces volt, hogy az egyik lány hozott ilyen szárikat, és akkor mindenkire, aki szerette volna, arra rápróbálta, és egy csomó ideig tartott, amíg rám kötözte, de nagyon-nagyon szép viselet. Ő mesélt egy aranyos történetet, hogy anyukáját kérdezte, hogy segítsen már neki, vagy kérte, hogy segítsen már neki felkötni, és anyukája éppen nem ért rá, és mondta, hogy nézd meg a YouTube-on, van egy csomó videó. Nagyon vicces, hogy azért ott náluk is ez a
0: 21.
1: század azért ott is megjelenik.
0: Tehát Szarvas volt az egyik olyan hely, ahonnan te elindultál így a zsidó nagyvilágba, és utána költöztél Pestre, illetve még mielőtt Pestre költöztél volna, te már plusz dolgokat vállaltál be azért, hogy a zsidósághoz közelebb kerülhess. Mi is volt ez?
1: Így van. Hát igazából, amikor Szarvason először voltam, ez 2007 nyara, akkor annyira sok új emberrel találkoztam, és annyira beszippantott ez a világ, magával ragadott, hogy azt gondoltam, hogy én egy zsidóiskolában szeretnék tanulni. És hát ugye a Sejber és a Lauder, illetve hát a Veselénia, ez a három iskola van, de igazából én valahogy pont úgy voltam így a csoportban, vagy úgy kerültem össze emberekkel, hogy a legtöbben a Sejberből jöttek. Ezért aztán én a Sejberbe szerettem volna járni, így 16 éves fejjel ezt így eldöntöttem, és hát mondtam otthon a szüleimnek, hogy akkor vigyenek el oda, és hát nagyon támogattak ebben is, és igazából az első évben úgy jártam oda, hogy ugye vonattal Kecskemétről minden nap oda-vissza.
0: Hajnal 4-kor kelhettél.
1: Hajnali 4-kor keltem, úgyhogy az nem volt egy egyszerű időszak, de nem cserélném el, tehát az nagyon megérte szerintem.
0: Jó élményeket kaptál az iskolától?
1: Igen. Is, de alapvetően nem bántam.
0: Hát alapvetően minden iskola is, azt hiszem, egy tínédzser számára.
1: Így van.
0: És a valláshoz sikerült közelebb kerülnöd.
1: Igen, így van. Nagyon-nagyon sokat tanultam ott.
0: Akkor ez megalapozta a későbbi teljes Budapestre költözésedet, de most megint egy kis szünet következik, úgyhogy zene után innen folytatjuk tovább a stúdióban Kuna Katával.

0: Köszöntöm ismét a hallgatókat, ez még mindig a Merkaba. A mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, a stúdióban a vendégünk Kuna Kata, énekesnő, színésznő, akinek pályájának nagyon-nagyon kezdeti éveiről beszélgetünk, sőt, leginkább a zsidósághoz való viszonyáról, hogy hogy is tudja ezt, illetve hogy illesztette be a mindennapjaiba. Miután ugye a gimnáziumról beszélgetünk, ugye leérettségiztél, és gondolom, hogy kis gondolkodási idő után, ami azért nem tartott túl sokáig, színi iskolába mentél.
1: Így van.
0: Most egy kicsit szakadjunk el a vallástól, egy rövid időre, és mesélj a színházhoz való kötődésedről, illetve a munkáidról, hogy hol is lehet téged látni, és mik a legfontosabbak, mi az, ami téged erre a pályára vonzott.
1: Mint azt már említettem az elején, a színház nagyon-nagyon régóta, egész pici korom óta vonz. Nem tudom, hogy hogy jött, de egyszer csak jött. Szerintem ilyen 3-4 év körüli lehettem, vagy valahogy így. Valószínűleg édesanyámhoz köthető ez is, mint oly sok minden az életemben. Ő nagyon sok operafilmet nézett, amikor mi kicsik voltunk, és hát gyakorlatilag ezeken a filmeken nőttünk föl, és nagyon-nagyon megszerettem. És ugye az opera pont egy olyan műfaj, amiben a zene és a színház is megjelenik, ami nekem is az életem két nagyon fontos alappillére lett. És igazából ezt már csak anyukám mesélte, tehát én nem emlékszem konkrétan erre a történetre, de anya azt mesélte, hogy amikor ilyen filmeket, meg koncertfelvételeket, meg ilyesmiket hallgatott és nézett, akkor sokszor volt az, hogy én a kis szobában játszottam, ugye kisgyerekként, és amikor vége lett egy-egy ilyen filmnek vagy koncertnek, és a közönség elkezdett tapsolni, akkor berohantam a szobába, és tátott szájjal bámultam, ahogy tapsolnak.
0: Igen, és később elkezdtél hajlongani.
1: Igen. Tehát így a közönség szeretete az így eléggé hamar megmutatkozott. Úgyhogy alapvetően szerintem ez de hát biztos, hogy mindenkinek vannak ilyen élményei az adott szakmával, amivel utána elkezd
0: foglalkozni.
1: Szerintem
0: ez nem is szakma, inkább hivatás.
1: Vagy hivatás, így van, az egy megfelelőbb szó. És hát tényleg, ahogy mondtad, volt egy kis gondolkodási idő érettségi után, amikor így, hát nem is tudom.
0: Nem annyira találtam.
1: Nem annyira találtam meg magamat, és akkor kellett tényleg egy kevesebb, mint egy év ahhoz, hogy rájöjjek, hogy én tulajdonképpen mindig ezt akartam csinálni. És akkor ugye jelentkeztem a színművészetire természetesen, de hát ugye nem vettek föl, és akkor kerestem iskolákat, és ez is nagyon sorsszerű egyébként, ahogy én megtaláltam az iskolámat, a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola színészképzésére jártam. Egy gyerekkori kecskeméti barátnőm oda járt, akkor volt azt hiszem másodikos, vagy valahogy így, és nagyon régen beszéltünk, de kicsikorunkban minden nap beszéltünk, tehát tényleg a legjobb barátnőm volt, de hát ugye eltávolodtunk egymástól, mert én Pestre jöttem, ő meg akkor még Kecskeméten maradt, és rengeteg évig nem beszélgettünk, és aztán ugye az internet segítségével megtaláltuk egymást, és elkezdtünk beszélgetni, és akkor mondtam neki, hogy hát most pont így a színészet felé kacsintgatok újra, és hogy jelentkeztem ide meg oda, és akkor mondta, hogy jaj, hát feltétlenül jelentkezek ebbe az iskolába, mert hogy milyen nagyon jó, és hogy ő is ide jár, és nagyon szereti. És akkor oda is jelentkeztem, és hát végül ez vált be. És tényleg az összes felvételi, ahol voltam, az összes felvételi közül a Nemesben éreztem a legjobban magamat. Tehát tényleg az egy ilyen olyan hely volt, hogy így azt éreztem, hogy na igen, ez nekem való, ez az én helyem. És hát tényleg 3 év alatt rengeteget tanultam, nagyon-nagyon jó tanároktól, úgyhogy abszolút pozitív ez az élmény. És még annyit kell erről elmondanom, hogy az iskola a 11. kerületben található, Budán, és a Karinthy Színháztól egy utcányira gyakorlatilag. És nyilván a közelség miatt is valahogy úgy alakult, hogy az iskola ilyen összeköttetésben van a színházzal, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az iskolából oda megyünk ilyen szakmai gyakorlatra, mondjuk így. Hát gyakorlatilag így statisztálunk, vagy ilyen kisebb szerepekre bekerülünk egy-egy darabba, amiben szükség van fiatalokra. És hát így kerültem én ugye a Karinthy Színház közelébe. Már első évben szerepeltem egy darabban, mint statiszta, de volt szövegem. Úgyhogy az egy nagyon pozitív kezdés volt. És azóta is gyakorlatilag minden évben volt olyan darab, amibe bekerültem. És tavaly pedig felkért a Karinthy Márton igazgató úr egy szerepre, ami egy kicsi szerep, de szerep, a Róza című darabban egy Dajkát játszom. És olyan fantasztikus művészekkel állhatok egy színpadon, mint Almás Éva, Murányi Tünde, Széles Tamás, és tényleg, tehát szóval nagyon nagy nevekkel, ami szakmailag is, és emberileg is nagyon-nagyon sokat visz előre egyfolytában.
0: Azért azt áruljuk el, hogy te még nagyon-nagyon fiatal vagy, 24 éves, és igaz, hogy statiszta szerepekkel kezdted ennél a színháznál, de valamit akkor nagyon jól csinálhatsz, hiszen aki belép a Karinthy Színház ajtaján, és elkezdi nézegetni az ott szereplő, és kiemelem színészeket, akkor a te fényképeddel is találkozhat a falon, igaz?
1: Igen, ez így van. Igazából ez nekem is meglepetés volt, mert jó, hát most már vagy azt hiszem, hogy öt, vagy igen, talán az ötödik darab volt, amiben szerepeltem, de hát, mint mondtam, csak kicsi szerepeket. És amikor felhívtak, nem is tudom mikor, valahogy olyan február-március körül, vagy valahogy így, nem tudom, hogy mikor érnék rá fotózásra, mert hogy megújítják a színháznak azt a részét, ahol a fotók vannak. Hát akkor iszonyatosan meglepődtem, persze nagyon örültem neki, de tényleg, hát így nem is tudom. Persze egyfelől ugráltam örömömben, másfelől meg azt éreztem, hogy húha, tehát hogy ez egy picit teher is, olyan szempontból, hogy akkor ez azt jelenti, hogy számítanak rám, és úgymond még jobban oda kell tennem magam, még jobbnak kell lennem. Tehát alapvetően ezt egy kihívásnak is érzem, de ez abszolút pozitív. És tényleg, amikor végül felkerült az arckép, akkor azt éreztem, hogy nagyon jól esik ez a fajta bizalom, amit megkaptam a színháztól, és ezt szerintem ilyen korán, ilyen, hát jó, mondjuk ez relatív, hogy mennyire vagyok fiatal, de azt hiszem, hogy így ezt a bizalmat megkapni, ez egy nagyon-nagyon nagy kincs.
0: Azt hiszem, hogy egy ilyen kreatív alkotóközösségben, mint ami akár egy színház, vagy akár egy zenekar, nagyon fontos, hogy az ember szinte családtagjaiként tekinthessen az ott dolgozó emberekre. A Karinthy Színház ugye tényleg egy kicsi színház, de én is nagyon sokat voltam ott, és nagyon kedves, különleges milliót áraszt magából. Hogy érzed, hogy sikerült beépülned ebbe a színházi családba? Milyen érzéseid, milyen élményeid vannak a színházzal kapcsolatban?
1: Csupa jó élményem van. Pontosan, ahogy mondod, egy családi közösség van ott gyakorlatilag. Eddig akárhányszor beléptem a színházba, tényleg bármi problémám volt, mindig úgy jöttem ki, hogy jobban érzem magam. Nem tudom, hogy pontosan ez minek köszönhető, valószínűleg az embereknek, de tényleg van egy olyan atmoszféra, amiben én nagyon jól érzem magam. De egyébként hát nyilvánvalóan ez az embereknek köszönhető, alapvetően mindenki nagyon-nagyon nyitott és kedves, nem csak a stáb vagy az alkalmazottak, hanem tényleg a színészek is. Rengeteget tanultam idősebb színészektől, nem csak szakmát, hanem tényleg emberileg is bármikor számíthatok rájuk. Itt kiemelném elsősorban Balázs Andrea művésznőt, aki az ottani anyukánk, tehát ő nagyon pátyolgatja a fiatalokat, ez egy nem jó szó, de tényleg törődik velünk, és vigyáz ránk. De ott van például még Németh Gábor, aki az első perctől kezdve tényleg nagyon sokat foglalkozott velem, és nagyon sok szakmai tanáccsal látott el.
0: Ha már ilyen sokat beszéltünk a színházról, tudsz nekünk mondani időpontot, hogy mikor lehet téged ott látni legközelebb?
1: Igen, legközelebb pénteken, illetve az mikor van? November 20-a. Igen, november 20-án a Nyitott Ablak című zenés komédiában szerepelek, illetve december 3-án lesz a már említett Róza című előadás.
0: Hát reméljük, minél többen elmennek és megnéznek. Én csak ajánlani tudom mindenkinek, hiszen mind a két előadás fantasztikus, és egy rövid kis szünet után innen folytatjuk.

0: Itt vagyunk ismét, ez még mindig a Merkaba, a stúdióban vendégünk Kuna Kata színésznő, énekesnő. A színházi élményeidről és munkáidról már beszélgettünk, de kiemelem azt, hogy énekesnőként is szerepelsz. Tudom, hogy milyen zenekarban, hiszen én is annak vagyok a tagja, de egy kicsit térjünk is vissza a zsidóságra, hiszen a Hamsza zenekar alapvetően izraeli zsidó zenét játszik, és közeledik egy nagyon-nagyon kedves ünnep, ugyan nem egy fő ünnep a zsidóság szempontjából, de szerintem talán a leghíresebb és a legközismertebb zsidó ünnepek közé tartozik, és természetesen zene is, dalok is, vidámság tartozik ehhez. A Hanukáról beszélek, amely, nem is tudom kiszámolni, gyakorlatilag 3 hét múlva itt van a nyakunkon. Te hogy készülsz a Hanukára, illetve várhatóak-e fellépések, ahol lehet hallani ezt a vidám hangulatot?
1: Igen, én nagyon szeretem ezt az ünnepet, ahogy mondtad is, hogy ez az egyik leghíresebb, valószínűleg ugye a karácsonyhoz való közelség miatt, de én nagyon szeretem. Van egy nagyon sajátos hangulata a Hanukának szerintem, ami semmi máshoz nem fogható. Igazából még nem készülök a Hanukára, bár már kéne, mert ahogy mondtad, a nyakunkon van, de én azt gondolom, hogy megpróbálok majd egy-két fánk receptet elsajátítani, bár nem vagyok egy óriási nagy konyhatündér, de majd segítesz. szeretnék mindenképpen fánkokat sütni, meg latkeszt. Nagyon szeretem a latkeszt. És lesznek fellépések is, igen. Most pontos időpontokat én nem tudok mondani, mert...
0: Igazából még mindig alakulóban vannak a koncertjeink Hanukára.
1: De általában mindig szokott lenni, és remélem, hogy idén is lesz egy-két jó hangulatú koncertünk. Nagyon-nagyon szeretem a hanukai dalokat, és az egész, mondom, ezt az egész hangulatot, ami van.
0: Ha már az ünnepeknél tartunk, oké, a Hanukáról beszéltünk, de van-e ezen kívül olyan, ami számodra különösen kedves, vagy melyik a kedvenc zsidó ünneped?
1: Mindig azt szoktam mondani, hogy a kedvenc, ez is ilyen ellentmondásosan hangzik, de a kedvenc zsidó ünnepem a Jom Kipur. Ami ugye pont a Hanukával és a nagy ünnepekkel ellentétben a befelé fordulásról szól, és ezért aztán ugye nem eszünk egy napon keresztül, nem eszünk és nem iszunk, böjtölünk, és nyilván emiatt egy kicsit megterhelő ez a nap, viszont az a fajta befelé fordulás és szellemi elmélyülés, ami ezt a napot jellemzi, az nagyon-nagyon különleges, és semmi mással nem összehasonlítható, és mellé rendelhető élmény, tehát hogy az nagyon-nagyon-nagyon fontos szerintem.
0: Ilyenkor nekem úgy érzed, hogy te is gyakorlatilag újjászületsz egy-egy ilyen Jom Kipur után, amikor 25 óra étlen, szomjan, gyakorlatilag egész nap csak imádkozni lehet.
1: Így van. Igen, abszolút egy újrakezdés számomra. És az a pillanat, amikor megszólal a sófár az ünnep végén, amikor a böjtnek is ugye vége szakad, olyan felemelő érzés, de tényleg a szószoros értelmében egyszerűen megkönnyebbülsz. És nem csak azért, mert végre lehet enni, nyilván ennek is köze van hozzá, de egyszerűen tényleg lelkileg olyan megkönnyebbülést ad, ami szerintem nagyon... Nagyon jó, hogy van egy ilyen. Nagyon jó, hogy van egy ilyen ünnepünk, amiben ezt meg lehet élni.
0: Amikor először kezdtél el foglalkozni a zsidósággal, nem ijesztett meg például egy ilyen ünnep lehetősége, amikor 25 órán keresztül nem eszünk, nem iszunk, nem csinálunk semmit. Valakinek, aki nincs elmélyülve a vallási életben és az azt ahhoz kötődő szabályokban, ez akár riasztó is lehet, főleg, hogy egy tínédzserről beszélünk.
1: Igen, ez nagyon érdekes egyébként, hogy nem. Nem nagyon ijesztett meg. Biztos, most így, ha visszagondolok, én se úgy kezdtem el valószínűleg ezt az egészet, hogy egyből mindent, hanem fokozatosan mindig egyre többet és többet csináltam, de valahogy a Jom Kipur az mindig, mindig vonzott. És ugye van egy ilyen szokás, hogy fehér ruhában kell lenni, és ez valahogy nekem mindig nagyon tetszett, és nagyon érdekelt.
0: Akkor sohasem lemondásként élted meg ezt a napot?
1: Tulajdonképpen nem. Nem.
0: A Jom Kipur az nagyon sokak számára tényleg egy ilyen spirituális feltöltődés, spirituális élményt jelent, és rengeteg hagyomány kapcsolódik hozzá. Erről már beszéltünk a Merkaba előző adásaiban is, de majd reméljük, hogy még több szó esik erről. Most viszont tényleg az öröm ideje jön el, hiszen említettük, hogy mindjárt itt van Hanuka, ami azért is különleges, mert az egyike az igazán hosszú zsidó ünnepeknek, ugye 8 napig tart, és hogy hát az évek során a zsidó ünnepekre, a zsidó szokásokra is rárakodnak más népek, más vallások, hagyományai, főleg azt hiszem Hanuka esetében elsősorban a gyerekek voltak azok, akik ezt a hagyományt kiharcolták maguknak, hogy bizony ilyenkor ajándékozunk, minthogyha karácsony lenne. Te mennyire tartod fontosnak ezt a hagyományt, hogy megajándékozd a szeretteidet, a barátaidat, illetve milyen ajándékokkal, milyen meglepetésekkel szoktál készülni Hanukára?
1: Én azért tartom elsősorban fontosnak, mert nagyon szeretek ajándékozni, tehát én tényleg nem csak kapni, hanem adni is nagyon szeretek, és leginkább saját készítésű dolgokkal szoktam ilyenkor készülni, persze, ha van rá időm, nem mindig jön össze, de nagyon igyekszem, mert én alapvetően nagyon szeretek így kreatívkodni mindenféle dolgot, tehát igazából rajzolni is nagyon szeretek, de bármilyen új technikát is nagyon szívesen kipróbálok, és ilyenkor leginkább ennek a hobbimnak szoktam hódolni, és örülök is, hogy van erre egy ilyen alkalom, hogy végre kiélhetem a kreativitásomat. Úgyhogy leginkább ilyen dolgokat szoktam, de persze a gyerekeknek, az unokahúgaimnak, illetve az unokaöcsémnek, nekik azért szoktam vásárolni is, mert hát játékokat nyilván, mindent, aminek ők örülnek. De volt már egyébként, hogy nekik is saját készítésű ajándékot csináltam sógyúrmából, és annak is nagyon örültek.
0: Hogy érzed, idén lesz rá időd, hogy igazán felkészülj?
1: Kicsit korán van Hanuka, de szerintem lesz időm, mert

0: megosztottad ezeket a személyes élményeket és ezt a személyes kötődést a Merkaba hallgatóival is. November 20-án, pénteken este 7-től a Karinthy Színházban a Nyitott Ablak című előadásban lehet téged látni, utána pedig... December 3-án a Rózában, ahol Dajkaként jelensz meg egy cuki kis párnával a hasadban.
1: Igen.
0: Mint várandós Dajka.
1: Így van.
0: Ezt az előadást is mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlom, illetve, ha már a zenekarról is szó esett, akkor a Hamsza legnépszerűbb közösségi oldalán a legújabb koncertekről is lehet tudomást szerezni. Mit gondolsz, lesznek új dalok idén Hanukakor?
1: Nagyon remélem.
0: És a régiek közül mi az, amit biztosan hallhat a közönség?
1: Hát nagyon sok hanukai dalunk van, van egy olyan dal, amiben több hanukai dallam is felcsendül. De például ott van a Tumbalalajka, ami egyébként nem hanukai dal, viszont az a különlegessége, hogy van rá egy hanukai szöveg is.
0: Kimondott a magyar hanukai
1: magyar,
0: szöveg.
1: Magyar, így van, úgyhogy az szerintem egy nagyon kis különleges. De
0: szerintem a Maosztúr sem maradhat el.
1: És a Hánérod haláló nyilvánvalóan a gyertyagyújtás közelében biztos, hogy el fog hangozni.
0: Nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Önöknek pedig a figyelmet. A Merkabát hallották a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria. A stúdióban Pap Gábor segített nekünk, a vendégünk Kuna Kata énekesnő színésznő volt. Mindenkinek további szép estét kívánok, és találkozzunk a jövő héten is. A viszonthallásra!
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretett Szolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt. Több száz épület omlott össze, rengetegen elvesztették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyjuk a szenvedőket magukra, rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Nem fél szívvel, hanem egész élettel. Gyalogos zarándoklat Csíksomlyóra a béke ösvényén. 13. alkalommal rendezte meg a Romániai Mária út Egyesület az Egy úton zarándoklatot augusztus 27-én. A központi eseménynek idén is a csíksomlyói kegyhely adott otthont. Kerekes László, gyulafehérvári segédpüspök áldásával a résztvevők a perzselő augusztusi hőség ellenére egy emberként közös szándékkal zarándokoltak és imádkoztak önmaguk, családjaik és a világ békéért. A zarándoklatot igazi forró nyári időjárás határozta meg. A Csiki medence különböző pontjairól induló zarándokoknak a tűző napon kellett megtenniük a kilométereket. A fizikai fáradtságot és az augusztusi hőséget azonban gyorsan felülírta a lelki élmény. A szervezők idén is hangsúlyozták. A zarándoklat nem egy egyszerű sportteljesítmény. A gyaloglás igazi értéke a hétköznapokból való kilépésben rejlik. A poros utakon és az erdei ösvényeken a telefonok a táskák mélyén maradtak, helyüket pedig átvette a mély ima, a közös énekek és az Istennel való kapcsolat elmélyülése. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel két évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. Idén szeptember 22-e és 30-a között rendezi meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kisrigó László, Szeged Csanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvényei gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és mára a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma csütörtökön derült, napos az idő, kevés felhővel, eső sem várható. Délre fordul a szél, és 29-34 fokunk van. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Odüsszeja! Christopher Nolan 2026.

0: Miután a görögök 10 év harc árán elfoglalták a csodálatos Tróját, és el is pusztították, Odüsszeusznak, a leleményes görög hősnek még 10 évébe telik hazajutnia, a feleségének pedig matek faktra jártam, 20 évig kell várnia a férjére, hogy hazaérkezzem.
1: A háborús kegyetlenségek miatti bűntudatában a harcos Odüsszeusz késlelteti a hazaérkezését, és felejteni akar. Milyen reménye maradt civilizációjának és a következő nemzedéknek, ha már senki nem tiszteli a magvallás isteni és erkölcsi törvényeit?
2: Férfiúról szólj nékem tekercs és tekintet, ki sokfele bolygott, s hosszan hányódott a filmtörténelem tengerén, míg meg is lette a nagyrendező fantáziáját, Christopher Nolanét. Csak hogy Nolan sok erős gyötrelmet tűrt a szívében, háborút, kisebbségek elnyomását, istenek hiányát, ezért beszéli most át a tekercs és tekintet is, Odüsszeusz históriáját.
0: Mondjad.
1: Mondtad, hogy a filmtörténetbe sokat hányódott, igazad is van, nem is, tehát ez egy űr a filmtörténetben, soha nem filmesítették meg az európai irodalomnak ezt az alapítását.
0: De van film.
1: Na, tessék, milyen de Odüsszeusz
2: azt hittem, filmben? Hogy most ironizálsz.
0: Van, nem tudom, Odüsszeusz
2: 29 évente szokták.
0: Nem, én láttam, mert tudom, hogy vittem be a suliba annó, amikor irodalomtanár voltam, egy változatot. Nyilván nem ennyire grandiózus alkotás ez. Itt hiszem, ez fontos, hogy ilyen monumentális alkotás nem készült még az Odüsszeáról.
2: Hát van az 54-es, Kirk Douglas-el, van egy 68-ban, van egy 97-ben, amit Konchalovsky rendezett, Andrei Konchalovsky, amelynek főszereplője Armand Assante és Greta Scacchi párosa, és egyébként 24-ben is Ralph Fiennes főszereplésével készült.
0: Az szól arról, amiről ez szólhatna.
2: Igen, de a Ralph Fiennes-es változat az már csak az itakai kérőkkel való leszámolásról szól. Úgyhogy egyébként vannak előzmények.
0: Lehet, hogy most azt néztem.
2: Itt szeretném jelezni minden diáknak, aki minket hallgat, hogyha a dolgozatírás előtti utolsó este szeretné elkerülni az olvasást, akkor semmiképp ne a Nolan-féle változatot nézze meg, hanem válassza az 1997-es változatot. Oh. Ez egy kétrészes minisorozat, 3 órát tesz ki összesen, tehát ugyanannyit, mint Nolan filmje, de sokkal hűebben követi a történetet.
0: Na, kétféle néző van, és ez engem tényleg nagyon izgatott, aki ismeri a trójai mondakört, de szerintem most már van egy olyan nemzedék, aki nem. Tehát, hogy mi azok voltunk, akik kezdtük a Trencsényi Valdafelnek a könyveivel, a görög regék és mondákkal, és mire bejutottunk a gimnáziumban, már azért úgy kb. Konyítottuk, hogy itt van egy Alma, meg Szép Heléné, meg Párizs, stb., meg Achilleus.
1: Hát és aztán ezzel kezdődik a irodalomtörténet, ami vitatható, mert ugye abban is lenne logika, hogy visszafele haladjunk, tehát ami érthető és közel van hozzánk, és 21. századi azzal kezdeni, és aztán eljutni a mínusz 8. századba.
0: Hangsúlyozom, hogy szerintem, ha az ember például az Iliászt, vagy az Odüsszeiát elolvassa, és így komolyan veszük az olvasást, ezek 18-as karikájú szövegek. Tehát szerintem nem az, hogy nem lehet feladni, hanem bűn, tehát én, ha nem is kivégző osztag elé állítanám azt, aki kötelező olvasmánynak berakta, de hogy minimum azért egy komoly felelősségre vonás azért lehet.
1: Mert
0: 14 évesnek nem lehet ezt
1: a
0: könyvet.
1: Hát a versformája, meg az a világ.
0: Meg amiről a halálnak a leírása. Ha én komolyan veszem azt, hogy a szöveg az működik, már pedig miért ne venném irodalomtanár végzettséggel komolyan, a leggyönyörűbb halálleírások például itt vannak.
1: Értem, de ezek számomra érvek, hogy feladjuk.
0: Ne 14 évesnek.
1: De inkább az, hogy nagyon távoli, a formailag is távoli, meg tematikailag
0: az
1: is távoli.
0: Az egy nehézség, abszolút.
2: Tehát a vitából is azért kikerekedik, hogy az oktatásügyi minisztériumnak ajánljuk, hogy vizsgálják fölül a kötelező olvasmányok rendszerét.
0: Nincs tanár, aki ezt feladja.
2: De még mielőtt belemennénk a tartalmi kérdések megvitatásába, szeretném megkérdezni tőletek, hogy ti hol és milyen formában néztétek meg ezt a filmet, mert hogy ennek is jelentősége van.
0: Na, én előtte még arra válaszolnék, hogy és kétféle néző van, aki Trójában olvasta el az Iliászt vagy az Odüsszeiát, és aki nem. És én büszkén mondom, én az előbbi betartozom. Amikor mentem Törökországba, Kis-Ázsia partvidékére, azt mondtam, na most el kell olvasnom legalább az Iliászt, és ott azokon a sziklákon fejeztem be. Tehát nekem ez a film, nem akarok itt nagy szavakat mondani, mindenki jusson el Truvába, Trójába, és olvass el először az Iliászt, aztán meg az Odüsszeiát. Egyébként moziban néztem meg először.
1: Ez egyébként régészetileg csak 150 éve adódik meg nekünk, mert föl kellett újra fedezni, hogy hol is van az a Trója.
0: Igen, igen. Hát Henrik Schliemann történetének is érdemes utána olvasni, de most te komolyan tetted fel a kérdést?
2: Hát komolyan tetted moziban fel a kérdést.
1: De van 4D-s, vagy mire gondolod?
2: Jaj. Tehát egyrészt most szeretnék egy promóciót megtenni. Július 25-én nyílt meg a Bajai mozi. Én ezt ott láttam először. 20 év kihagyás után újra van állandó moziterme az én kisvároskámnak. Aztán megnéztem Siófokon is. Másodszorra nehéz, abszolút rágtuk a körmünket, meg szittuk a kalocsaiakat, meg a szexárdiakat, hogy nekik van. De ugye ezek mind olyan mozitermek, ahol nem ugye az eredeti technológiának megfelelően vetítették ezeket a filmeket. Ez az első film a filmtörténelem során, amely Nolan teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal vett föl.
0: És ez nagyon érdekes, mert azt mondják, hogy ez nem... Hogy ez nem pusztán technikai érdekesség, azt mondják, tehát, hogy van egy digitális világot is építhetett volna, és ő egy a világ legarchaikusabb történetét mégiscsak egy anyagi, fizikai formára rakja rá, azzal meséli el.
2: Igen, tehát neki van egy megfontolása.
0: De ami tökéletes eposzi minőséget is ad viszont.
2: Igen, ő neki van egy filmes megfontolása is amögött, hogy miért ezt a technológiát használta, de az egészen biztos, hogy kicsit elitista megközelítés az, amelyet ő alkalmazott, hiszen a világon összesen 41 mozi van, amely teljes egészében le tudja vetíteni azokat a képarányokat.
1: Egyik sem baján.
2: Amelyekkel ő egyik se baján, de ennél még szomorúbb, hogy egyik sincs Magyarországon, tehát 6 IMAX mozi van Európában, a legközelebbi hozzánk Prágában van, Budapesten az Arena Plázában igaz, hogy van IMAX technológiájú vászon, de az nem akkora, tehát még az is kisebb. Most ezt úgy képzeljétek el, hogy van egy tonnás vetítőgép, 300 kilós, 17 kilométer hosszú tekercs, hát gyakorlatilag akkora, mint amely távot Odysseus megtett, és a plafontól a padlóig terjedő óriási vászon. És Nolannek az volt az álma, hogy tulajdonképpen a néző egyé válik ezzel a hatalmas térrel, ezzel a hatalmas élménnyel.
0: És lehet, hogy akkor abba az irányba mennék, ezt már az első jelenetek megadják. Nem tudom, mennyire emlékeztek, hogy mi történik az elején. Hát ugye elkezdik...
2: Kántálás.
1: Igen, Travis Scott rapper keretbe helyez minket, és mutatja a távolságot, tehát ő már legendaként meséli ott a trójai történeteket.
0: De hogy azt látjuk itt, hogy ott van a falu mellett a Vergiliusi színón, akiről most színészként nem akarunk annyira mesélni, ott egyre rosszabbul van, és gyakorlatilag tart feléje egy kis trójai sereg, mondjuk alakulat, tizen mondjuk. És a kamera pedig mit csinál? Merőlegesen a tenger felől ugyanabban a tempóban rohan arra a pontra, ahol ők majd találkozni fognak. Ez külön izgalmas lenne elemezni még kulcsszavakkal, hogy nevezik ezt a fajta forgatást, de hogy ott azzal a pillanattal belekerülünk az egész trójai
2: Igen,
0: háborúba.
2: Téged ez megérintett?
0: Engem nagyon megérintett.
2: Be kell
0: téged
2: valljam,
0: nem.
2: Rengeteg kritikát olvastam, és majd még térjünk ki is ezekre. Szerintem fogunk újat és jobbakat is mondani ezeknél. De az egészen biztos, ezt én is meg tudom állapítani, hogy minimum fél vagy háromnegyed óra az, amíg az ember ráhangolódik erre a filmre. Tehát, hogy nagyon nehezen indul be, váltakoznak a különféle idősíkok, És a ritmikája a történetnek az elején kicsit esetleges.
1: Van egy érdekes téma, mégis ez a nyelvezet. Én magyarul néztem ezt a filmet, és ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, amit most mondok. Tehát az amerikaiak arról vitatkoznak, hogy van a királynő latinja, amit az ilyen ókori műveknél szoktak használni. Ez azt jelenti, hogy hiába amerikai egy film, brit-angol kiejtéssel adják elő magukat a színészek. Nem így ebben a filmben, ahol 21. századi amerikai kiejtéssel, sőt, hétköznapi szlengeket használva, mondjuk apucinak szólítja édesapját. Na most én ismertem ezt a vitát, de én ezt magyarul néztem, és magyarul, ha észrevettétek, versben beszélnek Devecseri Gábor csodálatos fordításában. Itt ugye a indo-európai népek engedjenek meg egy kritikát, az ő szegényes nyelveik, az angolt is ideértve, de minden mást is képtelenek a hexameter, az időmértékes verselés visszaadására, nem így az ennél sokkal fejlettebb finnugor nyelvek, és innen is szeretettel köszöntjük Devecseri Gábort, akik képesek a görög, latin hexameterek visszaadására, és ez egy nagyon érdekes szinkronrendezői döntés, elmondhatjátok a véleményeteket, tehát mi hozzánk nem közelebb kerül a Odysseus azáltal, hogy amerikaiul és szlengben halljuk a Matt Damont, hanem mi Devecseri Gábor veretes hexameter verseiben halljuk gyönyörűen.
0: Nem, én Mordvin nyelven hallgattam meg, és úgy is működött.
1: És úgy is működik, igen. Csereviszek is, jó.
0: Én azt hittem egyébként, hogy a történeti hitelesség kérdését fogod felhozni, mert ilyenkor mindig várunk már ezekre, és a történeti hitelességnél jön az amerikai akcentus kérdésköre is, meg hogy viking hajót látunk, meg hogy a Agamemnon nem olyan páncélt viselt, meg hogy vaspáncél eleve nem létezett abban a Görögországban, de könyörgöm már, nekem már akkor feltűnt, amikor Homéroszt olvastam, hogy Homérosz se volt történetileg hiteles.
1: Így van, de a film ezt aláhúzza, hogy egy folyamattal kezdődik a nyilvánvaló igen, varázslat fontos. Idején, és egy elbeszéléssel Travis Scott rapper, hát ott rappelget nekünk mindenféle legendákat, tehát itt nem a történelmet ismerjük
0: és
1: meg,
0: csak
1: vagy,
0: nem
1: vagy
0: is,
1: csak
0: és még,
1: áttételesen.
0: És még csak nem is a homéroszi Odüsszeiát.
2: Igen, ezzel kapcsolatban Karcsai György, klasszika filológus, irodalomtörténész mondta el, hogy
0: van vele egy nagyon jó beszélgetés,
2: nem kell Homéroszt keresni, hanem önálló műként kell értékelni és értelmezni.
1: Így van.
2: A magyar szöveg kapcsán mondanék még annyit, hogy valóban Devecseri Gábortól sok mindent átvettünk. Speyer Dávid az, aki szinkronfordító és a magyar szöveget megalkotta, megírta, egy zseniális emberről van szó, ő magyarította a Mamma Mia-t, a Shrek, Madagaszkár filmek, Mission Impossible, Gladiátor, a Fullba nyomja, a kretén magyarosítása ő. De itt fölvethető, hogy ez mennyire volt egyébként helyes. Abban az értelemben, hogy ugye ez szembe megy Nolan eredeti koncepciójával, aki egy 2017-es feminista Emily Wilson által
1: igen,
2: írt
1: prózában
2: modern munkát
0: igen.
2: Vett
0: és nem hálálja meg a fordítócsaj, hogy Nolan őt használja, vagy hogy ő vele keményen dolgozik együtt. Igen, igen.
2: De ez egészen biztos, hogy Nolan ezekkel a kis anakronizmusaival, hogy valóban tesz arra, hogy műkénei korban kellene, hogy játszódjon, tesz arra, hogy a etnikumok hogyan vannak ábrázolva, hiszen ebben a korban nem távol-keleti kóreai, meg raszta fekete színészeket kellene szerepeltetnie. Pont amiatt, mert tudjuk persze az Oscar-díj elnyerésének a feltételei között szerepel 2024 óta, hogy bizonyos hányadban faji etnikai kisebbségeket reprezentálni kell, meg nőket, meg LMBTQ közösségből származó embereket, de ha például megcsinálta volna ezt úgy is, hogy a térségből autentikus görög, etióp, núbiai, egyiptomi etnikai hátterű mediterrán színészeket is alkalmazhatott volna. Hát engem csak a hozzáállása zavar, ez a tipikus amerikai hozzáállása, és Föl is csaptam a római jog tankönyvemet otthon, mert rém lett egy mondat a hátuljáról, ezt Szabolcsnak küldöm különösen is. Az európai jog közös alapját éppen az a római jog jelenti, amely Theodor Heuss megállapítása szerint a Bibliával és a görög filozófiával együtt az európai kultúra három meghatározó pilérének egyikét képezi.
1: Na most három dombra épül
2: ez
1: az európai
2: az, amit Nolan biztosan nem olvasott, tehát a Hamzaföldi kötetnek a hátoldalát, ugyanis akkor tudnia kellene, hogy nekünk itt Európában ez a kis történet, a görög filozófia és irodalom egyik magva, mag története, az identitásunk alapját képezi. Ő mégis hozzányúlt a kis amerikai kezével ehhez, és akkor most arról kell vitatkoznunk, hogy ez hogy sikerült.
1: Én gyorsan hozzászólnék, engem nem zavart a sokszínűség, se az, hogy Lupita Nyong'o egy fekete hölgy a világ legszebb hölgyét Helénát játsza. Egy dolog tényleg zavart, egyetértek veled, hogy teljesen hiányoztak a görög és az amerikai görög színészek.
0: Én őket sem hiányoltam.
1: Jó, de hogy legalább egy dísz görögöt berakni, ja, és akkor erről ennyit. A másikhoz is hozzászólnék, azért ugye a filmtörténetet felsoroltátok, hogy hogyan lett megfilmesítve az Odüsszeia, a képzőművészet és a művészet is forrásozik évezredek óta ebből a műből, és minden egyes kor, és akkor hát szerintem a Nolan nem szorul védelemre, de hadd mondjam el, tehát minden egyes kor a saját fegyverzetében ábrázolta a homéroszi ősöket. A reneszánszban is reneszánszként ábrázolták ezeket, tehát akkor ez másfajta történeti hűség. Az európai művészettörténetben pont annak van hagyománya, hogy a saját korodba öltözteted. Annyira a miénk ez az eposz, hogy beöltözteted a saját korodba. Jó, itt most ők nem, egyébként egy helyen saját korba volt öltöztetve, és ez a Batman ruhája az Agamemnonnak, tehát ez a denevér ruha, az egy modern, de minden más, tehát szabadon lehet, tehát a viking hosszú hajók egyáltalán nem zavartak engem, tehát ez pont emiatt illik bele az európai képzőművészeti történetbe, hogy, és egyébként az is kérdés, hogy mi az a saját kor, tehát amikor a Trója háború volt, vagy amikor Homérosz beszélt róla.
0: Igen, vagy amikor olvasták őt később. Én próbálnék tovább menni, mert nagyon sok megbeszélni valónk van, és lehet, hogy akkor már, ha Nolan ennyiszer szóba került, én nagyon sokszor rácsodálkozom a rendezőre, mert hogy olyan, mintha már ő lenne az egyetlen olyan, hát a rendezőknek a piramisa, aki ez így hozzá mernek vágni ebben az dollár százmilliókat, itt most konkrétan 250 millió dollárt.
1: És szabad kezet kapott tulajdonképpen. Ők maguk voltak a producerek.
0: És akkor jó esély, így van, hogy nem csak sikeres lesz, de minőség is. És nem nagyon van még egy ilyen rendező, mert lehetne mondani, hogy Spielberg, de ő 98 óta nem csinált nagy filmet. Cameron 2009 óta nem csinált. Itt van ez a Denis Villeneuve, abszolút benne ragadt a Dűne folytatásokban. Szóval, hogy azért ez egy elképesztő életmű, és a másik, ami fontos, hogy mindig és mindig új világokat, új történeteket teremt. Legyen ez a Memento, a Batman, az Eredet, a Csillagok között, Dunkirk, sorolhatnám, vagy az Oppenheimer. Ha az Oppenheimert behozom, akkor az azért fontos, mert az előbb említett Karsai György fogalmazza meg, hogy ha belegondolunk, akkor mit a cselekménynek az egyik alapja? Ugye van ez az emlékezés, hogy szeretnék-e, mármint, hogy Odysseus tud emlékezni, mire tud emlékezni.
1: Akár a háborúra, akár az elhagyott hazára, mind a kettővel kérdéses a viszonya.
0: És mire tudok, és mire szeretnék emlékezni. És ugye az Oppenheimernél ott hagytuk abba, hogy a világ legélesebb elméje, vagy a második legélesebb elméje a Neumann János után. Szóval, hogy megalkotja az egyik legrombolóbb teremtményt, és ezzel egy másodperc alatt gyakorlatilag nem tudom hány százezer ember életét oltja ki. Itt ez az Odysseus a 10 éves ostrom végén kitalálja az eszével ezt a falovat, és gyakorlatilag pár órával később már kiirtják ezt a várost, öregeket, gyerekeket, anyákat, erőszakolnak, meg felgyújtják.
1: Templomot, főpapnőt.
0: Igen, ezt hozza a világba Odysseus. Szeretnék erre emlékezni?
1: Ez jó, ez atombombásos volt, ez nagyon tetszett. Van egy teológiai főkérdése ennek a műnek, és ez a gondviselés és a szabad akarat kérdése. Mert hogy a Odüsszeiában az istenek nagyon fontos szerepet játszanak, az emberi világ mögött vannak, és ők is reagálnak a történésekre. Például, és ez az Odüsszei a fő gondolata, ami egyébként a filmben nem szerepel, ezért fontos aláhúzni. Amikor a Kükloptól eltávozik dicsőségesen, akkor egy ilyen szóvicce lejtette át a Kükloptot, hogy senki, és amikor távozik, akkor nem bírja ki, hogy ott úgy hívják, hogy senki, és akkor senki nem bánt engem, mondja a Kükloptos, ezért nem is segítenek neki, ő pedig a saját nevét kiáltja, mert nem bírja ki, hogy a identitását miatt egy modern ember, vagy a modern ember előképe az Odysseus, hogy én Odysseus vagyok, aki téged átejtettelek, és ezért nem kellett volna, mert a tengeristen Poseidon akkor üldözni fogja őt, és ez a filmből hiányzik, tehát az, hogy az ő gőg, vagy ahogy a keresztények mondják, a kevésség, tehát a főbűnök főbűne, a legfontosabb a 7 főbűn közül, ez az ő főbűne, hübrisznek hívjuk görögül, az, hogy nem bírja magában tartani, emiatt érik őt a sorscsapások, ez ki van hagyva a filmből.
0: Na nézzük meg egyébként.
1: És a filmben végig lebegtetve van, hogy magának köszönheti, amik történnek vele, vagy tényleg valami természet fölötti bosszú áldozata. Uh-huh.
0: Na hát az egyik, ami nagyon megvan, amire ráépül a film, az a Most tudtam, hogy egy nosztalgia szó az innen származik, a nosztos, a hazatérés története. Oh. Valami olyasmi, hogy is van? Tehát, hogy nosztos, az a hazaút, és az algosz, meg a fájdalom is. Uh-huh. Az ember, amit érez, ha haza szeretne jutni, így van. Szóval ez nagyon-nagyon megvan. Aztán a nagy hős és a hősi próbatételek, de már kicsit átértelmezve, a természet feletti világnak az alakjai, de nem csak jelen vannak, de már racionalizálva. A vendégbarátság kérdése, erről majd beszéljünk, ez itakai jeleneteknél fontos. És
1: a trójai falunál is fontos.
0: Igen, és aztán a kísértés maradni vagy hazatérni, kalipszű kérdése, ez is megvan. Ami viszont nem annyira, mondjuk a furfang, amit említettél, a Odysseus, hát ő mégiscsak a furfangnak, a leleményességnek a hőse szemben a többiekkel, végig lehetne nézni a többi hőst.
1: Spice.
0: Igen. Aztán az Gizio. Isteneknek az aktív beavatkozása. Tehát, hogy itt igazából nincsenek istenek, márpedig van egy csomó olyan szituáció, az előbb általad említett Poseidon haragja, ami eldönti, hogy ő most előre jut, vagy éppen ott kell ragadnia, vagy éppen majdnem az életével fizet.
2: Igen, ez egy posztmodern Odüsszeia, talán így is mondhatjuk, és kicsit felemásnak is érzem. Tehát itt a misztikus világ, az korlátozottan jelenik meg. Tehát az a nagyon érdekes, hogy szörnyek szerepelnek benne, sőt, sokkal-sokkal realistábban, naturalisztikusabban, mint a korábbi verziók, tehát a Kükloptos az kifejezetten félelmetes, már-már ilyen horror jelenetben.
0: Mit idéz?
2: Hajló jelenetek. Mit idéz?
0: Hát a Gólyának a
1: festmény. Saturnus fölfalja gyermekein.
2: Ó,
1: Francisco Gólya.
0: Tessék, de szép. Nézd meg.
2: Igen, valóban.
1: Megvan, tényleg, is nézzék tényleg, meg ezt a festményt.
2: Uh-huh. Aztán ott vannak az agresszív emberkaszaboló óriások. Én nagyon sokáig gondolkodtam, hogy ennek a jelenetnek van-e értelme, vagy ez öncélú?
1: Ez teljesen. Szabolcs, mit gondolsz?
2: Nincs értelme?
1: Teljesen ki lehetett volna hagyni az óriások
2: támogását. Akár, de nincs benne szimbolika, mert itt olyan, mintha a kommunikáció nélküli ártatlan félreértésen alapuló erőszakot kritizálná, nem? Tehát, hogy itt csak egy sikítás hangzik el, és utána már kaszabolják a görögöket.
1: Bár talán a másik fő témához, az egyik ugye ez a gondviselés szabad akarat, a másik pedig valóban hát aranyszabálynak hívják a filmben, ez nem teljesen pontos, vendégbarátság Xenia szabálya, az itt előjön, az óriásokra egyáltalán nem vonatkozik, tehát partra vetődnek emberek, és hát vendégbarátsággal kéne őket fogadni, ehelyett simán elűzik őket a szigetről kommunikáció nélkül.
2: Igen, aztán itt van Charybdis meg Scylla, azok is nagyon ijesztőek, és akik valóban én nincsenek, mit mondana Nietzsche erre a filmre, hogy az istenek halottak. Tulajdonképpen a 97-es változata teljesen ellentétes, mert ott valóban az istenek akarata, haragja, jó indulata áll a középpontban. Nagyon szépen fölvonultatja, mint Athénét, Hermész, Aiolosz szélisten is megjelenik, kedvenc figurám. És ott elhangzik ez a mondat, hogy elfelejted, hogy istenek nélkül semmi az ember. Azért, na most itt ebből semmi nincs.
0: Ez azért érdekes, hogy Nietzsche-t behozod, mert a Hamvas Béla a Százmű című könyvében azt írja Homéroszról, hogy természetes kiegészítése Nietzsche, aki nem egyéb, mint a hátsó gondolatok Homérosza, és Homérosz a hátsó gondolatok nélküli Nietzsche. Mindkettőjük nagy víziója az igazi ember, az eredeti ember, a teremtő kezéből frissen kikerült még harmatos ember, Achilleus, Odysseus és az Übermensch.
1: Szép.
2: Egyedül Athéné, ne haragudj, egyedül Athéné jelenik meg a filmben. Ő is, mintha egy trójai nő alakjában jelenne meg, aztán a végén egy metaforikus ábrázolással lefejezik. Tulajdonképpen a görögök a saját törvényeiket szegik meg, és ők maguk ölik meg a saját isteneiket, ez gyönyörű, bár Zendaya jelenléte számomra elég karcsúra sikeredett.
1: De hát ő maga is nagyon szép.
2: Nem nagyon tetszett az alakítása, de az biztos, hogy van egy felemás ábrázolás az istenek kapcsán.
1: Aranyszabálynak hívják, az aranyszabály az a ne tedd másnak azt, amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek, vagy pozitívan mondva tedd másnak azt, amit szeretnél, hogy veled tegyenek. Ennek egy szűkített változata azért a vendégbarátság, ami a vendégségre mondja ugyanezt. Van egy mögöttes gondolata, ez pedig az, hogy ha te szenvedsz hajótörést, akkor téged is be fognak fogadni és segíteni neked, tehát te is előlegezd ezt meg, tehát van egy ilyen kölcsönösségi szabály benne, de még egy hátsó gondolat van, még pedig az, hogy az istenek azok néha árruhában, ezt teoxéniának hívják, jelennek meg. Egyébként a kereszténységben is szentekről, másokról hallunk több ilyen történetet, tehát nem Mátyás tudod, király. Hogy igen, nem tudod, hogy az, akit befogadsz, az nem egy istene, és ezért érdemes befogadni. Itt azért a bencés regulát a kérők kapcsán érdemes megemlíteni, ahogy a magyar mondja, akármilyen kedves vendég három napig untig elég, a regulában is ezt olvassuk, három nap után vagy elkezdesz dolgozni vendégként a kolostorban, tehát megszűnik a vendégbarátság, vagy pedig tovább kell állnod. Tehát nem lehet így élősködni, 10 éven keresztül ott mulatoznak. Én ezt picit elnagyoltnak éreztem, de ez nem Nolannel szembeni kritika, inkább ez egy komikus vonás az Odysseusban szerint.
0: Én jelezném azt, hogy itt azért nem csak Odysseus története van, mint ahogy most már átmentünk Ithakába. Itt három történettel van dolgunk. Ugye az első az Odysseusé, hogyan jutok vissza hazámba, házamba. A Penelope kérdése, hogy hogyan tartom meg a házat, amíg a férjem vissza nem ér.
1: A
0: Télemachosznál meg, hogy hogyan találom meg az apámat, de talán az is, hogy hogyan veszem majd át a helyét. Ha apám mondjuk nem jön vissza, azért ez nem egyszerű helyzet, és akkor így különböző műfajokban vagyunk, mert hogy Odysseusé az egy kalandregény vagy road movie, kivéve mondjuk Kalipszónál, ami átmegy egy ilyen pszichológiai, nem tudom.
2: Igen.
1: Az eredeti műben éjjelenként őt megerőszakolja ez a nimfa, ez a filmből ez hiányzik, pedig
2: vevők lettünk volna rá,
1: csak a modern érzékenység.
0: Mondják, hogy ez egy aszexuális.
2: Kevesebb teológia kellett volna.
0: A Télemachoszé viszont az egy krimi nyomozás, és egyben egy felnövés történet. Persze ugyanaz a kérdés felmerül bennünk, mint a Megáll az időnél, hogy hogyan lehet apa nélkül rendesen felnőni. Szóval ez egy külön megérne egy elemzést, Télemachosz sztoria.
1: Csak vízből jegyzem meg, hogy nem sokáig élvezik egymást, tehát a film végén néhány nap után már el is hajóznak nyugatra bűntudattól gyötörve. Tehát az apuka az gyakorlatilag elmúlt 20 évben 3 napig volt az ő életében.
0: De az egy fontos 3 nap. Megmutatta, adott a feleségének is, meg a fiának is egy trélert a trójai háborúból. És akkor a harmadik pedig Penelope történet, ami meg egy ostromregény vagy kamaradráma. És nekem azért érdekes, ha belegondolok, mert ostromregény. Tehát, hogy Penelope az átéli a trójaiaknak a történetét kicsiben. A sok kérővel szemben. Ugyanakkor, ha már ezt itt szóba hoztam, Penelope-t, ugye minden férfi ilyen nőt szeretne, aki 20 évig vár rá, de hogy nem csak Penelope akarja Odysseust, hanem minden nő. Tehát a Kalipszó is, meg a Kirké is.
2: Akarja, de nem úgy akarja, ahogy az eredetiben akarja, tehát valóban elhangzott, hogy ez a film aszexuális, és akkor ez... Most mondanám, hogy legyen egy kritika, de valószínűleg a Nolan ezzel teljesen tisztában volt, hogy az Odysseusnak más részeit, más tulajdonságait domborította ki, de számomra ez mondjuk egy hiányosság, hogy itt elmarad a női nem oldaláról érkező csábítás, kísértés, hiszen az akár Kalipszó, akár Kirké esetében egy plusz súlyt ad Odysseus döntéseinek, hogy ő a fiatalság és az örök szerelem ígéretei helyett a családját választja. Ráadásul ugye itt Odysseus rendkívül esendőnek van értékelve, leginkább mint vezető és mint háború stratéga emlegetjük föl az ő felelősségét, de hát az eredetiben ő a férfiúi házastársi kötelességeit is megszegi, tehát ez beleférne a képbe, hogy még meg is csalta
0: feleségét. Nekem ez a Kalipszó sztori egy picit érdekelne még, tehát nyilván nem mindegy, hogy Odysseus egy poligám világból érkezik, ahol, tehát a mi monogám elvárásunkból fakad, hogy a nő várja a férfit, bár a mai világ azért kezd mégsem ilyenné válni, azért ez a hűtlenség világa is, amiben élünk, de mondjuk egy 50-100 évvel ezelőtt azért a nők hazavárták a férfit, de egy poligám világból nézve azért sokkal jobban elfogadjuk azt, hogy Odysseus 7 évet várakozik Kalipszónál, és az sem mindegy, hogy ez a Kalipszó ez droggal kábítja el Odysseust, vagy a saját szemével, vagy nincs kábítás.
1: Igen, és hogy ki akarja, a filmben úgy van előadva, hogy Odysseus akar felejteni, ő szereti nagyon ezt a lótuszt, és nem a Kalipszó adagolja neki süttyomba.
0: Zárójelét, össze vannak vonva a három sztori, igen, és a lótusz evők.
2: Igen, meg a fajákok szigete.
0: Uh-huh. És akkor itt a Homérosznál elvileg ez a sziget, ez egy paradicsom, a filmben meg inkább sivatagi, tehát nem biztos, hogy annyira maradnánk, de lehet, hogy...
1: A vendégbarátság végére még fontos odarakni, nem tudom, hogy ezt a Nolanék találták-e ki, hogy a trójai falu is úgy van ábrázolva, mint ami megszegi a vendégbarátságot. Tehát az ő bronzkori civilizációkat összetartó alaptörvényt, hogy adok egy ajándékot, azt beviszik, és örülnek neki, ez volna a vendégbarátság.
2: Ajándéklónak nem nézték a fogát.
1: Sajnos nem nézték. Érdekes.
0: De ez tök jó, hogy mondod, ebben még sose gondoltam bele, hogy egyszerre a leleményességet tartjuk számon Odysseusról, de hát erre kevés jó szót, mi a jó jelző? Tehát ez egy végtelenül cinikusan...
1: Átveri őket a palánkor rettenetesen.
0: Ez egy szélhámos. És ő erre rá, ez egy pszichopata szélhámos az Odysseus.
1: És ő erre rá is döbben az Odysseus. Akkor még ez fontos gondolat, mert ez a film, akkor lehet, hogy ez a harmadik gerince az egésznek, hogy itt a bronzkori összeomlásról van szó, tehát egy civilizációs, akkor ebben is modern, mintha Nolan arról is beszélne, hogy valami most itt a 21. század második negyedének a kezdetén összeomlik, a nyugat alkonya van benne, mert hogy ha nem tartják be a civilizációs alaptörvényeket, jelen esetben a vendégbarátság törvényét, akkor összeomlik a civilizáció, és nekem a tengeri népekre vonatkozó megfejtés is nagyon tetszett, hogy azok, mert nem tudjuk, kik azok a tengeri népek, akik földultak egy csomó, de lehet, hogy a Trójából hazatérő görögök, tehát mi vagyunk, akik a saját civilizációnkat földultó.
0: A fajákok elhagyása az azért fontos klasszikus filológusok szerint, mert hogy a mítosz hőse ott lép ki a saját mítoszából, és akkor felvetődik az, hogy akkor, ha ő saját történetét meséli el, akkor biztosan el kell hinnünk azt, amit ő mondott. És ez egy nagyon-nagyon fontos pillanata az Odüsszeiának, és ez, mármint a
1: de hogy Odüsszeisz meséli a saját történetét, igen, azt mondod. Mert ugye ebben a filmben úgy van előadva, többször is utalnak rá, tehát nem tudunk semmit Odysseusról, eltűnt valami szigeten, azt se tudjuk, hogy hol van, Ogygia szigetén, de róla kitalálunk történeteket, vagy legalábbis lehet, hogy nem kitalálunk, de mesélgetünk történetet.
0: Hogy mesélnek hogy róla, már és aztán van, elsírja magát. Elsírja magát, amikor hallja Démodokosz énekét, és akkor, amikor ezt észreveszik a fajákok, akkor kérdezgetik, hogy ő kicsoda, és szépen elkezdi mesélni. Szerintem nem csak a Trója ostromát, hanem a saját bolyongását is.
1: Miért nem úgy szólnak az istenek, hogy mi is megértsük? Odüsszeia! Christopher Nolan 2026. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Walter Bálint.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsora.

Utolsókból lesznek az elsők. Az utolsókból lesznek az elsők egy közismert, reményt adó mondás, ami arra utal, hogy a látszólag hátrányos helyzetben lévő emberek is előre juthatnak, és a jelenlegi állapotuk még nem végleges. A kitartás, az igyekezet és a tanulás révén az utolsók is lehetnek elsők. Például, ha egy diák, aki kezdetben gyenge jegyeket kap, de szorgalmas és sokat tanul, végül az élmezőnybe kerülhet. Ezért életbölcsességként és motivációként gyakran használják ezt a kifejezést a sportban, a tanulásban, a munkában vagy személyes fejlődés kapcsán. Hasonló mondások még. Aki kitart, az eléri a célját. A siker nem mindig azoké, akik először érnek célba, hanem akik nem adják fel.

Az utolsókból lesznek az elsők. Gondolat, biztatást is magában foglaló, és közmondássá váló szólás, szintén a bibliai idők örökségének egyik kincse. Az evangéliumokban találjuk meg az Úr Jézus kijelentéseként. Máté 19. és Márk 10. fejezetében olvashatjuk először, de itt fordított sorrendben. Sok elsők lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Lukács evangéliuma 13. fejezetében pedig ez áll. És imé vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. A közismerten elterjedt az utolsókból lesznek az elsők szóláshoz, legjobban az a változat hasonlít, amit Máté jegyzett fel a 20. fejezetben, a szőlőmunkások példázatában, ami ezzel a mondattal zárul. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.

Hogy is kell ezt érteni? Mielőtt erre válaszolnék, elolvasom a példázatot. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlőgazdája a vincellérjének: hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták: ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek: barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.

Jézus idejében az volt a szokás, hogy az emberek a piactéren vártak arra, hogy valaki munkát adjon nekik. A történet szerint a gazda több alkalommal is kiment munkásokat keresve. Akiket legkorábban fogadott fel, azokkal egy meghatározott összegben egyezett meg. A később szolgálatba lépők bérük megállapítását a gazdára bízták, aki így szólt: ami igazságos, megkapjátok. Az eset akkor válik izgalmassá, amikor eljött a fizetés ideje. Furcsa módon azokon kezdik, akiket utoljára fogadtak fel, és az egyórai munkáért ugyanannyi bért kaptak, mint ami az egésznapi kemény munkáért járt. Akik elsőnek álltak munkába, zúgolottak. Micsoda igazságtalanság! Ők egy órát dolgoztak, mi pedig egész nap, mégis ugyanazt a bért kapják.

Lehet, hogyha velünk történik ez, ugyanígy nem értettünk volna egyet a gazda tettével. Krisztus ezzel a példázattal Isten országának elveit szemlélteti, mert az Úr előtt nem az elvégzett munka mennyisége a fontos, hanem az a lelkület, ahogyan dolgozunk. Akik az utolsó órában jöttek a szőlőbe, méltatlannak érezhették magukat a jutalomra, de hálásak lehettek munkaadójuknak, mert a kapott pénz elég volt arra, hogy családjuknak ennivalót tudjanak vásárolni. A példázat tanulsága. Ne feledkezzünk el arról, hogy minnyájan Isten kegyelméből élünk, az ő irgalmának és jóságának köszönhetünk mindent. Nekünk is megadja mennyei gazdánk az örök életet, és boldogok lehetünk, ha az ő szolgálatában állhatunk.

Ma is vannak emberek, akik ugyanazt mondják, mint a példázatbeli munkások. Nem kellek senkinek. Rólam már mindenki lemondott. Az a vigasztaló, hogy Isten országa azok előtt is nyitva van, akik így gondolkodnak, mert a szőlőskert gazdájának azok is kellettek, akiket senki nem alkalmazott. A gazda pedig Isten, aki soha nem mond le rólunk. Kellünk neki, mert szeret minket, és nem személyválogató. Senkit nem küld el magától, aki hozzáfordul. Meg lehet ezt érteni? Fel lehet ezt fogni? Egyáltalán nem. Hiszen sokan vannak, akik haláluk előtt, szinte az utolsó órában térnek meg, és mégis elfogadja őket.

Nekünk nincs jogunk eldönteni és megítélni, hogy ki lesz az első meg az utolsó, vagy más szóval ki nyer örök életet és ki nem. Mert lehetnek az utolsókból elsők, és időnként az elsőkből, akik azt hiszik magukról, hogy elsők, utolsók lesznek. Az Istennél ez a sorrend, mert ő úgy igazságos, hogy kegyelmes, irgalmas és könyörületes minden emberhez. Mindegy, ki vagy, honnan jöttél, mit követtél el, nem számít. Jézus Krisztus megváltott minket, és ő szereti az elsőket és az utolsókat egyaránt. Ne higgye az, aki régóta hitben jár, hogy ő nagyobb jutalomban részesülhet, mert ugyanezt a kegyelmet kapja még az is, mint a jobblator, aki utolsóként vallotta meg Jézusba vetett hitét.

Jézus-e példázattal akarja kiirtani belőlünk az irigységünket, a másokat lebecsülő, az ítélkező természetünket. Azt szeretné, hogy rádöbbenjünk arra, az utolsók is, akikről talán azt gondoltuk, nem méltók irgalmára, lehetnek elsők, és fordítva is igaz, elsőkből is lehetnek utolsók. Olyan jó lenne, ha csöndben megkérdeznénk magunktól, kik is vagyunk, milyen lelkülettel végezzük a ránk bízott munkát. Hálásak vagyunk, hogy szőlőjében dolgozhatunk. Nézzünk fel megváltónkra, lássuk meg az ő átszegzett kezét, az értünk meggyötört testét, és szóljunk hozzá így. Uram, fogadj kegyelmedbe utolsó munkásodként engem is, hogy célba érkezve első lehessek.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áítat címe: Megpróbált emberek. A mai ige: Ézsaiás 48:10. Megpróbáltalak a nyomorúság kohójában. Gondolatok az igéről. Ez az igevers már régóta jelmondatként van felírva hálószobánk falára, és sokféleképpen be van írva a szívünkbe is. Nem kis dolog, ha Isten megpróbálja az embert. Akit Isten kiválaszt magának, azt megpróbálja, és akit megpróbál, az kipróbált ember lesz. Jobb Isten kiválasztottjának lenni, mintha egy egész ország választana bennünket vezetőjeként. Olyan nagy kiváltság ez, hogy örömmel elfogadhatjuk a vele járó hátrányt, ahogy a zsidók is megették a keserű füveket a páska bárány kedvéért. 2 Mózes 12:8. Nekünk is el kell fogadnunk a nyomorúság kohóját, mert Isten abban próbálja meg a választottait. Kiválasztásának eszköze a nyomorúság, nem a bőség és a jólét, a helye pedig tüzes kemence, és nem a palota. A tüzes kemencében szépségünk eltorzul, erőnk felemésztődik, dicsőségünk megolvad. De csak itt nyilatkoztatja ki az örökkévaló szeretet számunkra titkait. És itt jelenti ki Isten, hogy választottai vagyunk. Ezt mi is így tapasztaltuk meg. A legsúlyosabb próbák idején tette Isten világossá számunkra, hogy választottai vagyunk, és tedd bizonyossá a szolgálatra nézve. Amikor így tudatosan is az Urat választottuk Istenünknek, ő is megmutatta, hogy kétségtelenül választottai vagyunk. Ezért, ha ma a kemence 7-szeresen is van befűtve, nem akarunk félni tőle, mert Isten dicsőséges fia jár kell velünk az izzó parázs között. Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek augusztus 31-én 10 órakor a debreceni református nagytemplomban. Az istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke hirdeti az igét. Ne csak a lelkipásztorok hordozzák a cigány misszió felelősségét. Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a nyírségi református egyházmegyében. Kis Réka, missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. A debreceni református hittudományi egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók, és ez is hasznosnak bizonyult Kis Réka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a nyírségi cigány misszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérek felé, de szükségük van segítségre, olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigányság felé. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Észak-nyugatira fordul a szél, és 28-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Éter Podcast legújabb adásában. Ma egy olyan témát hoztunk nektek, amin mindannyian átmegyünk, akarva vagy akaratlanul, így vagy úgy, ez pedig a karakterformálódás vagy a jellemfejlődés. Ugye, ha csak filmekre gondolunk, vagy bármilyen irodalmi regényre gondolunk, akkor mindig van egy főszereplő, aki átmegy valamilyen karakterfejlődésen, és ez általában úgy történik, hogy átmegy próbákon, vagy negatív élményeken, de később valami sokkal szebb, erősebb, magasztosabb lesz belőle. És mi is így vagyunk ezzel, a Bibliában is írja, hogy dicsőségről dicsőségre formálódunk át, meg hogy Isten átvisz minket különböző helyzeteken. És szeretném, hogyha kicsit ezt megvizsgálnánk, illetve tudnánk tanácsokat adni arról, hogy hogyan kell ezeket átviselni, hogyan tekintsünk vissza a múltunkra. De mielőtt tovább megyünk, hogyan látott el Óri? A karakter az velünk született, vagy pedig az idő során alakul ki?
1: Szokták azt mondani, hogy milyen jó, milyen a karaktere, vagy milyen a jelleme, és akkor mi ezt értjük is, hogy hol vagyunk. És maximális egyetértek azzal, hogy ez egy folyamat kialakul. És akkor ne bújjak a kérdésre, hogy velünk született, vagy pedig ez kifejlődik, kiformálódik. Én azt mondom, is. Nem tudom letagadni, hogy milyen vér folyik bennem. Tehát, hogy ki volt az apukám, az anyukám. És ez a döbbenetes, hogy a jellemükből vettem át. Azért mondom, hogy döbbenetes, mert mi csak a jó dolgokat szeretnénk átvenni az ő karakterükből, és egy idő után, ha őszintén vagyunk magunkkal, akkor eltanultunk olyasmit is, amit mondjuk gyűlöltünk bennük, vagy nem szerettünk bennük. Megtanultuk, örököltük, nyilván génjeink is meghatároznak. Az is igaz, hogy ez formálható, és formálhatók kell legyünk. Ezt látjuk a Biblia például Mózesnek az életében, Józsefnek az életében, Dávidnak. Elképesztő, hogy Isten elkezdi gyurmázni az embert, és a karakterét kiformálja. Egyébként vannak keresztény gondolkodók, akik azt mondják, hogy bizonyos embereket Isten azért nem használhat, mert jellemük még nincs ott. Tehát ez egy tényleg egy fontos terület, hogy Isten jellemben formáljon bennünket, és én hiszem azt, hogy te sem már, meg én sem ott tartunk, mint mondjuk 18 évesen, hogy milyen jellemünk volt. De lehet vannak olyanok a hallgatóink között, vagy akár az ismerőségünk között, hogy fú, micsoda figurák ezek, micsoda karakterek, akik nincsenek ezen megelégedve. Az is fontos, hogy vajon kihez viszonyítjuk. De én így látom, hogy is. Hogy van velünk született, amit hozunk magunkkal, de nagyon sok mindent megtanulunk, meg eldönthetjük, beszéltünk már erről podcasteken, hogy mi az, ami formál, mi az, ami hatást gyakorol, mi az, ami jellemet érleli, ami egyre vonzóvá vagy taszítóvá teszi. Te hogy látod ezt?
3: Én is hasonlóan gondolkodok erről, mint te. Ugye csak visszagondolunk a saját életünkre, hogy van, hogy célokat tűzünk a magunk elé, hogy én ilyen legyek. És nem csak fizikailag, hanem jellemre nézve is. És hogyha ez nem így lenne, akkor nem tűznénk ki magunk elé célokat. Kicsit úgy gondolkodok erről a velünk született dolgokról, hogy azok a dolgok, amiket kaptunk. Ezek a mi eszköztárunk, amikkel kell tegyünk valamit. Mondjuk egy egyszerű példát, lehet, hogy én megörököltem apukámtól az extrovertáltságomat, anyukámtól pedig az empátiát, ami egy tök jó kombó, és lehet ezeket használni együtt. Viszont vannak olyan adottságok is, amiknek nem feltétlenül örülünk, amikre azt mondják, hogy tisztára olyan, mint az apja, negatív hangnemmel, de mindezeket fel tudjuk használni, és meg tudunk tanulni együtt élni velük. Vagy tudjuk azt, hogy mikor kell visszavegyünk, ha hirtelen haragúak vagyunk, akkor megtanulni akár olyan technikákat, amikkel lenyugodjunk. Tehát amik velünk született, azokat se kell feltétlenül nagy hangsúlyt tegyünk rájuk, mert nem ezek befolyásolnak minket, hanem az, hogy hova szeretnénk eljutni. És figyelembe kell vegyük nagyon, hogyha van egy alap önismeretünk, hogy tudjuk, hogy milyenek vagyunk, és ezzel megyünk előre, és tudjuk, hogy mit kell tegyünk. Viszont vannak olyan dolgok is, amikkel tudatosan tudjuk formálni a jellemünket, és csak egy párat említsek, az a tudás az első számú dolog, hogyha olvasunk, hogyha megismerjük az agyunknak a működését, vagy bizonyos a rossz habitusoknak a modellezését, hogy miért csináljunk bizonyos dolgokat, akkor ez már segít felismerni ezeket a lépéseket, hogy mibe kell változzunk. A másik, hogyha tudatosan felelősséget vállalunk, akár otthon is tehetjük ezt, nem muszáj nagy dolgokra gondolni, vagy a főnöknek megmondani.
1: Sőt, kicsikben kell kezdeni.
3: Abszolút. Nem muszáj a főnökünkhez oda menni, hogy figyelj, bízd rám a legnagyobb klienst, mert majd én elbánok vele, mert valószínűleg nem fogsz. És elbuksz, ami nem feltétlenül rossz, mert tanulni fogsz belőle, viszont kicsi dolgokban kell kezdeni. És a legfontosabb, ami köthető az előzőhöz, hogy lépjünk ki a komfortzónánkból. Tehát, hogyha mindig ugyanazt tesszük, ugyanott maradunk, akkor nem fogunk fejlődni, nem leszünk erősebbek. És ugye itt adódik az egyik legegyértelmű bibliai példa, ott van Dávid, aki ugyancsak kezdte kicsibe először, hogyha eltévedt az egyik kis báránykája, akkor megvédte őt a farkastól, medvétől, és ezt tette készült, hogy legyőzze Góliátot, és egy nagy király legyen, és más királyságokat is legyőzön, és egy ilyen hatalmas király legyen. Tehát az ő életében is észrevettünk egy ilyen patternt, egy ilyen menetet, hogy hogyan változott a kicsiből nagyjá. És hogyha a kicsin nem vagyunk hűek, akkor a nagy dolgokon se leszünk hűek szerintem.

0: tudatosan kell fejlesztenünk. Én azt is kimerem mondani, hogy ilyen, hogy is mondjam, csak nem gondolunk bele, tudattalanul állunk hozzá, csak úgy hagyjuk, hogy úgy teljenek az évek velünk, és ezt már egy tínédzsernek is mondhatom, vagy fiatalnak, vagy középkorúnak, akkor jellemtelenek ki fogunk válni. Tehát ez nagyon tetszett, amit mondtál, hogy például olvasás, könyvek, megfelelő irodalom nyilván. Tehát egész nap a tévét bambulom, meg a sorozatokat nézem entől endig, nem biztos, hogy a jelenemre túl nagy hatás fog, vagy jó irányba fogja a jelenemet formálni, sőt, meg vannak olyan dolgok, amelyek jellemtelenné tesznek. Tehát, hogy tudod, bizonyos dolgokban, hogy beszédben, viselkedésben, másokhoz a viszonyulásban, a tanárokhoz, hogy viszonyul, diákok, és stb. Hogy jellemtelen, ki kell ezt mondani. De tudatosan kell erre figyeljünk, és néha azt hiszem a jelenformálódáshoz az is hozzájárul, amikor önuralmat gyakorlunk. Tehát figyelmeztet Istennek a lelke, vagy éppen te, ez a legfájdalmasabb, amikor úgy formálódik a jellemem, hogy te, a másik szól, oda szól, beszól, szeretettel szól, most mindegy, hogy szól, ilyen mindegyik fáj, nyilván másképp fáj, és akkor ott önuralmat gyakorol. Na most nem szólok vissza, most csendben maradok, most ha fáradt is vagyok, húzom az igát, nem leszek indulatos, és én úgy gondolom, hogy ezek csiszolnak, formálnak, és formálják a jellemünket. Azt se szabad mondanunk valakire, hogyha mondjuk valamikor elbukik, vagy elszakad a célna, hogy mondják ezt, hogy akkor az egy jelentelen ember. Tehát tényleg legyen egy ilyen progresszió. Mivel etetem magam, mit olvasok, miben gyakorlom magam, önuralom, szolgálat, stb. Tehát ezek formálják a jelenemet. És Isten is azon van egyébként, hogy a jelenemünket formálja, egyre inkább összhangba hozza az ő országával. Tehát ahogy múlnak velünk az évek és közelünk az ő országa, az ő ezen dolgozik.
1: Igen, amiket te is mondtál, ezek a dolgok, amikor valaki más megmondja nekünk a frankót, akkor tulajdonképpen tükröt mutat elénk, és nem ő a hibás.
0: Nem mindig, de nagyon sokszor így van.
1: Lehet, hogy rosszul mondja el, meg rátesz bizonyos negatív dolgokat, érzelmeket, de egy tükröt mutatnak ezek mindenféle kép arról, hogy mi hogyan helyezkedünk el a mi szociális körünkben.
0: Sőt, ezekben a helyzetekben a jellemünk formálódik.
1: Így van.
0: Tehát amikor borsot tört az orrod alá, amikor hideg zuhany volt. Tehát ez tuti formálja a jellemünket. Na az a kérdés, hogy mi ezekre hogyan reagálunk meg, hogy csiszolódik a jellemünk, vagy pedig egyre jelen, oda pörkölünk mi is neki egyet.
1: Abszolút. És ez a kicsit nehéz, meg jó hír is benne, hogy akarva akaratlanul szembesülni fogunk kihívásokkal, olyan tényezőkkel, amiket nem szeretnénk, amik nehéz helyzetek az életünkben, amik formálják a jellemünket. Ugye ezek olyan, hát nem erők, de olyan események, amik fölött egyáltalán nincsen uralmunk. És az életben vannak ilyen szezonok, amik fölött egyáltalán nincsen uralmunk. Az, hogyha Isten elvesz tőlünk valakit, hogyha elveszítjük a munkahelyünket, hogy betegségünk lesz. Nyilván tehetünk olyan dolgokat, amikkel megelőzzük, meg optimalizálhatjuk a dolgokat, de elő vagy utóbb be fog következni ez.
0: Így van. Tehát nincs olyan ember, akinek az életében ne jönne olyan tényező, ami nem kívánatos. Ez előbb-utóbb jönni fog.
1: És meg kell tanulni, hogy ezért nem Istent kell okolni, mert meg is mondta, hogy szenvednünk kell néha, meg lesznek itt a Földön nehézségeink, de ne ezekre koncentrálunk, mi valóban sokkal szebb helyre megyünk. Viszont, hogyha ezt már tudatosítjuk magunkba, hogy ezek meg fognak történni, akkor sokkal jobban tudunk reagálni a dolgokra. És ahogy te is mondtad, ez ami igazán fejleszti a karakterünket, hogy hogyan reagálunk ezekre a nehézségekre. Valamikor azt veszük észre magunkon, hogy jó pofival megyünk tovább, mosolyogva, és le tudjuk kezelni, de ezt lehet megelőzte öt másik ugyanolyan esemény, mikor rosszul vizsgáztunk az egészen. És vannak olyan időszakok is, úgy lettem észre az életemben, amikor nincs mit tenni, csak összeszorítjuk a fogunkat, és átvészeljük azt a bizonyos helyzetet. Mert Isten ilyenkor is formálja a karakterünket, és az, hogy átmegyünk egy kiégésen, egy gyülekezeti csalódáson, hogy feltezünk bizonyos kérdéseket, és megtaláljuk rá a válaszokat, az formálja a karakterünket, és tudatlanul is fejlődünk és erősödünk. Ez kicsit olyan, mint a bambuszfa, amelyik ugye 5 éven keresztül egy ekkorára nő meg, de a föld alatt hatalmas gyökereket ereszt. És miután megvannak ezek a gyökerek, miután megbizonyosodott a bambusz, vagy mi is megbizonyosodunk bizonyos dolgokban, utána kezdődhet a növekedés. Utána kezdődhet az, hogy Isten elhív minket szolgálni, hogy Isten elénk ad olyan szituációkat, hogy másokon segítsünk. És ugye a bambuszfa is első 5 évben nagyon keveset nő, utána pedig hetek alatt 10 métert tud nőni. És ezek azok a pillanatok, mikor Isten rámutat, hogy figyelj, ezért tettem ezt veled. Szóval bárki, aki nehéz helyzetben van, lehet, hogy most nem látjuk az értelmét. Lehet, nem tudjuk, hogy Isten miért vezet minket át ilyen helyzeteken, viszont tudjuk azt, hogy Isten egy könycsepet se hagy elveszni. Tehát mindennek megvan az oka, minden meg fog erősíteni minket, és ahogy a csontok is akkor lesznek erősebbek, miután eltörnek, úgy mi is erősebbek lehetünk egy ilyen kudarc után.
0: Szerintem is a jelen formálódásunk egyik nagy állomása az, amikor megtanuljuk azt,

0: olyan körülmények is előfordulnak az életükben, amelyek nem kívánatosak, amelyeket nem akarunk. És lehet a mi hibánkból is, de lehet egyszerűen csak egy felpörgött élethelyzet, vagy több mindenbe akarunk helytállni, egy stresszes nap, amit nem akarunk. De ezt megtanuljuk, hogy az élet nem arról szól, hogy minden úgy alakuljon, ahogy én szeretném. Én úgy gondolom, hogy ez egy mérföldkő jelenformálódásunkban. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy néha nem lesz olyan, mert nekem is van olyan, tehát hogy egyszerűen elszakad a célna, vagy elgurul a gyógyszer, hogy szoktuk ezt mondani. És van, amikor működik az csak annyi, hogy szól a feleségem, hogy nincsenek értelme. Van, amikor bele kell ordítanom egy párnába. Egyébként néha ki kell ereszteni a gőzt. Azt hiszem, ezt nem tanultuk még, meg lehet egy néhány mondatban kitérhetünk erre, hogy mit jelent kiereszteni a gőzt. De van, amikor Istennek a szalfigyelmeztet, vagy a tapasztalat, ami, hogy fáj, figyelj, csak ötször már megcsináltad, semmi értelme nem volt, akkor most jobb, ha összeszorítod a fogad, jobb, ha most félrevonulsz, jobb, ha most megállsz 5 percre, nem nyomod úgy a gázt, és egyszerűen lecsendesedsz. Tehát én ezt be kell valljam, hogy nem mindegyik élethelyzetben tudok meg főképpen reagálni, de ettől úgy gondolom, hogy a jelen formálódik, meg remélem, hogy formálódik, meg az ilyen nem kívánatos helyzeteket is egyre többször kell tudatosítani magamban, hogy ezek által is Isten formál. Dolgozik a karakteremen, dolgozik a nem kívánatos emberek által, vagy a kívánatos emberek nem kívánatos beszólásai által. Tehát, hogy annyi mindenen által, körülmények által, amelyeket nem kértem, és így tovább.
1: Akkor hadd legyen most nekem is egy nem kívánatos kérdésem feléd. Te hogyan kezeled a hibákat?
0: A sajátjaimat. A másokét nagyon jól. Viszont félretél a sajátjaimat. Tényleg élethelyzettől függ. Én alapjáraton úgy látom, hogy egy olyan ember vagyok, aki fogadom a kritikát. Tehát főleg, ha szeretedből, vagy ha nem is szeretedből, hanem tudom, hogy az ember nem valami hátsó szándék vezérli, akkor fogadom a kritikát. Nagyon sokan úgy tűnik, hogy meg akarom magyarázni, de igyekszek ebből kigyógyulni, hogy nem magyarázkodjak, hanem egyszerűen gondolkozzak el. Még akkor is, ahogy te említetted néhány perccel ezelőtt, ha nem megfelelő hangnemben mondja az illető, vagy úgy mondta, vagy érzel valami más mögött, akkor is állj meg, gondolkozz egy kicsit, nincs vajon igaza, vagy nem látja jól. Tehát én úgy gondolom, ez is az érettségünkhöz tartozik, hogy legyünk nyitottak arra, hogy mások mondják meg a hibáinkat. Viszont nem szabad abba a hibába esni, hogy a minden találkozásunk kapcsán Márk, milyen hibát látsz most bennem? Márk, mit látsz most bennem? Tehát, hogy engedjük ennek spontaneitást. Lesz arra lehetőség, meg amikor tükörben nézhetünk másokon keresztül, és fogadnunk kell ezt. És be kell vallani, amikor kell bocsánatot kell kérni. Tehát ez nagyon fájdalmas számomra, amikor látok olyanokat, akik nem tudnak bocsánatot kérni, vagy nincs bűntudatuk. Ismerek ilyeneket, akik évek óta nem hallottam őket bocsánatot kérni, pedig azért én úgy gondolom lenne miért. Tehát, hogy legyen bennünk ennyi alázat, tényleg hibáztam. Tehát, hogy bocsánat. Én még abban a hibában is beleestem, hogy úgy kértem bocsánat, hogy bocsánat, hogy ez neked fájt. És akkor mondta az illető, hogy ne így kér bocsánatot, hanem értsd meg, hogy te hibáztál velem szemben. És akkor oké, bocsánat a hibámért. Bocsánat, amit okoztam. Tehát, hogy nem megint másban keressem a hibát. Tehát hol így, hol úgy. De úgy gondolom, keresztény emberként olyanok kell legyünk, akik fogadjuk a kritikát. Hát Isten az legfőbb kritikusunk, ugye? Tehát ha tőle megsértődök, mert megmondja, hogy milyen vagyok, bűnös vagyok, akkor nagy baj van velem. És remélem, hogy senki nincs ebben a helyzetben, hanem akkor van gond, amikor mások mondják meg ezt meg. De egyre inkább gyakorolnom kell ezt magam, hogy fogadjam ezt. De ne keressem, hanem fogadjam. Tehát egyébként vasat, egyik ember formálja másikat. A közösségnek van egy ilyen ereje, erről is beszéltünk egy podcastben, hogy így gyakorolunk egymásra hatást, és ez nem csak arról szól, hogy mindig simogatjuk egymás bubiát, és hogy milyen jó voltál, milyen ügyes voltál, milyen szép voltál, milyen nagy voltál, hanem most kicsi voltál, falcs voltál, gyenge voltál, bűnös voltál, elbuktál, rosszul tetted. És ezt is kell fogadni. Na, ez érettség. Úgy gondolom, nagyon sok éretlen van a közösségeinkben, aki ezt nem tudja fogadni.

0: Igen, és valahogy az a nehézség az egésznek, hogy miután szembesültünk azzal, hogy hibáztunk, vagy szembesültünk a hideg vízzel, ránk ütötték a dégözet, az egy negatív élmény, és az, hogy változunk, az is egy negatív, azt is egy negatív élményként fogjuk fel. Mert hogy valami rosszul meg is ezzel szembesítenek, ez ki kell váltson belőlünk valamit. És te is mondtad, ugye ott a bocsánatkérés. Ez az emberek felé. Ott van Isten felé a bűnvallás, az őszinteség, ami ugyancsak nehezen megy. És ilyenkor mindig kell kicsit reflektálni magunkba, hogy oké, eddig negatívan éltem, nagyon rosszul, nem oké, amit csináltam, miben kell változzak. És addig nem tudunk megváltozni, ameddig a jelenlegi szituációnknak a fájdalma kisebb, mint a változásnak a fájdalma. Tehát az, hogy meg kell változzunk, az egy fájdalom. És ameddig az a fájdalom sokkal nagyobb, mint a jelenlegi helyzetünk, addig nem fogja ezt kiváltani belőlünk az Isten vagy a jelenlegi helyzetek. Kicsit úgy gondolok erre, mint egy foci meccsre. Első fél időben vesztésre állunk. Oké, most jön a fél idő, ez a reflektálás. Elgondolkozunk azon, hogy eddig mit csináltunk rosszul, mik voltak azok a pontok, ahol az ellenség nyert, ahol ő jobban uralta a labdát, ahol fogást talált rajtunk, és mi az, amit cserélnünk kell a felállásban? Mi az, amiben másképp kell hozzáállnunk? Lehet, hogy én csatár vagyok, kicsit vissza kell vonuljak. Lehet, hogy védő vagyok, kicsit többet kell szaladjak, többet bele kell tegyek. Tehát ez lehet akár alázat is, hogy visszavonulok, lehet több erőfeszítés, lehet az, hogy korábban fel kell keljek, hogy egy új hobbit bevezessek, bibliaolvasást, fizikai mozgást, vagy bármit, de lényeg, hogy valamit változtatni kell. Nem mehetünk neki ugye a második fél időnek is, hogy semmi sem változott, hanem mindenféleképp meg kell változtatni valamit a stratégiánkon. És ez ami nehéz, hogy van, hogy sokszor csak fejletlenül kezdünk el változtatni, anélkül, hogy bármint gondolkoznánk, meg van az, hogy nem is változtatunk semmit. És hogyha ugyanazok maradunk, akkor pedig kihagyjuk az egésznek a lényegét, a karakterfejlődést.
1: Nagyon jó. Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, de talán Stanley Jones mondja a Krisztussal a Világország útján című könyvénybe, hogy amikor az egy helyben maradás fájdalmasabb, mint a változás.
0: Pont erre gondoltam én is. És de kicsit nézzük meg azt a részét is, mikor az emberek nem változnak, mikor úgymond csak eljátszuk, hogy mi jók vagyunk valamiben, mikor azt hiszük, hogy nekünk nem kell változni, és van ez az angol mondás, hogy fake it until you make it. Szerinted milyen veszélyei vannak annak, hogyha képmutatóak maradunk, vagy hogy csak megjátszuk a mindenedben, vagy az életünkben?
1: Nagyon ügyes, hogy ide vezetted ezt a gondolatot, ugyanis azon túl, hogy kapunk visszajelzéseket vagy kritikákat, beleeshetünk nagyon könnyen ebbe a csapdába, és így már tudod, talanná válik, úgymond, hogy megjátszunk magunkat, mutatunk valamit. Én nem akarom, hogy sebeket kapjak, nem akarom, hogy megint rámutassanak arra, hogy én kapkodok, hogy én hirtelen vagyok, hogy én durva vagyok, hogy én csúnya szót használtam, az, amire rámutatnak, tudod? És akkor megjátszom. És közben belül teljesen más vagyok. Tehát, hogy, és ez képmutatás. Tehát valójában képmutatás. Nem a szív diktálja, ez nem a belső ember diktálja, ez nem formálódtam át, hanem csak félek azoktól a sebektől, amelyeket te még nekem akarsz okozni, és emiatt ezt meg akarom játszani. Mindenképpen elítélendő. És Isten segítsen abban bennünket, hogy sokkal őszintébbek legyünk. Hát először magunkkal, Istennel, és akkor ugyanaz az embertársainkkal is lehetünk ezek. De nem arról fog szólni szerintem az életünk, hogyha felvállaljuk ezt, hogy nem leszünk képmutatók, hogy állandóan a nyakleveseket kapjuk, állandóan a hideg zuhanyokat kapjuk. Lesz olyan, hogy kapjuk, de én sokkal célra vezetőbbnek, sokkal életszerűbbnek, sokkal erőteljesebbnek látom az őszinte életvitelt és jellem megmutatkozást, mint az, hogy mutatok valamit, ami nem is az én jellemem, csak neked ezt kell mutatnom már, mert neked ez a kívánatos, és akkor így nem fogsz nekem mondani semmit, így nem bántalak meg, így te nem okozol nekem sebeket, és így tovább.
0: Igen, egy tanítótól hallottam én is, aki valami olyasmit mondott, hogy akkor vannak a gondok, amikor a szolgálatunk nagyobbra nő, mint a jellemünk. Tehát mikor az, amit csinálunk, az egy akkora kabát, amit nem tudunk magunkra venni, amire nem vagyunk a megfelelő emberek. És ekkor jön el az, hogy mi el kell játszunk valamit, hogy képmutatóak vagyunk, hogy más mutatunk, hogy mi mekkorák vagyunk, és ilyenkor jönnek a bajok. Mert amivel nem végzünk ma, az végezni fog velünk. És ott van mélyen ez a tudat, hogy tudom, hogy én nem vagyok erre kész. És olyankor kell jön az alázat, olyankor kell jön az, hogy én visszalépek valamiből, vagy jobban oda teszem magam. Mert lehet, hogy bele tudsz nyúlni abba a kabátba, csak Isten használnia kell. Lényeg, hogy valamit változtatnod kell. És volt ez a film is, a Jézus forradalom, Jesus Revolution, ott is ugyanezt láthatjuk, hogy volt egy pásztor, akit Isten használt. Ez cáfolhatatlan. Viszont az ő jelleme nem engedte meg, hogy ez a mozgalom, ami megkezdődjön, ez tovább búrjánzon, vagy tovább gyümölcsözzön valami sokkal nagyobban. Ezért fontos az önvizsgálatot, önvizsgálatot tartani, másokat bevonni az életünkbe, ahogy azt már többször is említettünk, és hogy mások által is megvizsgáljuk magunkat, hogy mekkora az életünk, mibe kell fejlődjünk. És hogyha ez megtörténik, akkor valamilyen szinten egységbe is nem tudjuk tartani az életünket.

0: könnyen meg is szédülhetünk egyébként, és ez is szükséges, az, hogy ez a teljes transzparencia Isten előtt, akár legyenek olyan emberek, akik előtt ilyen elszámoltatható vagyok, ez is vaj, nagyon sokat segít a jelen fejlődésben. Ezt egyre inkább nélkülözzük a mai társadalomban, hogy olyan emberek, akiknek bármikor, bármire el tudok számolni, és ezeknek ilyen vétójoguk van az életemben, tehát ez vaj, óriási hatással bír lenni a karakterünk formálódására, és abban, hogy a jó irányba menjen a jellemünk.
1: És azért azt is meg kell említeni, hogy nekünk keresztényként teljesen más a karakterfejlődésünk, mint mondjuk egy olyannak, aki nem ismeri Istent, abszolút. Mert mi keresztényekként igazodnunk kell azok között a kudarcok között is, amik történnek velünk a hétköznapi életben, munkában, családban, baráti életben, és ugyanúgy a lelki életünkben is. Tehát lehet, hogy egy bármilyen más embert, aki nem ismeri Krisztust, nem zavarja, hogy vagy elment
0: bulizni. Minden megész lelki szinten is, igen. Emiatt is.
1: Őt nem zavar, hogy elmentél bulizni, hogy bűnbe estél, sőt, ő ezt élvezetnek fogja fel, de nekünk keresztényként ezt is harcként fogjuk fel, és nehéz erre odafigyelni sokszor, sőt, úgy érezzük, hogy ez már túl sok nekünk, de ezek azok a pillanatok, amik igazán formálják a jellemünket. Sőt, hogyha azt veszük, hogy ez nem jó nekünk, és nem érezzük jól magunkat, akkor tudhatjuk, hogy Isten valóban formál minket, és fejleszti a jellemünket.
0: Azt is mondhatnánk már, ha életitelenké válik a kereszténységünk, a Krisztus követésünk, a Krisztus szeretetünk, ez óriási hatással lesz a jelenünkre. Tehát bármiért bennünket, akár kellemes, vagy kellemetlen, vagy kísértés, vagy vágy, vagy hogy most ezt meg kell engednem magamnak, és én Krisztus szerint élem meg, nyilván visszautasítom, hogy élek vele, ez óriási hatással lesz a jelenünkre. Uh-huh. Nem ismerek, nem tudok olyan mélyhitű, komolyhitű, Krisztus követő embert, akire azt mondják, hogy jellemtelen. Uh-huh. Nem tudok ilyet. Vádként, vagy hamisságként, vagy támadásként, oké, de ha objektíven megnézed, már amennyire megvizsgálsz ott valakinek objektíven az életét, akkor azt kell mondanod, hogy egy jellemes ember. Uh-huh.

0: Igen, meg nem szabad azt elfelejtenünk, hogy az életünk végén, mikor meghúzzák a vonalat, akkor Isten a szívünket fogja nézni. Azt, hogy milyen motivációval tettünk bűnös dolgokat. És nem tetszett egy ilyen idézet, amit hallottam, hogy Isten nem azt fogja megkérdezni, hogy milyen kocsid volt, hanem mit tettél azzal a kocsiddal. Nem azt fogja megkérdezni, milyen házad volt, hanem hány embert fogadtál be. És jó erre odafigyelni, hogyha megnézzük a motivációinkat, hogy Isten miként készít minket a szolgálatra. Egy másik idézet, ami nagyon megragadta a figyelmemet, hogy Isten mindig a megpróbált hajókat engedi a vízre. És jó az, hogyha meg vagyunk próbálva, jó az, hogyha tudjuk, hogy úgy tekintünk vissza az életünkre, hogy ebben már meg vagyok próbálva, ebbe tudok példát mutatni másoknak, és hogy ezzel tudok segíteni is másoknak. Tehát keresztényként figyeljünk oda ezekre, hogy ami egykor kudarc volt és győzelem, azt alakítsuk át bizonyságtevésé. Azt alakítsuk át arra, hogy másoknak segítsünk ezekben a dolgokban, és ezáltal Isten minket formál a szolgálatban is, formálja a jellemünket, és egy erősebb emberré tesz a hétköznapokban.
1: Maximálisan egyetértek.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést, nektek is köszönöm, hogy velünk voltatok, jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Így jár minden haszonleső, tulajdon életét veszi el. Példabeszédek könyve első fejezete, 19. vers.

Valaki egyszer azt mondta, hogy aki gyors, látványos eredménnyel kecsegtető munkát szeretne, az mosogasson. Ez bár tréfásan hangzik, de nagyon igaz. Étkezés után pár perc alatt csillogó tányérok figyelnek a csöpögtetőben, ha elmosogattuk őket. Egyre divatosabb az a felfogás, hogy minél hamarabb szerzed meg, amit szeretnél. Minden arra csábít, hogy azonnal elégítsd ki a vágyaidat. Ehhez a reklámok is hozzásegítenek, mert megérdemled. Csak most, csak neked, adj szabad utat a vágyaidnak. Azonban a többi feladathoz vagy dolog megszerzéséhez többnyire sok kitartás, idő, szorgalom és lelkiismeretesen befektetett munka szükséges. Különben az élet benyújtja a számlát.

0: Jártál már úgy, hogy a kedvenc ételedből vagy sütitből mérték nélkül mohón befaltál, utána pedig rosszul lettél, napokig egy fogásra sem tudtál ránézni. Esetleg viszont láttad, amit ettél. Nem valami jó érzés, igaz? Salamon szerint így jár, aki mohón rabolva gyűjt vagyont. Annak a zsákmánya saját gazdáját pusztítja. Ne menj a tömeg után, és ne vegyél részt a fogyasztói társadalom szerzési lázában, mert annak súlyos ára van. Pál apostol szerint minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én a világ mindenség teremtője, veled és melletted vagyok. Mi másra lehetne még szükséged? Ha valami hiányt érzel, az azért van, mert a kapcsolatod velem nem elég mély. Én bővölködő életet kínálok. A te részed az, hogy bíz bennem, és elutasíts mindenféle aggódást. Nem is annyira kellemetlen események töltenek el szorongással, mint inkább az eseményekkel kapcsolatos gondolataid. Az elméd azon erőlködik, hogy irányítása alá vonjon egy helyzetet, hogy az általad óhajtott eredményt érje el. Gondolataid kiéhezett farkasok módjára becserkészik a problémát. Az irányú eltökéltségedben pedig, hogy saját akaratod szerint intézd a dolgokat, megfeledkezel arról, hogy életed irányítása az én gondom. Ez egy módon gyógyítható. Ha a problémáról az én jelenlétemre fordítod a figyelmedet. Hagyj abba mindenféle erőlködést, és figyeld, hogy én mit cselekszek. Én vagyok az Úr.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Róma beliekhez írott levél, 8. fejezet, 31. és 32. verse. Mikeás könyve, 7. fejezet, 7. vers.

0: Nagy szükség van a segítségedre.
1: Jézus nyomában járva. A vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. Jób könyve 29.15. Gondolatok az ígéről. Nagy szükség van rád, hogy Isten segítő keze legyél a szegények és szerencsétlenek érdekében. A legbarátságtalanabb embereknek van a legnagyobb szükségük a figyelmünkre, kedvességünkre. Használd fel idődet és erődet annak megtanulására, hogy lélekben buzgó légy, igazságosan járj el, szeresd az irgalmasságot, és szolgálj az Úrnak. Gondolj arra, amit Krisztus mond. Amit megcselekedtetek egyel az én legkisebb testvéreim közül, velem cselekedtétek meg. Isten azt kívánja, hogy népe sokkal együttérzőbb és tapintatosabb legyen a szerencsétlenek iránt. Teremtőnk azt kéri tőlünk, hogy ugyanolyan figyelemmel forduljunk a vakok és más szenvedők felé, mint ahogyan az özvegyeket és árvákat kell segítenünk. Az önzetlen segítőkészség nagyon ritka korunkban. Isten felelőssé tett bennünket a szerencsétlenek, vakok, nyomorékok, özvegyek és árvák gondozásáért. Nagy munkát kell elvégeznünk, és amint közeledünk a földi történelem végéhez, nem lesz kevesebb feladatunk. Ha szívünket Isten tökéletes szeretete tölti be, csodálatos dolgok fognak történni az Úr kegyelméből.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ti férfiak, úgy szeressétek feleségeiteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte. Ezt az igét ismerjük, idézzük is. De hogy a valóságban, teljes mélységében mit is takar ez a rövidke mondat, nem biztos, hogy átgondoljuk. Ma ezzel a kérdéssel foglalkozunk Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban. Réfiuszko Ildikót hallhatjuk.
1: Szeretni azt jelenti kiállni érte. Szeretni azt jelenti védelembe venni. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan a Krisztus is szerette a gyülekezetét és önmagát adta érte. Kedves hallgatóim, ez a mondat gyakorta fog mostanában elhangozni, hiszen a szeretet az áldozatot jelenti. A férfi határozza meg, hol áll a szeretet mércéjének a mutatója a családban. Ügyel az érintkezés hangnemére, és megvédi a feleségét a gyerekek illetlenségeivel szemben. Ha egy gyerek az anyjával szemben szemtelenül viselkedik, tudnia kell, az apámmal gyűlik meg a bajom. Egy apa egyszer a már 11 éves lányának adott csattanós pofont, amikor az anyjával szemben sértően viselkedett. Ezt tette hozzá. Így nem beszélhetsz a feleségemmel. Ez a lányának kétszeresen is jót tett. Először is kitörölhetetlenül belevésődött, hogyan kell egy férfinak kiállni a feleségéért. Másodszor pedig észrevette, hogy ha anyámmal kikezdek, akkor apukámmal kezdek ki, ők ketten elválaszthatatlanok. A férj illetékes a házrendjének kérdésében is. A feleség talán jobban ügyel a kivitelezésre, de a férjnek először a feleséggel együttműködve fel kell építeni a rendet. Így élünk. Ekkor és ekkor kelünk fel. Ebben az időben étkezünk. Ma családi óra van. Elérkezett az alvás ideje. A szabályozott és egészséges napirend fölött az apának kell örködni. Itt energiát kell befektetnie és síkra kell szállni. Nem könnyű harc ez, de később megtérül, amikor a gyerekek megtanulnak fegyelmezetnek, pontosnak, összeszedetnek lenni és önállóan dolgozni. Ehhez az is hozzátartozik, hogy tekintettel lesznek egymásra. Mindaz a sok apró dolog, amit egy gyereknek fiatal éveiben a szülői házban meg kell tanulni, megkönnyíti számára a helyes magatartást, belátja azok hasznosságát, ha a szülők közösen építik fel a ház és a család rendjét. Azt ők maguk is tiszteletben tartják, és együttesen örködnek felette. Ha azután az apa egyszer hivatása miatt hosszabb ideig távol van otthonról, az anya utalhat rá. Mit mondana erre édesapátok? Vagy ha egészen elvadul a helyzet, ezt el kell mondanom édesapádnak. A gyermek számára az apa otthon a legfelsőbb tekintély. A gyerekeknek tudniuk kell, hogy ez a tekintély otthonukban akkor is érvényes, ha az apa épp nincs jelen. Ehhez azonban be kell vésődnie a gyerekbe, hogy mit szabad, mit nem szabad, hogy csupán fényképként álljon a kandallón az apa képe, ez nagyon-nagyon felháborító lenne. Így módon áll ki a férj a feleségért, és biztosítja neki azt a védelmet, amire szüksége van ahhoz, hogy anya és nő maradhasson. Szeretni azt is jelenti védelembe venni. Olvasom újra a bekezdő mondatunkat, az Efézusi Levél 5. rész 25.-26. verseit, férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette a gyülekezetet és önmagát adta érte, hogy megtisztítva megszentelje. A megszentelni szó szerint azt jelenti elkülöníteni, elválasztani, Isten számára igénybe venni, Istenhez tartozóvá lenni. Megszentelni, vagyis elkülöníteni. A feleség sokrétűen él és gondolkodik. Ezért fennáll annak a veszélye, hogy elveszti önmagát a sokféleségben, és nem látja a lényeget. A férj feladata az, hogy a felesége mellé álljon. segíteni kell kiválogatni és csoportosítani mindazt, amit felesége látott vagy hallott információként élt meg, amiben gyakran keveredik egymással a lényeges és a lényegtelen. Lehet, kedves hölgy hallgatom, hogy számodra is egy kicsit sértőnek tűnik ez, de egyáltalán nem az. Meg kell értenünk, hogy mivel mi szortabb figyelemre vagyunk berendezkedve, mint férjeink, a lényeg a férfiaknak az erőssége. Különösen döntésre kell jutnunk férjeinkkel, hogy mi a legfontosabb, hiszen így oldjuk meg a problémát. Megszentelni, elválasztani, védelem alá venni. A férjnek a felesége megérzéseit is mérlegelnie kell, sőt, felülbírálni, hogy megóvja őt a hamis irányvonalak és érzelmek követésétől. A nő általában érzelmi, érzékeny döntést hoz, ezért nagyobb érzelmi hullámzásnak is van kitéve, mint a férfi, és szüksége van a férfi megszilárdító erejére. Sőt, tovább megyek. A férjnek feleségét mindenek előtt a téves szellemi áramlatokkal szemben kell megvédeni. Hány asszony jár halott látóhoz? Hány hisz különböző babonákban? Ez utálatos Isten szemében. Beszélhetünk olyankor gyászos vagy gondterhelt szellemről is. Lehet az is, hogy az asszony hajlamos a pessimista életérzésre. De állhatnak e mögött valódi szellemi lények, a gyász, a gond, a félelem. Ezeknek határozottan meg kell parancsolni, távozzatok. Éppen azért, mert a feleségnek sokrétűbb adottságai vannak, nehéz önmagát megvédeni. A férj adatot neki védelemül. A férjnek olyankor ezt kell mondani. Ezt nem szabad ilyen komolyan venned, vagy ezt túl feketén látod. Még ha igazad is lenne, nem eszik olyan forrónak kását, mint ahogy főzik. Vagy azt mondja a férj, ezt most elmondjuk Istennek. Férfiak, szenteljétek meg a feleségeteket, és vegyétek őt igénybe Jézus Krisztus számára. Válasszátok őt el a démoni támadásoktól, keljetek védelmére, és imádkozzatok érte. Parancsoljatok az ő érdekében is. Lehet, hogy ez nem fog neki tetszeni, mert a feleségek nagyon gyakran ellenkeznek, de az Úr Jézus bízta rá a férfire azt a feladatot, hogy megvédje a feleségét, hogy szellemi villámhárítója legyen. Ahol ez nem így van, ott a feleség az okkult dolgokban keres segítséget, kártyavetőkhöz, ráolvasókhoz megy, és megnyitja otthonát a sátáni befolyás előtt. Ezek nagyon kemény szavak. De bizonyos körülmények között a férj is okkult lehet, hogyha beengedi a házába ezeket a borzasztó dolgokat. Ez aztán pokollá teszi a házat, romba dönti az otthont, és mindez csupán azért, mert a férj nem teljesítette a kötelességét, nem tudta megvédeni a feleségét. Férfiak, szenteljétek meg a feleségeteket! Megszentelni és megtisztítani nagyon fontos. A feleség érzelmi lelki tartományának szükség van napi megtisztulásra. Erre a megtisztulásra beszélgetés keretében kerül sor. Így tette ezt az Úr Jézus is. A víz fürdőjével az ige által tisztította meg a gyülekezetet, és minden beszélgetés lehet egy szófürdő, amely megtisztítja az érzelmeket, rávilágít a problémákra. A feleség igényli ezt a szófürdőt, különben felduzzadnak az érzelmek, nyomasztanak, zavart okoznak, és a feleség boldogtalan lesz. Mivel a férfi adottságai egyenesebb vonalvezetésűek, általában kevesebb beszédre van szüksége, mint a nőnek. De éppen ezért van szüksége a feleség által történő kiegészítésre, hogy el ne szegényedjék. De a beszélgetéshez idő kell. Kedves hallgatóim, mai adásunkban nagyon kemény témákat említettem, de csak imával, a sátán elleni harcban tudunk egységesek lenni, férjek és feleségek, így szolgáljuk Istent, a családunkat és a gyülekezetünket.
0: Nehéz, súlyos kérdésekről hallhattunk, már csak azért is, mert sokféle tanítás van ezzel a témával kapcsolatban is. Egy rövid történettel szeretnék megvilágítani azt, hogy hogyan is tudunk eligazodni a sokféle és sokszor nagyon is különböző irányzatok között. A történettel Hégely Laci bácsira is emlékezünk, aki sok-sok évig szolgált közöttünk annak idején.
2: Bettina felszaladt a gyülekezet lépcsőjén az előcsarnokba. Apa! Kiáltotta, miközben édesapjához

0: amikor kemény leszke által megtanultam ezt. A hátsó sorok egyikében ültem egy kis vidéki templomban, és az ige hirdető szájából elhangzott, hogy Noé némely állatból kettőt, másokból hetet vezetett be a bárkába. Felálltam, és kijavítottam őt. Bettina szeme kikerekedett, és lélegzetét visszafojtva kérdezte, mit mondtál? Az ige hirdető nagyon nyágyas volt, felelte édesapja. Elmosolyodott, és megköszönte, hogy rámutattam arra, ami valószínűleg másokban is felmerült. Ezután mindenkit megkért, hogy lapozzanak Mózes első könyvének a 7. fejezetéhez, minek utána én beláttam, hogy tévedtem, természetesen bocsánatot kértem. Ez egy tanulságos leszke volt számomra. Remélem, te is tanulsz belőle, és nem hozod magad kellemetlen helyzetbe, vagy nem történik valami még rosszabb. Sok tanító hirdet olyan dolgokat, amelyeket a Biblia nem mond, és nem hívják fel a figyelmedet, hogy nézz utána az elhangzottaknak. Így keletkeznek az újabb vallások, és így vezetik félre az embereket. Ezért fontos, hogy mindent vess vizsgálat alá a Szentírás fényében, még akkor is, ha egy ige hirdető mondja azt. A lelkészek többsége alaposan ismeri Isten igéjét. Mégis követhetnek el hibát. Vannak olyanok is, akik szándékosan félrevezetnek. Ha már abban az előnyös helyzetben vagy, hogy van Bibliád, használd is azt.
1: A történetben elhangzó tanács, miszerint mindent vizsgáljunk meg, azért is aktuális, mivel a jövő héten már szeptember van, s ha szeptember, akkor iskola kezdés. Sok-sok kis és nagyobb diák ül be újra az iskolapadba, és ott nem biztos, hogy csak olyan dolgokat hall majd, melyeket feltétel nélkül el kell fogadnia. Sajnos sokszor olyan dolgokat is el akarnak hitetni velünk, melyek nem biztos, hogy teljes mértékben fedik a valóságot. Ez persze nem csak a gyerekek esetében lehet így, ezért mindenkinek szól a figyelmeztetés, akár fiatal, akár idősebb, mindent vizsgáljatok meg. Ami jó, azt tartsátok meg, ami gonosznak látszik, attól őrizkedjetek. Kulcsár Anikót hallották. A viszonthallás reményében köszönök el, Isten áldását és békességét kívánva.

0: Íreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Megpróbált emberek. A mai ige: Ézsaiás 48:10. Megpróbáltalak a nyomorúság kohójában. Gondolatok az igéről. Ez az igevers már régóta jelmondatként van felírva hálószobánk falára, és sokféleképpen be van írva a szívünkbe is. Nem kis dolog, ha Isten megpróbálja az embert. Akit Isten kiválaszt magának, azt megpróbálja, és akit megpróbál, az kipróbált ember lesz. Jobb Isten kiválasztottjának lenni, mintha egy egész ország választana bennünket vezetőjeként. Olyan nagy kiváltság ez, hogy örömmel elfogadhatjuk a vele járó hátrányt, ahogy a zsidók is megették a keserű füveket a páska bárány kedvéért. 2 Mózes 12:8. Nekünk is el kell fogadnunk a nyomorúság kohóját, mert Isten abban próbálja meg a választottait. Kiválasztásának eszköze a nyomorúság, nem a bőség és a jólét, a helye pedig tüzes kemence, és nem a palota. A tüzes kemencében szépségünk eltorzul, erőnk felemésztődik, dicsőségünk megolvad. De csak itt nyilatkoztatja ki az örökkévaló szeretet számunkra titkait. És itt jelenti ki Isten, hogy választottai vagyunk. Ezt mi is így tapasztaltuk meg. A legsúlyosabb próbák idején tette Isten világossá számunkra, hogy választottai vagyunk, és tedd bizonyossá a szolgálatra nézve. Amikor így tudatosan is az Urat választottuk Istenünknek, ő is megmutatta, hogy kétségtelenül választottai vagyunk. Ezért, ha ma a kemence 7-szeresen is van befűtve, nem akarunk félni tőle, mert Isten dicsőséges fia jár kell velünk az izzó parázs között. A megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztjén Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazekas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazta meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda 14:16. A helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell még holnapig, augusztus 28-áig, pénteken délig. Több mint 220 000 vettek részt a 17. kolozsvári Magyar Napok programjain. A vasárnap esti zárógálával és a kolozsvári Magyar Opera Valahol Európában című főtéri előadásával véget ért a 17. kolozsvári Magyar Napok egyhetes rendezvénysorozata, amelyen az összesített részvétel meghaladta a tavalyi 220 000-es adatot, közölték hétfőn a szervezők. A kincses Kolozsvári Egyesület sajtóirodája tudatta a következőket. Az augusztus 16-a és 23-a között tárt kapukkal, jelmondattal 67 helyszínen megszervezett rendezvénysorozat több mint 600 programot kínált a kolozsváriaknak és a kincses városba látogató turistáknak. Szabó Lilla, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatója kiemelte: a magyarság nem azért vette birtokba a várost, hogy elzárkózzék, hanem azért, hogy megmutassa és megossza mindazt, ami számára érték. A rendezvénysorozat sikerét pedig nem csak a megtelt rendezvényhelyszínek mutatják, hanem az is, hogy a résztvevők újra otthon érezhették magukat Kolozsváron. A 20 éve elhunyt Jánosi István emlékezete. Jánosi István nem sorolható be egyetlen iskolába, szétveszít minden keretet, csak Istenhez kötött szabad ember. Kosztolányi valószínűleg a lángelmék közé sorolná őt. Írta az idén 20 éve, 2006. augusztus 19-én elhunyt evangélikus lelkészről, költőről, íróról, műfordítóról. 2004-ben Haffenscher Károly lelkész. A mester 85. születésnapjára mindössze 100 számozott példányban megjelent könyvecskében kortársak és tanítványok osztották meg élményeiket és gondolataikat. A fenti idézetben használt lángész megnevezést nem csak a kolléga iránti elfogultság diktálta. A kötetben található írások szerzői az ezredforduló szellemi életének kiválóságai voltak, akik az elismerés hangján méltatták a jeles évfordulót ünneplő alkotót, aki küzdelmes élete dacára a 20. század két kiemelkedő evangélikus szerzőjével, Hambas Bélával és Vörös Sándorral összemérhető jelentőségű életművet hagyott hátra.
0: Kulturális programajánló.
1: Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel két évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. Idén szeptember 22-e és 30-a között rendezi meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kisrigó László, Szeged Csanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvényei gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és mára a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10-e, csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármelyik pontjáról.
0: egészséget mindenkinek!
1: Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek, metropolita és Szocska Ábel, nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görögkatolikus metropolita adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görögkatolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek gyengesztelődéséért és a békéért. Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretetszolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt. Több száz épület omlott össze, rengetegen elvesztették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyjuk a szenvedőket magukra, rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Ne csak a lelkipásztorok hordozzák a cigány misszió felelősségét. Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a nyírségi református egyházmegyében. Kis Réka, missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók, és ez is hasznosnak bizonyult Kis Réka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a nyírségi cigánymisszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérek felé, de szükségük van segítségre olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigányság felé. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Visszatért a meleg és a száraz idő. Minteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Észak-nyugatira fordul a szél, és 28-34 fok várható. Majd vasárnaptól szelesnek ígérkezik az idő. De a változó felhőzet mellett sok napsütés várható, és 25-30 fok közé melegszik a levegő a délutáni órákban.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Megváltozott világ. Ha szeretsz, más szemmel nézel a világra. Nagy lelkű leszel, megbocsájtó, jószívű, pedig korábban esetleg kemény és rideg voltál. Az emberek óhatatlanul is hasonlóan viszonyulnak majd hozzád, és hamarosan abban a szeretetteljes világban élsz, amit te magad teremtettél. Anthony de Melo.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: A mai ige Mózes második könyve 32. fejezetében található az első verstől. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki: jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik: szedjétek ki az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és lányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és oda vitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjúszobrot öntött. Ekkor azt mondták: ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égő áldozatokat áldoztak, és békeáldozatokat mutattak be. Aztán leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Lehet, hogy valaki azt kérdezi a hallgatók közül: mitől is lesz az olyan nehéz eset, mint amikről eddig beszéltünk? Azért, kedves hallgatóm, mert a következő 4 hétben az emberszívről szeretnék beszélgetni. Arról az emberszívről, amelynek hagyományai vannak, amely képes átvenni mindenféle rossz dolgokat és azonnal tradícióvá varázsolni, és amelyik nagyon hajlik a bűnre, a rosszra, a gonoszságra, annak ellenére, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy legyen bennünk készség a jóra, legyen bennünk hajlandóság és képesség az ő igéjének, az ő szavának a megtartására. Mert mi is történt akkor, amikor Mózes fönn volt a hegyen? Nem úgy ment Mózes, mint aki otthagyta a népet, és szegény nép nem tudott semmit? Azt hiszem, testvéreim, ezt mindenki számára tudatosan világossá kell tenni. Szó nem volt arról, hogy Mózes csak bejelentette, hogy most az Úrhoz elmegy, és ennyi. Az előtte levő hetekben Mózes nagyon tudatosan készítette elő Isten és a nép közötti szövetségkötést. Nem pusztán azért, mert Mózes ilyen bölcsember volt, hanem azért, mert Isten ezt tette a szívére. Pontosan tudták Izrael fiai, mi lesz majd abban a törvénykönyvben, amit az Úrtól fognak kapni. Pontosan tudták, hogy ott lesz az a parancs: én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem, ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Ám de a várakozás nagyon rossz hatással szokott ránk lenni. Ahogy egy híres magyar költő, Nagy László mondta: nekem a kérés nagy szégyen. Adjon úgy is, ha nem kérem. És itt Istenről beszélt Nagy László. Mi nem szeretünk se kérni, se várni, és nem szeretjük azt az időt, ami bennünket türelemre intene. Gondoljunk csak az egész világra, ahol élünk. Nem csak a rohanásra, hanem arra a sürgető üzenetre, hogy amit nem kaphatok meg most, az nem is érdekes dolog, illetve az a jó, amit azonnal megkaphatok, azonnal élvezhetek, amivel nem kell gazdálkodnom, nem kell sáfárkodnom, amit habzsolhatok, és semmi más nem érdekes. Hetek teltek el, és Mózes nem jött vissza. És közben a nép Áront kezdte sanyargatni és zaklatni, és azt mondták Áronnak: készíts nekünk egy Istent. De hát tudták, hogy ezt nem szabad. Igen, amíg ott volt Mózes. És ha azt mondtam, hogy a mi szívünk hajlamos a gonoszságra, a következő, amire oda kell figyelnünk, az, hogy a mi szívünk hajlamos emberi minták követésére. Bármilyen nagyra is vagyunk a demokráciánkkal, mi igazából mindig arra vágytunk, hogy jöjjön valaki, aki uralkodik rajtunk, aki átvállalja a döntéseinknek a súlyát, felelősségét, aki nagyon keményen és határozottan kézben tart bennünket, és megmondja nekünk, mit kell tennünk, de aztán ő viseli a felelősséget is. És Mózes ez volt Izrael fiai számára. Abban a pillanatban, ahogy Mózes eltűnt a szemük elől, már minden megkérdőjeleződött. Megváltozott az Istenhez való viszonyuk, megváltozott az egymáshoz való viszonyuk, és ebben a képlékeny helyzetben egyszer csak egy olyan társadalmi formát, egy olyan struktúrát kezdtek magukban nagyra tartani, ahonnan Isten kihozta őket. Nevezzük nevén, az egyiptomit. Milyen istene volt az egyiptomiaknak? Hát a kérdés először is rossz, mert nem istene volt az egyiptomiaknak. Istenei. De milyen istenei is voltak az egyiptomiaknak? Rossz a kérdés. Mert hogy azt hiszem mindenki tudja, aki járt annak idején iskolába és tanult Egyiptom történetéről, hogy az egyiptomiaknak látható istenei voltak, bálványszobrai voltak, és akármilyen hihetetlen, de mind a mai napig az egyiptomiaktól örökölte minden nép a körmeneteket, ahol viszik a körmenet elején az istenséget, és megy utána a nép. Mit akar tenni Izrael? Körmenetben akart menni az Istene után. Rá akart mutatni, és azt akarta mondani, az az én Istenem. És talán egyáltalán nem véletlen, hogy Áron, amikor a nép zaklatását meghallotta, egy bika borjút formált, és azt öntötte ki. Mert hogy milyen is volt az Úr Izrael népe számára? Ellenállhatatlan, erős, hatalmas. Szarva felöklelt mindent, előttük az útból eltakarított mindent. És mit akart tenni Áron? Kiábrázolni Istennek ezt a fenséges, erőtől duzzadó alakját. Jól gondolta Áron? Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy hát igen, szeretném azt mondani, hogy ebben a kérdésben nem lehet jól gondolni, ha mást gondol az ember, mint amit az Isten parancsolt. Mit mondott Isten? Azt mondta, ne legyen neked idegen Istened, ne csinálj Isten szobrot. És ez nem azt jelentette, hogy nem akarta Isten, hogy leképezzék a szomszéd istenek népeit, hogy bálványszobrokat öntsenek egy más Istenről. Ez azt jelentette, hogy Isten nem akarta és nem tűrte azt, hogy őróla készítsenek bármilyen kiábrázolást. Miért? Mert Istent nem lehet dobozba zárni, nem lehet neki nevet, címet adni, nem lehet neki foglalkozást adni, és nem lehet azt mondani, mint a rómaiak, vagy a görögök mondták, vagy az egyiptomiak mondták, ő a gyógyítás istene, ő a szabadítás istene, ő a földművelés istene, ő az eső istene, ő az erő istene, ő a háború istene. Nem. Azért nem, és ezt annak idején Mózes már az égő csipkebokornál megtudta. Mert Isten az, aki, és hogy ő kicsoda, mindig éppen akkor tudjuk meg róla. Amikor szükségünk van arra, hogy megismerjük őt olyannak, amilyen. Áron megpróbálta azért kivédeni a helyzetet. Azt mondta, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Mint ahogy Izrael sem akart mást, meg akarta ünnepelni az Úr ünnepét. De mi is történt, kedves hallgatóm? Bár az Úrnak akartak ünnepet tartani, de nem az Úr útján akartak neki ünnepet tartani, és mivel nem neki akartak ünnepet tartani úgy, ahogy ő mondta, ezért elcsúsztak, mégpedig nagyon-nagyon könnyen el lehet csúszni, hiszen ha nem az Úr szerint csinálok valamit, akkor ki szerint tehetem még? Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy hát az ördög szerint, szeretném azt mondani, hogy nem ilyen egyszerű a helyzet, kedves hallgatóm. Mert abban a pillanatban, ahogy nem az Úr rendelése szerint teszem, amit teszek, maradnak az emberi hagyományok például. 430 évet töltött fogságban Izrael Egyiptomban. Így szól a Biblia tudósítása. 430 éven keresztül 11 nehány generáció nézte végig, hogy imádják az egyiptomiak isteneiket, hogy szolgálják, hogy teszik a dolgokat. És bár az Úrnak akartak ünnepet tartani, de leült a nép enni, leült a nép inni, és aztán nem lehet megünnepelni úgy az Urat, hogy örömünnep van, és ennek keretében akár még lakomázunk is. Nem állt meg itt a Szentírás, kedves hallgatóm. A nép fölkelt játszani, és még mielőtt valaki azt gondolná, hogy Ipi Apacs te vagy a fogót játszottak volna, szó nincs erről. Ez a játék azt jelenti, hogy szexuális játékot kezdett játszani a nép. Magyarul az egyiptomiak szokása szerint az istenségnek szánt ünnep átment orgiába. Tehát nem ez volt a cél. Ez igaz. És mégis ez lett belőle. Ezért kezdtem úgy a mai igét, az emberszív nagyon kapható a rossz hagyományokra, a rossz tradíciókra. Isten nem akarta, hogy a népe bálványszobrot csináljon. Mert Isten pontosan tudta, hogy ezekhez a dolgokhoz kötődnek bizonyos fajta normák, bizonyos fajta szokások, bizonyos fajta viselkedés. Bűn lett belőle? Igen. El lehetett volna kerülni? Nagyon egyszerűen. Kellett volna egy olyan áron, aki semmi áron nem engedi, hogy a nép elinduljon erre az útra. Ám de nem volt. És bűn lett. Mentsen az Isten bennünket, kedves hallgatóim, hogy kereszténységünket a magunk feje szerint akarjuk megélni, mert ebből se lesz ám más, csak ugyanaz, mint annak idején.

A mai alapigénk Mózes második könyve 32. fejezetében található. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki: jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik: szedjétek ki az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és lányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjúszobrot öntött. Ekkor azt mondták: ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán felkeltek, égő áldozatokat áldoztak és békeáldozatokat mutattak be. Aztán leült a nép enni, inni, majd mulatozni kezdtek. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez: indulj, menj le, mert elromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjúszobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják: ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Még ezt is mondta az Úr Mózesnek: látom, hogy ez a nép kemény akú, és most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük, de téged nagy néppé teszlek. Mózes azonban esetezett Istenéhez, az Úrhoz, és ezt mondta: miért gerjedsz haragra, Uram, néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Ne mondhassák az egyiptomiak: vesztükre vitte ki őket az Isten, megölte őket a hegyek között, és eltöröltek őket a föld színéről. Múljék el izzó haragot, szánd meg népedet, ne hozz rá bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra, Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, és ezt ígérted: úgy megsokasítom utódaitokat, amennyi az égen a csillag, és örökké birtokokban lesz az az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaitoknak adom. Az Úr szánalomra indult, és nem hozta rá népére azt a bajt, amit mondott. Mi is történt, kedves hallgatóm? Aki már a múlt héten nyomon követte Izrael fiainak ezt a különös változását, tudja, eredetileg ők nem akartak semmi rosszat. Ők csupán gyenge emberek voltak, akiknek a szemük is kellett a hitükhöz. Látni akarták az Istenüket, úgy, ahogy a többi nép. Látni akarták azt az Istent, aki szabadítást hozott. Nem mondták ők, hogy ezentúl egy aranyborjút akarnak imádni. Ők csak szerették volna, ha olyan nép lehettek volna, mint bármelyik másik. Olyan nagy bűn ez? Bármilyen hihetetlen, azt kell rá válaszolnunk: igen. Mert akit az Isten kiválasztott, az nem olyan, mint a többi. A kiválasztás nem tesz felsőbbrendűvé, de nagyobb felelősséggel ruház fel, mássá tesz. Azt jelenti, hogy Isten kezében és Isten szemében valamiképpen másmilyenné lesz az, akit Isten kiválasztott. Így esett a választás Ábrahámra, aztán Izsákra, aztán Jákobra, akit aztán később Isten Izraelnek nevezett el. Így esett a választás Józsefre, és így esett a választás később Krisztus tanítványaira is. Nem mondhatjuk mi, akik Isten mai népe vagyunk, hogy olyanok vagyunk, mint a többiek. Nem vagyunk semmiben mások, nem is akarunk mások lenni, hiszen amikor ezt mondjuk, elveszítjük a küldetésünket. Izrael fiai éppen azon fáradoztak, hogy elveszítsék a küldetésüket. Nem ezt akarták, ám de ez lett belőle. És milyen megdöbbentő, hogy miközben ők ott ugrándoztak az aranyborjuk körül, és miközben pogány nép módjára, a pogány szokások szerint akartak Isten tiszteletet tartani, leülve enni és inni, fölkelve játszani, ahogy a Károli fordítás nagyon helyesen fordítja, az a szexuális orgiává fordult az egész, közben a hegyen Isten nem csak odafigyelt, hanem mindent látott, mindent hallott, és beszélni kezdett Mózeshez. A szó, amit mond, több mint megdöbbentő: elromlott a néped. Én tegnap úton voltam valahova, és elromlott az autóm. Eltört benne a féltengely.
Nem mentem bele sehova utána. Ott kellett állnom az út mellett, és meg kellett várnom, míg odaér az, aki ki tudott menteni a helyzetből, aztán szerelőhöz kellett vinni, és új féltengelyt kellett belerakni. Persze ez egy buta példa. De valami eltörött Izraelnél is. Itt nem egy féltengely, az nagyon olcsó dolog ehhez képest. Eltörött Izraelben a következetes hit és ragaszkodás Istenhez. Hogy értékeli ezt az Isten? Nem azt mondta Mózesnek, meggyöngült a néped, vagy megingott, vagy előjött belőlük a gyenge ember, vagy hát van ilyen, mindenkiben lehet egy kis probléma, Mózes majd beszélj a fejükkel. Nem ezt mondta Isten. Azt mondta Isten, elromlott, megromlott. Néhány évvel ezelőtt nagyon mennyiségű lekvárt tettünk el télire. Aztán hogy-hogy nem, amikor az egyik üveget kibontottam, pici zöld pontot láttam a tetején. Megmutattam a feleségemnek, és a párom egyből azt mondta, ki kell dobni az egészet. És azt kérdeztem, ezért a kis zöld pontért? És azt mondta a párom, tudod, amikor már ez a kis zöld pont itt látható a tetején, az azt jelenti, hogy az egészet behálózta és átjárta a penészgomba. Most már csak a tetején a kivirágzását látod. Már rég romlott az egész. Most már látod a külső tüneteit is. Hát valami ilyesmit mondott Isten Mózesnek. Megromlott a néped. Ez már csak tünet, amit látunk. A helye hulyázás ott az aranyborjú körül, az ivászat és evészet, pláne a parázna játékok, ez már mind csak a következmény. Megromlott. Mit gondol, kedves hallgatóm, mit tettem a lekvárral? Aki arra tippel, hogy kidobtam, nagyon helyesen gondolta. Mit mondott Mózes az Úrnak? Uram, ne dobd ki, ne vesd el, könyörülj rajta! Nagyon megdöbbentett ez engem. Mert Mózes úgy tűnhet nekünk, hogy éppen egy hatalmas alkalmat szalaszt el. Mit is mondott neki Isten? Ezt a népet eltörlöm a föld színéről, de téged nagy néppé teszlek. Ami azt jelentette volna Mózesnek, hogy ettől a pillanattól kezdve az új népnek ő lesz az Ábrahámja. Felesége, Cippóra ennek az új népnek a Sárája lesz. Fia, Gerzson, ennek az új népnek az Izsákja lesz. És majd az unokái lesznek a Jákobja és a Józsefe, és lehet majd örülni annak, hogy az én leszármazottaim lettek az Úr népe. Milyen csodálatos látni ezt a józanságot, ahogy Mózes ezt a helyzetet megítéli, és nagyon jól tudja, hogy az ő utódjai nem lesznek másmilyenek, mint Ábrahám, Izsák és Jákob utódai. Könyörögni kezd, rimánkodni kezd, és azt kéri az Úrtól, Uram, ne tipord el ezt a népet. Ne mondhassák az egyiptomiak, hogy vesztükre vitted ki őket a pusztába. Könyörülj rajtuk, irgalmazz rajtuk. És itt meg kell, hogy álljunk egy kicsit. Azt hiszem, ez is egy nehéz eset, csak más szempontból. Azt a kérdést veti föl nekem, hogy vajon minden lehetőséggel élni kell? Azt mondta az Úr Jézus, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja a barátaiért. Nekünk az élet sokszor a sikert jelenti, sokszor a nagyságot jelenti, a nagy nevet, a nagy célokat, a nagy eseményeket, amelyek hozzánk kötődnek. Mózes tudott annyira szeretni, tudta annyira szeretni azt a népet, amelynek az élére állította az Úr, hogy saját karrierjét, ha szabad ilyet mondani, hagyta veszni azért, hogy a népe éljen. Lám, Isten nagyra értékelte ezt. Isten meghallgatta az imádságát. Isten pontosan tudta, hogy csak teszteli ezt az embert. És az is kiderült, Mózes alkalmas ennek a népnek a vezetésére. Kedves hallgatóm, szeretném a figyelmedet
újra az Istenre irányítani. Arra az Istenre, aki ebben a helyzetben joggal ítélt volna, és egyetlen ember könyörgésére, akinek a szíve tiszta volt, változtatott a szándékán. Mert bármilyen hihetetlen, Isten még az ő igazságosságában sem bizonyul automatának. Annyira kegyelmes, hogy időnként előtérbe helyezi a kegyelmét még az igazsága elé is. Ebből élek. Így jött közénk az Úr Jézus, ugyanebből a kegyelemből.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 27-e.
2: Luther Mártont is megbabonázta az 1521-es születésű Jacques de Prez, francia zeneszerző. A hangok mestere ő, engedelmeskednek is akaratának, míg más mesterek a hangok akaratának kénytelenek engedelmeskedni. Ifjan 12. Lajos francia király udvari zeneszerzője, az 1500-as évek legelején a magyar királyi udvarban tartózkodott. Itáliában írta meg a Mizerérét, a Virgo Saluti Feri című virtuóz motettát és a Herkules misét. További munkássága Párizsban bontakozott ki, ott lett finom, többszólamú műveinek sorával a zene fejedelme.
1: Madridban 1635-ben halt meg Lope de Vega, a spanyol nemzeti színjátszás atya. Darabjaira a népiesség, az események mozgalmassága és a komikum jellemző. Vega több mint 1500 művében az intrikákat és a királyság iránti hűséget, a szerelmet és a féltékenységet, a becsületet, valamint a racionális és irracionális viszonyát ábrázolta. Híresebb színművei: a kertész kutyája, a magyarországi fenevad, a korsós lány, valamint Sevilla csillaga.
2: 1786-ban e napon szentelték föl az Óbudai Református Egyház község templomát, mely a legkorábbi, máig fönnálló kőtemplom Budapest területén. Kós Károly első megvalósult építészeti alkotása a hozzátartozó 1908-9-ben épült parókia. E legrégebbi egyházközség kiadványa a szegletkő.
1: A Tisza az alföldi síkságon folydogálva rengeteg kanyart és mellékágat alakított ki, így gyakoriak voltak az áradások, ahogy Petőfi írta, vágtatott a Tisza a Rónán át, zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyelni a világot. Több kisebb, sikertelen próbálkozás után gróf Széchenyi István szervezte meg a folyó szabályozását, ami 1846. augusztus 27-én vette kezdetét Tiszadobnál és Szederkénynél. 1905-re fejeződött be, mostanra pedig árvízi víztükre Szegednél mindössze 350 méter széles, Tiszadorogmánál viszont eléri a 6,7 kilométert.
2: Szemere Bertalan 1812-ben e napon született. Jogászként diplomázott, sokat utazott. Élményeit papírra vetette, az utazás külföldön sikert hozott. A Magyar Tudományos Akadémia is tagjává emelte. Az 1848-as Batthyány kormányban belügyminiszter, ő indította el a kormány hivatalos lapját, a Közlönyt. Az Országos Honvédelmi Bizottmányban az igazságügyért felelős pozíciót töltötte be. Kinyilatkoztatta: a mi forradalmunknak három alapeszméje van. Az első eszme: a kormányformának megigazítása. A második: az egyéni jogok biztosítása. El kellett törölni királyságokat, ki kellett mondani a jog és a kötelességbeli egyenlőséget. A harmadik nagy alapeszme a nemzetiségek és a népiségek szabad kifejlődése. Emigrálni kényszerült, 1851-ben távollétében halálra ítélték. Ez idő alatt írta az Utazás keleten című útirajzát. Amnestiával 1865-ben Pestre érkezett, de már beteg volt. Szemere Bertalan az avasi református temetőben nyugszik.
1: 2002-ben érte a halál e napon Guillaume Nándor, József Attila díjas vajdasági írót. Az Újvidéki Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán szerzett diplomát, 1969-től az Új Szimpózion szerkesztőségének tagja, 73-ban jelent meg Híddíjas, igen sikeres Virágos katona című regénye. A Káró katonák még nem jöttek vissza című gyermekregénye kötelező olvasmány lett a vajdasági iskolákban. Film is készült belőle, ahogyan folytatásából a Sortűz egy fekete bivajért címűből is. Egy tipikus gondolata. A gyerekek, akármilyen szomorúan is hangzik ez, felnőtté válnak. A szemük megromlik, és többé már nem vesznek észre bizonyos, egészen fontos dolgokat. Legfeljebb időnként hiányolják őket. Családtörténeti tetralógiája a Latroknak is játszott, közös címet kapta.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, ó Uram, hűséges Isten. 31. Zsoltár 6.
1: Jézus a kereszten utolsó szavaival Atya kezébe ajánlotta lelkét. De nem csak halálakor tette ezt. Egész földi életében Atyával közösségben élt a lelke. Mennyivel inkább kellene nekünk is ezt tennünk? Jézus nem rendelkezett önmaga fölött. Atyának adta át a rendelkezési jogot, vezérelje ő a lelkét, és őrizze meg szentségben azt. A mi lelkünk könnyen ferdevágányra jut, és akár egész életünket magával ragadja. Fogságba ejtik a világi kívánságok, ösztönök, szenvedélyek, és magukkal sodorják, ahelyett, hogy az éber lélek parancsolna nekik. Jézus az Atya kezébe adta lelkét. Mi ajánljuk oda a Messiásnak. Ő váltott meg minket, jogos tulajdonai vagyunk. Így lelkünket is megtartja erős, hűséges kezében. Miért csüggedsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Így bátorít az isteni lélek a 42. Zsoltár 5. versében, és helyes irányba terel. Olyan időket élünk, amikor a tévtanok egyre jobban terjednek. A hazugság és az ámítás igazságnak mutatja magát. Most van valóban szükség arra, hogy lelkünket naponta Jézusnak ajánljuk. Csak ő őrizhet meg minket, hogy az isteni tanításoktól eltávolodás áldozatai ne legyünk. Két lényeges veszély ólálkodik lelkünk körül. Az egyik, hogy könnyen elbizakodunk, és hamis magaslatra jutunk, a másik pedig, hogy hamar megfáradunk, és csüggetten elhagyjuk magunkat. Csak Krisztus kezében van biztos helyünk. Ő egyensúlyban tart minket. Vannak ugyan ingadozások, de ezek nem zavarhatnak meg. Ha napról napra a megváltóra bízzuk lelkünket, akkor a hívságok csábításait bizonyosan elkerülhetjük, és egyre közelebb lehetünk Isten.

Ne félj a bősz hullám ártól, hogyha Jézus veled jár. Aki kételkedik benne, az csak gyötri a lelkét. Jézus soha el nem hagyja benne bízó gyermekét. El ne feledd, gyarló ember, Isten örök őriződ, szemét soha le nem hunja, keresd mindig hittel őt. Jóban, rosszban ott van véled, szeret téged jó atyád, örömödet s bánatodat veled együtt érzi át. Higgyél benne teljes szívből, ő csak jót tesz te veled. Minden gondtól, minden kíntól megmenti az életed. Hogyha gondok árja ellep, keresd lelked nyugalmát, bízd az Úrra minden gondod, mert ő híven vigyáz rád. Isten karja el nem fárad, bölcsessége végtelen. Bármi nehéz lesz is sorsunk, el nem hagy a kegyelem. Csodát művel, s mint a szikra, lángra gyújtja hitedet. Véghez viszi szent szándékát, bízzad rá a lelkedet. Hogyha jön a próbák napja, téged bizton óv az Úr, és te szívrepesve látod, féltél alaptalanul. Bízzál benne nyugodt szívvel, hordozd hittel sorsodat, mert ki nem hisz, nem türelmes, sorsát nehezíti csak. Ki az Istent megtagadja, hamis úton tévelyeg. Ki most meg nem vallja Jézust, az majd kárhozatra megy. Akik szeretettel hordják Jézus drága igáját, azok kapnak jutalmat majd. Ékes életkoronát. Hittel vallom Jézusomnak drága, drága szent nevét, teljesítse rajtam Isten áldott tervét, ígéjét. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Félreértett Biblia. 37. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Biblikus Konferenciát Szegeden. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására. A kedden, augusztus 25-én kezdődött, és ma, 27-én záródó 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azt vizsgálta, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése. Hogyan válhat egy szent szöveg a béke helyett az

0: agresszió igazolásának eszközévé. Erre az évszázadokon átívelő, napjainkban is nyugtalanítóan aktuális kérdésre kereste a választ a 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Augusztus 25-e és 27-e között 32. előadás hangzott el a szegedi Gál Ferenc Egyetemen. 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. Az előadásokat szakmai vita követte. A megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztjén Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus karta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazekas Sándor, Fisl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A záró gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazta meg. Az időpont szeptember 2-a, szerda 14-16. A helyszín az Ökumenikus Tanács székháza, Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell még holnapig, augusztus 28-áig, pénteken délig. Több mint 220 ezeren vettek részt a 17. kolozsvári Magyar Napok programjain. A vasárnap esti zárógálával és a kolozsvári Magyar Opera Valahol Európában című főtéri előadásával véget ért a 17. kolozsvári Magyar Napok egyhetes rendezvénysorozata, amelyen az összesített részvétel meghaladta a tavalyi 220 ezres adatot, közölték hétfőn a szervezők. A kincses Kolozsvári Egyesület sajtóirodája tudatta a következőket. Az augusztus 16-a és 23-a között tárt kapukkal, jelmondattal 67 helyszínen megszervezett rendezvénysorozat több mint 600 programot kínált a kolozsváriaknak és a kincses városba látogató turistáknak. Szabó Lilla, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatója kiemelte, a magyarság nem azért vette birtokba a várost, hogy elzárkózzék, hanem azért, hogy megmutassa és megossza mindazt, ami számára érték. A rendezvénysorozat sikerét pedig nem csak a megtelt rendezvényhelyszínek mutatják, hanem az is, hogy a résztvevők újra otthon érezhették magukat Kolozsváron. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Észak-nyugatira fordul a szél, és 28-34 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek, az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története, újkori ébredések, ötödik rész. A törvény rámutat az ember bűneire, de nem gyógyítja ki belőlük. Míg életet ígér az engedelmeseknek, kijelenti, hogy a törvényszegő osztályrésze halál. A bűnöst csak Krisztus evangéliuma szabadíthatja meg a bűn szennyétől és a kárhozattól. A bűnösnek meg kell bánni a bűneit Isten előtt, akinek a törvényét áthágta. Hinnie kell Krisztusban és engesztelő áldozatában. Így kap bűnbocsánatot az előbb elkövetett bűnökre, és isteni természet részesévé lesz. Ő Isten gyermeke. A fiúság lelkét kapta, aki által így kiált, Abba, Atyám! Vajon az ember most már szabadon ághathatja Isten törvényét? Pál ezt mondja. A törvényt tehát hiába valóvá tesszük-e a hit által. Távol legyen, sőt inkább a törvényt megerősítjük. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? János pedig kijelenti, az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Az újjászületés által a szív összhangba kerül Istennel és törvényével. E hatalmas változás nyomán a bűnös átment a halálból az életbe. A bűnös szent, a törvényszegő és lázadó pedig engedelmes és hűséges lett. Véget ért a régi, az Istentől elidegenedett élet, megkezdődött az új, a megbékélt élet, a hit és szeretet élete. A törvénynek igazsága pedig beteljesül bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Róma 8:4. S az ember szívből kiáltja, mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. A törvény nélkül az embernek nincs igazi fogalma Isten tisztaságáról és szentségéről, sem pedig a maga bűnösségéről és tisztátalanságáról. Nem látja be igazán bűnös voltát, és nem érzi a megtérés szükségességét. Az ember megsértette Isten törvényét, és ezért elveszett állapotban van. De mivel nincs elveszett állapotának tudatában, az sem ismeri föl, hogy szüksége van Krisztus engesztelő vérére. A megváltás reménységét szívének gyökeres megváltozása és életének megújulása nélkül fogadta el. Szép számmal van ilyen felszínes megtérés, és tömegek csatlakoznak az egyházhoz, akik soha nem fortak össze Krisztussal. A megszentelődésről alkotott téves nézeteknek, amelyek Isten törvényének mellőzéséből és elutasításából fakadnak, szintén kiemelkedő helyük van korunk vallásos mozgalmaiban. Ezek egyrészt téves tanítások, másrészt következményeikben veszélyesek. S mivel olyan sokan fogadják szívesen őket, kétszeresen fontos, hogy mindenki világosan lássa, mit tanít róluk a Szentírás. A megszentelődés bibliai tantétel. Pál apostol a tesszalonikai gyülekezethez intézett levelében kijelenti, ez az Isten akaratja, a ti szenté lételetek. És így imádkozik, maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől. A Szentírás világosan tanítja, hogy mi a megszentelődés, és hogy miként lehet arra eljutni. A megváltó így imádkozott tanítványaiért. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te ígéd igazság. Pál pedig azt tanítja,
hogy a hívő legyen a Szentlélek által megszentelt. Mi a Szentlélek munkája? Jézus ezt mondta tanítványainak. Mikor eljő amaz, az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. A Zsoltár író szavai pedig így hangzanak, a te törvényed igaz. Isten igéjéből a Szentlélek által feltárulnak az ember előtt az igazság nagyszerű elvei, amelyeket a törvény foglal magában.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Mivel Isten törvénye szent és igaz és jó, a tökéletes Isten tükörképe, ebből az következik, hogy az a jellem, amelyet e törvénynek való engedelmesség formált, szintén szent. Krisztus az ilyen jellem tökéletes példája. Ezt mondja, én megtartottam az én atyámnak parancsolatait. Én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Krisztus követői hasonlók lesznek urukhoz, és Isten kegyelméből jellemük szent törvényének elveihez igazodik. Ez a bibliai megszentelődés. Ez az átalakulás csak a Krisztusba vetett hit által, Isten bennünk lakozó lelkének erejével lehetséges. Pál buzdítja a hívőket, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálkodást jó kedvéből. A keresztény is érzi a bűn csábítását, de állandóan harcol ellene. Itt van szükség Krisztus segítségére, az emberi gyengeség egyesül a mennyei erővel, és a hívő így kiált. Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. A Szentírás világosan kinyilatkoztatja, hogy a megszentelődés útján lépésről lépésre lehet előre jutni. Amikor a bűnös a megtéréskor békességet talál Istenben, az engesztelő vér útján a keresztény élet csak elkezdődött. A hívőnek törekednie kell a tökéletességre, és felnőni Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Pál apostol ezt mondja, egyet cselekszem, azokat, amelyeket hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékig dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Péter pedig elénk tárja azokat a lépcsőfokokat, amelyeken át a bibliai megszentelődés elérhető. Minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassatok igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. A bibliai megszentelődés alázatossággal jár. A megszentelt életű embernek, Mózeshez hasonlóan, fogalma van a szentség félelmes és fenséges voltáról. A végtelen Isten tisztaságával, dicsőségével és tökéletességével szemben felismeri saját, méltatlan voltát. Dániel próféta az igazi megszentelődés példája volt. Hosszú élete során sok nemes lelkű szolgálatot tett a mesterért. Kedves férfiú volt a menny előtt. Ez a megbecsült próféta nem tartotta magát tisztának és szentnek, azonosította magát Izrael súlyosan vétkezőivel, amikor Isten előtt így könyörgött a népéért. Nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezéseinket. Vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk. A próféta ezt is mondja, szólék és imádkozám és vallást tevék az én bűnömről és az én népemnek, az Izraelnek bűnéről. És később, amikor Isten fia megjelent, hogy eligazítást adjon neki, Dániel így szól. Orcám eltorzula, és odalőn minden erőm.
0: Krisztus zászlóvivői.
2: Amikor Jób a forgó szélből hallotta az Úr hangját, így kiáltott. Hibáztatom magam, és bánkódom a porban és hamuban. Amikor Ézsaiás látta az Úr dicsőségét, és hallotta a kérubokat kiáltani, Szent, szent, szent a seregek ura. Így kiáltott, jaj nékem, elvesztem. Pál, miután a lélek elragadta a harmadik égig, és hallott olyan dolgokat, amelyet ember nem mondhat el, minden szentek között a legkisebbnek nevezte magát. A szeretett tanítvány János, aki Jézus keblén pihent és látta dicsőségét, halottként esett az angyal lábához. Azok, akik a Kálvária keresztjének árnyékában járnak, nem dicsőítik önmagukat és nem állítják kérkedve, hogy nem bűnösek. Érzik, hogy bűneik okozták azt a szenvedést, amely megtörte Isten fiának szívét. Ez a gondolat alázattal tölti el őket. Akik legközelebb vannak Jézushoz, azok látják legtisztábban, hogy milyen esendő és bűnös az ember, és reménységüket egyedül a megfeszített és feltámadt megváltó érdemeibe vetik. A vallásos világban kezd előtérbe kerülni az életszentség, amely magában hordja az öndicsőítés szellemét, és semmibe veszi Isten törvényét. Ezt a megszentelődést a Biblia vallása nem ismeri. E megszentelődés helyeslői hirdetik, hogy a megszentelődés egy pillanat munkája. Az embernek csak hinnie kell, és akkor eljut a tökéletes szentségre. Csak higgyetek, mondják, és az áldás a tiétek. Mást nem is kell tenni. E tanítók tagadják Isten törvényének tekintélyét, és azt hangoztatják, hogy a parancsolatokat nem kell megtartani. De vajon lehet-e szent valaki, azaz összhangban lehet-e Isten akaratával és jellemével, miközben szemben áll azokkal az elvekkel, amelyek kifejezik Isten lényét és akaratát, megmutatva mi az, amivel tetszését elnyerhetjük. A könnyű vallás utáni vágy, amely nem igényel erőfeszítést, önmegtagadást, a világ bolondságaitól való elkülönülést, népszerű tanná tette a hit tantételét, és csak is a hitét. De mit tanít Isten igéje? Jakab apostol ezt mondja. Mi haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-e őt a hit? Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazítatott-e meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Isten igéje bizonyságot tesz e csábító tanítás a cselekedetek nélküli hit tantétele ellen. Nem hit az, amely miközben igényli a menny kegyét, nem teljesíti a megkegyelmezés feltételeit. Ez önámítás. A valódi hit alapja a Szentírás ígéretei és tanácsai. Ne csapja be senki magát azzal az elképzeléssel, hogy akkor is szent lehet, ha szánt szándékkal áthágja Isten valamelyik kívánalmát. A tudatos vétkezés elnémítja Isten lelkének bizonyságtevő hangját, és elszakítja az embert Istentől. A bűn pedig a törvénytelenség. És aki bűnbe esik, áthágja a törvényt, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. Jól lehet, János nagyon sokat beszél levelében a szeretetről, de határozottan megnevezi, milyen az az ember, aki magát szentnek tartja, miközben Isten törvényét sorozatosan áthágja.
0: Krisztus zászlóvivői.
3: Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. János első levele 2:4-5. Ez méri meg az ember hitvallását. Senkinek sem tulajdoníthatunk szentséget anélkül, hogy Isten mércéje alá ne állítanánk, amely a szentség egyetlen normája menjen és földön. Ha az ember nem érzi az erkölcsi törvény súlyát, ha Isten rendelkezéseit lebecsüli és félváról veszi, ha csak a legkisebb parancsolatok egyikét is áthágja, és az embereket is erre biztatja, a menny előtt nincs becsülete, és tulajdonképpen nem is ismeri Istent. Ha valaki azt állítja, hogy bűntelen, maga az állítás bizonyítja, hogy aki ezt mondja magáról, messze van a szentségtől, mivel fogalma sincs Isten végtelen tisztaságáról és szentségéről, sem pedig arról, hogy miként élhet összhangban Istennel, mivel fogalma sincs Jézus jellemének tisztaságáról, nemes voltáról és szépségéről, sem pedig a bűn veszélyességéről és gonoszságáról, azért tarthatja magát szentnek. Az ember minél távolabban Krisztustól, minél hiányosabbak a fogalmai Isten jelleméről és kívánalmairól, annál igazabbnak látja magát. A Bibliában bemutatott szentség az ember egész lényét, értelmét, lelkét és testét érinti. Pál így imádkozott a tesszalonikaiakért. Egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Tesszaloniki első levél 5:23. Ezt is írja a hívőknek. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Róma 12:1. Az ősi Izrael korában minden állatot, amelyet áldozatként Isten elé hoztak, a pap gondosan megvizsgált, és ha bármilyen hibát talált benne, nem fogadta el, mert Isten megparancsolta, hogy az áldozat hibátlan legyen. A keresztényeknek testüket kell odaszánniuk élő, szent és Istennek kedves áldozatul, hogy ezt megtehessék, minden képességüket a lehető legjobb állapotban kell tartaniuk. Minden szokás, amely csökkenti a fizikai és a szellemi erőt, alkalmatlanná teszi az embert arra, hogy a Teremtőnek szolgáljon. És vajon megelégszik-e Isten olyan dologgal, aminél jobbat is tudnánk nyújtani? Krisztus azt mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Azok, akik Isten teljes szívükből szeretik, a legjobb szolgálatot szeretnék neki nyújtani, és állandóan arra törekszenek, hogy minden képességüket összhangba hozzák azokkal a törvényekkel, amelyek segítik az embert, hogy talentumait Isten szolgálatába állítsa. Nem akarják vágyaik és szenvedélyék kielégítésével gyengíteni vagy beszennyezni a mennyei atyuknak felkínált áldozatot. Péter így szól, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek. Minden bűnös kedvtelés bénítja képességeinket, tompítja szellemi és lelki érzékenységünket, és a minimumra csökkenti Isten ígéjének és lelkének szívünkre gyakorolt hatását. Pál apostol ezt írja a korintusiaknak. Tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vívén véghez a mi megszentelésünket. Pál a lélek gyümölcsei, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szerítség közé sorolja a mértékletességet is a Galata 5.22-ben. Ezeket a kijelentéseket Isten ihlette. Mégis sok állítólagos keresztény gyöngíti képességeit a nyereséghajszában és a divat imádatában. Sokan ássák alá Isten képmására formált emberi méltóságukat, falánksággal, tiltott élvezetekkel. Ezért ebben is reformációra van szüksége mindenkinek.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Jakab apostol kijelenti, hogy a felülről való bölcsesség először is tiszta. Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magaitoké vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. 1 Korintus 6.19-20. Az, akinek a teste a Szentlélek temploma, nem lesz káros szokás rabja. Az emberi képességek Krisztus tulajdonai. Krisztus megvásárolta az embert vére árán, az ember minden java az Úré. Hogyan lehet le bűntelen, ha tékozolja ezt a gondjaira bízott vagyont? Számos látszat keresztény költ évente mérhetetlen összeget haszontalan és káros élvezetekre, mialatt lelkek pusztulnak el, mert nem ismerik az élet ígéjét. Istentől visszatartják a tizedet és az áldozatot, miközben többet áldoznak fel romló vágyak oltárán, mint amennyit a szegények megsegítésére vagy az evangélium hirdetésére adnak. Ha mindazok, akik magukat Krisztus követőinek vallják, igazán megszentelt emberek volnának, akkor ahelyett, hogy javaikat szükségtelen, sőt káros élvezetekre költenék, az Úr kincstárába vinnék, és e hívő keresztények példát mutatnának a mértékletességre, önmegtagadásra és önfeláldozásra. Így lennének a világ világossága. A világ beleveti magát az élvezetekbe. A test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése uralkodik az emberek tömegein, de Krisztus követői szentebb dolgokra hivatottak. Menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek. Isten igéjének fényénél joggal mondhatjuk, hogy nem igazán szent az az ember, aki nem tagadja meg teljesen a világ bűnös szokásait és örömeit. Azokhoz, akik teljesítik e feltételeket, menjetek ki közülük, és szakadjatok el, és tisztátalant ne illessetek, így hangzik Isten ígérete. Én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. 2 Korintus 6.17-18. Minden kereszténynek kiváltsága és kötelessége, hogy Isten dolgaiban gazdag és szép tapasztalatokat szerezzen. Én vagyok a világ világossága, mondta Jézus. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. János 8.12. Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnali világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Példabeszédek 4.18. Minden kegyes és engedelmes cselekedet erősíti az ember kapcsolatát a világ világosságával, akiben nincsen semmi sötétség. Az igazság napjának fényes sugarai ráhullanak Isten szolgáira, és nékik vissza kell tükrözniük ezeket a sugarakat. Miként a bolygók hirdetik, hogy van az égen egy nagy világító test, amelynek fényétől ragyognak ők is, Épp úgy kell a keresztényeknek is bizonyságot tenni arról, hogy van Isten a világegyetem trónján, akinek a jelleme méltó és dicsőítésre és a követésre. Szent lelkének szépsége, jellemének tisztasága és szentsége meg fog mutatkozni tanúiban. Pál a kolossébeliekhez írt levelében felsorolja az Isten gyermekeinek adott gazdag áldásokat. Ezt mondja: nem szűnünk meg érettetek imádkozni és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével, minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel, gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében, minden erővel megerősítettvén az ő dicsőségének hatalma szerint, minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel.
0: Krisztus zászlóvivői.
2: Pál apostol azt akarta, hogy efézusi testvérei megértsék, milyen nagy kiváltsága van a kereszténynek. Világosan és érthetően beszélt arról a csodálatos erőről és ismeretről, amelyet a magasságos fiaiként és leányaiként ők is megszerezhetnek. Megvolt a lehetőségük, hogy hatalmasan megerősödjenek az ő lelke által a belső emberben, hogy a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén megérthessék minden szenttel együtt, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága Isten jóvoltának, és megismerjék Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét. Efézusiakhoz írt levél 3. fejezete 16-tól 19-ig. Itt tárul elénk az a magasztos cél, amelyet mennyei atyánk ígéreteibe vetett hit által érhetünk el, ha teljesítjük parancsait. Krisztus érdemei által nyitva áll előttünk az út a végtelen hatalom trónjához. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Róma 8.32. Az Atya mérték nélkül adta lelkét fiának, és mi is meríthetünk Jézus teljességéből. Krisztus így szólt: ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Lukács 11.13. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Kérjétek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. János 14.14. Legyen a keresztény alázatos, de ne legyen szomorú, és ne becsülje le önmagát. Mindenkinek kiváltsága, hogy olyan életet éljen, amelyet Isten helyeselhet és megállhat. Nem mennyei atyánk akarata az, hogy az elítélt ember gyászos hangulata állandóan ránk nehezedjen. Nem a lehorgasztott fej és a túl gyakori befelé fordulás az igazi alázatosság bizonyítéka. Jézusnál megtisztulhatunk. Szégyen és lelki furdalás nélkül állhatunk a törvény elé. Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Róma 8:1. Ádám elbukott fiai Jézus által Isten fiaivá lehetnek. A megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyenli őket atya fiainak hívni. Zsidók 2:11. A keresztény embernek a hit, a győzelem és az Istenben való öröm életét kell élnie. Mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Jól mondta Nehémiás, Isten szolgája, az Úrnak öröme a ti erősségetek. Pál pedig így nyilatkozott, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A bibliai megtérés és megszentelődés ilyen gyümölcsöket terem. Ezek ritka gyümölcsök, mert az Isten törvényének tanításait, az igaz élet nagyszerű elveit a keresztény világ közömbösen veszi. Ezért látunk olyan keveset Isten lelkének mélységes időálló munkájából, amely a korábbi ébredéseket jellemezte. A szemlélés útján formálódunk át. És ha az ember megfeledkezik azokról a szent elvekről, amelyekből megismerte Isten jellemének tökéletességét és szentségét, ha az emberek figyelmét emberi tanítások és elméletek vonják magukra, akkor nem csoda, hogy az élő kegyesség alább hagy az egyházban. Az Úr ezt mondja, elhagytak engem az élő vizek forrását, hogy kutakat ásassanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Jeremiás 2:13. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. 1. Zsoltár 1-3. Csak akkor támadhat fel újra az őskeresztény hit és kegyesség Isten hitvalló népe között, ha Isten törvénye visszakapja jogos helyét. Így szól az Úr. Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. Jeremiás 6:16.

0: Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.
1: A reformáció története. A vizsgálati ítélet. Nézém, mondta Dániel proféta, míg királyi székek tétetének és az öregkorú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűz folyam foly, és jő valaki az ő színe felől. Ezerszer ezren szolgálnak neki, és tízezerszer tízezren állának előtte. Ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. Dániel 7:9-10. Így tárul a proféta szeme elé az a kiemelkedő ünnepélyes nap, amelyen az egész föld bírája megvizsgálja az emberek életét és jellemét, mindenkinek cselekedetei szerint fizet. Az öregkorú Isten az Atya. A Zsoltáríró ezt mondja, minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva, mindörökké, te vagy Isten. 90. Zsoltár második verse. Isten az ítélet bírája, aki minden élet és minden törvény forrása. A szent angyalok pedig tízezerszer tízezer és ezerszer ezer szolgaként és tanúként vesznek részt ebben a nagy fontosságú törvénykezésben. És ímé az égnek felhőiben, mint valami ember fia jöve, és méne az öregkorúhoz, és elejébe vivék őt, és ada néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála. Az ő hatalma örökké való hatalom, amely el nem múlik. Dániel 7:13-14. Ebben a leírásban nem Krisztus második adventjéről van szó, hanem arról, hogy Jézus a mennyben az öregkorúhoz megy, hogy átvegye a hatalmat, a dicsőséget és az országot, amelyet közbenjárói munkája befejeztével neki adott az Isten. A profécia szerint ez az esemény lesz a 2300 nap végén, azaz 1844-ben, és nem a második advent. Nagy főpapunk a mennyei angyalok kíséretében belép a szentek szentjébe, és ott megjelenik Isten színe előtt, hogy elkezdje az emberért végzett szolgálatának utolsó szakaszát, a vizsgálati ítéletet és az engesztelést, mindazokért, akikről bebizonyosodik, hogy részesülhetnek áldásaiban. A jelképes szolgálat idején csak azokért folyik az engesztelés, akik előzőleg bűneiket megbánva és megvalva Isten elé léptek, és bűneik a bűnért hozott áldozat vére útján átkerültek a szent helyre. Azon a súlyos napon, a végső engesztelés és a vizsgálati ítélet napján Jézus csak azoknak az ügyével foglalkozik, akik magukat Isten gyermekeinek vallották. A gonoszok megítélése, ami egészen más és külön munka, később történik. Az ítélet az Istennek házán kezdődik. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának. 1 Péter 4:17. Az ítélkezők, az emberek nevét és cselekedeteit nyilvántartó mennyei könyvek alapján döntenek. Dániel proféta ezt mondja: ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. Amikor János leírja ezt a jelenetet, hozzáteszi: majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. Jelenések 20:12. Az életkönyve azoknak a nevét tartalmazza, akik valaha is Isten szolgálatába léptek. Jézus azt mondta tanítványainak: örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Lukács 10:20. Pál beszél hűséges munkatársairól, akiknek neve benne van az élet könyvében. Filippi 4:3. Dániel bepillantva abba a nyomorúságos időbe, amilyen még nem volt, kijelenti, hogy Isten népe, aki csak beírva találtatik a könyvben, megszabadul. A jelenések könyvének írója pedig azt mondja, hogy csak azok lépnek be Isten városába, akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányé.
0: Krisztus zászlóvivői.
2: Egy emlékkönyv írték az Úr előtt, amelyben fejezzik azoknak a jó cselekedeteit, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Hitből mondott szavaikat és szeretetből fakadó tetteiket nyilvántartják a mennyben. Nehémiás erre hivatkozik, amikor ezt mondja: emlékezzél meg én rólam, én Istenem, és ne engedd, hogy eltöröltessenek az én jó téteményeim, melyeket cselekedtem vala az én Istenem házával. Az emlékezés könyve minden igaz tettet halhatatlanná tesz. Minden legyőzött kísértést, minden leküzdött bűnt, minden kedves, részvétteljes szót híven feljegyez a krónika. E könyvek minden áldozatot, Krisztusért elviselt szenvedést és fájdalmat megörökítenek. A zsoltáríró ezt mondja az 56. zsoltár 9. versében: bujdosásomnak számát jól tudod, szedd tömlődbe könnyeimet, avagy nem tudod-e azoknak számát. A bűnökről is feljegyzés készül, mert minden cselekedetet Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. A megváltó így szól: a te beszédeidből ismertettel hamisnak. A titkos szándékok és indítékok is bekerülnek a tévedhetetlen nyilvántartásba, mert Isten megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. Ímé feliratot előttem, megfizetek vétkeitekért, és atyáitok vétkeiért mind együtt, szól az Úr. Ézsaiás 65:6-7. Isten minden cselekedetet megvizsgál, és e tettek a mennyei könyvekben hűségről vagy hűtlenségről tanúskodnak. Minden név mellett félelmes pontossággal van feltüntetve minden helytelen szó, minden önző tett, minden teljesítetlen feladat, minden titkos bűn, minden ravasz képmutatás. a semmibe vett mennyei intéseket és dorgálásokat, az elfecsérelt pillanatokat, a kihasználatlan alkalmat, a jó vagy rossz befolyást és messzeható következményeit, a nyilvántartást vezető angyal mind feljegyzi. Az ítéletben Isten törvénye lesz a jellem és az élet mércéje. Bölcs Salamon ezt mondja: Istent féljed, és az ő parancsolataid megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz. Prédikátor 12:15-16. Jakab apostol így inti testvéreit: Úgy szóljatok és cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Akik az ítéletben méltókká tétetnek, azok feltámadnak az igazak feltámadásakor. Jézus ezt mondta: Akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, hasonlók az angyalokhoz és az Isten fiai, mivel hogy a feltámadásnak fiai. Lukács 20:35-36. Azt is kijelentette, hogy azok, akik a jót cselekedték, az élet feltámadásában részesülnek. A halott igazak csak az ítélet lezárása után támadnak fel. Ekkor méltókká tétetnek az élet feltámadására, egyértelmű tehát, hogy nem lesznek személyesen jelen azon a törvénykezésen, amelyen életüket megvizsgálják és ügyüket eldöntik. A védő maga Jézus Krisztus. Ő képviseli ügyüket Isten előtt. Ha valaki vétkezik, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem

0: Hír összeállításunk következik.
1: A 20 éve elhunyt Jánosi István emlékezete. Jánosi István nem sorolható be egyetlen iskolába, szétveszít minden keretet, csak Istenhez kötött szabad ember. Kosztolányi valószínűleg a lángelmék közé sorolná őt. Írta az idén 20 éve, 2006. augusztus 19-én elhunyt evangélikus lelkészről, költőről, íróról, műfordítóról. 2004-ben Haffenscher Károly lelkész. A mester 85. születésnapjára mindössze 100 számozott példányban megjelent könyvecskében kortársak és tanítványok osztották meg élményeiket és gondolataikat. A fenti idézetben használt lángész megnevezést nem csak a kolléga iránti elfogultság diktálta. A kötetben található írások szerzői az ezredforduló szellemi életének kiválóságai voltak, akik az elismerés hangján méltatták a jeles évfordulót.

0: Lót ünneplő alkotót, aki küzdelmes élete dacára a 20. század két kiemelkedő evangélikus szerzőjével, Hamvas Bélával és Vörös Sándorral összemérhető jelentőségű életművet hagyott hátra. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10-e, csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármelyik pontjáról. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek, metropolita és Szocska Ábel, nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görögkatolikus metropolita adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görögkatolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek gyengesztelődéséért és a békéért. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Észak-nyugatira fordul a szél, és 28-34 fok várható.
1: Híreinket hallották. Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködik Nyári István.
2: Kedves hallgatóink, mai együttértésünkben egy különösen egységes alkotói világ részesei lehetünk. Szigeti Jenő teológia professzor, lelkész, prédikátor költő, minden sorában, még legbensőbb személyes verseiben is az életminőségért önmagát felelősnek tudó ember szól. Megerősödött bennem az a meggyőződés, hogy Istent nem a műemlék katedrálisok hűvös csendjében, vagy az evangelizációs hadjáratok piaci forgatagában lehet megtalálni, hanem a csendes hétköznapokban. A csendes napok virágai a versei, amelyek zöme az Úr tudatos gyermekének párbeszéde Istennel. Ez az elhivatottság tükre, minden gondolata Isten ölelésében szól, még ha ostoroz, olykor mennydörög is, de leginkább a valóság különböző szintjeit mutatja föl, hogy tegyen az emberért, isteni segítséggel, alázatos szolgálóként. A legtöbb vers műfajául az ima vagy a fohász nevezhető meg. Ezt az oly számos műfajjelölő vers címek is mutatják. Sóhajtás, prédikáció, ima, zsoltár, imádság, dal, krédó, hála, fohász, bűnbánat, hitvallás, ének, bocsánatkérés, könyörgés, kiáltás, hálaadás. Sőt, ciklus cím is akad. Imádság a derűért. A Szent János Bogár imája. Alig is van olyan verse, amelyben ne szólna közvetlen megszólító gesztussal az Úrhoz. Kvázi dialógusok ezek, vádlók, kérők, áradó hálával teltek, fájó bánatba fúlók, befelé mosolygók, lehetőségért könyörgők, tettre bíztatók, mélyen bűnbánók, szív mélyéből alázatosak, mint ama 150 zsoltár 1000 színe. Példaértékű, mintaszerű ez az odaadó, tiszta fölfelé tekintés, aminek konkrét bizonysága a megszólító formulák száma. Megvizsgáltam ezeket a kötetekben. Az elsőben a birtokjeles Uram 56-szor, a másodikban 29-szer, a harmadikban 26-szor, a negyedikben 19-szer, az ötödikben 97-szer hangzik el. A szinoníma az Istenem 30-szor, illetve a következőkben 16, 13, 7 és 29-szer. Az Istenünk alak 10-szer, illetve 14, 10, 1 és 7-szer. Az Urunk 7-szer, tovább pedig kötetenként 8, 9, 1 és 19-szer. Megszólító értékű személyes névmásként a Te 40-szer, illetve 22, 25, 7 és 61 esetben fordul elő. A hiteles párbeszéd helyzetet erősítik az odafordulásokban a személyes névmások határozó ragos alakjai, melyek összes megjelenése 128. Ezek benne, benned, elé, eléd, előled, előtted, érte, érted, feléd, hozzá, hozzád, nála, nálad, neked, néked, nélküled, övé, ővele, rád, rólad, te benned, te előled, téged, te hozzád, tiéd, tőled, vele, veled. A költő prédikátor számára természetes, egyetlen létezési mód az Úrban élés bizonysága, az említetteken túl a fölöttünk lévők megnevezésének több rokonértelmű szava, mint az atyám, atyánk, bárány, ég, emberfia, feltámadott, fiad, gazdád, gondviselő, Isten, Isten ember, Jézus, Krisztus, Mester, mindenható, megváltó, minden, oroszlán, ő, örökkévaló, teremtő, tűzoszlop, Úr, Úristen, vagyok, valaki. Ebbe a sorba tartozik az is, hogy Isten szava ígeként megnevezésének 90 megjelenését számoltam össze. A szerző előszavai köteteihez azonos szelleműek. Isten áldja önöket, hogy ne hulljon a mag tövisek közé, üzeni a második kötet bevezetőjében. Az elhivatott, felelős ember jelenik meg a negyedik kötet indításában is. A versben nem elég csak az igazat mondani. Üzenetet, palackpostát kell küldeni benne az embereknek. Így van jelen a versben a másik is, akinek a vers szól. Mert a legrosszabb vershez is két ember kell, mint a beszélgetéshez. Az egyik, akinek Isten valamit a szívére helyezett, és a másik, akinek megnyitotta fülét a hallásra. Arszpoétikává erősödik a töprengés az ötödik kötet nyitásában. Vallomás és vallatás, imádság és rácsodálkozás az életre, ez a vers. A fény felé kell indulni, mert látni kell, hogy el ne tévedjünk. A szüntelen önreflexió is sajátja, és költői alkotói magatartása a kereső ember példája. A Fény felé című kötetben jelent meg a következő életképszerű, epigrammatikus íma.
3: Ösvényen. Istent hívó fohászokat mormolok szüntelen, mert, mint az erdőben eltévedt kisgyereknek, dalolnom kell, hogy egyedül az úton árnyékomtól ne féljek. A céltalanság erdejében vihar tarolt a hegyoldalak mélyén kanyarog életösvényem. De merre? De hova? Szívemet kétség borítja, mert nélküled, Uram, biztosan eltévedek, ha reszkető kezem nem fogod.
2: A kétség remegése, ez ad önjellemző, rövid életkép, mely a nagy kérdésekben tetőzik. De az Úrhoz forduló, szinte gyermeki bizalommal tovább tud lépni az ösvényen, hiszen a hívó fohász sohasem hiába való.

0: A költő kicsi korában szent elhatározással váltó őr akart lenni. Ez bizony igen felelősségteljes vállalás, mindig tudni, merre haladjon tovább az a bizonyos 10-es villamos, mikor forduljon, hogy az elindulók célba érjenek. Szigeti Jenő igenis váltó őr lett, mindig kereső, fölfedező, kételyekkel élő lelkipásztor, bizonyosságért kiáltó hívő, rendért fohászkodó pedagógus, Jézus útját vágyó bolyongó, tisztaságért kiáltó mocsárlakó, kétélű kardok között a szívét fölmutató ember. A Fény felé című kötetben így fogalmaz.
1: Véred a vére. Igéddel írt tele, Uram, üres életem. Tollad a sorsom, mit nekem szabtál, ami elől nem menekülhetek. Mert az ige nem tan, vagy röpke frázis. Teremtő hatalmad, hisz szíve van, s véred a vére értelmetlennek tűnő üres napjaimnak.
0: Ebben a fohászban többféle lelki vágy és fölismerés szólal meg. Legerőteljesebb talán a Jónási problematika. A neki szabott sorstól nem menekülhet. Ez a számos elhivatottat megérintő kérdés Babits Mihály előtt is, de őt követően különösen is jelen van irodalmunkban. Szigeti Jenő az első verses kötetében 7 darabos, igen keserű, önkritikus, ostorozó ciklus szentelt az égető szembenézésnek. Jónás, a hozzánk hasonló proféta címmel. Az Istentől kapott cselekvési parancsot jelképező toll, az alkotás, az íge hirdetésének főnévi metaforája, jelent prédikációt, írást, verset, tanítást, de a tanult költő kezében kultúrtörténeti rekvizítum is. A prédikátor vallja, vállalja, hogy az íge hirdetése az élete. Akkor is, ha éppen kiüresedettnek érzi, ezért a megélhető ígéért könyörög. Az adott lelki állapotban a cselekvés értelmetlennek tűnhet, ám a lényeg a felszín alatt a vérrel lüktető szív. A teremtővel való megható lelki azonossága, és így a szöveg zárlatában az üres jelző már csupán a napokra érvényes. A szív teljességében a hit a pillanatnyi elkeseredésen való fölülemelkedést segítheti.

0: Az ötödik kötet, a fény felé, néhány kulcsszava közül a szívet választottam részletesebb vizsgálatra, mert mondhatnám profánul, a jó tanár urat ismerve, ő valóban csupa szív ember. Ám főleg, mert a szív motívummá emelkedett abban a klasszikus értelemben, hogy visszatérő valóság elemként új meg új tartalmakkal töltődik föl, de hangalakja mindig fölidézi egy kötet egészben vagy versszövegben az előző jelentés tapadásokat, jelentés árnyalatokat is. A korábbi kötetekben és a szerző prózai munkáiban is számtalanszor szerepel. Ebben a versgyűjteményben 133-szor fordul elő. Alcímként a kis herceg érzelmi tartományát is megidézi, szívünkkel látni, hogy el ne tévedjünk. Ez a jelentéskör szélesedik, bővül a könyv bevezető gondolataiban. A citátumok egészszé épülnek.
1: Valami titokra nyílik ablak, amit a szívünkben hordunk.
0: A szó titka a beszédes csend.
1: Nem a némaság, hanem a szív csendje.
0: Csak tiszta szívvel látjuk meg, ami igaz, a valót.
1: Tanuljanak meg a poron át szívükkel látni.
0: A többi előfordulás szemrevételezve egységekké tömörülő jelentéskörök válnak láthatóvá. A második kötetben, mintha épp ezeket definiálná.
1: A szív bálván jár, tanította bölcsen Calvin, mert benne születnek égre törő ideáink, földre néző, önző vágyaink, meg a föld alatt kutakodó haszontalan előítéleteink imádott szennye, mely megfertőzi ünnepeinket.
0: Elsőként ezt az utóbbi, a személyiségre jellemző, hagyományosan érzelmeink központjának tekintett, emblematikus érvényű szívet idézzük, az önjellemzés szolgáló szintagmák tagjaként, amelyek negatív, illetve jóval kevesebb pozitív emóciókra utalnak.
1: Gyarló szívem!
0: Szívünk fényesen világít.
1: Szívem dzsungele!
0: Szívünkben kételj lakik.
1: Szívünk a gonosz rabja.
0: Útálkozásaink mocsarában süllyed el szívünk.
1: Szívem sebei.
0: Elsötétül minden a szívemben.
1: Szívem gonosz indulatai.
0: Az elszállt idő bosszúja szívemen.
1: Háborog a szívem.
0: Álmunk összetört cserepei szívünket szabdalják.
1: A nem lét határáig fáradt szívem.
0: Énekelt a szívem.
1: Vágyik a szívem a szépre.
0: Az égre törő ideákat szülő szív talán a lélek kifejezője, az ember legjobb része, általa méltó arra, hogy Isten gyermekeként szolgálhasson.
1: Szívig ható csöndes szavad.
0: Szívemben a keresztet eltakarja.
1: Fájdalmaink tövise tépi, emészti szívünket.
0: Lángbetűkkel írtad üzeneted szívemre, Istenem.
1: Ha szívem mélyén veled beszélgetek.
0: Szívem üres templomának árnyán.
1: A szív tartalmas csendje.
0: Szombati zsoltárt helyezz a szívemre.
1: Kőszívet puhít.
0: Szálkát operál ki szívünk közepéből.
1: Tépet szívet foltozni.
0: Kételkedő, kövesülő szívünket hoztuk ma eléd.
1: Szívünk éhségét csillapítani.
0: szívemet kérte egykor az Úr.
1: Uram, atyai szíved szép szava.
0: Szívemre tetted ígéd.
1: Világíts át szívünkön.
0: Kegyelmeddel a szívemet őrzöd.
1: Uram, szívem ajtaján kopogtatsz.
0: Szívünknek Jézus a gazdája.
1: Isten szerető szívéből való.
0: Időkalitkába zárt szívünket látni tanítsd újra, Istenem.
1: Szívünkben elveszítettük lelkét, az örökkévalót.
0: Szívünk szemei haloványon látják arcod.
1: Szavadat szívünk zajától nem halljuk.
0: A második kötet, a 10. című darabjában a valós élet helyzeteiben vágyat érlelő, a földi lét kívánságaiba belefeledkező, gyarló embert képviselő szívről ír Szigeti Jenő.
1: Istenem, a szív a kívánság szülőotthona, melyet csak egyedül te tudsz tisztává tenni és uralni örökkön örökké.
0: Ez a mindennapjainkban életünket sokszor tévútra vezető, olykor megörvendeztető szív, mint döntéseink, választásaink, elhatározásaink, tetteink mozgatója is ott dobog a verssorokban.
1: Szíveddel látott társad.
0: Szívdobogásom számolom.
1: A szívem is elhagy engem.
0: A kapcsolat álmát a szívünkbe fogadni.
1: Gyermekkorom fái őrt állnak szívem útjain.
0: Szívünk elszürkült ólomtükrén átkémleljük naponta egymást.
1: A szeretet meghal a szívünkben.
0: A sötét szívünk szavát megfojtja.
1: Ellenszerbek fertőzik szívemet.
0: A költői ihlet csatatere is a szív, a fölismerésekre vágyó terrénum.
1: Szó, mit a szív őriz titkon.
0: A vers, a szív és a szó találkozója.
1: Szívből kiszakadt vers.
0: A hallgatás a szívünkkel fordít szembe.
1: A tehetetlenség tépi szívem szüntelen.
0: Csak a szív lát jól.
1: Szív nélküli kimondott szavaink.
0: Szívembe rejteni azt, ami fölemel.
1: A szív titkairól hírt hozok.

0: Igen tanulságos a kötet címek üzenete is. Az első és a második objektív tényközlő, egy mai prédikátor versei 2004, 77, illetve 70 verset tartalmaz. A csak a szerényen megmutatkozó poéta inkább prédikátor, ahogy a besoroló címjelzet is mutatja. E kötet záró ciklusa a Jónás próféta történet szellemi közelítése, mint egy a versé érlelődött égehirdetés indoklásaként. Bár a jónási magatartás minden kötetében, prózai írásaiban is visszavisszatérő motivum, mert a másokért cselekvés újra bizonyosságért kiállt, valós fogódzó lehet a hitben.
1: A másoknak mondott, de meg nem hallgatott, el nem fogadott igaz gondolatok terhe nyomaszt.
0: Írja a Takarodó című versben, még az utolsó kötetben is. A második kötet záró mozzanatában öt üzenetnek apostrofált prózai írásban töpreng a hit mély kérdésein, a szószéken állás felelősségével, a világjobbító szándék határozottságával. A harmadik, az Élet igenek, 2006-ban jelent meg, 77 vers van benne. Szelíd alázat vezeti e 70. éves születésnapi verskoszorút. Ebben a könyvben szomorú, vidám életigenek vannak, melyekkel még egyszer arra szeretnék hangsúlyt helyezni, hogy Isten ma is emberruhába öltözötten jár velünk az úton, és amennyiben egy embernek tudunk valamit mondani, valamit tudunk érte tenni, Krisztussal találkoztunk. A kapott, elfogadott, vallott felelősség vezeti tovább Tollát is, mint egész életét. A második részben itt is prózára vált, a prédikátor szerényen 38 pogácsás útravalót kínál prédikációs történeteivel.
1: Ahhoz, hogy a bűn világának értelmetlenségét túléljük, elég egy pogácsa, meg egy pohár víz Isten angyalának kezéből.
0: A negyediket a hazafelé, Jézus felé, Köszönöm a mindennapi szeretetet alcímmel, 2012-ben adták közre 76 verssel. Címe a megtalált feladatbizonyosságot sugározza, amely az örök hazafelé indulás gesztusával a Jézusba vetett bizodalmat adja olvasóinak. Noha a kétely e kötetben sem hagyja el.
1: Angyal repül az ég közepén, s mi földre szegzett, merev nyakkal lessük a másik sáros lábnyomát.
0: A könyv második fele ismét prózának ad helyet. Meditációknak nevezett 31 erkölcsi tanítás, példázat, summázó üzenet sornak. Ezek záró gondolata is az önmagát, tudását szétosztó attitűd.
1: Mert amit van, azzal úgy tartozol Istennek, hogy a másik ember érdekében az ő javára és áldására is kamatoztatnod kell.
0: Az ötödik kötet a szeretet választása alcímmel 2015-ben jelent meg, 248 verset ad közre, nem vált át prózára. A megadatott, sugalt, vállalt költő létállapot tükre. Címe az ég felé induló ember biztos lépteit fogalmazza a fény felé.
1: Indulni szép, és megérkezni is gyönyörű, ha az út végén ő vár, ki útnak indított fényével egykoron.
0: A kötetben közvetlen ezután áll a címadó vers fényes vallomása.
1: A fény győz a sötéten. A remény Jézus, ki fényével ma is átölel, és a célig bizton elkísér.
0: Ám ha a szív figyelme a földet pásztázza, a szemsugár az emberekre vetül, sötétedik a kép, és erős indoklást kap a már a korábbi kötetekben is tipikusan megjelenő egyik jellemző képi valóság anyaga, a szenny, a szemét, a sár, a mocsár.
1: A bűn ma még uralkodó szennyes árja.
0: Napjaink szemétdombján álságos szavaink műanyag szemete diadalt arat.
1: Épül ma is Babilon, sárból, szurokból.
0: Lélek nélkül, mint a szót nem értő, lázadó, porszem ember, a szó közösségét vesztve, csak mocskolódó sárhalmaz maradt. Már a második kötetben megjelent a Meditáció egyhangú verseim felett című elmélkedő, én szembesítő költeménye, amely konkrét, indokló fölmérése e motivumoknak, sőt arszpoétikává emelődik.
1: Azt mondod, hogy egyhangúak a verseim, mert ismétlődnek benne szavak. A szemét, a mocsár, meg a halál. Hát valóban így van ez, de mit tegyek, ha marad a jól tenyésző mocsok, talpam alatt süllyed a mocsár. Az ég kék, sejmes a fű, s a tavaszi szellő lágyan simogat. De a halál az halál, a mocsár az mocsár, s a mocsok sem magasztosul féltett kincsé sohasem. Ezért hát verseimben is ott sorakoznak újra meg újra. Hát ha lesz egyszer valaki, aki folytott sikolyomon elgondolkodik.
0: Mindezek sürgetik a tanító szándékot, a világot szebbíteni, az embert jobbítani vágyó feladatvállalást. A költő számára a vers cselekvés.
1: Tetreint vagy bűnbánatra hív, hogy más legyen a holnap, mint a tegnap volt. Nem csak a szavak rendje köti a verset, hanem a valóság, mely benne napvilágra jut.

0: A Fűszál imája című verse az 5. kötetben e számvetésnek szerves folytatása.
1: A fűszál imája. Uram, nem adtál helyet vadvirágos szép meződön. Az aszfalt hasadékába küldtél fűszálnak, hogy ott zöldeljek, és kínkeserben szétfeszítsem a hold kemény anyagot, hogy levegőhöz jussak. Fölöttem ragyog a napod, mosolyognak a csillagok, de rám lépnek durva bagancsok, s a közmunkások irtanak fásult nyugalommal, lélektelenül. De a reggeli köd harmatja ma is új reményt ad, hogy nem élek hiába, s győztes lehet fűszálnyi életem majd országodban.
0: Allegórikus a cím. Az ima emberi szintű fogalom, a kicsiny élőlényre vonatkoztatva várakozást kelt. A műfaj ugyanakkor az égre figyelő szellem asszociációját is kelti, s a záró lexéma, az országodban, ezt a jelentést erősíti. Az első, a nyitó szóval teljes egységben, az ima helyzetet egyértelműsítve. Ez az első szó az odaforduló és fohászkodó ember szava, Uram. Ezt viszont egy tagadó szóval indító tárgyas szintagma követi, nem adtál helyet. Valamiféle valóságfölmérés bevezetője ez, képben folytatva a fűszál allegóriát, amelynek elemei azonban emberi léthelyzetek mutatói. Éltető közösség helyett magányosság érzett, és a mégis megmaradás, a feladat teljesítés erőfeszítése. Az ég tágassága biztató lehetőségnek tűnik, a nap a csillagok békéjével. Erre a derűs képre a kemény realitás ellentéte felel, a durva bakancs szerkezet, az irtanak állítmány, a fásult jelző és a lélektelenül állapot és módhatározó sötétíti az iménti fényeket. Az érzelmi színusz hullám ezután ismét fölfelé ível. A harmat, a fűszálnak életadó remény, és a cél is bizonyos, noha tagadó formában jelenik meg, nem hiába. Ezt tágítja tovább a hit ereje, győztes lehet fűszálnyi életem. Ezzel mintegy az allegória konkrét föloldása is megjelenik. Erős az áthallás a József Attilai sorra, légy a fűszálon a pici él, s nagyobb leszel a világ tengelyénél. A bizakodást viszont a majd időhatározó szó és a biblikus helyjelölő az országodban a jövőbe vetíti, mégis értelmet adva az itteni lét keresztjének, hiszen a kín és a feszít szó Krisztushoz vezető asszociációkat vonz a vers világába. Finom párhuzamul kínálkozik a Szent János Bogár imája című vers az első kötetből 2003-as keltezéssel.
1: A Szent János Bogár imája. A Szent János Bogár is elfárad, Uram, a tapintható buta sötétben, és a fénye kihúnyt, csak kukac marad. Tőled kaptam én is a fényt, Uram, ami másnak világít, hiszen a magam sötétjében csak-csak vel vagyok, Uram. De hogyha kihúnyt a fényem, én is csak kukac maradok, csúnya pondró, értelmetlen, levélrágó félek csupán. Uram, Add, hogy fényed, mely utat mutat a kósza bogaraknak, kik nem találnak haza az éjszakában. Ne veszítsem el sohasem. Ámen.
0: Ez az allegóriának induló verses ima gondolat parallellé kép párhuzammá egyszerűsödik. Ugyanakkor megélt, mélységből kiáltó szóvá nemesedik, hiszen a rövid versben négyszer ismétlődik a fölfohászkodó megszólítás, Uram. A sorok igen különböző hosszúságúak. Van 6 szóból álló és 1 szavas is. A szerkezet aránytalanul bomlik 2 részre, az első 5 sorra, a másik 12-vel felel. E formai elemek is a lélek állapot zaklatottságának mutatói. Az imád sóhajtó, suttogó, parányi, költőnk kedvelt biblikus ihletésű szavával élve, remekelt lény létezésének értelme és az alkotó, embertársainak szolgáló sorsvállalás rímel itt egymásra a fény valóság vonatkozásában. Egy-egy lényeges életadományt, életreményt, élet lehetőséget mutat föl, mint a gondolkodás világossága, amire a buta jelző utal, az elhivatottság, az egymás nélkül sötétben vagyunk fénye, a másnak világít szintagma jelöli ezt, az isteni teremtés a legyen világosság fénye. Fölvillanhat a befogadóban az irodalmi toposz is, a fákja, fárosz, világító torony motívum az irodalom egészén végigvonul. A záróképben újra a parányi létre vonatkoztatva válik a könyörgés tárgyává a fény.
1: Uram, add, hogy ne veszítsem el sohasem.
0: A második kötetben a vers a bogárról, az apró dolgok igézetében fogant a hála gesztusával.
1: Uram, köszönöm, hogy egykor teremtettél szép világodba tücsköt, bogarat, és bennük napi csodáid millióit.
0: Igen élesen jelenik meg viszont a Szent János bogár imájában a félelem tárgya is, a föld közeli, sőt, föld alatti sötét pondrólét, kukaclét, féreglét fenyegetése. Ahogyan Arany János is írta a Kertben című keserű költeményében. Az ember önző, falékony húsdarab, miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre mász, s harap. Ám az isteni kegyelem fényének öröme annál nagyobb, hiszen éppen a kicsiny lényre vetülve nyilvánul meg,
1: utat mutat a kószabogaraknak,
0: hogy hazataláljanak. A sohasem általános névmás és az ámen záróformula időtlenségével elemel a konkrét életképi egyszeriségtől, kiszélesíti a jelentést. Ismét egy költői párhuzam. József Attila is szívesen élt a bogár motívummal. A rokon példa az Isten című versében. Miért nem tudom hát sokkal szebben, mint a hegyek, és mint a füvek, szívükben szép zöld tüzek égnek, hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik.

0: A Szigeti Jenő eversét záró könyörgéshez hasonlatos zárlat számos költeményében megjelenik. Ezekből a fohászokból kirajzolódik az alkotó szinte teljes életprogramja. Csupán néhányat idézünk az első és második kötetből.
1: Urunk, Istenünk, adj önismeretet és józan alázatot.
0: Adj értelmes szavakat a szánkra.
1: Szabadíts meg gonosz önmagamtól.
0: Adj nekünk béketűrést.
1: Óvja kegyelmes, puha tenyered, értelmetlennek tűnő életem értelmét.
0: Add szívünkbe a hitet, a reményt, meg a szeretetet.
1: Könyörgöm, hogy állandó maradjon kezed munkája én bennem.
0: Jellemző sajátja Szigeti Jenő írásainak a magáévá élt, belsővé érlelt irodalmi ismeret, a magyar és a világirodalom alkotásaival való termékenyítő együttélés. Oly természetesen él az elhíresült kifejezésekkel, szövegelemekkel, mintha művelt magyar szókincs szerves szótári részei lennének. Vak remény, Csokonai, a vers kancsalul festett egekre néz, Vörös Marti, rám köszönt a rózsaújú hajnal, Homérosz, a múlt mély kútjának fenekén, Thomas Mann, papok és perc emberke szolgák, Adi, hát befogom pörös számat, József Attila. Költői világának jellegzetes darabja a rapszódia, az óda és az ima egységét megteremtő hitvallás.
1: Optimista vers tavaszra. Hinni kell a szó erejében, mely az eget a földdel összeköti. Bízni kell a hit erejében, mely mindennapjainkat az éggel összeköti. Istenem, lábunk elé terítetted a völgyet, hol puha füvek hajladoznak a szélben, ha napsugarad előcsalja őket a földből. Elküldted a napot, hogy ragyogjon fölöttünk, a hold nővérünket, kinek sejtelmes fényénél megszületnek szívünk titkos mesetündérei. Adtad szép világod minden kincsét, hogy általa élni taníts. Add, hogy örülni tudjunk a földnek meg az égnek, és a hála liliuma sarjadjon a szívünk talaján, hogy ajkunkra helyezett zsoltáraiddal dicsőíthessünk. Szeretnék, Uram, derűs verseket írni, és szeretném jókedvel nevedet dicsérni, mert rólad beszél a nap, a simogató szellő is téged szolgál, s a te titkait suttogja fülembe. A kipattanó bimbó is a te remekelt csodád, de az ember, Uram, mert az ég ragyog, a szellő suttogva simogat, a fű kidugja fejét, és a rügyek is kibomlanak. A patkány rágcsál, a szúnyog csíp, a birkák meg bután csak az orrok után mennek, az ökör pedig bombán kérődzik. De biztos így van ez jól, mert ez is a te munkád. Csak hinni. Hinni kell a szó erejében, mert a hit nélkül leírt szó rombol, és hazudik az, aki nem bízik benned. És a nap süt, a szellő suttog, és a hold még éjszaka is mosolyog.

0: Vallomás a hitről. Ez a címében is optimistának jelzett vers. És valóban, az indító és a záró strófa, negyedik és ötödik sora, a hinni és bízni főnévi igenév, és a hit főnév ismétlésével önbiztatás és hatni akarás egyben. A tér és az időtágítás már az első strófa utolsó sorában ígéret. A hit ereje
1: mindennapjainkat az éggel összeköti.
0: Valamint be- és kiteljesedés sugárzik a verszárlatban.
1: A nap süt, a szellő suttog, és a hold még éjszaka is mosolyog.
0: A második strófa is a beteljesülés jegyében vált át az imperatívuszok, a kellek figyelmeztetéseiből a hálaadó, magasztaló zsoltár műfajba, az Istenem megszólítással a teremtett világ minden kincséért zsolozmázik köszönetet, mint egy a Mózes első könyvére és a 104. zsoltár erejére is immanensen utalva. Expressis verbis kimondott szavakban is megjelennek a pozitív értéktartományú szavak. Ragyogó nap, holdnővér. Ezzel az áhítatos, szép Cefirelli filmre is van áthallás. Mesetündér, szép világod, kincs, örülni, kipattanó bimbó, dicsőítés, lilium. A lilium jelentésköreiből itt a tiszta hála, az égre nyitott teljes odaadás érvényesül. A mese és a valóság, az égi és a földi örömök együttzengésében. A harmadik strófa feltételes módú ige alakkal indul. Szeretnék. Ehhez sejtelemként már előre vetül a de fenyegetése. Másodszor is fölhangzik a szeretném, és meg is jelenik a hetedik sorban a de, amit hiányos szerkezetű mondat követ, az apoziopézis belső feszítő erejével.
1: De az ember, uram!
0: Az elhallgatás éles kontraszt az optimista alaphanggal. A negyedik kötet Üdvözlőlapok Bibionéből című versében is fogalmaz hasonlóképpen, bár itt konkretizáló névszói állítmányokkal.
1: Csak az ember néma halott.
0: Viszont a kinemmondás bevonja a befogadó értőt a vers világába, és ki-ki saját élményét társíthatja a három pont jelesztett csöndhöz. A feltételes mód megokolása a mert mondat és strófakezdő kötőszóval indított harmonikus természeti képsor kontrasztja. A virágok, fák, szép világunk társlakói is gyakori, szívből sarjadó motívum a szerzőnknek.

0: Csőítése, axiomatikus fogalmazásban. Az utolsó kötet sokasodó rövid versei is fölismert életigazságok. Az életet értő, látó, gondolkodó képes erre az aforizmába tisztuló bölcsességre, az alkotó korábbi munkáiban is jelen van, zárásul néhányat idézünk.
1: Egyszer mindenki találkozik önmagával az úton, ami néki rendeltetett.
0: Amikor ő már csak valaki, és többé már nem minden, az a szív fagyos közönye.
1: Isten szemén pihen a jelen, s kegyelme bársonyán nyugszik a múlt.
0: A mély, az örök vagyok gravitációja a felfoghatatlan szeretet.

0: Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.
1: Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Nyári István. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretett Szolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt. Több száz épület omlott össze, rengetegen elvesztették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyjuk a szenvedőket magukra, rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Nem fél szívvel, hanem egész élettel. Gyalogos zarándoklat Csíksomlyóra a béke ösvényén. 13. alkalommal rendezte meg a Romániai Mária út Egyesület az Egy úton zarándoklatot augusztus 27-én. A központi eseménynek idén is a csíksomlyói kegyhely adott otthont. Kerekes László, gyulafehérvári segédpüspök áldásával a résztvevők a perzselő augusztusi hőség ellenére egy emberként közös szándékkal

0: Zarándokoltak és imádkoztak önmaguk, családjaik és a világ békéért. A zarándoklatot igazi forró nyári időjárás határozta meg. A Csiki medence különböző pontjairól induló zarándokoknak a tűző napon kellett megtenniük a kilométereket. A fizikai fáradtságot és az augusztusi hőséget azonban gyorsan felülírta a lelki élmény. A szervezők idén is hangsúlyozták. A zarándoklat nem egy egyszerű sportteljesítmény. A gyaloglás igazi értéke a hétköznapokból való kilépésben rejlik. A poros utakon és az erdei ösvényeken a telefonok a táskák mélyén maradtak, helyüket pedig átvette a mély ima, a közös énekek és az Istennel való kapcsolat elmélyülése. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel két évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. Idén szeptember 22-e és 30-a között rendezi meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kisrigó László, Szeged-Csanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvényei gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és mára a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Észak-nyugatira fordul a szél, és 28-34 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Megváltozott világ. Ha szeretsz, más szemmel nézel a világra. Nagy lelkű leszel, megbocsájtó, jószívű, pedig korábban esetleg kemény és rideg voltál. Az emberek óhatatlanul is hasonlóan viszonyulnak majd hozzád, és hamarosan abban a szeretetteljes világban élsz, amit te magad teremtettél. Anthony de Melo.

0: Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, ó Uram, hűséges Isten. 31. Zsoltár 6.
1: Jézus a kereszten utolsó szavaival Atya kezébe ajánlotta lelkét. De nem csak halálakor tette ezt. Egész földi életében Atyával közösségben élt a lelke. Mennyivel inkább kellene nekünk is ezt tennünk? Jézus nem rendelkezett önmaga fölött. Atyának adta át a rendelkezési jogot, vezérelje ő a lelkét, és őrizze meg szentségben azt. A mi lelkünk könnyen ferdevágányra jut, és akár egész életünket magával ragadja. Fogságba ejtik a világi kívánságok, ösztönök, szenvedélyek, és magukkal sodorják, ahelyett, hogy az éber lélek parancsolna nekik. Jézus az Atya kezébe adta lelkét. Mi ajánljuk oda a Messiásnak. Ő váltott meg minket, jogos tulajdonai vagyunk. Így lelkünket is megtartja erős, hűséges kezében. Miért csüggedsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Így bátorít az isteni lélek a 42. Zsoltár 5. versében, és helyes irányba terel. Olyan időket élünk, amikor a tévtanok egyre jobban terjednek. A hazugság és az ámítás igazságnak mutatja magát. Most van valóban szükség arra, hogy lelkünket naponta Jézusnak ajánljuk. Csak ő őrizhet meg minket, hogy az isteni tanításoktól eltávolodás áldozatai ne legyünk. Két lényeges veszély ólálkodik lelkünk körül. Az egyik, hogy könnyen elbizakodunk, és hamis magaslatra jutunk, a másik pedig, hogy hamar megfáradunk, és csüggetten elhagyjuk magunkat. Csak Krisztus kezében van biztos helyünk. Ő egyensúlyban tart minket. Vannak ugyan ingadozások, de ezek nem zavarhatnak meg. Ha napról napra a megváltóra bízzuk lelkünket, akkor a hívságok csábításait bizonyosan elkerülhetjük, és egyre közelebb lehetünk Isten városához.
0: Hűséges Istenem, szívem hitvalló imáját ma hadd mondjam el a 201. énekkel. Úgy jó, amint Isten vezet, nála üdv és élet vár. Ne félj a bősz hullám ártól, hogyha Jézus veled jár. Aki kételkedik benne, az csak gyötri a lelkét. Jézus soha el nem hagyja benne bízó gyermekét. El ne feledd, gyarló ember, Isten örök őriződ, szemét soha le nem hunja, keresd mindig hittel őt. Jóban, rosszban ott van véled, szeret téged jó atyád, örömödet s bánatodat veled együtt érzi át. Higgyél benne teljes szívből, ő csak jót tesz te veled. Minden gondtól, minden kíntól megmenti az életed. Hogyha gondok árja ellep, keresd lelked nyugalmát, bízd az Úrra minden gondod, mert ő híven vigyáz rád. Isten karja el nem fárad, bölcsessége végtelen, bármi nehéz lesz is sorsunk, el nem hagy a kegyelem. Csodát művel, s mint a szikra, lángra gyújtja hitedet. Véghez viszi szent szándékát, bízzad rá a lelkedet. Hogyha jön a próbák napja, téged bizton óv az Úr, és te szívrepesve látod, féltél alaptalanul. Bízzál benne nyugodt szívvel, hordózd hittel sorsodat, mert ki nem hisz, nem türelmes, sorsát nehezíti csak. Ki az Istent megtagadja, hamis úton tévelyeg, ki most meg nem vallja Jézust, az majd kárhozatra megy. Akik szeretettel hordják Jézus drága igáját, azok kapnak jutalmat majd, ékes életkoronát. Hittel vallom Jézusomnak drága, drága szent nevét, teljesítse rajtam Isten áldott tervét, ígéjét. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Istennek igéből a mai este jelenések könyve 13. fejezetének első 10 versét tanulmányozzuk, és ehhez olvasom Istennek igéjét, és egy új fordításból, az új protestáns fordításból. És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, 10 szarva és 7 feje volt, szarvain 10 korona, és fejein Isten káromló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduszhoz hasonlított, lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné. A sárkány adta néki erejét, trónját és nagy hatalmát. Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de a halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat. Imádták a sárkányt, hogy átadta hatalmát a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak. Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni? És adatott néki nagyokat mondó és Isten káromló száj, adatott néki hatalom a cselekvésre 42 hónapon át. És megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott néki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket. Megadatott néki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a megöletett bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Ha valakinek van füle, hallja. Ha valakire fogság vár, fogságra jut. Ha valakinek kardáltal kell meghalnia, kardáltal hal meg. Itt van a helye a szentek álhatatosságának és hitének. Eddig Isten igéje. A jelenések könyvének csúcsán kibontakozódik egy nagyon érdekes nagy küzdelem. Ez tulajdonképpen az egész jelenések könyvének a mondani valója. Elkezdődik a sárkány támadásával az asszony magva ellen, ami az Ószövetség első proféciájának a beteljesedése. És most itt úgy kezdődik az egész, hogy a sárkánynak vannak segédei. A sárkány maga szólítja ki a tengerből ezt a fenevadat. Ezért a 12. fejezet utolsó verse is még ide tartozik, és odaállott a tenger fövényére, tudnélik a sárkány, és itt kezdődik tulajdonképpen ez a prófétai kép. A jelenések könyve Pátmoszon egy börtönszigeten íródott. És éppen ezért, mivel börtönszigeten íródott, szükség volt arra, hogy ezt a könyvet olyan formában írja meg az apostol, hogy egyrészt a címzett gyülekezetek, a 7 gyülekezet, aki reménységre, vigasztalásra vártak, megértsék ezt a könyvet. Másrészt pedig olyan képeket kellett használni, amit ismertek ezek a gyülekezetek, de viszont nem ismertek a rabtartók, akiknek el kellett engedni ezt a levelet, ezt a könyvet a börtönszigetről. Nem tudjuk, hogy hogy történt ez. Viszont tudjuk azt, hogy ez a szakasz is ószövetségi képre épül. Dániel könyve 7. fejezetének a képe ismétlődik, de nem ugyanazt a proféciát látjuk, hanem a Dániel könyve 7. fejezete az az alap, aminek segítségével kibontja azt a nagyon fontos és nagyon nehezen kommunikálható képet, ami ebben a képsorban elénk tárul. Felhasználja az ótestamentumi apokaliptika képanyagát is, amit szintén nagyon jól ismernek a gyülekezetek, és tudjuk például ebből, hogy a vadállat az mindig egy politikai hatalmat jelent, a tenger az mindig a népek tengerét jelenti, és ezzel szemben mindig az Isten népe az szembeáll ezekkel a vadállatokkal, és így tovább ezeket lehetne mondani. Ezeket nagyon jól ismerték azok az első olvasók, akik ezt a könyvet olvasták. Az is nagyon fontos, hogy János társai azért kerültek Pátmosz szigetére, mert Domitianus császár elrendelt egy hamis imádatot. És mikor kimondom ezt a szót, hogy imádat, eljutottunk a Jelenések könyve csúcsának az egyik alap kérdéséhez. A Jelenések könyvének ez a csúcsa, amelyik elkezdődik a 11. fejezet végén, és tart egészen a 15. fejezet közepéig, egy kérdés körül forog, és mindig ez tér vissza, ez az imádat kérdése. Hármas angyal üzenetben is ezért szerepel az imádat olyan hangsúlyosan. Itt most a hamis imádat és az igaz Isten imádatának a nagy összeütközéséről van szó. Domitianus arra kényszerítette a keresztényeket, minden lakót, hogy őt Istenként imádják, mint élő embert. Azért került János és társai, azért kerültek Pátmosz szigetére, mert erre nem voltak hajlandók. És ezért számüzetés járt. Így tehát Róma, mint hatalom, kényszerítette a hamis imádatot János társaira, és ez teremtett profétailag nyitott helyzetet arra, hogy a Jelenések könyve elmondja a nagy küzdelemnek azt az érdekes utolsó csatáját, amiben két hármasság küzd egymással. A Szent Háromsággal szemben el egy sátáni hármasság is. A sátán, aki előszólítja a tengerből az ő segítségét, erről fogunk ma beszélni, akinek, és ezt előre mondom, nagyon sok tulajdonsága Jézus Krisztusra, a Fiú Istenre emlékeztet. Míg a földből előjövő fenevad, ami a következő verseknek a tartalma, az pedig a Szentlélekre emlékeztet nagyon sok tulajdonságában. Tehát megalkot egy hamis hármasságot a sárkány, amelyik az igaz Szent Háromsággal szembe áll. És ennek a két hármasságnak a metszőpontjában, vagy küzdőterén, vagy frontvonalán vagyunk mi emberek. És ennek a megértése, ennek az átélése nagyon fontos, mert valóban úgy van, ahogyan a bevezetőben hallottuk, hogy valahol a 10. versben van ennek az egész képnek az igazi mondani valója. A mi hitünkkel és álhatatosságunkkal. Menjünk végig ezen a képsoron. Úgy kezdődik az egész, hogy a sárkány ott áll a népek tengerének partján, a fövenyen, a parton, és onnan előszólítja azt a fenevadat, amiről itt szó van. Ha megnézzük ezt a fenevadat, akkor azt kell látnunk, hogy ez a fenevad egy különleges apokaliptikus állat. Mindig a fenevadon valamilyen politikai hatalmat értett az Ószövetségi apokaliptika, két testamentum között, az Ó és az Új Szövetség között rengeteg ilyen apokaliptikus irat született. Jézus idejében is tele voltak az emberek ilyen várakozással. A tengerből előjövő vadállat az mindig valamilyen politikai hatalomnak a képe volt. És érdekes, hogy az emberfia az soha nem vadállat képében jelenik meg, pedig lehetne Júda oroszlányának mondani, mondták is a mesiást Júda oroszlányának, de érdekes módon ez az oroszlán kép nem kerül elő a Jelenések könyvébe. Helyette megjelenik a bárány, megjelenik az emberfia, Dániel könyvében már. Ezekkel az állati hatalmakkal szemben, amelyik visszaélnek az Istentől kapott hatalommal, ott állnak a bárány társai és kísérői, az ember fiának a követői, a törékeny, egyszerű, mindennapi emberek. És azt olvassuk, hogy ez a kép úgy bontakozódik ki, hogy ennek a fenevadnak 10 szarva van, 7 feje van, szarvain koronák vannak. Ezt is a kortársak nagyon jól értették. A szarv az mindig hatalmat jelentett. Tíz szarv az nagy hatalmat jelent. Azután a fején Isten károbló nevek. A koronáján Isten károbló nevek. És itt egy pillanatra el kell gondolkodni. Hogyha tovább olvassuk a képet, és a fenevadnak a különböző akcióit nézzük, akkor azt kell látni, hogy ebben a politikai hatalomban, amit mindig a vadállat jelent, ahogy mondtam, egyre másra megjelennek vallásos elemek. Ezért úgy lehetne mondani ezt a hatalmat, hogy ez egy olyan valaki, aki egyrészt politikai hatalommal uralkodik, másrészt pedig vallásos hatalommal uralkodik, tehát úgy lehetne mondani, ez egy vallás-politikai hatalom. Nem vallás, hanem hatalom. De nem csupán hatalom, hanem vallásos tiszteletet váró hatalom is. Ez ennek a képnek a lényege. Ezért most visszanyúlik, ha megfigyeljük, Dániel könyve 7. fejezetének 3-tól 6. verséig terjedő szakaszára, ahol ugye a tengerből különböző vadállatok jönnek elő. És olyan vadállatok, amikről itt is olvasunk. Előjön a párduc, előjön a medve, előjön az oroszlán, és ezekhez mind hasonlít ez a hatalom. Nem ugyanaz, hanem azt olvassuk, hogy a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába olyan, mint a medvéjé, szája, mint az oroszláné. De a lényeg ennek a hatalomnak, hogy a sárkánytól kapja az erejét. Ez a hatalom olyan valaki, aki a sárkánytól, a régi kígyótól, a sátántól kapja az erejét, és magába foglalja mindazokat a tulajdonságokat, amit Dániel könyve 7. fejezetében lévő különböző vadállatok, különböző birodalmak, amikről el is mondja Dániel könyve 7. fejezete, hogy melyek voltak ezek a birodalmak, ami ezeket a birodalmakat jellemezte. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a sárkány által elindított tengerből feljövő hétfejű vadállat összefoglalja mindazokat a hatalmi eszközöket, amelyekről Dániel próféta beszél, hiszen Dániel könyvének és a Jelenések könyvének lényegében egy a tárgya. Nem a történelem, hanem az üdvösségtörténet, és nem is az egész üdvösségtörténet, hanem az üdvösségtörténetnek egy nagyon lényeges eleme. És ez a lényeges elem a hatalom kérdése. Kié a hatalom? Hiszen minden ember sorsa azon dől el, és ennek a képnek is végső csattanója az, hogy kié a hatalom az én életemben. Kinek a hatalma alá vetett ember vagyok? Minden ebben a világban hatalmi kérdés. Nem véletlen, hogy Jézus első kísértése, majd erre egy kicsit vissza szeretnék térni, amikor ugye a pusztában megkísértetett, az lényegében a hatalom kísértése. Az első a kenyér, a második a templommal kapcsolatos, a harmadik a hatalommal kapcsolatos. Ez a végső csattanója ennek a kísértésnek. És azért van ez így, mert a mi életünkben is minden kísértésnek ez a három tere van. Sátán kísért a kenyérrel, Sátán kísért a templom ormával, mert a templom ormának a kísértése ugye az, hogy mutasd meg magad, hogy milyen erős vagy. Légy szenzációs ember. Tereld magadra a figyelmet, hogy az Istenre ne terelődjön a figyelem. Ne Isten szolgálja légy, hanem tündökölj. És ez újra és újra előkön, és újra megmutatkozik az egész megváltási terv története során. És a harmadik kísértés a hatalom kérdése. Sátán felajánlja a hatalmat nem csak a földből feljövő fenevadnak, hanem Jézusnak is. És Jézusnak, éppen ez a lényege ennek az egész képnek, ott van a nagyon fontos szerepe, hogy visszautasít a Sátánnak a hatalmát, hatalmi felkínálását. És itt van a lényeg, a mi életünkben is. Figyeljük meg, hogy az evangélium, Máté evangélium úgy fejeződik be, hogy Jézus, amikor a misszió parancsot adja, úgy kezdi a misszió parancsot, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ha én hiszek, a hit az ott kezdődik, hogy kié a hatalom az én életemben. Vagy a sátáné, akkor elfogadtam a felkínált kísértést, elbuktam, Jézus győzelmét nem használtam a kísértésben, aki visszautasította a sátán hatalmát, vagy pedig elfogadom Jézus hatalmát, hogy nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Itt most a sárkány, aki Jézust akarja utánozni, a hatalmát a földből feljövő, a tengerből feljövő, fenevaddal együtt, nem Istentől kapja, hanem valahonnan máshonnan. Sátán lázadásából. A sárkánynak, a régi kígyónak a hatalma ez. És utána egy nagyon érdekes dolgot olvasunk. Harmadik versben. Azt látja János, ez egy új jelenete a dolognak, hogy ez a tengerből feljövő vadállat halálosan megsebesül. Pontosabban, ha pontosan fordítjuk a szöveget, akkor úgy kell fordítanunk, hogy láttam azt, hogy ez egyik feje szinte halálosan megsebesült. Úgy nézett ki, mintha halálosan megsebesült volna. És ezzel, régi írásmagyarázók ezt nagyon érdekesen mondták már a középkor óta, lényegében Jézusnak az áldozatát, a mártíroknak az áldozatát próbálja utánozni. Mint hogyha ő is az életét adta volna a híveiért. Azokért, akik nincsenek beírva az élet könyvébe, hogy mondja ez a kép. Csak ez a halál, ez nem az emberekért lévő halál, hanem egy látszott halál. Csak Jézus utánzat. Csak látszat. Csak hitetés. Mert ez a tengerből feljövő vadállat, nem más, mint a nagy hitető. Az a nagy hitető, akiről Jézus, az Új Szövetség nagyon sokat beszél. Ez a valaki az Antikrisztus. Aki úgy néz ki, mintha Krisztus volna, úgy néz ki, mintha Krisztus hatalmát követné, mintha olyan lenne, mint a Krisztus, de az erejét a sátántól kapja. És aztán tovább azt olvassuk, hogy ennek az lesz a vége, hogy a föld lakói beállnak az ő csodálói közé. Ő is hitet követel. Megint ott vagyunk, hogy ez a politikai hatalom valami valláspolitikai hatalom, hiszen nem egyszerűen szolgálatot, hanem hitet követel. Csodálatot. Istentiszteletet. És még azt is feljegyzi a Szentírás, hogy ezek a csodálók, ezek milyen éneket énekelnek. Idézőjelben van a Bibliában az énekük. Figyeljük csak, azt mondják, ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni. Most, hogyha egy picit visszafordítunk a Bibliában, akkor úgy látjuk, hogy ez az ének egy másik énekre nagyon hasonlít. Amikor Egyiptomból kijön Izrael népe, és átkelnek a Vörös-tengeren. A Vörös-tengeri átkelés után Mózes énekét énekli a nép. Miriam vezetésével, az asszonyok vezetésével. És ebben az énekben szó és betű szerint ugyanezt találjuk. Csak nem a sárkányt dicsőítik, nem a sátánt dicsőítik, hanem a szabadító élő Istent. Ha a Babilonban vagy, ha Egyiptomban vagy, ha nem akarsz onnan kijönni, ha nem adod oda az életedet Jézus Krisztusnak, ha nem állsz ellene a hatalom kísértésének, akkor így énekelsz, ahogy itt írja a Biblia, a sárkánynak kicsoda hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni. Vagy pedig, nagyon érdekes, hogy ugyanebben a szakaszában a Jelenések könyvének épp a végén előkerül, hogy az üdvözültek a 15. fejezet szerint mit énekelnek. Majd ott az üvegtengernél. Mózesnek és báránynak az énekét. Vagy Mózes éneke, vagy sárkány éneke. Mózes és sárkány éneke szinte ugyanaz. Csak más az alany. Vagy a sárkány, vagy a bárány. Ez a nagy kérdés a Jelenések könyvének. És hogy ezt jobban elősegítse a sárkány, ennek a tengerből feljövő fenevadnak adott nagyokat mondó istenkáromló szájat, és ez az istenkáromló száj tulajdonképpen nem csinál mást, mint Isten ellenére beszél. Istent káromolni, az nem azt jelenti, hogy csúnyákat mondok az Istenről. Az Isten káromlás az egy jellegzetes ószövetségi fogalom volt. Az Isten káromló az a valaki volt, aki Istent olyan összefüggésben kezdte emlegetni, ami nem Istenhez méltó. Tehát Isten káromló volt az, aki például azt mondta az Istenről, hogy az Isten ezt nem tudja megtenni. Isten káromló volt az a király, aki azt mondta, hogy nagyobb vagyok, mint az Isten, majd én megmutatom, nem az Isten. Aki nem ad minden hatalmat menjen és földön az Istennek, ezt hívja a Biblia Isten káromlónak. Ezért tulajdonképpen ez a tengerből feljövő vadállat nem más, mint a sárkány szóvivője. Ő az, aki ezt a hatalmat, az isteni hatalmat privatizálja, magának tulajdonítja. Hiszen figyeljünk megint a kísértés történetére, és Jézus egész életére. Jézus mondja a hatalomról, hogy nem volna hatalmat, hogyha nem kaptad volna, mondja Pilátusnak, ugye? A hatalom tulajdonosa az Isten. És ezen fordul meg minden. Ki a hatalom tulajdonosa? A nagyokat mondó szájú, tengerből feljövő fenevad, ezt nem tudja, ezt nem akarja tudni. És látszólag igaza is van. Látszólag ez a hatalom birtokában van. Csak az az érdekes, hogy Isten, és ez több proféciában is előkerül, a fenevad cselekvésének időbeli határt szab. Azt mondja a Biblia, hogy 42 hónapig. Ez ugyanaz, mint 3,5 év, és ugyanaz, mint 1260 nap. Hogy hol találhatók ezek az igehelyek, kiosztott vázlatban megtaláljátok, most ezt nem olvasom el, de a lényege az, hogy ez tulajdonképpen a fenevad dühöngésének, hatalmának az ideje. Régi bibliamagyarázók egészen a 16. századtól fogva ezt az időpontot 538-tól 1798-ig tartó időszakra időzítették. És ez egy félelmes kép. Félelmes a mai tanulsága is. Hiszen a látszólagos seb, a halálos seb, az meggyógyul, és ezzel a hatalommal, ezzel az antikrisztusi hatalommal, a Jelenések könyve egésze, és ez a nagy küzdelem utolsó csatáját összefoglaló záró része, közepe Jelenések könyvének, teljesen világosan mondja, hogy a mi üdvösségünk alapvető föltétele, hogy ezzel a hatalommal hogy állunk. Ki a hatalom a mi életünkben? A bárányé, vagy a sárkányé? A hamis szent háromságé, vagy az igazi szent háromságé? Az atyáé, a fiúé, a szentléleké, vagy a sárkányé, a földből, illetve a tengerből feljövő fenevadé. És most azt olvassuk, hogy ez a fenevad megnyitotta a száját, és így olvassuk, káromolta az Istent, hogy káromolja az ő nevét és sátorát azokat, akik a mennyben laknak. Itt van a támadásának az iránya. Nézzük, hogy mit támad ez a fenevad. Elsősorban káromolja az Istent. Az Istent méltatlan helyzetben hozza. Az Isten minden hatóságát, mindenütt jelen valóságát kétségbe vonja. Ez egyszerűen úgy lehetne fogalmazni, hogy azt akarja elérni, hogy Isten népe életében, a keresztények életében épp úgy, mint a világ életében, ne legyen nyilvánvaló az, hogy Isten ma is jelen van. Isten ma is cselekvő Isten. Isten nem valamikor egyszer régen eljött Jézusban, és utána magára hagyta az embereket, és most a mennyben neki annyi dolga van, hogy mint egy mennyei bankigazgatónak nincs arra ideje, hogy velünk foglalkozzon. Ez a sárkány célja, hogy ezt elérje. Ezért káromolja az Isten. És káromolja az ő nevét. A neve az tulajdonképpen az Istennek a jelleme. Istennek azért a neve az, hogy vagyok, vagy a Jahvénak a pontos fordítása, a levő, a létező, amit úgy fogalmaz meg egy G.T.A. Robinson, egy híres anglikán teológus püspök, hogy Isten a lét mélye, vagy Pál úgy fogalmaz meg, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Pontosan az, hogy Istennek nem olyan a jelleme, ami ennek az evangéliumok mondják. Isten egy kegyetlen Isten. Istenhez nem lehet fordulni. Isten csak két csokor villámmal ítéletet akar mindig hirdetni. Isten nem a szeretet Isten. Isten neve a szeretet. Isten nevét úgy káromolja ez a tengerből feljövő vadállat, hogy ezt a nevét, ezt próbálja befeketíteni, mássá tenni. És aztán azt mondja, az ő sátorát. Isten sátora az az Isten temploma. Ugye azért nem használja a templom szót, mert a templom szó a görögöknél már, de nálunk is egészen más jelentett. A templom az a hely, ahova összegyülekezünk. Ugye? Az a templom. Ez most egy templom, ahol vagyunk. Az Ószövetségben nem ez a templom. A templomban nem járt az ember. A sátorban nem mehetett be az első részben csak a léviták, a legbelső részben a főpap egy évben egyszer. A templom az az Isten lakhelye volt. Az Isten lakhelyét káromolja. És végül azt mondja, és azokat is káromolja, akik a mennyben vannak. Az el nem bukott lényeket. És itt bontakozódik ki, hogy a sárkány ennek a tengerből feljövő vadállatnak az ártó munkáján keresztül az egész megváltási terv lényegét, Jézus Krisztus jellemét akarja lejáratni. Ő a hamis Krisztus. Ő az, aki azt mondja, hogy igen, az Isten az egészen más, ne Jézusba higgyetek. Nem a szeretet old meg itt mindent. Valami más. És látszólag ez a kezében óriási eszközök vannak, mert azt mondja, megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket. Megadatott neki a hatalom minden törzs, nép, és minden nyelv, és nemzet felett. Ahogyan az Isten minden ágazatból, nyelvből és népből hív embereket, ugye a Jelenések könyve 7. fejezetében ezt nyilvánvalóan mondja a mennyeiének, ugyanúgy a sárkány is minden ágazatra, nyelvre és népre kiterjedő hatalommal rendelkezik. És az az érdekes, hogy azt mondja ez az ige, hogy ez a hatalom adatott neki. Ez a szenvedő szerkezet viszont Istenre utal. Isten megengedi ezt. Ahogy Jobb életében megengedte Sátánnak azt, hogy támadja Jobot. És ez az a nagy megpróbáltatás, ez az a nagy küzdelem, ami folyik Krisztus és Sátán között. Tulajdonképpen nem az az igazi kérdés, hogy Krisztus győze vagy nem. Mert amikor Jézus elmondta a Golgotán azt, hogy elvégeztetett, lényegében a megváltási terv célhoz jutott. Akkor hát mi a nagy küzdelem, ami a mi életünkben folyik? Az az, hogy engem és téged Isten úgy próbál, hogy megengedi a Sátánnak azt, hogy rád törjön, rám törjön, mert nekünk Krisztus erejével kell győzni a kísértésben. Azt mondja a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 7. verse, hogy ha mi nem kísértetnénk, akkor korcsok volnánk és nem fiak. Lényegében ezért úgy lehetne mondani a mi földi életünket lelki értelemben, hogy egy edzőtáborban vagyunk, nem? Nem úgy leszek erős az edzőtáborban, hogy pihengetek. A súlylökőnek a karja nem úgy lesz erős, hogy felköti a karját, és egy hónapig nem csinál vele semmit. Hanem úgy leszek erős, hogyha küzdelembe veszek részt. És Isten ezért adja ezt a lehetőséget a sárkánynak. Az egész teremtett világ, és minden ember, elmondhatja azt, hogy Isten ezt a nagy küzdelmet teljesen igazságosan vívja meg a sárkánnyal. Nem úgy, hogy az ő isteni hatalmánál fogva azt mondja, elég sárkány eltűnni, és kész, hanem úgy, hogy engem és téged segít, hogy a sárkány hatalmával szemben küzdjél és győz. Ezért van az, hogy úgy folytatódik tovább ez az ige, hogy a sárkánynak az a célja, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek a neve nincs beírva az élet könyvébe. Nem csak vallás van, és a vallás alatt most én azt értem, hogy Jézust követő kereszténység van, aki úgy igazán keresztény, azokra mondom most a keresztényt, hanem van hamis vallás is, akik nincsenek beírva az életnek könyvébe. Ez a kép nagyon érdekes, nagyon sokszor előjön a Bibliában, ószövetségi gyökerű, most nincs időnk végig kibogozni ezt a képet, de egy nagyon érdekes dolgot kell mondani. Az élet könyvébe az iratik be, aki Jézus Krisztust elfogadja személyes megváltójának. Ha én Jézust elfogadom személyes megváltómnak, igent mondok az ő hívására, akkor beiratik nevem az életnek könyvébe. Ha erre én nemet mondok, akkor Sátán hatalma alá kerülök. És nincs középút. Itt van a hatalom nagy választóvonala. És ezért mondja így ennek az egész szakasznak a végén, hogy akinek van füle, az hallja. És ezt mindig akkor mondja, amikor döntési helyzetben vagyok. Akinek van füle, hallja. Van egy hamis vallás, ami vallásoskodás, amiben megférnek szép keresztény frázisok. Van hamis vallás, ami nem keresztény vallás, ott is megférnek szép kereszténységben is gyakorolt elvek, amik talán meg is lehetne tanulni. És van egy döntő pont. És ez én köztem és Jézus Krisztus között van. A nevem be van írva az életkönyvébe, vagy csak egy egyházi anyakönyvbe van beírva. Én elfogadtam Jézus személyes megváltómnak, hitáltal, Krisztus érdeméért, enyém-e az üdvösség, vagy pedig erre nemet mondok. Akinek van füle, hallja. És ezért teszi hozzá az utolsó 10. verset, ha valakinek van füle, hallja, és ha valakire fogság vár, fogságra jut. Ha valakinek kardállal kell meghalni, kardáltal hal meg. Isten megengedi, mert ő jobban tudja. De se a kard, se a fogság Istennel ezt az élő közösséget, az üdvösség közösségét. Mert az üdvösség egy közösségi forma. Én köztem és Jézus Krisztus között, Isten és az ember között. Ezt a közösségi formát semmi nem tudja megtörni. Azt mondja, sem élet, sem halál, sem fejedelemségek, mondja a Római Levél 8. fejezetében, semmi sem szakadhat el bennünket Krisztus szerelmétől. Tehát akkor mi a lényeg? Azt mondja, itt van a helye szentek álhatatosságának és hitének. A lényeg a szentek álhatatossága és hite. Hogy állunk ezzel? Az álhatatosság egy nagyon fontos szó. Gondoljuk csak végig. Aki mindvégig álhatatos marad az üdvözül, és Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik bizonyságon minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Máté 24, 13, 14. Krisztus várásának az alapja. Vagy a hármas angyel üzenet záradékában azt olvasjuk, hogy itt van a szentek békességes tűrése, ugyanez a szó, hogy álhatatossága. Vagy Lukács evangélium a 21. fejezetében, ahol a Máté evangélium a 24. fejezetének a párhuzamosa van, azt olvassuk, hogy a ti békességes tűrésetek, magyarul álhatatosságotok által nyeritek meg a ti lelketeket. Megvan ez bennünk? Krisztust elfogadtuk személyes megváltónknak? Álhatatosak vagyunk hozzá, vagy csak vallásunk van? Lehet, hogy beszélünk szépen Jézus Krisztusról. Talán megejt bennünket ez a Jézushoz való hasonlóság, amit ez a tengerből feljövő fenevad produkál. Talán megejt bennünket a hamis mártíromsága. Vagy pedig azt mondja itt, hogy álhatatosságának és hitének, bizalmának a birtokában vagyunk? Bízunk Jézusban? Álhatatosak vagyunk? Mert ez a helytállás alapja. És addig nem jön el Jézus Krisztus, még ezt a próbát minden ember át nem éli. Mert a nagy nyomorúság az nem egyszerűen külső szenvedés, nagyon érdekes, hogy az a szó klipszis, az elsősorban lelki szenvedést jelent, nem pedig fizikait. Nem az az igazi nyomorúság, amikor szíjat hasítanak a hátadból, hanem az a nagy nyomorúság, amikor nem látod, hogy hol lakik a jóisten. És ez az a helyzet, amiben álhatatosnak kell lenni. Ezért ennek a hamis szentháromságnak a második személye a fiú, a hamis megváltó, a hamis Krisztus, az antikrisztus, ahogy mondja János első levele. Ez az, amiben a történelem utolsó órájáig nekünk harcunk van. És ez nem egyszerűen egy vallás, hanem ez több. Ez egy olyan lelki helyzet, amivel minden embernek meg kell küzdeni. Hogy én csak Jézusról beszélek, vagy Jézust prédikálom. Adja a Jóisten, hogy mi helyesen döntsünk az ő kegyelméből. Amen.
0: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.

Bátorító üzenet a megpróbáltatásban lévőknek. Úgy gondolom, és ebben nem vagyok egyedül, ha azt mondom, hogy abban az élethelyzetben van a legnagyobb szükségünk bátorításra, reményt adó üzenetre, amikor megpróbáltatás ér. Hiszen mindannyian átmentünk, vagy jelenleg is benne vagyunk valamilyen nehéz helyzetben, ami próbára teszi hitünket, türőképességünket, és lehet, hogy olyan kihívásokkal kell szembenéznünk, ami erőnk felettinek látszik. Megértő és együttérző Istenünk van, ezért ő ilyen esetekben is tud számunkra vigasztalást nyújtani és kiutat mutatni. Pál apostol erről tesz bizonyságot, aki maga is nagyon sok szenvedésen ment keresztül, de mindig tapasztalta Isten segítségét. Így ír a korintusi gyülekezetnek. Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges, ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. Így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást. Egy másik fordításban pedig így olvashatjuk. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Látszólag nagyon eltér egymástól a két fordítás, de valójában mind a kettő helyes. És ennek az az oka, hogy az eredeti görög szövegben előforduló kulcsszó, a peirasmos, rendkívül érdekes fogalom, mert egyszerre jelent megpróbáltatást és kísértést is. Ami nagyon találóan fejezi ki azt, hogy ez a kettő mindig együtt jelentkezik az életünkben. De igen nagy a kettő közötti különbség, mert a próba Istentől ered, értünk van, a kísértés viszont ellenünk történik és Sátántól származik. Ha Isten megpróbál valakit, ott Sátán is nyomban megjelenik, mint kísértő. Gondoljunk az első emberpára, Ádámra és Évára, amikor Isten megtiltja nekik, hogy a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyenek, ezzel hűségüket akarta próbára tenni. Ekkor Sátán is megjelent kígyó képében, megkísértette őket azzal, hogy kételkedjenek Isten szavában és egyenek a fa gyümölcséből. Sajnos engedtek a gonosz csábításának és engedetlenségük következményeképpen bejött világunkba a bűn és a halál. Például Jób életében is azt látjuk, hogy a próba és a kísértés szinte egy időben történt. Sátán kikérte őt Istentől, és mindenféle módon meg akarta őt gyengíteni. Az volt a célja, hogy Istenbe vetett hite megrendüljön. Egyik csapás a másikat követte. Először elvette tőle mindenét, gazdagságát, gyermekeit, majd egészségét is. Szörnyű betegségben szenvedett, de ő kiállta a próbát, és ellen tudott állni a kísértésnek.

Soha ne feledjük, amikor Isten próbát ad felemel általa, és a javunkat szolgálja. Sátán viszont a kísértéssel rosszat akar. Ha benne vagyunk egy próbában, kemény küzdelemben van részünk, mert a próba komoly nehézséggel jár, míg a kísértés könnyű megoldásokat kínál. De Isten soha nem ad nagyobb terhet, mint amekkorát elhordozhatunk, és nem enged meg olyan nehézséget az életünkben, amellyel ne tudnánk megbirkózni. Nincsen olyan mélység, amelyből ő ki nem emelhetne, és meg nem szabadíthatna. Soha nem hagy bennünket magunkra. Isten hűséges marad, és elkészíti a szabadulás útját, hogy kibírjuk a próbát. Az élet nem könnyű, sőt néha igen nehéz, de bízhatunk az örökkévaló kegyelmes ígéreteiben. Bármi is történik velünk, kísértés vagy tragédia ér, Urunk erejével képesek leszünk győzni. Isten gyermekeiként biztonságban vagyunk, és a próbákból sértetlenül kerülünk ki. Amint a nemes fémek próbájának eszköze a tűz, úgy a hit próbája a szenvedés tüze, mert a megpróbáltatás során eltűnik minden felesleges dolog. Kiég a salak, és látható lesz a hit minősége. Elgondolkoztató Arthur Golden megállapítása, miszerint a megpróbáltatás olyan, mint az erős szél, mindent letép rólunk. Tehát olyannak látjuk magunkat, amilyenek valójában vagyunk. Igen, valóban, a próbatételeknek az a célja, hogy meglássuk, milyen jellemhibánktól kell megszabadulnunk, megtisztulnunk. A próbák tüzében

hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Szinte nem akarunk a szemünknek és a fülünknek hinni, mikor e sorokat olvassuk vagy hallgatjuk. Ilyenkor szoktuk megkérdezni, jól értettem? Miért kell a megpróbáltatásokat és a kísértéseket örömmel fogadni? Hogy lehet ennek örülni? Meg kell jegyezni, hogy az itt előforduló hypomoné görög szónak, amit sokszor kitartásnak fordítanak, álhatatosság, béketűrés jelentése is van. Próbák nélkül torz egyéniségek maradnánk. Nem fejlődnének ki olyan képességek, mint a kitartás, az álhatatosság, a türelem. A megpróbáltatások Isten eszközei, amelyekkel hitünket vizsgálja. A nehézségek elhordozása nem könnyű, mégis örömmel kell gondolni arra, hogy ez a javunkra fog válni. A nyomorúságok, a szenvedések mögött mindig ott kell látnunk Isten irgalmas kezét. Bár ezek a próbák különfélék, sokfélék, mégis teljes örömnek tartsuk, mert nem lesz erőnk feletti, mivel a mi Urunk előkészíti a megoldás útját. Ahány ember annyiféle, ami az egyiknek talán szenvedést jelent, az a másiknak semmiség. Az élet megpróbáltatásainak az a feladatuk, hogy eltávolítsák jellemünk érdes kinövéseit. A vésés, az egyengetés, a faragás, a csiszolás és simítás mindig fájdalmas. Keserves dolog a köszörű kerékhez préselődni, de a kő, amely a mennyei mester kezéből kikerül, tökéletes és szép lesz. Talán azt a legnehezebb megvalósítani, hogy béketűréssel viseljük el a próbát, mert rendszerint a türelmünk és az örömünk fogy el legelőször. Sajnálkozunk önmagunk felett, sóhajtozunk, kesergünk, pedig Jézus Krisztus többet szenvedett értünk, mint amiben nékünk részünk van. Az ugolódással, az önsajnálkozással nem lesz könnyebb a helyzetünk, sőt, talán nehezebb, s ráadásul környezetünk számára terhessé válik örökös panaszkodásunk. Sokszor csak évek múlva értjük meg, hogy Isten miért engedett meg dolgokat életünkben. Ezen a földön ért szenvedéseket csak az örök élet elnyerésekor tudjuk igazán értékelni és belátni, miért történt. Sok miért van az ember életében, de ezekre a miértekre is egyszer fény derül és választ kapunk.

A próbatétel mindig azt mutatja meg, hogy nem kételkedünk-e abban, hogy a mi Urunk minden látszat ellenére velünk van és javunkat akarja. Ott tudjuk-e a próbák felhője mögött is az ő hűségét? A próbatétel sohasem öncélű a keresztény ember életében. A cél az, hogy tökéletes legyen, minden fogyatkozás nélkül való az Isten embere, hogy eljussunk az érettségre, a nagykorúságra, épek, hibátlanok legyünk, mint az a bárány, amelyet az Ószövetség idején Istennek kellett áldozni. Mi a bűn következtében elveszítettük a tiszta jellemet. A mindenható Isten vágya az, hogy az ember újra visszaszerezze Isten képűségét. Ha itt a földön nagyon jól menne a dolgunk, ha nem lennének problémáink, talán nem is vágynánk az új földre. A próbák idején közelebb kerülünk Istenhez, és ha a próbákat megfelelően elviseljük, jellemünk megszilárdul. A nehézségek között, a kísértések idején Sátán mindig fel akarja a helyzetet használni arra, hogy szembefordítson minket az Úrral,

megrendítse a hívő ember Istenbe vetett bizalmát. Ezért írja Jakab apostol: senki sem mondja, mikor kísértetik az Istentől, kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető. Ő maga pedig senkit sem kísért, hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Tehát a kísértés nem Istentől származik. Sátán az, aki el akar buktatni bennünket, és a mélységbe akar taszítani. De jóságos megváltunk ma is ott áll mellettünk, hogy felkínálja erejét, ezért mi is győzhetünk az ő segítségével. Ha benne bízunk, bármilyen tetszetős dolgot kínál is fel a gonosz, ragaszkodjunk Jézushoz, és kapaszkodjunk erősen belé. Emlékezzünk mindig Isten bátorító, reménységet nyújtó ígéretére. Emberi erőt meghaladó próba és kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül megpróbálni és megkísérteni. Sőt, a megpróbáltatással és kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni.

Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Allegri, Handel, Vivaldi, Mozart és Fauré kórus műveiből készült összeállítást hallgathatunk.

0: Évszázadok kóros muzsikái. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Allegri, Handel, Vivaldi, Mozart és Fauré kóros műveiből készült összeállítást hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 27-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Jeremiás próféta könyvének 31. fejezetének 14. verséből olvasom. Népem pedig jól lakik szavaimmal, így szól az Úr. Az Újszövetségi igét a Filippiekhez írt levél 4. fejezetének 19. verséből olvasom. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Luther Márton a Kis Kártéban, a Mi Atyánk magyarázatában úgy érti a mindennapi kenyér fogalmát, hogy mindaz hozzátartozik, ami az élethez, a fizikai létezéshez szükséges. Az ételtől, italtól, a ruhától, a cipőtől, a háztól és a vagyontól kezdve, a jó időjáráson és az emberi kapcsolatokon keresztül az egészségig, a jó rendig és a becsületig sok mindent ide sorol. Ezek alapján akár tekinthetünk a hiányainkra is, vagy éppen ellenkezőleg. A levelét a börtönből fogalmazó Pál apostollal és a Filippi beliekkel együtt felfedezhetjük, hogy akár még a külsőleg szorongató helyzetekben is mennyi mindennel vagyunk megajándékozottak. Hiszen Jézus azért érkezett közénk, hogy a legalapvetőbb, legfontosabb hiányunkat betöltse. Isten kapcsolatunkat, az élet teljességét akarja visszaállítani. Önmagát adta, hogy ne csak csodakenyérre, gazdasági megoldásokra, a jogosnak tetsző megélhetésre, hanem az emberi élet gyökeres megújulására legyen esélyünk. Ő valóban a legalapvetőbb szükségünket, életéhségünket akarja csillapítani. Nem véletlenül szerepel az evangéliumban visszatérő motivumként a kenyér képe, hiszen éppen úgy vagyunk urunkva utalva, mint egy falat kenyérre. Az pedig a lehető legegyszerűbb módon, sokak számára hozzáférhető és elérhető, mégpedig úgy, hogy az életünk részévé válik, belénk épül, szétválaszthatatlanul a miénk lesz, és életerővé alakul át, hogy megtartson. Imádkozzunk! Uram, Reményik Sándor mindennapi kenyér című versének részletével én is mondom. Amit én álmodom, nem fényűzés, nem fűszer, csemege, amit én álmodom, egy nép szájában betevő falat. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki asztalán. Ámen. Az áhítatot Smidélius Gábor írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Népem pedig jól lakik szavaimmal, így szól az Úr. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áítat címe: Megpróbált emberek. A mai ige: Ézsaiás 48:10. Megpróbáltalak a nyomorúság kohójában. Gondolatok az igéről. Ez az igevers már régóta jelmondatként van felírva hálószobánk falára, és sokféleképpen be van írva a szívünkbe is. Nem kis dolog, ha Isten megpróbálja az embert. Akit Isten kiválaszt magának, azt megpróbálja, és akit megpróbál, az kipróbált ember lesz. Jobb Isten kiválasztottjának lenni, mintha egy egész ország választana bennünket vezetőjeként. Olyan nagy kiváltság ez, hogy örömmel elfogadhatjuk a vele járó hátrányt. Ahogy a zsidók is megették a keserű füveket a páskabárány kedvéért. 2 Mózes 12:8. Nekünk is el kell fogadnunk a nyomorúság kohóját, mert Isten abban próbálja meg a választottait. Kiválasztásának eszköze a nyomorúság, nem a bőség és a jólét, a helye pedig tüzes kemence, és nem a palota. A tüzes kemencében szépségünk eltorzul, erőnk felemésztődik, dicsőségünk megolvad. De csak itt nyilatkoztatja ki az örökkévaló szeretet számunkra titkait, és itt jelenti ki Isten, hogy választottai vagyunk. Ezt mi is így tapasztaltuk meg. A legsúlyosabb próbák idején tette Isten világossá számunkra, hogy választottai vagyunk, és tedd bizonyossá a szolgálatra nézve. Amikor így tudatosan is az Urat választottuk Istenünknek, ő is megmutatta, hogy kétségtelenül választottai vagyunk. Ezért, ha ma a kemence 7-szeresen is van befűtve, nem akarunk félni tőle, mert Isten dicsőséges fia jár kell velünk az izzó parázs között. Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek augusztus 31-én 10 órakor a debreceni református nagytemplomban. Az Isten tiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke hirdeti az igét. Ne csak a lelki pásztorok hordozzák a cigány misszió felelősségét. Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a nyírségi református egyházmegyében. Kis Réka, missziói lelki pásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. A debreceni református hittudományi

0: képeznek a cigányság felé. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megélénkül, és 34-36 fok valószínű. Szombaton növekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor. Észak-nyugatira fordul a szél, és 28-34 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk. A testi, szellemi gyarapodás mellett és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Nőként, feleségként, egészségben és betegségben egy erős férfi mellett. Keresztényként, Isten meleg szeretetében és a hit próbái között. Mai vendégünk Garádi Péterné Tünde, örömeit és küzdelmeit, reménységét osztja meg hallgatóinkkal.

0: Garádi Péterné Tündével beszélgetek mai interjúnkban, aki Garádi Péternek, evangélikus egyházunkban aktív, laikus, szolgálattevőnek a felesége, akiről kevesebbet hallunk. Mikor érezted úgy először, ha el tudod mondani, hogy téged szeret az Isten?
1: 16 éves voltam, amikor visszatudok emlékezni, elhívtak egy csendes hétre. Én nagyon nem éreztem jól magamat, mert ugye abban az időben nem lehetett nyíltan ilyen alkalmakat tartani, ezért egy nagyon zárt kis közösség volt, reggeltől estig töményen szólt az ige, a magyarázat, nagyon feszélyezve éreztem magam, és annak ellenére egy ilyen érzés volt, hogy mintha az Isten valahogy bennem, a lelkembe valamit elindított volna, és maga felé terelgetne. Hívtak engem bulikba, nem éreztem jól magam, mikor nemet kellett mondani, mert ezáltal egy kicsit kiközösítette. És egy idő után kezdett bennem ez úgy tudatosulni, hogy nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. És akkor már határozottan bennem volt az, hogy igen, Uram, szeretném a te utadat járni.
0: Valamiféle tudásod is rakódott össze Istenről közben?
1: Megmondom őszintén, nekem úgy tűnik, hogy egy hamis istenképem alakultott ki, hogy az Isten engem nagyon szeret, majd ez megóv engem sok minden bajtól és veszedelemtől, tehát egy védett burokba éreztem magamat, de én az Istenből csak ezt láttam, az Isten egész más, nem csak a szeretete van ott, hanem az ítélete is. Nem volt egy olyan Isten képem, ami a valóságos Isten, de egy ilyen védőburkot adott, és ez nekem nagyon jó volt. Jártam Isten tiszteletre, meg elkezdtünk járni az óbudai ifjúságba. Na most nekem ez az óbudai ifjúság azért volt nagyon jó, mert mindig az igéről beszélgettünk, de nagyon sokszor ugye a hétköznapi dolgokból indultunk ki, hogy hogyan építsük be az életünkbe azt, ami a hitünk.
0: A párválasztásodat hogyan befolyásolta aztán már a hited, ami így alakult?
1: Nem voltak barátaim, mert kiközösítettek. Az Isten kicsit úgy kompenzálta, hogy nagyon korán megismertem a férjemet. Tehát 16 éves voltam, amikor a Péter elhívott egyszer egy szilveszteri közös alkalomra, és utána, amikor hazakísért, akkor emlékszem, hogy a Duna parton órákig sétáltunk és beszélgettünk. De akkor én még nem gondoltam arra, hogy ebből valami lesz. Nekem nem is azt tetszett, hogy egy fiúval sétálok, hanem az, hogy végre valaki beszél hozzám, meg valakivel lehet beszélgetni. Úgyhogy így kezdődött az egész kapcsolatunk, és utána elég sokáig maradt ilyen szinten. Én nekem azt tetszett, hogy annyira más egyénisége volt, hogy ő mindenre tudta a választ, és egy magabiztos volt, nem egy ilyen bizonytalankodó, és nekem nagyon tetszett az, hogy van, akivel lehet így beszélgetni, és van, akinek fontos vagyok.
0: Mikor lépett szintet a kapcsolatotok, és hogyan bíztátok ezt Istenre? Hogyan váltál esetleg tudatosabbá az Istennel való kapcsolatodban közben?
1: Komolyan imádkoztunk azért a külön-külön is és együtt is, hogy az Isten adjon hívő házastársat. De nekem ez nem tudatosult, és még csak az se tudatosult, hogy ez nem természetes. És már régen házasok voltunk, amikor egy fiatal asszonnyal beszélgettem, mondtam azt, hogy hát én azt hittem, hogy ha két fiatal találkozik, és kérjük az Isten áldását, akkor az egyértelmű, hogy megtalálom a páromat, akit Isten rendelt, és hát aki ismer minket, az tudja, hogy mi olyan vagyunk, mint a tűz meg a víz, tehát a természetünk annyira ellentétes, hogy ha Isten nem lenne, akkor törvényszerű lett volna, hogy nem maradunk együtt. És ez a fiatal asszony azt mondta, hogy Tünde, nehogy azt hitt, hogy ez természetes. Nagyon kevés olyan ember van, aki megtalálja elsőre a társát, és az egy életen keresztül kitart. Mert mi nagyon komolyan gondoltuk azt, hogy ez egy életen keresztül tartó kapcsolat lesz, és megmondom őszintén, hogy így 70 évesen, így visszatekintve döbbenek rá, hogy az Isten mennyire csodálatos, mert tényleg azt mondom, hogy nem természetes, hogy kitartottunk, erről nem szívesen beszélek, de életemben kétszer volt olyan alkalom, amikor előjöttek ezek a különbözőségek, az Isten velem beszélt, és azt mondta nekem, hogy miért akarom a másikat megváltoztatni. Én magamat se tudom megváltoztatni, és megtapasztaltam ennek az áldását is, hogy a Péternek ilyen a természete. Mert ha egy ilyen bizonytalankodó gyenge lenne, mint én, akkor hova mentünk volna? Én meg szintén nem tudom magamat megváltoztatni, de ha imádkozom, akkor az Isten ami csodálatos módon megoldja.

0: Péternek a munkájával járt, hogy Brazíliában éltetek évekig. Hogyan élted meg azt, hogy Péterrel mész, tűri az utat, és neked követned is kell, és ott vagy mögötte a családdal?
1: Pont a Péter volt egy olyan biztos pont, hogy ezek a kérdések föl sem merültek. Mai világban nem egy divatos gondolat, de az, hogy a családnak a feje a férfi, és én nekem is az a jó, hogyha azt teszem, amit ugye ő elhatározott, és örömmel is mentem. Most az, ami egy nehézséget okozott, hogy amikor mi eldöntöttünk, hogy megyünk ki, ugye akkor jelentkezett a negyedik gyerekünk váratlanul. Mondjuk azt el kell mondani, hogy ugye a négy gyerek közül egyik se akkor jött, mikor mi terveztük. Egy bukás volt az számomra, ahogy megéltem, probléma vetődött föl a terhesség alatt. Mondta az orvos, hogy be kell feküdni a kórházba, akkor azt mondtam az orvosnak, hogy ha baj van, akkor vegye el. Még a férjemmel sem beszéltem erről. Ez egy hirtelen döntés volt akkor, mert ugye megijedtem. És az volt számomra egy megdöbbentő dolog, hogy ez a hitetlen orvos mondta nekem azt, hogy asszonyom, bírjam ki pár hetet a kórházba, és akkor majd a sors eldönti, hogy ez a magzat életképes-e. És akkor viszont tudtam, hogy nem a sors fogja eldönteni, meg nem én fogom eldönteni, hanem az Isten közbeszólt. Így mentem ki Brazíliába 7 hónapos terhesen. Az az igazság, hogy végig bennem volt annak a szorongása is, hogy bármikor bármi történhet, de valahogy ez volt bennem, hogy az Isten ezt az életet már akkor megmentette, akkor történjen bármi, tovább kell menni az úton. Még volt egy olyan nehézség is, hogy az utolsó hónapban én elkezdtem fogyni, és a ottani ultrahangos vizsgálat is azt mutatta ki, hogy egy nagyon kicsi, fejletlen magzat van. Olyan helyen laktunk ott Petrolinába, ahol kórház se volt rendes, semmi nem volt rendes, és akkor így jött el a szülésnek az ideje, és amikor megszületett a fiam, kiderült, hogy egy 4 kg 60 dekát erős, egészséges csecsemő volt. Nem szeretem ezt a szót mindenre használni, hogy csoda, de tulajdonképpen, hogy valamilyen szinten az Isten akkor is ott volt, ez egyértelmű volt. Ugye ott azonnal kiraktak a kórházból, mert ott az volt a szokás, és otthon meg nagyon magas lázam lett. Ugye a Péter az dolgozott, a kislányok azok meg kint játszottak, én meg olyan állapotba kerültem, hogy föl se tudtam kelni, és azt éreztem, hogy megy ki belőlem az erő. A csecsemő meg ott volt, és nem tudtam hozzá fölkelni. Azt mondtam az Istennek akkor, hogy Uram, ha most elkezd sírni ez a csecsemő, nem tudok fölkelni, akkor föladom. A láthatatlan Isten láthatóan közbelépett. Egyrészt a kislányok vidáman játszottak, semmiről nem tudtak, hogy mi zajlik. A csecsemő meg békésen órák óta aludt. A férjem meg hazajött, és elvitt az orvoshoz. Már akkor majdnem eszméletlen állapotban voltam, amikor elvitt, és már akkor ott Brazíliában azért a trópusi meg az elhagyatott környéken is voltak olyan gyógyszerek, ami még Magyarországon sem volt, meg olyan injekciót, és úgy el tudtak látni, hogy utána haza tudtam menni, és másnapra teljesen elmúlt. Tehát a fertőzés is, és számomra ez volt egy Istennek megint az, hogy nem is gondoltam volna, hogy ő hogy fogja megoldani ezt a kérdést.

0: Lélekhangoló.
1: Lehet, hogy néha el kell jutnunk odáig, hogy feladjuk már az erőlködést, de Isten nem hagy magadra az ilyen tragédia közeli helyzetekben sem, és ha valami nem oldódik meg, akkor is közelebb jön Isten. Erről van tapasztalatod?
2: Én mindig azt tapasztaltam, és a gyerekeinknek is, én mindig azt mondtam, hogy az Isten a én életemben vagy úgy segített, hogy vagy erőt adott, vagy a körülményeimben változtatott. Az volt számomra egy megdöbbentő, most megint egy nagyon hosszú időt ugranék előre. Egyszer a fiam egy nagyon nehéz élethelyzetben volt, egy utolsó szakvizsgájára készült, építkezett, a felesége gyermeket várt, és úgy ment el erre a vizsgájára, hogy ugye mondogattuk, hogy az Isten vagy erőt ad majd neked, vagy megsegít, és ott azt érezte, hogy ereje sincs, a körülményei se változtak, teljesen összeomlott, és egyszer azt érezte, hogy ott van az Isten. Utána volt az, hogy egy kicsit kezdett úgy annyira magához térni, hogy végülis az Isten segítségével sikerült ez az utolsó vizsgája, és a munkájával kapcsolatban muszáj volt ezt a vizsgát letenni, és mikor erről bizonyságot tett, a férjemmel akkor döbbentünk rá, hogy éveken keresztül, ugye, amit mi gondoltunk, hogy Isten erőt ad, vagy a körülmény változtatott, mert mi ezt tapasztaltuk, hogy van ennél még egy sokkal csodálatosabb dolog, az, hogy ott van az Isten.
1: Azokból a tapasztalatokból, amelyekről beszéltél, tudtál építkezni a további életedben is? Volt olyan, ami még komolyabban megingatott téged, vagy váratlanul ért?
2: Amikor a férjemnek a munkahelye megszűnt, én meg addig az Isten megengedte, hogy otthon lehettem ugye a gyerekeket nevelgetni. Imádkoztam azért, hogy Isten hát adjon valami munkát számára, mert ugye ez így nem fog hosszú távon működni. És mondtam az egyik hívő barátomnak, ő azt mondta, hogy Tünde, imádkozzál, és majd az Isten megmondja. Gondoltam magamba, de hát én hogy fogom megtudni, hogy ez a türelmetlenség. Hát ugye én beadtam a jelentkezésemet, mint óvónő, de nagyon reménykedtem, hogy nem fogják elfogadni, mert ugye nekem sok éves kimaradásom volt. És eltelt ez az egy hét, és egy vezető óvónő, aki szintén egy keresztény vezető óvónő volt, és ráadásul ott Biatorbágyon, ahol laktam, mondta, hogy van egy lehetőség, és akkor mehetek oda dolgozni. Világosan láttam azt, hogy az Istennek ez a válasza. Én nem ezt akarom, de miután ő ezt adta, ezért én azt mondtam, hogy jó, Uram, köszönöm, én nekem ezt végig kell csinálni. Tehát nem volt az a igazi lelkület, hogy Uram, köszönöm neked, ennek a csodálatos érzésével, hogyha ő ezt adta, akkor majd átsegít. Nagyon nehéz volt az első 3 év.
1: Jó, hogy ezeket elmondott, hiszen ez a hívő ember útjához hozzátartozik, hogy néha örömmel engedelmeskedünk, vagy egyből megérezzük azt, hogy mit miért szán nekünk, és kapjuk az erőt hozzá, de igenis igaz, hogy nem mindig megy ez automatikusan. Volt egy pont, hogy jobb lett?
2: Komoly hívő vezető óvónő volt. Ő egyszer mondja nekem azt, hogy Tünde, látom, hogy te szenvedsz, ezért átraklak egy másik csoportba. És akkor én mondtam, hogy hagyj engem szenvedni. Mondta, hogy figyelj, Tünde, ez nem így működik. És akkor volt, hogy átrakott egy másik csoportba, és akkor megint megtapasztaltam azt, hogy az Isten valami csodálatos módon valamit bennem átformált, mert egyszer csak leszakadt rólam ennek a terhe. Tehát akkor én már nem mártírként, meg nem összeszorított fogam, hanem próbáltam úgy, hogy Uram, köszönöm azt, hogy adtad ezt a lehetőséget, és segíts meg, hogy örömmel tudjak minden nap menni, az, hogy egy új nap, egy új kezdet, a múltbeli hibáim, a rossz döntéseim ne nyomasszanak, és attól kezdve egy olyan csodálatos kapcsolat alakult ki köztem meg a gyerekek között, egy bizalmi kapcsolat, egy elfogadás, és ami nekem nehézséget okozott ezek után, hogy amikor a legjobban sikerült minden, akkor történt az 62 éves koromban, hogy én voltam épp a záros, már egyedül voltam, egy dajka volt még ott, amikor rosszul lettem, és csak annyi erőm volt, hogy kimenjek és szóljak ennek a Dajkának, hogy rosszul vagyok, és összeestem a munkahelyemen.

0: A lélekhangoló vendégem a Garádi Péterné Tünde, nyugdíjas óvónő.
1: Ez már a betegsége története, ami egészen máig meghatározza az életedet. Ebből is nagyon fontos, hogy amit tudsz, megosz velünk, és elmond, hogy hogyan éled meg ezt akkor.
2: Ugye az első tünetek azok voltak, hogy semmi zajt nem bírtam elviselni. A fényekkel is gondom volt, és az agyam semmi külső információt nem akart befogadni. Először a pszichiátrián kezeltek, azért kerültem a pszichiátriához, mert megmondták, hogy csak úgy tudnak betegállományba tartani hosszabb időtartamig, hogyha a pszichiáter kezel. Nagyon zavart, hogy engem egy pszichiáter kezel, mert én úgy gondoltam, hogy ha nekem lelki problémám van, akkor az Isten kezeljen engem, és nem tudtam dolgozni. Olyan rohamaim voltak, hogy nem tudtam mit kezdeni vele, és ez, ami nagyon nehéz volt, hogy bennem ugye éveken keresztül tudat alatt is azért az volt, hogy ha ilyen problémák vannak, akkor imádkozni kell, akkor majd az Isten megsegít, ha félek, akkor imádkozom, és elveszi a félelmet. Nem akartam először elfogadni azokat a gyógyszereket sem, ami ugye ilyen, mint kiderült, hogy depresszió elleni, meg pánikrohamos gyógyszer. Amikor a férjem látta, hogy mennyire rossz állapotban vagyok, akkor mondta azt, hogy csináljuk azt, hogy még egyszer elmész a pszichiáterhez, és azt mondtam, hogy jó, akkor elfogadom azt, amit az orvos mond. Tehát félrerakom az én addigi elgondolásaimat, úgy veszem, hogy ez a terve, hogy az én akaratom ellenére ugye nem úgy fog meggyógyítani, ahogy én szeretném, hanem más úton módon. És a doktornő utána elküldött egy MR vizsgálatra, és az MR vizsgálat kimutatta, hogy egy jóindulatú daganat van, és ami nekem nagyon nehéz volt, hogy a vizsgálat alatt ugye próbáltam, hogy legalább a mi atyánk jusson eszembe, és mindig, mikor odáig jutottam el, hogy legyen meg a te akaratod, egy olyan iszonyú rettegés fogott el, mert ugye ha legyen meg az ő akaratába, benn van a gyógyulás is, de benn van az is, hogy nem. Mind a ketten a férjemmel együtt összeroppantunk egy kicsit, és ami számomra egy nagyon nehéz volt, hogy ilyenkor, mikor jött a roham, imádkozni se tudtam, egyetlen egy igen nem jutott eszembe. Volt, hogy roham közben mondtam, hogy Péter, imádkozz értem. És egyszer csak az ő imádsága, ahogy imádkozott, éreztem, hogy a roham múlik el.
1: Ami erről eszembe jutott, hogy ez egy tökéletlenné vált világ, bűnössé lett az ember. Viszont Isten igenis az orvosokat is, és a pszichiátereket, aki gyógyszerrel tud gyógyítani, is adta számunkra, hogy segítsenek. És ez egy nagyon fontos történet, amit megosztottál, és a te harcaidat ebben, hogy hogyan jutottál el odáig, hogy kiderüljön a baj, ami végül kezelhetővé is vált, és hogy vannak ilyen eszközök, hogy a Péter imádkozik érted. Ez is Isten ajándéka az egészben, nem? És azóta hogyan alakultak akkor most a napjaitok?
2: Hát úgy alakulnak, hogy Isten folyamatosan vezetést tanít, és a megtérésemnél nekem nem volt egy olyan ige, amiben kapaszkodhattam volna, hanem lépésről lépésre vezetgetett az útján, és szeretgetett magához. De mégis volt két olyan ige, ami 16 éves korom óta végig kísért. Az egyik 1 Korintus 9.26-ban van megírva, hogy én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, és a másik az Filippi 3.14-ben van megírva, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenes a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusba adott jutalmáért. Egyrészt van egy biztos cél, ami 16 éves korom óta mindig ott volt, hol talán egy kicsit homályosabban, hol kristálytisztán, és ugye a betegségemmel kapcsolatban is ez az, ami talán előrébb visz, hogy van egy cél, ami fele megyek. És valahogy meg kell tanulnom azt, hogy ne nyomasszon a múlt, mert ugye pont a betegségem miatt van egy ilyen, hogy mikor jön a roham, akkor ugye egyrészt nem tudom, hogy ez most az a bizonyos utolsó roham, vagy pedig mi a következő. És ez a Ez a következő lépés az, hogy ugye ez a betegség kivált nálam egy ilyen pánikrohamot is. Mint kereszténynek erről nekem nehéz beszélni, mert nekem volt egy olyan hamis képzetem, hogy a keresztény nem lehet pánikos.

0: léteznek az agyi állapotunkra visszavezethető betegségek. Attól függetlenül, hogy igen, vannak a bűnök, meg van a szellemi támadás is az életünkben hívőként.
1: Hát igen, és Isten folyamatosan próbál nevelgetni abba, hogy elfogadjam, hogyha rosszul vagyok, akkor vegyem be azt a gyógyszert, ami javasoltak, vagy ha a pánikrohamok jönnek, akkor fogadjam el azt, hogy ez nem azért van, mert én most hitetlen vagyok, mert tényleg nagyon sok csodálatos ige van, és próbáltam ezeket az igéket ilyenkor elővenni, és nem működtek automatikusan. Nem úgy volt, hogy elmondtam, és akkor megszűnt. De ugyanakkor azért azt is megtapasztaltam, volt, hogy az Isten annyira kegyelmes volt, hogy egyszer csak ezt a szorító érzést elvette, és két olyan ének volt, amit az egyik lányom javasolt nekem. Az egyik az, hogy erőt adsz minden helyzetben, a másik az, hogy hűségen végtelen. Mikor már ugye imádkozni se tudtam, akkor ez a két ének volt az, ami egy kicsit úgy tovább lendített, és főleg ez a hűséged végtelennek az az egy sora, hogy hiányon pótolod hatalmas kézzel. Ha ő azt mondta, hogy pótolja, akkor ne akarjam érezni. Ugye ebben is rá kellett jönnöm, hogy ne akarjak mindig érezni, hanem ez egy tudatos döntés, hogyha ő azt mondta, hogy ott van, és szeret, és az övé vagyok, és ő halálosan komolyan vette azt, hogy 16 évesen, amikor mondtam, hogy igen, Uram, köszönöm, hogy a tiéd lehetek, akkor ne akarjam mindig ezt érezni, hanem legyen ebbe egy tudatosság. És azt még elmondanám, hogy 10 vagy 15 évig ebben a védett burokban voltam. Már megvolt a három kicsi lányunk, mikor egy hívő asszonynak mondtam ezt, hogy hogy lehet az, hogy az Isten ennyire ebbe a védettségbe tart bennünket, hogy jöttek nehézségek, de még a nehézségbe is valahogy ott volt ez a védettség. És az idős asszony mondta azt, hogy lehet, hogy ez azért van, hogy majd, ha jönnek nehezebb időszakok, legyen mire emlékezni. Nagyon szeretem azt az igét, hogy emlékezz vissza az útra, amin vezetett Istened az Úr 40 éven keresztül. Uh-huh. Nem nekem mondta, de megmondom őszintén, én magamat mindig behelyettesítettem. Arra lehet építeni, hogyha addig ő velem volt, akkor higgyem el, hogy ezután is, mert azt ígérte, szeret engem, és velem van. Egy ige hirdetésben hallottam azt a mondatot, hogy nem az a valóság, amit érzek, amit megtapasztalok, hanem a láthatatlan Isten a valóság. Ugye, amit a fiam bizonyságtételével kapcsolatban lelkembe vésődött, hogy van egy olyan állapot, amikor elment az erőm, minden összeomlott. És hogyha tudatosan arra gondolok, amit az Isten mondott, hogy ő ott van, akkor fogalmam sincs, hogy működik, de egyszer csak az ember érzi, hogy tényleg ott van. Tehát a Szentlélek nem úgy működik, hogy most azonnal gyere, Uram, mert bajba vagyok, de viszont amikor ő jónak látja, akkor viszont jön és ott van.
0: Hogyan összegeznéd a tanulságot mondjuk magad számára, illetve ahogyan most tekintesz előre az életedre?
1: Azt kell nekem megtanulni még, hogy ugye hogyan kell együtt élni ezzel a betegséggel. Sokáig nem mertem társaságba menni, és meg kellett még azt is tanulni, hogy ne aggódjak a jövő miatt, mert bennem a kényszer, hogy fölkészüljek. Eljön az a végső pillanat, akkor ne éppen a félelmeimnek a szorongása, hanem méltósággal tudjak az Úrral találkozni. És azt is meg kell tanulnom, hogy ne féljek a rosszulétektől, mert sokszor ugye a rosszulét is attól erősödött, hogy már féltem előtte. Tehát, hogyha jön a rosszulét, akkor majd elmúlik. És ha meg nem múlik el, mikor jön az a pillanat, az elszakadás a földi élettől, hogy akkor Jézus ott lesz, és nem csak odát lesz, hanem ezen az úton is majd átsegít. Jézus.

Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Mai interjúnkban Garádi Péterné Tündét hallhatták, aki 4 gyermekes édesanya, nagymama. Tünde beavatott minket hitének alakulásába, és hogy hogyan dolgozta fel és éli meg, hogy egy el nem múló betegséggel küzd. A műsorban elhangzottakat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió honlapján, amelynek webcíme misszió.lutheran.hu. Keressék a lélekhangoló többi interjúját is a honlapon a rádió menü alatt, illetve a Spotify-on lélekhangoló műsorként. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat, engem Gondvik Györgynek hívnak. Jelen pillanatban szokás szerint helyszíni felvételt fogunk fölvenni. A Tiszta Energia Kft. Telephelyén vagyunk, ahol csoda dolgok vannak kirakva, és a műsor meghívott vendégét szeretném, hogyha bemutatkozna pár mondatban a hallgatóknak.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én Pavuk Attila vagyok, a Tiszta Energia Kft. E-mobilitás üzletágának a vezetője. Mi 2019-ben indítottuk ezt az üzletágunkat, ami kifejezetten csak elektromos meghajtású járművekkel foglalkozik. Nálunk megtalálhatók a terepmotorok, városi motorok, gyerekmotorok és a mikrologisztikai eszközök.
0: Hát akkor kezdjük szépen sorjába. Mit jelent az, hogy mikrologisztikai eszközök?
1: A mikrologisztikát alatt azt értjük, amikor egy jármű a város és az agglomerációs területen belül szállít.
0: Akkor itt szállító járművekről beszélünk.
1: Igen, vannak ugye szállítóeszközök, illetve vannak a személy szállító eszközök, ezek ugye a városi elektromos motorok. A szállítóeszközök azok olyan járművek, hát többnyire háromkerekű járművek, ami igazából egy rizskához hasonlítanak. Minden előnye megvan, ami egy elektromos motorkerékpárnak, szóval használhatja a buszsávot, parkolhat járdán, illetve sokkal gyorsabb vele és egyszerűbb vele a manőverezés. Míg ugye az elektromos városi motorkerékpároknak a nagy előnye, hogy kényelmes, alacsony a fenntartási költségük, és élvezetes velük a közlekedés.
0: Ez egészen pontosan így van. A elejénél kezdjük a gyerekek. Mit tud ajánlani a Kft., Tiszta Energia Kft. A gyerekeknek?
1: A gyerekek motoroknál is ugye megvan ez az előny, hiszen a gyerekek tekintetében a legfontosabb biztonság. A biztonság az elektromos járműveknél azt akarja, hogy nincsenek átmelegedő alkatrészek, így nincs, ami megégesse a gyereknek a lábát, nincsen kipufogó, nincsen motor, nincsen olyan, ami bekaphatná a gyereknek a lábát, a nadrágját, hiszen ezekbe a hátsó kerékbe épített motor található, illetve a súlyuk is körülbelül fele annyi, mint egy belső égésű motornak.
0: Igen. Itt látok a falon biztonsági ruházatot, tehát akkor a gyerekeknek tudnak ajánlani egy biztonságos motorkerékpárt, kis termetű, gondolom többféle méretben van, de ezt majd kérem szépen mondja a hallgatóknak, és bukósisakot, illetve biztonsági ruhát is.
1: Igen, amikor elindítottuk az üzletágunkat, akkor az egy cél volt, hogy közvetlen gyártói kapcsolatokkal rendelkezzünk, illetve teljes körű szolgáltatást tudjunk nyújtani ügyfeleinknek. Ez ugye azt jelenti, hogy nem csak a járműveket áruljuk, hanem azokhoz tartozó kiegészítőket, alkatrészeket, ruházatot, és ugye szakértelemmel segítjük a vásárlókat az eligazodásban, hogy melyik termék az, ami nekik a legideálisabb.
0: Most mondom a kedves hallgatóknak, hogyha valaki azon gondolkozik, hogy unokájának kis elektromos motort vásárol, az csak úgy tegye, hogyha biztonsági öltözéket is vesz hozzá. Tehát egy olyan jacky, ami védi a gerincet a kerescsonttól a atlasz csigolyáig. Ezek általában kevlár ötvözett anyagok, könyökvédő, térdvédő, csizma, illetve kovak sisak. Miért fontos a csizma a motoros gyerekeknek? Miért fontos a kevlár öltözék a gyerekeknek?
1: Alapvetően ugye a motorozásnál azt szoktuk mondani, hogy az olyanok, mint a Terminátor, hogy a vason mi vagyunk az ember a szövet, és ezért, hogyha egy esetleges baleset, vagy egy dőlés, vagy egy kisebb sérülés, vagy egy esés van, akkor ugye megvédi a gyereket, de úgy általánosságban a motorost ezektől a sérülésektől. Mivel egy nagyobb tempót is lehet velük menni, mint egy gyaloglás vagy egy futás, ezért célszerű ugye a prevenció megelőzése ezeknek a sérüléseknek.
0: Nagyon helyes. Motoros körökben, öreg motoros körökben azt mondják, hogy aki rendszeresen motorozik, az egy évben egyszer biztos, hogy elesik. Na most az a nem mindegy, hogy hogyan esik el, és az a legnagyobb baj a motorosokkal, főleg a fiatalokkal, egy másfél év motorozás után úgy képzeli, hogy ő már mindent tud. Na akkor lépjünk tovább, ez volt a gyerek kategória. Felnőtteknek milyen motorokat tudnak ajánlani, illetve a nagyon-nagyon régen volt olyan, amit úgy hívtak, hogy Panni robogó.
1: Igen.
0: Nagyon-nagyon a Pannira hajadó robogók vannak. Mit tudnak ezek a robogók?
1: Igen. Fontos leszögezni, hogy a technológia hol tart most. Jelenleg ugye nálunk csak lítium-ion akkumulátorral szerelt járművek találhatók, és azból is a legjobb minőséget áruljuk. Ezek garantálják azt, hogy több tízezer kilométer megtétele után is megfelelő hatótávval, megfelelő dinamikával lehet közlekedni a motorkerékpárokkal. A technológia ott tart most, hogy egy elektromos jármű, vagy egy elektromos motorkerékpár a város és agglomerációs közlekedésre a legalkalmasabb. Ez azt jelenti, hogy ökölszabály szerint olyan 100 km hatótávot 100 km per órás végsebességgel meg tudnak tenni. Ez tökéletesen alkalmas Magyarországon, hiszen még Budapesten is, ugye, hogyha ezeket a távokat veszük alapul, akkor még egy futár, aki rendszeresen munkaeszközként használja, annak is megfelelő ez a hatótáv. Ez a városi motorok. Ezen felül vannak a hobbi és a terep járművek, amiknél külön kategóriát alkotott az elektromos, hiszen az instant nyomaték, ami egyből rendelkezésre áll a motorosnak, ez egy nagyon kis tömegbe, egy nagyon egyszerű kezelhetőség mellett óriási élményfaktor tud nyújtani.
0: Egy gondolat ezzel a témakörrel kapcsolatban, hogyha jól megnézzük, amikor reggel sorválnak az autók, hogy mennek befelé a városba, vagy délután mennek hazafelé a városból, 10 autóból 8-ba csak egy ember ül.
1: Abszolút ez így van, és mentál higiénia szempontból sem mindegy, hogy a dugóba ülünk, és ott pacsolkoljuk el az időnket, azt az értékes időt, amiből ugye nagyon kevés van egy nap, ahelyett, hogy minőségi időt tudjunk tölteni otthon, családdal, és haladnánk. A másik nagy előnye ugye a motoroknak, hogy ezáltal egy út az tervezhetővé válik. Tudjuk azt, hogy A-ból B-be mennyi időt tudunk eljutni, hiszen a forgalommal, a torlódásokkal sokkal kevesebb mértékbe kell számolni.
0: Ezek a Panni robogóra emlékeztető kis motorok, ezek egy vagy két személyesek?
1: Két személyesek, többnyire az elektromos robogóknál, meg a motorkerékpároknál vagy B kategóriás jogosítvánnyal vezethetőek, vagy A1 kategóriásba tartoznak, és B125-ös jogosítvánnyal vezethetőek, ami azt jelenti, hogy egy különbözeti vizsgával akár két személlyel is utazhatunk az elektromos motorokkal.
0: Milyen karbantartási igénye van egy ilyen motorkerékpárnak? Tehát olajat kell benne cserélni, mert tankolni azt nem kell, az nagyon jó. Egy feltöltés, az mennyibe kerül?
1: Ezt ahhoz szoktam leginkább hasonlítani a feltöltést, mint a telefonunkat, hogy este felrakjuk tölteni, és reggel, mire indulunk, addigra 100%-on le tudjuk venni az akkumulátort, vagy az akkumulátorokat. Egy feltöltés az ilyen 3-400 forintba kerül, ez ökölszabály szerint energiavesztességgel, töltési veszteséggel együtt 2-3 forint per kilométerre jön ki. Ezen felül ugye a karbantartás a másik nagy előnye, hogy mivel egyszerű szerkezetekről van szó, nagyon fontos, ugye 4 alapvető részből áll egy elektromos motor. Van a mechanikai rész, ugye ideértjük a futóművet, az idomokat, a fékeket, a kapcsolókat. Utána ugye van az akkumulátor, ami minden esetben jó minőségűnek kell lenni, és egy vásárlás előtt ez a legfontosabb, hogy a tudatos vásárló nézze meg, hogy ki gyártja azt az akkumulátort, milyen akkumulátorcella van benne, és mekkora a tényleges kapacitása. Az akkumulátor után jön a motor, a hajtás, amit összeköt a vezérlő. Szóval sorba haladva így épül fel egy elektromos motor összetétele, van a mechanikai szerkezet, van az akkumulátor, van a vezérlő, ami összeköti a motort az akkumulátorral, és van maga a hajtásrendszer.
0: Ezek az elektromotorok visszatermelnek? Fékezésnél, illetve lejtőn gurulásnál?
1: Igen, természetesen. Van rekuperációs rendszer, hogyha szépen akarunk fogalmazni. Ezek a legtöbb modellnél állíthatóak, és ezáltal ugye a fékbetétet is védik, vagy hát nem terhelik annyira, így kevesebb a smog terhelés is a városban.
0: A fékezés. Akkor fékezek jól, hogyha a piros lámpa előtt rálépek a fékre, és nem nyomom a féket, hanem pont akkor állok meg, amikor a startvonalhoz beérkezek. Mostani autókereskedők szokták volt mesélni, hogyha gépjárművet nézegetek a szalonban, hogy milyen dinamikus ez az autó, amit éppen kínálnak. Felteszem a kérdést a hallgatóknak, hogy hova, minek. Az egyik piros lámpától a másik piros lámpáig. Mi az emberiség jelen pillanatban gázolajat használ el, illetve fűtőolajat, egészen pontosan nyersolajat használunk el. Ebből lesznek a fett palackok, és ebből lesznek a műanyagok. Kérem szépen, annak idején, egy olyan 10-15 évvel a Citroën megépítette az első energiatakarékos villanyautóját, majdnem papírból volt az egész, 500 kiló körül volt az egész autó úgy, ahogy van. A pontból B pontba el lehetett menni három embernek. És most mit csinálnak a gyártóművek? 2,5-3 tonnás járműveket gyártanak, zöld rendszámmal, elektromos meghajtással. De felteszem a kérdést, hogy ez mitől környezetbarát és mitől környezet kímélő. Annak a 2,5 tonnás autónak a belső építészete, illetve a belső szerkezete az műanyag. Az ugyanúgy kőolaj származik. A cipő, amiből a kedves hallgató hallgatja a rádiót, meg a nadrág, ami van rajta, az is kőolaj származik. Egy 500 kilós elektromotornak a környezeti felhasználása, illetve lényegesen kevesebb és könnyebb, mert kisebb az akkumulátora, mindenek kevesebb. Csak hogy tudják a kedves hallgatók, Németországban parkolóházakat azért zárnak be, mert nem bírják el az elektromos autókat. Tehát a 3 tonnás elektromos autóból fölállna 30 darab vagy 40 darab egy parkoló szintre, akkor az leszakadna. Tehát a jelenlegi gyártóművek azok nagyon-nagyon nincsenek köszönő viszonyban a környezet tudatos energiatakarékossággal. Mi az, amit még tud mondani? Itt látok egy kis csoda szerkezetet, egy hűtőláda ott a hátulján, ami
1: van. Igen, ugye még visszakapcsolva az előző mondathoz, meg az előző gondolathoz, hogy valóban ugye az elektromos motorkerékpárok a leggyorsabb és a legköltséghatékonyabb közlekedés a városba. Ezután ennél ugye már csak a kerékpározás, illetve a gyaloglás vagy a tömegközlekedés az, ami alternatíva lehet a városi közlekedésbe, de mi is azt látjuk, hogy a legmentálhigiénikusabb, legjobb közlekedés az elektromos motorozás.
0: Következő, a sarokba áll egy roller. Hát amikor megjelentek Budapesten ezek a rollerek, a járdán, meg bárhol, meg nem is tudom, hogy mondjam, az semmiből egyszer csak előbukkant. Én teljesen meg voltam döbbenve, hogy emberek ilyen felelőtlen bánnak a környezetükkel. A 30-40 kilométeres tempóval a járdán könyökvédő, gerincvédő, térdvédő és mindenféle védő nélkül. Tehát egyszerűen nem tudatosodott az emberekben, hogy ha 30 kilométeres tempóval bárminek neki csattan, akkor ő ott marad. De nagyon keményen ott,
1: igen,
0: marad. Ott marad. A rollerral foglalkoznak, és mert amit most én elmondtam, ez most városi legenda, vagy ez valóban így van?
1: Abszolút igaza van. Ugye a roller az alapvetően nem az elektromos rollerezésre van kitalálva, az egy lábbal hajtható eszköz, ilyen 5-10 km/h, akár még 15 km/h sebességre alkalmas, de maga a szerkezet a kis kerekekkel, a gyér futóművel, az alapvetően vezetési pozícióval nem alkalmas arra, hogy 20-25-30 akár még gyorsabban menjünk, mert a legkisebb probléma esetén is olyan esés lesz, ami iszonyú károkat tud okozni. Ugye ez egy európai felmérés alapján 50-60-szor veszélyesebb egy elektromos rollerrel közlekedni, mint egy motorkerékpárral. Ezen kívül ugye a szabályozás az nem volt megfelelő, így tényleg a gyárdán, az autók között és mindenhol közlekedtek ezekkel az elektromos rollerekkel, ami szinte tarthatatlan.
0: kerékpár, elektromos kerékpárral fordulhatnak-e ide önökön?
1: Igen, foglalkozunk prémium minőségű elektromos kerékpárokkal. Úgy gondolom, hogy az is egy megfelelő alternatívája ugye a kerékpároknak. Rásegítéses kerékpárokról van szó, ahol kivehető az akkumulátor, és ez például idősebbeknek megfelelő választás, hiszen hasonló tempót tud venni, mint a fiatalok, és mégse igényel annyi energiát tőlük.
0: Akkor a kerékpár, ha jól értem, akkor először is tud lenni egy sport, és hogyha elfárad a kerékpáros, akkor rá tud segíteni.
1: Igen, ez ki tud nyitni egy kaput, és nagyobb távokat, magasabb hegyeket tud megmászni vele a kerékpáros. Szóval ez egy igazi segítség a közlekedésben és a sportban.
0: Egészen fantasztikus. Úgy gondoljunk bele a kedves hallgatók, hogy Kína vagy Japán tömegközlekedésével mik a standard modellek, az átlag ember mivel közlekedik, kerékpárral vagy robogóval. Ha Kínába és Japánba mindenki, vagy Indiába mindenki autóval közlekedne, akkor tényleg az történik, hogy január 1-től december 31-ig dugóba ücsörögne mindenki. Mennyibe kerül tulajdonképpen egy elektromos kerékpár, amit ön tud ajánlani minden generációnak, mert a kerékpárállás azért egy öröm.
1: Igen. Még az egy érdekes adat az előző információhoz, hogy Kína és India hol tart most az elektromos motorozásban, illetve a kétfelekvő járműveknél. Éves szinten 200 millió darab elektromos motorkerékpárt értékesítenek csak Kínába. Szóval nagyon-nagyon fejlett a technológia, a kínai technológia, hiszen ezt a felvevő piacot ki kell szolgálni. Nálunk a legjobb minőségű elektromos kerékpárok, motorok találhatóak meg. Ennek az árfekvése olyan 850 ezer forinttól 2 millió forintig terjed, attól függően, hogy melyik típusról van szó, annak milyen a hatótávja, végsebessége, de aminek nagy előnyünk, hogy minden érdeklődőnek meg tudjuk mutatni, hogy véleményünk szerint melyik a legjobb választás a saját felhasználására.

0: 10 000 darabból áll az alkatrész készletünk.
1: Egészen fantasztikus. Mennyi a kihordási ideje egy akkumulátornak? Hány töltés bír el? Az előbb említette, hogy valami nagyon alacsony áron töltenek fel egy akkumulátort, de hogyha ezt megismételni a hallgatóknak, ezt nagyon megköszönném.
0: Az ökör...
1: Mindez a sok csoda található a Tiszta Energiák Kft.-nek a bemutató helyiségében. Hol is található ez a...
0: Igen. A Tiszta Energiák Kft. Az anyacégünknek, mi vagyunk az üzletága, az Electro Rider, ami a Kunigunda útja 60 szám alatt az MTV a székház mellett található. Ugye itt vagyunk már 5 éve, és ezáltal ugye egy jól bejáratott üzletről van szó, nagyon sok ügyféllel, és tényleg magas színvonalon űzzük itt ezt az...
1: Esetleg egy weboldal címmel tudnak kedveskedni a hallgatók?
0: Igen, electrorider.hu, szóval a nevünk, és utána a .hu végződéssel ott megtekinthető az összes modell, tudnak jelentkezni tesztvezetésre. Nagyon fontos, hogy nálunk minden típus, minden motor, minden jármű ingyenesen kipróbálható, ezáltal is segítjük az ügyfeleket, meg az érdeklődőket a választásban.
1: Segítsen nekem, legyen kedves, hogy ez a minden jármű, minden típus kipróbálható, ez hány darabot jelent, mert én nem tudok odáig úgy nagy hirtelen elszámolni, ameddig van, mert mondhatnám azt is, hogy ameddig a szemmel lát, addig motorok és elektromos biciklik vannak.
0: Igen, ez 15 különböző típus jelent, ugye itt vannak színvariációk is, de 15 motor kipróbálható itt a bemutató termünkben.
1: Egészen fantasztikus volt. És akkor térjünk rá még egyszer arra a kis fehér csodára, amit a sarkon van, hogy ő ott tulajdonképpen hátul micsoda.
0: Igen,
1: mit lehet róla tudni?
0: Ezt így a hallgatóknak nehéz elképzelni, de ez egy elektromos riska, egy olyan háromkerekű teherhordó jármű, ami valós megoldást jelent a városi logisztikában, a kiszállításokban. Nyugat-Európában már 5-6 000 darab fut belőle az utakon, olyan nagy cégek, mint a GLS, az Amazon, a DHL, ezek használják ezeket a járműveket, és ezekkel a kiszállítás 45%-kal hatékonyabb, mint egy nagy furgonnal. Képzeljük el azt, hogy teljesen mindegy, hogy belső égésű motorról, vagy furgonról beszélünk, vagy elektromos furgonról, ugyanúgy kell neki parkolnia, és ugyanúgy kell neki közlekednie. Magyarán ugyanúgy áll a torlódásba, a dugókba, a városba, nem lesz gyorsabb ettől a kiszállítás. Ezek a járművek pontosan ezt hidalják át, hiszen használhatják a buszsávot, alacsony kilométerköltségeben, mennek, hiszen 5-6-7 forintba kerül ezekkel egy kilométer megtétele, könnyű velük parkolni, és nagyon agilisan alkalmazkodnak a városi közlekedéshez.
1: Arról meg nem is beszélve, hogy amit én láttam idáig, ilyen TNT, meg DHL nagy furgonokat, hogy hoztak nekem árut, kinyitotta az oldalát, és hát bizony az egész be volt nagyjából fél köbméter
0: levegő.
1: A többi az levegőt szállított. Mit lehet tudni erről a kis csodajárműről? Van-e ez hűtött változatot, tehát hűtő?
0: Igen, nagyon jó a kérdés, mert jelenleg az Ice Cube cég használja, ugye aki jégkockákat szállítanak Budapesten, most a Sziget Fesztiválon, ők használják azt a járművet, ami ennek olyan felépítmény van rajta, ami mínusz 40 fokig tudja lehűteni a kabint, ezáltal gyorsan, költséghatékonyan lehet vele fagyasztott árut is szállítani.
1: Egészen fantasztikus. Mi a hatótávolság ennek a kis fehér csodának?
0: 70-100 kilométeres hatótáv, a töltése a sima hálózati töltőről történik, 3 óra alatt fel tud tölteni, a végsebessége az olyan 80 km/h, B-kategóriás jogosítványjal vezethető, szóval egy nagyon kifinomult, összetett járműről van szó, amit tényleg élvezetes vezetni, és nem csak élvezetes, de nagyon előremutató is.
1: Mit lehet még tudni a GPS? Milyen üzembeállítási költsége van egy ilyennek? Van-e egyáltalán, ugye rendszámot azt
0: Igen.
1: meg kell venni, a biztosítás az hogy néz ki?
0: Igen, ennek az üzembehelyezési költsége olyan 70 000 forint, ami tartalmazza a biztosítást, a rendszámozást, a műszaki vizsgát, és mi úgy adjuk át, hogy ez a jármű a forgalomba abszolút használható, szóval előkészítve, átnézve és felkészítve a forgalom közlekedéshez.
1: Mielőtt

0: a riportot elkezdtük volna felvenni, én kicsit rohantam egy kört ezzel a témakörrel, és bizony megjelentek a piacon más cégek, három, illetve négy kerekű, de zárt kabinos kivitelű kis mini elektromos autókkal, háromüléses, kétüléses variációval. Ezeknek van egy hátrányuk, hogy nem töltenek vissza, szóval van egy kis hátrányuk. Ez a cég, akik ezt a kabinos, puttonyos szerkezetet csinálják, tervezi-e, illetve önök terveznek-e zárt kabinos kivitelű, mondjuk négy kerekű, mert a négy kerék azért az kicsit stabilabb, mint a három.
1: Igen, ugye ezek azokkal a gyártókkal, akikkel mi dolgozunk, azok több évre előre mutató fejlesztésekkel rendelkeznek. Szóval ők már tudják, hogy mit fognak fejleszteni a következő évben, az azt következő évben, és határozottan az az irány, hogy a két-három személyes járművek is elérjék a piacot. Most jelenleg nem tartott a technológia. Így egy-egy katalógusba szerepelnek, de a katalógus motor az teljesen más, mint a valóságban megkapható. Szóval én úgy gondolom, hogy két-három év kell ezeknek, hogy elérjék azt a szintet, hogy ezek megbízhatóan tudjanak teljesíteni.
0: Műsorunk másik meghívott vendége, aki kicsit később érkezett a kis műsorunkhoz. Vége Ferenc úr, energetikus. Egy jelentős részét hallotta ennek a beszélgetésünknek. Vég úr, ha bemutatkoznak kedves hallgatóknak pár mondatban.
2: Jó napot kívánok, Vég Ferenc vagyok. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én megújuló energiával foglalkozom, villamosmérnök vagyok, és csodálatos volt ez a kis bemutató, amit itt láttunk ezekről az elektromos járművekről, és nekem is lenne néhány kérdésem a Tiszta Energia Kft.-hez, hogy milyen teljesítményűek ezek a járművek, illetve ez a dobozos jármű, szállító jármű hány köbméter szállítására alkalmas, illetve milyen hűtésen kívül, milyen szállításokra alkalmas még?
1: Nagyon jó kérdés, köszönöm. A teljesítménynél, ugye a motor teljesítménynél két fő adatot különböztetünk meg, van a névleges teljesítmény, és van a csúcs teljesítmény. Az elektromos motoroknál a névleges teljesítmény az minimum ilyen 1,5 kW, és onnan fölfele egészen a 15 kW-os teljesítményi terjed. Az elektromos furgonoknál ez olyan 10 kW a csúcs teljesítmény, és olyan 7 kW a névleges teljesítmény. A felépítmény az hasonlóan, mint a 3,5 tonnás magasított hátfalú a furgonoknál, többféle lehet. Alapvetően két kivitel van. Van a rövidebb kivitel, aminek a tárolókapacitása az a maximum ilyen 500 liter, illetve ezeket Olaszországban például kis szemétszállításra is használják. Míg a nagyobb kivitel az egy hosszított kivitel, annak van 1,6 köbméter kapacitású tárolókapacitása, illetve valamelyik Hollandiában a Heineken hordószállításra használja, ami azt jelenti, hogy ilyen rácsos felépítmény van rajta, ezáltal könnyebb belepakolni. Van, Japánban használják olyan felépítménynek, aminek az oldalán LED falak vannak, szóval extra reklámfelületként használják, illetve zárójelben megjegyzem, hogy Magyarországon is nem sokára lesznek ilyen járművek, amik oldal LED falakkal fognak rendelkezni, és egy igazán előremutató kezdeményezés lesz. Ennek a fejlesztésében is mi részt veszünk, úgyhogy egy nagyon izgalmas projektről van szó. Szóval igen, itt a leginkább a képzelet szabhatárt, hogy mit szeretne a kedves ügyfél ezekre a felépítményekre felépíteni, hiszen bármi megoldható.
0: Ha már ilyen jól összejöttünk, úgy van egy energetikus is a csapatban, hogy én feltenném a kérdést, hogy a panni robogót véve alapul, vagy egy belső égési motort vegyünk alapul, mennyivel egyszerűbb egy elektromotoros motorkerékpár, mint egy belső égési? Ugye tudjuk, hogy kuplung, akkumulátor az van mind a kettőben, igen, de hengerek, szívó szelepek, kipufogó, tehát mennyivel egyszerűbb?
2: Egy belső égésű motor sokkal komplikáltabb, sokkal több alkatrészből áll, mint egy elektromos motor. Az elektromos motor áll egy álló részből, meg egy forgó részből, a forgó részen mágnesek, az álló részben meg tekercsek vannak, tehát gyakorlatilag egy egyszerű berendezés, ami két elemből áll, plusz a kétoldali tárcsa. Ehhez képest egy benzinmotor több száz alkatrészből áll, de nem csak ez a lényeg, egy elektromos motornak a hatásfoka úgy 88 és 92% között van valahol, tehát 90% fölött vannak a modernek, és ehhez képest egy benzinmotor, hát benzinnel olyan 18%-ot el szoktak érni, gázzal 24% egyébként, de abba is a kétütemű motorok, amik egyszerűbb felépítésűek és könnyebbek, azoknak sokkal rosszabb a hatásfoka.
1: Ezt úgy tudnám szemléltetni a kedves hallgatóknak, hogy egy liter benzinbe körülbelül 10 kWh-nyi energia van. És megtenni ezzel körülbelül, hát ha jó esetben egy 20 kilométert meg lehet tenni. Amíg egy elektromos motorkerékpár akkumulátora 2-3 kWh-s, amivel 100 kilométert meg tudunk tenni. Szóval amennyit mi megteszünk a benzinessel, az a 5-10-szer hatékonyabb a elektromos. És hozzátesszük, hogy mivel egyszerűbb az összetétele, kisebb a fenntartási költsége is.
0: Fenntartási költsége. Rögtön kérdezném, hogy egy elektromos szerkezetnek az akkumulátora, az hány töltést is bír ki?
1: Igen, erről nem változtatom az előbb elnézést. Ökölszabály az, hogy mivel kémiai folyamatok mennek végbe, 800 töltési ciklus alatt után is teljesíteni kell a 80%-os hatékonyságot. Ez azt jelenti a gyakorlatban, egy töltési ciklus a nullától, vagy 100-ról a nullára merítés jelenti, és ezután is legalább 80%-osnak kell lennie. Mivel mi az Electro Rider-nél kizárólag minőségi elektromos akkumulátorokkal dolgozunk, ezek a gyakorlatban azt jelentik, hogy ilyen 70-80 ezer kilométer után is 90% fölöttiek ezeknek az akkumulátoroknak a hatásfokuk.
0: Ezek az elektromos eszközök, tehát itt hozzátartozik a kerékpár, a motor, meg az a csoda kis fehér autó, van-e monitorozása az akkumulátornak az állapotáról? Tehát van egy duda, vagy valami, ami szól a kedves felhasználónak, hogy öcsi, 80% alá esett, és akkor fáradjál be, így olyan kedves, a tiszta energiák Kft-hez, vigyed magaddal be az elhasznált akkumulátort, és kicserélik, és mennyire cserélik ki?
1: Akkor megint egy kis technikai dolog, ugye akkumulátorról beszélünk. Így akkumulátor ismételten három fő részből áll. Van az akkumulátorház, amiben benne vannak az akkumulátor cellák. Ezek az akkumulátor cellák azok, ezek a kicsi cellák, amik sorba vannak kötve, és adják a teljesítményt. És a harmadik nagyon fontos része ennek az akkumulátornak a akkumulátor felügyeleti rendszer, ami bele van építve az akkumulátorba. Ezzel szabályozza, hogy meddig töltsön, meddig merítsen, hogy adjan ki áramot, és nagyon-nagyon sok mindent tárol. Ezeket mi a kötelező szervizelő alkalmával tudjuk ellenőrizni. Ilyenkor látjuk azt, hogy hányszor volt feltöltve az akkumulátor, milyen hőmérsékleten lett feltöltve, milyen állapotban van az egyes cellák, ugye ezekben több száz darab ilyen cella van, milyen a mikro a volt feszültségük, és mi a legnagyobb különbség közöttük. Szóval minden információ kinyerhető az akkumulátorban.
2: Tehát ez az akkumulátor ellenőrző berendezés, ami folyamatosan monitorozza az akkumulátort, számolja a töltéseket, és visszajelez a végén, hogy most már az akkumulátort illene cserélni, vagy ha van benne egy zárlatos cella, akkor jelzi, hogy egy zárlatos cella miatt leesett az akkumulátor feszültség, tehát javításra van szükség.
1: Pontosan. És azt is mutatja, hogy melyik cella az, úgyhogy tudjuk cserélni. Leginkább ezek a 5 éve vagyunk a piacon, több mint 1000 motorkerékpárt, illetve járművet adtunk el, és szerintem 5 alatt van azoknak az akkumulátoroknak a száma, amit cserélnünk kellett. Szóval ismételten hangsúlyozom, hogy az elektromos motoroknak, meg a járműveknek az árának körülbelül 50-70%-a az akkumulátor teszi ki. És ezért kell nagyon-nagyon odafigyelni, hogy megfelelő minőségű akkumulátorral szerelt járművet vásároljunk. Mert hogyha így teszünk, akkor nem lehet probléma. Mert a motor az egy egyszerű szerkezet, azt tudja, és az akkumulátor, amikor a legnagyobb kárt tudja okozni magába a rendszer működésébe.
0: Itt elhangzott több kérdésem lenne, úgy nagy hirtelen, szépen sorjába. Itt említetted a karbantartás, szervizelés. Ezek szerint van egy ajánlott szervizelés időszak, mondjuk 10-20-30 ezer, és ennek mi a költségvonzata, illetve egy akkumulátor cserének mi a költségvonzata?
1: Igen, megvan, vagy kilométer, vagy időhöz szoktuk kötni a szerviz. Nekünk van, nagyon fontos, hogy külön szervizünk van, dedikált szervizcsapatunk van, ahol van mechanikai szerviz és elektronikai szerviz. Ennek általános költsége 16 ezer forint egy ilyen szerviznek. Ilyenkor mechanikusan átnézzük a járművet, a diagnosztikát, az akkumulátor diagnosztikát elkészítjük, erről adunk az ügyfélnek egy tájékoztatást, és ha cserélni kell az akkumulátort, ennek költsége olyan 200 és 1 millió forint között tud lenni, attól függően, hogy mekkora kapacitású akkumulátorról van szó, de szeretném jelezni megint csak, hogy ilyenre nagyon-nagyon ritkán van precedens, hogy valakinek az akkumulátorát cserélni kelljen idő előtt. Most a gyakorlat azt mutatja, hogy a futárok, akik a legnagyobb terhelés alatt használják ezeket a járműveket, 70-80 ezer kilométer megtétele után is 90%+ akkumulátorral rendelkeznek.
0: Igen, ebben az esetben már kicsit más lesz a költségvonzat, mert előbb ugye elhangzott az, hogy egy töltés, nem tudom, 30 forint egy kilométer?
1: Ja, 3-4 forint egy kilométer.
0: 3-4 forint egy kilométer. És ha 100 ezer kilométerenként ki kell cserélnem nekem az akkumulátort, mondjuk 300 ezer forintért most mondtam valamit, akkor az a 300 ezeret el kell osztani 100 ezerrel, és ezt a költséget ezt hozzá kell adni minden egyes kilométerhez.
1: Ez nem feltétlen így van, mert ugye attól, hogy egy akkumulátor kapacitása csökken, az nem azt jelenti, hogy használhatatlan, hanem azt jelenti, hogy eddig mondjuk egy motorkerékpár meg tud tenni 100 kilométert, amikor 100%-os volt az akkumulátora, és 800 töltési ciklus után meg tud tenni 80 kilométert. Szóval ezek nem kukák, ezek az akkumulátorok, nem szemetek, hanem csak a hatótávjuk fog csökkenni. Ezért szoktuk azt mondani, hogy amikor valaki egy új motorkerékpárt vásárol, és tudja azt, hogy neki a napi használata az 50-60 kilométer, akkor tervezzen túl, és vegyem körülbelül kétszeres hatótávval rendelkező járművet, mert az biztosan fogja teljesíteni 100 ezer kilométer után is a szükséges hatótávot.
0: Akkor, ha jól értem, itt kinézem ezt a kis nagyon aranyos piros panni jellegű robogót, ehhez tudok vásárolni nagyobb teljesítményű akkumulátort?
1: Lehet nagyobb akkumulátor teljesítményt vásárolni, de alapvetően ez olyan 110 kilométeres hatótávra alkalmas, és ezért szoktuk azt mondani, hogy úgy tervezzen, hogy 80 kilométert biztosan megtesz, mert akkor neki több év múlva is meg fogja tudni tenni ezt a kilométert. Nem mellesleg arról beszélünk, hogy ha meg javítani kell a cellákat, vagy az akkumulátor teljesítményt, akkor egy pár év múlva, ugye, hogyha növelnek az energiasűrűsége ezeknek az egyes celláknak, akkor azoknak a cseréjével is lehet javítani a hatásfokon és a hatótávon.
0: Ha jól értem, akkor most arról beszélünk, hogy van nekem egy valamilyen elektromos járművem, ebben van egy akkumulátor, 100% volt, amikor megvettem, leesett 80-70%-ra mondjuk a kapacitása, elhozom ide, és önök képesek feljavítani úgy, hogy cellákat cserélnek benne, nem tudom én, mit cserélnek, és akkor megint 100%-os lesz.
1: Igen, kifejezetten mi csak saját márkás, meg a saját általunk importált járművekkel foglalkozunk, azért, mert ezekhez értünk, és ezeket tudjuk biztonságosan szerelni, és foglalkozunk velük, szóval. Az általunk nálunk vásárolt járműveknél minden tőlünk tehát megteszünk annak érdekében, hogy az ügyfél a lehető legtöbbet ki tudja hozni a járműből.
0: Teljesen világos és egyértelmű. A Tiszta Energiák, a Kft.-nek a szervizét javaslom akkor mindenkinek. A energetikus kollega úrhoz lenne egy kérdés, amit említette a elektromotort, hogy mennyivel egyszerűbb a benzinesnél az itt látható motorkerékpárok, illetve biciklik. Az álló rész és a forgó rész. Itt a forgó részbe vannak a permanens mágneses.
2: Így van. Állandó mágneses forgó részeket alkalmaznak, illetve a álló részben vannak a tekercsek, így nem kell semmit kivezetni a forgó részből, mert a régi villanymotoroknak az volt a különbség, hogy ott volt egy kommutátor, tehát tekercselt volt a forgó rész, tekercselt volt az álló rész, de ezen a korszakon már túlléptünk, azoknak a motoroknak természetesen rosszabb volt a hatásfokuk is, de a mágneses forgó résznél tulajdonképpen elektronikus kommutátort használnak. Ez az elektronikus kommutátor gyakorlatilag vagy egy halgenerátor, vagy egy LED optikai megszakító, és ezzel, mintha kommutátor lenne, állandóan kapcsolgatják az álló résztekercseket. És ez vette át a kommutátor szerepét.
0: Az, hogy álló mágnes, ezek a neomédium mágnesekről beszélünk most?
2: Igen, igen. Na most az, hogy a villanymotorok ilyen jó hatásfokúak lettek, az egyik dolog az volt, hogy a mágneseknek a minősége a régi ferromágnesekhez képest jöttek a ritka földfém mágnesek, és ezeknek sokkal nagyobb a mágneses ereje, kisebb motort lehet vele építeni, ugyanakkor a teljesítménnyel.
0: Mennyi az élettartama egy ilyen neomédium mágneses motornak? Tehát a mágnesességét elveszíti valamikor, vagy hát lehet ezt monitorozni valahogy?
2: Elvileg nem veszíti el. Gyakorlatilag akkor van probléma, ha túl melegszik, tehát itt melegedésnél olyan 110 fok fölött, 110-180 foknál eléri a kűri pontját, és ilyenkor a motor nem fog működni. Ha lehűl, viszont visszakapja a mágnesességét.
1: Igen, bocsánat, még itt annyira egészítem ki, hogy mivel ugye ezeket közúton használják, meg a víz a legnagyobb ellenség, ami tud lenni, ugye, hogyha bejut egy ilyen mágnes motorba víz, rozsdásodik, akkor az tud problémát okozni. A gyakorlat tapasztalat az, hogy most már az összeszerelési technika az egész gyártás technológia ott tart, hogy egyre kisebbek az elektromotorok, és egyre magasabb, nagyobb hatékony fokon vannak. Most körülbelül egy ilyen 3-4 kilós rendszerből 14-15 kilowatt teljesítményt ki tudnak hozni, és ezek sorozatgyártású termékek. Szóval nagyon, nagyon hasznos információkat mondott el ön is, és tényleg mi is azt látjuk, hogy iszonyatosan fejlődik a technológia. Szóval amíg a belső égésű motoroknál 10-20 év alatt értek el 4-5%-os fejlődést, itt éves szinten a sorozatgyártásban gyártott járműveknek a hatékonysága, a minősége, az majdhogy duplázódik.
0: Egészen fantasztikus. És az alkatrészeknek a minősége azért egy benzines belső égésűnél nem mindegy, hogy a dugó, a gyűrű, a Szimerinő. Hajtókar, a kipufogó milyen anyagokból van összerakva, milyen technológiával van összerakva. Igen, hát ez. Végferenc úr, van-e kérdése még az akkumulátorokkal kapcsolatban annak a kis fehér csoda szerkezetnek, hogy abban hány akkumulátor van? És
2: hát igen, azt szeretném én is tudni, de van egy jó hírem, hogy most már a lítium-ion akkumulátorok mintájára elkészült a nátrium-ion akkumulátor, és 2 éven belül beindul a gyártása annak is. Egy különbség van, hogy 2,5-szer olcsóbb a nátrium akkumulátor, és jóval több ciklust bír ki, mint a lítium-ion akkumulátor, tehát gyakorlatilag a nátrium akkumulátoré lesz a jövő.
1: Igen, most ezekben a járművekben, ugye ez a háromkerekű járművekben vasfoszfátos lítium-ion akkumulátor van, ami kicsit nehezebb, de sokkal strapabíróbb, ugye? Azt azért tudni kell,
2: hogy... Ciklus.
1: Igen, több ciklust bír, és tényleg itt nagyon fontos az, hogy mi az, amit sorozatgyártásban tudnak termelni, mert akkor lehet elérhetővé tenni a nagy közönség számára, hogyha mennyiség van belőle. Most nézzünk meg az elektromos autózást, hogy megalkotta a Tesla a Model 3-at, ugye azzal fentről elindította az elektromos autózásnak a terjedését, míg az elektromos motoroknál ugye a savas akkumulátorokról lentről építkezik ez az iparág, és most elérkezett oda, hogy már megfizethető áron lehet jó minőségű akkumulátorral, jó minőségű motorkerékpárokat venni. És az akkumulátor, ahogy ön is mondta, egy kulcsfontosságú kérdés, hiszen egy elektromos motornak az árát 50-70%-ba az akkumulátor típusa és a milyensége határozza meg.
0: Itt azért szeretnék hozzászólni, ugye az előbb említetted volt, hogy a Tesla föntről kezdett el építkezni lefelé, meg a Mercedes, meg a BMW, meg a hagyne soroljam. Miért föntről? Azért ezek a gépjárművek 20-22 millió, illetve 10-14 millió között van a kikiáltási ára. Miért is? Állami támogatás volt a megújuló energia, addig, ameddig volt állami támogatás. A műsornak az elején említettem volt, hogy a Citroën megépítette jó 10-15 évvel ezelőtt, papírból szinte, vagy papírhoz hasonló minőségben kis négyszer mélyes guruló alkalmatosságát, negyed akkora súlya, mint a Tesla-é, vagy a BMW-é, vagy a Mercedes-é, ergo negyed annyi nyersanyagot használt fel. Tehát akkor miről beszélünk itt környezettudatosságról, ezekről a multicégeknél? Miért nem kezdtek el csinálni könnyű kis olyan gépjárműveket, amivel A pontból B pontba el lehet jutni? Miért kellett bezárni Németországban parkolóházakat? Azért, mert hogyha 30 darab, az előbb említett márkájú 2,5-3 tonnás autó megszállta egy emeletet, akkor bizony az már életveszélyessé kezdett válni. Ezek olyan gondolkoztató kérdések a hallgatók számára. Mindenki gondolja végig a lehetőségeit és a elképzeléseit. Mi jelen pillanatban a Tiszta Energiák Kft.-nek a bemutató helységében vagyunk. Műsoridőnk sajnos lassan lejár, de azért még egy kérdést a Vég Ferenc úrnak, hogy annak a kis fehér csodának az akkumulátorai után érdeklődött, és ha van-e még kérdése, hogy az mit tud?
2: Hát tulajdonképpen arról a kis fehér csodáról már esett szó, hogy a motorok az kerékagymotor, ugye?
1: Ez középmotoros.
2: Középmotoros?
1: Aminek az az előnye, ugye, hogy az agymotor, ott van egy tehetetlen tömeg a hátsó kerékben, és így nehézé válik, így a komfortérzet az csökken. Hogyha középmotor van, akkor meg a sokkal kisebb a terhelés a kerekeken, ugye a magyar minőségi utakon egy sokkal jobban közlekedhető jármű lesz belőle.
2: Igen, és a gördülő ellenállása is sokkal kisebb lesz.
1: Pontosan.
0: És akkor most tudjuk már meg a kedves hallgatók, hogy hány darab akkumulátor van benne?
1: Ebben egy darab 8 kWh-s akkumulátor van.
0: És az egy darab 8 kWh-s terhelten tud 100 km-es sebességgel, 100 km-t megtenni.
1: 80 km/h sebességgel olyan 100 km-t megtenni, de ahogy mondtam, ez nagyon sok mindentől függ, mert az energia, a felhasznált energia jóval kisebb, mint egy belső égésű motornál, ezért sokkal több mindentől függ, hogy mi a hatótáv.
0: Fantasztikus. Még egy olyan utolsó kérdésem lenne, hogy pótkerék ellátás. Ugye, mert a gumikerék felfújható, az előbb-utóbb kidurran.
1: Minden van hozzánk, ahogy mondtam, több tízezer alkatrész van a járművekhez. Az évek során nem nagyon tudunk most már olyannal találkozni, hogy meglepne minket. Szoktunk, de nagyon, nagyon kevés az, amikor olyan problémával szemessünk, amit nem tudunk megoldani, hiszen Magyarországon tényleg arra törekszünk, hogy minél nagyobb hozzáadott értékkel működjön a cégünk, és minél több elégedett ügyfél legyen, aki tényleg egy megbízható.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, műsoridőnk lassan lejár. Átadnám a mikrofont Vég Ferenc úrnak, hogy búcsúzzon el a kedves hallgatóktól, illetve ha van még kérdés, akkor gyorsan tegye fel.
2: Hát tulajdonképpen még néhány kérdésem lenne, de arra nem lenne elég a műsoridő, úgyhogy elbúcsúzom a kedves hallgatóktól.
0: Kedves hallgatóim, odaadom a mikrofont a Tiszta Energiák Kft.-nek a értékesítési csoportvezetőjének, hogy búcsúzkodjon el.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, meglátogattak minket a bemutatótermünkben. Bárminek bármilyen kérdése van, itt vagyunk ugye a Kunigunda útja 60 szám alatt, vagy az online az elektrorider.hu oldalon megtalál minket. Jöjjenek el, próbálják ki az elektromos kétkerekűek világát, és örülök, hogy itt voltak. Köszönöm szépen a hallgatóságnak is, és a viszonthallásra.
0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt, búcsúzom önöktől, de előtte egy rendkívüli bejelentésem van. A Vég Ferenc úrral, meg személyen a minimum 5 darab ilyen szerkezetet, elektromos csodát ki fogunk próbálni, és remélem, hogy be fogok tudni számolni önöknek erről. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.
3: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin. Oh.

Testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Nagy István.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: A vadászat. Thomas Vinterberg 2012.

0: Vegetáriánus film. Ha ártatlan őzikéket gyilkolászol, könnyen lehet, hogy a következő vadászaton majd te magad leszel az áldozat.
1: Egy szoros közösség egy szerencsétlen hazugság után egy csapásra átvált a mintakisvárosból a feldühödött lincs csürhébe.
2: Egy álmos skandináv kisvárosban kiderül, hogy az óvóbácsi megrontott egy 5 éves kislányt, sőt a többi gyereket is, ezért kivívja a közösség jogos haragját.
0: Egy tanárt arra kényszerít a társadalom, hogy olyan bűnért érezzen lelkifurdalást, amely soha meg sem történt.
2: Miért beszélünk erről a filmről? Mert mi is óvóbácsik vagyunk.
0: Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy film, nagyon nagy hatással volt rám, amikor először láttam, most dühös vagyok rátok, hogy kényszerítettetek, hogy ezen adás kedvéért még egyszer megnézem ezt a filmet.
2: Tényleg...
0: Nem azért, mert olyan rossz, hanem azért, mert olyan jó.
2: Ez felkavaró.
0: Igen, ez most megint film. Hetekre igen. Felkavart ez a film.
1: Igen, nem egyszerű végignézni, pláne azt, amikor az a néző, ugye, tehát a néző az minden tudó néző, látja, hogy hogyan zajlanak az események, és mégis végig kell nézni a főhősnek a szenvedéseit, a kálváriáját, azt, ahogyan igazságtalanul a boltból kidobják, a kutyáját megölik, mindent.
2: De bennetek nem merült fel, hogy esetleg jogos az az egész történet, hogy tényleg...
1: Ez a 10 millió forintos kérdés, vagy 20 millió, nem tudom, hogy most mennyit adnak, de...
2: Tehát mindent elhisztek?
0: Amit... Ugye ez két krimi műfaj, ha most szóba hozolt. Tehát a whodunit, és majd mindjárt szünkbe jut a másik. Tehát, hogy a...
2: És van egy harmadik is.
0: Ez a Columbo. Tehát, hogy itt az elején látod, hogy téglával felbenyomta. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy Columbónak sikerül-e kinyomoznia, vagy nem sikerül.
1: És reménykedünk abban, hogy...
2: De miben reménykedtél, hogy kiderül?
1: Hát, hogy kiderül, persze, és hogy nem az lesz. Ott a végén ugye már az ember egy kicsit kaparta, nem tudom, az asztalt, hogy akkor most tényleg kiderül-e, vagy mi lesz a Mads Mikkelsen karakterével, de igen, reménykedem abban, hogy kiderül, és amit az elején mondtam, hogy a néző az mindent tud, és reflektálnék arra, hogy jogos-e az, hogy ami vele történt. Valószínűleg, hogyha egy ilyen hazugság a mi közösségünkben hangzott volna el, akkor mi nem lettünk volna mindentudók, és az első reakció az lett volna, hogy a gyereknek hiszünk.
2: Hát de nem, jó, belementünk, még előzetesben a plakát, nem tudom titeket mennyire kavart föl 2012-ben. Szóval mit is látunk a film plakátján? Hogy Mads Mikkelsen gonosz tekintettel néz, bámul bennünket, ebből a csávóból mindent kinézünk.
0: Minden, hát
2: ugye részegen a templomban.
0: Igen, a Casino Royale-t, ha láttuk, vagy ha láttuk a Hannibal sorozatot, akkor tényleg mindent kinézünk Mads Mikkelsenből, akinek valószínűleg egyébként a keresztnevét a Massnak kell kiejteni, de én maradok a Massnál. Tehát ő a vadász, ő mindenhol a vadász.
2: És akkor ez fontos a vadászat.
0: Most egy vad szerepére.
1: Különös, igen, tehát ugye te azt mondod, hogy egy gonosz tekintetet látunk, szerintem, és még felhoztál, te Szabolcs, még szerepeket, amiben a Mads Mikkelsen játszott, ugye őt ezzel az arccal áldotta meg a jóisten, tehát neki ez nem gonosz tekintet, ez az alap.
2: Jó, azért az a az a nézés, azért az...
1: Elhiszem, de egyébként nekem pont az...
2: Szerintem az arc az gyönyörű, de a tekintete az félelmetes.
1: Félelmetes lehet, igen, de nekem inkább az, hogyha ezt a plakátot nézem, hogy egy kicsit olyan, mintha a távolból egy vadat néznénk, és a pillanat, amikor a vadász és az
2: összenéz.
1: Őz az egy pillanatra összenéz, és akkor ott egy pillanatra létrejön egy kapcsolat.
0: A vadász ül hosszú mél a lesben, vár felajzott nyílra gyors vadat. Nem mondom végig ezt a gyönyörű.
2: Ez a Garai János vers.
0: Igen.
2: Tényleg, ez a Garai? Jó, oké. Na,
1: de
2: szóval... És akkor a cím, meg a vadász jelenetek azért sejtetik, hogy ez egy rendkívül kegyetlen világ. Szóval ez a kettősség, hogy ott vagyunk a skandináv, szociálisan érzékeny világban, és ott egyszerre meg ilyen törzsi hagyományok vannak napirenden. És
0: azt gondolom, oké, de a fölül pedig, ugye ez a egyik leggazdagabb társadalom az egész világon, egy nagyon civilizált, nagyon érzékenyített, mindenre érzékenyített. Igen.
2: És akkor közben elgondolkodunk, hogy hogyan zajlana ez a történet, mondjuk Szicíliában.
1: Hát kevésbé civilizáltan való.
0: Mondjuk hogy a Balkánon.
2: De nem biztos, hogy ennyire a gyereknek, tehát eleve egy szerintem Szicíliában egy férfi nem lehet
1: óvó bácsi. Ez már önmagában egy ilyen kultúrsokként éri az embert.
0: Ez hogy jó, akkor... vagy nem hisznek a gyereknek, igen. És felpofozzák, vagy hisznek a gyereknek, és akkor nem simogatni fogják.
2: Igen. A rendezőről azt mondjuk el, hogy sok filmjét láttuk, ez a második, amit elemzünk. Ugye 1998-ban a születésnappal robbant, ezzel is robbant, és aztán van a 2020-as, még egy kört mindenkinek. Ugye a szereplőgárda ismerős.
1: Igen.
0: Hát az is, de hogy a születésnap, vajon miről szól a születésnap? Hát arról, hogy egy kisgyereket zaklat egy hozzá közel álló személy gyerekkorában.
2: Mm-hmm. És aztán bosszút állunk.
0: Igen, tehát szemben láthatom Winterberg Tamást, rendkívüli módon foglalkoztatja.
2: De minket 1936-ban már nagyon felizgatott ez a téma, mármint az, hogy valakit bántani akarnak.
0: Friedrich Dürrenmatt!
2: Egyrészt, másrészt meg Fritz Lang, T-Boy című filmje.
0: Tényleg, igen.
2: De...
0: Hát jó, meg az M1 városkeresztje
1: gyilkos. Nekem ez jutott eszembe az M1.
0: Az meg a gyerekek. Tök jó.
2: Jó, de akkor lehet, hogy elmehetnénk abba az irányba is, amit itt felvetettél, István, hogy azért itt hogy van egy idill.
1: Igen.
2: Egy védett, igen. Biztonságos, még csak kisvárosnak sem mondanám.
1: Kultúr... Hát egy falu, dorf. Egy,
2: már bizonyos értelemben falu, de azért, hogy ekkora boltja van, ez már kisvárosi lenne Magyarországon, és aztán egyszer csak jön a veszély. Úgy is mondhatnám más szóval, hogy szoktuk szétválasztani a kozmoszt és a káoszt. Ugye mindenki mindenkit ismer, fősünknek kiváló barátai vannak, igen, és aztán egyik pillanatra a világ elveszíti a kozmoszt, és nem is a káoszt kapja helyette, hanem a poklot.
0: Még a kozmoszhoz azt tenném hozzá, hogy a kislány kezd ő bele habarodni a óvodapedagógusába, melyikünk ne tenne ilyet, és ő példásan kezeli ezt a helyzetet. Ez az érdekes. Tehát ugye ott van egy, mármint a kislány megpuszíja a száját, igen. És ő pedig igen. Nagyon ügyesen, érzékenyen, igen. Tapintattal, hát finoman, szeretettel, felnőtt módra lezárja ezt a történetet a kislány fele, hogy ez nem lehetséges.
2: Persze. És akkor az a kérdésem a műfajoknál, hogy itt mivel van dolgunk? Tanmese? De akkor mit tanulunk belőle, hogy ne legyünk óvóbácsik, se pedagógusok?
1: Szerintem ez egy szoció, és... Pont ezt, hogy van egy elképzelésünk arról, hogy ezek a kisvárosok, falvak, ahol mindenki ismer mindenkit, ahol beköszönünk, ahol az óvóbácsi elkíséri a kisgyereket, stb., hogy ezek mennyire barátságos, idilli, szoros közösségek. Holott pont ez mutatja meg, hogy nem. Tehát ezekben az emberekben valószínűleg nagyon sok feszültség van a másik iránt, de nem tudják mindig ezt kiélni.
2: Már csak azt gondolod, hogy ez a feszültség jön elő?
1: Már is kitérek rá. Igen, mert egyszerűen minden nap kell találkozni a másikkal, és nem jó az, hogyha ezek a feszültségek napvilágra jönnek csak úgy, tehát csak úgy akár egy vita keretében. Viszont amikor történik egy ilyen botrány, hát botrány most egy eufemisztikus kifejezés egy zaklatási ügyre, egy gyerek zaklatási ügyre, de amikor történik ilyen, akkor nagyon sok ilyen feszültség előjön, és az az ember, aki például utána elkezdi bántalmazni a masszot, a masznak a karakterét, vagy aki tényleg odáig elmegy, hogy már tetlegességig nyomorítja meg az életét a masznak. Persze azt érzi, hogy igaza van, de az is megvan benne, hogy ő egy sokkal kisebb dologért is már egyébként vasvilát ragadott volna, mert egyszerűen nincsen meg a lehetősége arra, hogy ezeket a feszültségeket kiírje. Aki képes arra, hogy állatot mérgezzen, hogy rongáljon, hogy neki menjen a másiknak, annak egy ilyen zaklatási ügy, ez egy ürügy.
2: Jó, de fontos azt tisztázni, hogy
1: jogos.
2: A mindenkinek ott, tegyük annyira kisváros, hogy mindenkinek a gyereke odajár az óvodába, és hogyha megtudnám, hogy az én gyerekemet bántották pontosan. Az óvodában, az óvóbácsi, akkor bennem is ilyen eszement indulatok születnének, és nincs ott helye a higgadtságnak, tehát hogy szerintem itt ez szerintem független attól, a kisváros olyan szempontból jó nekünk, hogy mindenki mindenkit ismer, és filmesként átlátjuk a struktúrát nagyobb eséllyel. Egy nagyvárosban ott ez megint más.
0: Jó, de az most akkor a jogi irányba tereljük, tehát itt két ponton is nagyon fontos a sakaszavak, tehát ha megtudjuk, hogy ez történt, itt nem tudják meg, csak egy pletyka kezd erről terjedni, és mindenki teljesen szakszerűtlenül nyúl hozzá. Jó, de a másik pedig az hogy de igenis, tehát a modern társadalomban lehetnek indulataid, igen, de hogy ez ennek a szakemberek, tehát ezért találtuk ki az állam erőszak monopóliumát, hogy ne te
2: érvényes az önbíráskodás. De sose fogod megtudni, hogy mi történt. Sose fogod megtudni.
0: Menjél el a tárgyalásra, egyébként a bíró ott is csendre fog inteni, tehát az indulataidat azt magadnak őrizd
2: de
0: meg
2: hogyha
0: a tárgyaláson.
2: Tehát nehéz erről így beszélni, ha az ember szülő, de az érzéseket talán jobban érzem már, tehát szerintem az óvoda, ahova berakjuk a gyerekünket, ott az egyik legfontosabb, hogy így van.
1: Igen.
2: És így gyakorlatilag a szülőket arról tájékoztatják, hogy az történt.
1: Igen.
2: Ő szemszögükből ez megtörtént.
1: Igen, csak arra akarok látszatlakozni, hogy akiknél látjuk amúgy a feszültségnek azt a teljes manifestációját, ami tetlegességbe megy, például a boltból való kitiltás, hogy szétverik. Hát ott nem a szülők mennek oda vasvillával ahhoz az emberhez, akit ismernek.
2: Nagyon érdekes, hogy kik a szereplők.
1: Hanem gyakorlatilag a Szatócs mondja, hogy hát bocsi, fiam, nekem vannak más vásárlóim is.
0: Kiírtad igen, magad az emberi igen. társadalomban.
1: Tehát, hogy ő nem azt mondja, hogy ne haragudj, mocskos pedofil nem jöhetsz ide, hanem hát bocsi, vannak más vásárlóim is, hát hogyha mindegyik pedofil lenne, akkor biztosan meg.
2: De ha lenne nektek egy boltotok, el tudnánk képzelni egy olyan bűnt, amit valaki elkövetett, hogy nem engedjük be, takarodjál a boltomból.
1: Persze, természetesen, viszont egyébként a Maznak tényleg igaza volt abban, amikor azt mondta, hogy bocsi, nekem jogom van itt lenni.
2: Ja, az most megint
1: de
2: a másik
1: persze,
2: oldal.
1: Persze, nekem is nagyon nehezemre esne kiszolgálni egy olyan embert, akiről akár csak 99%-ra tudom azt, hogy bűnös.
2: Azt mindenképpen elmondanám, ami nekem problémás a történetben, hogy aki óvodásokkal találkozott már közelről, vagy szülőként, vagy óvóbácsiként, vagy ovi edzóbácsiként, az tudja, hogy a gyerekek úgy füllentenek, persze, mint a vízfolyás. Tehát, hogy ez így igen, alapállításként beállítva, hogy a gyerekek nem hazudnak, ez a fő állítása a Grétének, a igazgatónőnek.
0: Nyilván nem azt akarom mondani a film.
2: Ő nem az igazgatónő?
1: De igen, csak majd vissza akarok térni, csak azt akartam mondani.
0: Okay. Nyilván nem azt akarja a film mondani, hogy a pszichológia félrekezeli ezt a dolgot. Nyilván vannak túlkapások a pszichológiában. Alapvetően ez egy rosszul kezelt, tehát a protokollt nem betartó egyáltalán kezelését nem mutatja ennek az esetnek, és akkor...
1: Amikor mindent rosszul csinál.
0: Mindent, igen, tehát a vezető is rosszul csinál, meg az, akit ő elhív,
2: van
0: meg ahogyan közli
2: aki
0: a
2: olyan rokon
0: szülőkkel,
2: szembes egyébként.
0: És egy teljes szakmai, aki igazán szakmai a filmben, az a rendőrség. Tehát akkor innen dicsérjük meg őket, ugye ártatlanság vélelme, és bizonyítás hiánya, tehát ő azonnal szabad.
1: De az engem. Érdekes, hogy ez a hivatalos állami út, ez gyakorlatilag teljesen a háttérben volt. Igen. A rendőröket egyszer látjuk a film
2: igen.
1: folyamán, amikor civilben vannak, utána egyébként csak így egy kósza gondolatként jelennek meg a háttérben.
2: A műfajok kapcsán a másik ötletem az a görög sors tragédia, bár az általában egy nap alatt játszódik ez meg.
0: Két hónap plusz meghatározott. Szerintetek egy év telik el? Tehát, hogy novembertől novemberig
1: Nem, egy évszak telik el. Egy karácsony alatt követjük az eseményeket, és akkor az már a végén van úgy, hogy egy évvel később.
0: Jó, igen, de hogy a kérdésre nem válaszoltál, a film egy vadászattal kezdődik, és igen, egy vadászattal zárul. Ez mind a kettő november elején van, én azt gondolom. Mert akkor szoktak vadászni, igen, és hogy ez a férfi válvatási szertartása a film végén az ő fiának.
1: Ugye, de közben van egy karácsony. Tehát egy évnek mindenféleképpen.
0: Két novembertől hónap van a filmben, és akkor most már meggyőződtem erről, és akkor igen, ugrunk igen, 10 hónapot igen, előre.
2: A görög sors tragédia ötletét azt lehet, hogy visszadabom, mert a tragikus hősnek általában van igen, saját hibája, van ott hübrisz, meg picit a gonosz is egy ember szokott lenni inkább, mint egy egész közösség.
0: Igen, ez inkább akkor ez a krisztianizált, megkeresztelt változata a görög sors tragédiának, tehát ez egy krisztusi figura, ez egy vértanú, ez egy mártír.
2: Igen,
0: ez a
2: jó.
0: Hős, tulajdonképpen nem tökéletes találunk benne hibát.
2: Igen. És akkor a egyéb műfajok is eszünkbe juthatnak.
0: De perfekte menneszke Dánul a tökéletes ember egyébként.
2: Ugye eszünkbe jut a horror, és ugye ez a kisvárosi idillben vagyunk, és akkor ott általában, nem tudom, te vagy István a nagy horrornéző, mutáns lények.
1: Te vagy István a nagy kisvárosi.
2: Mutánsok, vagy zombik, vagy fenevadok, vadak kisebb esetben, vagy ritkább esetben valami furcsa csoport garázdálkodik, vagy egy mondjuk egy cápa, vagy a dolog. Aztán lehetne ez ami sci-fi, amikor mondjuk valami idegen lények fenyegetnek bennünket. West Endben is előfordult, de ott mondjuk banditák meg rabló banda, de ahol el akarok jutni, hogy a neo-noirnál meg a thrillernél lehet keresni itt a problémákat, hogy a veszély nem kívülről jön, hanem, hanem itt bent van. És akkor mit tudom én, na és ami nagyon érdekes, oda el fogunk szerintem jutni, hogy mi a megoldás.
1: Hát a megoldás a happy ending, ami nekem...
2: Hogy nincs megoldás.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy nincs megoldás. Van egy time skip, és akkor utána elérkezünk egy újabb vadászathoz, amikor már...
2: És nem áll helyre a rend.
1: Igen.
2: A végén.
1: Igen.
2: És ez gyönyörűen kifejezi a film. Ennél jobban...
1: Bocsánat, nem tudom, hogy érted, hogy nem áll helyre
0: az
1: a rend?
0: Az előtti pillanatig helyreáll a rend, igen. Tehát ő újra összejön a barátnőjével,
2: de mi
0: rendeződik
2: tudjuk, hogy
0: a fiával való kapcsolata, újra befogadják őt a vadásztársaságba, és csak az utolsó pillanat az, amikor kiderül, hogy ez örökre
2: fog tartani. De mi érezzük, hogy ez nem fog helyreállni, már csak onnantól kezdve, hogy ővel amit tettek, itt eszünkbe jutott az 1945-ös filmet, hogy a már pusztán az áldozattól való félelem is hozhatja a többieknek a félelmét és bosszú szomját, hogy akkor...
0: Én elfogadtam volna, hogyha helyreáll az ő társadalmi megbecsülése. Én inkább filmes szempontból éreztem azt, hogy valahogy le kell zárni ezt a filmet.
2: Én lelkileg nem tudom elképzelni, hogy ezt a történetet megnyugtatóan le lehet
1: nem,
2: zárni.
1: Nem lehet.
2: Ha veled ezt csinálták,
1: lehet.
2: Mit lehetne, hogy egyesével minden ember jöjjön oda hozzád, és kérjen elnézést?
1: Hát, vagy felgyújtod a falut, és akkor sziasztok.
0: Érdekes, hogy te ezt az... Mert hogy itt nem az a probléma, hogy ő nem tud megbocsátani a közösségnek. Itt hanem az a probléma, hogy a közösség nem tud.
1: Már ugye a közösség az a saját igazság tudatában hívve, bízva, meggyőződve róla, az nagyon sok bántalmazást okozott innentől kezdve a Mads Mikkelsen karakterének. És hogyha miután kiderül, hogy nekik nem volt igazuk, azután automatikusan bennük jobbik esetben kognitív diszonancia. Hát ugye bűntudatot kell érezniük, de ők nem akarnak érezni bűntudatot, és akkor azt mondják, hogy hát jó, de hát most nem zörög a haraszt. Hát
2: igen.
1: Azért biztosan
2: a rendőrség,
1: volt ott valami,
2: vagy lefizette a rendőröket.
1: Igen, hát azért
2: tudom,
1: biztosan
2: még
1: volt ott valami.
2: Vagyunk
1: és,
2: is.
1: Igen,
2: ezért mondtam az 1945 című filmet, mert ott az szól arról, hogy visszatérnek a zsidók, abba a faluba, ahol már lenyúlták az ő házukat,
1: igen,
2: meg
1: igen.
2: Műhelyüket. És akkor a közösség újra meg akarja őket lincselni.
1: Persze.
0: Ez érdekes, mert számomra inkább a posztmodernről, vagy a gender, akkor most nem vittük meg még el tehát hogy túl vagyunk érzékenyítve, különösen Skandináviában, meg Egyesült Államokban, tehát ez a tömeghisztéria, ez a túlérzékenyítésnek, és az abból fakadó összes igazságtalanságnak a következménye.
2: De a gender, de ezt nem tudom, hogy hogyan kapcsolódik ide.
1: A
0: túlérzékenyítés, tehát hogy a főbűnök megváltoztak.
2: De nem értem, azt sem értem, mi itt a túlérzékenyítés? Mire gondolsz?
0: A korunk főbűne a pedofília.
2: Oké, de hogy...
0: Nem mindenkornak volt ez a főbűne.
1: Igen.
0: A milyenké az ez.
2: Jó,
0: tehát erre
2: nem csak...
0: vagyunk érzékenyek, politikai választásokat ezzel a váddal szokás nyerni, és egyébként
1: ezeket...
0: is emberi
1: egyébként...
0: életeket ezzel a váddal
1: szerintem...
0: szokás tönkretenni.
2: Igen, de ez tényleg
0: és
2: azért...
0: És nincs rá bocsánat. Tehát ez
1: nincs.
2: Jó, de
0: a Hollywoodon ez végig söpört.
2: Oké, de ha nem is pedofilnak nevezte Jézus, de azért a gyerekek elleni bűnökről Jézus is beszél más módon.
0: Igen, és most erre tehát van hozzá egy tudományunk, a pszichológia, én nem, tehát nem mentegetem a pedofiliát, csak ugye a filmben nincs pedofilia, azért igen, beszélek túlérzékenyítésre.
2: De olyan értelemben van, hogy azt gondolják, hogy megtörtént.
1: Ez a legsúlyosabb.
0: Ezzel kell tönkretenni.
1: És egyébként ezt akartam mondani, hogy te választásokat mondtál most éppenséggel, de nem kell ilyen messzire elmenni. Most valamikor, nem tudom, valamilyen ügyvéd ismerősömmel beszéltem, aki developerekkel is foglalkozik, és akkor ő mondta, hogy hát ugye korábban az volt a bevett gyakorlat, hogyha az egyik szülő az kizárólagos felügyeleti jogot akar szerezni a gyerek felett, mondjuk éppenséggel az anyuka, akkor az anyuka azt mondta, hogy hát ez egyébként nem tőle van, tehát nem tőle van a gyerek. Aztán ugye bejött a DNS teszt, az apasági teszt, és akkor utána ez a vád ez kikopott, de jött helyette egy másik vád, ugye az, hogy az apuka bántalmazza, de ezt már ugye más, mind a kettő fél el tudja játszani, tehát hogy akkor bántalmazza a gyereket. És ez nagyon érzékeny, és nem tudod azt mondani, hogy de ez nem úgy van, ez egy félreértés, ez
2: vagy a gyerek hazudik. Én is hallottam 20 évvel ezelőttről már egy ilyen sztori.
1: Vagy a szülő hazudik, nem tudod, és bármennyire is egyébként tényleg azt akarjuk mondani, hogy akkor in dubio pro reo, hogyha már itt mindenki idegen szavakkal dobálózik, hogy kétség esetén akkor...
0: Presumptio innocentiae.
1: Igen, hogy akkor vélelmezzük az ártatlanságot. Egy ilyen esetben, tehát nagyon, nagyon észnél kell lennie az embernek, aki végig tudja ezt vinni úgy, hogy tényleg ne sérüljön meg senki. Egyszerűen annyira érzékeny ez a téma, a gyerekvédelem és a pedofilia,
0: minden korban van egy ilyen vád, ami, ahol a bűnösségedet vélelmezik, és nem is tudod magad megvédeni. Ha visszaugrunk 400 évet, akkor ez a vallás, szállami boszorkányok, tehát ott nem a igen. pedofiliával kellett vádolni, akit tönkret akartál tenni, és meg akartad szerezni a vagyonát, hanem azzal, hogy eretnek, és akkor mindenféle